Mindannyian. Ez az emberi természetünk. Ebből a farizeusi lelkületű emberből, aki én vagyok, az következik, hogy zúgolódom. De mielőtt nekiállunk zúgolódni, gondoljuk át, hogy ha azon a bejáratott úton megyünk, amit a zúgolódás okoz, akkor milyen vége lesz a mi életünknek? Megéri, hogy begyakoroljuk, bejáratjuk a lelkünkben a zúgolódás lelkületét? 8. verssel megyünk tovább. Zákeus nem zúgolódott. És ez nagy dolog. Azt gondolom, hogy bár neki is lett volna oka zúgolódni, hiszen egy zúgolódott tömeg vette körül, és mondhatott volna azért bármit, de nem zúgolódott, hanem előállt. Ez is micsoda erő kellett ehhez, hogy leszálljon, már eleve, hogy lemászon a fáról, és odálljon Jézus elő, de előállt Zákeus, hogy mindenki jól lássa, és mondott egy hatalmas dolgot. Azt gondolom, hogy ez megint egy kulcs, hogy mi az a magatartás, amiben az Isten meg tud dicsőülni. Előállt ez a Zákeus, és azt mondja, íme minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe. Az elején utaltam rá, hogy Jézus élete könyve azt írja, hogy Zákeus ezt a tevékenységet, hogy a szegényeknek kezdte el adogatni a vagyonát, ezt már megtette, de akkor ezt titkon. Itt a kulcs, azt gondolom, a különleges dolog, hogy mindezt azok előtt, az emberek előtt hangosan előállva mondja ki, akiket megkárosított. Azt gondolom, hogy ez a legnehezebb része. Mert sokszor lehetünk, vagy vagyunk úgy, hogy érezzük a lelkünkben, hogy valakit ténylegesen megbántottunk. Tényleg bűn terhel bennünket, de könnyebb az Istentől bocsánatot kérni, mint attól az embertől, akivel kapcsolatban ez megtörtént. Ugye? Nem tudom, nektek szokott-e ilyen bajotok lenni, hogy ez vagy nagyon könnyű, és nagyon egyszerű, ahogy Zákeus tette, magától érthetődő egyszerűséggel állt elő, vagy nehéz. Mitől függ, hogy egy bűnnek a kimondása vagy egyszerű, magától érthetődő fekete és fehér, vagy pedig húzódozik a lelkem? Mitől függ szerintetek? Én oda jutottam, lehet, hogy ennek több árnyalata van. Én nem mondom, hogy csak ez. De attól függ, hogy mennyire bánjuk ezt a dolgot. Mert ha igazán őszintén bánjuk, akkor meg akarunk szabadulni. És ha azt tudjuk, hogy az Isten az, aki bunkálja bennünket mindezeket a dolgokat, akkor mitől függ, hogy tényleg meg tudok-e bánni valamit? Az attól függ, hogy mennyire tudom befogadni az Isten szeretetét. Mennyire hagyom, hogy hasson, mert magamtól nem tudok bűnbánatra jutni, és ezt már mindannyian felfedeztük magunkra. Hiába látok egy dolgot rossznak, ha az Isten lelke én rajtam nem segít, akkor nem tudom kimondani, hogy ez rossz, mert az emberi természetem az farizeusi természetű dolog. Az mindenre képes, csak arra nem, hogy beismerjem, hogy hibáztam. Zákeus, amikor Jézus őt megszólította, akkor nem csak meglátta az isteni jóságot, hanem be is fogadta az isteni jóságot. Be is fogadta azt a kegyelmet, amit ez a Jézus ekkor felajánlott neki. Kedves testvéreim, amíg mi zúgolódunk, amíg mi nem jutunk arra a fajta őszinte, egyszerű, magától értetődő, előállós bűnbánatra, mint amire Zákeus jutott, akkor még egyetlen egy bajunk van. Még nem fogadtuk be azt a kegyelmet, amit az Isten ad. Akkor még nem értékeljük eléggé, mert tulajdonképpen az a mi tragédiánk, ami egyben az evangélium jó híre is, hogy mi mindannyian, akik ebben a teremben vagyunk, meg akik nem is vagyunk ebben a teremben, egy dologban totálisan egyformák vagyunk. Egy dologban olyanok vagyunk, mint két.

0: tojás. Mi mindannyian ugyanabból a kegyelemből élünk, ugyanannyi kegyelemre szorulunk. Ez kellene, hogy legyen a mi közös platformunk. A befogadott kegyelem lehet a mi közösségünk alapja. Ha valahogyan az Isten nem tud bennünket közösségbe hozni, akkor valahol a befogadott kegyelemmel van bajunk, és nem az Isten tehet róla. De mindaddig, amíg mi nem akarjuk befogadni, ameddig nem látjuk meg a másik emberben, hogy ő ugyanaz a tojás, mint én vagyok, addig ez a fajta egység, amit az Isten az ő gyermekeiben létre akar hozni, nem fog megvalósulni. Erre mondja Jézus, hogy ő is Ábrahám fia. Mert ő befogadta a kegyelmet, és ez generált benne egy olyan fajta bűnbánatot, aminek az a kulcsa, hogy tényleg meg akar szabadulni, és azt gondolom, hogy még egy nagyon fontos dolog van ebben, ez pedig a jóvátétel. Zákeus azt mondja, hogy mindazokat, amiket patvarkodással elvettem, négy annyit adok vissza. Azt gondolom, hogy vannak bűneink, testvérek, ahol nincsen módunk jóvátételre. Tudjuk-e úgy látni a bűneinket, hogy ez azért fáj az Istennek, mert elválaszt tőle, ő pedig ragaszkodik hozzánk, és hiányol bennünket? De látjuk-e úgy a bűneinket, hogy ezzel helyrehozhatatlan károkat okozunk másoknak? Nem csak testvéreknek, hiszen Jézus áldozata mindenkié, mindenkiért szól. És bennünk van-e az, hogy lehetetlen helyrehoznom, de azért a vágyakozás ott van, hogy bárcsak helyrehozhatnám. Mert az a vágyakozás, hogy bárcsak helyrehozhatnám azt, amit vétkeztem, ez elindít egy olyan folyamatot az emberben, hogy egy következő élethelyzetben, egy hasonló vagy ugyanolyan élethelyzetben ez a dolog véscsengőként fog szólni a lelkünkben, és elmegyünk attól. Mert átéltük azt a fájdalmat, amit okoztunk, a bűnnel az Istennek, a bűnnel az embernek, és átéltük azt a dolgot, hogy úgy hibáztunk, és úgy estünk el, amit már nem lehet helyrehozni. Én gondolom, meg tapasztaltam is, hogy igen, vannak olyan bűneink, amit helyre lehet hozni, vagy ad az Isten lehetőséget a helyrehozásra, és erre mondja Zákeus, hogy négy annyit adok vissza. De ha úgy látjuk a bűneinket, hogy fel sem tudjuk fogni azt a kárt, amit ezzel okozunk, és ezt vállaljuk, akkor ez a fajta bűnbánat, ez fogja segíteni azt az utat, hogy egy következő élethelyzetben már ebben ne essünk bele, és tulajdonképpen ez az útja annak, hogy egyszer eljussunk a bűntelenségig. Mert a megszentelődésünk az egy út. Nem úgy fogunk megszentelődni, hogy ma még van a bűnnek ideig, óráig való gyönyörűsége, de majd holnaptól már utálni fogom. Azt, hogy megutáljam a gonoszt, ahogy szombatiskolán is beszéltünk, annak az az útja, hogy átélem a fájdalmat, átélem, hogy nem lehet helyrehozni, az Isten megbocsát, ez egy nagyon-nagyon fontos része, az Isten kegyelmének elfogadása is, Ellen White azt írja, hogy az Isten kegyelmének bizonyossága, ennek az öröme járja át a szívünket, ez is egy rendkívül fontos része, de ez együtt kell járni annak, hogy egy következő alkalommal már jelzőcsengőként a fájdalom ott lesz, hogy ne tedd, mert megláttad a következményét. Én azt gondolom, testvérek, hogy ez az a magatartás, amit Jézus az üdvösség feltételeként szabott nekünk. Ahogy Zákeusról így bizonyosodott, hogy ő is Ábrahám fia, mi is azok vagyunk, de csak azon az úton, amit Zákeus járt be. És én kedves testvérek, szívből kívánom, hogy mi járjunk azon az úton, mint Zákeusok. Mert mindenki a maga helyén egy Zákeus. Mindenki vámszedő, mindenki bűnös, mindenki ellen zúgolódhatnak, teljes joggal zúgolódhat, az egész világ zúgolódhat az én bűnös voltomon. Így van. A kérdés, hogy én befogadom-e az Isten szeretetét, amikor ő szállást akar venni, befogadom-e az Isten kegyelmét, befogadom-e, hogy annál nagyobb, sokkal nagyobb bűnbánatra és jóváltételre van szükségem, mint ahogyan most élek, és hagyom, hogy az Isten ezt kimunkálja, és meg tudom-e cselekedni mindezt úgy, ahogy Zákeus tette. Mert ekkor egészen biztos lehetek a magam üdvösségében, hogyha ezen a folyamaton minden napon végigmegyek. És ekkor tud Jézus megtartani. Mert Jézus azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett, de a megtartásunk az azon múlik, hogy mi azt a folyamatot, amit Zákeus átélt, ezt minden napon átéljük-e. Mert akkor az Isten ténylegesen meg tud tartani bennünket. Én szívből kívánom mindannyiunknak, hogy tudjunk ezen az úton járni. Amen. Drága jó Istenünk, drága mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy oly forrón szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy elviselhetetlen számodra az, hogy mi nem vagyunk veled. Köszönjük, hogy tanítasz bennünket arra az útra, ami azt jelenti, hogy te melletted lehetünk. Köszönjük, hogy Jézus áldozata elégséges volt, hogy meg tud bocsátani a bűneinket. Köszönjük, hogy őt odaadtad a mi életünkért. Köszönjük, hogy ő lefizette a bűnzsoldját. Köszönjük, hogy ez a hatalmas ár volt az ára annak, hogy mi szabadok lehessünk, és hogy ne legyen semmi, ami elválaszt tőled. Bocsáss meg, jó Atyánk, a mi eleséseinket. Bocsáss meg, hogy nem kérünk időben segítséget akkor, amikor amielőtt elesnénk. Bocsáss meg, jó Atyánk, hogy oly sokszor a lelkünkben zúgolódunk a te eljárásod iránt. Bocsáss meg, hogy olyankor nem rád figyelünk. Kérünk, jó Atyánk, emelj fel bennünket magadhoz. Segítsél, hogy az isteni jóság úgy hasonl ránk, hogy mindennél fontosabbnak tartsuk a te jelenlétedet. Köszönjük, hogy ezt munkálod bennünk. Köszönjük, hogy te nem akarsz tőlünk elválasztva lenni. Kérünk, jó Atyánk, segítsél bennünket sokkal nagyobb bűnbánatra, mint ami most bennünk van. Segítsél, hogy úgy fájlaljuk a bűnt, amiket elkövetünk, hogy többé ne találjunk mentséget rá. Segíts, hogy úgy fájlaljuk, hogy a következő helyzetben, döntéshelyzetben jelzőcsengőként szolgáljon a mi életünkben, és segíts bennünket bűntelen életet élni, hogy több fájdalmat a bűneinkkel már ne okozzunk neked. Köszönjük, jó Atyánk, hogy ha ezen az úton járunk, akkor te megígérted, hogy élhetünk bűntelen életet. Köszönjük, hogy elkészítetted már a mi otthonunkat, hogy készen van a menny arra, hogy befogadjál bennünket. Jó Atyánk, segítsél, hogy ezeket a napokat, amit még itt ezen a földön töltünk, ezek a te dicsőségedre telhessenek, hogy amikor ránk nézel, akkor a te jóságod látszol meg rajtunk. Köszönjük, hogy te vagy a mi megtartó, megváltó Istenünk. Amen.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a délelőtti Isten tiszteletünkön. És először a gyerekek figyelmét szeretném kérni. Bár azzal, hogy amiről nektek fogok szólni, gyerekek, az a felnőtteknek is szól. Erről szeretnék szólni az egész gyülekezethez, hogy a kitartásra milyen nagy szükség van. És mivel tudom, hogy nem könnyű egy ekkora gyülekezetben hozzászólni, ezért engedjétek meg, hogy azt kérjem a szüleitektől, hogy beszélgessetek majd a gyerekekkel a kitartás kérdéséről, annak a kérdésnek a kapcsán, hogy a földművelés során mennyire nagy szükség van a kitartásra. És kérem, gyerekek, hogy ti gondolkozzatok ezen, hogy mi történik akkor, hogyha valaki ősszel nekiáll ugyan fölásni a kertjét, de csak félig ássa föl, mert nincsen kedve továbbásni, meg jön a rossz idő, meg elfárad bele. Aztán tavasszal elkezdi bevetni a vagot, de úgy át a botában veti csak, mert hol másra van kedve, hol meg belefárad, hol meg jön a rossz idő megint csak. Mit fog aratni az az ember? Milyen lesz a termés, amit arathat majd később? És mi kell ahhoz, hogy jól arathasson egy ember? Kérlek, gyerekek, hogy beszélgessetek majd erről a szülőkkel. Jó, a szüleitekkel az istentisztelet után. És kérem, hogy az istentisztelet alatt is figyeljetek, mert lesz majd még egyszer, ahol szeretnék egy néhány szót szólni hozzátok. Kedves testvérek, hadd kérjem azt, hogy nyissuk ki Lukács evangélium a 8. fejezetének a 15. versénél az igét. És egy néhány biblia verset szeretném, hogyha elolvasnánk az álhatatosság kérdése kapcsán, abból a szempontból nézve ezeket az igéket, hogy mit mondanak ezek az igék az álhatatosság fontosságáról, vagy jelentőségéről. Így olvassuk Lukács evangélium a 8. fejezetében a magvetőről szóló példázatnak az utolsó esetét, ahol a mag jó földbe eshetett, és gyümölcsöt is termett, termést is hozott, hogy amelyik a jó földbe esett, ez az, amikor a hallott igét tiszta és jó szívvel hallgatják, megtartják, és gyümölcsöt teremnek álhatatossággal, béketűréssel. A béketűrés szó helyén az álhatatosság szó áll az eredeti szövegben, és amint láthattátok, még egy szó hiányzik a károli fordításból, ez pedig a hallgatják. Akik tiszta és jó szívvel hallgatják, megtartják, és gyümölcsöt teremnek álhatatossággal. Az első ige tehát azt mondja, hogy az Isten beszéde csak akkor fog gyümölcsöt teremni a mi életünkben, hogyha mi ezt álhatatossággal kötjük össze. Azoknak az életében fog beírni az Isten beszéde, akik hallgatják azt jó szívvel, megtartják azt, és kitartóak ebben, hogy hallgatják és megtartják, és így tudnak gyümölcsöt érlelni, gyümölcsöt teremni álhatatossággal. A következő ige Római Levél 15. fejezetében található. Olvassuk el, kérem, a Római Levél 15. fejezetének a 4. versét, ahol a következőt mondja Pál apostol. A 15. fejezet 4. versében ezt mondja, amelyek régen megirattak, ami tanulságunkra irattak meg, hogy békességes tűrés által és az írások vigasztalása által reménységünk legyen. Hogy álhatatosság által és az írások vigasztalása által reménységünk legyen. Ezt így lehetne megfogalmaznunk, hogy ez az ige nem kisebbet állít, mint hogy nekünk az életben akkor lesz igazán reménységünk, hogyha az Isten beszédébe vetjük a bizalmunkat, de ebben kitartunk. Ha megharcoljuk minden körülmények között azt, hogy rábízzuk az életünket az Isten ígéreteire, megbízzunk ő benne, akik álhatatosság által és az írások vigasztalása által nyerhetnek reménységet az Istenben. Ezt is mondja egyébként a 8. fejezetben Pál apostol, a 8. fejezet 25. versében, hogy amit látunk, amit nem látunk, abban kell nekünk hinni, hiszen ez a lényege a mi hitünknek, hogy nem abban kell hinnünk, ami már beteljesedett. Abban kell hinnünk, amit nem látunk, amit az Isten csak megígért az ő szavában, de amit nem látunk, azt reméljük, álhatatossággal várjuk. Akkor tud a mi hitünk igazán célba érni, hogyha kitartunk a hitben. Ha nem hullámzó a mi hitünk, hogy egyszer bízunk az Isten ígéretében, amikor meg nehezebb bízni benne, akkor nem bízunk, hanem ha nehéz körülmények között is, amikor semmi nem látszik, hogy be fog teljesülni,
amikor úgy tűnik, hogy nem fog megvalósulni, akkor is kitartunk az Isten beszédébe vetett bizalmunkban álhatatosan. A zsidókhoz írt levél 10. fejezetében ugyanezt a gondolatot olvashatjuk még, tehát Pál apostol zsidókhoz írt levelének 10. fejezetében, ahol ezt olvassuk a 36. versben, mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedve elnyerjétek az ígéreteket. Békességes tűrésre, azaz álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedve elnyerjétek az ígéretet. Itt is ugyanerről a gondolatról van szó tehát, hogy a hit gyakorlásának a feltétele, a hit célba érésének a feltétele az, hogy kitartsunk benne, hogy ne adjuk fel a reménységet, hogy cselekedjük, és ezt álhatatosan tegyük. Ekkor fogjuk elnyerni az ígéretet. Az Isten ígéreteinek az elnyeréséhez, az ige munkájának a célba éréséhez feltétlenül szükség van az álhatatosságra. Ezért összefoglalásképpen azt mondhatjuk, hogy az álhatatosság az az üdvösségünk feltétele. Így mondja Lukács evangélium a 21. fejezetében, a 19. versben Jézus Krisztus, hogy a ti béketűrésetek által nyeritek meg lelketeket. Itt is ugyanez a szó áll a görögben, az álhatatosság szó, a ti álhatatosságotok által nyeritek meg lelketeket. És ugye tudjuk jól, hogy ez a fejezet, ez arról a kérdésről szól, hogy mikor lesznek meg ezek, tehát mikor fog leromboltatni a templom, és mi lesz a jele a te eljövetelednek. Erre az időszakra nézve mondta azt Jézus, hogy a ti álhatatosságotok által nyeritek meg lelketeket. Ezt a gondolatot pedig még megerősíti Jelenések könyvének az a része, ahol az utolsó nagy történelmi színpadképről szól, hogy így mondjam, szereplőkről szól. Jelenések könyve 13. fejezetében, ahol az első nagyhatalmat megmutatja, amely a végidején különleges szerepet játszik, utána ezt teszi hozzá, itt van a szentek békességes tűrése. Itt van a szentek békességes tűrése, itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét, teszi hozzá a Jelenések könyve 14. fejezet 12. verse. Úgy gondolom, hogy ennyi bevezető igazán felkeltheti a mi figyelmünket erre a kérdésre, hogy mi is az álhatatosság, miben nyilatkozik meg az álhatatosság, és hogyan lehet eljutni, hiszen egyértelműen kimondja a Biblia, hogy az álhatatosság az üdvösség kérdés. Még ennek az első gondolatnak a lezárásaként kérem, hogy lapozzuk fel ismét a zsidókhoz írt levelet, és olvassuk el a 12. fejezetnek az utolsó három versét. Sőt, a 26. verset is tegyük hozzá. Azt mondja itt, akinek szava akkor megrendítette a földet, most pedig ígéretet tesz mondván, még egyszer megrázom, nem csak a földet, hanem az eget is, és az a még egyszer pedig jelenti az álhatatlan dolgoknak, mint teremtményeknek megváltozását, hogy a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg. Annak okáért mozdíthatatlan országot nyerve legyünk hálásak, melynél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon kegyességgel és félelemmel, mert a mi Istenünk megemésztő tűz. Azt mondja itt a zsidókhoz írt levélben Pál apostol, hogy az Isten az utolsó történelmi, a történelem legutolsó időszakában, az utolsó történelmi helyzetben mindent megráz. Mindent megráz. Nem csak a földet, hanem az eget is. És csak a mozdíthatatlan dolgok maradnak meg. Vagyis azok tudnak megállni az utolsó napok eseményei között, akik az álhatatosságot, ezt megtanulták az Istentől. Akik eljutottak oda, hogy a hitük gyakorlásában, az Istenbe vetett reménységükben, az Isten beszédének való engedelmességben álhatatosak lettek, kitartóak lettek. Azt hiszem, hogy még inkább láthatjuk azt, hogy ez egy olyan kérdés, amivel nekünk foglalkoznunk kell. Ez üdvösség kérdés számunkra, hogy álhatatosakká válunk az életünk dolgaiban, vagy pedig megmaradunk olyannak, mint amit így jellemez a Szentírás, hogy olyan, ami szeretetünk, mint a korán múló harmat, amely gyakran ismétlődik, de ugyanolyan gyakran el is tűnik. Vagyis megmaradunk egyfajta hullámzásban a mi hitéletünkben. Nagyon nagy kérdés ez a kérdés számunkra, de szeretnék rátérni a második pontra, miért pont ennek a kérdésnek van ekkora jelentősége? Miért pont az álhatatosságra van nekünk nagyon nagy szükségünk ahhoz, hogy a hitünket gyakoroljuk,
ahhoz, hogy a hitünk beérlelődjön és gyümölcsöt teremjen. Mi van az álhatatosságban, ami miatt erre ekkora szükség van? Kérem, hogy lapozzuk fel a Római Levél 5. fejezetének az első 5 versét, és olvassuk el az első 5 verset. Tehát Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levele 5. fejezetéből az első 5 verset szeretném idézni. Azt mondja itt Pál apostol, miután igaznak nyilvánítattunk hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Aki által van menetelünk hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Sőt, dicsekedünk a háborúságokban is, tudva azt, hogy a háborúság békességes tűrést nemz. A békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Isten szerelme kitöltetett a szívünkbe, a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Pál apostol az első versben azt mondja, hogy miután hit által igazán nyilvánítattunk. Az előző fejezetben arról beszél Ábrahám példája kapcsán, hogy az embernek személyes hittel kell megragadnia az Isten ígéretét, az igazán nyilvánításnak az ígéretét. El kell oda jutnia, hogy megalázza magát, és tehetetlenül rábízza a maga életét és megmentését Krisztus áldozatára, Jézus Krisztusra, hogyha ezt megharcolja, hogy egyedül tőle várja a megoldást, a reménységet, akkor békessége lehet az Istennek, Istennel. Akkor változás történik az ő életében, elnyeri a személyes életére nézve, elnyeri az Isten ígéreteit. Mondhatjuk így is, hogy aki hisz Krisztusban, annak örök élete van. Ennek az örömét, ennek a reménységét nyeri el az ember a hite nyomán, a Krisztusba vetett hite nyomán. És ennek az egyik eredménye az, hogy szabadon mehet az Istenhez, és segítséget kérhet tőle. Úgy állhat meg az Isten előtt, mint akivel nincsen ellenséges viszonyban, hanem mint akitől bátran kérhet, bizalommal kérhet, mint gyermek, hiszen Krisztusban gyermekévé fogadott bennünket az Isten. Azzal a bizalommal kérhetünk, hogy nem kell attól félnünk, hogy vajon az Isten szerete bennünket, vajon az Isten készen meghallgatni a mi kéréseinket, vajon az Isten hogyan tekint ránk most ebben a helyzetben, hanem azzal a bizalommal kérhetünk, hogy tudjuk azt, hogy az Isten meghallgatja a kéréseinket, hogy megvannak nála a mi kéréseink, és ahogyan ő jónak látja, majd azt be is fogja teljesíteni. Bátran mehetünk ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekedhetünk az Isten dicsőségének reménységében. Nem kell kétségeskednünk abban a tekintetben, hogy vajon Jézus Krisztus meg fogja változtatni a mi jellemünket, vagy sem. Az Isten dicsőségének a reménysége, az a reménység, hogy Krisztushoz hasonlóvá fog tenni bennünket. Ez a bizalom meg lehet iránta, az Isten iránt bennünk, mert az Isten az ő áldozata által képes, hogy ezt elvégezze bennünk. Az érdekesség, ami miatt ezt az egész szakaszt idézem, az a 3. versben kezdődik el a mai témánk szempontjából. Sőt, dicsekedünk a háborúságukban is. Úgy gondolom, hogy ez már egy olyan pont, ami számunkra egy kicsit szokatlan. Mert mi többnyire a háborúságokban nem dicsekedni szoktunk, hanem sírdogálni. Hanem vagy lázongani, kétségbe esni. Pál apostol viszont azt mondja, hogy dicsekedünk a háborúságokban is. Az a reménység és az a közösség, annak a közösségnek a békessége, ami hitáltan jön létre, a Krisztus áldozatának a megragadása által jön létre, ez a békesség, ez a reménység, ez kihat, nem csak akkor, amikor nincsen nagy nehézség a mi utunkon, amikor könnyű elhinni az Isten ígéreteit, mert mondjuk éppen nagyon élesen nem szembesültem a gyengeségemmel és elveszettségemmel, hanem ez a reménység, ez kihat akkor is, amikor a legnagyobb háborúságokba kerülünk bele. Miért? Azt mondja, hogy azért, mert a háborúság, tudjuk azt, hogy a háborúság békességes tűrést nemz. A békességes tűrés szó helyén ismét csak az álhatatosság szót találjuk. Azt mondja Pál apostol, hogy a háborúságok, azok álhatatosságra késztetik az embert. És itt hadd fogalmazzam meg, vagy hadd mondjam el ennek a görög szónak a szó szerinti jelentését. Az itt szereplő görög szó a hypomone szó, ami szó szerint azt jelenti, hogy alatta maradni a tehernek. Alatta maradni a tehernek. Vagyis Pál apostol azt mondja, hogy amikor kialakul egy nehéz helyzet, kialakul egy megpróbáltatás a mi életünkben, akkor kiváltságunk, hogy gyakoroljuk a hitünket,
és alatta maradjunk a tehernek, azaz ne emberi megoldást keressünk arra a helyzetre, ne mintegy kiugorjunk az Isten kezéből, és próbáljunk meg saját eszközeinkkel megoldást találni arra a helyzetre, hanem megalázva magunkat, elfogadva azt a terhet, ami abból származik, hogy mi ragaszkodunk az Isten ígéreteihez, és ragaszkodunk a szabályszerű küzdelem útjához, tehát ha megöl engem is, akkor sem vétkezem. Ez a szabályszerű küzdelemnek egy nagyon fontos eleme, hogy ó király, ugye Dániel társai mondták ezt, ó király, te bedobhatsz bennünket a tüzes kemencébe, de tudd meg, hogy mi akkor sem fogunk leborulni, és imádni az aranyszobrot, amit készítettél. Tehát ha az ember abban a helyzetben, ami a megpróbáltatás által jön, idéződik elő a mi életünkben, ha abban a helyzetben mi úgy döntünk, hogy mi alatta maradunk a tehernek, elfogadjuk azt a terhet, ami abból származik, hogy hűségesek maradunk az Isten beszédéhez, és inkább az Istenbe vetjük a bizalmunkat, semmint, hogy kapkodni kezdjünk, és emberi megoldásokhoz forduljunk, ez a helyzet, ez erre ösztönöz bennünket. Az Isten ezt munkálja bennünk, ezt a hitet munkálja bennünk. És mi történik akkor, amikor egy ember bármilyen nehéz körülmények közé is kerül, de rábízza a megoldást az Istenre? Hadd kérjem, hogy válaszoljatok erre. Mi történik akkor, amikor egy ember feltétel nélkül rábízza magát az Istenre a megpróbáló élethelyzetben? Csalódni fog? Tudnátok egyetlen egy olyan Biblia helyet mutatni nekem, ahol az az ember, aki teljesen rábízta magát az Istenre, az csalódott? Én ilyet nem olvastam. Én csupa olyan esetről olvastam, ahol az Isten megengedi, hogy a legvégsőkig próbára legyen téve az ember bizalma, és amikor már úgy tűnne, hogy nincs tovább, nincs megoldás, akkor az Isten pedig beavatkozik, és valami megoldást hoz. Arra nincs példa, hogy az Isten egyedül hagyná azt az embert, aki alatta maradt a tehernek, aki megmaradt az Istenhez való bizalomban és ragaszkodásban. Vagyis itt érthetjük meg, hogy miért olyan jelentős dolog az álhatatosság. Egyedül így kaphat alkalmat az Isten arra a mi életünkben, hogy megmutassa az ő hatalmát. Hogyha mi a háborúságban nem maradunk alatta a tehernek, vagyis nem vagyunk álhatatosak, akkor az Istennek nincsen lehetősége arra, hogy a mi hitünkre válaszként megszabadítson bennünket. Ha viszont alatta maradunk a tehernek, és így gondolkozunk, hogy minden egyes próbatétel kiváltság arra, hogy a hitemet gyakoroljam. Lehetőség arra, mert a hitemet akkor kell gyakorolni, amikor nehézségben vagyok. A hitnek a lényege, hogy a nem látott dologban kell bíznom. Hogy hitben járunk, és nem látásban. Amikor előáll ez a helyzet, hogy szükségem van az Isten segítségére. Amikor előáll az a megpróbáltatás, hogy nem látom az utat, nem látom a megoldást, nem látom a folytatást. És ekkor alatta maradok ennek a tehernek, hogy én az Istenhez ragaszkodom, és az Istenben bízom, ami ekkor teher, ami ekkor küzdelem, ami ekkor megpróbáltatás, hogy alatta maradok-e tényleg. Ezzel nyitok utat az Istennek arra, hogy megszabadítson engem. Ha nem maradok alatta, nem tud segíteni rajtam. Ha alatta maradok, ha kitartok abban a bizalmamban, hogy az Istentől várom a segítséget, ő benne bízom, akkor az Isten meg fogja mutatni a szabadítását. Így folytatja Pál apostol, hogy a megpróbáltatás, a háborúság az álhatatosságot munkál az emberben, arra készteti az embert, hogy maradjon alatta a tehernek, az álhatatosság pedig kipróbáltságot nemz. Nem próbatételt. A próbatétel az, amikor belekerülünk a háborúságba. Amikor viszont álhatatosak maradunk a háborúságokban, akkor ennek az az eredménye, hogy az Isten meg fog szabadítani bennünket. Ennek az az eredménye, hogy kipróbáltá fog válni a hitünk, mert most már nem csak eszmeileg tudjuk, hogy az Isten nem hagyja egyedül azokat, akik benne bíznak, hanem saját tapasztalatból fogjuk tudni azt, hogy az Isten gondviselő Isten, az Isten élő Isten és szabadító Isten. Kipróbáltá válik a hitünk, és ezért a kipróbáltság pedig reménységet nemz. Annak a reménységét, hogy amit az Isten megígért, hogy győztessé fog tenni bennünket a Krisztus napjára, hogy ez a reménység,
Ez reális reménység. Nem úgy van, ahogy sokszor csüggetten érezzük meg, gondoljuk, hogy soha nem fogunk tudni megváltozni, soha nem lesz belőlünk jobb. Hanem ez úgy van, hogyha egy dologban az Isten meg tudott szabadítani. Hogyha egy dologban az Isten bevetett bizalom nyomán megtaláltuk a megoldást és a békességet benne, és az Isten szabadítása megnyilatkozott, akkor ugyan mi lenne az akadály annak, hogy más dologban is ugyanígy megnyilatkozzon? Akkor mi akadályozhatja meg az Istent abban, hogy a többi dologban, amire nézve szintén nem látok megoldást, megoldást tud adni az Isten? Tehát a folyamat ez. Megismerjük az Isten hívását, az Isten dicsőségének a reménységét, aztán az Isten megengedi, hogy próbára legyen téve a mi belévetett bizalmunk, előállnak olyan helyzetek az életünkben, ahol gyakorolnunk kell a hitünket, de ez kiváltság, mert csak ekkor tudjuk gyakorolni a hitünket. És ha ebben a helyzetben mi megalázzuk magunkat és alatta maradunk a tehernek, akkor az Isten meg fog szabadítani bennünket. Kipróbáltá válik a hitünk, és igazolja azt, hogy jól tesszük, ha benne bízunk, és ezzel növeli azt a reménységünket, hogy ő a végső megoldásig fog segíteni bennünket. Mindenre pedig az Isten iránti szeretet vezet el bennünket, ahogy az utolsó vers mondja, a reménység pedig azért nem szégyenít meg bennünket, mert az Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nekünk. Ez nem magunkból fakad, és ezzel szeretnék rátérni a következő pontra, hogy hogyan jöhet létre a kitartás, az álhatatosság az életünkben. Hogyan valósulhat meg az életünkben az, hogy mi reménytelen helyzetben, kilátástalan, emberileg megoldhatatlan helyzetben nem fellázadunk az Isten ellen, nem elhagyjuk a reménységünket, hanem alatta maradva a tehernek kitartunk az Istenbe vetett bizalomban. Az egyik dolog, akkor hadd utaljak vissza az első gondolatra, az előző gondolatra, az Isten szent lelke kitöltetett a szívünkbe, aki adatott nekünk. Az Isten szent lelke pedig az Isten iránti ragaszkodó szerelmet munkálja bennünk. Az Isten lelke vezethet el bennünket arra, hogy álhatatosak legyünk. Ezért a Galácia beliekhez írt levélben ezt is olvashatjuk az 5. fejezet 22. versében, hogy a béketűrés is a lélek gyümölcse. Több más gyümölcs mellett az álhatatosság is az Isten lelkének a gyümölcse. A lélek mindenkor azt munkálja bennünk, hogy alázzuk meg magunkat, némítsuk el a nyelvünket, ha kell, tegyük porba a szánkat, és mondjuk azt, hogy nem zár ki örökre az Úr, talán van még reménység, és arra bátorít, hogy bízzunk az Isten ígéreteiben. Bízzuk rá csöndes reménységgel az Istenre magunkat. Másrészt a zsidókhoz írt levél 12. fejezetét kérem, hogy ismét keressük meg, és olvassuk el most az első 4 verset. A zsidókhoz írt levél 12. fejezetének első 4 versét így olvashatjuk. Annak okáért minket is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért, nézve a hitnek fejedelmére, vagy másik fordítás szerint nézve, folyamatosan nézve a hitnek kezdőjére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett megvetve a gyalázatot keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Gondoljátok meg azért, hogy ő így ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélva, mert még vérig nem állottatok ellen, tusakodva a bűn ellen. Azt mondja itt az ige,

Istennek a kezéből, és keressünk emberi megoldásokat. Ha viszont Jézus Krisztusra nézzük, akkor Krisztusnál a következőt látjuk. Ő ellene támadásokat szenvedett el a bűnösöktől, és azért viselte ezt el, hogy mi ne csüggedjünk el a lelkeinkben elalélva. Hogy lássuk azt, hogy akár vérig is ellene lehet állni a bűnnek, tusakodva a bűn ellen. Az álhatatosságra a legnagyobb ösztönzés az lesz a mi életünkben, hogyha végig gondoljuk azt, hogy Jézus Krisztus mindenkiért meghozta az áldozatot. Hogyha végig gondoljuk azt, hogy minden egyes ember, aki nem jut üdvösségre, az végtelen veszteség az Isten számára, mert az Isten ő érte is szenvedett. Mindenki bűnét hordozta. Ahogy a zsidókhoz írt levélben olvassuk, Jézus mindenkiért megízlelte a halált. Minden emberért megízlelte a halált. Nem csak azokért, akik elfogadják őt, hanem Jézus minden emberért hordozta a keserűséget, hordozta a bűnnek a terhét. Hogyha meg akarjuk becsülni Jézus áldozatát, hogyha értékeljük ezt a szeretetet, amit irántunk megmutat. Isten iránti szeretet, és a Szentlélek az, aki álhatatosságra tud vezetni bennünket. De a gyakorlati életünk közvetlen kihatással van a lelki életünkre. A kis dolgokban való álhatatosság, a kis kötelességeinknek az elvégzése vagy el nem végzése eldönti azt, hogy a lelki életünkben hajlamosabbak leszünk-e kitartani, vagy pedig feladunk dolgokat. Engedjétek meg, hogy itt egy néhány gondolatot idézzek a Nevelés az Előtted az Élet című könyvből, az 50.-51. oldalról először József élettörténete kapcsán. Ezt írta Józsefről, József lelkét megremegtette az elhatározás, hogy hű marad atyának Istenéhez, s mindig úgy fog cselekedni, mint aki a menny királyának alattvalója lett. Abban a keserűséggel telt életben, melyet mint idegen és rabszolga élt le a bűnnek látványosságai, lármája s a pogány istentiszteletek csábításai közepette, amelyek a gazdagság, műveltség és királyi fényűzés vonzereivel vették körül, József álhatatos maradt. Megtanulta a kötelesség iránti engedelmesség leckéjét. Ezért tudott álhatatos maradni. Megtanulta a kötelesség iránti engedelmesség leckéjét. Minden tisztségében hűséges volt a legalacsonyabbtól a legmagasabbig, és ez tulajdonságait kiképezte a legmagasabb szolgálatra. Így tudta az Isten felhasználni őt. A következő példa Elizeusnak az élete, akiről tudjuk azt, hogy otthon, bár fejedelmi származású volt, előkelő származású ember volt, mégis ő is beállt az ökrök mellé, és végezte a földművelésnek a munkáját. Olyan otthonban nőtt fel, ahol tisztelték Istent, és a kötelesség iránti hűség életüknek szabálya volt. A kötelesség iránti hűség életüknek szabálya volt. Utána ezt mondja még egy kis helyen. Nevelése a hétköznapi kötelességek teljesítéséből állt. Azt olvassuk róla, hogy vizet öntött mesterének Illésnek kezére. Mint a próféta személyes kísérője, továbbra is hűségesnek bizonyult a kicsiny dolgokban. Eközben naponta erősödő céltudatossággal szentelte oda magát az Istentől kijelölt küldetésnek. Előbbi munkájában, amikor az ekét tartotta, Elizeus megtanulta, hogy ne hagyja félbe a munkát, és ne csüggedjen el. Most a kötelesség más területén kellett rátennie a kezét az eke szarvára, és most sem akart tágítani kitűzött céljától. És kedves gyerekek, hadd szóljak itt ismét hozzátok. Szerettek ti pakolni otthon? Úgy gondolom, hogy itt vegyes a válasz. Talán vannak olyan gyerekek, akik szeretnek pakolni, és anyuka első felszólítására rögtön szaladnak, és mindent a helyére raknak. De azt hiszem, hogy nagyobb részt úgy vagyunk vele, hogy nem nagyon szeretünk pakolni, úgyhogy akkor kezdünk el, amikor már nagyon erősen szólnak ránk, és ahogyan én tapasztalom, többnyire úgy szoktunk pakolni, hogy besöpörjük gyorsan a szőnyeg alá, meg az ágy alá a játékot.

vagy egy nagy dobozba beledobáljuk, de nem rakjuk a helyére. Igaz? Én nagyon hálás vagyok az anyukámnak azért, hogy amikor azt mondta nekem, hogy pakoljak el és takarítsak ki a szobában, akkor utána mindig bejött, és megnézte az ágy alatt, megnézte a polc tetején, hogy letörölgettem-e a port. És ezzel tanított meg arra, hogy a kicsi dolgokra figyeljek oda, és a kis dolgokban végezzem el, ne csak az, ami látszik, hanem menjek el odáig is. Hadd kérjelek benneteket, gyerekek, hogy ti is figyeljetek oda erre, jó? Figyeljetek oda, hogy amikor anya azt kéri, hogy elpakoljunk, akkor mindent rakjatok el, ne csak azt, ami látszik, és mindent a helyére rakjatok el. Szeretnék egy részletet olvasni a Krisztus mindenek felett című könyvből. Ezt mondja. Nincs jogunk meghatározni, hova kerüljünk, vagy jó előre véleményt mondani arról, mire akar minket Isten alkalmassá tenni. Isten irányít mindent, és ahova állít, ott egyetlen nagy célunk, hogy a neki való fenntartás nélküli odaadás áradjon ki belőlünk a kérdéses munkában. Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedd. Szeretnék tovább lépni és a legutolsó pontra rátérni, miután azt láthatjuk, hogy megtanulni az álhatatosságot, azt egyrészt az élet dolgaiból kell nekünk. A hétköznapi, nem látványos, nem a mások által nagyra tartott dolgok elvégzéséből, hanem a mások által is kicsinek tartott, esetleg az általunk is kicsinek tartott dolgok hűséges elvégzéséből. Azt hiszem, hogy mi sokszor vagyunk úgy, hogy azt gondoljuk, hogy ha egy nagy dolgot végezhetnénk az Isten művében, akkor ezt ezer örömmel és boldogan is biztos kitartóak tudnánk lenni. De azt, hogy komolyan vegyük a léleknek a kis késztetéseit, hogy rendezzünk el dolgokat, hogy menjünk el, hogy tartsunk ki az emberekért való munkálkodásban, hogy elvégezzünk olyan feladatokat a gyülekezetben, amit senki nem köszön meg, amire senki nem figyel oda, amit senki nem tart fontosnak. Ez valahogy úgy már kívül esik a mi érdeklődési körünkön. Ezek a kevésbé szeretem kategóriába tartoznak. Az Isten pedig ezeken keresztül is nevelni akar bennünket. Azon túl, hogy a lélek erre késztet, hogy kitartsunk, azon túl, hogy az Isten szerelme arra késztet, hogy kitartsunk, a kis dolgokban való hűségünk, az apró pici dolgokban való engedelmességünk dönti el, hogy végül álhatatosakká válunk a hitéletünkben vagy sem. Befejezésül én arról szeretnék szólni, hogy mi az, amiben legelőször meg kell tanulnunk az álhatatosságot. És két dologra szeretném a figyelmünket ráirányítani. Jézus Krisztus Lukács evangélium a 18. fejezetében elmondott egy példázatot arról, hogy mindig imádkozni kell, és soha meg nem restülni. És ezután elmondta a hamis bíró és a szegény özvegynek a hamis bíró példázatát, akihez ugye szüntelen járt a szegény özvegyasszony, és addig járt a nyakára, míg elege nem lett a bírónak belőle, és azt nem mondta, hogy én ugyan az Istent nem félem, és embert nem becsülök, de most már nagyon terhemre van ez az asszony, ezért engedek neki. Jézus pedig azt fűzte hozzá, hogy vajon az Isten, amikor eljön, amikor az embernek fia eljön, talál-e hitet a földön? Úgyhogy kimondhatjuk azt, hogy ez egyik terület, amire Jézus ráirányítja a mi figyelmünket, az az imádságban való naponkénti kitartás és álhatatosság. Hogy napról napra komolyan vesszük-e azt, hogy valóban az Istenhez jutni, valóban az Isten színe elé jutni, és a könyörgésben nem megalkudni, nem elhagyni a könyörgést. Úgy gondolom, hogy itt kell két dologról szólni mindenképpen. Az egyik a fáradtság. Hatalmas nagy kísértés, hogy mivel elfáradtunk az élet dolgaiban, hogy elhagyjuk az imádságot, hogy majd bepótoljuk valamikor. A másik pedig a szomorúság. Lukács evangélium a 22. fejezetének 45. verse azt mondja, hogy a tanítványok azért nem tudtak kitartani a Getsemáné kertjében az imádságban, mert elaludtak a szomorúság miatt. Mert a lelkükre ránehezedett a csüggedés, a kétségbeesés, a szomorúság, és nem tudtak eljutni oda, hogy igen, ebben a helyzetben van szükség az imádságra.
Természetesen senki helyett én a harcokat meg nem tudom harcolni. Én csak a veszélyre szerettem volna a figyelmet felhívni. Az egyik nagy veszély, hogy az élet agyon terhel bennünket, és nem imádkozunk. A másik nagy veszély, hogy elcsüggedünk, és azt mondjuk, hogy nem tudok imádkozni. Hogy nem tudok az Istenben bízni. Pont akkor, amikor a legnagyobb szükségem lenne arra, hogy imádkozzak. Az első terület, ahol meg kell tanulnunk, hogy kitartóak legyünk, hogy bármi van is, de mindenkor segítségül hívjuk Jézus Krisztust, az az imádság, az egyéni ima életünk területe. És szeretnék egyetlen egy részletet idézni a Nagy Küzdelem a Korszakok Nyomában című könyvből, ahol ezt olvassuk. Sátán jól tudja, hogy azok, akiket rá tud venni az imádkozás és az igekutatás elhanyagolására, képtelenek támadásait kivédeni. Ő tudja. Ő nagyon jól tudja. Nem véletlenül élünk abban, amiben élünk. És hogyha megengedjük neki, akkor tovább fogja fokozni, hogy még csak esélyünk se legyen az Istennel folyamatosan kapcsolatot ápolni. De testvérem, hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy mi az ellenkezőjét jól tudjuk-e? Mert Sátán azt tudja jól, hogyha eléri azt, hogy az imádkozást és az igekutatást elhanyagoljuk, akkor képtelenek leszünk kivédeni a támadásait. Fordítsuk meg ezt a mondatot. Jól tudjuk-e azt, hogyha imádkozunk és igét kutatunk, akkor ki fogjuk védeni Sátán támadásait? Akkor az Isten védelmét fogjuk elnyerni az életünkben. Tudjuk ezt? Felfogtuk-e igazán? Jól tudjuk-e ezt a mi számunkra? Logikusan cselekszünk-e az életünkben? Vagy pedig az érzelmeinknek és a körülményeinknek engedünk, és annak fogjai vagyunk? A másik pedig, amire szeretném ráirányítani a figyelmünket, ezt Jakab apostol levelében olvashatjuk az 5. fejezetben, a 7.-8. verset. Ezt mondja Jakab apostol a levelében, az 5. fejezet 7.-8. versében, hogy legyetek atyám fiai béketűrők, álhatatosak az Úrnak eljöveteléig, íme a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és estvéli esőt kap. Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. A másik terület az a magvetés területe. Úgy gondolom, hogy mi nagyon sokszor úgy vagyunk vele, hogy nem szeretjük a magot sírva vetni, hanem szeretnénk azzal az örömmel vetni a magot, hogy mikor elvetettük, rögtön gyümölcsöt hoz. Az ige nem erről szól, és a természet sem erről szól. Az ige arról szól, hogy a magot reménységben kell vetni. Ha kell, akkor sírva, bőjtölve és szenvedve kell a magot vetni. És hogyha valaki elvetette a magot, akkor álhatatossággal kell várnia, míg az a mag kicsírázik és kibújik a földből. A másik terület, ahol az álhatatosságot meg kell tanulnunk, mindenek előtt, az imádság mellett, az a másokért való türelmes munkálkodásnak a területe. Ahol, hogyha mi csak időnként szeretnénk munkálkodni, hogyha mi rövid idő alatt szeretnénk eredményt látni, akkor szinte biztos, hogy a lelkiismereti szabadságot nem fogjuk tiszteletben tartani. Biztos, hogy megpróbáljuk manipulálni a másikat, erőnek erejével rávenni, hogy kövesse azt az utat, és biztos, hogy el fogunk jutni oda, hogy nem fogjuk szeretni a másik embert, mert ő nem fog olyan gyorsan változni, mint ahogy mi szeretnénk. Ezért kell megtanulnunk a kitartást. A kitartást a másik iránt való szeretetben. Ahogy Jézusról azt olvastuk, hogy ő szerette az övéit, mindvégig szerette őket. És ezzel a szeretettel tudta gyógyítani az ő életüket. Jelenések könyve 2. fejezetének a 3. verse arról tesz bizonyságot, hogy lehetséges mindezt megtanulni. Az első gyülekezetről Jézus azt mondta, hogy ti terhet hordoztatok, és nem fáradtatok el bele. Létezik ilyen. Próbáljuk ki. Keressük meg a saját életünkben, hogy a szabályszerű küzdelem hátterén valóság lehet-e az, hogy mi magunk munkálkodunk, és nem fáradunk el benne. És itt hadd olvassak fel egy nagyon érdekes gondolatot, ami engem nagyon megérintett. Ugyanebből a könyvből, a Krisztus mindenek felett című könyvből, a 116. oldalon. Tartózkodj minden olyan Istennek végzett munkától, amely elvonhatja figyelmedet magáról Istenről. Igen sok szolgáló testvér a saját munkáját imádja. A szolgálattevő egyedül Istenre összpontosítsa magát, másra ne legyen gondja. Ez azt jelenti, hogy életének többi területei értelmi, erkölcsi és szellemi vonatkozásban szabadok legyenek,
mint a gyermek. De ez nem a szeszélyes önfejű, hanem a hálás gyermek szabadsága. Akiben nem komolyan dominál az Istenre való figyelés, annak a szolgának könnyen feje fölé nő a munkája. A testnek, szellemnek és léleknek nincs szabad tere, és ennek következtében teljesen kimerül és összeroppan. Nincs szabadság és öröm az életében, idegei, feje és szíve olyan nyomasztó terhet hordoznak, hogy Isten áldása nem nyugodhat meg rajta. De a másik oldal épp ilyen igaz. Amikor végre Istenre vagyunk összpontosítva, akkor életünk minden területe felszabadul, és egyedül Isten uralma alatt van. A munkáért nem téged terhel a felelősség. A te egyetlen felelősséged az, hogy szakadatlan élő kapcsolatban maradj Istennel, és vigyázz, nehogy bármi gátolja a vele való együttmunkálkodást. A megszentelődés után gyermeki szabadságban élünk. Eltűntek azok a dolgok, melyek az életet lekötve szokták tartani. De mindig emlékezz meg róla, hogy egyetlen cél érdekében tett szabaddá, hogy feltétel nélkül odaszánd magad munkatársadnak. Befejezésül a Krisztushoz vezető lépések 43. oldaláról szeretnék egy összefüggést felidézni. Ezt mondja, jó dolog vágyakozni a jóságra és a szentségre. Megvan ennek a maga jelentősége, szerepe. De hogyha itt megállunk, akkor semmit sem érünk el. Sokan elvesznek, pedig az a reménységük és kívánságuk, hogy keresztényé legyenek. Nem jutnak el addig, hogy átadják az akaratukat, nem választják a keresztényé válás útját. Teljes változás mehet végbe az életedben az akarat helyes gyakorlása által. Ha átadod akaratodat Krisztusnak, akkor olyan hatalommal lépsz szövetségre, amely minden más erő és hatalmasság felett való. Felülről fogsz erőt nyerni az álhatatossághoz. Talán nem olvasnám tovább. Felülről fogsz erőt nyerni az álhatatossághoz. Gondoljuk végig ennek a jelentőségét, és én kívánom szívem mélyéből mindannyiunk számára, hogy az Isten tanítson meg bennünket alatta maradni az életünk terheinek. Tanítson meg bennünket arra, hogy mit jelent a hitet gyakorolni a nehézségek között, a kilátástalan helyzetben, és ő adjon mindannyiunknak erőt, hogy az imádságban és a másokért való munkálkodásban tőle vezetetten kitartóak, álhatatosak tudjunk lenni. Amen. Édesatyánk, mennyei Istenünk, köszönjük szépen, hogy arra bátorítasz bennünket, hogy a legkilátástalanabb helyzeteket te azért engeded meg a mi életünkben, hogy nekünk lehetőségünk legyen gyakorolni a hitünket. Urunk Istenünk, kérünk, hogy add ehhez nekünk az álhatatosság lelki ajándékát. Éleld meg a szívünkbe, Urunk, azt az odaszánást, hogy alatta tudjunk maradni a terheknek napról napra, hogy a te kezedből tudjuk elvenni a megpróbáltatásokat, és ezért teljes bizalommal tudjuk rád bízni önmagunkat. Taníts erre, kérünk bennünket. Engedd meg, hogy olyan megpróbáltatások jöjjenek az életünkben, amelyekben a beléd vetett hit által győzelmet arathatunk, és így növekedhet a beléd vetett reménységünk is. Kérünk Istenünk, emlékeztess bennünket ezekre a gondolatokra. Emlékeztess bennünket, Urunk, amikor át akarunk lépni a kis dolgok felett, amikor könnyedén veszünk az életünkben bizonyos dolgokat. Emlékeztess, kérünk, arra, amikor elhanyagoljuk az imádságot, vagy amikor nem harcoljuk meg, hogy igazi imádság legyen, a hozzád fordulás, a veled való igazi találkozás lehetősége. És emlékeztes, kérünk, erre akkor is, amikor türelmetlenek vagyunk másokkal, amikor hamar szeretnénk eredményt elérni mások életében. Kérünk, taníts meg bennünket kitartani, rendíthetetlen bizalommal te benned, hogy amikor te megrázol majd mindent, akkor megtarthass bennünket, mert lehetőséget adunk neked erre. Jézus Krisztusért kérünk, taníts minket, Urunk. Amen.

Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, mindenek előtt a gyermekeket. Egy Biblia igét olvasok nektek, hogy azután egy-két gondolatot kiemeljünk és végig gondoljunk ebből az igéből. Gyerekek, Pál apostol szavait olvasom az Új Szövetségből, a Korintusi levélből. Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Emlékszek rá, gyerekek, hogy amikor ilyen kis fiú voltam, ilyen idős, mint ti, nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy mi van, amikor egy ember, a nagypapa, a nagymama meghal. A Biblia egy nagyon szép kifejezést használ erre. Azt mondja, hogy elalszik. A Biblia szerint, amikor valaki meghal és a Teremtőnek visszaadja az életét, akkor olyan, mint egy álom nélküli alvás. Nem tudja, hogy mi történik tovább. Semmit nem érzékel abból a világból, amit itt hagyott. Mintha egy álom nélküli alvás lenne. Nem érzékeli az idő múlását, nem lát, nem hall, semmit nem érzékel. És amikor gondolkodtam ezen, és olvastam ezt a Biblia verset, amiből szeretnék nektek most egyetlen egy szót kiemelni, akkor úgy találtam kisfiúként, hogy ez a legszebb Biblia vers, amit én olvastam egészen odáig. Kisfiú voltam, amikor édesapám meghalt. És amikor a temetésén részt vettem, nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy lesz ez után. Milyen reménységem van. És amikor ezt a Biblia verset olvastam újra és újra, hogyan kezdte az apostol? Hallgassátok csak. Ímé titkot mondok néktek. Ez egy olyan titok, amit a legnagyobb tudósok sem tudnak megfejteni. Hogyan van ez? Hogyan fog ez történni? Azt mondja az apostol, hogy amikor Jézus Krisztus visszatér az ég felhőiben, és vele mind a szent angyalok, akkor az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a halottak mind feltámadnak, nagy hirtelen egy szempillantásban. Mennyi idő, gyerekek, egy szempillantásnyi idő? Csukjátok csak be a szemeteket. Na, csukjátok be, számoljunk. 1, 2, 3, ki lehet nyitni. Ez hosszú idő volt, gyerekek? 3 másodperc. Most próbáljuk meg újra, 1 másodpercet csukjuk be. 1. Ki lehet nyitni? Egy szempillantás még ennél is rövidebb, gyerekek. A pillantsatok csak egyet. Meg lehet mérni, hogy ez mennyi idő? Képzeljétek el, azt mondja a Biblia, hogy amikor Jézus visszatér az ég felhőiben, akkor mindazok, akik szeretetben, hitben aludtak el. Jézus Krisztus mennyi idő alatt? 3 másodperc alatt? 1 másodperc alatt? 1 szempillantás alatt. Feltámasztja őket. Nem lesz betegség, nem lesz fájdalom. Nem úgy támadnak fel, amilyen fájdalmakkal meghaltak, elaludtak. De mond egy másik ígéretet is, figyeltétek? Azt mondja, hogy akik élnek majd akkor, amikor Jézus Krisztus visszatér az ég felhőiben, és ezek lehet, hogy ti lesztek gyerekek, lehet, hogy mi leszünk, kedves gyülekezet. Akkor azok, akik élnek még, szemlélik Jézust, ahogy jön vissza az angyalaival, és ugyanígy egy szempillantás alatt elváltozik az ő testük, a betegség, a fájdalom, minden, ami a bűnnek a következménye, eltűnik, és Jézus Krisztus újjáteremti őket. Értitek már, hogy miért így kezdte a Biblia szakaszt Pál apostol, hogy egy titkot mondok néktek. Ez egy csodálatos titok, nem? Egy szempillantás alatt fog mindez megtörténni. Én azt kívánom, gyerekek, hogy ezzel a reménységgel, ezzel a szempillantásnyi ígérettel, ezzel a szívetekbe éljetek, és győzzétek le a szomorúságot, győzzétek le a keserűséget, a félelmet, a betegséget is. És azt is, hogyha szerettetektől kell búcsúzni, tudva azt, hogy Jézus Krisztus visszatér az ég felhőiben, és egy szempillantás alatt visszaadja az életet, és elváltoztatja a mi nyomorúságos beteg testünket is. Úgy legyen, gyerekek, a szempillantásról mindig ez jusson eszetekbe. Amen. Nyissuk ki a
Bibliánkat, kedves gyülekezet, a zsidókhoz írt levél 4. fejezeténél, és olvassuk innen az alapigét, a zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12. versétől a 16. versig terjedő igéből. Olvasom Isten igéjét. Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. És nincsen oly teremtmény, amely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt mindenek mesztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk. Lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus az Istennek fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz, mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, többetek Bibliájában, így az enyémben is a felolvasott 2, 4, 5 versből legalább 3 vastagon van szedve. És amikor ezen gondolkodunk, hogy miért is vannak vastagon szedve ezek az ige versek, akkor indulva a 12. verstől, mint talán többségében olyan testvérek, tagjai a gyülekezetnek, akik alaposan felkészültek a Krisztussal való szövetség kötésre, olvassuk a 12. verset, és eszünkbe jut, hogy milyen bibliai alaptanításról szól ez az ige vers nekünk. Mit mond? Az Istennek beszéde. Melyik keresztségi anyag volt ez, emlékezünk? Hanyas sorszámú? Azért ennél gyorsabb választ vártam. Ugye rögtön a legelején. Ha rátekintünk a további vastagon szedett igeversekre, 15. 16. versre, szintén azt mondhatjuk, hogy a mi hitünk alap oszlopait olvashatjuk itt, mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni a mi gyarlóságunkon. Rögtön 2 nagyon fontos anyag. Mely leckék voltak ezek? Főpapunk van a mennyben. Igazi képviselőnk, közben járunk. Nem kell sorszámot mondani. És a másik igazság, a másik tanítás, megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan. Miről szól ez? Arról a csodálatos igazságról, hogy Jézus Krisztus hogyan jött el emberi formában, és vált hozzánk egészen hasonlóvá, hogy megismerje küzdelmeinket, és hogy az ő győzelme példa legyen számunkra és a győzelemre. És amikor ezeket így végig gondoljuk, és mint minden ilyen ige szakasznál, ennél is fennáll az a kísértés, hogy olvassuk, és megerősítenek minket ezek az igék. Milyen jó, hát ez egy csodálatos igevers, ez pontosan az, amiért én adventista vagyok. Ez pontosan az a gondolat, az a tanítás, ami nekem olyan sokszor erőt ad. És amikor így olvasgattam ezt az igeverset, ezt az igeszakaszt a 12. verstől a 16. versig terjedő igeszakaszt, akkor olyan kérdést tettem fel magamnak, hogy és mit mond ez nekem ma ez az igeszakasz? Mire tanít ez engem most? Az én hitelveimet megerősíti, és az emberben egyfajta belső békesség és biztonság érzet alakul ki, hogy na igen, jó helyen vagyok én ezeket, így gondolom, ezek nagyon fontos igeversek. De olyan érdekes volt elolvasnom, és ezt tennénk a mai délelőtti istentisztelet során is, összefüggésében azt az üzenetet, ami ezekben az összefüggő gondolatokban és versekben olvasható. Rögtön az első mondatra térjünk is rá, mert az Istennek beszéde élő és ható. Mit jelent ez a mondat? Az Istennek beszéde élő és ható. Azt jelentette, amikor szokás szerint olvastam ezt az igeverset, hogy élesebb minden kétélű fegyvernél, hogy na, az Isten nekem egy olyan kardot adott a kezembe, amit én viszek magammal az életben, kilépek a világba, körülnézek, és használva ezt a kardot, jót és rosszat, szétnyesek egy pillanat alatt, ránézek az embertársamra,
meglátom benne azt, ami érték, de hát persze azt, ami értéktelen is. Ebben is segít nekem az igazság. Hordom ezt a kardot magammal, az Isten beszédét, az Isten igéjét, olvasom a Bibliát, és olyan jó eligazodni ebben a világban, úgy, hogy az embert már nem csapják be hamis vallások, hamis irányzatok, hamis ideológiák. Nekem egy tiszta, világos, letisztult világképen van a Szentírás segítségével. Hála Istennek, én már jól állok. Élő és ható. Azonban tovább olvasva az igét, és nem ezzel a dogmatikus gondolkodással, ezzel a szerénytelen, magabízó gondolkodással olvasva az igét, azt olvastam tovább, és ez volt az, ami megrendítő volt számomra, és ami miatt végül is igehirdetés lett ebből az igeszakaszból a számomra. Élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Kezembe volt a kard, éreztem azt a biztonságot, amit a világos tudás, az igazság ismerete ad, és amikor a Jóisten újra elolvastatta velem ezt az igét, akkor hirtelen ez a kard ellenem fordult, hirtelen a Jóisten azt mondta, hogy ezt a kardot nem te használod, hanem én, és a tisztátalanságot, úgy a világét, úgy általában, meg a szomszédodét, meg a testvéredét, ez biztos, hogy nem fogom rád bízni. Ellenben, ha engeded, hogy rendet tegyek a te életedben, a te gondolataidban, a te indítékaidban, akkor a világra van egy külön tervem, de akkor esetleg megismered a rád vonatkozó tervemet is. És az ember, amikor mindezt végig gondolja, akkor hirtelen rájön, hogy mennyire sokszor nem értjük az igét helyesen. Mennyire sokszor nem a megváltás üzenetét olvassuk ki belőle, hanem mi akarjuk használni az Isten bölcsességét a magunk oktalanságának az eltakarására, az ő nagy tudását arra, hogy azzal dicsekedve vagy azt hangoztatva a magunk kudarcait és a magunk bűnösségét leleplezzük, illetve elleplezzük. Még megrendítőbb volt tovább olvasni ezt a nem vastagon szedett következő verset, a 13-at, amelyik azt mondta, és nincsen olyan teremtmény, és nincsen olyan teremtmény, amely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt mindenek mesztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk. És az ember ezeket az igeverseket olvasva először elveszíti az önbizalmát, aztán az áll lelki békéjét, aztán a mások iránt való szeretetlen ítélkezésre való hajlamát, aztán az egész világ bűneivel szembeni magabízását, hogy ő jó helyen van és jól gondolkodik. És amikor az ember idáig eljut, akkor olyan jó volt azt látni majd a további versekben is, ahogy olvassuk, hogy akkor valóban abba a helyzetbe kerül, hogy most már van esélye az üdvösségre. Most már van esélye az üdvösségre. Mert ahelyett, hogy az Istennek ránk lenne szüksége abban a munkában, amit a világ megváltásának nevez, ahelyett azt mondja, hogy engedd, hogy először téged megváltsalak. Ahelyett, hogy az Isten azt mondaná, hogy szeretnélek téged nagyon kiokosítani az igazságra vonatkozó dolgokról, szeretném, hogyha felkészülnél arra, hogy majd bölcsen beszélj az embereknek arról, hogy mi a fekete és mi a fehér, különösen óvjad őket a szürkeségektől. Ezzel szemben a Szentírás azt mondja, hogy az Isten kezében tart egy kétélű éles kardot, pontosabban tört egyébként, majd később visszatérnek, hogy mi ennek a jelentősége, és azt mondja, hogy te magad vagy a szürkeség, te magad vagy a képmutatás, te magad vagy a szeretetlenség. Jézus Krisztus azért jött a világba, hogy meghaljon a bűnösért, aki közül első vagy te, ha tetszik, ha nem. Éppen ezért a tegnapi, a tegnap előtti hibáidért, bűneidért, gondolataidért és indítékaidért halt meg Krisztus. És neked nincs más esélyed, mint hogy ezt beismerd és belásd. Engedd el tehát a testvéred torkát, ne kárhoztasd a politikusokat, a gazdasági szakembereket, ne elemezd az igazság elméletét, hanem állj szóba azzal, hogy neked magadnak valakire szükséged van, akit mindjárt szeretnék bemutatni neked. Olyan csodálatos, hogy az Isten ezt a munkát végzi egész életünk során, nem? Mielőtt tovább lépnénk az ige gondolataival, szeretném feltenni a kérdést, hogy
Hányszor kell, hogy erre a felismerésre és erre a fajta ige értésre elvezessen bennünket a Jóisten? Hányszor kell az életben? Hányszor kell? Szoktuk mondani, hogy az ember először eljut ide, és akkor azt mondja, hogy most már nincs tovább egyedül, tehát szövetséget kötök Krisztussal. És a Biblia azt mondja, hogy ez a ma született csecsemő állapota, nem? És amikor vele gondolunk abba, hogy mióta megszülettünk, azóta az évek múlásával és az évtizedek múlásával, vajon milyen módon ismertük meg önmagunkat Isten segítségével, akkor azt mondhatjuk, hogy az évek múlása önmagában nem hordozza a fejlődés lehetőséget az ember számára, erkölcsileg, lelkileg. Éppen ezért azt mondhatjuk, hogy csak akkor vagyunk biztonságban, hogyha az Isten folyamatosan végzi ezt a számunkra borzasztó kényelmetlen szolgálatát, az ő megváltó munkáját napról napra. És újra jön, és ezzel a két élő éles tőrrel, amit az áldozati rendszerben használtak, az áldozatok megtisztítására, annak szétválasztására, hogy mi az, ami Isten előtt kedves lehet, és mi az, ami tisztátalan. Római Levél 12. fejezetében, hogy az Isten bennünket is alkalmas áldozattá akar tenni, természetesen nem megváltó áldozatról van szó. Jön az Isten, és folyamatosan fáradozik értünk. És mikor mi már azt hiszük, hogy elég jók vagyunk, mert már lelkész lettem, vagy gyülekezetvezető, vagy misszióvezető, vagy mert 10, vagy 20, vagy 50 embert már felkészítettem keresztségre, vagy mert havi 200 óra helyett 280-at dolgozok az Isten művében, akkor jön, és azt mondja, hogy drága gyermekem, a lényeget nem érted. Hát nekem rád van szükségem, nem a munkádra, és ha te meg vagy, akkor a munkád is a helyén lesz. És ha te magad odaadtad nekem, és nem félsz ettől a két élő éles törtől, ami úgy sebez, hogy közben élő és ható az, amit majd a gyümölcseként látni fogsz, akkor igazi gyümölcs lesz. És ami a Jóistennek a legfontosabb, legfőképpen te magad egy békességben élő, boldog, igazi lélek által munkált boldogsággal boldog ember lehetsz. És amikor az emberek ezt látják, akkor a szavaid mellett a hitelességi szorzó 10-szeres és 50-szeres és 100-szoros lesz, de hogy Krisztus ezt a példázataiban elmondta. És nem azt fogod érezni, hogy ebben az évben csak 4-et kereszteltem, de mit kaptam bezzeg, mit kaptam, mennyire nem értékelik a munkámat, hanem ekközben az Istennel járásnak a békéje lesz a szívedben, hogy az Isten a kezébe vett és tisztogat, olyan türelemmel, ahogy más ember, más valaki engem el nem bírna viselni, de ő hordoz, és kezel, és vigyáz rám az üdvösségig. Mert az Istennek beszéde élő és ható és élesebb minden kétélű fegyvernél. És úgy elgondolkodtam azon is, hogy akkor nem elég csak hallgatni, meg olvasni az igét. Tehát nem úgy van, hogyha én az igével bármiféle kontaktusba kerülök, akkor, és gyönyörködök az ige szép gondolataiban, és azt mondom, hogy na ez igen, na ez szép. És szaporítom a lejegyzetelt prédikációk vázlatait, és egyre több szép könyv lesz a polcomon, hasznos, amiket még át is olvastam. Nem ez az a kapcsolat, amitől élő és ható lesz. Összeszámoljuk magunkban, olyan érdekes testvéreim, átgondolni, bár ilyen számolásokat az évvégi istentiszteleteken szoktunk egymás figyelmébe ajánlani, hogy az elmúlt 52 szombatnak ugye a szombati átlagos két istentisztelete közül hány végzett élő és ható munkát a mi életünkben? Például. Egyáltalán, bár ha ez számba vehető. Mennyi hagyott nyomot a lelkünkben? Mennyi hagyott nyomot? Vagy beültünk a kis táblácskánkkal, és azt mondtuk, hogy hát eleve most ide jövök, mert most ez a prédikátor lesz, vagy amoda megyek, mert kinéztem, hogy amott a másik lesz, és aztán magamban, hogy hát a beszéde az 4-es, az üzenete az most pont jó volt egyébként, és vájt fülű ige hallgatóként, mi magunk válunk az ige megítélőjévé. Ahelyett, hogy olyan szívvel jönnénk, hogy szólj, Uram, van mit tanulnom. Nem tudom, melyik mondata fog rám vonatkozni annak, amit ő se tudja, hogy az rám fog vonatkozni. De a te szent lelked tanítson és neveljen és vezessen tovább. Mert nincs más remény. A többit azt tudom, azt megtanultam, azt fel tudom mondani. De az én emberi természetem a hétköznapokban egyáltalán nem akar arról tudni, hogy én 5-ösre vizsgáztam dogmatikából a záron.
A természetemet ez egy kicsit sem érdekli. Mert ahhoz, hogy az Isten beszéde élő és ható legyen, ahhoz arra van szükség, amit a 13. vers olyan szépen elmond, hogy amikor megállsz az Isten előtt, minél gyakrabban, napi rendszerességgel, annak a kellemetlen, de mégis elkerülhetetlen szembesülésnek a helyzetével, ahogyan mondja, hogy mindnyájan leplezetlenek és mezítelenek ő előtte. Minden teremtmény. Minden teremtménye. És amikor így megállunk, akkor biztonságban vagyunk. Amikor nem kérkedünk a rongyokkal, amiket magunkra szabtunk, és nevezzük kereszténységnek, vagy missziós buzgalomnak, vagy nem tudom én minek, vagy igazságismeretnek. Ellen White-nak a Kiben bízhatunk című kötetében van egy mondata, amit mikor megjelent ez a 4 kötet, mindenkinek ajánlom minél többször olvasásra, lehet, hogy elsőre nehéznek tűnik, de a lelkisége hihetetlenül fontos ezeknek a köteteknek. Így kezdődik ez a mondat, talán a 3. kötetben van, hogy egy ember annyiban ismeri az igazságot, vessző, hogyan fejeznénk be ezt a mondatot? Egy ember annyira ismeri az igazságot, ez is nagyon jó, amennyire követi. Ön érdekes, hogy ezt még mélyebben hogyan fogalmazza meg ez a mondat. Egy ember annyira ismeri az igazságot, amennyire az isteni természet részese ő maga is. Inkább szeretnék kevesebbet tudni az igazságból, de nagyobb önátadással, többször megtapasztalva azt, hogy Isten felöltözteti a mezítelenségemet, mint hogy sok tudással azt hallani ebben a mezítelen állapotomban, hogy nem tudod magadról, hogy mezítelen vagy. Ugye ismerős, ez egy másik új szövetség ige szakasz. Hanem azt gondolod magadról, hogy ruha van rajtad. Márpedig a mezítelenségnél kellemetlenebb és szégyentelenebb állapot alig van, nem? Laodicei levél egész meglepő módon részletezi ki ezt a gondolatot, és másutt is azt mondjuk, hogy a mezítelenség rúdsága, a csúnyája. És az ember mégis azt gondolja, hogy az évek, az évtizedek, a nagy szolgálatok, a sok tudás, a sok szép prédikáció hallgatása, hogy ez bármit is számít az Istennél a végső elszámolásban. Ezeknek az eszközi szerepe megvan. Megvan. De nem ütszerző szerepe van. Csak, ha úgy visznek közelebb ezek a dolgok az Istenhez bennünket, ahogyan itt az apostol arról bizonyságot tesz. Mert azt mondja, mindnyájan mezítelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk. És testvérem, itt jön a folytatás. Mert a mélység után magasságot mond az ige. Csodálatos magasságot állít elénk. Lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus az Istennek fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz. Olyan szép a Bibliának az a kettőssége, ahogyan az Isten jellemének is az a kétoldalúsága olyan tökéletes, hogy az Isten igazsága az Isten kegyelmével és irgalmával párosul. Ahogyan az első 2 vers ebből az ige szakaszból, a 12. és a 13. vers a rongyokon túl vetkőztette a mi önigazultságunkat. Egy 19. századi francia zeneszerző, Charles Gounod, ha jól ejtem, 18 évesen leült az zongorájához, nagyon tehetséges volt, és miután gyönyörűen játszott, megállt, és annyit mondott, hogy én. Aztán néhány év múlva, kicsit tanulva az életből, önismeretre jutva azt mondta, hogy én és Krisztus. Aztán teltek az évek, és azt mondta, hogy Krisztus és én. És aztán időskorában annyit mondott, hogy Krisztus. Azért szép ez az érési folyamat, amit egy ilyen ember gondolkodásában, és ezekben a, tulajdonképpen ez 6 szó és 4 mondat, megérthetünk, mert az apostol pontosan erről beszél.
Mit jelent az éntől, a 12. 13. verstől eljutni a 14. 15. 16. versig? Ugyanis az Isten megkeresett bennünket az előző versekben, és azt mondta, hogy legyél tisztában magaddal, és hagyd abba ezt az ostoba kaszabolást, amit végzel magad körül. Ezt a cselekedetek általi megigazulást, ezt a gnosztikus kereszténységet, tehát a nagy igazságismeretedre támaszkodó gondolkodásmódodat. Hagyd abba. És felajánl egy csodálatos meghívót, és egy csodálatos helyettest, nem? Lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken. Jézus az Istennek fia. Ragaszkodjunk vallásunkhoz. Azt mondja, itt kezdődik az igazi vallás és az igazi kereszténység. Ott kezdődik, hogy Krisztus azért hagyott itt benneteket, bennünket, hogy közbenjárója és egyedüli igaz képviselője lehessen azoknak az embereknek, akik már megcsömörlöttek az éntől. Nem azoknak, akik már kiábrándultak a világból, meg már elégszer szembe kellett nézniük a maguk butaságának a következményeivel, és szeretnének már egy komfortosabb életet élni. Nem azoknak, akik sajnálják magukat, mert annyi gonosz ember veszi körül őket, aki mindenki csak bántja őket, és várják az örök életet, hogy majd ott csak jók lesznek, hozzájuk méltó társaság. Nem azoknak. Azoknak, akiknek magukkal, és már csak magukkal van bajuk és problémájuk. Azok, akik valóban győztesek akarnak lenni, és nem másokkal háborúznak. Azt mondja Jézus Krisztus, azt mondja az apostol, hogy közben járok. Azt mondja, hogy én akarlak téged képviselni. Azt mondja, hogy hagyd abba az erőlködést. Nem a magad cselekedetei által fogsz üdvözülni. Ellenben, ha hozzám jössz, akkor megtanítalak helyesen cselekedni. Hűséggel, engedelmességgel, Istennel járásra tanítom a lépéseidet. Lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz, és nézzétek, milyen szép ígéret a következő vers is. Mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni a gyarlóságainkon. Testvéreim, voltatok már olyan élethelyzetben, amikor azt éreztétek, hogy olyan undorító, amit tettem, szóltam vagy gondoltam, hogyha ezt az emberek látnák, akkor biztos, hogy mindannyian kiábrándulnának belőlem, és talán többet kezet sem fognának, vagy nem is köszönnének nekem. Amikor a hajléktalan szolgálatnál dolgoztam 96 és 2010-11 között, akkor nagyon gyakran találkoztam olyan emberekkel, akik miután beszélgettünk, bemutatkoztak, és egy mély interjún átestünk, utána úgy voltam, hogy hát most minimum kezet mosok, de legközelebb csak 2 méterrel odébb ülök le, mert hát ha ebből az emberből valami rossz átragad rám, csak egy picit is, akkor. Ezek az emberek olyan emberek voltak, akik 20-30 évet töltöttek fegyházban, olyan emberek voltak, akik nagyon súlyos erkölcsi vétségeket követtek el, nagyon-nagyon csúnya dolgoknak voltak a részesei, akik jelenleg is súlyos szenvedélybetegségekkel küzdöttek, akik a pszichiátriai intézetek ugye bezárása, 2000-es első évtized végi bezárása után tömegével kerültek ki. És akikkel kapcsolatban úgy voltam, hogy kötelességem segíteni, de hát este egy sötét utcában nem szeretnék velük találkozni, mert önmaguk számára is kiszámíthatatlan a viselkedésük. És amikor ezek az emberek visszaestek és újra jöttek hozzám, miután néha sikerült nekik olyan ügyvédet szerezni, olyan közbenjárót, aki vállalta az ügyüket ingyen, mert ugye itt hát pénz nem volt legfeljebb adósság formájában. És jöttek, és szabadult, nem tudom hány év után, és mondtam, hogy de ígérd meg, hogy soha többet, ígérd meg. És eltelt fél év, és megint jött, hogy de nem így akartam, és hogy csak lopásnak indul, de felébredt, akkor már ütni kell, de mondom, hányszor megbeszéltük már, hogy nem szabad. Mondtam, hogy ezt nem könnyű letenni, akkor kérjél segítséget, ha érzed magadban a természetedet. Akkor gyere és menjünk el együtt rehabilitációra. És olyan sokszor gondolkodtam, mert ugye mindig hívtuk az ügyvédurakat, azt a néhányat, aki szabad idejében felvált ilyen ügyeket, hogy hát most elnézést, ne haragudjam, mert megint itt van, hát azért csak számít, hogy nem kirendelt. Hát múltkor is azért csak nem 6, hanem 4,5 év lett, hát most persze újra itt van, de... És
Értitek, hogy néha ebbe maximálisan belefáradtam? És amikor 15-ször megcsináltuk annak az embernek a papírjait, és meghozattuk, nem tudom én, világ melyik országából megint a születési anyakönyvi kivonatát, mert voltak ilyen bonyolultabb ügyek, és 2 nap múlva újra mindent elhagyott, és aztán minket is megtámadott, és a többi, és a többi. És akkor álltam ezekkel az emberekkel szemben, és úgy voltam, hogy inkább mennék virágot szedni, vagy kaszálni, aminek van gyümölcse, értelme, eredménye, de emberekkel foglalkozni, aki normális, nem teszi. És erről az igeversről pontosan ez jutott az eszembe. Nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni a mi gyarlóságainkon. Szerintetek mi könnyebb esetek vagyunk a jó Istennek? Szerintetek? A mi kultúrált, szocializált bűnözésünkkel. Ami csak a zsebemben nyílik ki a bicska, ugye? Meg majd a háta mögött mondom, mert nem pletykálok. Szerintetek mi könnyebb esetek vagyunk? Szerintetek nagy dolog az, hogy azt mondja, hogy nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni a mi gyarlóságainkon. Nem fárad bele. Pedig kis munka a mi üdvösségünkön dolgozik.

testétének nem az a kulcsa önmagába, és nem az a lényege, hogy aztán most fussatok neki, ti is próbáljátok meg, mert nekem sikerült, hanem az, hogy ő ezt vállalta tudatosan, ezt a terhet, ezt a küzdelmet, hogy meghalhasson értünk. Hogy meghalhasson. Mert a szabadulás nekünk először a kereszt áldozata megértése által jön. És azután jön az, hogy győzni, amint ő is győzött. Hogyha már azt értem, hogy ő nekem hogy közben járom, hogy kezesem, hogy megváltom. Érdekes volt, egyszer szomorkodott egy ember, azt mondta, őt nem szereti senki. Ő érte, még soha senki nem tett semmi jót. Nem tudom, kinek szokott ilyen gondolata lenni az életben, magányos emberek problémája. Biztos nem vagyok szerethető, ugye? Azért nincsen társam, azért vagyok egyedül, azért nincsenek barátaim. Mindannyiunk problémája életünk egy-egy időszakában. Nehezen szerethető ember vagyok. Egy idős bácsi azt mondta ennek az embernek, figyelj, valaki annyira szeretett, hogy a kereszten meghalt, érted? Miért gondolod, hogy te nem érsz semmit? Hogy az embereknek mit érsz, az sose zavarjon meg. Hogy az Istennek mit értél? Hogy Jézus Krisztus ezért jött el erre a földre, ezért élt a bűn és a kísértés közepette bűntelen életet. Mindenekben hozzánk hasonló lett. És olyan szép testvéreim, a záró ige szakasz is. A 16. vers. Mert az igazi gondolatmenete ennek az ige szakasznak ez, vagy valami ehhez hasonló. Nem pusztán az, hogy mi kiemeljük, hogy igen, kinyilatkoztatástan, szkripturológia, főpapi szolgálat, közbenjárás, ugye igazi mediáció csak a részéről, aztán pedig testélétel, ugye krisztológia, három alap, igen, lapozzuk a Bibliánkat, összeáll dogmatikai rendszer, megvan az igazságunk, és a természetünk semmit nem akar tudni erről az igazság ismeretről. De amikor elolvassuk ezeket az igéket, és azt látjuk, hogy ez egy összefüggő tanítás magáról az evangéliumról, az örömhírről. Az Isten szereti az embert. Melyik könyvnek az első fejezete ez? Isten szeretete az emberek iránt. Melyik könyvünknek? Az a Biblia után a legfontosabb könyvünk. Jézushoz vezető út című könyv. Isten szeretete az emberek iránt. Mi a második fejezet? A bűnösnek Krisztusra van szüksége. Itt kezdődik. Az adventizmus is itt kezdődik. Ez után jön a többi. Enélkül a többi nem él. Ezért mondja az apostol, járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez. És azt szeretném kiemelni, hogy ahogy elindultunk a papi, főpapi törtől, két élő éles törtől, eljutunk a kegyelem királyi székéhez. A tört ott használták az áldozati oltáron, a pitvar legelején, ugye? Az volt az első bútorzat. A kegyelem királyi széke melyik? Melyik? Melyik bútor? A szentek szentjén, a függöny után, ugye? Bent. Az a láda, amiben benne van az Isten jellemét jelképező igazság, az Isten változhatatlan törvénye. Ami mindannyiunkat megmér, és mezítelenek és leplezetlenek vagyunk, de miben van ez a törvény? Ládában, lefedve, elfedezve, káfar, kapóret, ugye? Befedezés. És a kérubok eltakarják a szemüket, mert az Isten jelleme és az Isten hatalmas munkálkodása, ahogyan az embert a törtől, a szentek szentjéig elvezeti. És azt mondja, hogy amikor ezt az utat járod, akkor tegyed azt azzal a bizalommal, járuljunk azért bizodalommal. Gyönyörű kifejezés az, hogy a kegyelem királyi széke. Nem pusztán azt mondja, hogy a Fridláda, ugye? Hanem a kegyelem királyi széke. Milyen uralkodó az, akinek a királyi székét úgy hívják, hogy a kegyelem királyi széke, nem? Mi az igazság sámliairól szoktuk egymást verni. Ő pedig a kegyelem királyi székéhez hív bennünket egy olyan úton, amit ő készített nekünk, ami neki került áldozatba, és ami egy végtelen türelmű közbenjárás, egy papi, főpapi közbenjárás által elérhető a számunkra, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. És aki ismeri ezt az utat, az mindig tapasztalni fogja, hogy az Istennél mindig alkalmas idő a segítségre, az, amikor hozzáfordulok. Az, amikor Jézus Krisztus által keresem meg őt. És ebből fakad, és ebből nő ki egy gyümölcsöző, egy szolgáló, egy jellemváltozást mutató,

0: a lélek gyümölcseit, magánhordozó hívő élet, ami már nem kapaszkodik az emberi elismerésbe, ami már nem kuncsorog dicséretért, bátorításért, hogy emberek mondjanak rólam jót, hanem amelyik ad, szolgál, és ő maga az Istent képviseli kifelé. Erre mindannyian képtelenek vagyunk. De a jó atya meghívása csodálatosan itt van ebben az igében, és én azt kívánom, hogy jussunk el az éntől Krisztusig. És ez ne évtizedekbe teljen, mert túl rövid már ez a történelem. Úgy legyen. Amen.
1: Délelőtti együttlétünket zárjuk le a 221-es számú énekkel, és a 221-es számú énekünknek az első és második versét énekeljük el. Tehát a 221-es számú ének első és második verse.

0: Lehetőség szerint hajtsunk térdet az imádsághoz.
1: Szerető édesatyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk te hozzád, és méltó vagy rá, hogy meghajtsuk magunkat te előtted. Köszönjük azt, hogy elviselsz, kibírsz, hordozol minket. Látod, hogy bennünk nem ugyanez az indulat, és nem ugyanez a lelkület van. Látod a megterheltségeinket, amikre nincs mentség. Jó atyánk, nem tudunk szeretni, nem tudunk bízni, nem tudjuk rád bízni egymást sem. És a magunk sorsát is, a magunk erejével, a magunk bölcsességével akarjuk rendbe tenni, de a közösségét is. Jó atyánk, ezért jövünk te hozzád, mert amikor te állítasz, vagy döntesz királyokat, vagy embereket, minket, engem, te akkor is olyan türelmes és olyan szerető vagy, hogy csak azért sebezel, hogy gyógyítsál. Hogy elkészítsél mindannyiunkat az üdvösségre. Köszönjük, jó atyánk, hogy a te kezedbe tehetjük az életünket. Köszönjük, jó atyánk, hogy fiatalon vagy idősen ugyanúgy jöhetünk te hozzád, és nem szükséges, hogy tovább éljünk békétlenül és reménytelenül, hanem tellét hozhatjuk a mi egész eddigi életünket a jó és rossz döntéseivel mindenestől, egyikre sem lehetünk büszkék, és letehetjük tellét, szövetséget köthetünk veled. Édesatyánk, segíts, hogy gondolkodjunk ezen a lehetőségen, akár először, akár újra ez a szövetség elén kerül. Segíts, hogy Jézus Krisztus sokkal jobban értsük, sokkal jobban ismerjük, hogy az érzelmeken messze túlmutató, mély belső meggyőződés, egy rendíthetetlen hit, ez legyen végre a miénk, és bizalommal járuljunk te hozzád, és tegyük le sérüléseinket, betegségeinket, rossz tulajdonságainkat, bízva te benned. Köszönjük, jó atyánk, hogy gondod van ránk, köszönjük, hogy vigyázol ránk, különösen köszönjük a csodálatos szombatokat, ezt a mait is, a maga békéjével, nyugalmával. Hálásak vagyunk és dicsőítünk téged a te kegyelmedért és igazságodért. Amen.
0: Távozás előtt a megkezdett 221-es számú énekünk 3. és 4. versét énekeljük el.

Kedves gyülekezet, ha a ma délelőtti igehirdetésnek címet adnánk, akkor ezt a címet adhatnánk: a kereszténység egyedülálló tanításai. Vagyis azt szeretnénk számba venni, hogy melyek azok a tanításai a kereszténységnek, amelyet egyetlen más világvallásban sem találunk, amelyek egészen egyedülállóak. De szeretnék arra is rámutatni, hogy miért beszélünk erről. Mi Európában élünk, úgy szokták mondani, hogy ez keresztény kultúrterület. De mégis tény az, hogy rengeteg embernek fogalma sincs róla, mi az, hogy kereszténység. Ha úgy beszélgettek emberekkel, és ha mondjuk ez nem tapintatlan, vagy nem kellemetlen, fiatalok a fiataltársaikkal, vagy felnőttek szintén a barátaik, ismerősei között, akik úgy nincsenek közelebbi ismeretségben Istennel, Bibliával, megkérdeznénk, mi a kereszténység lényege? Nem kapnánk rá csak nagyon bizonytalan válaszokat. Pontos és teljes válasz csak a legritkábban. Pascal nagyon találóan írta azt, hogy valamikor a keresztények fontosnak tartották mind a keresztséget, mind a tanítást. Ugye komolyan vették Jézus szavát, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet, és azután kereszteljétek meg őket. És akkor tudták, hogy mi az, hogy a kereszténység. Aztán így folytatja, később már csak a keresztséget tartották fontosnak, bevezették a gyermekkeresztséget. Nagy részt elmaradt a tanítás, és akkor leír egy ilyen nagyon tömör mondatot. Azt mondja, manapság keresztények sokasága a vallása felől való vaskos tudatlanságban vénül meg. Ugye ezt rákérdezni egy ilyen népszámláláskor ott a kérdőjében, milyen vallású, beírja az ember, hogy keresztény. De rákérdezni, hogy milyennek a vallásnak a lényege, meg nem tudná mondani. És olyan elszomorító, hogy itt Európában is számos ember fordul keleti vallások felé, amelyekben van igazságkeresés, de össze nem lehet hasonlítani a kereszténységgel. Vannak nekem kedves barátaim, Krisna tudatú hívők. Így a vallásszabadsági küzdelmekben ismertük egymást, és némelyek annyira őszinték, olyan tényleg komolyan gondolkodók, és egyszer meghívtak egy ilyen új év ünnepségükre, és az ünnepség keretében egyszer csak behoztak ilyen kis Isten szobrokat, és az egyik számomra legszimpatikusabb és legértelmesebb közöttük úgy azt mondja, hát ezek a mi isteneink. Nekem úgy elszorult a szívem. Itt vagyunk a 21. század elején Európában. Ez az úgynevezett keresztény kultúrterületen. És emberek repedezett kutakban keresik az élő vizet, és ezért nem ők a hibásak, hanem ez a szomorú, hogy a kereszténységnek nincs megfelelő képviselete sem tanításban, sem a gyakorlati élet bemutatásában. És van nekünk még egy nagyon komoly okunk arra, hogy egy ilyen összegező áttekintést tegyünk ma délelőtt, ugyanis tudjuk, hogy mi az advent mozgalom küldetése. Nem az, hogy szaporítsa a felekezetek számát, mert arra igazán nincs szükség, hanem ahogy a Bibliában olvassuk, azt a feladatot bízta rá Jóisten, és ennek kell felfejlődnie a közeljövőben, és beteljesednie, hogy az örökké való evangélium hirdettessék, ahogy Jézus mondta, az egész földön minden népnek, mert addig nem jöhet el a vég. Vagy ahogy Jézus mondta a nagy profétikus beszédében, Isten országának ez az evangéliuma, vagyis a hiteles evangélium, a Jézus által tanított evangélium kell, hogy terjedjen. És megkérdezem, hogy ha most mi ránk kérdeznénk ránk, hogy mit tartalmaz az örökkévaló evangélium, mit kell átadni a körülöttünk lévő embereknek? Tudnunk rá pontos választ adni? Mi az, amit a Biblia megkülönböztetve így mond, Isten országának ez az evangélium, a hiteles evangélium, melyek ennek a fő tanításai, melyek azok a leglényegesebb dolgok, amelyeket sehol máshol nem találunk? Az az érzésem, hogy mi se vagyunk igazán a feladatunk tudatában. Bennünk sem él olyan világosan és egyértelműen, mint ahogy kellene, hogy mi az örökkévaló evangélium, mi az örökkévaló jó hír, mi a kereszténységnek a lényegi tanítása. És én abban bízom, hogy ha most ezt így nagyon röviden és összegezve áttekintjük, talán jobban fölforrósítja a szívünket arra, hogy ezeket a hatalmas dolgokat nem tarthatjuk magunkban. Nekünk alkalmassá kell válnunk jellemünkben, magatartásunkban, és abban is, hogy képesek legyünk ezt a különböző gondolkozású embereknek továbbadni,
hogy megfogalmazni tudjuk, hogy tapintattal és szeretettel továbbadni tudjuk, mert emberek mit sem sejtenek ezekről. Akkor már rá is térek a lényegre, de még a bevezetés egy utolsó mozzanataként szeretnék két rövid idézetet felolvasni Pascaltól, amelyek nagyon tanulságosak. Ő nagyon körülnézett a különböző vallások világában, és sokszor tesz összehasonlítást köztük és a kereszténység között. És az egyik helyen például ezt írja. Temérdek vallást látok a világ különböző országaiban, és minden időkben, de egyikük sem mondhat magáénak olyan erkölcsöt, amely kedvemre való, sem olyan benső bizonyítékokat, amelyek végleg meggyőznének. Sem az egyik, sem a másik nem rendelkezik az igazság elegendő jegyével, sem bármi olyasmivel, ami szükségszerűen döntő, ezért az értelem nem állhat az egyik oldalára sem. Milyen kifejezéseket használt Pascal? Mit keresett ő a különböző vallásokban? Azt mondta, olyan erkölcsöt, amely kedvemre való, amivel a lelkiismeretem egyet ért. Aztán így mondta, olyan benső bizonyítékokat, amelyek végleg meggyőznek. Aztán azt mondta, hogy kereste az igazság elegendő jegyét ezekben a vallásokban. És megállapította, hogy nem találta meg. És aztán a következőket is mondja, így olvasom, meg kell vallani, hogy a keresztény vallásban van valami meglepő, mert maga beleszületett vetik ellene. Egyáltalán nem. Emiatt inkább megmakacsolom magam, attól tartva, hogy az elfogultság tévútra vezet. De annak ellenére, hogy beleszülettem, mégiscsak így gondolkodom. Vagyis azt mondja Pascal, hogy ő szemlét tartott a különböző vallások felett, és nem talált olyan dolgot, amelyek végleg meggyőznék. Egyikbe se találta az igazság elegendő jegyét, de összehasonlítva azt mondja, hogy a kereszténységben van valami meglepő. És állítja azt, hogy ezt nem azért mondja, mert beleszületett, azt mondja, ezért inkább nagyon kritikus volt, és nagyon odafigyelt magára, nehogy az elfogultság tévútra vezesse. De mégiscsak az lett az eredmény, hogy egyedül a keresztény vallásban van valami meglepő, amivel sehol másút nem találkozunk. Tehát úgy is mondhatnám, hogy ez a vezérfonala a ma délelőtti áttekintésünknek, hogy mi az, ami a kereszténységben meglepő, egészen meglepő, és amivel másút nem találkozunk. Elsőként említeném maga a Biblia. Maga az, amit a kereszténység a kinyilatkoztatásra a Bibliáról vall. Nagyon könnyű helyzetben vagyunk, mert épp erről tanulunk az első negyed évben, és nem sokat kell magyaráznom. De valaki ellene vethetné, hogy ugyan mi ebben a meglepő, hiszen hát más vallásoknak is vannak szent könyveik, és ők is tévedhetetlennek vallják ezeket a szent könyveket. Hát például a Védákat nem tartják a hinduizmusban abszolút szent könyvnek, úgy hívják, hogy sruti irodalom, hallott irodalom, majdnem úgy, mint a keresztények Istentől sugalmazott irodalom. És ott van a Mahabharata eposznak a híres részlete, a Bhagavad Gita, hát ezt pedig azt vallják, hogy Vishnu Isten Krishnaként közvetlen kinyilatkoztatást ad, erről szól ez a részlet, és az Isten te beszéde. Úgy szokták összehasonlítani, hogy a hinduizmusban olyan a Bhagavad Gita, mint a hegyi beszéd a keresztényeknek. Akkor ott van a buddhizmus. A buddhizmusban Buddha beszédei, tanításai, nekik is van egy szent könyvük, az úgynevezett Páli kánon, azért hívják így, mert páli nyelven íródott. Ők is roppant tiszteletben tartják ezt, és komolyan veszik. És ott van az iszlám, amelynek a szent könyve a Korán, azt vallják, hogy égből leesett könyv, tévedhetetlen biztos. Hát akkor miért meglepő az, hogy a kereszténységnek is van egy szent könyve a Biblia, amit Isten beszédének tart, és tévedhetetlennek. Megmondom röviden, és mindannyiunkban tudatosuljon. Az, hogy a Biblia a kereszténységben ez nem egy szimpla állítás, hanem a kereszténységben ehhez hozzáfűződik egy alapos kifejtése annak, hogy az Isten gondolata hogy jutott el emberekhez, és összehasonlíthatjuk a többi vallás szent könyvével nagyon egyszerűen, és nagy különbségeket fedezünk föl. Például a Védák évszázadokon át szájhagyomány útján maradt fönn. Honnét tudott te azt, hogy még ha feltételezed is, hogy eredetileg isteni kinyilatkoztatásból ered,
hogy ami évszázadokon át csak szájhagyományban létezett, és utóbb írták le, hogy az valóban az Isten beszéde. Ha a buddhizmus szentíratát nézzük, Buddha időszámításunk előtt 500 körül élt, 480-ban halt meg időszámításunk előtt, és csak az időszámításunk utáni első században foglalták írásba Buddha beszédeit. Úgyhogy úgy is szólnak benne a különböző mesterek, hogy úgy hallottam. Mindenki hallotta, vette a szájhagyomány láncolata alapján. Ami meg a Koránt illeti, Muhammed állította, hogy ő hozzá közvetlen Isten szólt, de egymaga hallotta ezt a kinyilatkoztatást, és ő maga nem tudott írni, olvasni. Csak a halála után jegyezte le az író deákja, és még a halála utáni második kalifa idején véglegesítették a Koránnak a szövegét. Tehát nincs semmi biztosítékod arra, hogy ez tévedésmentesen az Isten beszéde. Hasonlítsuk össze a kereszténységgel. Itt nem egy tanú mondja, hogy Isten szólt hozzájuk, hanem 1600 éven keresztül egy sereg. És teljesen megegyező a tanúságtételük, hogy Isten milyen rendkívüli körülmények között, és megfontolta, milyen módon szólt hozzájuk, hogy ők tényleg meg tudják jegyezni, és pontosan továbbadni Isten üzenetét. És a tanúságtételüknek a tartalma között is, hogy nagyon nagy terjedelmű azért a Biblia úgy együtt, és 1600 éven át keletkezett, és sok és különböző szerző mégis egyetlen tartalmi ellentmondást nem tudsz felfedezni. Én ezt szoktam tanúsítani, mert egész fiatalon kezdtem először Biblia köröket vezetni, és többnyire fiatalok között, és hát még az előző politikai rendszerben rengeteg könyv is jelent meg, hogy ellentmondások a Bibliában, meg mindenütt ezt súlykolták iskolákban. Hát én meg nem tudom mondani, hogy engem hány kérdéssel bombáztak életemben, hogy na ugye ez ellentmondás a Bibliában, na erre létezik-e válasz. És főleg kezdőkoromban azért én sokszor mondtam azt, hogy nem tudom, de mondtam, hogy utána nézek, és bizony utána is néztem. És mindig arra az eredményre jutottam, hogy nincs valóságos ellentmondás, csak egy icipicit kell jobban megnézni, és inkább fényes egység az, ami kijön a dologból. Tehát, hogy így mondjam, egyetlen egyszer sem tudtam tetten érni a Bibliában, egyetlen ellentmondás sem. És ha ezeket a dolgokat így végig gondoljuk, persze én ezt csak nagyon röviden mondtam, akkor azt mondhatjuk, hogy ha az összes világvallást egybevetem, csak egyetlennek van olyan kinyilatkoztatástana, ahol te racionális értelemmel követheted, akkor is, ha maradnak bizonyos titkok, szükségszerűen maradnak titkok és csodák, de mégis józan értelemmel végig tudod követni, hogy igen, itt van annak realitása, hogy Isten szólt emberekhez, és azt emberek pontosan lejegyezték, és a mai napig megőriztetett, és te emberi nyelven tényleg az Isten beszédét veszed a kezedbe. Rögtön folytatnám is. Egy második dolog, összesen 7 pontban szeretném röviden összefoglalni. A második dolog, ami a kereszténység egyedülálló tanítása, ez a Biblia teremtéstana. Minden világvallás foglalkozik azzal, hogy honnét ered a világ. Valamit vallanak a világ és az élet és az ember keletkezéséről, de ez többnyire arról szól, hogy valamiből lett valami. Például mondjuk egy világtojás volt mindennek a kezdete, különböző mitoszok, különböző dolgokat mondanak, de a kereszténység valami fantasztikusat mond. Azt mondja, hogy egyetlen teremtő Istentől van minden, aki a semmiből teremt, akinek nem volt és nincs szüksége előzőleg meglévő anyagra, sem előzőleg meglévő természeti törvényekre. Ezeket ő nem formálja és rendezi, nem a valamiből alakít valamit, hanem aki a semmiből bármit tud teremteni, és még az is döbbenetes, amit a Biblia mond, hogy Isten, mi a titka annak, hogy az Istennek ilyen abszolút teremtő hatalma van. Nézzük meg a Bibliában, ahányszor a Biblia az Isten teremtéséről beszél, az ő végére mehetetlen bölcsességéről beszél. Tehát 21. század elején ez nekünk nagyon sokat kell, hogy mondjon, hogy bölcsességgel és értelemmel teremteni. Ma mi nagyon sok mindent látunk, hogy mindent lehet bölcsességgel és értelemmel, de hogy az összes emberi bölcsesség, az tulajdonképpen abból származik, hogy így kikapizsgáljuk, felfedezzük mindazt a bölcsességet, ami benne van az Isten teremtett világában. És a Biblia egyszerűen azt mondja nekünk, hogy van valaki, akinek végére mehetetlen az értelme,
és aki a bölcsességével és az értelmével, a puszta szavával és az akaratával, nem tudom milyen modern szót merjek óvatosan használni, mint egy kóddal vagy valami ilyesmivel, egy pillanat alatt bármit, nem nincs szüksége időre, létre tud hozni a semmiből. Ugye ez egy hatalmas tanítás, és nem hasonlítható össze semmilyen más vallás tanításával, és azt is mondja, hogy Isten nem csak megteremtette egyszer a világot, hanem, és az egész univerzumot, abszolút az egész univerzum is az ő teremtése, hanem fenn is tartja. Szüntelen tevékenységgel, szüntelen figyelemmel fenn is tartja. Az ő állandó munkálkodása és fenntartó kegyelme következménye, hogy van létezés és van élet, és nincsenek kozmikus katasztrófák, és a mi földünk még soha nem ütközött össze egyetlen égitesttel, hogy porrá és semmibéve legyen. Ha valaki egyszer belenéz a kicsit a csillagvilágba, tudja, hogy ott micsoda eszméletlen energiák, fölfoghatatlan energiák mozognak és működnek, és balesetmentesen működik ez a hatalmas univerzum, és ami földünk is fennmaradt mind a mai napig, mert az Isten ezt az egészet fenntartja és ellenőrzése alatt tartja, és a figyelmének a tárgya. De már lépjünk is tovább. A harmadik meglepő dolog a kereszténységben az Isten kép, amit az Istenről mond. Melyek a különösen meglepő dolgok? Ilyen Isten képpel egyetlen más vallásban sem találkozunk. Hát az egyik mindjárt az, amiről beszéltünk, hogy az Isten munkálkodik. Ugye Jézus így mondta, az én atyám mindez ideig munkálkodik, mondjuk mai szóval dolgozik, és én is dolgozom. Ugye dolgozó Isten. Ilyet egyetlen vallás sem képzelt el. A Biblia pedig egy állandóan dolgozó Istenről beszél, vagy amilyen más kifejezést használsz, mondja, egy szüntelen szolgáló Isten, aki állandóan szolgál a teremtményeinek, akinek ez nem megalázó, akinek ebben van a nagysága, hogy állandóan fáradozik, állandóan dolgozik és szolgál a teremtményeinek. A másik meglepő dolog Istennel kapcsolatban, hogy úgy mutatja be, hogy Isten a szeretet, ami nem egy ellágyuló érzelmet kell gondolni, hanem azt egy hallatlanul intelligens erkölcsiséget, de azt is, hogy Isten egy érző lény, egy abszolút érzékeny és érző lény. Ugye, egy hallatlanul intelligens, egy abszolút érző és érzékeny lény. A Bibliában például ilyet olvasunk, Izraelről mondja az Úr, de nyilván minden időre, minden emberre vonatkozik, szó szerint így kimondja, minden szenvedésüket ő is szenvedte az ókori időkben. Melyik vallás gondol arra, hogy Isten szenvedni tud? Az Istenek fölötte állnak az embereknek, örök boldogságban élnek valahol az éterben, a különböző elképzelések fölött, de hogy az Isten egy annyira együttérző lény, hogy együtt szenved a teremtményével, ha szenved, kinek van ilyen Isten képe? A közelmúltban olvastam a 78. Zsoltárban egy igét, és nagyon elgondolkoztatott, mert korábban nem is figyeltem fel rá. Izraelről beszél, Izrael pusztai vándorlásáról, és akkor azt mondja Istenről, hogy Izrael hányszor keserítette őt a pusztába, hányszor illették őt fájdalommal a kietlenben. Kedves gyülekezet, melyikünk gondol arra, hogy én az Istent keseríthetem, én az Istent fájdalommal illethetem, az én helytelenségem, az én bűneimmel, az én zúgolódásommal? Tehát az Isten, mi hajlamosak vagyunk, hogy tárgyiasítani. Ugyan nem imádunk kőszobrokat, de majdnem egy olyan merev lénynek képzeljük az Istent, akit semmi nem érint. A Biblia pedig Istenről úgy beszélt, hogy őt lehet keseríteni, őt lehet fájdalommal illetni. És természetesen az örömünkkel is örül. Isten egy végtelenül intelligens és egy abszolút érző lény, érzékenyebb minden lénynél, aki a Földön létezik. És még egy csodálatos dolog, hogy a Biblia azt mondja, hogy Istennek a legkisebb a teremtményei között épp olyan fontos, mint a nagyobb. Nincs különbség. Én számomra az egyik legkedvesebb részlet a Bibliában a juhok és kecskék szétválasztásának a példázata, amiben Jézus azt mondja, amit megtettetek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, annyi, mintha velem tettétek meg, vagy annyi, mintha velem nem tettétek volna meg. Azért vegyük csak észre magunkat, mi sokszor már egy embert legalábbis úgy mellékesnek tekintünk, vagy nagyjából értéktelennek tekintünk. Az Isten pedig minden egyes értelemmel felruházott, boldogságra vágyó emberi lényről így beszél, egy az én legkisebb atyám fiai közül. Ugye Jézus azt is átérzi, és arra is odafigyel.
Ez egy döbbenetes istenkép. Ilyennel máshol nem találkozunk. De már megint lépjünk egyel tovább. A negyedik meglepő dolog a kereszténységben, amit minden rossz és a szenvedés okáról mond. Ezzel se találkozunk sehol máshol. Először is teljesen elkülöníti Istentől. Azt mondja, hogy Isten egy igen jó világot teremtett, és nem úgy van az, hogy a rossz, a szenvedés az elkerülhetetlen, és az hozzátartozik az élethez. Hanem így mondja, ugye mindenki ismeri az igét, egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenki vétkezett. Egyszer beszélgettem az alkoholbetegek klubjában, hogy alkoholizmusból kifelé küzdő emberekkel. Hát annyit állították nekem, hogy olyan nincs, hogy fény árnyék nélkül. Nagyon unalmas lehet az a világ, ahol nincs rossz. Egyszerűen nem is volt fantáziájuk, vagy elképzelésük ahhoz, hogy hát szóval ez nem így van. És ha igenis csodálatos lenne, ha minden rossz, minden szenvedés kivonva az Isten csodálatos teremtéséből, és így volt ez kezdetben, és így lesz újra az újjáteremtett földön. És a Biblia azt is megmondja, hogy mi a rossznak a lényege. Én böcsülettel átlapoztam a keresztény modern teológiai műveket, meg a régebbieket is, nem azt mondom, hogy mindet, de gondolom lényegileg azért ismerem, hogy mit tartalmaznak, és nem találtam egy normális meghatározását annak, hogy mi a bűn. Én nagyon meglepődtem rajta, hogy a Bibliában oly világos a bűnnek a meghatározása, de elolvasod a különböző úgynevezett rendszeres teológiai műveket, a legvegyesebb és a legkülönbözőbb dolgokat találgatják, és azt, amit pedig a Biblia oly egyszerűen mond, hogy a bűn az törvény, és ez a törvény egy szóval meghatározható, sehol nem találod. Édesanyám mesélte, hogy mikor ő hittanral járt kislány korában, reformátusok voltak, és akkor a református tiszteletes úr, aki a hittan tanította, így okította a gyerekeket. Azt mondta, mikor az ember lejött a fáról, akkor jött az Isten, és erre is, arra is rámutatott, és azt mondta, ez bűn, ez bűn, ez bűn. Ugye? Tehát tulajdonképpen mit tanultak ezek a gyerekek? Ugye már akkor is sokan keverték az evolúciós elméletet a bibliai teremtést annal, tehát eleve úgy kezdte, hogy mikor az ember lejött a fáról, utána pedig a bűnről azt mondta, hogy hát ez egy olyan önkényes tabu rendszer, mert hát az Isten, amire jónak látta, azt mondta, hogy ez bűn, vagyis egy jó néhány tilalom fát úgy önkényesen felállított, és ettől fogva ez a bűn. A Biblia pedig mély világosan mondja nekünk, ezt a kifejezést használja a bűn törvénye, és a bűn törvénye az az én középpontuság. És azt mondja, erre az egy szemléletre, gondolkozásmódra és gyakorlatra minden rossz és szenvedés visszavezethető. Sehol ilyen meghatározással a világvallásokban nem találkozunk, és ha megerőlteti az ember a gondolkodását, akkor bizony rájön, hogy igaz. Hogy a szeretet lényege a másokért élés, és ez a boldogság törvénye is. Az önzés, az én középpontoság pedig abból levezethető minden rossz és szenvedés, ami az egyéni és a közösségi emberi életet sújtja. Hadd idézzem ismét Pascalt, így állapította meg. Egyetlen más vallás sem figyelmeztetett rá, hogy az önszeretet bűn. És arra sem, hogy ebben születtünk, hogy kötelesek vagyunk ellene szegülni, és egynek sem volt rá gondja, hogy megadja nekünk a gyógyítás eszközeit. És akkor lépjünk az ötödik pontra. A Bibliában, illetve a kereszténységben az ötödik meglepő tanítás, amit a rossz, a szenvedés kiküszöböléséről mond, hogy mi a gyógyszere, mi a szabadításnak az útja. A Biblia azt mondja, hogy az ember annyira megkötözött a rosszban a bűnben, mert benne van a genetikai törvény, a szokás törvénye megerősíti, és az én középpontuság még egy nagy vaksággal is jár, egy értelmi vaksággal is. Ez egy olyan hármas fogság, amiből senki se tud egyedül kimenekülni. De az Isten megoldása a következő. Nagyon leegyszerűsítve mondom, és az életben nekünk nagyon sokszor van szükségünk, az nagyon leegyszerűsítve mondjuk, hogy mi az Istennek a megoldása. Mintha az Isten így szólna hozzánk, áthágtad az élet törvényét, mert az én középpontuság az olyan, mint egy vírus, amely elindul az útján,
és végül az egész teremtettség és minden élet lerombolásához vezet. És Isten azt mondja, hogy az ő világában a bűnnek nincs joga élni, mert az egy pusztító hatalom. Mert nem azért, mert az Istennek nem tetszik, hanem annak a törvénye magában hordja a pusztítást, a rombolást. És ezért a bűnnek nincs joga élni. És Isten azt mondja az embernek, hogy a bűnödet nem hagyhat, nem nézhetem el, mert az végül mindent elpusztít, és mindent tönkretesz. De látok benned valami megmenthetőséget, mert látom azt, hogy az ember lelkében még világosság támadhat, és megértheti, hogy mi a bűn és mi az igazság, és megértheti, hogy a bűn nem Istentől származik, és fölfoghatja, hogy az Isten rajta segíteni akar, és az Isten még megbocsátani is kész. Azt mondja, de hogy mivel látom ezt a megmenthetőséget, benned segíteni szeretnék rajtad, de úgy nem tudok segíteni, hogy elnézem a bűnödet, hogy a bűnödet büntetlenül hagyom, vagy hagyom virulni és fejlődni tovább, mert annak természete, hogy burjánzik és sokasodik. Csak egyféleképpen tudok segíteni rajtad, a bűnödet megbüntetem teljes szigorúságával, de nem rajtad, hanem önmagamon. Helyetted én viselem el. És ha te ebben hiszel, ha te ezt a helyettestést elfogadod, ha ezt te igényled a magad számára, akkor te ingyen kegyelemből bűnbocsánatot kapsz. Nem fantasztikus dolog ez? Tud ember ilyet kitalálni, hogy a mindenható Isten, a teremtő Isten, ő viseli el, az Atya és a Fiú együtt. Az Isten szenvedi el az ember bűnének az isteni jogrendszeri jogos büntetését, azért, hogy az ember ingyen kegyelmet kapjon, és egyben a gondolkodásában és a lelki világában is megváltozzék valami. Én nagyon-nagyon szeretek egy rövid kis tömör meghatározást Ézsaiás könyve 53. fejezetében. Azt hiszem, hogy a helyettes áldozat eszméjét sehol tömörebben és pontosabban az írás meg nem fogalmazza. De mielőtt ezt idézném, még azt is megemlítem, hogy az áldozat eszméje minden világvallásban létezik. Ez is érdekes. Valahol az emberek érzik azt, hogy valami szakadék van, valamilyen természetfeletti világ is az ember között, és valahogy nem jól vannak a dolgok, és próbálnák áldozottal áthidalni ezt a szakadékot, vagy javítani a helyzeten, és bizonyára az eredeti egyetemes ősvallásból is veszik az áldozat eszméjét, de mindenütt eltorzultan szerepel. Ugyanis minden vallás azt vallja, hogy az embernek kell áldozatokat adni az Istennek. A kereszténységben fordítva van. Isten ad áldozatot az emberért, és az ember ingyen kegyelmet kap ennek alapján. Ezzel a meglepő gondolattal egy vallásban sem találkozunk a kereszténységen kívül. Az embernek nem kell se vezekelni, se áldozatot hazni, semmit. Az Isten ad áldozatot, mert az ember egy tehetetlen, elveszett lény, aki nem tud magán segíteni. És a könyörületében az Isten ad áldozatot az emberért, az ember pedig ingyen kegyelmet és bűnbocsánatot kap. Ez egy meglepő, teljesen meglepő és egyedülálló dolog. És idézem azt az igét, amit mondtam Ézsaiás könyve 53. fejezetének az 5. verséből, így mondja, ezt mondja a megváltó Krisztusról. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Fontolgassuk csak egy kicsit, békességünknek büntetése rajta van, hogy nekünk békességünk legyen Istennel, hogy nekünk békességünk legyen önmagunkban, hogy megszabaduljunk a pusztító bűntől, amely elválaszt Istentől, amely konfliktus teremt bennünk. A büntetést ő viseli el. A büntetés az övé, a békesség a miénk. És így folytatja, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Övé a sebek, miénk a gyógyulás. És még az is benne van, hogy nem csak, hogy Isten elengedi a mi büntetésünket, és bűnbocsánatot kapunk, hanem még ki is gyógyít az én középpontú gondolkozásunkból. És meggyógyul az egész gondolkozásunk, és az egész lényünk az ő sebei által. Megkérdezem, nem csodálatos ez a tömör összefoglalás? Megnéztem a héber szövegben, és szó szerint így van ilyen tömören. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Ez a kereszténység egyedülálló eszméje és tanítása arról, hogy hogyan lehet a megrögzött gondolkodásmódokba is berögzött önzésből kigyógyítani az embert, az Istennek a végtelen áldozatával.
az Istennek a felfoghatatlan szeretetével lehet, az ellentétével lehet ezt a megrögzött nyomorúságot gyógyítani az emberben. És lépjünk is tovább a hatodik egyedülálló tanításra. Hatodik egyedülálló tanítás, amit a Biblia a halál állapotáról mond. Nincs olyan világvallás, amely a halál kérdésével ne foglalkoznék. Hát nyilván az embernek a legnagyobb gondja, minden világvallás mond valamit a halálról, de olyat, amit a kereszténység, egyik sem. A kereszténység ugyanis azt mondja, hogy a halál, amivel meghalunk, az egyrészt a bűnnek a következménye, egyrészt keserű dolog, de másrészt kegyelem is. Mert az Isten nem megsemmisít minket a bűn miatt, mert ezt a vírust kipusztítani kellene, ez lenne a dolognak a legegyszerűbb megoldása, hogy bennünk megfogan a bűn, és az Isten megsemmisít, a bűn zsoldja a halál. De az Isten nem ezt teszi, hanem az a halál, amivel meghalunk, az még csak egy felfüggesztése az életjoga örök elvételének, a megsemmisítésnek, csak egy öntudatlan alvás, amit az ember fájdalommentesen és öntudatlanul él át, és lezajlik az utolsó ítélet, ami rendkívül fontos, egy hallatlan igazságszolgáltatás, amelyben születnek felmentő és kárhoztató ítéletek egyaránt, és azután van a feltámadás, ahogy Jézus mondta, vagy az élet feltámadására, vagy a kárhozat feltámadására. Sehol a kereszténységen kívül nem találkozunk azzal az eszmével, hogy a halál egy öntudatlan, fájdalommentes aluvás, se nem megsemmisülés, se nem azonnali tudatos továbbélés, se egyik, se másik, hanem egy öntudatlan állapot, egy kivonás, hogy így mondjam, az életből, a forgalomból, egy felfüggesztése a második halálítéletének. Egyik vallás sem kapcsolja össze a halálról szóló tanítást az utolsó ítélet tanításával oly szorosan, mint a kereszténység, és egyik sem hangsúlyozza azt, hogy az utolsó ítélet ez nem egyszerűen egy katasztrófa, hanem az utolsó ítélet mindennek egy döbbenetes helyretétel, egy fantasztikus igazságszolgáltatás. Ugye gondoljunk csak arra, hogy Prédikátor könyve mit mond, hogy Isten minden cselekedetet ítéletre előhoz, minden titkos dologgal együtt, akár jó, akár gonosz legyen az. Én ezzel mindig úgy megrendülök, azt mondom, sok mindenben csodálom az Isten, de egy ilyen igazságszolgáltatást véghez vinni, hogy minden ember minden cselekedetét kezdettől fogva ítéletre előhozni, minden titkos dologgal együtt, akár jó, akár gonosz, nem csak a gonosz, de a jót is. Mert Jézus azt mondta, valaki csak egy pohár vizet ad tanítvány nevében, nem vesztheti el a jutalmát. És az Isten véghez viszi ezt a fantasztikus munkát. És mi ne rémülettel gondoljunk az utolsó ítéletre, hanem mint egy csodálatos, mindent kiegyenlítő, mindent helyretevő isteni igazságszolgáltatásra. Lehetnek szörnyű egyetlenségek, gyalázatos dolgok itt a földi életben, a jók szenvednek, a gonoszok virulnak, minden lehet, de egyszer eljön mindennek a helyretétele és a kiértékelése. És az Isten a jót is előhozza. És születnek felmentő ítéletek az utolsó ítéletben. És ugyancsak egyedül a kereszténységben létezik a feltámadás eszméje, hogy személyiség azonosságában, testben, lélekben, megismerhetően, mert még valamiképpen az egyéni test is az egyéniséghez tartozik. Testben, lélekben, személyiség azonosságával feltámadás, és pedig vagy az élet feltámadására, vagy a kárhozat feltámadására, vagy úgy, hogy valaki megkapja az örök életjogát, vagy úgy, hogy örökre is teljesen elveszti az életjogát. Ez egy olyan egyedülálló tanítás, amivel sehol, de sehol a kereszténységen kívül nem találkozunk. Jön a hetedik meglepő tanítás, és ez a hetedik meglepő tanítás arra vonatkozik, hogy mi a végső üdvösség. Mi a végső üdvösség? Nagyon különböző dolgokat gondolnak emberek róla. És én nem fogom most részletezni. Csodálatos az, hogy az ember színről színre láthatja Istent, hogy élvezheti a bűntelen mennyei lények, az angyalok és mások társaságát. Csodálatos dolog az, hogy a bűntelen, a bűnből megváltott és immár bűntelenné vált igaz emberek közösségét élvezhet. Ezek mind csodálatos dolgok. De a Biblia még valamivel kiegészíti a képet, és ez a végső üdvösségről szóló bibliai tanítás nagyon fontos része. Tudnélik azt mondja, hogy a megváltottak végső otthona az újjáteremtett föld lesz.
hogy a Krisztus megváltása nem csak arra terjed ki, hogy az egyes embert először az elméjében, a lelki világában helyreállítja és meggyógyítja, aztán egy újjáteremtett testet is ad neki a feltámadáskor, örök életet ajándékoz neki, hanem még az ember eltékozolt örökségét, az elpusztított, tönkretett földet is visszaadja neki újjáteremtett állapotában. Milyen csodálatos ez a bibliai tanítás. Ugye az önzés az egy pusztító, romboló hatalom. Az ember ezzel tönkreteszi a földet. A Biblia azt olvassa, hogy ez az ég és ez a föld elmúlik. Végül az Isten kénytelen lesz úgy megsemmisíteni, ahogy a Biblia mondja, hogy az elemek fölbomlanak és ropogva megégnek, és az Istennek egészen újat kell teremteni, új földet, egy új eget, új értsd, az egész környezetét, még a légkörét is, vagy talán a naprendszert is, mindenestől ezt az egészet újra kell teremtenie. És mit fog ezzel csinálni? Odaadja a megváltott embereknek örökségül. Milyen szépségesek a Bibliában ezek a kijelentések, amikor Jézus azt mondja az előbb idézett juhok és kecskék példázatában, hogy majd mikor ő visszatér, azt fogja mondani az üdvözülőknek, a jobb keze felől állóknak, gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Amikor valaki örököl valamit, ez azt jelenti, hogy átadnak neki valamit, teljesen átadnak. És ugye, hogy volt kezdetben, amikor Isten megteremtette ezt a világot igen jónak, akkor azt mondta az embereknek, most uralkodjatok az ég madarain, a tenger halain, így olvassuk az égében, mindent átadott az embernek, mindent lábai alá vetett. Az ember ezt addig viszi, hogy végül a földet, mint egy fertőzött, mindenestől fertőzött és tönkretett bolygót meg kell semmisíteni, és újat kell helyette teremteni. Van egy nagyon érdekes kifejezés Ézsaiás könyvében, azt mondja az Úr, hogy újonnan plántáljam az eget és a földet. Olyan érdekes kifejezés, mikor egy palánta tönkre megy, akkor ki kell szedned, és újat kell helyette tenned, újra kell plántálnod. És a Biblia ezt a kifejezést alkalmazza a földnek. Istennek újra kell plántálni az egész földet. Az ember úgy tönkreteszi a bűnnel. De amikor újra plántálja, és újjáteremti az egészet, akkor mit fog tenni? Odaadja örökségül a megváltott embereknek. Visszaállítja azt, ami volt kezdetben. Ezért mondta Jézus, ez az egyik leggyönyörűbb mondás, és nem is először fogalmazta meg Jézus, hanem már idézte a 37. Zsoltárban, ami különben egy szépséges Zsoltár, mindenkinek ajánlom otthon elolvasni. Ebből idézte Jézus ezt, boldogok a szelidek, akik öröklik, mert ők öröklik a földet. Én nekem az jut eszembe, hogy mikor ezt az igét kimondod, el kell mosolyodnod, nem? Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Mert a szelidek azt mondják, ezek az élhetetlenek, ezek nem mennek semmire ezen a földön, ezeknek jut a legkevesebb a föld javaiból. Jézus pedig azt mondta, a szelidek öröklik a földet. Az ő szavával állítja, a szelidek fogják örökölni ezt a világot. És hogy milyen tökéletes az Isten megváltási terve, nem? Ott visszaállítja azt, ami volt, amikor ő igen jónak megteremtette. A bűn minden nyomát eltünteti. Addig nem fejezi be a megváltás munkáját, míg ez nem kész. Ahogy az íge mondja, új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben végre igazság lakozik, abszolút igazság lakozik. És az Isten addig nem hagyja abba az ő hosszú évezredeken át folytatott munkáját, küzdelmét az ember megváltásáért, míg ez vissza nem áll. És azt kell mondanom, hogy ez még csak nem is ugyanaz az állapot lesz, ami kezdetben volt, hanem annál több, annál csodálatosabb. Mert mi emberek leszünk végre érettek. Mert azok az emberek, akiket Isten megvált, akik áttélték itt a földi élet küzdelmét, akik utána kijárják a millennium alatt azt a bizonyos 1000 éves iskolát, és megértik, hogy az Isten ítéletei igazságosak, igazak, és mikor minden nyilvánvalóvá lesz előttük, csak a fejüket tudják ezelőtt meghajtani, és akik megértenek mindent, mindent végig tanulmányoznak, ami itt zajlott évezredeken át, azok olyan fejlődést érnek el lelkileg, szellemileg, hogy azok tudnak egy értékes, egy bűnnel kikezdhetetlen emberi közösséget újrakezdeni, egy emberi történelmet újrakezdeni. Tehát ez a kereszténység egyedülálló tanítása. Csak nagyon röviden sorolom, csak azért, hogy úgy jegyezzük meg, szinte az újunkon vehetjük végig, most csak tételszerűen mondom. A kinyilatkoztatás tana a Bibliának, hogy jut az Isten beszéde hozzánk emberekhez. És ez egy racionális, értelmes magyarázattal elmondja. 2. Hogy az Isten
a semmiből teremtett, a végére mehetetlen bölcsességével, a szavával, az akaratával, és azt fenn is tartja. Harmadik, a minden rossznak a, bocsánat, az Isten kép, hogy milyen Istenünk van, milyen lényű. A negyedik, minden rossznak és a szenvedésnek az eredete, a törvénye, hogy egyetlen alapelvre vezethető vissza minden, egy gonosz vírus az oka mindennek, és ezt néven lehet nevezni. Az ötödik, hogy milyennek a gyógyszere, az egyedülálló isteni megoldás. A hatodik, mi a halál, és mi a feltámadás, és a csodálatos utolsó ítélet, amely a kettő között van, amely mindent helyre tesz, és mindent kiértékel tökéletes Isten igazságossággal. És az utolsó, a megváltás kiteljesedése az újjáteremtett földdel, és az azon indított új emberi társadalommal. Szeretném, hogyha valahol átéreznénk azt, hogy itt vannak körülöttünk emberek, akik az élő víz kútforrása helyett repedezett kutakban keresik a megoldást, mert a kereszténység nem képviseli az evangéliumot. És ránk van bízva, hogy az örökké való evangéliumot képviseljük. De nekünk ezért kellene szüntelen imádkozni, ezért kellene tanulni, ezért kellene, különösen a fiataloknak mondom, nagyon-nagyon alapos ismereteket szerezni, nem csak a Bibliáról, de ismerjük meg a körülöttünk lévő világ gondolkodásmódját, igenis ismerjük meg a többi világvallásokat is. Csináljuk meg ugyanazt, amit Pascal. Ellenőrizzük le, hogy ő helyesen mondta ki a végeredményt. Legyünk felkészültek arra. Tudjuk ezt igazi szeretettel, igazi bölcsességgel, igazi tapintattal, és tiszta megfogalmazással is, és egy tiszta élettel is képviselni, hogy ez az összes súlyos emberi probléma egyetlen megoldása, de annak tökéletes megoldása. Próbáljuk végiggondolni, kerek ez az egész? Hiányzik valami? Van itt valami emberi probléma, aminek a megoldása nincs itt? Ebben minden benne van. És ezt a kincset tovább kell adnunk. A Jóisten buzdítsa fel a szívünket arra, hogy mi nem élhetünk ilyen tétlenül, hogy eléldegeljük az életet. Nem köthetnek le bennünket olyan kis hétköznapi bagatell dolgok, hogy rettenetesen fontos legyen, hogy hogy működik egy telefon, vagy egy új telefon, bocsánat a hasonlatért.

mert nekünk ezt az örökkévaló evangéliumot kell az embereknek továbbadni, ami körülbelül olyan ismeretlen majdnem, mint mikor a görög-római világban elindultak az apostolok az evangéliumot hirdetni. A Jóisten ébreszte föl bennünk a felelősségtudatot, a szeretetet, és alakítsa át az egész élet szemléletünket és életgyakorlatunkat ennek megfelelően. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és szeretnénk bocsánatot kérni tőled azért, hogy mi annyi közönnyel viszonyulunk sokszor a nagy kincshez, amely itt van előttünk, itt van a kezünkben, a kezünk ügyében, és hogy olyan közönyösek vagyunk a boldogtalan ember tömegek iránt, akik annyi repedezett kútban keresik az élő vizet. Urunk, érezzük, milyen felkészületlenük vagyunk arra, hogy az örökkévaló evangéliumot képviseljük, de tanúságtevőid legyünk. Kérünk, Urunk, buzdítsd fel szívünket, és adj nekünk vágyat arra, hogy mi tényleg a jó hír, az örömhír hordozói lehessünk az emberek között. Add, hogy felfedezzük, hogy mi szép, mi fontos hivatás ez, hogy örömhírt közvetítsünk embereknek. Add, Urunk, hogy mindnyájan érzékeljük, hogy az egész emberi civilizáció egy borzalmas összeomlás küszöbén van. Ezt rengeteg ember látja, érzi, sejti, rettegi, és mi pedig tudjuk, hogy te újonnan fogod plántálni az eget és a földet, tudunk a te végső szabadító közbelépésedről, és a sok gyötrő kérdésre ismerjük a választ a te ígédből. És mégis semmiségek kötik le az időnket, az erőnket, és nincs teljes szívünk és teljes erőnk ebben a szolgálatban, hogy örömhírt mondjunk, hogy életeket mentsünk, örök életre, emberi életeket, egyedülálló emberi személyiségeket, akik soha többé nem ismétlődnek, és hogy mindenkinek az elveszése olyan végtelen veszteség. Urunk, kérünk téged, hogy serkensd a mi gondolkozásunkat, és add, hogy mindig egyszerűen és tisztán bennünk éljen az evangélium, és azt hitelesen tudjuk továbbadni másoknak is. Jézus nevéért kérünk, hallgasd meg imánkat, és szereteteddel, békességeddel bocsáss el mindannyiunkat. Amen.

0: Mielőtt a mai témánkról kezdenénk szólni, röviden visszatérnék a ma 2 hete tartott előadásnak egy részletére. Ugyanis más anyagot keresve találtam egy idézetet, ami a fundamentalizmus kérdéséhez nagyon hasznos, és nagyon jól megvilágítja ezt a kérdést, és ezt szeretném felolvasni. De hogy mindenki számára világos legyen, hogy hová vág ez az idézet, azoknak is, akik nem voltak itt a múlt alkalommal, röviden csak összegezem, hogy az volt a témánk a múltkor, ugye bevezető előadás volt az egész sorozathoz, hogy nem egészségtelen kiélezése vagy-vagyokban gondolkozni, vagy-vagyokban beszélni. És arról volt szó, hogy a Biblia mindenképpen a vagy-vagy gondolkodást képviseli, mert a Biblia szerint ezen a földön van igazság és van hazugság, van jó és van rossz. És minden eszmének és minden emberi cselekedetnek az alapjában vagy az egyiknek, vagy a másiknak az alapelvét találjuk meg. És a Biblia szerint e 2 abszolút ellentétes alapelv között választani kell az embernek. Állandó választásra kényszerül. És ez valójában élet-halál kérdés, sorsdöntő kérdés, mert a természeti törvények erejével hatnak az egyiknek és a másiknak a következményei. Arról is szóltunk viszont, hogy a ma embere legjobb esetben is allergiás, de többnyire inkább egészen súlyos ellenszenvvel viseltetik a vagy-vagy gondolkodás, vagy a vagy-vagy beszéd iránt. Azt is megmondtuk, hogy miért, mert meggyengült a hit abban, hogy egyáltalán létezik egy világosan megismerhető igazság az ember számára. Rengeteg történelmi csalódás van emögött, ugye ezt is mondtuk, nem utolsó sorban sajnos az egyházi visszaélések is. A másik oka pedig az egyetemes és elementáris erejű emberi békevágy, ugye ez is a múlt hátterén érthető, és a jelen válsága hátterén, hogy csak semmi, ami élez, hiszen úgyis oly veszélyes a helyzetünk, béke legyen, és ezért mondtuk ugye, hogy a kompromisszumkészség, a dialóguskészség, ezek a tetszetős, a kívánatos emberi erények a mi korunkban. És ugyancsak létezik egy másik divatos szó, a fundamentalizmus, és mondtam, hogy ezt a bélyeget, mert kimondottan pejoratív értelemben használják nagyon sokan, nagyon könnyen megkapják mind azok, akik a vagy-vagy gondolkozást követik. Tehát rendkívül fontos, hogy tudjuk, hogy mi a fundamentalizmus, és mi nem a fundamentalizmus. Itt szeretnék utalni arra, amiről a múltkor volt szó, hogy bizonyos amerikai protestáns irányzatokkal kapcsolatban alakult ki ez a kifejezés, múlt századvégi századbeli protestáns irányzatokkal kapcsolatban, amelyeknek csak egy része volt harcosabb a modern keresztény felfogással, az úgynevezett történetkritikai írásmagyarázattal szemben. No, de ez elég volt ahhoz, hogy ebből kialakuljon az eszme, hogy a fundamentalizmus mindig harcos, és mindjárt össze legyen kapcsolva az iszlám fundamentalizmussal, ami ugye annyira ismeretes, és amely óriási problémája a mi korunknak. Tehát kialakult egy olyan értelme a fundamentalizmus szónak, hogy az valamely vallási meggyőződést nagyon erősen hinni, fanatikusan hinni, és valakinek a meggyőződése szerinti jót minden áron kényszeríti másokra, ha kell, erőszakkal is. Szóval ezzel lesz azonossá fundamentalizmus fogalma. És sajnos ezt nagyon könnyen rásütik arra is, aki mondjuk egyszerűen komolyan hisz a Biblia igazságában. És szeretnék rámutatni arra, hogy ez miért fals. Azért, mert ugyan a Biblia határozottan vallja azt, hogy igazságot képvisel, és tényleg egy szilárd meggyőződésre biztatja az embert, és vagy-vagy választásokra, de most jön a lényeg, a Bibliától teljesen, a bibliai, ha úgy tetszik, fundamentalizmustól, hogyha ezt is fundamentalizmusnak akarjuk nevezni, mert az igazság szilárd fundamentumára épít, teljesen távol áll az erőszak. Hanem pontosan az a lényege, hogy képviseli ugyanaz igazságot, és helyesnek tartja azt a szabadságot, hogy mindenki képviselje a maga meggyőződése szerinti igazságot. De az az álláspontja, hogy ennek tökéletes szabadságban kell történnie. még csak agitálni se szabad a mi felfogásunk szerinti jó mellett, hanem azt csak egyszerűen becsületesen képviselni, és emberek szabad választására bízni az állásfoglalást. Tehát ezért soha ne fogadjuk el a harcos, erőszakos, fundamentalista bélyegzőt arra vonatkozóan, hogy valaki komolyan hisz a Biblia igazságában, és mindent ahhoz mér, ugyanakkor ezt abszolút nem erőszakosan képviseli, hanem a szabadság szellemében, ahogyan a Biblia is. Szeretnék egy néhány sort felolvasni, a Mérleg című katolikus folyóiratban találtam, 94/3-as számban egy bizonyos Manfred Spieker nevű szerzőnek a cikkét. Az a címe, hogy fundamentalista volt-e Péter és Pál, Mária és József. Ebből olvasok csak néhány kis rövid részletet. Azt írja, hogy mind a judaizmusban, mind a hinduizmusban, mind az iszlámban létezik politikai súllyal rendelkező fundamentalizmus. A kereszténységben nehezebb kimutatni fundamentalista tendenciákat. Csak úgy zárójelbe jegyezném meg, hogy a kereszténységen belül az egykori protestáns fundamentalisták utódainak egy része, az valóban nevezhető harcos fundamentalistának, az úgynevezett vallási koalíció vagy vallási jobboldal Amerikában, mert kifejezetten azt vallják, hogy politikai hatalmat kell átvenni a vallásos meggyőződésű embereknek, és bizonyos bibliai vallás erkölcsi elírásokat mindenkire rákényszeríteni, ha kell, ha nem. Vagy közelmúltban került kezembe egy könyv, amely azt mondja, hogy az Opus Dei nevű katolikus szervezet szintén a római egyházon belül egy fundamentalista irányzatnak tekinthető, mert abszolút harcos módon képviseli a maga meggyőződését és védi az egyház érdekeit. Azután így folytatja a cikk, a kereszténységben nehezebb kimutatni a fundamentalista tendenciákat. Én most utaltam rá, hogy a harcos fundamentalizmus értelmében melyeket lehet annak tekinteni. A 90-es évek eleje óta egyre nő az egyházakon belüli fundamentalizmussal foglalkozó irodalom, ez azonban alig könnyíti meg a kereszténységen belüli fundamentalista tendenciák azonosítását. Túlságosan is különböznek a kritériumok, a perspektívák és a példák. Nem ritkán fundamentalizmusnak minősül, ha valakinek szilárd hitbeli meggyőződései vannak. Nem ritkán a fundamentalizmus fogalma alá sorolnak lelkiségi mozgalmakat is. Utána később ezt írja. Sok minden nem fundamentalizmus, amit fundamentalizmusként bélyegeznek meg, a fundamentalizmusról szóló rendkívül elterjedt szakirodalomban, amelyre nem ritkán egyfajta fundamentalista antifundamentalizmus, sőt fundamentalizmus ellenes inkvizíciós magatartás jellemző. Azt hiszem, értjük, hogy a mondatot hadd olvassam el még egyszer. Tehát sok minden nem fundamentalizmus, amit fundamentalizmusként bélyegeznek meg a fundamentalizmusról szóló rendkívül kiterjedt szakirodalomban, és nem ritkán egyfajta fundamentalista antifundamentalizmus, sőt fundamentalizmus ellenes inkvizíciós magatartás jellemző. Végül ezt írja a cikk, hűség a hithez, a hitvallási szövegekhez, amelyek egy hívő közösség azonosságát megalapozzák, a készség arra, hogy a hívő e hűség kedvéért akár vértanúságot is szenvedjen, mindez még távolról sem fundamentalizmus. Különben a tüzes kemencébe vetett három ifjú, vagy Dániel az oroszlánok barlangjában, vagy Péter, Pál, Mária és József is, mindazokkal a keresztényekkel együtt, akik inkább engedelmeskedtek Istennek, mint az embereknek, fundamentalistának minősülnének. Tehát ezzel szerettem volna a múltkor elmondottakat kiegészíteni, és ezért ne essünk kétségbe, hogyha a szilárd vagy majd meggyőződést képviselünk, és valaki ránk süti a fundamentalista bélyeget, hanem az illetőnek szépen türelmesen magyarázzuk meg, hogy ez egy divatos szó, amit azonban nem világos megértés alapján alkalmaz, és hogy a szilárd meggyőződés a Biblia tanításaiban és az azokhoz való ragaszkodás az nem ez a téves, harcos vallási fundamentalizmus, mert a Bibliában mindig a szabadság elve a legdöntőbb. Ezek után térjünk a mai témánkra. A mai témánknak az a címe, hogy érdem vagy elfogadás. Az a kérdés, hogy mit takar ez a cím. Első olvasásra azt hiszem nem igen értjük, És arról sem vagyunk meggyőződve, hogy a korunk nagy vagy-vagyai közé tartozik ez a kérdés. Hát mit jelent az, hogy érdem hétköznapi értelemben? Az érdem hétköznapi értelemben azt jelenti, hogy valakinek valamilyen nemes jó cselekedete, személyes teljesítménye, amiért az emberek között vagy az emberek előtt neki elismerés jár. Ugye mondjuk a hétköznapi életben ez XY érdeme, az ő nagy érdeme, hogy ezt és ezt megtette, vagy ezt és ezt elérte. A vallásos fogalomkörben mit jelent az érdem szó? A vallásos fogalomkörben azt jelenti, hogy Isten előtt elismert jó cselekedet, olyan jó cselekedet, amelyet az Isten elismer valakinek a személyes teljesítményeként, és az üdvösségre őt méltóvá teszi. Itt rögtön láthatjuk azt, hogy nem egy olyan részletkérdés ez, ami ne érdemelne különösebb figyelmet, hanem igazából arról az alapvető kérdésről van szó, hogy mi az üdvösség útja. Tehát a mai előadás címe elé odaírhattuk volna bevezetésként, ugye csak le volt rövidítve a vagy-vagyra, hogy mi az üdvösség útja, érdem vagy elfogadás. Mit értünk azon, hogy elfogadás? Ezzel is oda lehetne szót tenni, hogy a kegyelem, az isteni kegyelem elfogadása, tehát emberi érdem, vagy az isteni kegyelem elfogadása, ugye így fogalmazhatnánk meg részletesebben a címet. Most ez a keresztény irányzat, ez a keresztény felfogás azt mondja, hogy érdem nincsen, abszolút nincs, nem lehetséges az embernek Isten kegyelmét közelebbről, a Krisztus által felkínált kegyelmet, Krisztus érdemeit kell elfogadnia. Akkor már sejtjük is, hogy más szavakkal ugyanezt a téma felvetést így is lehet megcímkézni, hogy hit által igazul meg az ember, vagyis lesz igazzá az Isten alkalmassá az üdvösségre, tehát az isteni kegyelem hit általi elfogadása által, vagy pedig a saját cselekedeteinek, saját emberi teljesítményeinek az érdeme által lesz igaz az Isten előtt, és válik méltóvá az üdvösségre. Figyeljük meg egy pillanatra a saját ösztönös érzéseinket. Hogy amikor kimondjuk ezt, hogy az az irányzat, amely azt mondja, hogy az üdvösség útja, az a kegyelem, az isteni, felkínált isteni kegyelem elfogadása, és emberi érdem pedig nincs, abszolút nincs, nem is lehetséges, akkor valljuk be őszintén, hogy az ösztönös emberi érzésünk egy pillanatra ágaskodik. Valami olyan gondolat jelenik meg, főleg azokban, akik a bibliai gondolatvilágot még alaposabban nem ismerik, vagy az egész témakort nem járták át, valljuk meg, hogy első persze az az érzés, hogy na hát azért, hogy semmi emberi érdem nincs, abszolút nincs emberi érdem, nem is lehetséges, és hogy az üdvösségettől független kérdés, ez olyan, hát miért fokozza le ennyire az embert, hogy nincs emberi jó cselekedet, nincs emberi érdem ennek, nincs értéke az Isten előtt. Tehát az ember ösztönös érzése rögtön ezt mondja. Azután folytassuk a témánkat azzal, hogy a korunk vagy-vagyai közé tartozik-e. Az biztos, hogy a 16. században ez egy nagy-nagy vagy-vagy kérdés volt, és országokat foglalkoztatott, és népeket, és királyokat, és gondolkodókat, és egyszerű embereket. Hogy illusztráljuk, hogy a 16. században, ugye az 1517-ben megindult reformáció nyomán, ez mennyire nagy kérdés volt, szeretnék olvasni egy részletet az ágostai hitvallásból. Ugye ez az evangélikus egyház fő hitvallása, ezt 1530-ban olvasták föl az augsburgi németországi birodalmi gyűlés előtt, Melanchthon Fülöp fogalmazta meg, de Luther is jóváhagyása jeléül aláírta. Olvasom, hogy mit találunk itt a 20. cikkejében a hitvallásnak ezzel a kérdéssel kapcsolatban, érdem vagy elfogadás. Mielőtt olvasnám, hozzáteszem, hogy a 16. században az emberek nagyon nyíltan és célra törően fogalmaztak. Ma általában kerülik az emberek az ilyen kélezett megfogalmazásokat. Mondjuk egy kis finomság nem is árt, de azért a finomságot jó az elfűséggel egyeztetni, ezt csak úgy zárójelben említem meg. Minden este a 16. században nyíregyenesen és szókimondóan fogalmaztak. Ezt olvassuk a hitvallásban. Noha Melanchthon volt a szolidabb, ugye Luther azt mondta erre a hitvallásra, amikor megfogalmazódott, én nem tudok ilyen halkan lépni. Na de halkan lépte is, így hangzott a tétel. Olvasom. Alaptalanul vádolják a mieinket azzal, hogy tiltják a jó cselekedeteket. Ugyanis, mivel a reformátori oldal, ugye a protestáns reformáció azt mondta, hogy csak a kegyelem elfogadása által van üdvösség, abban a gyanúba kerültek, hogy tiltják a jó cselekedeteket. Tehát ezért kezdi így a tételt. Alaptalanul vádolják a mieinket azzal, hogy tiltják a jó cselekedeteket. A 10 parancsolatról szóló és más hasonló tartalmú irataink bizonyítják, hogy hasznos tanítást adtak valamennyi életformáról és kötelességről. Arról, hogy az élet milyen formái és az egyes hivatásokban milyen cselekedetek kedvesek Istennek. Ezekről a dolgokról az igehirdetők régebben alig szóltak valamit. Csak az olyan gyerekes és szükségtelen cselekedeteket sürgették, mint bizonyos szentnapok és bőti idők megtartása, testvéregyesületek, zarándoklatok, szentek tisztelése, olvasómorzolgatás, szerzetesség és hasonlók. A hitről szóló tanítás tehát, pedig ennek kellene fő dolognak lennie az egyházban, sokáig hevert ismeretlenül. Mindenkinek el kell ismernie, hogy a prédikációkban mélységesen hallgattak a hitről származó igazságról, és csak a cselekedetekről szóló tanítást hánytorgatták az egyházban. A másik részlet, amit szeretnék olvasni, Luther Márton saját fogalmazása a Smalkaldeni cikkekből, ez pedig 1537-ben jelent meg. A következőket olvasom. A hitvallásnak a 13. cikkejéből, hogyan igazul meg az ember Isten előtt és a cselekedetek. Ezt írja Luther. Nem tudok semmit változtatni azon, amit erről a kérdésről mindig tanítottam, hogy hit által. Ahogy Pál mondja, egészen más új tiszte szívet kapunk, és hogy Isten Krisztusért, ami közben járunkért, teljesen igazaknak és szenteknek akar bennünket tartani és tart is. Bár a bűn még nem egészen szűnt meg, vagy halt meg testünkben, Isten nem akarja mégsem felróni, sem számon tartani. Az ilyen hitből, megújulásból és bűnbocsánatból következnek azután a jó cselekedetek. Az ember cselekedete Krisztus érdeméért igaznak és szentnek számít, tisztán kegyelemből és irgalmasságból. Azt is mondjuk tehát, hogy hamis és nem igazi a hit, ha nem fakadnak belőle jó cselekedetek. Eddig olvastam. Tehát ez nem kérdés, hogy a 16. században nagy kérdés volt, de korunkban is az. Az biztos, hogy a felekezeti viták, mondjuk közelebbről például a luteránus egyház és a katolikus egyház között ebben a kérdésben nagyon tompultak, nagyon csendesedtek. 1997-ben, tehát alig egy-két éve, tehát a közvetlen közelmúltban, jelent meg egy dokumentum, amely a Vatikáni Egységtitkárság és a Luteránus Világszövetség között folyó tárgyalásoknak az eredményét összegezi, és ebből az derül ki, hogy csak teológiai értelmezésbeli különbség van a luteránus és a katolikus egyház között, de ez nem egyház elválasztó jelentőségű. Tehát, hogy így mondjam, egyfajta megbékélés jellemző ma a hitáltali megigazulás kérdésében, csupán teológiai értelmezés kérdésének minősítik az egykorói éles különbséget, amely hát olyan hatalmas változásokat hozott még Európa történelmében is. 1996-ban Franciaországban Luther Márton születésének a 400, illetve bocsánat, nem születésének, hanem halálának a 450. évfordulójára, ugye Luther 1546-ban halt meg, és 1996-ban volt a halálának a 450. évfordulója. És ebből az alkalomból a francia protestánsok például egy Karl Braten nevezetű szerzőnek a művét adták ki, aki ebben a művében sorra veszi a protestáns reformáció közelebbről Luther 7 alapelvét, és mindegyiket elemzi mai szempontból. Ebből idézek egy-két gondolatot. Felvetődik a kérdés, hogy van-e értelme a reformátori protestációnak, ha a megigazulásnak ez a központi követelménye elvesztette a jelentőségét. Azután így írja, a krisztológiai alapelv Luther gondolkozásában az volt, hogy az egyház egész létével arra hivatott, hogy Isten üdvözítő szeretetét hirdesse a világnak. Ezzel, tudnélik a Krisztus az ő életével és halálával, új örök szövetséget szerzett és helyreállította Isten és ember életközösségét. Jézus Krisztus tehát üdvösségünk szerzője és beteljesítője. Luther teológiájának és ez a krisztusi üdvösségről szóló tanítás állt a középpontjában. Nos, az üdvösségnek ez a bibliai szemlélete az, ami az újkori gondolkodásban, főleg az úgynevezett felvilágosodás ideje óta gyökeresen megváltozott. Az újkori ember immár e világi értelemben keresi üdvösségét. Pszichofizikai egészsége, művelődése, gazdasági és társadalmi jóléte terén. Úgy véli, hogy a vallás és hit, az üdvösség transzcendens ígérete nem sokat változtat földi boldogulásán. Ezért az isteni gondviselésre hagyatkozás helyett maga veszi kezébe tulajdon sorsának intézését. Tudományával és technikai felkészültségével a mai ember képesnek érzi magát arra, hogy isteni segítség nélkül megszervezze a maga merőben emberi világát és földi boldogságát. Ugye a háttérre is rámutat, hogy a megigazulás kérdése, hogy érdemből vagy a kegyelem elfogadás alapján milyen modern életszemléletnek, sőt modern keresztény szemléletnek a hatására szorult háttérbe, és már ma nem tűnik olyan fontosnak ez a vagy-vagy kérdés. Ez a cikket a Mérlegből olvastam szintén a 98/3-as számából, tehát egy egészen friss számból. Azonban mégis ez a kérdés itt kavarog körülöttünk, és nagyon is eleven. Nem tudom, hogy kik szereztek tudomást róla, hogy mi az, ami most különösképpen felkavarja ezt a kérdést, hogy mi is az üdvösség útja. Ugyanis második János Pál pápa egy bullát adott ki az elmúlt év novemberének a végén, amelyben Szent Évnek hirdette meg az 1999 karácsonyától 2001 vízkeresztjéig tartó jubileumi Szent Évet. Mit jelent ez, hogy Szent Év? Az, hogy az ember bűnbocsánatot nyerhet bizonyos kijelölt cselekmények elvégzése útján. Szeretném olvasni. A bullának a címe egyébként Incarnationis Mysterium, a megtestesülés misztériuma. A bullához csatolt dokumentum, olvasom, előfeltételként szabja az egyéni, teljes szentségi gyónást, a szent áldozást, azt, hogy a bűnbocsánatra számító egyén látogassa meg a kijelölt templomok egyikét, vegyen részt szent misén és más szertartásokon, gyakoroljon különféle ájtatosságot és karitatív cselekedetet. A zarándoklat történhet Rómában, a Szent Péter Bazilikához, a Szent Giovanni, a Santa Maria Maggiore, a San Paolo és néhány más székesegyházhoz, valamint a Szentföldön, így Jeruzsálemben, Betlehemben és Názáretben. Tehát a bűnbocsánatot vezető zarándoklatoknak vagy Rómába, vagy a Szentföldre kell történniük. Azután felsorolta, hogy milyen karitatív cselekedeteket ajánl. Azt mondja, a jubileumi bűnbocsánat további módozatai. A hívők felajánlásokat tesznek egyházi vagy szociális célra, szabadidejük egy részét közérdekű tevékenységre fordítják, betegeket, elítélteket, időseket vagy rokkantakat látogatnák meg, minden korábbinál bőkezükben adakoznak a szegényeknek. A bűnbocsánathoz vezető út egyike, ha a szenvedélyek rabjai legalább egy napra tartózkodnak az alkoholfogyasztástól és a dohányzástól. Tehát eddig olvastam föl. Tehát azt hiszem mindenki megérti, hogy ez megint csak felkavarja a kérdést. Legalábbis akik a bibliai gondolatokat valamennyire ismerik, komolyan úgy érezzük egy kicsit magunkat, ha megint a 16. századi reformáció küszöbén lennénk, ahol ez olyan éles kérdés volt. Azt hiszem a következő évben még inkább így fogjuk érezni magunkat, hiszen rengeteg kijelentés fog elhangzani, ugye a jubileum év folyamán rengeteg hasonló megállapítás és kijelentés. Tehát azt kell mondanunk, hogy bizony a korunk vagy-vagyai közé tartozik, remélem sikerült mindenkit meggyőzni, hogy sem nem mellékes kérdés, sem nem időszerűtlen kérdés, hogy ezzel foglalkozzunk, hogy érdem vagy a kegyelem elfogadása, melyik az üdvösség útja. És ezek után forduljunk a Bibliához, és nézzük, hogy a Biblia mit tanít erről a kérdésről. Fölírtam a vázlatot a táblára, természetesen oda csak a legdöntőbb, legalapvetőbb igehelyeket írhattam fel. Az első, amit állapítsunk meg, mi az alaptétel, amit a Biblia határozottan kimond. Olvassom a Galáciabeliekhez írt levél második fejezetéből a 16. verset. Tehát a Galáciabeliekhez írt levél második fejezetében a 16. vers a következőképpen hangzik. Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hitáltal. Mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből, és nem a törvény cselekedeteiből, mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem. Nagyon kategórikus kijelentés, ugye? A római levélből is szeretném idézni az igét, ugye megigazul régies szó, tehát azt jelenti, hogy bűnbocsánatot nyer, Isten előtt igaznak nyilvánítatik. Tehát így is mondhatjuk, hogy Biblia hatásban kimondja, hogy a törvény cselekedetei alapján nem nyer bűnbocsánatot, vagy nem nyilvánítatik igaznak egyetlen ember sem. A római levélből szeretném olvasni szintén a 24. és a 28. verset. Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által. Megállok egy pillanatra, ugye ezt az igét nevezhetjük úgy, hogy a szoros értelemben vett evangélium megfogalmazása, mert mit jelent az a szó, hogy evangélium? Azt jelenti, hogy jó hír. Hát mi a nagy jó hír az embernek? Hogy az ember megigazulhat, bűnbocsánatot nyerhet, ingyen az ő kegyelméből a Jézus Krisztusban való hit által. És mit mond ezután a 28. vers? Megint leszögezi, azt tartjuk tehát, hogy az ember hitáltal igazul meg a törvény cselekedetei nélkül. Most akkor azt kellene értenünk ezen a nagyon határozott kijelentésen, hogy a törvény cselekedetei nem fontosak? Vagyis azok a cselekedetek, amelyeket a 10 parancsolat előír, vagy megkíván az embertől? Egyáltalán nem erről van szó. Hogy az előbb olvastuk a 16. századi idézetben, hogy ezek nagyon, nagyon is fontosak, csak nem érdemszerzők. Tehát ezek a cselekedetek, mint az ember személyes teljesítményei nem minősülnek az érdemnek az Isten előtt, és az ember nem nyerhet ezek alapján üdvösséget. Ugyanakkor rögtön hadd tegyem hozzá, hogy a Biblia mennyire hangsúlyozza a törvény betöltésének, vagy az igaz cselekedeteknek, a jó cselekedeteknek a fontosságát. Jakab apostol leveléből szeretném idézni azokat a híres kijelentéseket, amelyeket sokszor ellentétbe állítanak egyesek az előbb idézett Galácia beliekhez írt levélből és római levélből való igékkel. Hát ugye az egyiket Pál apostol írta, a másikat Jakab, hát még kézenfekvőbbnek tűnik szembeállítani őket egymással. Tehát Jakab apostol leveléből olvasom a második fejezetből a 17., 18. és a többi fölírt verset. Mert szeretném megjegyezni, hogy Pál apostol leveléből is olvashatnék hasonlókat, ahol kitűnik, hogy Pál ugyanezeket mondja más megfogalmazásban. Azért olvasom csak Jakab leveléből, mert ezek azok a sokat emlegetett, híressé vált ígék. Tehát így olvasom Jakab leveléből a 17. verset. Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, meghalt ő magában. A 18. versből csak egy mondatot idézek, mutasd meg nékem a te hitedet a te cselekedeteidből. Úgy szintén a 22. a cselekedetekből lett teljessé a hit. Utána a 24. és 26. vers, látjátok tehát, hogy az ember, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből. 26. mert amiképpen holt a test lélek nélkül, aképpen holt a hit is cselekedetek nélkül. Ha valaki még külön magának is elolvassa ezeket a verseket, és jól megfigyeli, rájön, hogy ez nem alternatíva, vagy nem ellentét, egyáltalán nem azt mondja Jakab apostol, hogy nem hit, hanem cselekedetek, hanem ő is véges végig a hitről beszél, és miket mond? Azt mondja, mutasd meg a nékem a te hitedet a te cselekedeteidből. A hit holt cselekedetek nélkül. Cselekedetekből lesz teljessé a hit. Tehát ő is a hit nélkülözhetetlenségét hangsúlyozza. Leginkább gyanúba a 24. vers alapján kerülhetne a dolog, hogy mégiscsak mást mond Jakab, mint Pál, hogy azt mondja, látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazol meg az ember, és nem csupán hitből. De a szöveg összefüggésben világos az értelme, hogy kialakult egy olyan hitfelfogás Jakab idején, hogy pusztán a hitnek, a hitvallásból, az eszmei meggyőződés, az elégséges. Ugye ez kitűnik, hogy ezzel küzd Jakab apostol, mert azt mondja a 19. versben. Ugyanitt. Te hiszed, hogy az Isten egy? Na, hát ilyen hitre gondolták, hogy ez üdvözít. Azt mondja, jól teszed, az ördögök is hiszik és rettegnek. Vagyis azt mondja, ez nem üdvözítő hit, ez nem ment meg téged, aminek cselekedetei nincsenek. Tehát ezzel azt akarja mondani, hogy nem csupán a hit vallásából, tehát abból az eszmei vagy meggyőződésben álló hitből, hanem ehhez a hithez cselekedetek kell, hogy járuljanak, sőt ezzel lesz a teljessé a hit, és csak akkor élő a hit. És ezt a mondatot is, tehát ezt a bizonyos legjobban félreérthető mondatot is ezzel zárja be. Mert amiképpen holt a test lélek nélkül, aképpen holt a hit is cselekedetek nélkül. Tehát kell a hit, nagyon kell a hit, hit nélkül nem lehet, de a hit holt cselekedetek nélkül, értéktelen és valótlan. És itt hadd jegyezzem meg röviden, hogy mi a Bibliának a hit fogalma. A Biblia hit fogalma szerint minden valódi keresztény hitben, Krisztusba vetett hitnek az alapjában van egy világos értelmi meggyőződés. Ez kétségtelen. De ez csak akkor hit ténylegesen, hogyha ez a meggyőződésreből cselekedetek származnak. Kérem, hogy mindenki olvassa el a zsidókhoz írt levél 11. fejezetét, és a zsidókhoz írt levél 11. fejezete végig arról szól, hogy ahogy a hithősöket felsorakoztatja, hogy ezeknek a hite abban lett nyilvánvaló, mit cselekedtek. Tehát egyikről sem úgy állítja elénk a hit példaképeként, hogy ezt meg ezt hitte, vagy ezt meg ezt vallotta, hanem nyilván volt a hite alapjában egy meggyőződés, egy hitvallás, de ennek alapján ezt és ezt cselekedte. Tehát akkor összegezve azt mondhatjuk, hogy a Biblia szerint a cselekedetek fontosak, de nem mint érdemek, nem mint az ember teljesítményei, amelyek alapján üdvözülhet, hanem mint a hit bizonyságai. És jegyezzük meg ezt a kifejezést Jakab leveléből, azt mondja, a hit, ha cselekedetei nincsenek. Vagyis ezt a kifejezést, hogy a hit cselekedetei. Szükség van cselekedetekre, de nem az ember önerejéből származó cselekedetekre, hanem a hit cselekedeteire. Tehát óriási differencia a cselekedetek, mint az ember cselekedetei, vagy a cselekedetek, amelyek ugyan természetesen az emberéi, de hitből fakadnak, mint a hit cselekedetei. A Biblia azt is hangsúlyozza, hogy az ítélet cselekedetek szerint történik. Akár az Ószövetségből idézzük, mondjuk Prédikátor könyvéből, a 12. fejezetből, hogy Isten minden cselekedetet ítéletre előhoz, akár jó, akár gonosz legyen az. Akár pedig idézzük az Újszövetségből, mondjuk Pál apostol szavait, hogy nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt, hogy megjutalmaztassunk azt szerint, amit a testben cselekedtünk, jót vagy gonoszt, világos, hogy az ítélet cselekedetek szerint történik. De nem úgy, hogy a cselekedetek alapján nyer az üdvösséget az ember, a cselekedetek érdeme alapján, hanem a cselekedetek, mint a hit bizonyságai, vagy a hit hiányáról tanúskodó, elfogadhatatlan cselekedetek számítanak az ítéletben. Akkor menjünk már is rögtön tovább. Miért nem igazulhat meg az ember a törvény cselekedeteiből? Miért nincs az üdvösségre ilyen út, hogy én hozzáfogok emberileg, legjobb szándékommal, igyekezetemmel, megtartom a törvényt, és ez érdem, és én ennek alapján üdvözülök. Miért nincs ilyen út az üdvösségre? Miért nem szerezhet az ember érdemeket az Isten előtt így? Ahhoz, hogy választ tudjunk adni erre a kérdésre, először is meg kell értenünk, hogy mi az Istennél az igazság mértéke, mi az, amit Isten igazságnak tekint. Tehát mifélék azok az igaz cselekedetek, amelyeket Isten mint igazakat fogad el? Nagyon egyszerűen választ kapunk erre a Bibliából, mert a Biblia két dolgot nevez igazságnak. Ami az Isten előtt is igazság, meg ami nekünk is, földi embereknek az igazság mértéke. Az egyik ige, amit fölértünk, azt mondja, a te törvényed igaz. Az Új Szövetségben Pál apostol nevezi Isten törvényét az igazság törvényének. Ugye most ez a törvény van szűkebb, tágabb értelme, most maradjunk a 10 parancsolatnál. Tehát az Isten 10 parancsolata, annak az igazi mi voltában értjük meg, nem csak a felszínén, hanem ténylegesen milyen erkölcsiséget kíván az embertől. Nos, ez az igazság. Isten törvénye igaz. Isten törvénye az igazság törvénye. A másik ige szintén jól ismert. Jézus azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát ahogyan Jézus ezen a földön élt, az nem törvénynek a paragrafusaiban határozza meg, hogy mi az igazság, hanem egy gyakorlati életben szemlélteti, hogy mi ezeknek a törvényeknek a betöltése, mi az igazságnak a megtestesítése ezen a földön egy emberi életformájában. Tehát akkor most tudjuk jól, hogy amikor azon gondolkozunk, hogy mit fogad el Isten az embertől, az ő ítéletében igaznak, akkor tudjuk, hogy ez a mérték, ami tökéletesen betölti, ugye ez egy külön fontos kifejezés a Bibliában, hogy nem csak nem hágja át a tiltó parancsolatokat, de betölti a 10 parancsolat erkölcsi kívánalmait, vagyis a pozitív oldalon megteszi az ellenkezőjét annak, amit tilt, ugye ezt jelenti betölteni a parancsolatot. Tehát a benne foglalt erkölcsi elveket tökéletesen éli, megvalósítja, avagy még egyszerűbb gyakorlatibb szemléltetés, ahogyan Jézus élt, viselkedett ezen a földön kezdettől fogva mindvégig. Ez a mértéke az igazságnak. Most, ha ez az értéke az igazságnak, akkor már is elevenebb a kérdés és világosabb, hogy tud-e egy ember legjobb igyekezetével, legjobb szándékával olyan cselekedeteket kihozni, úgy megtartani a törvény előírásait, hogy Isten azt igaznak fogadja el, és ez neki érdeme legyen, és ennek alapján üdvösséget kaphasson. Erre azt mondja Jób, ugye ez egy nagyon fontos ige, amit Jób könyvéből kiírtunk, felteszi a kérdést, kicsoda adhat tisztát a tisztátalamból? És a válasz rá senki. Ugye mire utal ez a kérdés és ez a válasz? Hogy az ember nem tud a legjobb igyekezetével és a legjobb szándékával sem ilyen Isten előtt igaz cselekedeteket produkálni, nem tudja így betölteni a törvényt, mert nem olyan nincsen, hogy valaki tisztát adjon a tisztátalamból. Nos, tehát mire utal ez a szó, hogy tisztátalan? Azt, hogy a mi természetünk megromlott, és hogy a mi emberi lényünk, akár jól esik hallanunk, akár nem, de sajnos ez a realitás, hogy az Isten igazságának a mértéke szerint egy jelen pillanatban tisztátalan, és ebből a tisztátalan állapotból, lelki állapotból, a személyiségünknek ebből a tisztátalan állapotából, akárhogy igyekszünk is, nem tudunk egy valódi Isten előtt elfogadható törvénybetöltést kihozni. Nem tudunk ebből tisztát alkotni. Miért? Most már a következő kérdés az, hogy miért nevezi a Biblia minket most úgy, hogy tisztátalan, és ebből nem lehet tisztát adni. Két oka van ennek. Ezeket az igéket is fölírtam. Az egyik az, hogy a Biblia szerint mi úgy születünk, hogy a természetünk eleve hajlik az önzésre, az én szeretetre. Ez az a bizonyos öröklött bűnre való hajlam. Tehát, hogy így mondjam, genetikai hibával születünk, egy bizonyos lelki, pszichikai hajlam tekintetével. Önzésre hajlik a természetünk, bűnre. A másik oka pedig az, hogy valahányszor az ember áthágja a szeretet törvényét, az igazság törvényét, ugye a Biblia azt mondja, hogy a szokás törvényt ír az emberbe, és így mondja Jeremiás, hogy úgy cselekedhetünk jót, mi akik megszoktuk a gonoszt, amennyire mondjuk a szerecsen képes a bőre színét megváltoztatni, vagy a párduca foltosságát. Mert a szokás az beleivódik, beleégetődik az emberbe. Tehát a genetikai örökség révén is, és a szokás törvénye révén is az ember tisztátalanná vált, bűnnel fertőzötté vált, és ebből nem tud tisztát produkálni a saját igyekezetével, erőfeszítésével, ami az Isten előtt elfogadható lenne. Ennek a végösszegét, ennek a okfejtésnek a végösszegét Ézsaiás könyve 64. fejezetének az 5. verse így határozza meg. Azt mondja, minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes és a megfertőztetett ruha. Kérném, hogy mindenki jól figyeljen, hogy hangzik a szöveg. Nem azt mondja, hogy a bűneink olyan, mint a szennyes és a megfertőztetett ruha, mert hát ez egy kézenfekvő, könnyen érthető hasonlat. Hanem azt mondja, hogy minden mi igazságunk. Tehát amit önerőből, saját legjobb igyekezetből mi igaz és jó cselekedeteket produkálunk, az még mindig olyan, mint a szennyes és a megfertőztetett ruha. Miért? Mert nem tökéletesen tiszták az indítékai. És ha a véghezvitel során egy kis önelégültség, egy kis önérdek vegyül bele, már nem tiszta. Értjük ezt? Tehát mivel az Istennél az igazság, az a teljes önzetlenség, az igazat magáért, az igazért. Tehát ha egy ember a legjobbra törekszik is, de ilyen én felé hajló a természete, plusz még önző szokások, törvényszegések is megerősítették benne a rosszat, hogy se önelégültség, se önérdek,
1: se semmi ilyesmi ne legyen egy jó cselekedetben, ez óriási dolog. Erre az ember nem képes. Ezért mondja, még minden mi igazságunk is olyan, az Isten igazságának a magas mértéke szerint, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Luther Mártonnak volt egy nagyon szemléletes mondása, azt mondta, senkinek se legyen kétsége afelől, hogy a mi legragyogóbb erényeink tündöklő vétkeknek minősülnek, ha az Isten igazságának a mértéke szerint igazán kerülnek megvizsgálásra. Ugye nagyon találó szójáték, hogy a mi legragyogóbb erényeink tündöklő vétkeknek minősülnek, ha az Isten igazságának a mértéke alá vettetnek. Szeretném ezt még közelebb hozni. Gondoljunk Jézus életének a történetéből esetekre, hogy ő hogy leplezte le ezt a dolgot. Konkrét személyeket említenék, remélem, hogy többen már, ha már csak az itteni előadások alapján is jobban ismerik ezeket a bibliai történeteket. Például ott van a tékozló fiúnak a bátyja. Őszintén mondta az atyának, én soha nem hágtam át egyetlen parancsolatodat sem, és ugye is méltatlankodik, hogy miért az öccse, és ebben a percben nem veszi észre, hogy noha ő formailag egyetlen parancsolatát sem hágta át az Istennek, de ebben a pillanatban áthágja a legfontosabbat, a szeretetet, mert az öccséről, aki megkerült ugye, a nagy zűlésből bűnbánattal, csak úgy tud beszélni, hogy ez a te fiad, aki a te vagyonodat paráznákra költötte, ugye nem is az én testvérem, hanem a te fiad, mély megvetéssel, és ott van benne a versengés és az irigység, hogy miért örül neki úgy az atya, mikor pedig ő. Tehát látjuk, hogy milyen tud lenni az emberi természet. Tehát ennek a fiúnak most itt csupa jó cselekedetei lennének, ugye komolyan mondja, én sose hágtam át egy parancsolatodat sem, és mégis ebben a pillanatban áthágja a végső alapelvét, a legsúlyosabban az Isten törvényének, tehát az igazsága olyan, mint a szennyes és a megfertőztetett ruha. Mondom a következő példát, ez a bizonyos gazdag ifjú. Mikor Jézus azt mondta neki a kérdésül a válaszol, hogy mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem, hogy tartsd meg a parancsolatokat, akkor erre azt mondta, hogy megkérdezte melyeket, mikor Jézus sorolta a 10 parancsolatait, akkor azt mondta, hogy én mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Erre Jézus szembeállított vele egy követelményt, hogy add el a vagyonodat add a szegényeknek és jár kövess engem. Abban a pillanatban kitűnt, hogy a vagyona képtelen róla lemondani. Képtelen le lemondani. A vagyona szinte a bálványa rettenetesen kötődik hozzá. Tehát úgy tűnt, hogy az ő igazsága tökéletes igazság, mert azt mondja, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva, de ebben a pillanatban kiderül, hogy egy kemény, erős, önzés, becsvágy fogva tartja őt. És éppen az Isten törvényének az alapelvét hágja át. Mondanám a következő példát. Az a bizonyos farizeus, aki imádkozik a templomban Jézus példázatában, elmondja, hogy Uram, hálát adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi emberek. Böjtölök 2-szer egy héten, 10-et adok mindenből, amik van, és nem teszem ezt meg azt, szóval nem hágom át az erkölcsi törvényt. Jézus egy szóval sem mondta, hogy ez nem igaz. Megkérdezem, nem nagy dolog, hogy valaki hetente 2-szer böjtöl, minden jövedelméből 10-et ad, és egyetlen erkölcsi parancsolatot át nem hág. De ez az ember is, miközben ezeket elmondta, és ez igaz is volt, a következő percben azt mondja, mint él vámszedő is. És már meg is vetette maga mellett ezt az embert mélységes megvetéssel, tehát magát igaznak tartotta, a másikat megvetette. Már megint olyan ez az igazság, mint a szennyes és a megfertőztetett ruha. Megkérdezem, világos? Tehát ilyen igazságot tud az ember magából kihozni a saját erejéből. Ezért mondta azt Jézus, hogy az elveszett lyuk példázatát összegezte így, hogy nagyobb öröm van a mennyben egy megtérő bűnösön, hogy nem 99 igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre. Azt mondta, hogy mivel a Biblia szerint nincs igaz, csak egyetlen egy sem, hogy egy megtérő bűnös, aki a legmélyebbről jön, tény és való, jobban örül neki a mennyben, mint akár 99, hadd tegyem hozzá, úgy nevezett igaz embernek, akik azt hiszik magukról, hogy nekik nincs szükségük megtérésre. És hogy az emberben az öncsalás milyen mértékű tud lenni, és az ember mennyire hiszi azt, hogy az ő igazsága tökéletes és teljes, miközben pont a fordítottja az igaz. Jelenések könyve 3. fejezetéből idézek még egy igét. Jelenések könyve 3. fejezetében a 17. vers így hangzik. Ezt írja Krisztus egy egész keresztény közösségnek, ahol úgy látszik ragályos ez a lelkület.
0: Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, nyavajás, szegény, vak és mezítelen. Tehát, ha valaki jobban elolvassa ezt a verset, látja, hogy Jézus pont a fordítottját mondja annak, amit magukról tartanak. Tehát így van, az nagyon sok ember, aki magát igaznak tartja, nagyon sok ember, aki úgy gondolja, hogy az ő igazság az teljes és hibátlan. Figyelj csak meg, az emberek mennyire szeretik mondani, én mindenkihez jó vagyok, én mindenkit szeretek, én mindenkihez igazságos vagyok. Ú, de sok ember szereti ezt mondani. És egy pillanat alatt kiderül, hogy az esetleg az ember nem tudja, hogy az Isten szemében pontosan fordítva áll a dolog, és Isten egyáltalán nem tartja igaznak az ő vélt igazságát, mert látja benne az önzésnek, az önigazultságnak, a becsvágynak, a versengésnek, vagy az önzés ki tudja milyen megnyilatkozásának a fertőzését. Akkor most már ezek után az a következő kérdésünk, hogy hogyan tovább. De még fontosnak tartanám, hogy arra is hivatkozzam, hogy a Bibliában azt is látjuk, hogy az ember mikor tudja ilyennek felismerni magát, hogy neki nincs, nem lehet érdeme. Mi segíti hozzá az embert ahhoz, hogy lássa, hogy ő mennyire nem igaz önmagában, és hogy segítségre van szüksége, hogy valóban igaz cselekedeteket tudja megvalósítani. Akkor, ha az Isten jelenlétébe kerül. Tudnélik, Isten az igazság megtestesülése, és hogyha az Istent szemléli az ember, akár az ő igéje által, akár bármilyen közvetett vagy közvetlen módon,

Mában a Isten jelenlétébe emelkedett, illetve Isten jelenlétébe jutott, akkor szeretném megkérdezni, hogy mit kiáltott, ugye gondolom többen emlékeznek rá. Ezt mondta, jaj nékem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú négy között lakom. Tehát az Isten szent embere is egy pillanat alatt tisztátalannak érezte magát, a beszédét a Szent Istennek a jelenlétében. Mondanám a másik példát. Dániel könyve 10. fejezetének a 8. versében olvassuk, hogy Dániel proféta is profétikus látomásban Isten jelenlétébe került. Ami magyar fordításunkból nem derül ki, de az eredeti szöveg úgy hangzik, hogy oda lett minden erőm, és rám fordult minden álnokságom. Nos, ez az a Dániel proféta, akinek az élete olyan tündöklő volt, hogy még a kortársai is Noéval meg Jobbal együtt emlegették, és egy foltot nem találtak rajta még az ellenségei sem. Isten is így szólította meg, hogy kedves férfiú, mint aki az Isten jóváhagyása nyugszik meg rajta. Mégis, mikor az Isten jelenlétébe került, akkor ráfordult minden álnokság. Ő is tisztátalannak érezte magát. Vagy Józsué, Izrael főpapja, aki ez a kevés hívő főpap közé tartozik, akik Izrael története folyamán léteztek, mégis Zakariás próféta látomásában úgy látta, hogy ő is szennyes és megfertőztetett ruhában áll az Isten előtt. Az Istennel szemben ő is így érezte magát, és így is álltott szennyes és megfertőztetett öltözetben. Gondoljunk Péter apostolra is, mikor Jézusnak az isteni lénye feltárult előtte, akkor megrendülten azt mondta, eredj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Úgy érezte, nem tudom elviselni a jelenlétedet, és nem vagyok méltó, hogy a közeledben legyek, mert én bűnös ember vagyok. Tehát ma Isten igéje közvetíti nekünk ezt a szembesülést Istennek az erkölcsi jellemével. Ez az a tükör, amelyben az ember, ha meglátja magát, el tud oda jutni, amit Pál apostol így fogalmaz meg, nem lakik én bennem, azaz az én testemben semmi jó. Nem tudok tisztát adni a tisztátalamból. A Római Levél 7. fejezetének a 18. versében van ez az ige, és ezt szeretném, ha mindenki nagyon mélyen az emlékezetébe vésné, tulajdonképpen ez a legfontosabb ismeret az embernek. Innét lehet elindulni jó irányba az üdvösség felé, és az igaz emberi, egyáltalán az igaz emberi élet felé. Hogy így mondjam, az embernek le kell menni egészen a porig. Le kell menni addig, hogy őszintén belső meggyőződéssel felismerje, hogy nem lakik én bennem, önmagamban, magam erejéből semmi igazán jó, Isten szerinti jó, valódi jó. Persze, hogy valaki erre azt mondja, hogy megint túlzó szélsőséges, ez nem azt jelenti, hogy egy hívő emberben nem lakik semmi jó, csak hogy azok már az Isten késztetései, ugye? Tehát önmagamtól, önmagamban, azért azt mondja, az az a testemben, önmagában a természetemben, ugye itt a test szó a természetet jelöli. Tehát pusztán az én saját lényemben, természetemben, az Isten kegyelmének a késztetései nélkül nem lakik semmi valóban jó. Isten előtt igazán elfogadható jó. És akkor ezek után tegyük fel azt a kérdést, hogy akkor jót nem is tud az ember cselekedni? Mert hogy az előbb azt mondtuk, kicsoda adhat a tisztát a tisztátalamból, és azt válaszoltuk rá, hogy senki. Erre azt mondjuk, dehogy nem. De csak akkor tudunk jót cselekedni, hogyha az Isten megtisztítja a szívünket, ő a szív indítékai tisztává teszi, a forrást megtisztítja, amelyekből a cselekedetek származnak, és akkor ezek már nem egyszerűen a mi saját cselekedeteink és teljesítményünk lesz, hanem a hitnek a cselekedetei. Szeretnék idézni két bibliai igét ezzel kapcsolatban, hogy megértsük, hogy mi a különbség a mi saját igazságunk, a mi saját önerőkből, igyekezetekből származó jó cselekedetek, és a hit cselekedetei, az Istentől indított, a megtisztított szív forrásából származó jó cselekedetek között. Ezékiel könyve 36. fejezetéből idézek. Ezékiel könyve 36. fejezetében így hangzik a 26. és 27. vers. És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hús szívet. Teljesen megváltoztatja a szívet, a cselekedetek forrását. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. Figyeljük meg, hogy a vége az, hogy az ember az Isten törvényeit megőrizze és betöltse. Ez a cél, ezek a jó cselekedetek, a törvény betöltő jó cselekedetek.
De mikor tudja ezeket az ember Isten miért?

0: léte szerint betölteni? Akkor, ha nem maga kezdi el ezeket önerejéből betartani, mert az csak olyan lesz, mint a szennyes és a megfertőztetett ruha, hanem amikor az Isten elveszi belőle a kőszívet, és ad neki hújszívet, amikor megtisztítja az indítékok forrását, és amikor a lelkét adja az emberbe, és ő cselekszi az emberrel és az emberben, mennyei erők és támogatás mellett tudja az ember az Isten parancsolatait tökéletesen betölteni. Szeretnék még egy igét idézni, Jelenések könyve 19. fejezetéből a 8. verset, ahol azt látjuk, hogy nagyon is vannak a hívő egyháznak, ugye itt egy asszony, a Krisztus mennyasszonya jelképében beszél a hívő egyházról, nagyon is vannak jó cselekedetei, de rögtön meg fogjuk látni, hogy miféle jó cselekedetek ezek. Ezt mondja a 19. fejezetben a 8. vers. Még talán a 7. is olvasom, hogy érthetőbb legyen. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, amely, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. Tehát a Biblia azt mondja, de hogy ne lenne ilyen, hogy szenteknek igazságos cselekedetei. De nézzünk meg egy kis szót ebben a szövegben. Adatott annak. Ugye kulcs szó benne, adatott annak. Tehát van ilyen, hogy a szentek igazságos cselekedetei, csak hogy ez nem az embernek az önerejéből származik, és nem csupán a saját indítékaiból, hanem amikor az Isten megtisztítja, nem akarom végig sorolni újra, amikor adatik néki, és az Isten az ő lelkét adja ő belé. Ebből származnak ezek már a hit cselekedetei, az isteni kegyelem által munkált cselekedetek, és ezek már valóban tiszták és tökéletesek. És akkor ebből már valami nagyon egyszerűen következik. Akkor van-e érdem? Most mindenki állapítsa meg, hogy van-e érdem. Hát ha ezek nem az önerőnkből származnak, hanem az Isten tisztította meg a szívet, a lelkét adta az emberbe, hát akkor nincs. Azért nincsen, mert hogyha a saját önerőmből teszem, akkor olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Tehát Isten előtt nem igazság, nem érdem. Nem felel meg az ítélet mérlegén. Ha meg az Isten erejével teszem, és ő tisztított meg hozzá, akkor meg nem egyszerűen az én érdemem, hanem Istené a dicsőség érte. Tehát megértjük azt, hogy érdem nincs, abszolút nincs. Mert se így, se úgy. És itt szeretném idézni ezeket az ígéket. A Római Levél 3. fejezetének a 27. verse mit mond? Tehát a Római Levél 3. fejezetében a 27. vers ezt mondja. Hol van tehát a dicsekedés? Kirekesztetett. Mely törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit törvény által. Tehát azt mondja, az emberi dicsekvés, értsd, az emberi érdemekkel való büszkélkedés vagy kérkedés, kirekesztetett, ki van zárva a hitnek a törvény által. Mert minden hit által és az Isten kegyelme segítségével történik. Olvasnám az Efézusi levélből is a 3. fejezet 20. és 21. versét. Így hangzik, annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb, hogy nem mind kérjük vagy elgondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, annak legyen a dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézusban, nemzetségről nemzetségre. Tehát ki legyen a dicsőség jogosan és természetesen? Aki mindent megcselekedhet, feljebb, mint kérjük vagy elgondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint. És ezek után szeretnék talán a legfontosabb és talán a legmélyebb pontjára rámutatni a mai tanulmányunknak, amivel már a végéhez is érünk a témánknak. És ez pedig ez a pont, hogy és még ha tudnánk is, és gondolkozzunk csak el egy kicsit, még ha tudnánk is, nem lennénk tisztátalanok, és tudnánk is önerőnkből jó cselekedeteket végrehajtani, tiszta, valódi jó cselekedeteket, érdem lenne ez? Amivel dicsekedni lehetne, amit önmagunknak lehetne tulajdonítani? Szeretném idézni Jézusnak egy szavát. Lukács evangéliuma 17. fejezetének a 10. versét. A következőképpen hangzik ez az ige. Lukács evangéliuma 17. fejezetéből idézem a 10. verset. Ezenképpen ti is, ha mindazokat megcselekedtétek, amit néktek megparancsoltattak, mondjátok, haszontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük. Megkérdezem, ha mint Isten teremtménye, akik Istentől kaptunk mindent, az életünket, az igazságnak a mintáját, az igazságnak a törvényét. Mi betöltjük ezt a törvényt, akkor van valami érdemünk, vagy van valami dicsekedni valunk? Akkor csak azt tettük, amit kötelesek vagyunk cselekedni. Akkor sem létezik érzem. És itt szeretnék rámutatni arra, hogy alapvetően ami önző logikánkkal van baj ennél az érdem fogalomnál. Az ember nem akar lemondani arról, hogy az én személyes teljesítményem, az én érdemem, nekem ezért valami jár, elismerés, üdvösség. De ez a mi beteg önző logikánk, csak ellentétként, példaként említeném, Jézus, amikor a földön járt, tulajdonított valamilyen érdemet magának? Például azt olvassuk a János evangéliumából idézett igében, az 5. fejezetből idézett igében. Azt mondta, a fiú semmit sem cselekedhet magától. Azt mondta, az én tudományom nem az enyém, hanem aki engem elküldött. A fiú, ha látja az atyát cselekedni, úgy cselekszik ő is mindent. Tehát mit akarok ezzel mondani? Jézusnak nem esett nehezére. Abszolút nem esett nehezére. Szívesen, örömmel elismert, hogy ő mindent az atyától tanult, és mindent az atyától vett, és az nem az övé, és nem az ő személyes érdeme. Megkérdezem, könnyű egy embernek ilyet kimondani, én semmit sem cselekedhetem magamtól? Én mindent kaptam, én mindent tanultam. Ó, ez a rettenetes nehéz egy önző embernek. Mert mi meg vagyunk fertőzve egy más logikával. Egy olyan logikával, amelyet a bűntelen lények, a bűntelen világok lakói nem is ismernek. Ők nem tudják megérteni, hogy ez nekünk miért ilyen keservesen nehéz. Elismerni azt, hogy nem az enyém. Mert ez az enyém, ez egy rettenetes nagy téma az önző emberi világban. Ha nem éppen bírvány formájában jelentkezik, hogy ez meg ez az anyagi dolog nekem kellene, és ez az enyém, akkor jelentkezik úgy, mint becsvágy. Ha nem becsvágy a ranglistán, akkor úgy, hogy legalább az én teljesítményem, az én érdemem, és ezért nekem elismerés jár. Tehát lássuk meg azt, hogy ami önző logikánkkal van a baj, ami a bűneset utáni világban, sajnos ezt kell mondani nekünk, a természetes, és csak egy kicsit bele kell pillantanunk az Isten világába, vagy Jézus jellemébe, vagy Jézus szavaiba, hogy lássuk, hogy ez az egészség, ez a gyógyult állapot, mikor az ember nem akar érdemeket, nem akarja az ő teljesítményét, nem igényel elismerést se Istentől, se emberektől, hanem azt mondja, minden dicsőség az övé, aki teremtett, akitől minden jót szereztünk, aki engem a bűnből megszabadított és meggyógyított. Tehát ez a lelki egészség, mikor az ember nem szenved többé ettől a kényszertől, hogy őt elismerjék, hogy az ő érdeme, az ő teljesítménye. Amikor boldogan és örömmel ismerel mindent és mindenkit, mindenek előtt a mindenható Isten, a teremtő és megváltó Istent, hogy néki köszönhet mindent. Ahogy olvastuk, néki legyen dicsőség az egyházban. Tehát akkor végül azt mondhatnánk, hogy tulajdonképpen akkor miben áll a hit? A hitnek a legfőbb alapja az alázat. Erre mondtam azt, hogy az ember a kegyelmet el tudja fogadni, addig le kell oda egészen mennie. Szeretném idézni Ellen Gould White-tól a következő mondatot, többször idéztük ezt a szerzőt, mert tényleg nagyon találó megfogalmazásai vannak. Azt mondta, mi a hit általi megigazulás? Az, amikor az ember minden dicsősége a porba omlik, és egyedül csak az Isten magasztaltatik fel. Nagyon egyszerűen mondta, igen, ez az. Mikor az ember minden dicsősége porba omlik, mikor az ember elismeri, hogy nem lakik én bennem önmagamban semmi jó, ami jó van bennem, azt vettem és kaptam, és ezért a dicsőség nem az enyém. Ez a hit általi megigaz. Ilyen egyszerű. És szeretném megkérdezni, hogy tulajdonképpen milyen kegyelmet kell az embernek elfogadni. Még ezt a kérdést vessük föl. Tulajdonképpen azt a kegyelmet kell elfogadnunk, hogy mivel mi belátjuk, hogy tehetetlenek vagyunk, és az üdvösségre alkalmatlanok önmagunkban, azt, amit így mond a Korintusiakhoz írt 2. levél 5. fejezet 20. versében, nagyon tömören, azt, aki bűnt nem ismert, mondja Krisztusról, Isten bűnné tette érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Vagyis mit kell az embernek elfogadni? Hogy Isten fia eljött, emberré lett, olyan emberré, mint mi, emberként is tökéletesen igaz és győzelmes életet élt, ezért, amikor egy ilyen élet után a bűnösök közé számláltatott, átélte az elítéltetés, a kínhalál, az Istentől való elhagyatottság borzalmait, ez nem az ő saját bűneinek a következménye volt, ő nem volt a bűn zsoldja a halál törvény alá vetve, hanem ez részéről egy önkéntes helyettesítés volt az emberért. Hogy mi megértsük, hogy Isten a bűneinket büntetlenül nem hagyhatja, de felajánlja nekünk ezt a kegyelmi lehetőséget, hogy ha én hiszek a Krisztus helyettes áldozatában, és azt mondom, megrendülve nézem végig az ő elítéltetését, az ő halálát, az ő szenvedéseit, és elismerem, hogy ez az emberi bűn jogos büntetése, és az én bűneimet is oda számítom ennek az okozói közé. És kérem az Istentől, hogy bocsásson meg nekem a Jézus Krisztusért, fogadja el ezt a helyettesítést. Akkor az Isten azt mondja, hogy nem tulajdonítja nékünk a mi bűneinket. Viszont mit tulajdonít nekünk? Mit számít be nekünk a bibliai kifejezéssel élve? A Krisztus érdemeit. Tehát egy helyettesítés történik Krisztus, és a maga helyzetét alázattal elismeri bűnös között. Tehát őt, aki bűnt nem ismert, bűnné lett érettünk. Hogy mi? Isten igazsága legyünk ő benne. A mi elkövetett bűneink nem tulajdonítatnak nekünk, hanem oda számítatnak azok közé, a bűnök közé, amelyekért Krisztus meghalt. Az ő igaz élete, az ő igaz életének az érdemei pedig nekünk számítatnak be, mintha mi cselekedtük volna. És ezen az alapon kaphat az ember üdvösséget. Tehát, amikor ilyet mondunk, hogy Krisztus érdemeiért bocsáss meg, akkor értsük, hogy mit mondunk. Tehát csak ennek a hitáltal elfogadott helyettesítésnek az alapján kaphat az ember bűnbocsánatot. Vagy azt mondjuk, hogy Krisztus nevében jövünk hozzád, vagy Krisztusért kérünk, bocsásd meg a bűneinket, ugyanezt jelenti. Én nekem magamban nincs érdemem, és én nem tudom semmivel jóvá tenni, vagy kikorrigálni az életemből az elkövetett törvényszegéseket. De létezik ez a kegyelem, ez a kegyelmi lehetőség, hogy hitáltal ebben a helyettesítésben részesülhetek, hogy a bűneim oda számítatnak azok közé, a bűnök közé, amelyeket Krisztus a jogos büntetést elszenvedte. Az ő igaz élete, az ő érdemei pedig nekem számítatnak be. Nos, tehát az a kérdés, hogy az ember mihez ragaszkodik? A maga szennyes és megfertőztetett ruhájához, a maga igazságához, és a maga teljesítményével és érdemével akar az Isten előtt valamit elérni? Vagy pedig az ember hajlandó egészen reálisan, hogy így mondjam, reálisan megalázkodni és elismerni, én nekem önmagamban isteni késztetés, isteni segítségéhez semmi jó nincs, és a Krisztus érdeméért, a Krisztusért kérem a bűnbocsánatot és az üdvösséget az Istentől. És akkor itt jutottunk el végül a legvégső kérdéshez, utoljára így írtam fel, hogy mi a nagy vagy végül. Az a latin mondás, amit fölírtam, az Akvirói Tamástól származik. Így hangzik: a kegyelem nem eltörli, hanem csak tökéletesíti a természetet. Tehát, ha én tudok magamból olyan jó cselekedeteket kihozni, amelyek mint teljesítmény vagy érdem számítanak az Isten előtt, akkor ez áll, hogy a kegyelemnek nem kell eltörölni az emberi természetet mindenestől, csak tökéletesíteni. Tehát én így, ahogy vagyok, ez egy jó kiinduló pont az üdvösséghez, nekem csak tökéletesíteni kell magamat. Igyekezni kell jó cselekedeteket megvalósítani, igyekezni kell a vallás által felkínált minden eszközzel magamat javítani, jobbítani. A kegyelem nem törli el, csak tökéletesíti az emberi természetet. Ugye grácia non tollit, sed perficit naturam. Ez volt egy nagyon híres mondat, ugye az egész középkori vallásosságot meghatározta. A vele szemben a vagy pedig úgy hangzik, hogy így olvassuk a korintusiakhoz írt levélben: ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, és újjá lett minden. Tehát az embernek teljesen meg kell üresednie, hogy így mondjam, s nem jók az ő cselekedetei, a bűneit meg kell bánnia és félreteni, így nem jó alap az ember, ahogy van. Itt valamit le kell rombolni, és valami újat kell az emberbe beleplántálni. És azt hiszem, nem sok logika kell hozzá, hogy pillanatok alatt lássuk, hogy ahogyan az egyénről gondolkodunk, az meghatározza azt is, ahogy az egész világról gondolkodunk. Mert akkor az üdvösséget is vagy úgy gondoljuk el, hogy ezt a világot csak tökéletesíteni kell, de nem kell alapvetően új, nincs annyira elrontva a dolog, vagy pedig úgy gondolkozunk, hogy ez a világ úgy meg van fertőzve a bűn és az önzés alapelvével, hogy az Isten csak úgy tud segíteni rajta, ha visszajön Krisztus ítéletre. És az lesz, amit a Biblia így mond, hogy láttam új jeget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt. És az Isten új jeget és új földet teremt, amelyben igazság lakozik. Tehát nem tudom, értjük-e az összefüggést, még egyszer mondom, ha az egyén felül úgy gondolkozom, hogy a kegyelem nem törli el, csak tökéletesíti a természetet. Az embernek csak el kell indulnia, és jó cselekedeteket végrehajtani, és erényeket szerezni, és akkor az egyén alkalmas lesz az üdvössége, és alkalmas lesz az igaz emberi közösségre. Akkor a földi történelemre is ez áll. Akkor ezt a földi történelmet nem kell megszüntetni, nem kell ennek lezárulnia, nem kell a Krisztusnak visszajönnie, valami nagy drámai változást hozni a földi történelemben, akkor bízunk a vallásos erőkben, bízunk azoknak az erkölcs erejében, bízunk a társadalom megjavító, önzetlen, humanista emberi törekvésekben, akkor csak tökéletesíteni kell a földet és a földi történelmet. Akkor a mi jelenlegi történelmünk átmegy az Isten országa állapotba határozott törés nélkül. Ha nem így van, ha minden mi igazságunk egyéni vonatkozásban olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Tehát benne vannak az önzésnek a halált okozó csírái, el van rontva, meg van fertőzve. Ki kell cserélni, mindenestől újjá kell teremteni, különben nem jó. Akkor ez érvényes az egész világra is. Akkor Krisztusnak vissza kell jönni, akkor az egyénre is igaz, meg az egész földi világra is, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, és újjá lett minden. Tehát ez vagy-vagy szemlélet, látjuk ezt? Tehát ez a kérdés, hogy ebből a vagy-vagy szemléletből mi melyiket tartjuk igaznak, és melyiket tudjuk a magunk számára elfogadni. Itt fejezzük be a mai előadásunkat. Akkor aki látja, hogy ezek a talán kicsit különösnek hangzó címek nagyon komoly témákat takarnak, és ajánlom, hogy vigyünk meghívót, és terjesszük ismerőseink körében is az előadásokat, mert tényleg a korunk nagy vagy-vagy kérdéseiről van szó. Viszont látás előadásból, hogy ez rossz, ha az ember az Istennek adja a dicsőséget, és örüljön ennek.
1: Igen, de hát akkor mégis csak kellett egy sikerélmény nekem is, hogy csak le tudtam mondani a rosszról.
0: Hát talán ebben csak a siker szó nem szerencsés, ugye? Mert nem arról van szó, hogy az én sikeremnek örülök, vagy újongok, hanem hálát adok az Istennek, hogy győzelemre jutottam önmagam felett. Persze, hogy szabad az embernek az önmaga feletti győzelemnek örülni, ugye, amit az Isten segítségével nyertem. Hát hogyne? Csak nem azt mondta le valaki a következtetés, most én vagyok megijedve. Csak most én vagyok megijedve, hogy talán hiányos volt az előadás, hogy nehogy, hogy, mert hát azt az egy döntő pontot ugye vagy-vagyra élesztük ki, de a világért sem, hát ebből származik az igazi öröm. Ugye éppen ebből származik az igazi öröm, hogy tudjuk, hogy az Istennek a segítsége a rendelkezésünkre, és hogy Isten segítségével minden lehetséges. Még nem idéztem végül azt az igét, mert már az időből nagyon kiszaladtunk, amikor megkérdezik Jézustól, hogy kicsoda üdvözülhet tehát. Azt mondja, embereknél ez lehetetlen, de az Istennél, vagyis az Istennel együtt minden lehetséges. Tehát ez abszolút nem komor életszemlélet, csak reális. Csak reális. Mert azt mondja, hogy mindenestől újjászületésre, átalakulásra van az embernek szüksége, és amikor én szeretnék elérni jó cselekedeteket, és szeretnék győzni, mit kell tennem? Csak annyi a differencia, hogy nem azt kell tennem, hogy önerőmből erőlködöm, ugye, és akkor magamnak tulajdonítom az érdemet, hanem az a feladat, hogy tudva, ismerve magamat, és tudva az Isten kegyelmének az ajánlatát, azért tényleg az ember azt kéri, hogy a Szentlélek munkálkodjék benne, a Szentlélek jelenléte legyen benne, Isten lelke segítse őt mindenben, mert a jófa jó gyümölcsöt teremt. Szeretnék egy ilyen bibliai igét idézni, azt mondja a Izsaiás könyve 26. fejezet 3. verse, kinek szíve reát támaszkodik, megőrződ az teljes békében, mivel hogy te benned bízik. Tehát így is leegyszerűsíthetem, hogy nem önmagunkra támaszkodunk, hanem a kegyelmes Istenre támaszkodunk. De az eredmény a valódi jó cselekedetek, a valódi győzelem önmagunk felett, és hogy ne örülhetnénk ennek, nagyon is lehet örülni. Ugye Jézus nem véletlenül mondta azt, hogy én ezeket azért beszéltem néktek, hogy az én örömem megmaradjon ti bennetek, és a ti örömetek beteljék. Tehát, mikor az ember nincs magával elfoglalva is, és hálás örömmel Istennek adva minden dicsőséget örül, teljesen felszabadult öröm. Igen, tessék, nyugodtan folytatni. Általában ugye emberek úgy tisztes távolban vannak ezektől a dolgoktól, és akkor hirtelen megérintik azok az igék, akkor ugye úgy érzi, hogy úgy lemesztelenedik belülről. Ugye? Igen. És most az a kérdés, hogy az ember ezt mindjárt visszautasítja, vagy ezt jótékony hatásúnak érzi. Ugye mindig azt szoktam mondani, hogy a dolog végül is egy olyan borotva érre van állítva. Ugye Jézus mondta a Nikodémussal való beszélgetésében, hogy azt mondja, az igazi világosság eljött a világba, de az emberek inkább szerették a sötétséget, mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, és ők azokat nem akarták korrigálni, vagy azon változtatni. Tehát, hogy az ember mit szeret inkább, önmagát vagy az igazságot? Végül minden ide megy le, erre az egyszerű pontra, hogy önmagát vagy az igazságot. De én még most szeretnék megnyugodni, hogy elég meggyőzően mondtam el önnek, vagy nyugodtan mondja még a további kérdéseit, mert a világérsre szeretném, hogy valaki azzal a benyomással menjen el, hogy ettől el kell szomorodni, hiszen éppen az evangéliumról, az örömhírről van szó, hogy igen, ingyen a Krisztus kegyelméből, és hogy az Isten ereje által tehetünk igazi, valódi jó cselekedeteket, amelyek már tényleg a szentek igazságos cselekedeték. Hogy kell, nem szabad, kell.
1: Akkor minek örüljek, mi a
0: Ellenkezőleg, hogyne? Hát azt kell mondani, nincs ennél tisztább öröm, amikor az ember minden dicsőséget az Istennek tud adni, de kimondhatatlan örül, hogy az Isten segítségével valódi, igazi jó cselekedeteket tudott megvalósítani. Szóval ez a legnagyobb öröm. Tessék? Jót, hogy üdvözüljek, hanem amiatt cselekszem a jót, mert az Isten kegyelme megszólított és megváltoztatott. Igen. Tessék? Olvasunk arról, ugye, a Máté Evangélium a 12. fejezetében Jézus azt mondta, hogy minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek, de ha valaki a lélek ellen szól, az nem bocsáttatik meg sem ezen, sem a más világon. Ha jól emlékszem, talán 34. vers a 12. fejezetben, hogy minden bűn, vagy 36. minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek. De a Szentlélek elleni bűn nem. És János apostol beszél az első levelében, az 5. fejezetben arról, hogy van halálos bűn és nem halálos bűn is. Nem azt mondja, hogy a keresztény azért könyörögjön, aki halálos bűnt követett el. Tehát akkor a Biblia szerint van, de mi az? Ez a nagy kérdés. És ezt nagyon egyszerűen meg lehet mondani. A nagy téveszme itt az, hogy bizonyos fajta bűnök, tehát létezik a cselekedeteknek egy listája, amelyek bocsánatos bűnök, és egy listája azoknak, amely nem bocsánatos bűnök, hanem halálos bűnök. A Biblia szerint, még egyszer idézem, hogy szóval minden bűn és káromlás megbocsátatik az embereknek, még ha az ember fia ellen szól is. Tehát ez lehet bármilyen bűn, bármilyen nagyságrendű és bármilyen természetű. De így mondja, de ha valaki a Szentlélek ellen szól, az nem. És az bármely fajta bűnből lehet Szentlélek elleni bűn. Ugyanis mi a Szentlélek elleni bűn? Ha az ember visszautasítja a Szentléleknek a megbánásra késztetését, vagy a Szentléleknek az igazságra vezető, az igazság felől való meggyőzését. És ezen a bűnön azért nem lehet segíteni, mert nem tud az ember a bűnnel szembefordulni, szóval jellegénél fogva. Tehát, hogyha az a bűn megbocsáthatatlan, amit az ember nem hajlandó a Szentlélek szavára megbánni. Röviden, egyszerűen ennyi. Ha a Szentlélek belső késztetésének is ellenáll az ember, és nem engedi magát bűnbánatra vezetni, és nem fordul szembe vele, és nem veti meg, és akkor Isten azért nem bocsáthatja meg, mert bűnnel együtt nem fogadhatja el az ember. Isten csak olyan bűnt bocsáthat meg, amit az ember szívből megbán, elfordul tőle, és le akar győzni az életében. Ha ez nem következik be, akkor nincs mit megbocsátani. Igen. Igen. Ez is egy nagyon helyén való kérdés. Ilyenkor azt tudom mondani, ugyanaz az eset, ugye, amit Pál apostol a Római Levél 7. fejezetében el is mond, hogy az ember már gyönyörködik az Isten törvényében, meg is egyezik, mégse találja a jó véghezvitelét, és azon veszi észre magát, hogy egy másik törvény van a természetünkben, ellenkezik az elménk törvényével és a rabulád a bűn törvényének. Ugye is azt mondja, hogy őszintén mondom, nem is én cselekszem már ezt, hanem a bennem lakozó bűn. Itt szeretném megmondani, hogy itt is van azért egy érzékeny különbség, mert lehet úgy, hogy az ember nem akar valamit tenni, elismeri, hogy az rossz, és mégis teszi, kétféle eset lehet. Lehet úgy, hogy az értelmével sincs egészen meggyőződve. Látja, de még nem jutott el odáig, hogy utálja, gyűlöli, és egészen látja az igazságtalanságát, és iszonyodik tőle, és a vele szembeni jót, az azzal ellentétes jót pedig valósággal éhezi, szomjúhozza. De lehet, hogy van bizonyos fokú felismerése és elismerése, hogy ez rossz és helytelen, de még nincs benne bűngyűlölet, és nincs benne éhezés és szomjúhozás az azzal ellentétes igazság iránt. Másik eset az lehet, hogy ez is megvan, és a Róma 7 inkább ez az eset, ez is megvan, de észrevétlen pillanatokban, egy óvatlan pillanatban az ösztönös természet rabul ejti. Ugye? Tehát mind a két eset lehetséges. Tessék?
1: És akkor a Jakab nézve, hogy aki tudna jót cselekedni, de nem cselekszik, az bűne az annak.
0: Az mondjuk egy más, az a mulasztásos bűnre vonatkozik. A mulasztásos bűnre. De itt most arról van szó, hogy az ember valamilyen megkötözöttséggel, vagy valamilyen szokásos cselekedettel küzd. Ugye úgy értem, hogy erről van szó. És azt kell mondanom, hogy az Isten ezt is hajlandó szívből megbocsátani, ha az ember megbánja. És az Isten segítségét kéri. Tehát, ha nem úgy gondolkozik, hogy a cinikus mondás szerint, hogy Istennek az a dolga, hogy megbocsásson, mert az ember nem kaphat úgy bocsánatot, hogy Istenem, bocsáss meg, és szinte belül mondja, de a következőt is, mert úgy is tudom, hogy újra meg fogom tenni, ugye? Hanem az ember úgy kéri az Isten bocsánatát, hogy Uram, borzasztó, hogy belestem, szégyellek előttem, és tudom, hogy nem jó. De valami hiányzik belőle, mélyítsd el bennem a bűngyűlöletet, mutasd meg nekem az igazságot, valamit a fejemben, lelkemben végezz el, ami hiányzik, mert azért én látom, hogy rossz, én szabadulni akarok, bocsáss meg, végezd el ezt bennem. Vagy azt mondja, hogy őrködj a te szent lelked által felettem. Ugye Dávid nem szégyelt ilyet mondani, hogy tégy závált a számra, ne engedj szívemet rosszra hajlani, ugye? Tehát, hogyha az ember még négyszer, ötször, nem tudom hányszor is megismételte azt a rosszat, de hogy így mondjam, szinte növekszik benne a felismerés, meg azt, hogy el akar fordulni tőle, meg győzni akar, akkor nyugodtan, bátran menjen a Jóistenhez, mert ő a visszaüső bűnösöket is szeretettel fogadja, ha nem a megkeményedés van bennük, ha nem magát akarja igazolni, ha nem beletörődni akar ebben a helyzetben, hanem annál inkább keresi a kiutat. És akkor erre a kérésre a Jóisten vagy a fejében fog nagyobb világosságot gyújtani, illetve a lelkében, vagy figyelmezteti az adott pillanatban, de mindenképpen erőt és segítséget ad, hogy legyőzze. Nem tudom, hogy érthető. Igen. Tessék?
2: Két kérdés.
0: Hát ugye ez minden este, hadd mondjam, azért nagyon örvendetes lelkismertességre vall, hogy az ember vívódik magával, hogy vajon nem azt az esetet merítettem meg ki, hogy tudnék jót cselekedni, és nem cselekszem. Tehát egy iszonyú világban élünk, ugye tudjuk, hogy vannak koldusmafiák is, ugye, hogy kiültetnek embereket, és azokat zsarolják, és leszedik a hasznot, és egyebeket. Mondjuk nekem az a véleményem, hogy iszonyú szégyene az egész társadalmunknak. Nem csak az, hogy mondjuk nem olyan egyszerű a dolog, hogy hát mindezeken az embereken valahogy szociálisan segíteni, hanem az, hogy már annyira romlik el az egész társadalmi szerkezet, hogy emberekben kialakul az a tudat, hogyha már vinnék is, vagy segítenének is rajta, nem kell, mert megszokta ezt az életmódot és ezt az életformát. Tehát azzal együtt is, hogy tudjuk, hogy vannak ilyen emberek, akik szívesebben élnek ebbe az életformában, mint hogy normalizálódnék a helyzetük, és visszautasítják azt, azzal együtt is a társadalom szörnyű tragédiája és szégyene. Én itt azt tudom mondani, hogy az nem bűn, hogy az ember utána nézzen, hogy reális egy segítség. De itt vannak nézetek. Én azt mondom, mind a kettőt tiszteletben kell tartani. Én például Iványi Gábortól hallottam, ugye, aki a hajléktalanoknak a nagy patrónusa, azt mondta, hogy ő mindig inkább ad, nehogy véletlen egyszer tévedjen. Ezt is tiszteletben lehet tartani. A másik embernek voltak rossz élményei, és azt mondja, ide nem ad, de ad máshova. És boldogan ad ott, ahol biztosan látja, hogy hasznos. Azt is. Úgyhogy tényleg azt tudom mondani, hogy személyes lelkismeret kérdése, és én azt mondom, ha oda jutok, hogy mondjuk koldusnak nem adok, mert nagyon rosszak a tapasztalataim, meg már látom, hogy ez egy elüzletesedett, borzasztó valami, akkor viszont ezzel ne intézzem el a dolgot, hanem azt mondom, hogy nézem, hogy hol tudnék valakinek segíteni az én anyagi kereteim között. Szóval mindenképpen segítek, mert tele vagyunk magunk körül szegénységgel, nyomorúsággal, csak megnézem azt, hogy hol. Tehát akkor mégsem mulasztottam ezt, hogy tudnék jót cselekedni, és nem cselekszem. Igen, tessék? Igen, a hit. A másik kérdés pedig az volt, és egyáltalán a szó is mit jelent, ugye az is elhangzott. Az Új Szövetségben a hit szónak az eredeti görög szó úgy hangzik, hogy pisztis, hé pisztis. És ez a szó azt jelenti, hogy bizalom. Ez az alapjelentés, hogy bizalom. És a hit azt tulajdonképpen így lehetne mondani a Bibliában, átfogóan jelöli az ember Isten iránti helyes magatartását. Tehát a hitet nem lehet egy szóval meghatározni, a lényeg egy mélységes bizalom, de ezt a mélységes bizalmat felbonthatjuk az összetevőire. Tehát mondjuk nagyon röviden így lehetne mondani, hogy a hit magában foglalja a következőket. Egyszer egy értelmi meggyőződést a Biblia igazságáról, az isteni kinyilatkoztatás igazságáról. Ez mindennek az alapja, hogy megbízom abban, hogy az az igaz, hogy az az Isten szava. De ha csak ennyiből állna valakinek a hite, ez még csak intellektuális megtérés, és semmi több, és még olyan hit, aminek nincsenek cselekedetei. Azután a következő dolog, hogy azután a Biblia rávezet engem arra, hogy bízzam az Istenben, mert látom egyrészt az Istennek a mindenható hatalmát, és ezzel együtt látom a tökéletes erkölcsi jellemét. Ezért megbízom az Isten személyében. Most ez közelebbről abban ölt testet, hogy megbízom az Isten ígéreteiben, mert ha látom, hogy neki mindenható teremtő isteni hatalma van, és ő valóban létezik, és ilyen hatalommal rendelkezik, és erkölcsileg tökéletes lény, akkor ebből az következik, hogy az ígéreteit, a Bibliában foglalt ígéreteit komolyan veszem. Tehát az Istenbe vetett bizalom a gyakorlatban, az Isten ígéreteibe vetett hitben, bizalomban realizálódik. Tehát én akkor hiszem komolyan az Istenben, akkor bízom benne, ha az ígéreteit komolyan veszem. Tehát ezzel bárki magát próbálva teheti. Mondhatja egy ember, én hiszek az Istenben, én bízom benne, belekerül egy nehéz helyzetbe, és akkor most elé valaki mondjuk jó akarattal őt bátorítani akarja, és sorolja az Isten ígéreteit, és azt mondja, ó, nem, hát én ezt nem tudom elhinni, lehet, hogy másra vonatkozik, rám nem. Akkor az a hit mégse valóságos. Tehát az Istenbe vetett, személyébe vetett bizalom, az Isten ígéreteibe vetett hitben realizálódik, amelyek a Bibliában foglaltatnak benne. Na most, ha én ennyire megbízom az Istenben, akkor ennek a fényében meglátom magamat. Jön a következő, hogy nem bízom magamban. Vagyis a hitnek az eleme az igazi alázat is. Megbízom az Istenben, és ennek fényében látom magamat, és ahhoz a következtetéshez jutok, hogy én bizony nem bízhatok magamban. Sem abban, hogy jól átlátom a dolgokat, mert az önzés elfogultá tesz, és egyáltalán nem látom olyan jól a dolgokat. Tehát a bölcsesség tekintetében is az Istenre szorulok, és az erkölcsi akaraterő tekintetében is felismerem az erőtlenségem, és azt mondom, itt is segítségre szorulok. És hogyha azt mondjuk egy képletbe fölírnánk, hogy bízom az Istenben, teljesen, az Isten igéjében, az Isten ígéreteiben, nem bízom magamban, akkor egyenlő, rábízom magam az Istenre. Na és ez az, amikor rábízom magam az Istenre, eznek már cselekedetekben kell realizálódnia. És ezek azok a bizonyos hit cselekedetei. Tehát azt hiszem, elég egyszerűen megpróbáltam leírni a hitnek az anatómiáját, hogy az emberben a mélységes bizalom az Isten iránt hogy kezd fölépülni. Először meggyőződöm a kinyilatkoztatás isteni eredetéről, egyszerűen igazságáról, eszmei igazság, igaz voltáról. Megismerem az Isten személyét, ahogyan a Biblia róla beszél, és bizalmam támad az ő szavában, az ő ígéreteiben, az ő erkölcsi jellemében. Ennek fényében meglátom magam az igazi mi voltomban, nem bízom magamban, és az eredmény az lesz, hogy rábízom magamat. De nem csak elvben és elméletben, hanem a gyakorlati életnek a kézzelfogható cselekedeteiben, mert elindulok olyan úton, ami például látszólag kötve vezet, de az ő ígéretei bátorítanak, és merek, és bízom, és megyek, és így tovább. Igen. Tessék, lehet tovább kérdezni. Ből teszi is meg, ugye? Tehát akkor már eleve független az egész szentév meghirdetésétől, ugye? Mert akkor nem csak ebben az évben, hanem bármikor, ugye, hitből teszi. Tehát akkor eleve független ettől, de mondjuk, ha megteszi mindezeket a cselekedeteket, akkor is tudja, hogy soha nem a jó cselekedeteinkért üdvözülünk, hanem Krisztus kegyelméből. Miért? Mert a múltbeli törvényszegéseinket soha jóvá tenni nem tudjuk. A bűn zsoldja pedig a halál. Egyszer, igaz? Másrészt pedig azok a jó cselekedeteink, amelyek vannak, már úgysem a személyes érdemeink, mert az Isten kegyelme hordozta, és azért lettek Isten előtt elfogadható jó cselekedetek. Tehát magát az üdvösséget, hogy az Isten az elkövetett bűneink ellenére megkegyelmez és visszaadja az örök életjogát, mindenképpen a Krisztus érdemeiért kapjuk, és nem a magunkért. Nem tudom, érthető-e, tehát nem tudom, azért nem üdvözülhetek a cselekedeteim alapján, még a hitből teszem cselekedetet, tehát még a hitből való cselekedetek sem üdvözülhetnek, mert ezek nem tehetik jóvá az elkövetett törvényszegéseimet, és mert ezek nem az én személyes érdemeim, mert ezt már az Isten kegyelme által tudtam csak valódi jó cselekedeteket végrehajtani. Ezért az üdvösség mindenképpen kegyelemből van. Ugye ezt a reformátorok így fogalmazták meg tömören, hogy a háromban szól a fide, egyedül hit által, szól a grácia, egyedül kegyelemből, szólusz Krisztus, egyedül Krisztus által. Tessék! Ebből rendszer lesz, hogy a következő előadás elején vissza kell térnem a kérdések tapasztalatai alapján valamire. Nos, például itt is ez annyira fontos kérdésnek tartom, hogy ezt szinte hasznosnak tartom, meg a másikat is, nehogy valakiben még ilyen félértést támadjon, hogy a legközelebbi alkalommal elővegyük, röviden az elején. De szó sincs róla, hogy mi bábuk lennénk, mert tudnilik, a hit az állandóan választás. A hit az állandóan választás, hogy nem én, hanem ő. Ez egy szüntelen választás, döntés. És világos, hogy a Jóisten elismeri az ember választását, csak az nem érdem. Ugye? Hát az, hogy én az életet választom, és nem a halált, hát ez nem érdem. De ugyanakkor jó választás, és a Jóisten örül neki, és én is örülhetek neki. Nem tudom, hogy világos ez. Tehát ez csak az ember állandó szabad választásaival működik. Mondanék például egy konkrét igét, ami közelebb hozza. Azt mondja a Filippi beliekhez írt levél 3. fejezetének a 13. verse. Azt mondja, hogy Isten az, aki munkálja bennetek, mind az akarást, mind a véghez vitt.
3: Adventnet Rádió. radio.adventnet.hu

Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök az ezévi újabb sorozatunkon, hogy az utóbbi években megszokhattuk, két részre bontjuk a sorozatot, tehát nem egy 12 vagy 16 vagy 18 részes hosszú sorozatot hirdettünk. Önök is így szavazták meg, hogy először egy 6 részes sorozat kerüljön sorra. Jézus beszélgetéseiből válogattunk. Azért mondom, hogy válogattunk, mert olyan beszélgetések, mint a samáriai asszonnyal való beszélgetés, amelyről itt már 13 év alatt kétszer is beszéltem, az most nem kerül sorra, de hát kazettán mindenki ezt természetesen beszerezheti. És a sorozatunk második felében a 10 parancsolatot tekintenénk át, különös tekintettel arra, hogy Jézus Krisztus az életében hogyan tett bizonyságot a 10 parancsolat elvi és gyakorlati jellegéről és hasznáról. A mostani ezévi első sorozatunk, amely 6 részből áll, Jézus beszélgetéseit fogja egybe. Talán hadd mondjam el a sorozatunk elején, hogy miről fogunk szólni. A mai alkalommal a Nikodémussal szóló beszélgetést elemezzük. 2 hét múlva a Fülöp és Tamás apostolokkal folytatott beszélgetéseket. Azután a 3. előadás rendkívül fontos, a Péter apostollal folytatott nagyon sok-sok beszélgetést fognánk egybe. Majd aztán a 4. előadáson a vakon született ember meggyógyítása és beszélgetés, vele való beszélgetés lesz a témánk. Szóval az 5. téma a gadarai megszállottal, tehát egy elmebeteg embernek a felemelése, meggyógyítása és tanítványálevése. És végül a 6. előadást szintén rendkívül fontosnak tartom a magam részéről, a Poncius Pilátussal való beszélgetés. Akik már talán hallottak ezekről a beszélgetések, vagy néhány részletükről, tudom mindannyiójukat biztosítani, hogy nagyon sok új dolog lesz, hiszen a felkészülés során magam is elcsodálkoztam, hogy ezeket a beszélgetéseket mennyire nem ismerjük, és mennyire jó volt a tavaszi szavazás, hogy Jézus beszélgetéseit tetszettek kérni. Mi is ez, hogy beszélgetés, dialógus? Az emberiség történelmének hajnalától létezik, maga a Biblia is dialógusokkal kezdődik. Isten, ahogy megszólítja az első emberpárt, vagy Isten, ahogy megszólítja Kaint, az első testvérgyilkost, vagy Isten, aki Noéhoz fordul, és ahogy Istennel beszélgettek emberek, szinte ez végig vonul az egész Ószövetségen, és természetes, hogy amikor Jézus a földre jött, nem csak ő maga tanított, nem csak gyógyított, hanem Jézus keresztelte a személyes találkozások alkalmát. Sőt, mondhatnánk azt, hogy Jézus különösképpen kereste ezeket. Az északi országrészben Jézus sokszor Kapernaumban szállt meg, Péter házában, a déli országrészben pedig Betániában, nem messze Jeruzsálemtől. Jézus nagyon szerette a családi környezetet, a meghitt visszavonulást, ahol emberekkel bensőségesen és alaposan lehetett beszélgetni. Máskor egy úgynevezett véletlen, ugye tudjuk jól, hogy véletlenek nincsenek a Biblia szerint, máskor egy véletlen hozta létre a beszélgetés Sikár falu határán Jézus és a samáriai asszony között. A mai alkalommal pedig arról fogunk olvasni, hogy Jeruzsálem városából ének idején kijött Nikodémus, a főtanács embere, és miután meggyőződött arról, hogy Jézus hol szokta a tanítványaival tölteni az éjszakátokat az olajfák hegyén, itt kereste meg a megváltót, hogy a kérdéseit feltegye neki. A beszélgetésre tehát a Biblia szerint maga Isten tanította az embert. A beszélgetés az életnek rendkívüli nagy lehetősége a gondolkozás fejlesztésre, az értelmünk kiművelésére. És ismerjük mindannyian a Példabeszél könyve 23. fejezetének szép kijelentését, a Bibliánkban sajnos nem így van. Példabeszél 23. fejezetében helyesen így hangzik egy ige, amiképp gondolkozik az ember, az ő maga. A beszélgetés az, ami a gondolkozást a legközvetlenebbül tudja befolyásolni. Ugye a gondolkodást befolyásolja az olvasás is, az írás is, hogyne, de a beszélgetésben, amikor mindenre rá lehet kérdezni, mindenre vissza lehet térni, amíg egy ember valamit meg nem ért, tehát és olyan kapcsolatba lehet kerülni valakivel, és itt ez a valaki a világ teremtő istene és megváltó istene Jézus Krisztus, akkor nyugodtan elmondhatjuk, hogy ez rendkívüli részletei a Bibliának Jézus beszélgetései. Hadd tegyem hozzá, mielőtt rátérnénk a mai első beszélgetésünkre, hogy a világ történelmnek a nagy eseményei is a beszélgetésekhez kapcsolódnak. Csak néhány alapvető nagy beszélgetést hadd emelje ki a világkultúrából, a világtörténelemről.
Mert ugye tanítanak gyermekeinket csatákat, meg ütközeteket, meg nem tudom milyen politikai felfordulásokat, mint hogyha itt fordult volna meg a világ sorsa. Hát sokszor a harcmezőkön fordult meg, vagy sokszor a parlamentekben, vagy a politikai tárgyalóasztalnál. De hadd tegyem fel önöknek a kérdést, hogy ha az ókori Aténra gondolunk, az ókori görög kultúráról, szintén voltak háborúk a perzsákkal, meg Atén Spártával, és a többi, volt bőven tanácskozás, politikai népgyűlés, de hogyha én azt mondom, hogy a régi görög kultúra a legszíne javát miben adta a késői utódoknak, hát akkor ez nem Szókratész beszélgetései. Nem az, hogy Szókratész az 5. században élt, és hát a 4. század elején 399-ben meghalt görög bölcs, bemegy a gimnáziumokba, és a gimnáziumokban abban az időben ugye csak a fiúk testgyakorlatokat végeznek, a lányokat otthon nevelik, házi nevelés van, és a fiúkat se nevelik gondolkodásra, hanem csak izomfejlesztésre, és Szókratész veszi a bátorságot, bemegy az aténi gimnáziumokba, és elkezd beszélgetni a fiatalokkal, kérdéseket tesz fel, hogy mi az igazság. Hogy vélekedsz a szépről, mi a jó, mi az életed célja, értelme. És amikor hogy nagy magabiztosan ezek a fiatalok válaszolnak, akkor Szókratész újabb kérdéseket tesz fel, és az újabb kérdések után kiderül, hogy ezek a fiatalok igazából nem tudják a válaszokat, csak véleményük van, csak fölszínes véleményük van. És amikor a beszélgetés végére érünk, és Szókratész kibábáskodja belőlük a lényeget, hogy mondja nekik, hogy hát egy rabszolgával is meg lehet értetni a Pitagorasz tétet, hogyha helyes kérdéseket teszünk fel nekik, akkor a rabszolgák szépen felelnek, és egy beszélgetés, egy dialógus végére maguk mondják ki, hogy A nézet plusz B nézet egyenlő C nézet. Az emberben sok minden benne van, csak az embereket leszoktatták a gondolkozásról. Látjátok, aténi fiatalok, titeket itt csak arra nevelnek, hogy jól tudjatok birkózni, meg futni, meg gerejt hajítani, meg öklözni, de arra senki nem tanít benneteket, hogy egy órán keresztül becsületesen gondolkozzatok. Pedig hát az embernek minden méltósága a gondolkozásban van. És ezért tudjuk, Szókratészt halálra ítéri az aténi népgyűlés, mert meg akarja tanítani, gondolkoztatni a fiatalokat. És az emberiség történelmében Szókratész bizonyos korokban szinte Jézusnak a hatásával vetekedett. Amikor a középkorban például Jézust elfelejtették, vagy az emlékét, tanításait bepiszkították, a hatalmi egyház félreszorította Jézus alakját, a reneszánsz korában, vagy később a felvilágosodás korában ezek a dialógusok Szókratész nyomán élettek újra, mert Szókratész 1000 évekre hatást gyakorolt Pláton dialógusai által az egész európai kultúrára. És az európai kultúrának is a nagy pillanatai, például a 15.-16. század egy egész nagy beszélgetési irodalmat hozott létre. Például Giordano Bruno beszélgetés.

hanem azt mondanám, hogy itt vannak az Eckermann beszélgetések, olvassátok el ezt, gyerekek, és az élet ezer dolgáról hallotok majd nagyon mélységes, bölcs dolgokat, mert mondom, Goethe nem szerette volna, hogy amikor ő a felüdülés, a szabadidő pillanataiban kimegy a kertjébe sétálni, és beszélget a titkárával, Eckermannnal, hogy valami is a földre essék a beszédéből. Eckermann úr akkor este hazament, és szépen mindent följegyzett. És így tudjuk még azt is, hogy Goethe, nem tudom én, 1827. augusztus 10-én mit mondott. Mert ezekben a mondásokban, ezekben a beszélgetésekben valóban hatalmas nagy életbölcsességek nyilatkoznak meg. Mindannyian voltunk már talán ilyen helyzetben, hogy sok mindenem gondolkoztunk, rágódtunk, és akkor egy beszélgetésben sokszor nem is a másik, nem is az, akihez mentünk tanácsért, magunk mondtuk ki, mert volt rá egy óránk vagy két óránk, hogy gondolkozzunk, magunk mondtuk ki azokat a válaszokat, amelyekért mi elmentünk egy nálunknál bölcsebb emberhez. No hát ennyit szeretnék mondani csak röviden a beszélgetésnek a kultúrtörténeti műfajáról és irodalmi műfajáról. Ezekhez képest Jézus beszélgetései nagyon rövidek lesznek. Nem kell három ilyen vastag Platón kötetet elolvasnunk, nem kell Giordano Bruno-nak a beszélgetéseit, vagy Goethe vastag Eckermann beszélgetéseit elolvasnunk azért, hogy onnan azért aranymosással kiszemezzünk néhány tényleg örökbecsű gondolatot. Jézus mostani beszélgetése is ráfér egy fél oldalra. A Bibliánkban János Evangélium a harmadik fejezetében található a Nikodémussal való beszélgetés, és ahogy tetszenek látni, tulajdonképpen 22 versbe belefér. Ezek után rögtön az első beszélgetésre is térnék, és felvetném az első kérdést, mikor olvasom a beszélgetés első két versét, hogy ki volt ez a Nikodémus, mikor találkozott Jézussal, és tulajdonképp miért kereste a beszélgetésre való alkalmat Jézussal. Olvasom tehát János Evangélium a harmadik fejezet első két versét, és most is mondanám a sorozatunk elején, hogy legyenek kedvesek Bibliát hozni, aki csak tud, legyen kedves Bibliát hozni. Mi is hozunk mindig Bibliákat, tehát akinek nincs, az meg is vásárolhatja, de ezeket a beszélgetéseket most hat alkalommal jó lenne, hogyha magunk előtt látnánk. És aztán otthon is újra elgondolkozhatnánk ezekről. Volt pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere. Ez jött Jézushoz éjjel, és mondta néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem tehet ilyen jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Kedves hallgatók, ez az első két vers, ami látszólag lényegtelennek tűnik, hiszen csak a beszélgetés keretét foglalja magába, valójában nagyon fontos. Ki volt Nikodémus? Azt olvassuk, hogy a zsidók főembere. Tehát ő a magas tanács tagja volt. Ő a 70 tagú vezető testület tagja volt. Ugye a zsidó népet ebben az időben egy ilyen valláspolitikai vezetőtestület, a Jeruzsálemi Főtanács, vagy Sanhedrin, vagy Szinédrium vezette, és itt 70 befolyásos személyiség volt a tag, és a 71. volt a főpap, aki ennek az egész tanácsnak a vezetője volt. Ez ebben az időben Kajafás volt, azelőtt Annás, és Nikodémus ennek a főtanácsnak volt a tagja. Mindjárt itt megállhatunk egy pillanatra, mert ha nagyon gyorsan megtaláljuk arra a kérdésre is a választ, hogy mikor találkozott Jézussal, és ezt nagyon gyorsan megtaláljuk, mert János Evangélium a harmadik fejezete, az pontosan Jézus fellépése után néhány héttel, hónappal van, tehát alig lépett fel Jézus, alig történt meg a bemutatása itt a Jordánnál, alig játszódott le a hármas pusztai megkísértés, és Jézus Jeruzsálemben kezdte meg a működését, és a jeruzsálemi templomot már is megtisztította, rögtön a fellépése után. Ez volt az úgynevezett első templomtisztítás. Ugye a második az akkor volt, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe közvetlenül a halál előtt 6 nappal. Tehát pontosan tudjuk, hogy Jézus szolgálata elején történt mindez, hogy Jézussal Nikodémus találkozott. Na most már ebből egy jó bibliaolvasó ember bizonyos következtetéseket leszűr, ha pedig nem tud leszűrni, akkor a beszélgetést egy kicsit félreteszi, leteszi az asztalra, és elkezd gondolkozni. Körülbelül így. Jézus Krisztus egy egyszerű názáreti ácsfia volt. Az országban hallottak róla, de mégiscsak egy lenézett tartományból, egy egyszerű kétkezi munkás gyermekének tartott vándortanító, akinek őt tartják. Hogy lehet az, hogy a magas tanács közül már egy befolyásos ember, és méghozzá ének idején

keresi őt. Hát ebből már sok minden következik. Majd látjuk azt János evangélium a 7. fejezetéből később, amikor az előadás vége felé közelítünk, hogy Jézusról ezek a főtanácsbeli emberek nagyon sokat beszéltek. Nem csak úgy egymás között, hanem nyugodtan mondhatjuk, hogy néhányszor összehívták a politikai bizottságot. Hogy későbbi korok nyelvén beszéljek, összehívták ezt a vezető testületet, hogy mit is cselekedjenek. Mit is cselekedjenek. Tudnék, már keresztelő János fellépése is forradalom számba ment. A szokássá rögzült, áporodott vallást ostorozta János. Jézus fellépésekor meg gondolják meg, hogy bemegy a fővárosba, és ott megtisztítja a templomot, kiűzi a kufárokat, felforgatja az asztalokat, és ilyen hatalommal is senki nem mer ellentmondani neki. Hát ennek a híre persze, hogy eljutott néhány utcával odébb, és összeült bizonyítva a főtanács nagyon sokszor. Mire következtethetünk, hogy a főtanács egyik tagja keresi Jézusnak a közelségét, és beszélgetni akar vele? Arra következtethetünk, hogy már a főtanácsban a kezdet-kezdetétől megoszlottak a vélemények, mit csináljanak Jézussal. Esetleg lehettek olyan emberek, akik azt mondták, hogy a lehető leggyorsabban ezt a názáreti vándortanítót le kell tartóztatni, és el kell tenni láb alól. Erre kísérlet már történt is Jézusnak a felnevelkedésének helyén magán Názáretben is, ahol meg akarták kövezni, amikor az ottani zsinagógában fellépett, de a dühös, acsarkodó indulatok inkább a déli ország részben voltak a jellemzők, hiszen itt tartotta ez a főtanács a kezében a dolgokat. Egészen biztosra vehetjük, hogy voltak olyan emberek, akik el akarták intézni Jézust, el akarták tenni láb alól, és lehetőleg mennél gyorsabban. Kérem szépen a szervezőinket, hogy vagy írjuk ki, vagy pedig ne tegyük ezt, mert engem nem zavar, de jobb, hogyha fent jönnek be a későn érkezettek, mert a kedves hallgatókat zavarja. Na most viszont biztos, hogy voltak olyan emberek is, és közéjük tartozhatott Nikodémus, akik azt mondták, hogy emberek, jó várni. Ne csináljunk botrányt. Nézzünk utána a dolgoknak, jó várni, és nézzük meg, hogy hova fejlődnek a dolgok. A főtanácson belül biztos, hogy bizonyos megosztás volt, és ez túl azon, hogy egy kicsit elgondolja ezt egy bibliaolvasó ember, aki a 20. században él, és sokszor szoktuk azt mondani, hogy a 20. században mennyire felfordultak a dolgok, és mindent a politika hat át, már minden csapból a politika vize folyik. Egy némi visszatekintéssel azt mondhatjuk, hogy az első század elején se volt más a helyzet, mert akik hatalmon voltak, akiknek pénzük volt, akik közel voltak a tűzhöz, azok két kézzel ragaszkodtak a befolyásukhoz és az előnyeikhez. Na de egy Biblia olvasó ember másra is gondolhat. Például ilyesmire, hogy Isten ezeknek a politikus embereknek, ezeknek a hatalmi embereknek is mennyi időt adott arra, hogy a lelkiismeretükre is hallgassanak, hogy végig gondoljanak dolgokat, mert ettől a pillanattól fogva még csak nem 3,5 év, hogy Jézust megölik. Tehát amikor sok ember felveti a kérdést, és itt is az előadások után felvetették a kérdést már többször az elmúlt években, hogy hát a zsidó nép nem tudta, vagy a zsidó nép vallási vezetői nem tudták, hogy itt kiről van szó. Hát kérem szépen, azért 3,5 év az egy olyan megfogható idő, ugye? 3,5 év alatt sok mindennek utána lehet járni, főleg akkor, hogyha Jézus éjt-nappallá téve jár kell az országban és tanít, és ők meg kiküldték a besugóikat és a spiclieiket, nyugodtan használhatjuk ezeket a modern kifejezéseket is, mert ugyancsak voltak, János evangélium a 7. fejezetéből majd látunk is egy néhányat belőlük. De Isten még az ilyen emberek számára is gondoskodott arról, hogy ők közel Jézushoz, látva a cselekedeteit, napközben Jézus itt tanította a jeruzsálemi templomban, amikor a déli ország részben volt, pontosan utána járjanak, a saját fülükkel hallhassák a tanításaikat. Szóval én azt tudom mondani, hogy mindenki mindent tudott. Ezt így fogadjuk el, mindenki mindent tudott.
Ezért borzalmas, amit Jézussal tettek, mert nem a tudatlanság állt itt a háttérben, hanem a kifejezett megáltalkodottság, gonoszság, hogy emberek nem akarták a szeretet és az igazság törvényét és az azt megtestesítő urát elfogadni. Még valamit hadd tegyek ehhez hozzá, hogy most már tudjuk, hogy mikor, hol és mikor történt ez a beszélgetés, de még hadd tulajdonítsak fontosságot annak is, hogy éjszaka. Így mondja a szövegünk, hogy ez jött Jézushoz éjjel. Nem kell hozzá sok fantázia, hogy kitaláljuk, hogy miért jött Nikodémus éjjel. Azért jött Nikodémus éjszaka, mert félt nappal mutatkozni Jézussal, tehát hogy úgy oda menni Jézushoz, mindenki szeme láttára és beszélgetni vele, ez napközben aféle elkötelezettséget is jelentetett volna. Tehát Nikodémus azért egy félénk, egy erősebb szót is használva, gyáva ember volt. Féltette az állását. Ugye megint mennyire modern probléma. Mennyire azt mondják sokszor az emberek, hogy na de kérem, élni kell valamiből, nekem van egy állásom, ezt nem tettem kockára, miből etetem a családomat, a gyerekeimet. Hát igen, Nikodémus is ilyen ember volt. Pedig kitűnik a későbbiekből, főleg Jézus temetéséből, amely János 19. fejezetében van, ahol Nikodémus 100 font igazi nárdust vitt el, egy óriási mennyiség és még nagyobb pénzbe került, Nikodémus dúsgazdag ember volt. Maga a keresztény hagyomány is úgy tudja, hogy a főtanácsnak egyik leggazdagabb embere volt Nikodémus. A Biblia csak ebben a három részben, a János 3-ban, János 7-ben, János 19-ben beszél Nikodémusról, tehát én többről nem beszélhetek, érdemben legalábbis, de van egy ősi keresztény hagyományomnak, biztos vannak megbízható elemei, amely azt mondja a Cezáriai Eusebiuson át egészen a későbbi évszázadokig, hogy Nikodémus nagyon gazdag ember volt, a templomra nagyon sokat áldozott, a szolgálatokra, az istentiszteletekre nagyon sokat adott, és hát, ahogy látjuk, Jézus temetésén is nem akármivel állt elő, tehát egy nagyon vagyonos ember volt. Most nem arról van szó, tehát, mint ma, ha valaki elveszíti az állását, hogy az utcára kerülés a következő hónapban nincs miből megélnie. Nikodémusnak talán az egész életére volt pénze és vagyon, hogy lett volna miből megélnie. Mégis félt. De kedves hallgatók, akiknek nagyon sok a pénzük, és mennél több a pénzük, mennél inkább félnek. Nem? Annál inkább félnek. Tehát ez is egy törvényszerűség, és ez érteti meg velünk azt a lelki állapotot, ahogy Nikodémus elmegy Jézushoz, és még az első mondatot is olvastam, de hadd ismételjem meg újra, hogy mit is mondott Jézusnak, hogy éjjel beállít hozzá, és bizonyára ennek a beszélgetésnek csak egy szemés fültanúja volt még kettejükön kívül, hiszen egyik evangélium sem említi ezt a beszélgetést, csak János evangéliuma. Tehát ebből következtethetjük, hogy János ott volt, talán még nem tért nyugovóra, és ő szemés fültanúja volt ennek a beszélgetésnek. Nikodémus így kezdte. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul. Mert senki sem tehet ilyen jeleket, melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Kedves hallgatók, a beszélgetésnél mindig nagyon ügyeljünk minden egyes szóra, sőt a hangsúlyra is. A beszéde az embert nagyon elárulja. Jézus egyszer mondta ezt az életében, hogy a te beszédedből ismertetel igaznak, vagy ismertetel hamisnak. Ez nagyon nagy igazság. Látjuk majd a következő előadáson, hogy Fülöpöt, Jézus egyik tanítványát egy-egy szava mennyire lelepezett, mennyire elárult. Hát Nikodémusról mit mond el ez az első mondat? Tessenek figyelni még egyszer. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem tehet ilyen jeleket, melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Többenetes dolgok vannak benne ebben az első mondatban. Először is mesternek szólítja Jézust, rabbinak. Ez aféle megtisztelő megnevezés volt. De hát honnan tudták, hogy Istentől jött tanítóul? És ha Istentől jött, akkor azt nem tudták, hogy talán nem csak rabbi Jézus, hanem több annál? Én azt hiszem, hogy tudták, hogy több annál. De ő mégiscsak azt mondja, hogy mester. Ez a mester? Mi tudjuk? Hol van itt a hangsúly? A mesterem vagy a mi tudjuk? Mester, mi tudjuk? Ugye mennyiféleképpen lehet ezt hangsúlyozni? Mester, mi tudjuk, mi jól értesültek vagyunk, elvégre az egész országot kézben tartjuk, politikailag, vallásilag, már mondjuk nem úgy, mint egy nagy diktátor, aki még a gondolatait is akarta az embereknek tudni, és ezért próbált valami nagy számítógépes rendszert itt pár évvel ezelőtt összehozni, mint ahogy a Pacsepa tábornok könyvéből megtudjuk, hogy szeretett volna Ceausescu abba is belelátni, hogy az emberek mit gondolnak.
ki is adta a nagy programot, hogy készítsenek valami olyan tervet, hogy ő beül ott a monitor elé, megnyom egy gombot, és akkor mondjuk megnézi, hogy Kolozsváron X utcában miről gondolkozik valaki. Na, hát ennyire nem, de hát azért annyira, hogy ők kézben tartottak mindent, és azt mondja, hogy mi tudjuk, na de mi minden benne volt. Egy látszólag egy olyan kegyes megszólítás volt ez, ugyanakkor azonban ki csapott belőle a hitetlenség. Mert Jézust nem tudta elfogadni messiásnak, csak mesternek szólította. És ő azt mondta, hogy mi tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítól, mert senki sem tett ilyen jeleket, melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele, mert aztán utána mi következik ebből? Most mi következik? Most ezt miért mondja? Tetszenek érteni, hogy most Nikodémus miért ezzel áll elő? Ez egy tiszta beszéd? Nem tiszta beszéd. Ez egy politikus vezető embernek a szokásos, ezt is lehessen érteni, azt is lehessen érteni beszéd. Tipikusan ez. Érezzük benne még azt a visszafolytottságot is, hogy Nikodémus többet nem akar mondani, mert fél szóval sem akarja lelepezni, mert azért elgondolható, hogy Nikodémus utána járt a messiási proféciáknak, mielőtt előtt az olajfák hegyére, de egy fél szóval sem akarja mondani Nikodémus, hogy mester, én azért kutattam az ószövetségi jövendőléseket, és nekem az a meggyőződésem, vagy legalábbis feltevésem, hogy te vagy a megváltó. Ezt nem merte mondani. Pedig úgy tetszik, hogy valahogy ezt tudta. Vagy az eszével ezt már sejtette és tudta. Egészen biztosra vehetjük, hogy Nikodémus is látta, hogy Jézus mennyire más. Mennyire más a lelkület, mennyire mások a tanítások, mennyire más a belőle áradó szellemiség, de nem mert többet mondani. Egy olyan folytott várakozás, egy olyan figyelemmel teljesen, hogy átadom neked a szót, és most te beszélj. De hadd tegyem ehhez hozzá, és már is Jézus szavaira térünk, hogy ez egy beszélgetéshez jó alaphelyzet. Ez egy csodálatos alaphelyzet egy beszélgetéshez, amikor valaki kíváncsi valamire. Nem azt mondtam, hogy kíváncsi ránk, mert Jézus nem önmagáról fog beszélni. Amikor érezzük, hogy valakiben ott van a vágyakozás, az érdeklődés, akkor ne magunkról beszéljünk, hanem az életnek a legalapvetőbb kérdéseiről. Persze, hogyha ott van ez, mert nyilván nem lehet mindjárt a dolgok közepére térni egy olyan emberrel, akiben nincs még ott ez. De Nikodémusnál már ott van, és ezért mondja néki Jézus a következőt, 3. vers. Felelt Jézus és mondta néki, bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Mi ennek a beszélgetésnek az első fontos és mindannyiunk számára megtanulni való törvényszerűsége? Mert Jézus most szólal meg, és ahogy Jézus megszólal, amit mond és ahogy mondja, ez rögtön már rendkívül fontos a számunkra. Jézus ezt mondja erre, bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Jézus a lényegről rögtön a legfontosabbról beszél. Hogy említettem, mert csak akkor lehet tenni, hogyha valakiben ott van a vágyakozás, ha valaki átadja a szót. Ha valakiben már annyi bizalom van, hogy ének idején felkeres valakit, és kérdez tőle, és a beszélgetés így kezdődik. Nem lehet mindenkivel a legfontosabb dolgokról rögtön beszélni. Vannak emberek, akikkel mondjuk fél óra, egy óra után lehet ezekről beszélni, de a megtanulni való törvényszerűség az, hogy az életben a beszélgetés alkalmait jól használjuk ki, ne fecsegjünk, ne húzzuk az időt, ne beszéljünk tücsök bogáról, nem mindig fontos az, hogy milyen szép az időjárás, meg mit mondott a rádió, meg mit írnak az újságok, nem, ezek egyáltalán nem lényegesek. Az életben ragadjuk meg a találkozásoknál a fontos dolgokról való beszélgetés alkalmait, és Jézus tudta, hogy ennek az embernek mire van szüksége. Ez az ember ezzel a bevezető mondatával már elárulta magát, és Jézus tudott a sorok között olvasni. Tudta, hogy ez az ember, ez a befolyásos, kicsit már idősödő ember, aki olyan nagy hangsúlyt fektet a vallásos gyakorlatokra, de az ő maga életében nincs boldogsága, nincs az Istennel való bensőséges kapcsolat. Ő egy vallás gyakorol. Ő jár a templomba, ő megteszi ezt, még adományokat is ad,
Még ennek is utána jár, hogy mi lehet e mögött, a názáreti tanító fellépése mögött, de Jézus érezte, hogy ennek az embernek az életében valami nincsen rendben. Ugyanezt mondhatta el Nikodémus is, mint később a gazdag ifjú, hát például ezt sem tudjuk vizsgálni, pedig ez is egy nagy beszélgetés a Bibliában, a gazdag ifjúval való beszélgetés, aki azt mondja a beszélgetés során egyszer Jézusnak: Uram, mi fogyatkozásom van? Nikodémusnak nem kell ezt mondani, hogy mi fogyatkozásom van, az első mondatából lehet látni, hogy őnek óriási fogyatkozása van. Vagy a lelke nem nyugodt, nem megelégedett. Az Isten számára egy távoli lény, a vallás foglalja el az Isten személyének a helyét. És Jézus ezt érzi, és Jézus azt mondja, hogy Nikodémus, én ezt ünnepélyesen mondom, mert ez a bizony-bizony mondom néked, ez egy ünnepélyes korabeli kijelentés volt, egy nyomatékosító kijelentés: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Nikodémusnak értenie kellett ezen a nyelven. Lehet, hogy ma egy ember ezt nem érti, hogy mi az, hogy újonnan születés. Az eredeti Bibliában így van, hogy felülről születés. Mind a két fordítás lehetséges. Az is, hogy újonnan születés, meg az is, hogy felülről születés. Mind a kettő precíz és pontos. Vagyis Jézus azt mondja, hogy ha valaki nem az Istentől születik, ha valaki nem engedi azt, hogy az Isten maga megtisztítsa a gondolkodását, a szívét, lelkét, nem fogja meglátni az örök életet. Nem lesz ott Isten mellett. Ebben a csodálatos, rövid mondatban mi minden benne van. Egyrészt az, hogy Isten mindannyiunk gondviselője. Másrészt az, hogy Isten mindannyiunk életét meg akarja jobbítani. Harmadrészt az, hogy Isten mindannyiunkat vár az örök életre, és még sok minden, de ezek a legfontosabb dolgok. És Nikodémus ezt értette, hogy Nikodémus, neked a legalapvetőbb dologra van szükséged, mert igen, van fogyatkozásod. Te egy vallásos ember vagy. De neked Istenben való személyes hitre, az Istennel való együttjárásra van szükséged. Ez az, ami hiányzik az életedből, és ez az, amit semmilyen vallás, semmilyen egyház, semmiféle felekezeti hovatartozás nem pótolhat. Figyeljük meg, hogy ez a rövid, ünnepélyes kijelentés váratlanul érte Nikodémust. Nem olyan értelemben váratlanul, hogy ő ezt a lelke mélyén nem tudta volna, de olyan értelemben váratlanul, hogy nem nagyon mondták ezt akkoriban egymásnak az emberek. Az emberek beszélgettek, igen, hova mész, mivel, igen, templom, ide-oda, tehát ugyanaz volt az élet, mint ma. Ma is erről van szó, elmentem a templomba, megjöttem a templomból, ott voltam, szép volt, jövő héten is elmegyek, és közben semmi nem változik. Tehát teljesen ugyanaz a helyzet. Nikodémus nem volt ahhoz hozzászokva, hogy valaki így közvetlenül azt mondja a szemébe az Izrael első számú emberei közül valónak, hogy ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Hát rögtön magára vonatkoztatta, ezt nem lehetett nem magára vonatkoztatni. Jézus nem személyeskedően mondta, de úgy mondta, mint egy így csengetez vissza Nikodémus elméjében, hogy nekem teljes újjászületésre van szükségem. Nekem egy gyökeres megváltozásra. Engedni azt, hogy az Isten fölemeljen engemet is, és megtisztítson, és magához közel vonjon. És Nikodémus ezért visszavág Jézusnak. Itt jön a beszélgetésnek egy újabb törvényszerűség, hogy a beszélgetésekben, hogyha valakit váratlanul ér valami, méghozzá szép, igaz és nagy dolog, nagyon sokszor hajlamos az ilyen ember, hogy leplezze a zavarodottságát, valamivel visszavág. Nikodémus nem akármivel vág vissza. Mondta néki Nikodémus: mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemeheté az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-e? Nyugodtan kimondhatjuk, hogy ez egy ironikus, sőt gúnyoros visszavágás. Mintha nem érteni ezt a beszédet. Azt mondja Nikodémus: uram, hát én leéltem itt a földön már 50-60-70, nem tudjuk pontosan hány éves volt, ahogy említettem, idősebb volt Nikodémus. Én már idős, koros ember vagyok, hát én változzam meg, hát a közmondások is azt mondják, hogy hát az öreg fa az már csak törik, az már nem hajlik. Az idős ember, az hogy változnék? Amikor egy bizonyos életkort elérünk, azután megváltozni, hát ez lehetetlenség. Éppen olyan lehetetlenség, mint visszamenni anyám méhébe. Ugye ezek is a nagy mondások: ha én egyszer újra kezdhetném az életet, ha én egyszer újra születhetnék, ha én egyszer nekivághatnék ennek a világnak, hát menjek vissza anyám méhébe. Tehát ez egy olyan gúnyos visszavágás, hogy miről beszélsz, nem értem, nem tudom, hogy mire utalsz. Hadd tegyem fel önöknek a kérdést, hogy amikor mi beszélgetünk bárkivel is,
amikor gúnnyal és iróniával fordulnak felénk, mit szoktunk tenni? Az ember ösztöne, az ember természete mifelé ágaskodik? Hát legalábbis afelé, hogy egy kicsit felborzoljuk magunkat, és valamilyen módon értésére adjuk a beszélgető társunknak, hogy ez nem esett jól. Hogy mi nem így gondoljuk. Nagyon sok ember ekkor egy kicsit indulatba jön, és valamivel visszavág, és attól a pillanattól fogva olyan a beszélgetés, minthogyha egy olyan feszült vibrációs vonalak húzódnának meg ember és ember között, de figyeljük meg, hogy Jézus ebben a beszélgetésben mire mutat példát, itt van a második törvényszerűség, ugye az első az, hogy mindig a lényeges dolgokról beszélni, és a lényeget középpontba állítani. A második lényeges törvényszerűség az, hogy megőrizni a nyugalmat. Ha nem tudjuk megőrizni a nyugalmat, jobb hallgatni. Ha nem tudunk egy nagy fontosságú beszélgetésben önuralmat gyakorolni, tulajdonképpen nagyon veszélyes folytatni ezt a beszélgetést. Nagyon sok ehhez a beszélgetéshez csatlakozó ige van. Például a Kolossi levél 3. fejezet 16. verse mondja azt, hogy a Krisztusnak beszéde lakozzék bennetek gazdagon, hogy egymást inteni tudjátok. Tehát ahhoz egy bizonyos erőtöblettel kell rendelkezni, egy lelki erőtöblettel kell rendelkezni, hogy az ember a beszélgetésben megőrizze azt a jótékony előmenetelt, hogy itt a beszélgetés ne dőljön dugába azért, mert a másik is elveszítette az önuralmat, most már én is elveszítem az önuralmat, most mi lesz ebből? Ez nem jó táptalaj a beszélgetésnek. Minden beszélgetésben meg kell őrizni a nyugalmat, a szelíd lelkűséget, ahogy mondja Pál a Filippi levél 4. fejezetében, hogy a ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Jézus arra a magatartásra mutatott példát, és mindjárt olvasom, amit minden tanítványától elvár, hogy a szelíd lelkűségét minden ember előtt őrizze meg. 5. vers, felelt Jézus. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami a lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondtam néked, szükség néktek újonnan születnetek. Megállok itt, mert Jézus folytatja tovább, de a folytatásban itt van az első értelmi egység olyannyira, hogy én elgondolom, hogy Jézus itt egy kicsit szünetet tartott, majd amikor látta a Nikodémus értetlenkedő tekintetét, akkor folytatta tovább, mert Jézus különben átadta volna a szót Nikodémusnak, de Nikodémus nem tudott mit felelni, sőt értetlenül nézett. Először is Jézus hogyan őrizte meg a nyugalmát, hogy újra elismételte, amit mondott. Mit is mondott? Bizony-bizony, mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Most ezt elismétli, azt mondja, bizony-bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Újra elismétli bizonyos hozzáadással. Jézus azt mondja, hogy víztől és lélektől való születésre van szükség. Az ember megváltoztatni magát nem tudja, Nikodémus. Én nem azt mondtam, hogy menjél vissza anyád méhébe, mert ha újra születnél, szakasztott ugyanolyan lennél, mert ami testtől született, test az, és ami a lélektől született, lélek az. Ne mondogass, Nikodémus, ne mondogass, meg emberek, ne mondogassátok, hogyha újra kezdenétek az életet, akkor milyen lenne az életetek. Ugyanilyen rossz lenne, ugyanilyen elhibázott lenne. Esetleg nem ezekbe a csapdákba esnétek bele, belesnétek másokba. Ne mondogassátok ezt. Újonnan születésre van mindenkinek szüksége, mégpedig a Szentlélek segítségével és a víz segítségével. Tehát itt Jézus utal arra a keresztségre, tehát a felnőtt keresztségre, amit már hónapok óta itt keresztelő János gyakorolta Jordán mentén, amikor az embereket megkeresztelte a bűnbevallásuk után. És Jézus egy nagyon szép dolgot hozzátesz, de ez tényleg csak az vesz észre, aki előtt ott van a szöveg, és aki belenéz és azt mondja, hogy mivel is fejezít be Jézus a 7. vers vége, hogyan is szólt. Ne csodáld, hogy azt mondtam néked, szükség néktek újonnan születnetek. Jézus ezt miért így fogalmazta? Jézus ezzel meg akarta nyugtatni Nikodémust, hogy Nikodémus, én ezt nem neked mondom most egyedül. Nem neked van szükséged egyedül újjászületésre, minden embernek.
Nem téged akarlak bírálni vagy kritizálni, hogy megértél 50-60 évet, de még nem vagy méltó az Isten országára, pedig olyan vallásos ember vagy. Minden embernek újonnan való születésre van szüksége. A 20 évesnek is, a 30, meg a 80-90 évesnek is. Ha valaki az életben nem engedi magát az Isten szent lelkétől indítatva újjászülni, lélekben újjászülni, ami egy olyan hatalmas, sőt nagyobb esemény, mint a testi születés, az nem mehet be az Isten országába. Bizony mondom, néktek újonnan születnetek. Kedves hallgatók, ott volt Jézusban a tapintat. Ott volt Jézusban a türelem. Jézus senkit nem sértegetett. Jézus indokolatlanul magas mércét senki elé nem állított. Mindenkinek azt mondta, ami mindenki számára kötelező. Hát hogyan akarnánk mi az örök életben önző módon ott lenni? Hogy romboljunk ott is tovább? Hát aki el akar jutni az örök életbe, az örök élet törvényeivel, mondhatnám is az élet törvényeivel összhangba kell kerülni, ami a szeretet és az igazság törvénye. Hát ha én ezt csak immel, ámmal vagy néha napján cselekszem, de azért az önzés vaskosabb az életemben, hát hogyan akarok bemenni, hogyan akarom meglátni az Isten országát? Isten mindenkit hív, meg mindenkit szeretne ott látni, na de mit csinálnék én ott? Amikor lesznek ott olyan lények, akik csak jót fognak tenni, csak a másikat fogják szeretni és szolgálni, meg továbbra is, hogy gyűlölködni akarok, meg irigykedni, meg nem tudom én micsoda, hát így akarok ott lenni az örök életben. Hát ez képtelenség, önmagadat zárod ki, Nikodémus. Nem az Isten szűk keblű, hogy nem vesz be embereket az örök életbe. Sok ember azt mondja, hogy hát az Isten mércéje nagyon magas. Hát a Biblióval állítja a magas mércét, hát ki fog ennek megfelelni? Mondták a tanítványok is Máté evangélium a 18. fejezetében a gazdag ifjú távozása után, hogy hát urunk, hát kicsoda üdvözülhet tehát? Jézus világosan mondta, ami embereknél lehetetlen, az Istennel együtt lehetséges. Nem magadat kell megváltoztatnod, neked kell szerezned, hogy ott lehess. Az, hogy más ember leszel, az egy dolgon múlik, hogy elfogadod-e, hogy az Isten maga formálja át az életedet, átadod-e az életedet az Isten kezének, hogy ő átformálja a szívedet, lelkedet, hogy más ember legyél belül, nem kívülről kell magadat megváltoztatnod, belül enged, hogy az Isten beszéljen az értelmeddel, hogy az Isten szava eljusson a szívedig, és akkor majd Isten át tud téged formálni, te csak engedd, magadat nem tudod megváltoztatni, ember. Én úgy gondolom, hogy itt egy kicsit Jézus ránéz Nikodémusra, és látja, hogy Nikodémus nem érti. Nem érti. Jézus újra megerősítette, kibővítette a tanítását, de Nikodémus nem érti. És Jézus ezért folytatja, ezért egy kicsit hosszabbra nyúló ez a párbeszédnek ez a része. A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, és nem tudod, honnan jöjj és hová megy, így van mindenki, aki lélektől született. Mi a csodálatos ebben a mondatban? Jézus először Nikodémus elé állítja azt, hogy meg kell változni, újjá kell születni. Utána Nikodémus elé állítja, hogy ez elkerülhetetlen mindenki számára. És utána Nikodémus elé állítja a mit? A hogyant. A hogyant. Illetve belekezd abba Jézus, hogy már elkezd beszélni arról, hogy hogyan is lehet ez, vagyis ahhoz, hogy az ember megváltozzék, ahhoz isteni segítségre van szükség, de Isten olyan messze menően adja a segítségét, bár megfoghatatlanul, mint a szél járása. De olyan messze menően, mint a levegő mindenhova behatol. Szóval a négy alapelem közül a tűz, víz, föld, levegő közül a levegő az, amelynek a legkönnyebb az útja, mert hát ilyen a jellege, a fajsúlya, a természete, hogy ha csak egy kis rést engednek, a levegő már ott van, a víz nem tud bemenni. A tűz se tud becsapni, és a szilárd anyagok se tudnak elérni. De az isteni szent lelket, az isteni szentélek személyét Jézus a szél mozgásához hasonlított. Egy szójáték van az eredetiben, ugye a pneuma szó, az jelenti a lelket is és a szelet is. A pneuma hágion a szentlélek, ugye a Bibliában. Tehát tulajdonképpen itt Jézus egy kis szójátékkal is él, amikor a szélre hivatkozik, de ezt mi is érthetjük, akik nem tudjuk az eredeti nyelvet, vagy a görög nyelvet, mert csodálatos maga a hasonlat, a szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jön és hová megy.
Így van mindenki, aki lélektől született. Kedves hallgatók, ezt a beszélgetést én nagyon sokszor olvastam, töménytelen előadást is tartottam róla, de most, hogy készültem erre a mai alkalomra, elgondolkoztam azon is, amit Jézus nem mondott el. Mert egy beszélgetésben nagyon fontos, hogy milyen szavakat ne használjunk. Én például nagyon kevésszer szoktam használni az Isten szót. A Biblia is kötelez erre, Isten nevét hiába felneved, mondja a harmadik parancsolat. Vagy nagyon kevésszer szoktam használni bizonyos körökben a Biblia szót. Nemrég történt egy ilyen eset velem, hogy egy vidéki nagyvárosban hívtak egy sor iskolába előadást tartani, és nem fegyelmeztem eléggé magamat, egy kicsit többször ejtettem ki ezt a két szót, hogy Isten és a Biblia. Olyan rémületes visszahatás jött, mert a gyerekek elfogadták. Volt, ahol két-három osztály is ott ült, és közösen elemeztem velük egy adiverset, vagy egy bibliai részletet. A gyerekekkel nagyon könnyen együtt lehet dolgozni, de a tanárok nem. A tanárok közül ilyeneket mondtak, hogy gyónni is áldozni kell majd. Templomba akarnak terelni? Mert az Isten szóra, vagy a Biblia szóra, vagy Jézus Krisztus szavára a legtöbb ember, mivel előítélete van, vagy torz felfogása, rögtön egészen más gondol, mint ami a valójában. Hát az volt a legsiralmasabb, hogy egy helyen még ajándékot is kaptam. Nem tudják kitalálni, hogy mi lehet. Mondta az igazgató, hogy ennek az embernek ilyen és ilyen ajándékot kell venni, hát egy jó nagy gyertyatartót és benne egy gyertyát. Körülbelül az embereknek ez jut eszükbe, nem? Isten, Jézus Krisztus, Biblia, az egy gyertyatartó, és a gyertya ott ég. Örök mécses, meg a gyertya, ugye templomok. Hát hogyan is beszélhetne valaki Istenről, meg a Bibliáról, meg Jézus Krisztusról, hogyha nem valami ilyen faszent lenne, vagy valamilyen jámbor egyházfi. Hát beszélnek az élet hétköznapjaiban ilyen dolgok. Hát ott más a szókincs. Beszélnek. Nagyon vigyázni kell, és ennél a beszélgetésnél arra jöttem rá, hogy Jézus egy szót nagyon kerül, ami pedig benne van, az egész eddigi gondolatmenetben benne van. Mert miért kell nekünk újjászületnünk? Miért kell nekünk megváltoznunk? Miért nem elég önmagunkat, hogy úgy mondjam, foldozgatni, hogy jó ember leszek, majd én korrekt polgári módon viselkedem, majd mindenki azt mondja, hogy milyen rendes ez az ember. Ez miért nem elég? Mert a Biblia azt mondja, Jeremiás könyve 17. fejezetében, csalárdabb a szív mindennél, kicsoda ismerheti azt. Csalárdabb a szív mindennél, kicsoda ismerheti azt. Mert a bűn megrontotta a lényünket, a természetünket, a belső emberünket, ízzé porrá zúzott bennünket a gonosz, a bűn, amit befogadtunk az életünkbe. Miért kell újjászületnünk? Azért, mert önző, énközpontú életet élünk, amivel Isten nem adhat nekünk itt sem boldog életet, és nem adhat örök életet az örök életben. A bűn szavát azonban Jézus kerüli. De Nikodémus érthetett belőle, talán sok is lett volna, ha Jézus itt belemegy, hogy úgy mondjam, részletes magyarázatokba, majd meg fogjuk látni a beszélgetés ezután következő csúcspontjával, ahol ez a beszélgetés most megy, hogy itt már beszél Jézus, de itt se éti ki, hogy bűn. Itt is csak vissza fog utalni egy ószövetségi történetre, amin aztán Nikodémus 3 évig fog gondolkozni, míg Jézus kereszthalálához nem érünk, és ebben benne van a bűn. De valóban ezért kell nekünk újjászületnünk. Mert csalárdabb a szív mindennél, kicsoda ismerheti azt, hogy az Ézsaiás első fejezete mondja, minden fej beteg, minden szív erőtelen. Az ember tönkretette az önzés. Az ember úgy gondolja, hogy nagyon jó az önzés, mert azzal tartja fenn magát, és a nagy létharcban ezzel szerez sikereket. De aminek az ember tulajdonítja a sikereit, meg a képzelt dicsőségét, hát éppen azt teszi tönkre, az önzés. De Jézus ebben nem megy bele. Jézus nem kezdi dogmatikai magyarázatokat. Jézus csak azt mondja, hogy a Szentlélek olyan tökéletes isteni személy, mindenkihez utat akar találni. Mindenkinek a rejtett zúgát, a lelke rejtett zúgát keresi, ahol a bűn különösképpen oda kapcsolódik, mint ahogy lehorgonyozódik egy hajó.
és egy kis horgony nem engedi azt a hajót, hogy tovább menjen. Mindenki életében vannak olyan kevéssé látott dolgok, sokszor a külvilág is félreismer bennünket, embereket, mi magunk is félreismerjük magunkat. Csalárdabb a szív mindennél, kicsoda ismerheti azt. Ezért nem adta Isten a kezünkbe a megváltoztatásunkat. Sem a magunkét, sem a másik emberét. Ne próbáljuk magunkat megváltoztatni. Még kevésbé a másik embert. Világosan mondja az 1 Korintus 4-ben Pál apostol, hogy én nem ítéltetem meg sem magamtól, sem emberi ítéletnaptól, majd egy bírám van az Isten. Világosan mondja a 139. Zsoltár, hogy Uram Isten, vizsgálj meg engemet, és lásd meg a szívemet, és te mutasd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. Világosan mondja a 19. Zsoltár is, hogy kicsoda veheti észre a tévedéseket, titkos bűnöktől te szabadíts meg engemet. És világosan mondja a 90. Zsoltár is Mózes Zsoltára, hogy Isten a titkos bűneinket veti az orcája elé, mert Isten látja egyedül, hogy egy ember lelkében hol a probléma. Tehát az sem az ember nem látja igazán, sem pedig a többi ember nem látja igazán. Ezért ilyen értelemben mondta Jézus, hogy ne ítéljetek, hogy meg ne ítéltessetek, mert az egyedül Istennek a felség joga, hogy egy ember megtisztítását hol kezdi, egy ember újjászületését hol kezdi. Ahogy a testi értelemben is érteni kell a bábának ahhoz, hogy egy gyereket hogy segít a világra. Nem tudom, hogy hogy vennénk azt, hogyha avatatlan kezek esetleg úgy segítenének egy gyereket a világra, hogy közben meghal. Szörnyű dolog megtörténik néha az életben. De Isten olyan lény, aki pontosan tudja, a Szentlélek egy olyan isteni személy, aki pontosan tudja, hogy mire kell rávilágítani. Hol kell kezdeni, hol kell az ember akaratát megnyerni, hogy ez az ember akarjon jobb lenni, mert akkor ő meg tudja változtatni és újjá tudja szülni. A bűn kérdését azonban Jézus nem ejti ki a száján. De én mégis bejátszanék itt egy zeneművet, mert egy barokkori szerzőnek tulajdonított, de tulajdonképpen egy romantikus darab ez, azt hiszem, hogy aki éneki, az jelen is van közöttünk. A legújabb kazetta felvételen hangzott el, amit eddig két műsoros bibliai kazettát adtunk ki, zsoltárokból, korálfeldolgozásokból, bibliai tárgyú énekekből. Igen, ez valóban egy szóló énekre való, amikor az ember szembesül a bűnével, és amikor már tudja, hogy ebből kell kiemelkedni, akkor az Isten elé járul, hogy segítsél Istenem, magamat nem ismerem, csalárdabb a szív mindenki, mindennél kicsoda ismerheti azt. De te tudod, mert a Szentlélek tökéletes isteni személy, és a Szentléleknek ez a feladata a Biblia szerint az életben, hogy kisegítse az embert abból a nyomorúságból, amibe születünk, és amit mi szereztünk magunknak. A Stradellának tulajdonított mű hangzik fel Barna Mária előadásában.

Kedves hallgatók, most szólal meg harmadszor Nikodémus, és Nikodémusra Jézus hatalmas hatást gyakorolt a szavaival. Nikodémus most már nem gúnyolódik, nem vág vissza, hanem ezt olvasom a 9. versben. Felelt Nikodémus és mondta néki, mi módon lehetnek ezek? Csodálatos fordulat ez a beszélgetésben, mert szinte úgy látjuk, hogy Nikodémus már elindult a változás útján. Milyen óriási különbség pár perc leforgás alatt. Először az a hitetlen közeledés, hogy mi tudjuk, rabbi, mi tudjuk. Utána az az értetlen gúnyos visszaütés, hogy menjek vissza anyám méhébe, hogy születhetném újjá. És akkor jön ez a harmadik mondat, felelt Nikodémus és mondta néki, mi módon lehetnek ezek? Mi van benne ebben a rövid mondatban? Most már látom, hogy ez igazság. Tudom én is, Uram, hogy nekem meg kell változnom. Én vagyok az oka az életem rosszaságának. Igen, ezt tudtam már eddig is, de hogyan mehet ez végbe? Hogyan? Miként? Mi módon lehetnek ezek? Én azt hiszem, hogy aki emberekkel foglalkozik, emberekkel beszélget és látja emberek gondolatainak a formálódását, az ilyen kérdésekért a fél életét odaadná. Erre mondja azt Pál apostol a keresztény közösségeknek, hogy ti én örömem és én koronám. Mert nagyobb öröm ebben az életben nincs, ezt kimerem mondani, mint amikor azt látjuk, hogy egy ember gondolkodása, ami jó irányba fordul. Amikor érezzük azt, hogy egy ember életében tényleg már kezd fújni, sőt, már sebesen zúgó szél a Szentlélek munkája, már ez, hogy egy ember kezd nyitottá válni, kezd kinyílni. És azt mondja, hogy igen, Istenem, te belelátsz az életembe, mi módon lehetnek ezek? És itt a beszélgetésben egy érdekes fordulat jön, erre már sokat hivatkoztam az eddigi sorozataink nyomán, úgyhogy nem szeretnék vele részletesen foglalkozni, tudnék arra a címszóra, mikor lehet feddeni embereket? Mikor lehet bírálni embereket? Mikor lehet embereket figyelmeztetni? Hát semmiképp nem a beszélgetés elején tette ezt Jézus. Ugye nem azt mondta Nikodémus, miért jössz hozzám éjjel? Talán napközben. Most aludni szeretnék, most pihenni szeretnék. Itt is utánam jöttök az olajfák hegyén, itt is háborgatjátok a nyugalmat, nem ilyesmit Jézus nem mondott. Pedig a tényszerű valóság ez volt. Hát az ember hazamegy, meg már este, éjszaka van, akkor mondjuk, hát nem kifejezetten erre vágyakozik, hogy valaki beállítson hozzá, és ének idején kérdezgesse. De Jézus sem a beszélgetés elején, sem később erre nem tért vissza. De amikor Nikodémus kifejezte a vágyakozását, akkor se arra tért vissza, hogy engem miért zavarsz éjszaka, hanem egy sokkal súlyosabb dologra. Mert itt két dolgot tanulhatunk meg most Jézus soron következő válaszából. Az első, hogy mikor kell embereket, mikor lehet eredményesen feddeni, ha már vágyakoznak a jóra. Embereket akkor feddeni és figyelmeztetni, amikor nyakig benne vannak a rosszban, amikor elveszítették a talajt lábuk alól és az önbecsülésüket is. Persze lehet mondjuk a kutbaugrástól akkor is azt meg kell óvni az embereket, de igazán minőségi változást nem tudunk az emberekben akkor eredményezni. Nem segítjük az embereket, ha rossz lelkületükben érünk hozzájuk. Vissza fognak ütni. Nem fogják elfogadni a feddést és az intést. De amikor már valaki fölfelé törekszik, fölfelé néz, vágyakozik a jóra, akkor lehet meginteni. Ez az első dolog. A második, hogy Jézus, amikor meginti Nikodémust, miről inti meg? Ahogy említettem, nem arról, hogy éjszaka jöttél hozzám, hanem Jézus ezt mondja neki, te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Bizony, mondom néked, mi, amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot, és a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok. Ha a földiekről szóltam néked, és nem hisztek, mi módon hisztek, ha a mennyeiekről szólok néktek? És senki nem ment fel a mennybe, hanem ha az, aki a mennyből szállott alá, az embernek fia. Itt Jézus világosan mondta Nikodémusnak, hogy én azért feddelek meg, Nikodémus, mert te vallási tanító vagy. Te az Izrael tanítója vagy, te egy egész népet tanítasz, és a legegyszerűbb és legfontosabb dolgot nem tudod. Kedves hallgatók, ezt soha nem lehet szó nélkül hagyni. Nagyon sokan mondják azt a mi világunkban, hogy csak bíráljuk az ateista embereket, meg bíráljuk azokat, akik köztörvényes bűnözők, tehát egyházi személyekhez senki ne érjen.
azok szent, igaz emberek, ha meg nem is, akkor is nem szabad. A Biblia éppen ellenkezőjéről beszél. Luther Márton ezt olyan világosan tudta, amikor a 16. században azt a halhatatlan sort leírta. A világi uralkodók és politikusok legnagyobb gonosztette is kisebbek, mint az egyházi vezetők által elkövetett legkisebb gonosztettek. Mert a politikusokra nem sokan hallgatnak, vagy csak ideig, óráig. Jönnek-mennek aféle percemberkék, ideológia sincs mögöttük, csak kérész életű, de egyházi emberek, egyházak vallás, ezek évszázadokig, évezredekig kitartó dolgok, és akik képviselik ezeket, azok ellen, ha prüszkölnek is az emberek, de sokszor olyan hiszékenyek ilyen emberekkel, meg ha lázadnak is ellenük, sokszor, ha megjelennek, annyira tisztelik őket, mintha nem is földi halandók lennének. Nagyon vigyázzunk erre. Jézus mutatott példát arra, hogy az egyházi visszaéléseket a legsúlyosabban le kell leplezni. Egyházi visszaélések, és pedig az egyház vezetők által elkövetett eszmei visszaélések. Mert nem is azt mondom, hogy mindenki után kémeket küldjünk, hogy hogy él a magánéletében, és hogy vizet prédikál és bort iszik. Nem is ez a legsúlyosabb dolog, hanem az a legsúlyosabb, amikor valaki azt mondja, hogy ő Isten szavát hirdeti, de itt elhagy belőle, ott hozzátesz, itt kiforgatja, itt emberi tudományt rak még hozzá. Ezek a súlyos dolgok. Nem az, hogy valakinek rovott a magánélete, az is elég súlyos, de ehhez képest mi az, mennyivel nagyobb dolog az, hogyha valaki Isten nevében az embereket tévútra vezeti. Te Izrael tanítója, és nem tudod ezeket, így tanítottad évtizedeken át az embereket, Nikodémus, hogy engedhetted meg ezt magadnak? Hát ezt azóta is föl lehet tenni, és ma azt hiszem egyre nagyobb számban. Hogy engedhetik meg maguknak emberek, hogy Isten nevét kiejtsék, és a Bibliában még az alapvető jártasságot se szerzik meg, annak lelki és szellemi vonatkozását értve egyaránt. Jegyezzük ezt meg, mondom, ezzel én nem szeretnék sokat foglalkozni, mert a sorozatunk keretében még előjön néhány ilyen beszélgetés részlet. Jézus Krisztus nem nézte el ezeket a dolgokat, nem hogy nem nézte el, arra hívta fel a figyelmünket, ha valaki az Isten nevében tanít, és mégse azt mondja, amit az Isten szava a Szentírást mond, ezt a leghatározottabban le kell leplezni. Nem, hogy ott kell hagyni, hogy csak nőjön, növekedjék, hogy most ne tízezreket, még százezreket is tévútra vezessen. Ha két ember tévútra vezet, már ott is rá kell mutatni. Tudnék, az Isten szemében a legnagyobb bűn, amikor az Isten neve alatt vezetnek másokat tévútra. Amit így mond a Jelenések könyve 17. fejezete, amikor részegítő itallal itatnak le másokat, és vonnak olyan útra, amely nem az Isten útja. Jézus ezt a leghatározottabban leleplezte. És aki ma ezt teszi, ne legyen lelkiismeretfurdalása, természetesen ezt ilyen stílusban kell, hogy Jézus tette. Ez nem egy, hogy mondja, egy utolsó útszéli stílusban kell ezt tenni. Sokszor a felvilágosodás gondolkodói, amikor azt mondták, hogy tapossátok el a gyalázatos, tehát nem volt éppen a legmegfelelőbb stílus, mondjuk Voltaire részéről, nem is lehet tőle számon kérni, hiszen bevallottan ateista volt, szóval nem a stílus Christianusnak, a keresztény stílusnak a megtestesítője, senki azt nem mondja, hogy tapossátok el a gyalázatost, de az, hogy gyalázatos eszméket nem lehet érintetlenül és szó nélkül hagyni, ez biztos. Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? És most tér rá Jézus a döntő dologra, és ez a beszélgetésnek a csúcspontja. Itt mondja ki Jézus a bűn, a bűnben való elveszettség, az egész emberi élet drámáját és tragédiáját, de hogyan? Hogyan tudta itt Nikodémusnak kimondani? Hát úgy, hogy visszahivatkozott egy Nikodémus által ismert ószövetségi történetre. Ez megtalálható, és fel is olvasnám Mózes 4. könyve 21. fejezetéből, hiszen Jézus azt mondta, hogy amiképp Mózes felemelte az érckigyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy ha valaki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Emlékezzem a megdöbbenésre, amikor először olvastam én ezt, hát semmit nem tudtam ezzel persze kezdeni. Mózes, hallottam néha nevét, részkígyó, érckígyó, ezt már szinte semmikor sem, pusztában felemelte, meg mi volt ott, meg mi nem volt ott, csak álltam és néztem, hogy hogy kell Jézus szavait érteni. Hát persze mi is állunk és nézünk, mert egy olyan kultúrában növekedtünk fel, ahol azt mondták, hogy az Ószövetség nem is érdekes, az Ószövetség lejárta, csak a zsidó népre vonatkozik.
Persze, hogyha nem olvassuk az Ószövetséget, és nem látjuk benne ezeket a történeteket, semmit nem értünk Jézus szavaiból. Jézus ebben a beszélgetésében is rámutatott arra, és ez bőven elég lenne, hogy most is bizonyos felekezeteket, bizonyos irányzatokat azt mondjuk, hogy hát mi módon beszéltek ti, amikor azt se ismeritek, hogy mi van az Ószövetségben. Mert Jézus ezt igényelte. Jézus csak így visszautalt. Amiképp felemelte Mózes az érszkígyót a pusztában, úgy lesz az én felemeltetésem is. Hogy csak nem 1500 évvel ezelőtt Mózessel az Isten megkészítette az érszkígyót, és ő ezt elkészítve fölemelte egy póznára, ugyanúgy fognak engem egy keresztre fölemelni. De aki ránézett az érszkígyóra, és meglátja, hogy miért feszítettek engem keresztre, meglátja azt, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogyha valaki hisző benne, el ne veszten, hanem örök élete legyen. Igen, ez a híres mondat ezután hangzik el, de senki nem érti meg, nem értheti meg, ha nem ismeri az Ószövetségnek ezt a történetét, amit hadd olvassak fel az idézett részből. Mózes 4. könyve, 21. fejezet, 4. versétől. És elindultak a Hór hegyétől a vörös tengerig vívő úton, hogy megkerüljék Edom földjét. És a népnek, mármint a zsidó népnek lelke, megkeseredett útközben. És szólt a nép Isten ellen és Mózes ellen. Miért,

tüzes kígyót, és tűzd fel azt póznára, és ha valaki megmaradtatik, és feltekint arra, életben maradjon. Csinált azért Mózes részkígyót, és feltűzte azt póznára, és lőn, hogyha a kígyó valakit megmart, és az feltekintett a részkígyóra, életben maradt. Kedves hallgatók, erre a történetre utalt vissza Jézus Krisztus. Miről van szó ebben a történetben? Itt nincs rajta térképünk, egy nagy térkép kellene, hogy az izraeliták vándoroltak, és a pusztában zúgolódtak Isten ellen, Mózes ellen. Isten megengedte, hogy itt a pusztában, egy kicsit délebbre fekvő részen, ahol ma is nagyon sok tüzes kígyó van ott a sínai félszigeti pusztában, hogy ezek a kígyók jöttek, és a táborba behatolva az elégedetlenkedő, zúgolódó emberekbe a maguk mérges kígyómarását eresztették, és emberek sokasága hullott el, halt meg. És akkor utána Isten parancsot adott Mózesnek, hogy készíts póznát, és ezt a részkígyót, ezt formáld ki, és tedd a pózna tetejére, és emeld föl a nép előtt. És aki bár zúgolódott, bár elégedetlenkedő volt, bár megmarta ki, hogyha föltekint erre a részkígyóra, ne halljon meg, hanem életben maradjon. Most nem akarok beszélni ennek az ószövetségi vonatkozásairól, csak az egyetemes, a mostani beszélgetésben érintő lényegét hadd emeljem ennek ki. Kedves hallgatók, miről beszélt itt Jézus? Jézus arról beszélt, hogy mindannyiunk élete egy megmart élet. Minden emberbe belemart egy kígyó. Minden emberi életben ott vannak a bűnnek a rontásai, a bűn marásai. Mindannyiunkat kikezdett a rossz ebben az életben. Nincs olyan ember, aki tele ne lenne kígyó marásokkal jelképes értelemben. Mi is hányszor panaszkodunk, elégedetlenkedünk, zúgolódunk, másoknak rosszat csinálunk, követeljük a magunkét, észrevétlenül pusztítjuk az életet. Kígyó megmart élet az emberi élet. És hogy lehet ebből menekülni? Ez egy halálos marás. Az ottani kígyók halálos marásából nem volt meggyógyulás. Hogy lehet ebből menekülni? Egyféle módon. Akkor, hogyha valaki valami csodálatos, természetfeletti úton megment, mert emberileg nincs segítség. A kígyó megmart ember az olyan, mint a rákos, vagy a pestises, vagy a kolerás ember a történelemben, időkérdése, hogy meghal. Nekünk is időkérdése. Van, aki 20 évesen, van, aki 50, van, aki 80 éves korában. Mindannyian miért halunk meg? Mert Róma 6.23 szerint a bűn zsoldja a halál. A bűn ezzel fizet. A kígyómarásnak ez a következménye. Róma 6.23 a Bibliának egyik legnagyobb verse. A bűn zsoldja a halál, a bűn következménye, a bűn fizetsége a halál. Egyféle módon kerülhetjük ki a halált, ha valaki magára veszi a bűneinket. Ha valaki elviseli a bűneink büntetését, de itt még nem teltek pontot, itt vesszőt kell tenni. És mi őrá tekintünk. Mi hiszünk abban, hogy igen, ő bűnné lett érettünk, ahogy mondja a 2. Korintus levél 5. fejezetében, többenetes módon, 2. Korintus 5-ben Pál apostol Jézusról, hogy aki bűnt nem ismert, Jézus Krisztus bűnné lett érettünk, ő lett a kígyó. Micsoda döbbenetes jelkép, jelképcsere. Hát a kígyó mindig a gonosz jelképe a Bibliában, nem? A Bibliánk 3. fejezetétől kezdve Sátán jelképe a kígyó. Jelenések könyve 12. fejezetében az óriás kígyó, hogy látjuk, ahogy el akarja nyelni az egyházat, és magát, Krisztust is le akarta győzni. Hát a kígyó mindig a gonosz jelképe. Akkor Jézus magát hogy hasonlította a kígyóhoz? Mert Jézus azt mondta, amiképp fölemelte Mózes az észkígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie. Tehát Jézus a kígyó, a részkígyóhoz hasonlította a maga keresztjét. És a részkígyóra való feltekintéshez hasonlította a maga keresztjére való feltekintést. Tehát, hogyha valaki foglalkozik azzal, hogy Jézus miért jött el, ha valaki foglalkozik azzal, hogy Jézus miért halt meg, és miért ezzel az utolsó halállal, a kereszthalállal. Miért ez a jelkép felcserélés? Azért, mert a valóságban is így történt. Jézus, aki bűnt nem ismert, aki soha bűnt nem követett el, ő egyféle módon válthatott meg bennünket, hogyha a bűnöket magára vette, nem is csak magára vette, a bűnökkel azonosult, nem is csak azonosult, maga lett az a bűn, amit az Isten kárhoztatása megsemmisítve egyszer s mindenkorra rendezetté tehetett. De ezért Jézusnak a kínok kínját, a szenvedések szenvedését kellett átélni.

Nem tudom, hogy önök ezt el tudják-e képzelni, hogy mit jelent mondjuk egy bűntelen embernek csak egy bűnt nézni is. Mit jelentett Jézusnak végig nézni ezt az életet? Itt közöttünk. Első stáció. Mit jelent a bűnösökkel találkozni és érintkezés fenntartani? Ugye a Márk 9-ben mondta Jézus, hogy gonosz és hitetlen nemzetség, meddig kell, hogy szenvedjelek titeket? Mit jelentett Jézusnak magára venni a bűnt, hogy nem utasította vissza? Őt vádolták, mint egy utolsó gonosztevőt, és Jézus nem utasította vissza. De még egy fokozat volt. Jézus, amikor ott függött a keresztfán, az atya teljesen elfordult tőle. Isten mitől fordul el teljesen? Kitől fordul el teljesen? Hát Isten elfordult Sátántól. Hát ő adja az életet neki, hogy csinálhassa a garázdaságait. Sátán nem lenne semmi, hogyha az Isten életet nem adna neki. Elfordult Isten a bűnös embertől? Hát mi lennénk mi, hogyha elfordulna Isten az első, vagy századik, vagy ezredik bűnünk után? Semmivé lennénk. De Jézus elfordult a tulajdon fiától. Miért fordult el? Mert Jézus bűnné lett. Jézus annyira felvette a mi bűneinket, hogy azt mondta, hogy a világ összes bűne. Igen, mert én ártatlan vagyok, nekem semmiért nem kellene meghalnom. Amiért nekem meg kell halni, az a világ összes bűne, amit én magamra veszek, amivé bűnné leszek, magává bűnné leszek. El tudjuk mi ezt képzelni? Krisztus halála az, ami a Bibliának a középponti része, de aminél mindig, hogy megállunk, vagy zátonyra futunk, vagy azt mondjuk, hogyan is volt erre képes az Isten és az Isten fia, aki bűnt nem ismert, aki a bűnt tapasztalatilag soha nem próbálta ki, aki soha nem játszott a tűzzel, mert tudta jól az, hogy nem jó, hát nem jó. Aki másoknak semmit, egy lehelletnyi rossz dolgot nem tett, hogy ő neki itt ismerni kellett a bűnt, magára venni, de bűnné lenni, ő lett a részkigyó, ő lett a Sátánnál is gonoszabb emberek szemében. És ez ma is folytatódik. Hogyan tekintenek ma Jézus Krisztusra? Azt mondja a Jelenések könyve 11. fejezete, modernkori proféciák, a francia ateizmus van ebben a 11. fejezetben előre megjövendőve, megtapossák az Istennek fiát. Ma is ugyanúgy megtapossák az Istennek fiát. Hát hogy beszélnek Jézusról? És egyáltalán kinek kell Jézus? És egyáltalán ki hisz abban, hogy Jézus az egyetlen megoldás, de ahhoz, hogy ő egyetlen megoldás legyen, le kellett jönnie a földre, és neki bűnné kellett lennie. Ki foglalkozik ezzel? Ki foglalkozik ma igazán erkölcsi kérdésekkel? Milyen emberiség sorai között élünk mi, ahol a legegyszerűbb erkölcsi kérdésekkel nem foglalkoznak? Például ilyesmi, hát ha valaki valamit elkövet, annak következménye kell, hogy legyen. Ha következménye, akkor a bűn zsoldja, a halál és a többi. Jézusnak ezért kellett meghalnia. Jézustól a saját szájából hallhatta Nikodémus azt, ami később bekövetkezett. És ezért látjuk azt, hogy Nikodémus tulajdonképpen mikor tért meg, mikor született újjá, akkor, amikor ez bekövetkezett. Ebben is hasonlók vagyunk Nikodémushoz. Mi is csak akkor születhetünk újjá, és akkor változhatunk meg, amikor valóban látjuk és megértjük Jézus Golgotai áldozatának a jelentőségét. Addig nem változunk meg. Addig olyan, hogy szakadt a ruha, rávarrunk egy-két foltot. Érdemeket szerzünk, hogy Isten előtt valahogy megállhassunk, de ez nem megtérés. A megtérés az, amit Jézus így mondott, hogy aki a kőre esik és szétzúzatik. A kő a messiás jelképe a Bibliában. Kőre esni mit jelent? Szembesülni azzal, hogy az Isten annyira szerette az embert, hogy maga lett a kígyó. Maga lett a gonosz felvevője, aki bűnt nem ismert, bűnné lett érettünk. Hogy mi az ő igazsága által megigazuljunk. Hogy Jézus Krisztus követve mi más emberek lehessünk. Erre Nikodémus mikor jutott el? Kétszer olvasunk Nikodémusról, hogy említettem önöknek, mert a beszélgetés vége felé sietve egy kicsit a jövőt is hadd érzékeltessem. János evangélium a 7. fejezetében körülbelül olyan 2,5-3 évvel ezután olvashatunk Nikodémusról. A sátoros ünnep során, tehát az fél évvel volt az utolsó páska előtt, amikor Jézust el akarták fogni, és Nikodémus tiltakozik a főtanácsban. Olvassák majd el ezt a pár verset, János 7:45-53-ig. Már meg is bíznak embereket, hogy Jézust hozzák elő, megfizetnek ilyen legényeket, hogy Jézust ragadják meg, és majd kivégzik valamilyen alattomos módon.
akkor Nikodémus felszólal a főtanácsban, mióta engedni meg a mi törvényünk, hogy embereket bírósági tárgyalás nélkül elítéljünk és elveszítsünk. Nagyokat morognak rá ugye ezek a nagy vallásos emberek, hogy már te is azok közé tartozol, te is a Galileus tanítványa vagy, a názáreti tanítványa vagy. De Nikodémus kitart, és az ő szavára így fejeződik be ez a részlet, hogy szétosztottak, hazamentek, nem mertek semmi gyilkos elhatározást foganatosítani Jézus ellen. Mit látunk, hogy Nikodémusban már egyre erőteljesebb a hit. Nikodémus egyre erőteljesebben hisz abban, hogy Jézus nem egyszerűen mester, ahogy kezdte, hanem amire őt Jézus rávezette. Mert Jézustól ezt is figyeljük meg szinte, nem is azt mondom, hogy a sorok között, mert ez benn van a szövegben, majd otthon tessenek utána nézni. Először Nikodémus azt mondja, hogy mester. Jézus nem igazítja ki, hogy nem csak mester vagyok. De utána Jézus azt mondta, hogy az ember fia leszállott a mennyből, ezt már olvastam. Utána azt mondja, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Tetszenek látni, hogy hogyan lehet egy embert rávezetni az igazságra. Nem kell rögtön konfrontálódni. A beszélgetéseknek ez is egy nagy törvényszerűsége. Szépen rávezetni, egy kicsit hallatlanra venni ezt, hogy mester. Aztán Jézus már nem mesterről beszélt, hanem mennyből küldött tanítóról, az Isten fiáról, és Jézus világosan kimondja a beszélgetés során, hogy igen, én vagyok az Isten fia. Világosan kimondja a beszélgetés során, hiszen a beszélgetés ezzel fejeződik be, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ által. Természetesen beszél Jézus Isten fiáról, önmagáról, mint a menny küldöttéről, megváltóról. Aki hisz ő benne, el nem kárhozik, aki pedig nem hiszi, már elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság a világra jött, de az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedetei gonoszak voltak. Mert mindenki, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek. Ezután elment Jézus az ő tanítványaival Júdea földjére, stb. Látjuk, hogy a beszélgetésnek vége van. Kedves hallgatók, mikor látta meg Nikodémus? Itt már látja Jézus halál előtt fél évvel, de amikor igazán látja, az a Jézus halála áldozata, amikor leveszik Jézust a keresztről, és illő temetést akarnak neki biztosítani, és ki van ott a temetés szervezői között a főtanács két tagja, Nikodémus és Arimateiai József. Tehát tulajdonképpen ezzel záródik a Nikodémus története, ebből a beszélgetésből valóban a nyilat ide kell, hogy vezessük. Nikodémus fokról fokra, de észrevétlenül, valóban az ő életében is a Szentlélek, mint a szél járt. A Biblia említ két mozzanatot, de hát mi minden lehetett itt 3,5 évben, mi mindent gondolhatott meg Nikodémus, de ez miből indult ki? Ebből a csodálatos beszélgetésből. És ez a Nikodémussal való beszélgetés valóban a Bibliában talán a beszélgetések beszélgetése. Mert mi is erről mennyit gondolkozhatunk, hogy az Isten, aki bűnt nem ismert, az bűnné lett érettünk. Mi is mennyit gondolkozhatunk, pedig a bűn szava nincs is kiejtve. Csak itt van egy ószövetségi történet, amit ha az ember elgondol, és elkezd elemezni, hogy hogyan maradhattak életben a zsidók, ha hittek abban, hogy Istennél a megoldás, ha föltekintettek a részkígyóra, ha valaki hiszi azt, hogy Istennél a megoldás, és Istenhez fordul, és Istenhez fordulva különösképpen ahhoz a kérdéshez fordul, hogy Istenem, akit te küldtél, hát miért ölték meg a názáreti Jézust? És ő ezt miért vállalta? Ő nem áldozatul esett, ő áldozatul adta magát. Ezt miért vállalta? Aki ezt megérti, annak az életében a Szentlélek majd elvégzi a kívánatos megváltozást, az újjászületést. A következő alkalommal pótolnám be a diaképeket. Most az előadást be kell fejeznem. Köszönöm a figyelmet. A kérdések megbeszélésére jövő kedden a Bencsur utcában van lehetőség. Este 6 órakor, ahova mindenkit szeretettel várunk. Viszontlátásra!

0: És nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és mint ahogy szoktuk is, az első néhány gondolatban a gyerekekhez szeretnék fordulni, a fiatalabbakhoz. Egy igével, és szeretném megkérdezni, hogy értitek-e ezt az igét. A Korintusi első levél 5. fejezet 6. versében itt találhatjuk az igében. Pál apostol így hívja fel a figyelmet, és nem gyerekeknek csupán, hanem a felnőtteknek is. Avagy nem tudjátok-e, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megposhasztja? Nem tudom, hogy ez az ige, ez érthető-e számotokra. Most a gyerekekre gondolok. Mit jelenthet az, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megposhasztja? Hát olyan kicsit érthetetlennek tűnik, ugye? Vajon miről szólhat ez az ige? Mit jelenthet? Nem tudom, hogy tudjátok-e, mi az, hogy kovász? Igen? Mondjad. Most nem tudod?
1: Élesztő.
0: Élesztő, nagyon jó. Tehát ugye régen nem élesztőt használtok az emberek, hanem kovász. Mihez szükséges az élesztő, vagy a kovász?
1: A kenyérhez.
0: Igen? Miért van rá szükség? Mi van akkor, hogyha a lisztbe, amikor kenyeret, anya szokott sütni kenyeret? És tudjátok, hogy miből készül a kenyér? Liszt, mi kell hozzá még? Só és?
1: Olaj.
0: Olaj és? Tessék?
1: Élesztő.
0: És az élesztőt hogy? Csak úgy beleszórjuk?
1: Víz.
0: Víz, így van. És miért van szükség? Mi lenne, hogyha nem tennénk bele élesztőt? Tessék? Nem kellene meg, akkor mi lenne belőle?
1: Lepény,
0: ugye? Hát szoktatok biztos ilyen gyurmát csinálni, ugye? Liszt gyurmát, hogy minek nevezik azt. Ugye? És akkor egy pici kis lapos kis lepény lenne, mert nem lenne, ami úgy megposhasztaná, úgy, így mondja a Szentírás, de igazából meg kell eszteni, ugye? Mert az egy erjedést okoz, és az erjedés hatására levegő keletkezik, és az úgy megnöveli a tésztát, és ettől lesz olyan szép nagy a kenyerünk. Na akkor most már értitek, mit mond ez, hogy avagy nem tudjátok-e, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti, vagy vagy erjeszti? Nem tudjátok ezt? Kérdezte Pál. Tehát az azt jelenti, hogy ez egy jó dolog, amiről itt Pál beszél, vagy pedig egy rossz dolog, ez a kovász.
1: Jó dolog.
0: Jó dolog, ugye, ha a kenyérbe tesszük, az egy jó dolog. De itt valamire figyelmeztet Pál, azt mondja, hogy hát ahogy a kovász, vagy ha beletesszük a kovász, vagy az élesztőt, és ez megkeleszti, ez lehet, és a Bibliában kétféleképpen is találjuk, a kovász lehet jó dolog is, és lehet a rossz dolgot is képviselheti. Na most ebben az esetben itt Pál azt mondja, hogy vigyázzatok, mert a kicsi dolog, ha egy pici erjesztő dolog bekerül, akkor ez az erjesztő dolog nagyjá fog nőni, és mint a kenyérnél, de hogyha ez egy rossz dolog, ugye, akkor nem biztos, hogy ez jó, hogy ilyen nagyjá nő az ember életébe. És erre figyelmeztet Pál, hogy a picin dolgoknak a fontossága, és egy történetet olvastam ezzel kapcsolatban a gyerekeknek, és szeretném ezt megosztani. Nem tudom, persze ebbe tudtok-e majd nekem segíteni, hogy nem tudom, tudjátok-e, vagy láttatok-e már ejtőernyősöket tévében. Nem tudom, hogy tudjátok, hogy működik az ejtőernyős dolog. Ti mernétek kiugrani mondjuk úgy pár kilométer magasból, egy repülőgépből? Hát hogy mernek az emberek kiugrani? Hát ugye van a hátukon egy ejtőernyő, és amikor így zuhannak, még repülnek egy darabig, és aztán meghúznak egy ilyen kis biztonsági kioldó zsinort, és attól kibomlik az ejtőernyőjük. És nem tudom, hogy tudjátok-e, és egyáltalán felnőttek is tudjuk-e, mert az ember katonaságnál biztos, akik katonák voltak, azok jobban tudják. De hát nem tudom, hogy az egyszeri ember itt mennyire van ebben képben, de hogy amikor az ejtőernyősök még a földön vannak, hogy ki az, aki elkészíti nekik az ejtőernyőt az ugráshoz? Mit gondolunk, ha még nem is tudjuk, mert nem láttunk ilyet? Mert nem mindennapi dolog, ugye? Vajon? Hát nagyon, köszönöm szépen. Miért gondolod ezt, Dávid, hogy saját maguk? Mi lenne, hogyha Egyáltalán hogy lehet elkészíteni az ejtőernyőt, hogy mit kell vele csinálni az ejtőernyővel? Hát ugye az ejtőernyőt láttunk már, ha csak a tévében is, hogy egy hatalmas nagy lepedő, ugye szinte így lehetne mondani, azt össze kell hajtogatni. Csak az nem mindegy, hogy hogyan hajtogatjuk össze. És ennek megvan a technikája, és azért kell mindenkinek magának összehajtogatni, mert hogyha más hajtogatja össze, és rosszul csinálja, ugye ez a felelősség a másik emberért, ez egy nagyon nagy felelősség. Ezért a katonaságnál először persze megtanítják a katonáknak, hogy hogyan kell az ejtőernyőt összehajtogatni, megvan ennek a sorja, módja, hogy az ejtőernyő ki is nyíljon, amikor meghúzzák ezt a zsineget. És ezért mindenki magának hajtogatja össze, mert a saját életéért ő maga felel. És milyen picin dolog, hogy mondjuk nem jobbról balra, hanem balról jobbra hajtjuk, vagy csak most mondtam valamit, már nem értek hozzá, de szóval más sorrendet követünk, nem fog kinyílni az ejtőernyő. Ez egy óriási dolog, és ez kapcsolódik ez az igéhez, hogy egy kicsiny kovász, egy pici rossz dolog, amit nem figyeltünk oda, esetleg az életünk is múlhat ezen. És ennek a gondolatnak a fényében szeretném folytatni, és szerintem ti is tudjátok tovább is követni, egy olyan példázattal, amit szerintem nincs közöttünk olyan, aki ne hallott volna még. Ezért nagyon nehéz erről beszélni, mert már szerintem, már csak meghalljuk is, úgy gondoljuk, hogy hú, hát ezt már annyira ismerjük. De majd meglátjuk, hogy miért fontos ezzel foglalkoznunk. Máté evangélium a 25. fejezetéhez, ha lapoznánk, és ott az első verseket, nem tudom, hogy gondoljuk el, hogy melyik példázat ez. És hol található tulajdonképpen. Tehát Máté evangélium a 25. fejezetének a példázatát, az első példázatát szeretném elolvasni, mivel ugye az eredetiben nincsenek fejezet felosztások, ezért a 24. fejezetben nálunk, ugye miről beszél Jézus? Az apokaliptikus, ugye, az ő visszajövetelével kapcsolatos beszédet mondja el, és utána példázatokkal próbálja ezt hát élővé tenni, és itt találjuk ezt a 25. fejezetben található példázatot is, ami úgy gondolom, hogy nagyon ismerős, de azért olvassuk el az igéből, és próbáljuk azt megfogalmazni, hogy miután elolvastuk, hogy kinek mit jelent ez a példázat. Ugye, akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa, ama 10 szűzhöz, akik elővévén az ő lámpásaikat kimentek a vőlegény elé. 5 pedig közülük eszes volt, és 5 bolond. Akik bolondok voltak, mikor a lámpásaikat elővették, nem vittek magukkal olajat. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vittek az ő edényeikben. Késvén pedig a vőlegény mindnyájan elszunnyadtak, és elaludtak. Éjfélkor pedig kiáltás lőn. Imholja a vőlegény, jöjjetek elébe! Akkor felkeltek mindazok a szüzek, és elkészítették az ő lámpásaikat. A bolondok pedig mondták az eszeseknek, adjatok nekünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az eszesek pedig feleltek mondván, ne talán nem lenne elegendő nekünk is nektek? Menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Mikor pedig venni jártak, megérkezett a vőlegény. És akik készen voltak, bementek ővel a mennyegzőbe, és bezárták az ajtó. Később pedig a többi szüzek is megjöttek, mondván, Uram, Uram, nyisd meg minékünk is. Ő pedig felelvén mondta nekik, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljő. Hát nem tudom, hogy egy nagyon jól ismert szakasz mit jelent számotokra. Vagy számomra így lehetne föltenni, ugye? Mindenki maga számára. Milyen időszakra vonatkozik ez? Eljövetelekkor. Hadd kérdezzem meg, hogy szerintetek ez a példázat már teljesült, vagy teljesülni fog, vagy hogy van ez? Tessék? Tehát még előttünk van, azt mondod. Mindenki így gondolja? Igen, melyik szakasza? Tehát te például az, hogy imhol jön a vőlegény, ugye ez a kiáltás, és ugye akkor kimentek elébe. Tehát ez Részben, ugye, ha már egy kicsit kezdünk boncolgatni, akkor meglátjuk, hogy azért ez már valahol valami történt már. Hát ezt nézném meg tulajdonképpen, és most szeretném, hogy picit összefoglalnánk, tudom, hogy nagyon jól ismerjük, de próbáljuk összefoglalni, hogy a két csoport között mi a közös és mi a különbség. Tehát mik azok a közös dolgok, igen?
2: A közös minden két csoport kiment a vőlegényen, tehát tudta, hogy érkezni fog a vőlegény.
0: Tehát kimentek és várták a vőlegény, így van. Mi az, ami még közös?
2: Elaludtak.
0: Az is, hogy elaludtak, igen.
1: Minden
0: volt lámpása?
1: Minden volt olaj is.
0: Minden lámpásból volt olaj is, így van.
2: Szüzek voltak.
0: Szüzek voltak. Hát körülbelül ez a közös. Igen, és mi a különbség?
1: Egy dolog, hogy voltak ötel, akiknek nem volt tartalék olaj.
0: Igen, akkor a tartalék olaj az hol volt? Akkor az ötben még van valami közös. Mindegyiknek volt edénye. Mindegyiknek volt edénye. Csak egy pici különbség volt. Ez a bizonyos pici. Ez pedig az olaj. És a üres is telített edények. Ugye hát ezt eddig is ismertük és tudtuk. Amiért azonban úgy gondolom, hogy fontos ezen a példázaton gondolkodnom, több dolog is volt, amikor ezzel úgy találkoztam, egy gondolat kapcsán találkoztam ezzel a példázattal, és úgy nagyon elgondolkodtam, hogy nem tudom, ti hogy vagytok vele, de ugye azt tudjuk, hogy erre az időszakra vonatkozik ez a példázat, mert ugye eljön Jézus, közvetlen az ő eljövetele előtt élőkre vonatkozik. Nem tudom, hogy ki milyen egyházat keres a maga számára. Amikor egyházat kerestetek, vagy egyházat kerestek, vagy közösséget kerestek, majd ugye egyház, így a Bibliában ilyen szó nincsen, eklézsia van, kihívottak, akkor milyen kihívottak csapatát keresitek? Ti egy ilyen csapatot tudtok elképzelni? Mit jelent az, hogy szüzek? Próbáljuk akkor beazonosítani ezeket a jelképeket, és aztán még visszatérni erre a kérdésre. Mit jelent az, hogy szűz? Tessék? Tiszta? Idegen mivel? Tanítással. Tehát tiszta a tanítás. Mivel, hogy miünk van? Mi a lámpás? Mit jelent a lámpás? Az igen. Tehát ott van a lámpás a kezükben, ezért tiszta az ismeretük, és szüzek. Tehát azért ez egy óriási dolog, nem? Tehát mi az, hogy szüzek? Hadd olvassam fel ezt a leírást, hogy mit ír a Krisztus példázatai című könyvben Ellen White. A bolond szüzek által képviselt emberek nem képmutatók. Tisztelik és pártfogolják az igazságot, szeretik azokat, akik hisznek az igazságban. Most még nem olvasnám tovább. Tehát mi jellemzi ezeket a szüzeket, az egyik csoportot? Az egyik a szűz, ugye az okosak, a másik a csoport a balgák. És a bolond szüzekkel kapcsolatban azt olvassuk, hogy nem képmutatóak. És ez nagyon fontos dolog. Őszinték. Őszinték, és szeretik, mit szeretnek? Tisztelik, és pártfogolják az igazságot. És szeretik azokat, akik hisznek az igazságban. Ez egy nagyon, nagyon megrázó leírás, de mégis azt olvasok róluk, hogy bolondok. És nem tudom, hogy ki hogy van vele, de én egy olyan közösséget kerestem mindig, ahol 10 okos szűz van. És a Biblia azt mondja, hogy nem. Azt mondja, hogy az ő eljöveteléig, ugye egészen addig, amíg ki nem mennek a vőlegény elé, és bezáraték az ajtó, addig két csoport lesz folyamatosan jelen. Bár szüzek, bár ismerik a Szentírást, és szeretik a Szentírást, és az igazságot is pártfogolják, és azokat is, akik az igazságot igazán, ugye, hát hirdetik. Mégis azt mondja az írás róluk, hogy bolondok. Balgák. Miért balgák? Miben áll a balgaság?
1: Nem előre látok.
0: Nem erről rátóak?
2: Nem is csak azt, hanem tudják, hogy mi következik rájuk, de mintha megbénulnának, nem tesznek.
0: Igen.
2: A maguk
0: részében. Szerintetek ebben a példázatban, számotokra, inkább így kérdezem, számotokra ebben a példázatban mi a legmegrázóbb rész?
2: Hát, hogy lejárat elkészülési idejét.
0: Nem tudom, hogy ez az alvás kérdéssel ti szoktatok foglalkozni? Elaludtak és elszunnyadtak. Én nagyon sokáig is tulajdonképpen ezzel kezdtem el foglalkozni, ezért kezdtem el foglalkozni ezzel a szakasszal, mert ez kezdett foglalkoztatni, mi az, hogy elaludtak és elszunnyadtak. És miközben kutattam ezt az egész kérdést, rájöttem, hogy ennek a példázatnak nem ez a mondani valója. Bár én egy picit ebben gondolkodtam, és amikor ezt gondolkodtam ezen, akkor az ember keresi a megoldást, hogy, hogy lehet az, hogy nem készülnek el, és valahogy én ebben az elaludtak és elszunnyadtakba gondolkodtam jobban. Még ha az ember tudja is a háttérben, hogy ott az olaj kérdése is kérdés, de nagyon foglalkoztatott engem ez a kérdés, és eszembe jutott, nem tudom, hogy ismeritek-e Bunyan Jánosnak az Arándok útja című könyvet, olvastátok-e? Nem olvastátok? De van, aki igen. És ebben a könyvben, ugye az a történetnek van a vége felé egy olyan rész, amikor keresztény és hívő haladnak egy úton, és ugye már nagyon hosszú ez az út, keskeny úton kell maradniuk, már nagyon sok mindenen túl vannak, túlmennek a hiúság vásárán, ott is túljutnak már. És hogy mennek egy gyönyörű szép ligethez érkeznek, folyóvíz mellett, gyönyörű szép növények, és egy picit megpihennek. És amikor felüdülnek, akkor elindulnak tovább, de nagyon nehezen hagyják ott azt a ligetet. És hogy mennek tovább, egy keskeny úton mennek, és nagyon fárasztó az út. Göröngyös és fölfelé halad, és nagyon nehéz rajta haladni. És egyszer csak odaérnek egy kerítéshez, ahol egy hágcsóval át lehet menni a másik oldalra, és átmennek a másik oldalra, és a keresztény átnéz helyesebben, és azt mondja, hogy figyelj, itt van egy út, de sokkal kényelmesebben járható. Én látom innen is, teljesen párhuzamos ezzel az úttal. Menjünk át, hogy könnyebben tudjunk haladni. És mondja a hívő, hogy nem kéne letérni erről az útról. Az úr megmondta, hogy csak ez egyenes úton. De hát addig-addig beszélgetnek, hogy mégiscsak áttérnek a másik útra, átmásznak, és hogy haladnak, nincs is semmi gond, az az út teljesen párhuzamosan látszólag halad az előlük is keskeny úttal, és aztán rájuk esteledik, és előttük halad a magabiztos. És ahogy halad tovább, egyszer csak hallják, hogy nagy zuhanás, valami verembe esik, és hát nagy kiabálás, hiába kiáltanak neki, nem válaszol, nem tudják, hogy mi történt vele, és hát nagyon megijednek, és keresztény kétségbeesésébe, hát látja, hogy rossz döntést hoztak, és hát bocsánatot kér a hívőtől, hogy nem hallgatott rá, és hogy mégiscsak félre mentek, mert ez az út valóban nem arra felé vezet, és mi ez az egész, és hát visszafordulnak, hogy visszainduljanak az úton, csak közben elkezd zuhogni az eső, és óriási vihar kerekedik, és nem tudnak haladni, minden sár, és végül találnak egy menedéket, ahol annyira elfáradnak ebben az egész küzdelemben és menetelésben, hogy elalszanak. És ugye a gyerekeknek van egy ilyen változata ennek, hogy a kis zarándok, az én lányom 6-szor olvasta el még, amikor kicsi volt, és hát én is vele együtt először, aztán ugye többször olvastuk ezt a történetet, és nekem egy mákmezőnek tűnt, ahol mákmezőn elaludtak, és így tehát, hogy elkábulnak szinte. És akkor derül ki,

0: kétségbeeséssel. És én nagyon nagy párhuzamot láttam a között, amiben gyakorlatilag egyre jobban élünk, hogy nagyon könnyű ebben a világban, és talán a sok-sok probléma közepette az embernek kétségbe esni, és hogy mennyire nem szabad ezt az utat megengedni. És amikor ez az elaléltság, a halvás, ugye elszunnyadtak, amikor figyelni kellene, és nem lehet, és már nem bírja az ember, akkor mégiscsak erőt vesz rajta valami. És hát ugye ott küzd értük, meg akarja őket ölni, és a végén eszébe jut az utolsó a három éjszaka, ott ugye gyötri őket, meg nappal is. És a végén arról szól a történet, hogy eszébe jut a kereszténynek, hogy van egy kulcs az őnála elrejtve, ez pedig az ígéret kulcsa. És ugye megpróbálja a kétségbes és várának a lakatát ezzel az ígéret kulcsával, bár nyikorog, de kinyitja mégis, és hát kiszabadulnak onnan, és végül visszatérnek a hágcsóhoz, és visszatérnek a keskeny útra, és kiraknak egy táblát, hogy vigyázzatok, vándorok, erre ne térjetek át, bár mennyire rövidebbnek és könnyebbnek is tűnik ez az út. És tulajdonképpen engem ez foglalkoztatott, amikor ezzel elkezdtem foglalkozni, és ahogy haladtam a tanulmányozásban, nagyon sok mindent felismertem, meg megismertem. Az egyik ilyen felismerés ez volt, hogy az 5-5 arány, ez végig ott van. Az Istent, Jézus Krisztus váró kihívottak között. Nem mindenki fog oda eljutni, nem mindenki. De ezt a nem tiszta csapatot elviselni, és a szombatiskola is erről szólt, hogy Jézus nem úgy hív el bennünket, amikor már készen vagyunk, hanem úgy hív el bennünket, amikor még nem vagyunk készen. És mégis az ember rádöbben arra, hogy nem az elalvás az, ami végzetes. Pedig én azt gondoltam, hogy valahol a szívemben, hogy valahogy ugye ez az alvás, ez az elernyedés, ez okozza a problémát. És mégis azt mutatja meg ez a példázat, hogy valami egészen más dologban keresendő a probléma. Akkor mi is a probléma tulajdonképpen? Meg tudnánk fogalmazni? Mi az a probléma? Nagyad, Tibi.
1: Az, hogy az alvás közben a lehetőségeket nem használja ki az ember.
0: Tehát az alvás...
1: Nem teszi gyakorlatta azokat a dolgokat, amiket az Isten felkínál. Mert tehát mégis csak alvás közben lett külön az ötöt. Az egyik, nem tudom, bekómával aludt, a másik pedig...
0: Nem. Na, mind a kettő egyformán aludt. Mi szeretnénk ezt így ketté választani náluk, de azt mondja a Biblia, hogy mindnyájan elszunnyadtak és elaludtak. És felébredtek, és volt olaja, és nem volt. Tehát akkor a probléma hol indult el? Az alvásnál? Már előtte. Tehát a probléma nem akkor történik, amikor már elaludtak, mert addigra már a probléma megvolt. Mert ők már kimentek a vőlegény elé, csak volt két különbség. Már akkor meg volt a különbség, csak ez nem volt látványos. Ezt nem lehetett megfogni. Vagy nappal volt, nem kellett, gondolom, lámpás, annyira nem látszott a különbség. Szeretnék felolvasni egy idézetet, amit találtam, hogy milyen fajta vallásosság az, ami megkísérthet embereket. Jelenések könyve sorozat megy nálunk is, és annál a résznél, amikor az ige azt mondja, hogy azt mondják magukról, hogy ők zsidók, közben nem azok, hanem Sátán zsinagógája, ezzel kapcsolatban írja Ellen White ezt a gondolatot. Sátán vallásos jelleget öltött magára, és örült annak, hogy az emberek kereszténynek tartják magukat. Mit csinált Sátán? Örült annak, hogy az emberek kereszténynek tartják magukat. Azt is pártolta, hogy az emberek higgyenek Jézusban, Jézus kereszthalálában és feltámadásában. Vajon miért? Hogy lehet az, hogy Sátán örül annak, és pártfogolja, támogatja, így is lehetne mondani, Sátán támogatta azt, hogy az emberek higgyenek Jézusban, Jézus kereszthalálában és feltámadásában. Ezt őt nem zavarja? Ha valaki ebben hisz, akkor lehet, hogy ez nem elég? Hogy hinni Jézus kereszthalálában és feltámadásában?

0: Ez Sátán és angyalai is hiszik és rettegnek. Talán így is lehetne mondani, Sátán és angyalai nem csak hiszik, hanem tudják. Ők ott voltak. Akkor hol van a probléma? Miért nem probléma Sátánnak, ha valaki hiszi azt, hogy Jézus meghalt a kereszten és feltámadt? Ugye, ha azonban ez a hit nem indít jó cselekedetekre, és nem késztetik a hitvallókat arra, hogy Jézusról példát vegyenek, akkor Sátán teljesen nyugodtan marad, és nyugton marad. Tehát mikor marad Sátán nyugton? Ha Jézus példáját nem követik. Hisz ezek az emberek csupán nevét fogadták el Jézusnak, de szívük érzéki, és így jobban felhasználhatja őket saját szolgálatára, mintha nem vallanák magukat kereszténynek. Ez így van? Nagyon döbbenetesek ezek a sorok. Sátán teljesen nyugton marad. Miért? Mert az ő munkáját viszik előre azok, akik csak Jézus nevét vallják. És jobban felhasználhatja őket, mintha nem vallanák magukat keresztényeknek. Azért ez egy nagyon nagy felelősség. És ugyanitt folytatva a Krisztus példázatai című könyvben, amikor leírja azt, hogy nem képmutatóak a balga szüzek, hogy mi is a probléma, mégsem vetik alá magukat a Szentlélek munkájának. Nem estek a sziklára Krisztus Jézusra, és nem engedik, hogy régi természetüket szétzúzza. Akár csak a köves talajjal ábrázott hallgatók. Szívesen hallgatják az igét, de nem igazodnak elveihez. Az ige hatása nem tartós. A Szentlélek csak akkor munkálkodik az ember szívében, csak akkor alakítja új lényé, ha az ember vágyik erre, és hagyja, hogy a lélek alakítsa. A bolond szüzekkel ábrázolt osztály azonban megelégszik felszínes cselekedetekkel. Nem ismerik Istent, nem tanulmányozták jellemét, nincs közösségük vele. Vajon ez a leírás kire vonatkozik, és ha így feltennénk magunknak a kérdést, hogy vajon én melyik csoportba tartozom? Tehát én magamat hová sorolom? Melyik csoport tagja vagyok? És ez egy nagyon fontos kérdés szerintem. És ami még egy nagy tanulság ennek a példázatnak, hogy mikor derül ki tulajdonképpen, hogy mi a probléma. Amikor ugye felhangzik ez a kiáltás, és kiderül, hogy tulajdonképpen eddig a balga szüzek mit gyakoroltak. Mert amikor egy váratlan helyzet alakul, és ugye felébred mindegyik, akkor mi az, amit tesz az ember mondjuk egy váratlan helyzetben? Azt, amit addig is megszokott. És ők mit szoktak meg, ezek a balga szüzek? Mit csinálnak ekkor a balga szüzek? Hát költői kérdés, ugye?
1: És kimernek, és mik is világítanának.
0: Igen. És akkor látják, hogy nem megy, akkor mit csinálnak? Kérnek, vagyis mit csinálnak? Másokra akarnak támaszkodni, rátámaszkodni a másikra. Másik hitére. Milyen jó, hogy neked van hited, és tudunk egymásnak hitet adni? Ez az a dolog, amit nem tudunk. Én hiába hiszek, ismeritek az Ezékieli ígét biztos, ugye? 14-20. Ha Noé, Dániel, ugye Ábrahám, ugye az a többiek, ha ők itt élnének is, a fiaik, hát azokat nem tudnának, ugye, azokon segíteni. Az ő igazságuk csak nekük lenne elég. Ez olyan döbbenetes, nem? Hogy egy családban felnővő ember, tehát egy Dániel, egy Noé. Igaz, hogy Noé bement a bárkába ugye, a gyermekeivel, de nem rajta állt, nem az ő hite volt az, amire ők támaszkodtak, hanem nekik saját maguknak kellett ezt a hitet gyakorolni. És így vagyunk mi is. És egy dolog, ami nagyon fontos, hogy az a dolog, ami bennünket az üdvösségre felkészít, az a bizonyos jellem, az nem ruházható át. És Ugye ezeket a kérdéseket kell feltennie az embernek, hogy vajon hogyan gondolkodom én? Hogy gondolkodok arról a közösségről? Tehát én ezt a három dolgot tudtam a magam számára ebből kiemelni, hogy igaz, hogy nagyon rettenetes dolog az elalvás, a szunnyadás, amikor nem tud éberen maradni valaki, de ennél sokkal fontosabb dolog az, hogy vajon mennyire tudtam olyan közösségben lenni Istennel, hogy az én jellemembe tudtam változni, hogy változok, hogy én ezt tapasztalom, hogy nem ugyanaz az ember vagyok ma, mint tegnap voltam, hogy engedek a Szentlélek munkájának, hogy alakít engem. El tudjuk ezt mondani? Mert hogy az Isten küzdértünk, az biztos, ugye? És nem elég gyönyörködni az igazságban, és szépnek tartani, és együtt örvendezni az igazságnak, az igaz dolognak, hanem ez párhuzamosan, mert ugye enélkül nincs is egyébként, ugye a jellem. De ha látjuk az igaz dolgokat, akkor vajon engedjük-e az, hogy bennünket formáljon? És hogy ez párhuzamos lesz, ez az ötöt, és ne keressek olyan helyet, ahol csak öt okos van. Mikor hangzott fel ez a kiáltás, imhol jön a vőlegény, menjetek ki elébe? Előtt is 44-ben, 44-re, ugye? Hát igen, folyamatosan előtte hangzott, hogy imhol jön a vőlegény, menjetek ki elébe. És hogy folytatja tovább az ige? Ugye akkor felébredtek hirtelen, és utána azt olvassuk, hogy az eszesek pedig, ugye, amiközben járni voltak, bementek a vőlegénnyel, és bezáratott az ajtó. Na azt hadd kérdezzem meg, hogy ez megvalósult-e már? Tessék? Mindenki így gondolja, hogy még nem valósult meg? Pedig bezáratott az ajtó. Nem tudom, hogy tudjátok-e Jelenés és a Tapasztalatok és Látomások című könyvben. Van egy ilyen fejezet egyébként meg a Nagy Küzdelem című könyvben, a nyitott és zárt ajtó. Bezáratott az ajtó. Az volt az a szakasz, amikor ugye, most lehet, hogy pont nem fogom tudni kikeresni egyébként, mert most még egy néhány más gondolattal is akartam készülni, vagyis megosztani veletek, de hogy ezt az idézetet pont nem kerestem, vagy nem jelöltem be magamnak, de ha utána jártok, és majd járjatok utána ennek, hogy amikor felhangzott ez a kiáltás, és bekövetkezett a csalódás, akkor milyen ajtó nyílt meg, és milyen záratott be? Mi az a nyitott ajtó, és mi az a zárt ajtó?
1: Nyitott ajtó, ami megnyílt, az ige ismeretének az ajtója.
0: Igen, és az ige mire vezette az ige ismeret az embereket? Milyen ajtó nyílt meg? Mi az a nyitott ajtó, és mi az a zárt ajtó? Akkor mielőtt, lehet, hogy ez az idézet, már megkeresem, lehet, hogy délutánra jó, akkor ezt az idézetet, de egy dolgot szeretnék, ami nagyon elgondolkoztam, és bementek-e már a mennyegzőre? Ugye ez egy nagy kérdés. Azon gondolkodtam el, hogyha valakivel találkozni szeretnénk, akkor oda kell mennünk, ahol ő van, ugye? Ez nagyon egyszerű dolog. Ha valaki valahonnan elköltözik, akkor ott nem találjuk, vagy nincs ott, vagy nem tartózkodik ott. És ha megnézzük Jézus életét, amikor 12 évesen ott volt Jeruzsálemben, és ott voltak a gyermek Jézussal a szülők is, akkor ki az, aki hibát követett el? 3 napig keresték Jézus Krisztust. Miért keresték 3 napig? És ki az, aki tévedett itt, és ki az, aki vétkezett, vagy hibát követett el? A szülők voltak azok, ugye, mi tudjuk? Miért voltak a szülők? Hol kellett volna nekik lenniük? És miért követték el ezt a hibát? Azért, mert Jézus az ő atya dolgait végezte, hogy így magyarázta nekik, én az atyám dolgaiba kell, hogy foglalatoskodjak. De mivel ők nem foglalatoskodtak az atya dolgaival, ezért nem maradtak ott, és nem kísérték figyelemmel, pedig óriási dolgok történtek ott. Ugye ez volt az az alkalom, amikor Jézus felismerte, hogy ő az áldozati bárány, amiért ide jött erre a földre. Neki küldetése volt. És a szülőknek kellett volna ott lenni, ahol Jézus volt. És nem ott voltak. Azt gondolták, hogy Jézus ott van, és keresgélték ott a csapatban. És időbe tellett, míg megtalálták. És egy döbbenetes dolgot olvastam, amin soha így nem gondolkodtam el ezelőtt, hogy nem csak ők jártak így, hanem később a zsidók is. Amikor Jézus meghalt a keresztfán, akkor mi történt a templomban? Ketté hasadt a kárpit. Mit jelentett ez? Isten jelenléte megszűnt azon a helyen. Most már bárkinek bejárása lehetett bárhova, ott nem volt Isten jelen, nem volt értelme az egész templomnak. Mégis még mennyi idő telt el? Mit csináltak ezek az emberek ezután? A zsidók. Összevarták a kárpitot? És tovább folytatták a szolgálataikat? Olyan döbbenetes, nem? Sőt, amikor tudjuk, hogy leomlott a templom, illetve nem leomlott, hanem 70-ben ugye lerombolták a templomot, és földdel egyenlővé tették a rómaiak, akkor már nem volt, nem maradt még egy fal sem. De ma van fal. Ma van egy síratófal, és oda járnak. És valamit várnak. És hadd olvassam fel ezeket a döbbenetes sorokat a 384. oldalon áll, amit a Nagy Küzdelem című könyvben, de a 431. az angol lapszám szerint. Nem tudom, hogy kinek milyen a beosztása. Mondom a fejezet címet. A Szentek Szentjében negyedik bekezdés. Itt, bocsánat, az ötödik. Még előtte. A zsidók Krisztus első adventjekor elvetették a kapott világosságot, és nem hitték el, hogy ő a világ megváltója. Ezért nem részesültek bűnbocsánatban. Jézus visszatért a mennybe, és saját vérével belépett a mennyei templomba, hogy tanítványaira árassza közben járásának áldásait. A zsidók teljesen sötétségbe maradtak, és továbbra is hozták hiába való véres és egyéb áldozataikat. A jelképes árnyék szolgálat véget ért. Az ajtó, amelyen át az emberek korábban Isten elé járulhattak, nem volt már nyitva. A zsidók nem akarták keresni őt azon az egyetlen úton, amelyen megtalálhatták volna, a mennyei templomban folyó szolgálat útján. Ezért nem tudta közösségre jutni Istennel. Számukra zárva volt az ajtó. Nem látták meg Krisztusban az igazi áldozatot, és az Istenhez vezető egyetlen közben járót, ezért nem részesülhettek a közbenjárás áldásaiban. Olyan megdöbbentő, nem? Hogy lehet valaminek a világosságában járni egy darabig, vagy legalábbis látni a világosságot, mint ahogy a zsidók is látták, hogy jön a messiás. Aztán ők maguk megfeszítik, és aztán helyreállítják ezt a szolgálatot. Mert nem látnak, és nem akarják elfogadni. Közben bezárult egy ajtó. Jézus elment onnan. Jézus már nem volt jelen abban a szentélyben. Isten nem volt jelen abban a szentélyben. És ők továbbra is ott keresték az Istent. És akkor mi volt a tanítványokkal? Hogy ők nem maradtak ott ebben a helyzetben. Ha találkozni akartak Jézussal, akkor hol tudták őt megtalálni? Tessék? Hol volt most Jézus, amikor felemeltetett és elment? Mire tanította, mit mondott nekik végig, amíg itt volt a földön? Hát azt is mondta, de mondott mást is. Isten országa bennetek épül valóban. De hadd kérdezzem meg, hogy szerintetek egy dolgot még nem azonosítottunk be a példázatból. A példázatbali mennyasszony kit jelképez? Tessék? Hát akkor kik az üzek? Ki kik a szüzek, és ki a menyasszony. Amikor ezt a... Tessék? Hát igen, a szüzek bizonyos helyeken jelképezi a menyasszony, tehát úgy értem a egyes példázatokban, de ebbe a példázatban nem ezt jelképezi. A 381. oldal a Nagy Küzdelem című könyvben, 427. az angolban, ezzel kapcsolatban találtam egy idézetet, először nagyon nem tudtam vele mit kezdeni, és sokáig így olvasgattam, meg próbáltam úgy beilleszteni a képbe. És a mennyegzővel kapcsolatban írja egyébként, ezzel a 10 szűz példázatával kapcsolatban. Tehát a vőlegénye kép szerint a mennyegző előtt jön. A mennyegző azt a jelenetet szimbolizálja, amikor Krisztus átveszi országát. A Szent Várost, az Új Jeruzsálemet, amely Isten országának fővárosa is jelképe, az angyal menyasszonynak, a bárány feleségének nevezi. Az angyal ezt mondja Jánosnak, Jer, megmutatom neked a menyasszonyt, a bárány feleségét. Elvitt engem lélekbe, mondja a próféta, és megmutatta nékem azt a nagy várost, a Szent Jeruzsálemet, amely Istentől szállt alá a mennyből. Világos tehát, hogy a menyasszony a Szent Várost jelképezi, a szüzek pedig, akik kimennek a vőlegény elé, az egyházat szimbolizálják. A jelenések könyvében a mennyegzői vacsora vendégei Isten népe. Ha vendégek, nem lehetnek mennyasszonyként is ábrázolni őket. Krisztus, amint Dániel prófita kijelenti, az öregkorútól a mennyben hatalmat, dicsőséget és országot fog kapni. Ővé lesz az új Jeruzsálem, Isten országának fővárosa, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. Krisztus az ország átvétele után eljön dicsőségbe, mint királyok királya és uraknak ura, hogy megváltsa népét, akik letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal az országban felállított asztalnál, hogy részt vegyenek a bárány mennyegzői vacsoráján. Ez pontosan olyan, mint a kovász. Ugye a kovász lehet pozitív és ilyen negatív, de ez két értelemben pozitív, de mást jelképez itt. Mit jelképez a mennyasszony? Az új Jeruzsálemet. És ha megnézitek jelenések könyvében, az új Jeruzsálemnek van egy leírása, és nem is rövid. Tehát ebben a példázatban ez egy hely is. Egy helyre vár bennünket, és ez a hely, erre a helyre alkalmassá kell válnunk, és a vendégeknek pedig fel kell venni, hogy egy másik példázat szerint, a ruhát, és ez előtte megvizsgálva lesz, hogy kinek van ruhája, és kinek nincs. Tehát a vendégek azok a szüzek. És hol van most akkor Jézus? Mi történt, amikor Jézus felment a mennybe innen? Hová ment? Mit mondott ő, hogy hová megy? Elmegyek, hogy helyet készítsek. Aztán még hol van? A templomban van. És a templomban mit csinál Jézus? Főpapi szolgálatot végez. Mi történt 1844-ben? És akkor mi történt akkor, amikor bement? Kinyílt egy ajtó, és bezáratott egy másik ajtó. Ez mit jelent? 18 évszázadon keresztül Jézus a szentély részében volt, ugye? De 1844-től belépett a Szentek Szentjébe, ezt tudjuk. Na ez az a bizonyos ajtó, és erről Ellen White egyébként, hogy felhangzott a kiáltás, hogy imhol jön a vőlegény, menjetek elébe, és bementek vele a mennyegzőre. Bementek hova? Hitben. A Szentek Szentjébe követték őt. Mindenki követte a Szentek Szentjébe. Amikor ezt a Szentek Szentje tanítás elhangzott és felhangzott, mindenki hitben elfogadta, hogy most ez történt. Ezért volt a csalódás. És mi? Mi hogy állunk ehhez hozzá? Ellen White több helyen írja, és engem ez foglalkoztatott, hogy azt mondja, hogy ebben az időben nekünk nagyon fontos, talán életbevágóan fontos követni Jézust hitben ott, oda, ahol ő van. A Szentek Szentjébe. Ez mit jelent gyakorlatban? Számotokra mit jelenti? Szoktátok követni Jézus minden nap a Szentek Szentjébe? Mert ennek van jelentősége. Mert ha ezt nem értjük meg, akkor valahol ott kopogtatunk, ahol Jézus nincs. És úgy fogunk járni, mint a zsidók? Hogy bejárnak a templomba, és csinálják a szolgálataikat, és falat is húznak, és még mindig azt várják, ami nem fog megtörténni. És ezért nagyon fontos megértenünk Jézus főpapi szolgálatát. Hogy mi történik ott, és mi folyik ott most tulajdonképpen, és ez engem hogyan érint az én mindennapjaiban. És ezzel kezdtem el foglalkozni és kutatni, és most erre már nem lesz úgy időm ezt az egészet, mert ez már egy következő szolgálatom volt, amit és közben folyamatosan kutatom, mert úgy éreztem, hogy a gyülekezetben erről kezdtünk beszélgetni, hogy van 3, 5 alappillér, ami megkülönbözteti az advent váró népet azoktól az keresztényektől, akik ezeket a dolgokat nem vallják és nem hiszik. És ezek olyan alappillérek és olyan tartó oszlopai a hitnek, hogyha valamelyiket ki fogjuk húzni, vagy nem áll biztosan, akkor ez össze fog omolni az egész. És az egyik ilyen alappillér az Jézus főpapi szolgálata. De ez nem csak annyit jelent, hogy tudom, hogy van egy ilyen tanítás. Ez olyan, mint tudom, hogy jön a messiás, ahogy a zsidók idejében ott volt. És el is mondjuk azt, hogy az embereknek, hogy el kell menni Betlehembe, mert ott született, meg van írva. De ha én nem vagyok ott, én nem megyek el Betlehembe, akkor mit érez nekem? Értitek? Bezáratott az ajtó, akkor bementek a hívők, és nyilván ez egy folyamat, és ezért, ahogy mondtátok, igen, megtörtént már. Már nem csak annyi történik, hanem valami sokkal több történik ott a Szentek Szentjében. És ezt nekem együtt kell ezzel munkálkodnom, és együtt kell haladnom ezzel a folyamattal. És egy dolgot szeretnék még megosztani, amit így a főpapi szolgálattal kapcsolatban, hogy ezt elkezdtem kutatni, hogy megértettem, hogy a füstölő oltár, ugye tudjuk, és az áldozati oltár, az mind a kettő egy kárpit előtt volt. Az egyik ugye a szentély előtti, és a másik pedig ugye a Szentek Szentje előtt. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a füstölő oltár, az ugye, az mit jelképez? Igen, imád? Kinek az imáját? Jézus imáját értünk. Jézus kegyelme és az ő könyörgése. És tudjátok, hogy az mikor füstölögtettek azon az oltáron? Tessék? Mindig. Mindig, de mindig mikor? Nem mindig, hát folyamatosan, ugye, mert égni kellett a mécseseknek, meg a kenyerek ott voltak, de azért a füstölő oltáron szolgálatot kellett végezni. Zakariásról olvassuk, hogy ugye ő bement, és azon a héten ő ott végezte a szolgálatát. Mikor kellett arra rátenni a füstölőszert? És az mikor lett bemutatva? Hogy nevezzük azt az áldozatot? Mindennapi áldozat. Mindennapi áldozat pedig mikor volt? Reggel és este. És a kettő egyszerre történt. Tehát előkészítette a füstölő oltáron a füstölni való szereket, és előkészítették az áldozati oltárt, és a bárányt, és az áldozni valót. És tulajdonképpen ez a két dolog egyszerre. Ez olyan csodálatos volt így nekem valahogy ezt megérteni, hogy miközben az engesztelő áldozat, és így írja Ellen White, hogy nekünk nem elég, hogy Jézus meghalt értünk, hanem nekünk a közbenjárására is folyamatosan szükségünk van. És a kettőnek együtt kell haladni. És ez ugye bemegy oda a Szentek Szentjébe. De most hol van Jézus? Most már bent van a Szentek Szentjébe. És ott a kegyelem oltára előtt van. És a 10 parancsolat, amit mi áthágunk, ami nagyon fontos is nekünk, ugye egy magasabb szint az, amire most el kell jutnunk, mert a történelem végén vagyunk, mert milyen szintre kell eljutnunk? Amiért 18 évszázadon keresztül nem kellett azért keresztényeknek ide eljutni, mert azt mondja a Szentírás, hogy sokszor az kellett, hogy elég csak az, ami nálad van, tartsd meg. Többet nem kívánok tőled, de ettől a néptől. Itt az év, teljesen a földi történelemnek a végén. Mit kíván az Isten? A teljes szentélételt. A teljes ismeret megadja azt a lehetőséget, hogy a teljes győzelmet arathassák, és teljesen szüzekké váljanak, ugye? Egy olyan magaslat. És ezzel tudunk együttműködni. Tehát kitűztem-e magam elé ezt a célt? Vagy pedig ez egy olyan távoli dolog, ami egyszer majd lesz? Nem tudom, hogy mennyire tudom átadni azokat a gondolatokat, próbálom legalábbis, amiket úgy megérintett engem a Jóisten, hogy mennyire fontos reggel és este, milyen fontos volt ez az áldozat a zsidó embereknek. Mert ugye nem személyesen vitték az áldozatot, hanem aki hitben tudta, hogy mi történik ott nap, mint nap, és hitben odajárult az Istennel, és kérte maga számára Jézus helyettes áldozatát. És kérte az ő közbenjárását, ugye, hogy azután pedig meg is tudjon ebben állni. Erre szüksége volt az embernek reggel és este. Dánielről pedig még azt olvasok neki még délbe is. És nem volt már templom, de megszokták a zsidók, hogy mindig a templom felé fordultak. Mert ott valami történt. És most, amikor Jézus elment, mi ennek mennyire élünk tudatában, hogy ő most hol van? Mert egy kicsit olyan, legalábbis számomra sokszor, hogy hát ott van valahol. Na de a zsidók tudták, hogy hol van. Mert bemutatták, hitben vele együtt haladtak. Mi pedig tudnunk kell, hogy a főpapi szolgálat most mit jelent. És nekünk is ott kell lenni, ahol Jézus van. És együtt kell haladnunk vele ebben a dologban. Nem halogatni, hogy majd egyszer lesz majd főpapi szolgálat. Még két idézetet szeretnék végül is felolvasni. A tíz szűzzel kapcsolatban az egyház állapotát, az egyház állapotát, amelyet a balga szűzek által mutat be az írás, a Laodicea állapotnak is nevezi. Tehát mi a Laodicea állapot? Ugye a balga szűzeknek az állapota. A félszívű keresztények elhomályosítják, vagy elfedezik Isten dicsőségét. És az életfontosságú Isten félelmet illetően hamis elgondolások elfogadására késztetik az embereket. Tehát mi a veszélyes a balgaságban? Amikor az ember csak félszívvel van ott, de mégis azt mondja magáról, hogy keresztény, akkor az a veszély fenyegeti a körülöttünk lévőket, hogy azt gondolják, hogy ez a kereszténység. Így mondja tovább, mások úgy gondolják, hogy ők is keresztények lehetnek, miközben saját elképzeléseiket vagy ízlésüket követik, és a testet táplálják, ha ezeket a hamis szívű hitvallók is megtehetik. Szolgálhatunk Istennek, miközben az énünket is, énünknek is kedvezünk, szolgálhatunk Istennek és a mamonnak is, mondják. És mit mond az ige? Nem szolgálhattok. Lehetetlen. Kizárók. Nem szolgálhatok Istennek és a mamonnak. Mert ha ezt teszitek, hatástalanná teszitek Isten szavait, és elhomályosítjátok Isten megváltási tervét. Elfedezitek, eltakarjátok Isten megváltási tervét. Tehát az egyház állapota, ezek a balga szüzeknek az állapota, a Laodicea állapot. Ezért én úgy gondolom, hogy ez a főpapi szolgálat az egyik olyan alappillér, amit nagyon kutatnunk kell, és nagyon értenünk kellene. Nem csak homályosan is, hogy ez mit jelent a mindennapokban. Tehát ez azt jelenti, hogy számomra így fogalmazódott meg, hogy mert hiszen az a mindennapi áldozat ma is folyik a szentek szentjében. Jézus továbbra is bemutatja az ő vérét, és tudok-e én, és szánok-e időt arra, hogy, és lélekben igénylem-e a közbenjáró szolgálatát, ugye az engesztelő vért is a közbenjáró szolgálatát, és minden reggel is este a mindennapi áldozat részese vagyok én is. Nem tudom, hogyha ezt úgy feltesszük magunknak a kérdést, ez tényleg ez zajlik az életemben? Ott vagyok vele együtt, hitben, követem őt, és aztán pedig a szentek szentjébe. És hogy a tanítványok számára az igazából mit jelentett, nem tudom, hogy ismerős ez valaki számára ez az áhítatos könyv. Isten csodálatos kegyelme, Icsékának is. Nem ismeritek? Nem. Már régebben megjelent, én is hát nem olyan rég került a kezembe. Hogy a tanítványok hogy élték meg, és hogyan jártak ezután, miután megélték Jézus távozását. Azon túl, hogy a tanítványok látták Uruk felemelkedését, az angyaloktól bizonyságot kaptak arról, miszerint Jézus azért ment el, hogy elfoglalja Atya trónját a mennyben. Nagy öröm volt a tanítványok számára annak tudata, hogy így csodálatos barátjuk van a mennyben, aki közben jár értük. Krisztus felemeltetésének látványa után minden, a mennyről alkotott nézetük és gondolatuk megváltozott. Immár jövőbeli otthonukként tekintettek a mennyre, ahol Jézus helyet készít számukra. Imájukat új lelkület hatott át, hiszen az imádságon keresztül megváltójukkal léphettek kapcsolatba. Egy olyan élő valóság volt, hogy milyen lehetett elveszíteni Jézust, ugye, hogy szem előtt éveszteni, már nem volt ott velük. De miben erősödtek meg, és hitben, minden napokban teljesen valóságként tudták megélni azt, hogy Jézus hol van? Ott a mennyben. Mennyire élem meg én valóságként azt, hogy Jézus ott van a mennyben, hogy egy valóságos helyen van, és én kereshetem őt. Összeköttetésbe kerülhetek nap, mint nap vele. És még egy dolgot szeretnék itt felolvasni. Halandó szemek nem láthatták a mennyei kíséret fényességét és Isten dicsőséges kapuinak megnyílását Jézus fogadásakor. A tanítványok nem tudták volna elviselni a látványt, ha Krisztus mennybe menetelének útja minden dicsőséges részletében eléjük tárulhatott volna. Érzékeiket nem volt szabad annyira elbűvölni a menny dicsőségével, hogy szem előtt éveszék Krisztus földünkön tanúsított jellemét, amelyet nekik is követniük kellett. Miért nem láthatták meg? Pedig milyen nagy lehetett, ugye? Milyen hatalmas lehetett Jézus bevonulása oda a mennyei Jeruzsálembe. Az Atya elé. Elvégeztem. Befejeződött. Győztem. És ő még itt időzött a tanítványoknál, mert még mindig szolgált, és akkor végre eljött ez a pillanat, és nem láthatták meg még ezt a tanítványok, de miért nem? Miért nem láthatjuk sokszor a mennyei világot? Ugye Ellen White-ról olvassuk, hogy amikor ő meglátta ezt, ugye a lélekben ugye elvitetett, akkor rettenetesen nehéz volt visszajönni ide a földre. De olyan jó lenne látni ezt a világot valóságként, nem? Ezt az új Jeruzsálemet, amely ott készül számunkra, azt a bizonyos asztalt, ami terítve van. Ugye annak a valóságaként megélni, hogy én, nekem a hazám az nem itt van. Ők már otthonukként kezdtek tekinteni a mennyre. De nem láthatták meg ezt a csodálatos bevonulást. Miért nem? Mit kellett jobban látniuk? Mivel kellett inkább foglalkozniuk? Krisztus földönkön tanúsított jellemével, amelyet nekik is követniük kellett. Világosan maguk előtt kellett tartaniuk Jézus életének szépségét és fenségét, jellemvonásainak tökéletes összhangját, isteni és emberi természetének titokzatos egységét. Tehát mivel kellett foglalkozni a gondolataiknak? Hogy ők a jellemükben hogyan maradhatnak meg Krisztusiak? Hogy ez hogy is tette a Mester? Hogyan egyesítette az ő lényében az Isten és az emberi természetet? És nekik ugyanez volt a feladatuk, és ők ugyanezt tették. A földről való felemeltetésének látványa összhangban állt életének szelídségével és csöndességével. Csöndesen ment el, és vissza fog jönni, de már nem olyan csöndesen. És még talán egy gondolatot. Hirdetniük kellett az evangéliumot, beszélniük kellett az emberként köztük járt Krisztusról, a fájdalmak férfiáról, a gonosz kezek által megragadott, megalázott és felfeszített Krisztusról, majd a feltámadottról, aki a mennyben emelkedett, hogy az Atya jelenlétében az ember közben járója legyen. Krisztusról, aki újra el fog jönni hatalommal és dicsőséggel az ég felhőiben. Ez volt a feladat. De ehhez mindig látni kell őt. És mi az a munka, ami ott folyik most?
2: Visszaállítása,
0: 1844, mikor volt ez? Hány éve? 170 éve. 170 éve folyik ez a folyamat. Vajon hol tart? Vajon hol tarthat? Igen. Hogy nekünk mennyire szükséges együtt haladni Jézussal ebben a szolgálatban. Mennyire fontos ugyanezt megértenünk, amit a tanítványok is, sőt, nekünk ugye tovább lépésre is van lehetőségünk. Volt, aki nem tudott bemenni, mert bezáratott számára az ajtó. És nagyon sokan kitalálták, hogy Jézus hogy fog még visszajönni, és várták Jézus visszajövetelt 1844 után, a csalódás után. De a mi hitünk vajon megalapozott-e ebben? Mennyire fontos számomra a főpapi szolgálat? Mit jelent számomra a főpapi szolgálat? És mit jelent számomra ezen a földön mindez? Vajon az én edényemben van-e olaj? Tudhatom, hogy van olaj az edényemben? Ezt lehet tudni? Pál tudta, hogy van edény az edényében olaj? Mert ugye ez az edény, ez a cserépedény, mi vagyunk. Pál nagyon jól tudta, hogy benne nem az a lélek lakik már, aki lakott. Én tudom ezt? Lehet, hogy nem tudom, hogy mikor és hogyan, de azt tudom, hogy valaki birtokba vesz, és valaki használ, és csatorna vagyok. És ide el kell jutnunk. Mert az idő halad, és persze idő az Istennél nem az idő a kérdés, csak az, hogy egyre nyílni fog az olló. Akkor 1844-ben elaludtak és elszunnyodtak sokan. Nem tudták, hogy mi történt. Csalódtak, ugye? A csalódás egy ilyen állapothoz vezetett. Egy elszunnyadáshoz és elalváshoz. És elkeseredéshez. De volt, aki kezébe vette, és újból kutatta, és megtalálta. Mi pedig ezt megéljük. A mai nap és a mostani időben is. Miközben tudjuk azt, hogy két csoport van, nem támaszkodhatunk senkire. A jellemet nekünk most is itt kell megszereznünk, és ezt meg kell élnünk, és ide el kell jutnunk. És erről kell beszélnünk az embereknek. Ezt kell megosztani, de sokszor az ember beszél, és megpróbálja elmondani, de olyan kevesen nyitottak erre. És szabad, hogy ez elkeserítsen. Isten azt mondta nekünk, hogy csak hirdesd az igét. Ennyit. Semmi más feladatot nincs. Mondd el, hogy mit tettem veled. Lehet, hogy el fognak űzni. Lehet, hogy meg fognak kövezni. Nem leszel kívánatos. De nekünk mégiscsak ez a feladatunk. Főleg, ha látjuk, hogy hol van Jézus, és vele együtt dolgozunk, és vele abba az országba készülünk. Hát szívemből kívánom, hogy ezt kutassuk, keressük, és hitben megéljük mindezeket a dolgokat, ne csak így átgondoljuk, és legyen ez a tisztűz példázata előttünk szüntelen, és várjuk az Urat az ő kegyelméből. Amen. Mennyei Atyánk, szerető Istenünk, köszönjük neked, hogy tudhatjuk azt, hogy még mindig tart a te kegyelmed a föld felett, és még hívod az embereket, és köztünk bennünket is. És ezzel az üzenettel szeretnél felrázni bennünket, hogy igazán megértsük, hogy mire van szüksége ezekben az utolsó napokban. Istenünk, olyan kicsinek tűnik ez a különbség a 10 szűz között a két csoportban, hogy csak az edényben nincsen elég olaj. És mindezt tudjuk is, Istenünk, és mégis olyan sokszor nyugodt az ember szíve. Add Istenünk, hogy fel tudja kavarni a te lelked, a mi lelkünket is. Vagy ne nyugodjunk meg abban, hogy nincsen meg az a belső közösség veled, hogy nem ostunk a sziklára, és nem zúzottunk szét minden nap, hogy nem járultunk oda reggel és este az áldozati oltárhoz, és hitben nem követtünk téged, a közben járók, aki kiegészíted a mi gyarló imáinkat a te imáiddal, amelyek füstként szállnak a dicsőség trónja elé, ahol az Atya olyan örömmel fogadja mindezeket a kéréseket, mert gyönyörködik a megbocsátásban, hiszen azért küldte az ő fiát, azért küldted, Atyánk, Krisztusunkat, mert tudtad, hogy nála nélkül semmit nem cselekedhetünk. De szeretnéd, hogyha mi komolyan vennénk azt a munkát, amit Krisztus végez a főpapi szolgaként ott a Szentek Szentjében, és mi is készülnénk teljes odaadással arra a mennyegzőre, amelyre már nagyon szeretnéd megnyitni a kapukat az emberiség előtt, és mi is annyira vágyunk már innen el, Istenünk. Szeretnénk a te országodba eljutni már, és olyan jó lenne, hogyha ez a nehéz időszak, ami előtt állunk, ez véget érhetne. De szükség van arra, hogy még csiszolj bennünket, és formáljál, hogy a tanítványok életében is mindezt tetted. És szeretnéd, hogyha itt a földön elvégeznénk azt a szolgálatot, amit rábíztál a tanítványaidra, hogy szélese világra örömű üzenetként elvigyék azt, hogy van egy élő és szüntelen értünk munkálkodó megváltónk, akivel együtt minden lehetséges. Hogy elmondhassuk a világnak, hogy az isteni természet részeseiként győzni tudunk az emberi fölött, és más emberekké leszünk. Segíts Istenünk, hogy ez mindennapi tapasztalatunk legyen, és ne adjuk ennél lejjebb. És azt a magas célt ott lehessen mindig a magas cél előttünk, hogy mi ezt el akarjuk érni, és hogy veled együtt ez mind lehetséges. Hiszen eljön az idő, Istenünk, amikor közben járó nélkül is meg kell állni egy kis csapatnak. Amikor már lezárul ez a mennyei főpapi szolgálat. Add, Istenünk, hogy hitben tudjunk téged követni. Add nekünk ez a te szent lelkedet, és mélyítsd el ezeket a gondolatokat bennünk. Drága megváltunk nevében kértünk. Amen.

Szeretettel köszöntelek én is benneteket a mai alkalommal, és először a fiatalokhoz szeretnék szólni. Úgy terveztem, hogy először a gyerekekhez szólok, de azt látom, hogy itt már alig-alig vannak gyerekek, már mindenki felcseperedett. De ennél jobb, mert ami igével készültem, az lehet, hogy egy picit nehezebb is. A Hóseás könyvében olvashatjuk ezt a nagyon rövid és nagyon, hogy úgy mondjam, frappáns mondatot, ami talán egy kicsit értelmezésre szorul, és ebben szeretném a segítségeteket kérni nektek fiataloknak. Tehát így hangzik ez az ige, akik szelet vetnek, vihart aratnak. El tudjuk mondani? Így együtt. Akik szelet vetnek, vihart aratnak. Egy nagyon egyszerű mondat, látszólag, nagyon komoly mondandója van. Hadd kérdezzem meg tőletek, és szeretném, hogyha csak feltennétek a kezeteket, hogy ki látott már közületek szelet? Ki látott már közületek szelet? Tehát nagy szelet. Ki látott már közületek? Tegye föl a kezét, aki látott már szelet. Például a mai napon is, hogy jöttünk, nagyon szeles volt az idő. Jó, látom, figyeltek. Tehát magát a szelet, azt nem látjuk. Magát maga a szél, az ugye egy erő, ami megmozgatja a levegő meg a fákat. Érdekes dolog ez, tehát, hogy a szél az nem látható. Ebből következően, hát hogyha elképzeljük azt, hogy megpróbálunk szelet vetni, akkor ez valószínűleg, hogy így szó szerint nem fog sikerülni. De ha ismerjük a Bibliát, meg ismerjük a Bibliának más ige szakaszait, akkor meg tudjuk fejteni, hogy miről beszél itt a Szentírás. Ugye nyilván nem arról, hogy fogunk egy vödröt szélirányba fordítjuk, és akkor belekerül a szél, és letakarjuk, és benne van a szél, mert levegő lesz benne, de erő nem lesz benne. Márpedig ez, amiről mi beszélünk, ez egy hallatlan erő. Ez egy akkora erő, amiről a Biblia azt írja, hogy az ég négy szele háborút támaszt a nagy tengeren. A nagy tenger, az emberiség sokassága, az egész emberiséget megmozgatja, ilyen erőről van szó, és hát sejthetjük, hogy akkor itt valami olyan erőről van szó bennünk, ami tud kicsi is lenni, és akkor még fel se tűnik, és tud hatalmas lenni, és óriási. Ugye még a szél csak-csak hajt valami hasznot, de hát a vihar az már nem. Tudnátok ilyen nagy viharokat mondani? Hogy hívják ezeket a nagy viharokat, amik dúlnak Amerikában, Ázsiában? De különböző nevük is van. Cunami, igen, az már a következménye, igen, az a szökőár. De hogy hívják ezeket? Csak úgy idézzük fel azért, hogy jobban tornádó, tájfun, hurrikán, ugye ezekről van szó. És ugye ezeknek a természete az, hogy korlátlanul rohannak, ha akadályba ütköznek, azt elpusztítják, odébb lökik, és minden erővel törnek a maguk célja felé. Hát mi lehet ez szerintetek, ami az emberben is megvan, tehát nyilván ez egy jelkép, ez egy hatalmas erő, az emberben is megvan, és hasonlóan működik, mint a szél, hogy először kicsi, de akkor sem.

És kicsi tud lenni, aztán meg nagyjá dagad. Az indulat, nagyon szépen köszönöm, ugye? Az indulat, az emberi feszültség. És hát én így a gyerekeimet látva gondolkodtam ezen az igén, hogy ülnek, játszanak, és hirtelen csak az egyik felcsattan, és a másik ugyanilyen haraggal válaszol rá, és nem értük, hogy hát mi is történt közöttük, és ez már ilyen viharos jelenség, és köztünk is, amikor ilyen viharok megjelennek ember-ember között, akkor nem értjük, hogy hát hogy történhetett ez. És a Szentírás éppen erre szeretne rámutatni, hogy amikor már vihar van, akkor már késő azt a vihart csillapítani, hanem amikor még kis szél, akkor nem szabad elvetni. És hogyan lehet elvetni? Egyszerűen az ember mond valamit kicsit indulatból, mert úgy érzi, hogy ez most jogos, nekem igazam van, ezt most így ki kell adnom magamból, ezt a szelet ki is adom, talán egy ilyen sóhajtás formájában, és a másik szívében már előtettem egy feszültséget, ami majd gerjedezni fog, ugye? És egyszerre csak viharként megjelenik. Szóval ez egy nagyon-nagyon komoly dolog, hogy a mi viselkedésünkkel mit vetünk. De hát azért nem csak szelet lehet vetni, lehet valami mást is vetni. Ugye ez már nincs benne a Szentírásban, de ha logikusan végig gondoljuk, akkor lehet napfényt is vetni, és verőfényt aratni. Ugye meg lehet fordítani ezt az igét, a kedvességet, a szívélyességet, a türelmet, a jóságot vetjük, akkor bizony ennek fogjuk aratni a gyümölcseit. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt. És szeretném, hogyha felnyitnátok a Szentírást Ézsaiás könyve 53. fejezeténél. Ézsaiás könyve 53. fejezeténél nyissuk ki a Szentírást, pontosabban azon az oldalon, de az 52. fejezettel kezdjük a mostani gondolatainkat. És az a mostani gondolataink, azt gondolom, hogy mindegyikünknek az egyik legnehezebb téma. Ugye, mert itt az előbb érintettem már egy profécia Dániel könyvéből, az égnek négyszel a háborút támaszt a nagy tengeren, sokan úgy tartják, hogy ez a legnehezebb a Bibliában ezt megérteni. Ha valaki már el tud mondani proféciákat, az nagyon jó, vagy megjegyezni ige szövegeket, ez a nehéz. Szerintetek mi a legnehezebb a Szentírásban? Melyik téma, melyik gondolat egyértelműen, és ugye én nem szeretek ilyen legeket mondani, mert hát kinek ez, kinek az, de van egy, amiről én bátran itt előttetek azt merem mondani, hogy ez a legnehezebb a Szentírásban. Amiről Ézsaiás 53 szól, csak az egyszerűség kedvéért megjegyzem. Krisztus áldozata. Krisztus áldozata. Nekünk emberi önző lényeknek ez egy akkora feladat, hogy ezt megértsük, és ha megértettük, ezzel azonosulni tudjunk, hogy a Szentírás végül is folyamatosan erről beszél. Az egész Szentírás, Ó és Új Szövetség erről beszél, és minden ezen múlik. A hitünk, a cselekedeteink, a jövünk, az üdvösségünk, minden Krisztus keresztjéhez való viszonyunkon múlik. És így olvasom az Ézsaiás könyve 52. fejezetének az első három versét. Serkenj föl, öltözd fel erősségedet, Sion! Öltözzél fel ékességed ruháiba, Jeruzsálem szent város, mert nem lépte belé többé körülmetéletlen, tisztátalan. Rázd ki magad a porból, kelj fel, ülj fel, Jeruzsálem, old ki magad nyakad bilincseiből, Sion fogoly leánya. Mert, és itt jön az indoklás, hogy miért fogunk tudni talpra állni lelkileg, mert így szól az Úristen, ingyen adattatok el, és nem pénzen váltattatok meg. Ugye micsoda mondat ez is? Milyen gondolatot tükröz ez számotokra, hogy ingyen adattatok el, és nem pénzen váltattatok meg? Nektek milyen gondolatokat indítanak el ezek a, vagy akár milyen igét juttatnak eszetekbe ezek a szavak? Ingyen adattatok el. Ez mit jelent számotokra? Hát ha most van egy értéketek, és ezt ingyen eltékozoljátok, akkor ugye fogjátok a fejeteket,

0: hogy hát ezt nem kellett volna, nem volt egy jó üzlet, ugye? Erre lehet mondani. Az emberiség milyen könnyen átjátszotta Sátán kezébe a föld uralmát, ugye? Milyen könnyen elveszítjük, nagyon sokszor mi is, azokat a kiváltságokat, lehetőségeket, amiket az Isten szeretne nekünk adni. De ez még nem a súlya ennek a mondatnak. Ingyen adattatok el, pedig ez is egy nagyon súlyos mondat. Mi következhet ezután? És ennél még súlyosabbat mond. Nem pénzen váltattatok meg. Ugye? Ez egy hiányos mondat. Nem mondja, hogy mind váltottunk meg, de hát tudjuk, mind váltottunk meg. Ugye? Az első Péteri levélhez odalapozunk, akkor azt nagyon jól leírja a Szentírás. Ez a 273. oldal az én Bibliámban, Péter első levelének, első fejezetének 17. versétől olvasom az igét. Ugye Péter, aki ezt már megértette, de neki is milyen nehéz volt megérteni, eljutni idáig, hogy igazán ezt értse, elfogadja, befogadja az életébe. Így olvasom Péter első level első fejezet 17. versét. És ha atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint félelemmel töltsétek a ti jövevénységtek idejét. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetektől, hanem drága vérrel, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. Csak idáig olvasom. Döbbenetes gondolat ez számomra, és tudjátok, lehet sablon Jézus áldozata. Lehet egy ilyen egyszerű szófordulat, hogy igen, meghalt értünk. Ha megkérdeztek hívő embereket, hogy tud-e Krisztus áldozatáról, olyan könnyen mondják, hogy természetesen meghalt a mi bűneinkért, és ezek ilyen szófordulatok, de ha emlékeztek rá, Ellen White is ezt írja, töltsetek minden nap egy órát a Krisztus keresztjénél. Ki az, aki közületek ezt gyakorolja? Erre most nem kell válaszolni, csak tegyétek fel magatokban a kérdést. Nem is olyan könnyű, ugye? Krisztus áldozatáról naponta egy órát gondolkodni, de miközben az ember előveszi az ismert igéket, amit majd itt is azért itt-ott érinteni fogunk. A Jóisten néha megvilágít olyan dolgokat, amiket tudtunk, értettünk, de valahogy mégsem volt eleven számunkra. És amikor az Isten megvilágítja ezeket a dolgokat, akkor a legegyszerűbb tanítások is olyan mélységgel fognak nekünk szólni, amit más ember nyilván helyettünk nem érthet meg, hogy ez átformálja majd az életünket. Gondoljatok bele abban, hogy az Isten milyen megoldást talált arra, hogy bennünket megszabadítson. Azt a megoldást találta, ami hát látszólag a legkockázatosabb volt, ami az egész menny biztonságát kockára tette, hogy elküldte az ő egyszülött fiát erre a földre. Ezt is mennyiszer elmondjuk, nem? És tudjátok, hogy én ezen gondolkodtam, egyszerre csak bevillant az, hogy mit jelentett ez Jézus számára. Nem tudom, ti gondolkodtak-e rajta, hogy milyen az Isten lénye. Csak egy-egy ige úgy megvillantja nekünk, hogy mégis milyen lehet az Isten, aki halhatatlanság, örökké valóság atya, aki felfoghatatlan világosságban lakozik, aki a szavával teremt. Gondoljátok meg azt, hogy milyen lehet az Isten királyi széke előtt állni, akinek tekintete előtt eltűnik a menny és a föld. Valószínűleg, hogy nagyon-nagyon picinek éreznénk magunkat, ugye? Ha az Isten, a világegyetem ura és teremtője előtt kellene állnunk, milyen találkozás lesz és lehet ez számunkra. És gondoljátok meg, hogy ettől a lénytől Sátán rettegett, hiszen tudta, hogy ez a lény olvas a gondolataiban, tudta, hogy ez a lény az Isten minden akaratát véghez viszi, és tudta, hogy ez a lény szeret, és a szeretet a legnagyobb hatalom, és hogy őt le fogja győzni. És milyen lehetett Sátán számára, felfoghatatlan lehetett számára, amikor azzal szembesül, hogy ez a lény, akit ő királynak ismert, ez a lény emberré lesz. Kisebb lesz, alacsonyabb lesz nála. És olyan ember lesz, mint amit ő már sok-sok milliót elbuktatott. És milyen lehetett Jézus számára, hogy kicsi ember leszek. Olyan, aki itt szenvedéseket, nehézségeket, bántalmazásokat fog elszenvedni. És Sátán dörzsölte a tenyerét, hogy biztos a győzelem. Hát ember nem állt meg még előttem. Hogy lehet, hogy az Isten, aki most emberré lesz, amit ő ugye nem értett, hogy ez hogy lehet egy ilyen stratégiai hibát elkövetni, hogy így kiszolgáltatja magát, de biztos volt benne, hogy le fogja győzni. És gondoljátok meg, hogy Jézus folyamatosan ezt kapta az életébe, hogy ha Isten fia vagy, és hatalmaskodtak rajta, és próbálták felpiszkálni benne azt az elégedetlenséget, hogy hát te neked nem itt van a helyed. Egy nagyon érdekes dolog egyébként ez, egy ilyen, nem tudom, felmérés, vagy ilyen kimutatásban olvastam azt, hogy kik az áldozatok ebben a világban. És egy olyan példát hoztak, hogy kik haltak meg a haláltáborokban, és döbbenetes dolog, hogy általában azok az emberek haltak meg, akik elégedetlenek voltak a sorsukkal. Márpedig hát ez egy nagyon megalázó helyzet. Ugye látom én is, hogy járok börtönbe, hogy embereket megfosztanak a szabadságuktól, a családjuktól, a mozgásterüktől, teljesen bekorlátozzák őket, és ez nem fizikai szenvedést jelent, hanem megaláztatást, hogy én ezt nem érdemlem meg. És azok élték túl ezeket a nagyon nyomorúságos időket, akik nem tartották megalázónak ezeket a helyzeteket. Akik el tudták fogadni, hogy igen, ők emberek, velük ezek a dolgok megtörténhetnek, nem méltatlankodtak, nem sértődékenykedtek, nem sértődtek meg, és nem akartak ezen változtatni, elfogadták, és éltek ebben a rendszerben, ahova őket kényszerítették. És érdekes módon ezek az emberek túlélték, nagyon sok esetben túlélték a legembertelenebb bánásmódot is. És miért lehetett győztes Jézus emberként? Mert nem volt elégedetlen ezzel a megalázó helyzetével. Nem lehetett belőle kipiszkálni, hogy azért neked nem ez a sorsod, és nem ez jár neked. Hatalmas dolog, hogy az Isten emberré lett, és emberként mégis ilyen szinten el tudta fogadni ezt a helyzetet, és ráadásul gondoljátok meg, folyamatosan azzal kellett szembesülnie, hogy senki nem ismeri el őt annak, aki a világ megváltójának jön az embereket megmenteni, és senki nem fogadja el, nem kérnek a segítségéből, szüntelenül ezzel szembesülni. És Jézus szabad volt az önmaga megalázásában. Ugye mi is látjuk azt, visszatérve ugye a gyerek vagy ifjúsági prédikációra, hogy akik szelet vetnek, vihart aratnak. Hogy milyen megkötözöttség az, amikor az ember már vihart kavar maga körül, és nem tudja ezt lecsillapítani. Milyen megkötözöttség az indulat, a sértődékenység, a harag, ezek fogságban tartanak bennünket. És milyen hatalmas szabadság ezek fölé emelkedni, és elfogadni azokat a kellemetlen helyzeteket, megváltoztathatatlan helyzeteket, amikben nap mint nap élünk. És ugye emlékeztek erre a mondatra, hogyha akiben ez a lelkület van, és ha két emberben ez a lelkület van, nincs olyan probléma, amit 5 perc alatt ne tudnának rendezni, ugye? És Jézusban ez a lelkület volt. Gondoljátok meg azt, hogy mi féltékenyen őrizzük a magunk jogait, a magunk lehetőségeit, a magunk igazságát. Hát azért kaptuk a Bibliából, hogy védjük a magunk igazságát. És valahol minden ember ebben a vakságban él, magamat is beleértve, hogy nekünk küzdenünk kell önmagunkért. Nekem védenem kell önmagamat. Jézus Krisztus pedig egy egészen más irányú küzdelemben volt benne. Ő nem többre törekedett, ő nem önmagát akarta valami naggyá tenni, hanem célja volt az, hogy egyre lejjebb kerüljön. Hát ki az a A normális ember, akinek az a célja, hogy egyre jobban megalázzák, és egyre lejjebb kerüljön az emberek szemében, igaz? És Jézus pedig tudta, hogy ez az ő útja. És mindaz, aki Krisztus követő, így is szokták mondani, hogy akit Krisztus elhív, azt az ő halálába hívja meg. Azt az ő megaláztatásába hívja meg. Mindaz, aki Krisztust követi, ezt az utat járja. Nézzük meg János evangélium a 12. fejezetét. Ez is egy nagyon-nagyon jól ismert ige János 12. fejezetében. Amikor Jézus ugye végigélte ezt az életét, és győztesen átment, hogy mondjam, az első rostán, ha ilyen felvételik nyelvezetét használjuk, így nem tudta Sátán elbuktatni, de ott volt az az áldozat előtte közvetlenül, amiért jött, és ami a tét küzdelem volt közte és Sátán között. És amikor ez a pillanat elérkezett, akkor ugye Jézus a következőt mondja, János 12. fejezetének a 23. versétől olvasom az igét. Jézus pedig felelt nékik mondván, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Bizony-bizony mondom nektek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Aki szereti a maga életét, elveszti azt, és aki gyűlöli a maga életét a világon, örök életre tartja meg azt. Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és aki nékem szolgál, megbecsüli azt az atya. Most az én lelkem háborog, és mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától, de ezért az óráért jöttem erre a világra. Ugye pontosított fordításban. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Szózat jött azért az égből, meg is dicsőítettem, és újra megdicsőítem. Jézusnak ez volt az élete, hogy megdicsőítse az atyát, és számára a legnagyobb küzdelem az volt, hogy ezt úgy kell, hogy megtegye, hogy ő az atyától el fog szakadni. Ugye olvastuk itt az alapigénkben, hogy ingyen adattatok el, és nem pénzen váltattatok meg. Hát ezért Jézusnak kellett fizetnie, és a vérével kellett fizetnie. Maga a kereszt áldozat, az három nagy részből áll. Ezzel gondolom nem mondok most újat nektek. A Getsemáné, az volt az első felvonás. A tárgyalás, az volt a második, és maga a kereszt, az volt a harmadik. Ahogy én nézem, nagyjából mindegyik hozzávetőlegesen 6 órán keresztül tartott. Tehát ez egy 18-20 órás folyamat volt. Gondoljátok meg, hogy az egész világegyetem, a ti üdvösségetek, a világ bűntől, a világegyetem bűntől való megszabadulása egy 20 órába belesűríthető. Nyilván Jézus élete is ott volt, de micsoda tét volt. Ez olyan, ne haragudjatok, most volt olimpia, mint egy olimpiai döntő. Tehát, hogy egy ember készül rá, meg egy örökké valóságon keresztül készül rá az Isten, mert ugye tudta, hogy mi lesz, és itt dől el. Tehát itt van még egy napnál is rövidebb idő, és itt dől el. Ha Jézus itt megállja a helyét, kiállja a Sátán ostromát, akkor kinyílt az üdvösség kapuja. Ha nem, akkor nem csak a föld meg a földiek vesznek el, hanem elvész a menny is, hiszen a bűnnek az áradata az nem lehet megfékezni. Ugye Jézus a Getsemánéban vette fel a világ bűneit. Ez is, hogyha ezen gondolkodunk, sokszor olvastuk már, ez is egy olyan téma, hogy jó, hát ismerjük, persze tudunk róla. De gondoljátok meg azt, hogy mennyi milliárdnyi ember volt az, akinek a konkrét bűneit Jézus magára vette. Ez nem egy ilyen rossz érzés volt, mint nekünk, amikor bűntudatunk van, hanem itt konkrét bűnök voltak. Több ezer év, 6000 év bűnei, és nem csak a múlt bűneit, hanem a jövő bűneit is magára vette. Tehát amit még akár a mai napon is el fognak követni az emberek a világban, ezt Mind-mind úgy vette Jézus magára, mintha mindezt ő követte volna el, és szembe kellett nézni ezért az Isten ítéletével. Ez számomra olyan, mint amikor egy súlyemelő fölvesz egy óriási terhet. És tudjátok, biztos emlékeztek erre, akik láttak valaha ilyen versenyt, hogy amikor egy súlyemelő felveszi a terhet, nem azonnal kinyomja, hanem először fölveszi a mellkasára, és megtartja, és utána nyomja ki. Hát ez valami hasonló volt itt is, hogy Jézus soha nem tapasztalt bűnt. Ilyet ő nem értett. Ugyanúgy, mint a mennyei lények, nem tudják, mi az, hogy bűnt elkövetni, nem tudják, mi az, hogy az Istentől elszakadni. Az, ami nekünk sajnos megszokott és ismert, és sokszor fel sem ismert állapot, hogy persze, hát megint bűnt követtem el, ha megint egy kicsit indulatos voltam, nem baj. És nem vesszük észre, hogy ilyenkor az Istentől távol vagyunk, az Jézus úgy vette magára, mint amiben majdnem belehalt. Mint ami miatt vért kezdett verejtékezni. És az olyan teher volt az egész világegyetem bűne számára, ami alatt mi egy másodpercig meg nem álltunk volna. Tehát döbbenetes dolog, ugye a súlyemelő hasonlatot használva, hogy valaki fölvesz egy ilyen súlyt, már az is nagy dolog, de meg kell tartania. És innentől kezdve ezzel a súllyal kell járnia, ami kívülről nem is látszik, amit kívülről nem nagyon vesznek észre. Ugye az Ézsaiás 53. fejezetéhez, ha visszalapozunk, akkor, és itt szeretném elolvasni ezt a részt, akkor azt látjuk, hogy az embereknek halvány fogalmuk sem volt, sőt, hát ha néztek ilyen filmeket, amit Jézus szenvedéséről készítettek, ott is a fizikai szenvedést hangsúlyozzák, de a lelki szenvedést, azt, hogy belül mi volt, nagyon nehéz is megfilmesíteni, ebben biztos vagyok, de erről még említés sem esik. Így olvasom Ézsaiás könyve 53. fejezetében az első verstől az igét. Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Felnőtt, mint egy vesszőszál ő előtte, és mint gyökér a száraz földből. Nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk rá, de nem volt ábrázata kívánatos. Utált, és az emberektől elhagyott volt. Fájdalmak férfia és betegség ismerője, mint aki elől arcunkat elrejtjük, utált volt, és nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínosztatik Istentől, és ő megsebesítetett bűneinkért. Hát tudjátok, ez is csak egy ilyen egyszerű és megszokott mondat, megsebesítetett. Hát ha minket megsebeznek, mennyire érzékenyek vagyunk rá. Őt pedig nem akármilyen sebbel sebesítették meg. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. És utána később olvasom a 8. verstől. A fogságból és ítéletből ragadtatott el, és kortársainál ki gondolt arra, hogy kivágatott az élők földjéből, hogy népen bűnért lett rajta vereség. Azt mondja az ige, senki nem gondolta, nem tudta, hogy Jézus belül mit hordoz. És közben neki egy világi bíróság elé kellett állni, és emberek haragját hordozni, és érezte, és érzékelte, és utána az emberek rajta kitöltött haragját elviselni, de mindez semmi nem volt ahhoz képest, amit ő belül hordozott. Ő a bűngyűlölő, aki százszor jobban szenvedett attól, hogy bűnt kell tapasztalnia önmagában, és annyival jobban szenvedett, amennyivel szentebb volt nálunk, és amennyivel igazabb. Ő hordozta ezt belül, és közben kívül ilyen megpróbáltatásoknak volt kitéve, és tapasztalta azt, hogy az emberek gonoszkodnak vele, érzékelte azt, hogy egyrészt nagyon-nagyon sokan tényleg elvetemülten támadják, de sokan az emberi gyengeségeik folyamán is ellene fordulnak. Ott van a tömeg, akik annak idején azt kiáltották, hogy Hozsanna, és most meg azt kiabálják, hogy feszítsd meg. Ez mind-mind a lelkére nehezedett. Valóban nem pénzen váltattunk meg. Nem pénz volt az. Nem felmérhető az áldozat, ami által mi megszabadultunk, és ami által megváltottunk. És Jézus ezt is hordozta, és türelemmel hordozta. Hogy lehetett ez? Az ember valószínűleg az egész örök életen át fog ezen gondolkodni, és fogja ezt tanulmányozni, és fog Jézussal erről beszélgetni, hogy lehetett ezt elviselni. És Jézus mégsem tört össze, mégsem tántorodott meg. És utána jön a harmadik szakasz, a keresztáldozat. Érdekes, hogy a keresztáldozat során mennyiszer kifejezi az emberek felé a figyelmességét, a szeretetét. Akár az édesanyja felé, akár a jobblator felé, akár a saját kivégzői felé, hogy imádkozik értük, hogy atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. És aki ránézett, és az ő szemébe nézett, az azt látta, hogy itt egy végtelenül szelíd lény van, akiben nem lehet felpiszkálni az önzést, a sértődékenységet, a haragot, mert nincs benne. Ez egy döbbenetes dolog lehetett. És nyilván azok, akik ott körülötte álltak, és szitták, és a tömeggel együtt sodródtak, látták, hogy nincs benne bűn. Ilyen lény nem volt a világon, ilyen ember nem született a világra, és azt látjuk, hogy megint csak győztesen hordozza ezeket a terheket. De volt egy pillanat, és én leginkább erről szeretnék nektek beszélni, hogy az Ézsaiás könyve, vagy a Zsoltárok 22. fejezete írt, tehát a 22. Zsoltár, amit szó szerint elimádkozik Jézus, ami a fordulat ebben az egész folyamatban. Tehát mindeddig azt láttuk, hogy Jézus egész életében bűntelenül megállt a helyét. A Gecsemánéban meghozta azt a döntést, hogy ő ezt a terhet hordozni akarja. A kereszten, az ítélet során türelemmel hordozta a nehézségeket. A kereszten is egy ideig, ugye mondtam, hogy ez 6 órán át tartott ez a szenvedés, egy ideig odafigyelt másokra, és győztesen haladt. De van a keresztáldozatnak egy utolsó mozzanata, ahol egy hatalmas változást látunk. Ami az eddigiekhez képest is egy óriási fordulat, szó szerint ugye ezt imádkozza Jézus, amit a 22. Zsoltár első vagy második versében olvashatunk. Én Istenem, miért hagytál el engem? És ugye, hogy milyen gondolatok peregtek le Jézusban, azt a 22. Zsoltár így feltárja, nagyon-nagyon megrendítő. Ugyanis itt nem tapasztalunk mást, mint azt, hogy Jézus szomjazza az atya szeretetét. Látja, hogy az emberektől már nem lehet igazából szeretetet kapni, de szomjazza az atya szeretetét, ami az ő élete volt. Gondoljátok meg, hogy itt egy milyen személyes dráma van, ezt valamennyire kifejezi Ábrahám és Izsák áldozata, hogy Ábrahám meddig várt a gyermekére, hogy megszülessen, és amikor megszületett és felnőtt, akkor azt mondta neki az Isten, hogy menj el egy hegyre, amelyet mutatok néked, és ott áldozd meg a fiadat. Ezt a drámát, ezt nem érti más. Tehát akinek van gyereke, valamennyire megérti. Aki elveszítette már a gyermekét, az talán még jobban megérti. De ezt nem lehet embernek megértenie igazából. Nem látunk bele, hogy két lény, akik szeretik egymást, akik egy örök életen át ragaszkodnak egymáshoz. És gondoljátok meg, hogy Jézusnak mennyivel erősebb lett a kapcsolata azáltal, hogy a Földön élt, mert itt győzelemről győzelemre, engedelmességről engedelmességre újra is még jobban megtapasztalta az atya iránta való szeretetét. Ez volt az, ami mindenben védelmet jelentett neki, és egyébként nekünk is védelmet jelenthet. Mert ha ti tudjátok, hogy az atya szeret, akkor sem emberi megvetés, sem sértegetések, sem igazságtalanság nem fog benneteket megtörni, mert ez egy hatalmas erő, a szeretet a legnagyobb erő. És Jézus ezért volt győztes egész életében, mert nem függött az emberek szeretetétől. Ami vagy van, vagy nincs, nagyon bizonytalan és nagyon változékony, de őt az Isten szerette. És ő az Istent akarta megdicsőíteni. Egy ilyen mélységes, bensőséges atya-fiúi kapcsolat van, és ebben hiányos egyébként az Ábrahám és Izsák példája, mert nem is lehet teljes, mert ott igazából egy fizikai elválás volt. De amit értetek meg, értem adott ott az atya a kereszten, az nem volt más, mint a fiával való szeretet kapcsolata. Ezt odaadta. Ezt ott Jézus elveszítette. Ez egy döbbenetes dolog. Az atya és a fiú között, az isteni háromság két személye között a szeretet kapcsolatot meg kellett szüntetni. Meg kellett ölni ezt a szeretet kapcsolatot. És Ellen White ezt így írja, és amikor tudjátok, ezt olvastam, és bevillant, és megértettem, hogy mit mond. Felfogtam én eddig, hogy mit mondott itt az Isten. Azt mondta, hogy ez, amikor az atya elhagyta, amikor elfordult tőle, és megvonta a szeretetét tőle, ez szíven szúrta Jézust. Ez fizikai halálát is okozta. És ettől Jézus összetört. És itt volt a kérdés, hogy na most leszáll-e a keresztről, na most meg tudja-e hozni azt az áldozatot, amikor nem csak az örök életét veszíti el, nem csak az emberi életét veszíti el, nem csak a tekintélyét, az igazságát, meg a ruháját, meg mindent elveszít, hanem az Istenhez való szeretetét veszíti el, hogy ezt túl tudja élni, meg tudja-e hozni ezt a döntést. Ez egy döbbenetes dolog. És emlékezzetek vissza, amikor Jézus feltámad, akkor azt mondja Máriának, ne érj hozzám, mert még nem mentem fel az atyához, a ti atyátokhoz és az én atyámhoz. Miért mondja ezt? Azért, mert ez egy olyan törés volt az atya és a fiú között, mint amikor egy házasságban paráznaság következik be. Bűnné lett, értünk, ott a bűn beállt az atya és a fiú közé. És ezt rendezni kellett. Föl kellett mennie Jézusnak a mennybe, és meg kellett újítani az Istennel, az atyával való szeretet kapcsolatát. És nézzétek meg egyébként, az Ézsaiás 53 ezt írja is, hogyha figyelmesen olvassuk, hogy ők tudták azt, hogy itt az ő személyes kapcsolatukat is veszélyeztetik. És sokszor nézzétek meg nálunk, milyen könnyen semmibe vesszük ezeket a kapcsolatokat, akár testvéri kapcsolatokat, akár családi kapcsolatokat, akár emberi munkatársi kapcsolatokat. Megsértenek, oda dobom, nem érdekel, akkor elzárkózom tőle, falat húzok, előítéleteket, kezdek ápolgatni a másik iránt, meg rossz hiszeműen így gondolok róla ezt-azt. Mennyivel több állt az atya és a fiú közé. Az világ összes bűne beállt közéjük. És azzal fenyegetett, hogy itt örökre elszakad. Nem csak azzal fenyegetett, hogy Jézus örökre meghal, hanem azzal is, hogy örökre elszakad az atya és a fiú egymástól. És Jézusnak hitben kellett ezt látnia, így olvasom Ézsaiás könyve 53. fejezetét, a 10. verset, és az Úr akarta őt megrontani betegség által, hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, tehát eredményt lát, napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz, mert lelke szenvedése folytán látni fog, tehát hinni fog, látni fogja az eredményt, és megelégszik, ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és az ő vétkeiket ő viseli. Az Isten kimondta, hogy ő, értetek, azért, hogy ti megmeneküljetek a bűnből, meghozza ezt a döntést, lemond a saját fiáról, és kockáztatja vele való atya-fiúi kapcsolatot. És gondoljátok meg, hogy Jézus, amikor ott a kereszten ezt tapasztalta, akkor hiába tudta előre, hogy ez így fog történni, soha nem érezte a bőrén. akkor meghozta azt a döntést, és tudta, hogy bele fog halni. És ugye onnantól kezdve percek telnek el, fizikailag is bele hasadt a szíve, onnantól kezdve percek telnek el, valószínűleg a megváltó érezte már fizikailag is, hogy most jött el a halál. Tehát érezte, hogy ez most megtörte a szívét, és akkor mondja, hogy atyám, a te kezedbe helyezem az én életemet. És azt mondja, hogy elvégeztem ezt a munkát. Jézus ekkor is ott állt, és meg tudott állni ebben a helyzetben. Ez azért érdemes végig gondolni ezeket a gondolatokat, mert az Isten azt kéri, hogy mi szeretetből engedelmeskedjünk, és amikor az ember látja ezt, hogy az Isten, aki bennünket teremtett, és akitől folyamatosan kapunk, ráadásul még ezt megteszi értünk, akkor valahogy az ember másképp látja a kísértést, másképp látja a bűnt, nem saját magát, nem a saját szenvedéseit látja, hanem el tud szakadni önmagától, és igazán hálát tud mondani az Istennek. És én ezt szeretném nektek elmondani, hogy nekünk nagyon-nagyon kell szeretnünk az Isten, nagyon-nagyon érdemes kifejezni ilyenkor is, amikor eljövünk szombaton, a hálánkat, a szeretetünket. Hogy kimondani, hogy Istenem, én szeretlek téged. És egymásnak is elmondani, hogy tudjátok-e, hogy az Isten mit tett értünk. És ez életre kelt bennünket. Ahogy itt olvastuk is Ézsaiás 52. fejezetében, hogy akkor fel fogunk állni, akkor kifogjuk magunkat tépni a bilincseinkből, és ezt a mondatot szeretném, hogyha ti megjegyeznétek, és sokszor elmondanátok magatoknak, hogy nem ingyen adattatok el, és nem pénzen váltattatok meg. Amen. Drága megváltó, kegyelmes Istenünk! Urunk, nagyon megköszönjük neked azt, hogy a mi életünk annyira drága volt neked, hogy valóban mindent kockára tettél, és valóban a legértékesebbet, a legtöbbet adtad értünk. Köszönjük neked, Istenünk. Köszönjük, Istenünk, hogy tudhatunk erről a te végtelen jóságodról is. A mi szavaink nagyon-nagyon töredékesek, de Urunk, szeretnénk az életünket odaadni neked. Nem kevesebbet, mert te sokkal többet adtál, és a mi életünk semmi ahhoz képest, amit te adtál, de ez a legtöbb, amit tudunk neked adni. Istenünk, hálát adunk azért, hogy testvéreket adtál nekünk. Hálát adunk azért neked, hogy egymás iránt kifejezhetjük a szeretetünket. És szeretnénk, Istenünk, bocsánatot kérni azért, hogy nagyon könnyen eladatunk, nagyon könnyen engedjük meg az indulatokat, nagyon könnyen engedjük meg a haragot, és nagyon könnyen veszítjük el a testvéreinket, az embertársainkat. Könyörgünk, Istenünk, azért, hogy te lakjál bennünk, te éljél bennünk. És Istenünk, a mi viselkedésünkkel, szavainkkal neked akarunk hálát mondani, téged akarunk dicsőíteni. És hangos szóval kimondani, hogy Urunk, köszönjük, hogy szeretsz bennünket. Atyánk, köszönjük ezt az áldozatot. Jézus nevében könyörögtünk, Urunk. Amen.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Sok-sok tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves mindannyiukat. Tudomásom szerint ez ennek a sorozatnak most az utolsó alkalma, és a múlt alkalommal megkezdett gondolatmenet folytatása, ami az életmód változtatás nehézségeiről szól. Ugye a múlt alkalommal beszéltünk arról, hogy az agy milyen összetett szerv, milyen hihetetlen sok rejtett képessége van, hogy milyen különleges módon működik az emberi akarat, milyen biokémiai folyamatok játszódnak le az agyban, miközben mi döntéseket hozunk. A mai alkalommal egy egészen speciális területtel foglalkoznánk, ami az alapkérdéssel, az alaptémával mégis szervesen összefügg, ez pedig a homloklebeny működése, tehát az agynak egy központi helyet és szerepet elfoglaló, illetőleg betöltő területe. Egy orvostörténeti érdekességgel kezdeném, mert ez a történet segít fogalmat alkotni arról, hogy ez a bizonyos agyi terület mennyire fontos az ember, mint értelmes lény megnyilatkozásaiban, döntéseiben, és egyáltalán a tudatos emberi élet szempontjából. Egy Phineas Gage nevű fiatalember azzal írta be a nevét az orvostörténelembe, hogy valamikor az 1840-es években, amikor Amerikában elindultak a nagy vasútépítések, két egymással vetekedő vasúttársaság próbált minél hamarabb eljutni a keleti partra, az Atlanti-óceán partjáról, a kontinens másik oldalára, a Csendes-óceán partjára, és hát hihetetlenül sok-sok energia, verejték és vér kötődött ezekhez a vállalkozásokhoz. Azt mondják egyesek, hogy közel 100 000 kínai vesztette életét, mert kínai vendégmunkások is tevékenykedtek ott, közel 100 000 kínai vesztette az életét ezeknél az építkezéseknél. Ez a Phineas Gage egy robbantási szakember volt. Ugye abban az időben úgy robbantottak, hogy lyukat fúrtak a sziklába, beletöltötték a puskaport, erre valamilyen folytást tettek, ide persze belevezették a gyújtózsinort, a folytásra pedig földet. Ezt a földet ledöngölték egy nagy erre a célra rendszeresített vasrúddal, hogy a robbanás ereje a szikla belseje felé hasson, és ezért azután megkönnyítse a vasútépítők munkáját. Ez az ember különben, ahogy a történelem feljegyzi, és utólagos feljegyzések is tanúskodnak erről, egy köztiszteletben álló ember volt, a munkahelyén is igen megbecsült dolgozó. Mondhatnánk azt is, hogy ilyen előmunkás volt, tehát egy brigádvezető, tehát a munkatársai és a munkaadói is megbecsülték. És hát ezen a bizonyos időben, valamikor szeptember táján elment a munkahelyére, a családja rajongva szerette őt, gyerekei is, talán vallásos életet is élt, mert úgy hírlik, hogy a gyülekezetében vagy az egyházában valamiféle presbiteri, tehát valamilyen előjárói funkciót is betöltött, tehát erkölcsös ember hírében állt. Amikor elkezdték a munkát, akkor valószínűleg az ő figyelmetlenségének és az asszisztens hibájának köszönhetően egy egészen különleges eset történt, kifúrták a lyukat, beletették a puskaport, de az asszisztense, akinek az lett volna a feladata, hogy a robbantást előkészítse, és az utolsó munkafázist vállalta magára ez a bizonyos Phineas Gage, hogy ledöngölje a puskaport tetejére rakott folytást és földet. Nos, nem tettek rá se folytást, se földet, és ezzel, amint egy másfél méter hosszú, egyszol vastag, tehát 2,5 centi vastag vasrúddal ez a Phineas Gage magát a puskaport kezdte döngölni. Ugye ki lehet számítani, hogy mi történt, a vasrúd szikrát keltett a furat belső falán, berobbant a puskapor, és kitépte a kezéből a vasrudat, és vagy 15 méterre elhajította a robbanás ereje. Azt gondolná az ember, hogy ez úgy önmagában nem nagy probléma, mert a vasrudat föl lehet szedni, és újra
Ha nem görbült el, akkor újra lehet használni, csak az a probléma, hogy a vasrúd útjában ott volt Finász Gécs feje. És a bal járomcsont alatt hatolt be a vasrúd, és a feje tetején távozott. És az a különlegessége az esetnek, hogy el sem ájult. Megszédült, talpon maradt, a munkatársai támogatásával még pár lépést is meg tudott tenni. A későbbiekben alakult ki egyfajta szövődmény, mert hát ugye valószínűleg nem volt steril sem a környezet, sem a vasrúd, ezért egy nagyon durva és az agy bizonyos területeire kiterjedő fertőzés ütötte fel a fejét, ebből is felépült, azonban ennek az embernek a személyisége gyökeresen megváltozott. Kórhely lett, káromkodós, felelőtlen, munkahelyén is, otthon is, egyszerűen nem lehetett rá számítani, el is hagyta a családját, elhagyta a gyülekezetét is, a munkájából kitették, mert hogy megbízhatatlanná vált, a korábbi odaadó és lelkes és precíz munkás. A balesetet követően, mint egy 13 évvel később halt meg, egy cirkuszhoz állt, és a rossz nyelvek szerint nem természetes halállal, mert erőszakossá vált, garázdává vált, és lehetséges, hogy egy ilyen jellegű inzultusba keveredve, hát az erőszakosságát egy kicsit visszavették. Öt évvel később, a halálát követően, egy orvos felfigyelt így utólagosan is az esetre, magát a koponyát és a vasrudat a Harvard Orvostörténeti Múzeum őrzi, és most az 1990-es évek elején megjelent a National Geographicban egy cikk, amelyik utólagos következtetéseket próbált levonni az esetből, és megállapított, tehát azt próbálta megállapítani, hogy a személyiség változás hátterében milyen módon és mértékig játszott közre maga a sérülés, maga a baleset. És így aztán, miután az agy feltérképezése állandóan folyamatban van, az agyi funkciókat, bizonyos agyi területek működésének, kiterjedésének, sokrétű tulajdonságainak a vizsgálata állandóan folyik, az agykutatás az egy kiemelt területe amúgy is a kutatásnak. Most megalapították, hogy ennek az embernek a homloklebenye jelentős mértékben sérült. Ugye a homloklebeny az agynak itt a homlokcsont mögött elhelyezkedő, meghúzódó része. Az ember esetében a legfejlettebb az agy egyéb funkcióihoz és egyéb területeihez képest. Ugye van halántéklebeny, falilebeny, és van ez a legfontosabb, a homloklebeny, ez az agy össztérfogatának mintegy a 38%-át teszi ki, szemben más állatok az agy összvolumenéhez viszonyítottan jóval kisebb homloklebennyel rendelkeznek. A macskának mintegy 3% a homloklebenye az agy egészéhez képest, a kutyáé 7. Tehát azt lehetne mondani, hogy minél inkább tanítható egy állat, minél inkább vannak úgymond, hát nem emberi mércével mérve, de mégis értelmes funkciói a taníthatóság szempontjából és hát egyéb ilyen tényezők szempontjából, annál nagyobb és annál kifejlettebb a homloklebeny, miközben azoknál az állatoknál, ahol a látás mondjuk, vagy a hallás, vagy a szaglás játszik fontosabb szerepet, ott ezek az agyi területek fejlettebbek. Miért beszélek én egy Finász Gécsről? Mert közöttünk valószínűleg nincsen robbantási szakember, és manapság már nem egészen úgy végzik ezt a munkát. A nagy vasútépítés kora is lejárt, és ahogy én itt észreveszem, mondjuk a mi férfiak kisebbségben vagyunk, tehát ugye ők talán még kevésbé valószínű, hogy ilyen jellegű munkát végeznének. Nos, azért, mert a homloklebenyt nem csak mechanikus sérülések károsíthatják. És a mai gondolatmenetünk ugye arról szólna, hogy az életmódváltoztatás nehézségei körében mi mindent lehet számba venni, és így az életmódnak a homloklebenyre ható pozitív és negatív hatásairól kellene ma szólnunk. A homloklebeny funkciói között csak a leglényegesebbeket említeném, az ítéletalkotás, a gondolkodás,
az értelem és az akarat székhelye. Az emberi lénynek, mint egy ellenőrző központja ez a terület, a lelkiség, az erkölcsiség és az akarat székhelye, és ez az, ami bennünket egyedülálló egyéniséggé tesz. Ahogy Kosztolány írja, hogy ahogy a fán nem nő két egyforma levél, úgy a nagy időn át nem lesz hozzánk hasonló. Az ember egyedi és megismételhetetlen, így fogalmaz Kosztolány, hogy szegény a forgandó tündér szerencse, hogy egy csodát újólag megteremtse. Kereshetett hiába, se itt, se Fokföldön, se Ázsiába. Tehát ami egyéniségünk, ami egyediségünk, ami személyiségünk jegyei is itt a homloklebenyben székelnek. Érdekes, hogy a tudománynak mindig korrigálnia kell magát, mert az 1900-as évek elején, egészen az 1900-as évek közepéig a homloklebeny eltávolítása, mint műtéti beavatkozás igen-igen népszerű volt, mert bizonyos kitartó, nagy heves fejfájások esetében is azt javasolták, hogy a homloklebeny részbeni vagy teljes eltávolításával lehetne ezen a problémán segíteni. Olyannyira, hogy például Rosemary Kennedy-t, a Kennedy fivérek nővérét is egy efféle műtéti beavatkozásnak vetették alá, mert rendszeresen visszatérő, nagyon-nagyon súlyos, szinte lefegyverző erejű fejfájások gyötörték. Nos, egy ilyen esetet szeretnék említeni, de mielőtt még ezt tenném, megint csak egy statisztikai adat. 1950-ben egy Egas Moniz nevezetű orvos, orvosi Nobel-díjat kapott azért, mert kidolgozta a homloklebeny részbeni vagy teljes eltávolításának a műtéti technológiáját. Minden ilyen beavatkozásnak és a következményeinek van leírása, és néhány ilyet feljegyeztek, egy Patricia nevű ápolónő esete különösen kiemelkedik az ilyen jellegű műtéti beavatkozások sorából. Irodalomkedvelő, igen-igen mély, komoly empátiával viseltetett ez az ember a páciensek, tehát a gondozására bízott betegek iránt, szerették nagyon a munkaadói, a betegek, mindenki. De hát ezt az asszonyt is, vagy talán nő volt önmagában, tehát nem tudom, hogy férjezett volt-e vagy sem, visszatérő, igen-igen erőteljes fejfájások gyötörték, és az ő esetében is, miután az 1940-es években történt mindez, az ő esetében is azt javasolták, hogy talán a homloklebeny eltávolítása megoldja ezt a problémát. Amikor erre a beavatkozásra sort kerítettek, megfigyelték a következményeket. Felelőtlenné, érdektelenné vált. Az elvont dolgok iránt, tehát a művészi értékek, akár irodalomban, akár a művészet más területein megnyilvánuló értékek iránt közömbössé vált. A munkájában megbízhatatlan, az empátia szinte teljes hiánya jellemezte a korábbi odaadó és a betegekért élő magatartást. Egy ugyanilyen esetet jegyeztek fel, és már tudatosan kísérletet is, vagy vizsgálatot végeztek, egy asszonyt, akit homloklebeny eltávolításos beavatkozásra jegyeztek elő, a műtéti beavatkozás előtt egyszerű kérdéseket, erkölcsi területet érintő kérdéseket vetettek fel neki. Az egyik így hangzott, hogy mit csinálna asszonyom, hogyha ön kölcsön kapna egy órát és elvesztené? Hát, mint minden normális, épp erkölcsérzékkel rendelkező ember, azt mondta, hogy vennék egy másikat, és visszaadnám. Amikor bekövetkezett ez a műtét, és a műtétből felépült, ugyanezt a kérdést újra feltették neki. Asszonyom, mit csinálna, ha kölcsön kapna egy órát és elvesztené? Azt válaszolta, ki lehet találni, hogy mit. Kölcsön kérnék egy másikat. Szóval miután ez egy könnyen megegyezhető történet, ezzel szeretném demonstrálni, hogy az erkölcsi érzék szinte teljes hiánya jellemzi az ilyen jellegű beavatkozáson átesett.

az elvont dolgok iránti érdeklődést. Mi történik, hogyha gyermekeknél következik be ilyen jellegű, vagy műtéti úton történő homloklebeny eltávolítás, vagy baleset következtében sérül a homloklebeny? Ingerültekké válnak, rosszkedvűekké. A rosszkedvük a felszínre tör, amikor valamilyen csalódás éri őket. Szó szerint és fizikai értelemben véve támadó magatartást tanúsítanak, váratlanul előre meg nem jósolható módon, és érdekes módon talán az erkölcsi érzék hiánya miatt szexuálisan szertelenné válnak már a tizenéves korban is, és nincsenek hosszantartó, igazán mély, tartalmas baráti kapcsolataik sem. Hirtelen ötlettől indítatva, akár még az öngyilkosság gondolatával is komoly mértékig szóba állnak. Mi történik, ha újszülött sérül? Ugye nagyon sok esetben a szülés maga is kockázattal jár. A későbbiekben, amikor a gyermek viselkedése már megfigyelhető, de mondjuk csecsemőkorban érte őket sérülés, nem hajlanak a szülői fegyelmezésre, mindig a pillanatnyi szükségletei kielégítésére törekednek, és nem épít ki megfelelő baráti kapcsolatokat, és a saját nehézségeiért is mindig másokat hibáztat. Ezek mind-mind erkölcsi kategóriák, erkölcsi területek. Felelőtlenné válnak, hajlamosak a csavargásra, és könnyen befolyásolható más deviáns gyerekektől. Tehát csak néhányat így a felsorolás jegyében. Elég szomorú erre gondolni, mondjuk az esetek kicsiny százalékában fordulnak elő ilyen jellegű mechanikus sérülések, és ezért ez inkább csak olyan szempontból került most elő, hogy a következményeket, a szövődményeket számba vehessük. Ami a mi gondolatmenetünk szempontjából igazán érdekes, az az erkölcsi és az értelmi funkciók károsodásával összefüggésben sokkal inkább arra irányítana a figyelmet, hogy az életmódunkkal tudjuk-e a homloklebenyünk működését pozitív vagy negatív irányban befolyásolni. Azt így összegző megjegyzésként talán jó lenne rögzítenünk, hogy a homloklebeny sérülése, mindegy, hogy mechanikus behatás, vagy műtéti behatás, vagy netántán életmódbeli befolyásolás eredményéről van szó, mindenképpen az erkölcsi érzékek, az erkölcsi elvek meggyengülésével, a társas kapcsolatok hiányával, vagy meggyengülésével, vagy felszínessé válásával jár, az empátia és az önuralom hiányával kell számolni minden ilyen esetben. Az emlékező tehetség is gyengül, szétszórtság, nyugtalanság jellemzi őket, gondolatok csaponganak, és egyfajta ilyen fásultság, érzéketlenség is jellemezheti őket, érdektelenség. És ami a mi gondolatmenetünk szempontjából már közelít, hogy az étvágy feletti uralom szinte teljes hiánya. Nem egy esetben megfigyeltek ilyen bulimiára utaló tüneteket, ilyen farkas éhséggel rávetik magukat a táplálékra, mert nincsenek ilyen szempontból sem erkölcsi, sem egyéb korlátaik. Azt lehetne mondani, hogy ennek hátterében az akaraterő meggyengülése húzódik meg, és akkor már egy kicsit közelebb jutottunk a témához, mert az életmód változtatás szempontjából, ugye beszéltünk a múltkor az akarat működéséről. Az akarat erő hiánya is ide tartozik, és most érintettük ezt a területet. Ha az akarat erő mint olyan hiányzik, vagy csak részlegesen működik, akkor gyakorlatilag nem igazán lehet életmód változtatásról beszélni, de tőleg azt a gyakorlat területére átvenni nem nagyon. A dédelgetett szokások, rövidtávú kielégülést nyújtó szokások jelennek meg a képben, és egy-egy nagyon messze menő következtetés így hangzik, hogy megfosztanak bennünket attól, akik vagyunk. És itt akkor most egész konkrét dolgokat mondanék, az életmód változtatása,

0: javíthatja a homloklebeny működését, és ronthatja a homloklebeny működését. Ez egy önmagában záródó kör. Ha egészséges életmódot folytatunk, akkor a homloklebeny működése, és ezzel együtt egyfajta öngerjesztő folyamat formájában az akaraterő is javul. Az erkölcsi érzék is javul. A jó és a rossz közötti különbségtétel készsége is javul. Ha viszont helytelen életmódot követünk, akkor egy ellentétes irányú folyamat érvényesül, romlik az akaraterő, és ahogy az akaraterő működtetésének a nyomorúságával kell számolnunk, úgy a rossz életmód, a hibás életmód az akaraterő további gyengülésével, gyengítésével ki tudja, hogy hol állítja meg ezt a folyamatot, ha egyáltalán megállítható. Onnan kezdeném a homloklebeny működését befolyásoló szerek felsorolását, amelyek talán bennünket kevésbé érintenek, hogy ne érezzük a személyes érintettséget mindjárt a legelején. Illegális szerek, tehát mondjuk kábítószerek. Merem feltételezni, hogy közöttünk nincsen kábítószer élvező, tehát aki illegális szereket valamilyen úton, módon a fekete piacon magához venne és ezzel élne, ezek ugye hozzászokást alakítanak ki, a hozzászokás és a helytelen életmód tovább gyengíti az akaraterőt, és egy olyan függő viszony alakul ki, amiből gyakorlatilag, ha igen erőteljes motiváció nem jelentkezik, a múlt alkalomra utalnék ezzel, akkor gyakorlatilag ez az ördögi kör bennünket fogságban tart. Vannak legális szerek is. A legális szerek között vannak gyógyszerek is, amelyek erőteljes befolyást gyakorolnak a homloklebeny működésére. A vérnyomás csökkentő szerek például ezek közé tartoznak. Majd ha az érdeklődés elmozdul ebbe az irányba, akkor elmondanám, hogy a vérnyomást hogyan lehet csökkenteni természetes úton, nem csak fokhagymával, hanem vannak egyéb megoldások is. Az alkoholfogyasztás, még a társasági ivás is, a heti egyszeri vagy két alkalommal történő eseti iszogatás is hatást gyakorol a homloklebeny működésére, természetes módon nem kedvezőt. Például kevesen számolnak azzal, hogy a szülők alkoholfogyasztása károsítja a magzatot, károsítja a magzat homloklebenyét, és így annak a működését is. A koffein. Az agy kommunikációs rendszerére hat, idegingerlet közvetítők egyensúlyát rontja le, erről a múltkor beszéltünk, az akarat megnyilatkozásánál ezeknek az idegingerlet közvetítőknek és helyes irányban hozott döntéseknek óriási szerepe van. Ilyen idegingerlet közvetítők tevékenységét rontja, mint az adenozin, dopamin, és kialakulhat koffein függés, ezzel se számolnak általában az emberek. Van egy érdekes klasszikus mondás, hogy miközben a koffein valóságosan nem serkent, olybá tekinthető, mint a fáradt lónak az ostorcsapás. Megugrik tőle, de az alapproblémát nem igazán szünteti meg. Ha felhagyunk a kávéfogyasztással, akkor 2-3-4 napig tartó, igen-igen komoly nyomorúságot okozó elvonási tünetekkel kell számolni, fejfájással, ingerlékenységgel, átmeneti szédülésekkel, rossz közérzettel, kedvetlenséggel, stb. De érdekes módon, hogyha kibírjuk talpon ezt a 3-4 napot, akkor ezek a tünetek megszűnnek. Hogyha valaki egyfajta tisztító kúrával kapcsolja ezt össze, több folyadékbevitellel, stb., akkor talán hamarabb megszabadul ezektől a kísérő jelenségektől. Ki lehet találni az egészséges életmód, ezen belül a megfelelő ásványi anyagok, vitaminok bevitele, pedig javítja a homloklebeny, és így a homloklebeny mellett az agyi funkciókat. Mondanám ezeket, amelyek elsődlegesen hatnak: tiamin, riboflavin, niacin, a B6, B12, folsav és különböző antioxidáns vitaminok, C, E, vitamin és a vas. A szénhidrátokra különös tekintettel kell lennünk, az agy működéséhez elsősorban glükózra van szükség, azonban az agynak nincsen tároló kapacitása, hogy ezeket a működéséhez szükséges anyagokat tárolja, ezért ezeknek a folyamatos beviteléről kell gondoskodni. Érdekes megalapításra tettek szert, hogy a finomított cukor az nem agytáplálék. Tehát a finomított cukor, a cukor és az agynak jobbára glukózra van szüksége, ez a bizonyos finomított cukor nem igazán tudja az agynak ezt a szükségletét fedezni. Ami komolyabb megfontolást igényel, az a zsíros ételek kérdésköre. A tudomány megalapította, hogy a zsíros ételekben lévő hamis idegingerlet átvivők megzavarják az agy tevékenységét. Azt mondják, hogy például az emberi szervezetben lerakódott háj hormonszerv hormonális hatásként fejti ki a maga működését. Vannak olyan anyagok, amelyek a zsiradékokban, sajtfélékben, borfélékben, sörben nehezen emészthető, vagy általában nehéznek tekintett ételekben találhatók. Ilyen a tiramin. Ez a tiramin például sajtban, borban tápláló, erőteljes tápértéket képviselő ételekben van jelen, és a stresszrendszert serkenti. Stresszhormonok fokozott termelését váltja ki, és a stresszhormonok fokozott jelenléte károsítja, vagy legalábbis kedvetőtlenül befolyásolja az agyi működést. Norenefrin szabadít fel, és ennek a norenefrinnek a jelenléte beszűkíti a gondolkodást, beszűkíti a tudatos agyi funkciót. A triptamin megint csak egy ezekben a nehéz ételekben található vegyület, az agy átvivő képességének a nehézségeivel jár, a gondolkodást átalakító hatása van, ugye ezekkel azért jó vigyázni, kivételes esetekben halucinogén hatásokat is kivált, sajtok, halak, kolbászfélék és romlásnak induló húsok. Hát itt álljunk meg egy pillanatra, mert ugye nyilván nem eszünk romlott ételt. Csak azt hisszük, hogy nem eszünk romlott ételt. Amikor a mi gyerekünk kicsi volt, akkor a gyermekorvos, aki jártas volt magasabb körökben is, tehát olyan információkhoz is hozzájutott, amihez az átlag halandó nem, elmondta, hogy egyrészt a hűtőgépben tárolt húsok is, ha nem is gyors, de romlásnak indulnak, és azt gondoljuk, hogy még emberi fogyasztásra alkalmas, de bizonyos romlási folyamatok már elkezdődtek, és a romlási folyamattal együtt járó nem kívánatos méreganyagok, vagy az agy működést kedvetőtlenül befolyásoló anyagok is felszabadulnak. Azt mondta ez a gyermekgyógyász, hogy Magyarországon a lakosság táplálása mint olyan komoly problémákat jelent, és ezért kifejezett utasítást kapnak az élelmiszer minőségét ellenőrző szervek, állatorvosok is, hogy ne legyenek annyira szigorúak, hanem legyenek elnézőek, amikor bizonyos ételek ellenőrzését végzik. Nem egyszer megállapítják, hogy például hűtés alatt is romlásnak indul a baromfi, és egy bizonyos trimetilamin szabadul fel, ami azért érdekes, mert a legtöbb ember gyomrában van egy Helicobacter pylori nevű baktérium, és ennek a bizonyos Helicobacter pylorinak a jelenlétében ez a trimetilamin, és hogyha még ráadásul alkoholt fogyasztunk rá, akkor hajlamosít a rák kifejlődésére. Tehát amellett, hogy agyi működést kedvezőtlenül befolyásoló szer, egyéb ágensek jelenlétében még, még a gyomorrák kiváltásában is szerepet játszik. Arakidonsav, megint csak egy olyan tényező, ami húsban lévő nagy molekulákkal juttatja kifejezésre a maga befolyását, általában gyengítik a homloklebeny működését, és együtt jár a húsfogyasztással az agyi funkciók rosszabbodása. Ez a bizonyos arakidonsav egy másik vegyi anyag jelenlétében egy 17 kortikoszteroid, egy stresszhormon jelenlétében fokozottabban fejti ki a hatását. Ennek a bizonyos 17-es kortikoszteroidnak, ennek a stresszhormonnak a mennyisége is megnő, tehát a húsfogyasztással együtt járó konzekvenciaként, és hát megint csak tudatmódosító szerként tartják számon. Azt mondják egyesek, hát egyfajta érdekes, hogy is mondjam, értékrendből fakadóan, hogy van egy magasabb rendű étrend. Magasabb rendű étrendnek tekintik a természetes étrendet, ami többnyire vegetáriánus vagy vegán étrend, és ezen belül is rostban gazdag, vitaminokban, ásványokban gazdag étrendről van szó. A Kína tanulmányról a múltkor beszéltünk, ez a Kína tanulmány fogalmaz meg egy nagyon érdekes dolgot, és ezt azért mondanám el, mert megint csak ezt könnyen meg tudjuk jegyezni. Nem szabad olyan ételt fogyasztani, aminek arca vagy anyja van. Ugye gyakorlatilag az állati termékek kizárásával kell az életmódunkat, az étrendünket kialakítani, tehát az állati fehérje bevitel igen-igen sok kedvezőtlen hatást vált ki. Most a mai gondolatmenetünk szempontjából csak az agyi funkciót befolyásoló jellegéről van szó, de ha valaki a Kína tanulmányt elolvassa, megjelent különben, már a boltokban kapható. Nem a reklámhelye ez, mert semmi érdekeltségem nincs ezen a területen. Annyit hozzátennék, hogy a mi kiadónk felhívta a könyvet kiadó szerkesztőbizottságot, és már nem tudtak adni. És csak azért mondom, hogy a várakozáshoz képest sokkal nagyobb az érdeklődés iránta, mint lehetett rá számítani. A múlt alkalommal én beszéltem a hipnózisról, ugye, meg beszéltem a TV hatásáról, erre most nem térnék ki. Beszéltem arról, hogy a homloklebenyre milyen kedvezőtlen hatást gyakorolnak ezek a befolyások, ezek a mesterségesen előidézett hatások, amelyeknek a konzekvenciája úgy fogalmazható meg, hogy az agy béta tevékenységét gyakorlatilag leállítja, és csak az agy alfa hullám kibocsátása érzékelhető, ami azt jelenti, hogy erkölcsi és értelmi kiértékelés nélkül jutnak a tudatba bizonyos kívülről való információk. Sokkal inkább szeretnék arról szólni, hogy a homloklebeny működését milyen tényezők befolyásolják kedvezően, mert ez fontosabb. Azt hiszem, hogy mondjuk a tévé ellen hiába mondok bármit, ennek olyan általános, hogy mondjam, népszerűsége van, hogy gyakorlatilag az emberek már enélkül az életet sem tudják elviselni vagy elfogadni. Azért felsorolnám, hogy milyen káros hatások járnak vele. Hipnotikus hatása van, mert kiiktatja a homloklebeny szűrő hatását. Csökkenti az olvasás és tanulás iránti érdeklődést. Azt mondom, hogy ez nem kell kommentárt fűznöm. Gyerekek ma már alig tanulnak meg olvasni, és a könyvek helyét az internet próbálja. Gyengíti az agy erejét, helytelen életmódbeli szokásokra bátorít, elhízásra hajlamosít, mert ugye a tévé előtt igen-igen mozgásszegény életmódot lehet csak folytatni. Növeli, fokozza az ábrándozást, mert főleg a homloklebeny működésének a gyengülésével összefüggésben kialakulhat, főleg kisebbeknél az a kényszerképzet, hogy amit lát, az a valósággal egyenértékű. Hát ennek megvannak a negatív hatásai. Gyengíti a kreativitást. A jó és a rossz közötti különbségtétel képessége is csökken, és közönyre, közömbösségre hajlamosít. Elmondtam azt a történetet, ugye a keleti pályaudvar előtti esetet, nem? Akkor felidézem. A Magyar Televíziós stábja egy kísérletet kezdeményezett. Kiültettek egy hajléktalan benyomását keltő embert a keleti pályaudvar elé. Ott vannak ilyen kis kőkockák, és arra kiült ez az ember. Borostás volt, egy ronda svejti sapka volt a fején, és hát eléggé kopogtas ruhában. A stábban megbeszélték, hogy egy pár perces ücsörgés után forduljon le erről a kőkockáról. És 10 perc alatt 450 valahány ember ment el mellette, és inkább átlépték, mintsem, hogy megnézték volna, hogy mi van vele. Szóval lehet, hogy ez egy társadalmi jelenség, nem biztos, hogy csak a homlokleben csökkent működésével, és ennek kapcsán az erkölcsi érzékek gyengülésével kapcsolatos, de tény, hogy közömbösek és érdektelenek vagyunk egymás iránt, hogy ennek hátterében az életmód mekkora szerepet játszik, nincs ember, aki ezt képes lenne megmondani. Arra befolyásolja a nézőt, hogy könnyen vegye az erőszakot. Én emlékszem, hogy az 50-es, 60-as években, amikor végre vettünk egy rendes rádiót, mert korábban csak olyan volt, hogy beleszúrtunk egy szöget a krumpliba, és ahhoz egy ilyen kis nyomorult detektor kapcsolódott, és akkor valami távoli hangot lehetett hallani, amit vettünk egy normális rádiót, egy rövid hullámot is fogni ki. Ugye 56-ban ez nagyon izgalmas volt, mert 56-ban Amerika hangját, meg Szabad Európát is lehetett már ezzel fogni, úgyhogy bejöttek a szomszédok, és nálunk hallgatták. Na, lényeg az, hogyha történt valami brutalitás, akkor hetekig erről beszéltek. Majd valaki lemészárolja a családját, hát miután, hogy mondjam, a média próbál ebből híranyagot fabrikálni, mint ahogy az, és ezért többszörösen is felidézi, de az emberek már nem nagyon figyelnek oda rá. 70 embert megölt, mit tudom én, valahol Norvégiában, vagy hol valaki. Megölte, jó van. Szóval érdektelenné válunk. Érdektelenné válik. Tehát össztársadalmi szinten is megjelenik az érdektelenség és a közöny. A tévé ugyanakkor a gyermekeket ingerelhetőbbé teszi, növeli az agresszivitást, mert ismétlem a 007-es ügynök is agresszív, igaz? Ugye tudjuk, ki ez a 007-es ügynök, ez a James Bond. Ez lever embereket, hazudik, mit tudom én, dohányzik, iszik, te igazi macsó típus, és ez példa a gyermekek előtt, és azt hiszik, hogy ez erkölcsileg követhető, vállalható, még a társadalomban a többség részéről megbecsülést kiváltó magatartás. Tehát ugyanakkor függést hoz létre. Indiában $500 ajánlottak fel annak a családnak, amelyik egy hónapig nem néz tévét. És az első héten borzasztó frusztrált volt mindenki. Az apa verte a gyerekeket, verte a feleséget, mert nem tudott magával mit kezdeni, ehhez képest jobb lett volna a tévét néz. De egy hét elteltével kezdték a családi kapcsolatok értékét felfedezni. Programokat csináltak, kirándulni mentek, érdekes, a férfi újra felfedezte a feleségében az értékeket. Szóval, és a hónap végén megkapták az $500, hogyha ha nem néztek tévét. És máshol is végeztek hasonló vizsgálatokat, és mindenhol az emberi kapcsolatok javára történt elmozdulás. Ugye miből áll egy család esti élete? Hazamegy az asszony fáradtan, megfőzi még a vacsorát, gyereknek kioszt két nagy pofont, megnézi a leckét, hazajön a férj, elpanaszolja a férjnek, hogy a gyerek milyen volt, ad is lever neki kettőt, megeszik a vacsorát, elpillednek tőle, beülnek az ágyba, és együtt, egymás mellett ülve nézik a tévét. Aztán amelyik előbb elpunnyad, az lefekszik. Hátat fordít a másiknak, és megvolt az esti program. Na szóval ehhez képest tartalmasabban is el lehetne tölteni az időt együtt. és gyakorlatilag, ugye biztos láttak már önök is olyat, hogy vannak olyan kutyák, amelyek uralkodni akarnak a gazdán. És ez a kutya, ez betelepszik, és arcátlan, és pofátlan, és tényleg ő irányít otthon mindent. Hát a tévé adott esetben egy ilyen kutya szerepét is betöltheti, mert jaj, a sorozatomat most kezdődik, mindenki duguljon el, sorozatomat akarom nézni. Nem? És akkor ugye munkahelyen, meg mindenhol azt mesélik, hoppá, az én vagyok, de egy kikeres, és minek? Bocsánat, hogy nem halkítottam le. És persze, hogy a zsebem olyan van. Jó, hát reméljük, hogy nem tesz kísérletet még egyszer. Na, szóval utána a munkahelyen is arról beszélnek, hogy a Leoncio, meg az Izaura, meg mit tudom én ki, szóval ezen nőnek fel a gyermekeink, ezen növünk fel mindannyian, és ez a fő beszédtéma. Tehát egyfajta társadalom és személyiség formáló szerepe is van, de csak úgy a felsorolás szintjén szerettem volna elmondani. A homloklebeny működését fokozó 7 tevékenységet sorol fel ez a bizonyos könyv. Ezeket próbálnánk akkor most sorba venni. A friss levegőn eltöltött testmozgás, a gondolkodás, a tudatos gondolkodásra nevelés. Én például lehet, hogy most megbotránkoznak, és kialakul a vélemény rólam. Amikor üres járat van, akkor én villamoson, buszon könyvet fordítok. Ha nincs nálam könyv, akkor megpróbálom mondjuk az Amerikai Egyesült Államok 50 államát felsorolni a fejemben. Vagy valamit, mindegy, ami a memóriát javítja. Csak úgy példának említettem. Próbálok úgy keresztrejtény fejteni, hogy nem írom be a párhuzamos sorokat, hanem memorizálom azt, hogy oda milyen betű került, és ezt próbálom észben tartani. Csak azért, hogy működjön. Amúgy felesleges dolog a keresztrejtvénnyel foglalkozni, de úgy gondoltam, hogy 65 felé már egy kicsit edzésben kellene tartanom az agyamat, mert nincs annál szánalmasabb, amikor valakinek a teste az agyát túléli. Ilyen szellemileg leépült, a fejéből csak kinéző ember, szánalmas látvány, és hát én úgy gondolom, hogy amíg még van egy kis eszem, addig próbáljak ez ellen tenni. És ugyanakkor ugye a homloklebeny működését segíti, az anyatejet nem említem, mert a gyermekeknél ez nagyon fontos, hogy minél tovább szopik egy gyerek, annál biztosabb, hogy az agyi működés, az agyi funkciók, azok normálisak lesznek, és adott esetben az átlag gyerekek fölé emelkednek, hogyha anyatejjel táplálták őket hosszabb ideig, mint a többieket. A bevitt zsíroknak a miensége. Például a sertészsír vagy a telített zsírok merevekké teszik a szinapszisokat, ezeket a bizonyos agyi ingerület átvivőket. A telítetlen zsírok és ezek sorában az omega-3-as zsírsavak pedig rugalmassá teszik, és az agyi ingerület átvitelt javítják. Ugye lenmag, nem kell hozzá óriási nagy befektetés, nem kell halakat venni, és mondjuk halaknak a májában, meg a szöveteiben lévő olajat kinyerve hozzájutni ezekhez. Egy zacskó lenmag 150 forint, manapság röhely. És napi 2 evőkanál lenmagot belekeverni az ételbe, az egyéb kedvező hatások mellett még a szervezet omega-3-as szükségleteiről is gondoskodik. És érdekes módon ezek nem csak a sejtmembránokra hatnak kedvezően, hanem az idegingeret közvetítőkre és a szinapszisok működésére is. Tehát nagyon-nagyon sok jót tudunk tenni magunkkal, hogyha ezekre odafigyelünk. Nem igényel különösebb odafigyelést, mert Csak néhány dolgot mondtam el, és van még egy dolog, amire szeretnék kitérni, aztán átadnám a szót. A hibás életmódnak betegséget előidéző konzekvenciái is vannak. Agyvérzésre való hajlamot, cukorbajra való hajlamot, magas vérnyomásra való hajlamot fejleszt ki. A szívbajnak is megteremti a melegágyát, és ami izgalmas az agyműködés szempontjából, igaz, hogy ez nem a tudatos agyi tevékenységet érinti, de az agy fehér állományának a kóros elváltozása jár a helytelen életmóddal. A magas vérnyomásnak agysorvasztó hatása van. Kimutathatóan csökken az agy térfogata hosszú távon kezelés nélkül hagyott magas vérnyomás esetében. És akkor most egy, hát valószínűleg nem szimpatikus dolgot még hadd említsek meg, ez a spártai étrend. Ugye Spárta ott Görögországban nem igazán a bőven termő területek egyike. A spártai életmód az önmegtartóztatásról szól elsősorban, és egerekkel végzett kísérletek alapján megállapítást nyert, hogy a táplálék bevitel korlátozása javítja az életminőséget, és meghosszabbítja az életet. Egy egérnek, tudom én mennyi a kihordási ideje, 3 hónap, vagy 6 hónap, nem tudom. Minden esetre a gyors szaporulattal valahogy arányban van az élettartamuk. Megalapították, hogy normális étrenden élő egerek, tudom én, 6 hónap elteltével már haldoklanak, és azoknál az egereknél, ahol a táplálékbevitelt felére csökkentették, ott az átlag egerek halálozási arányához képest legalább ugyanannyit élnek. És ebben a második félben is igen tevékeny, izgága, mozgékony egerekre jellemző életet élnek. Ugye mi akkor érezzük jól magunkat, ha mindig jól lakottak vagyunk. És ez sem az élet minőségét, sem a homloklebeny működését, sem az élettartamot nem befolyásolja kedvezően. Ezzel nem akarnám az önök lelkesedését elvenni az életmód változtatás szempontjából, de úgy gondolom, hogy úgy teljes a kép, hogyha ezekről is beszélünk. Mert hiába él valaki önmegtartóztató életet, és patika mérlegen méri a táplálékokat, a különböző alkotó elemeket, hogy miből mennyit, miközben bizonyos területeken nem figyel oda eléggé a dolgokra. Azt szokták mondani, és ezt már a múlt alkalommal is érintettük, hogy a fejben dőlnek el a dolgok. A fejünk működéséhez, tudatos agyi tevékenységre, az akaraterő működésére, a jó és a rossz közötti különbségtétel képességére, készségére van szükség. És hogyha ezek optimális szinten működnek, akkor jó esélyünk van arra, hogy amit igaznak fogadunk el, helyesnek, azt majd be is építjük az életvitelünkben, mert a belátás jelen van, és az akaraterőnk is működik. Viszont ha foglyok vagyunk, a saját szokásainknak a foglyai, és az akaraterőnk ezeknek a kedvezőtlen tényezőknek a befolyására nap mint nap csökken, akkor azt csináljuk, mint Augustinus, egy egyházatya, aki valamikor a 4.-5. században élt, ha jól tudom, 430-ban halt meg. Volt egy rendszeresen ismétlődő bűne. Szerette a szebbik nemet. A Biblia tiltja a paráznaságot. És miután ő ezzel a bűnével nem tudott leszámolni, ezért kialakított egy érdekes ideológiát. És ezt az ideológiát az Isten Városa című munkájában fogalmazta meg. Azt mondta, az Isten Városa az egyház, és az üdvösséghez csak arra van szükség, hogy én az egyházhoz tartozok, mert az az Isten Városa, aki nincs benne az Isten Városában, az a Civitas Diaboliban, az ördög városában van, tehát az egyházon kívül, az elkárhozik, Tehát ahhoz, hogy én üdvösséget nyerjek, be kell kerüljek az egyházba. És ott aztán élek úgy, hogy sikerül. A lényeg az üdvösség szempontjából az, hogy egyháztag legyek. Miután nem tudta legyőzni a káros szenvedélyét, ezért ideológiát gyártott, hogy az üdvösség képzetével mégis számolhasson, abban a hamis reményben, hogy ő majd ilyen erkölcsi botlásokkal együtt is oda kerül, ahova szeretne. Hát ezt csak arról azért mondtam el, mert a kudarcainkat általában ideológiával szoktuk közömbösíteni. Kitaláljuk, hogy azt miért nem. És ez is az agy hibás működésére utal. Átadnám a szót, tessenek parancsolni. Tessék. Igen, igen, bocsánat, igaza van. Na, ez imponál nekem, hogy végre odafigyel valaki arra, amit mondok. Na, a vérnyomás csökkentésében a mozgásnak, például a szabad levegőn végzett mozgásnak óriási szerepe van. Akár a szisztolés nyomást 30-40 egységgel is leviheti egy intenzív félórás mozgás. Egy Tirala nevű professzor Svájcban a magas hegyek között mély légzés terápiával gyógyította a magas vérnyomás betegeket. Tehát megtanította őket helyesen lélegezni, és ezt egyfajta rendszer formájában beiktatta az életükbe. Reggel kellett légző gyakorlatokat végezni evés előtt, délben és este, és pár hónap elteltével normalizálódott ezeknek az embereknek a vérnyomása. A vérnyomás csökkentésében a lendmagnak is óriási szerepe van, a fokhagymát már említettem, a futólag is. A lendmag érdekes módon számomra is majdnem érthetetlenül, de olyan kedvezően hat a vérnyomásra, egy példát említenék. Ilyen posztgraduális képzés formájában elvégeztem én is ezt az életmód tanácsadói szakot, és egyszer csak kitörő lelkesedéssel bejön az előadások előtt reggel az egyik évfolyamtársunk, és azt mondja, hogy képzeljétek el, ezt mindenképpen el kell mondanom, amúgy is ilyen beszédes, kicsit, hogy is mondjam, korpulens alkatus rác, ilyen vidám, kicsit testesebb, és azt mondta, hogy van nekem egy apósom, hogy mondjam, borzasztó rossz természetű ember, korhely, iszik, dohányzik, arrogáns, és ami csak árt egy ember egészségének, az az életében mind megvan. És nem tudom, valamilyen rossz pillanatában, vagy gyengébb pillanatában megnyerték annak, hogy naponta kétszer tegyen az ételébe egy-két kanál őrölt lendmagot. És lement a vérnyomása. Már ugye a gutaütés határát súrolta, 200 körüli értéken volt általában. A lendmagtól csak ivott mellette, folytatta ezt a ronda életvitelt, és csak a lendmagtól. Lehet, hogy az ő életére a lendmagnak különleges hatása volt, de szinte csodaszámba menő módon levitte a vérnyomását olyan 140-150-es értékre a 200-ról. Tehát megszűnt a közvetlen veszély. Tehát a barátaim, ismerőseim, akikkel ugye el szoktam beszélni ilyen jellegű dolgokról, szinte kivétel nélkül elmondják, hogy félórás biciklizés 30-40 egységgel leviszi a szisztolés nyomást. Ha ez nem rendszeres, akkor persze fölugrik, de ha rendszeresen csináljuk, akkor megmarad ezen az értéken. Ha valakinek cukor problémája van, a cukor is fölemeli, tehát ha magas a vércukorszint, az is emeli a vérnyomást. Tehát jó odafigyelni a vércukorszintre is. A vércukor szinttel kapcsolatban annyit el kell mondani, hogy az általános szakmai protokoll az 5-9-6-6-1-et fogadja el felső értéknek. Az amerikai egészségnevelés azt mondja, hogy 4,3-as érték felett még működik a hasnyálmirigy. Tehát ha hasnyálmirigyünket pihentetni akarjuk, akkor olyan ritkán étkezzünk, hogy egy bizonyos időtartamig a vércukor szintünk 3,9 és 4,3 közötti értéken legyen, mert ekkor legalább pihen a hasnyálmirigy. Tehát nem szabad fellélegeznünk, akkor persze fellélegezhetünk, mert ezt nem tilthatom meg, ha mondjuk eljövünk és nincs megcsillagozva, a labor leleten a vércukor érték, mert mondjuk 5,6. Nem igazán. A hasnyálmirigy működése és pihenése szempontjából nem igazán. Nem olyan nagy baj, ha egy kicsit éhezünk. Nem olyan nagy. Gondoljunk a spártai életmód előnyeire, egerek esetében. Van-e még? Tessék. Én nem tudom, hogy jövőre mit terveznek, mit nem az én kedves kollégáim és a szervezők. Hogyha önöket is megkérdezik, akkor hadd súgjak. Én javasolnám azt, hogy egy olyan sorozatot, ha még eddig nem volt, olyan sorozatot kellene tartatni egy szakavatott emberekkel, hogy hogyan lehet életmódváltoztatással kedvező hatást gyakorolni degeneratív jellegű életmód eredetű betegségekre. Például a szív- és érrendszeri problémák, igaz, hogy nem olyan gyorsan, de 2-3 éves átfutás idővel szinte teljességgel megszüntethetők. Nem egy olyan könyvet szereztem be, ahol klinikusok végeztek vizsgálatokat, és a vizsgálataikat laborleletekkel és képalkotó eljárással rögzített képekkel is demonstrálták. Szívkoszorúér olyan jelentős javulást mutat, noha bypass műtétre írták ki az illetőt, hogy tökéletesen átjárhatóvá vált a koszorúér műtéti beavatkozás nélkül. Ma már itt Magyarországon is mondogatják, csak még a klinikai oldal nem tart lépést ezekkel a felismerésekkel, hogy például cukorbetegség visszafordíthatóvá válik életmódbeli változásoknak köszönhetően. Ezért beszéltünk most itt az előadás sorozat végén az életmódváltoztatás nehézségeiről, hogy ezekkel tudatosan számolva, ezeknek a minimumra csökkentésével elindulhassunk egy olyan irányban, ahol az életmódváltoztatás majd azokra a szervi elváltozásokra, amelyek az élet minőségét rontják, hogy azokra így közvetett módon is kedvező hatást gyakoroljunk, még akkor is, ha nem fedeztek fel nálunk se magas vérnyomás betegséget, se cukorbetegséget, se más ilyen jellegű, degeneratív jellegű betegséget. Itt említeném meg például újra ezt a bizonyos Kína tanulmányt, hogyha mondjuk legközelebb én is előfordulok itt, és netántán arról beszélnék, hogy a rák kialakulásának a mikéntjét, intenzitását hogyan lehet életmóddal befolyásolni, akkor örülnék neki, hogyha itt mindenki jelentkezne, és azt mondaná, jó, köszönjük szépen, ezt már megtudtuk a Kína tanulmányból, és akkor most váltsunk, és másról beszéljünk. Mert ez a Kína tanulmány, ez olyan klasszikus műnek tekinthető, mint Einsteinnek a relativitás elmélete a fizikában. Ismétlem, nincs érdekeltségem ezen a területen, csak a könyvnek a tartalmi oldala az nyűgözött le. Van-e még valakinek kérdése? Tessék!
1: Nekem van egy kérdésem, a homlokrendeiről volt szó, igen. Az indiaiak a harmadik szemet szokták elmondani.
0: Igen,
1: milyen
0: igen.
1: Milyen esetükről beváltozik? Több száz egyetik a harmadik szemet emlegetik.
0: Hát nem tudom, lehetséges, hogy ugye harmadik szem úgy sincs, van egy gyík, aminek a feje tetején van szem, hogy az mennyire működik, mennyire nem tudom. De én úgy gondolom, hogy ez a harmadik szem képletesen érthető, és a kifinomult érzékekre és a kifinomult erkölcsi érzékre utalhat. Gyerek fejjel dolgoztam egy rádióműszerész műhelyben, ahol a főnököm felesége, különben rendes nő, szivarozott. Olyan büdös volt, hogy arra nincs kifejezés, de amellett én megfigyeltem, hogy érzéketlen volt. Ez úgy szemet, 18-19 éves voltam, úgy szemet szúrt nekem, hogy nem érzékeny a mások nyomorúsága iránt. És én akkor semmilyen jellegű ismerettel nem rendelkeztem, úgy arra gondoltam, hogy vajon nem függ-e össze ezzel a tudatmódosító szerrel ez az állapot. Nem jártam olyan mélység a nyomába, csak a felszínen, hogy tudjuk, hogy az agyérek beszükülnek, stb. Tehát a az agy funkciója, mint olyan, egy kicsit romlik, és én nem gondoltam akkor arra, hogy van ilyen közvetlen kapcsolat, de az agynak a táplálása, oxigénben gazdag vérrel való ellátás és egyáltalán a működésének a kedvezőtlen irányú befolyásolása az erkölcsi érzékre és a tudatra is kedvezőtlenül hat. Például megfigyelték, hogy gyerekeknek az édesség fogyasztása szétszórtá tesz, dekoncentráltá tesz, szóval, és kialakít függést, és egy nagyon-nagyon érzékeny, finom szerkezet vagyunk mi, és nem úgy bánunk magunkkal, ahogy egy ilyen finom szerkezet amúgy megkívánná. Úgy gondoljuk, hogy 70-80 évig mindenképpen eljár tengelyén. Aztán legalább jól érezzük magunkat ez alatt az időszak alatt. Igazán akkor érezzük jól magunkat, ha az élethez az élet minőség is társul. Hát, igen, tessék. Hogy mondod még egyszer? A laikusok haszonnal forgatják, mert érthető nyelven van leírva. Nem tudom, hogy ez, ami most megjelent, ez kinek a fordítása. Én a fiam fordítását olvastam, az kifejezetten élvezhető. Az volt az érzésem egy-két oldal összehasonlítása után, hogy a mondani valóját egy kicsit a helyi igényekhez tompították. De a lényeg reménységem szerint benne van. Unalmas olvasmány, azt hozzátenném, szívós kitartás kell hozzá, mert nagyon sok statisztikai adat van benne, de megtérül. Megtérül. Én azt szoktam csinálni könyvek olvasásakor, hogy lapszélre írok ki jegyzeteket, így tanultam régen, és ha csak a lapszélre vetek egy pillantást, akkor a lapszéli jegyzetből már vissza tudok következtetni az oldalon lévő tartalmi területre is. És sokkal könnyebb ismételni, sokkal könnyebb a könyv mondani valóját felidézni, és le is lehet egyszerűsíteni. Én önmagam érdekében általában mindig leegyszerűsítem a dolgokat, hogy én is megértsem, aztán így könnyebben elboldogulok. És ezt is összefoglalhatnám két mondatban, de akkor ez a kihívás nem működne. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm.

Kedves hallgatók, nagyon fontos, lényeges és kényes témához is érkeztünk, hogy vajon a mai világhelyzetben, amely rendkívül zűrzavaros, nem csak gazdaságilag, politikailag, de minden bizonnyal az vallásilag is, vajon a Biblia milyen fény bocsát a mai világunkra ilyen szempontból, hogyan mutatja be a mai vallásokat, felekezeteket, egyáltalán várható ez a Bibliától, benn van-e a Bibliában ez a minősítés, ez a bemutatás. Mivel hatalmas a témánk, néhány alapvető megadott szempont alapján szeretném elvégezni az áttekintést, úgyhogy az első nagy kérdés, amit egy ilyen témánál fel kell vetni, és ezzel szeretném kezdeni a témát, hogy mi is ez, hogy vallás? Az elmúlt hetekben, hónapokban sok vita folyik erről Magyarországon. Hát a parlament is erről vitázik már, ugye a törvény módosítással kapcsolatosan. Elhangzott sok képviselő részéről, hogy definiálni, meghatározni kellene azt, hogy mit is nevezünk vallásnak. De a parlamenten kívül a hírlapi nyilatkozatokban, a publicisztikában is rendkívül sok cikk lát napvilágot, hogy mi nevezhető vallásnak, mi tarthat jog

Mert életében mindenképpen az újjászületésnek kell megelőznie a keresztséget. Mert a Biblia arról beszél, hogy a keresztség nem más, mint az újjászületésnek a fürdője. Az újjászületésnek a megpecsételése. De nézzük meg egész röviden, hogy mi is az az újjászületés, aminek a megpecsételése a felnőtt keresztség. János evangélium a 3. fejezetének a 3-tól 8-ig terjedő verseit olvassuk el, ezt a nagyon jól ismert ige szakaszt, amikor Nikodémus éjszaka megy Jézushoz, és feltesz Jézusnak egy kérdést, és utána Jézus válaszol a kérdésre, ami először úgy tűnik, hogy nem is arra válaszol Jézus, amit Nikodémus kérdez, de mégis valójában annak a lényegét mondja el. A legnagyobb probléma lényegéről beszél itt Jézus János evangélium a 3. fejezetében. Azt olvassuk a 3. verstől kezdve, felelt Jézus Nikodémusnak, és ezt mondta. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Mondta néki Nikodémus, mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemeheti az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-e? Felelt Jézus, bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked, szükség néktek újonnan születnetek. A szél fúj, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jő és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Szeretném, hogyha a felolvasott ige szakasznak a végével kezdenénk ennek az ige szakasznak az áttekintését. Jézus azt mondja Nikodémusnak, hogy a szél fúj, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jő és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Mit mond el Jézus Krisztus? Jézus Krisztus azt mondja el, hogy a szent lélek mihez hasonlít? A szélhez. A szélhez hasonlít a szent lélek munkája, amit az ember nem tud megfogni kézzel foghatóan, de érzékeli, tapasztalja, hogy egy belső hang készteti valamire, vonza őt valami belülről, amit nem is tud még esetleg megfogalmazni, hogy mi, de érzi azt az erőt a szívében, a lelkében, a megszólítást, az Istenhez való vezetést. Igen, azt mondja a Szentírás, hogy a Szentlélek mindenkit megkeres ezzel a megszólító szavával. Azt mondja a Jelenések könyve 3. fejezetének 20. versében Jézus Krisztus, hogy én az ajtó előtt állok és zörgetek. Hogy zörget Jézus mindannyiunk szíve ajtaján? Hogy? Milyen módon? A Szentlélek által, aki által megszólít bennünket, késztetéseket ad, ad jobb utáni vágyat, alakítja a körülményeinket, az élethelyzeteinket, hogy olyan tapasztalatokat szerezzünk, amik közelebb visznek bennünket ő hozzá. Igen, sok mindent lehetne mondani a Szentlélek munkájáról, nem is részletezzük most ezt. Azt hiszem, mindannyian tudjuk, hogy mit jelent a szélnek ez az zúgása, amikor a Szentlélek megszólít bennünket. És azt mondja Jézus Krisztus, hogy amikor a szél elkezd fújni valakinek az életében, amikor valaki meghallja ezt a szót, és enged ennek a késztetésnek, ez a befolyás, ez a benyomás egyre erőteljesebb. Ha az ember nem áll ellene a lélek késztetésének, akkor az Isten lelke vonja, vonja egyre közelebb az Istenhez, és bekövetkezik az ember életében az a fordulat, amit a Biblia újjászületésnek nevez, vagy más néven, más fordításban felülről születésnek. Újjászületés, vagy felülről születés. Mit jelent ez? Mi történik az ember életében? Bekövetkezik egy alapvető változás. Az ember megismeri az Istent, elfogadja az Isten ígéjét, megismeri az Isten szeretetét, megismeri az Isten törvényét, és mindez belül egy hatalmas változást, egy gondolkodásbeli változást fog az emberben előidézni. Egy értékrend csere fog bekövetkezni az embernél. Amit idáig értéknek tartott, haladt a világ szokásaival, arról megismeri és belátja, hogy az semmire való, hiába való dolog. És amit idáig megvetett, mellőzött, azt most fontosnak, mindennél fontosabbnak tartja az Isten keresését.

Igen, az újjászületés egy belülről történt esemény az emberben, alapvetően megtérésnek, az alapvető megtérésnek is nevezzük az újjászületést, amikor az ember megfordul belülről. De mint ahogy a születés, minden egyes születés valaminek a kezdete. Ugye az nem a végállomás, hanem a születés ugye az mindig a kezdetet jelenti. Ugyanígy az újjászületés is egy új életnek, a lelki életnek a kezdetét jelenti az ember életében. Ez nem azt jelenti, hogy a te Szentlélek munkája befejeződik, hanem akkor tud csak igazából elkezdődni egy másik síkon, amikor az ember igent mondott ennek a kérlelésnek, és átadta magát Istennek. Igen, amikor ez a fordulat megtörtént, a Szentlélek hatalmas erővel folytatja tovább az ember életében a munkát. És amikor Jézus mindenről beszél Nikodémusnak, Nikodémusban fölvetődik az a kérdés, hogy újjászületés. Nem érti meg még mindjárt a lelki lényegét ennek a kifejezésnek, és akkor megkérdezi, hogy az ember hogy születhet újjá, hogyha egyszer már vén? Bemehet újra az anyjának a méhébe? Hát hogy ez lehetetlenség? És Jézus mit mond? Teljesen ketté választja a testi születést az újjászületéstől. Mert mit mond? Azt mondja, hogy ami testtől született, test az. Ami lélektől született, lélek az. Jézus ezzel azt mondja el, hogy amikor valaki megszületik fizikai értelemben a csecsemő, akkor nem következik be az újjászületés. Ami testtől született, az test az. Az egy testi születés. Hatalmas dolog, egy élet megszületett, de az nem a lelki születés. Az újjászületésnek más törvényszerűségei vannak. Másképp következik be az ember életében. Ami testtől született, test az. Ami lélektől született, lélek az. És mit mond Jézus? Aki nem születik víztől és lélektől. Jézus maga is kimondja ezt, hogy nem elég lélektől születni, hanem a lélektől való születést meg kell pecsételni a keresztség cselekményével. Tehát tulajdonképpen el kell, hogy mondjuk, hogy a lélektől való születésnek, az újjászületésnek, a megtérésnek, az emberben végbe menő változásnak a megpecsételése külső cselekmény formájában a keresztség. A Biblia egyértelműen szól erről, János evangélium a 3. fejezetében is. Mindennek alátámasztására szeretnék most egy rövid példát elmondani, és utána újra rátérünk az elméleti vonatkozására ennek a kérdésnek, de szeretném egy példával illusztrálni mindezt, amiről idáig szóltunk. Pál apostolnak a megtéréséről szeretnék szólni. Pál apostol, amikor megtért a damaszkuszi úton, mert ugye egyértelmű, hogy Pál apostol ott tért meg. Ő a Biblia ismerője volt, korának hatalmas tudósa volt. Ő benne volt egy istenfélelem, egyfajta buzgóság az Istenért, de nem ismerte még meg Jézus Krisztust. Ez a fordulat, ez az igazi fordulat még nem következett meg benne, nem következett be benne. És amikor Jézussal találkozik a damaszkuszi úton, akkor a következőt olvassuk Apostolok cselekedete 9. fejezetének a 3. versében. Ugye miért megy Pál a damaszkuszi úton? Miért megy? Mert ugye akar menni Damaszkuszba, hogy azokat a zsidó származású keresztényeket, akik megtértek, elfogadták Jézus Krisztust, azokat fogva vigye Jeruzsálembe. Ugye Pál apostol üldözte mindazokat, a korábbi Pál apostol Saulus üldözte a keresztényeket. És azt olvassuk a 3. verstől kezdődően, amint ment, lőn, hogy közelgete Damaszkuszhoz, és nagy hirtelenséggel fény sugározta őt körül a mennyből, és ő leesvén a földre halla szózatot, amely ezt mondotta néki, Saul, Saul, mit kergetsz engem? És mondta, kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig mondta, én vagyok Jézus, akit te kergetsz, nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Remegve és ámulva mondta, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr pedig mondta néki, kelj fel, és menj be a városba, és majd megmondják néked, mit kell cselekedned. Ugye itt egyértelmű, hogy bekövetkezik Pálnak a megtérése, egy gondolkodás módbeli változás következett be nála. Megismerte azt, hogy amit ő idáig cselekedett, az bűn volt. Ő üldözte a keresztényeket, és azt hitte, hogy ezzel Isten tiszteletet cselekszik. De közben a bűn útját járta ezáltal, és most Jézus megszólítja őt, és akit ő idáig tagadott, akiről idáig azt gondolta, hogy Isten káromlás, hogyha valaki azt mondja,
mint amit István is mondott a megkövézésekor, hogy látom az eget megnyílni, és az ember fiát az atya jobbja felől állani. Amikor ezeket hallotta Pál, ő is berúgta a fülét szinte, hogy ne hallja, mert Isten káromlásnak minősítette. De most rádöbbent arra, hogy mindez igazság. Jézus Krisztus él, Jézus Krisztus az Isten fia, ő a Messiás. És bekövetkezett az életében az igazi megtérés. És nézzük meg, hogy mi lett ennek utána az eredménye. Bement ugye a városba, a bizonyos egyenes utcába, oda ment szállásra, oda vezették őt, és utána az Úr megszólította egy szolgáját, Ananiást, hogy menjen el oda az egyenes utcába, mert ott van egy bizonyos Saulus, és imádkozik. És akkor ez az Ananiás, azt olvassuk, hogy még először szabadkozott, hogy de hát Uram, hát ez az ember pusztítja a te egyházadat. És Jézus elmondja neki, hogy nem, ez az ember már megváltozott, ez az ember megtért. És utána nézzük meg, azt olvassuk a 17. versben. Elment azért Ananiás, és bement a házba, és kezeit rejávetvén mondta, Saul atyám fia, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent néked az úton, melyen jöttél, hogy szemeid megnyíljanak, és beteljesedjél Szentlélekkel. És azonnal, mint egy pikkelyek estek le a szemeiről, és mindjárt visszanyerte látását. És mit olvasunk utána? És felkelvén megkeresztelkedik. Igen, megtörtént benne ez a nagy változás, az újjászületésnek a fordulata, a megtérés fordulata. És Pál apostol is, Saulus is, mivel pecsételte meg mindezt? Felkelt és megkeresztelkedett. Szövetséget kötött Istennel, az élő Istennel. Igen, szeretném ezeket a kifejezéseket csokorba szedni. Kigyűjtöttem magamnak 4 igét is, és szeretném egymás után ezeket megemlíteni. Az egyik, János evangélium a 3. fejezetében, amit említettünk, hogyha valaki nem születik víztől és lélektől. Az alapigényben azt olvastuk a Titushoz írott levélben, a 3. fejezet 5. versében, hogy az újjászületés fürdője. De olvassunk el egy másik igét is, Márk evangéliuma 1. fejezetének a 4. versét. Márk evangéliuma 1. fejezetének a 4. verse a következőt mondja. Márk evangéliuma 1. fejezet 4. verse. Előállt János, ugye itt keresztelő Jánosról van szó, keresztelvén a pusztában, és prédikálván a megtérésnek keresztségét a bűnöknek bocsánatára. Hogy nevezi itt az evangélium is a keresztséget? A megtérésnek a keresztsége, az újjászületés, megtérésnek a megpecsételése, ennek nevezi a Szentírás Márk evangélió és a keresztséget. Apostolok cselekedetéből is szeretnék még egy igét olvasni, ez az a 4. ige, amit szeretnék ezzel kapcsolatban megemlíteni. Azért idézek több igét, hogy lássuk, hogy a Bibliának a legkülönbözőbb könyvei az Új Szövetségben erről beszélnek, hogy az újjászületés, a megtérésnek a keresztsége, a felnőtt keresztség. Így olvasom a 38. fejezetben, elnézést, 2. fejezet, 38. vers, apostolok cselekedetében. Péter pedig mondta nékik, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Mit mond Pál apostol? Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg. Egybe tartozó fogalmak ezek, egymást követő események kell, hogy legyenek egy ember életében. De nézzük meg, hogy mit mond a Szentírás arról, Jézus Krisztus mit mond arról egészen határozottan, hogy minek kell megelőznie minden ember életében a keresztséget. Jézus elmondja, hogy a keresztségnek kell, hogy előzménye legyen. Ugye beszéltünk arról, hogy a keresztség előzménye mindenképpen az újjászületés. Tehát, hogy az emberben belülről ez a fordulat megtörténjen, bekövetkezzen. De nézzük meg ezek után Máté evangélium a 28. fejezetét. Máté evangélium a 28. fejezetének az utolsó 2 versét olvassuk el a híres misszióparancs Jézus Krisztus búcsú beszédeiben. Máté evangéliuma 28. fejezetének a 19. és 20. versei a következőt mondják. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek,
és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Jézus mit mondott el az övéinek? Mi volt a feladatuk? És mi ma is mindannyiunk feladata? Elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket. Tegyetek tanítványokká. És utána, miután tanítványá tettétek, részletezi a 20. versben, hogy mit jelent tanítványá tenni. Azt jelenti tanítványá tenni egy embert, hogy tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsolok néktek. Tehát ez jelenti, hogy valaki Krisztus tanítványa lesz, hogy megismeri az Isten beszédét, megismeri Jézus tanításait, és ennek a követője lesz. És miután ez a fordulat bekövetkezett az ember életében, és elkezd járni az Isten által mutatott úton, akkor utána kereszteljétek meg őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ne feledjük el a sorrendet, a sorrend nem felcserélhető. Tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Itt szeretnék visszautalni arra, hogy egyértelmű, amiről az előbb szóltunk, a bevezetésben szóltunk, hogy itt is az Isten törvénye jelenik meg. Ugye Jézus mit mond? Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amiket én parancsoltam néktek. Mit mondtunk a bevezetőben? Isten és ember szövetségének mi lehet az alapja? Egyes egyedül a törvény, az Isten törvénye. És Jézus is ezt mondja, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amiket én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. De nézzük meg ezek után, hogy mi a bibliai keresztségnek a formája. Milyen volt az a bibliai keresztség, milyen lehetett az a bibliai keresztség, amiről a Szentírás beszél, amivel keresztelő János is keresztelt. Szeretnék itt is 3 igét felolvasni, de mielőtt olvasnánk ezeket az igéket, szeretném, hogyha a szóra, a görög szóra egy rövid ideig figyelmet szentelnénk, itt a baptizó szó van, ami alámerítést jelent. Vagy bemerítés, vagy alámerítésnek is fordítható. Tehát ugye ez a keresztelő János is, tehát ugye minden nyelvben, egyébként angolban is, tehát idegen nyelvekben ezt a szót adja vissza a fordítás, tehát nem a kereszttel van kapcsolatban a keresztség, hanem az alámerítéssel van minden szóval, minden nyelvben. A baptizm, ugye, tehát minden nyelvben szinte ezt a fogalmat jelöli, a magyar nyelv az, amelyik a keresztséghez köti, tehát ebből a szóból eredezteti ezt a szót, de az eredeti szó, ez nem ez fedi. Tehát ez alámerítést vagy bemerítést jelent. De nézzük meg, hogy mennyire ezt támasztja alá az egész Szentírás. Szeretnék 3 igét olvasni. Az egyiket Márk evangéliuma 1. fejezetének az 5. verséből. Így olvassuk Márk evangéliuma 1. fejezetének az 5. verse, és kiment hozzá Júdeának egész tartománya, ugye már pedig keresztelő Jánoshoz, és a jeruzsálembeliek is, és megkeresztelkedének mindnyájan ő általa a Jordán vizében bűneikről vallást tevén. Azt mondja, hogy megkeresztelkedtek a Jordán vizében. Figyeljük meg ezt a fogalmat. De utána menjünk tovább, Máté evangélium a 3. fejezetének a 16. verse, amikor Jézus keresztsége bekövetkezett, János evangélium a 3. fejezet 16. versében, így olvassuk. És Jézus megkeresztelkedvén azonnal kijött a vízből. Tehát Jézus belement a vízbe ahhoz, hogy meg lehessen keresztelni. És csak egyszerűen ezt mondja, tűnik, ez teljesen természetes volt a Biblia nyelvezetében, hogy amikor Jézus kijött a vízből, ugye ahova belement a keresztségekor. János evangélium a 3. fejezetének a 23. versét is olvassuk el. Ezeket csak azért szeretném ennek az egyetlen egy gondolatnak az alátámasztására, hogy mennyire az alámerítéses keresztséget hangsúlyozza a Szentírás. János evangélium a 3. fejezetének a 23. verse ezt mondja. János szintén keresztelt Énonban, Sálemhez közel, mert ott sok volt a víz. Figyeljük ezt a kifejezést. Ott keresztelt, mert ott sok volt a víz. Volt elegendő vízmennyiség ahhoz, hogy az alámerítést meg lehessen, vagy véghez lehessen vinni.
Ugye egy néhány csepp víznek az ember homlokára vagy fejre tételéhez nem kell sok víz. Tehát ugye az igék egyértelműen azt támasztják alá, amit a szónak az eredeti formája is kifejez, hogy a bibliai keresztségnek a formája az alámerítéses keresztség. De nézzük meg, hogy mit fejez ki önmagában ez a forma, hogy alámerítéses keresztség. A Bibliából, akik olvassuk a Szentírást, már megláthattuk, hogy semmi nincs véletlenül. Mindennek megvan a maga jelentősége. És figyeljük meg, hogy az Isten annyira nem a formáknak az Istene. Ugye az Isten nem a külsőségekre helyezi a hangsúlyt. De amikor valamit határozottan útbaigazítást ad az embernek, vagy valamit parancsolatba ad, vagy valamit beiktat, egy rendtartást, annak viszont minden egyes részletének megvan a maga jelentősége. És éppen ezért ennek a cselekménynek, az alámerítéses keresztségnek is megvan a maga jelképe, tehát hogy minek a jelképe, hogy mit fejezesz ki, és megvan a maga lelki tanítása. Újra lapozunk vissza Márk evangéliumához. Márk evangéliuma első fejezetének a 4.-5. versében szeretném azt a gondolatot megemlíteni, amit az előbb már olvastunk, csak erre a szóra még idáig nem helyeztünk hangsúlyt. Márk evangéliuma első fejezetének a 4. és 5. verse ezt mondja, hogy előállt János keresztelvén a pusztában és prédikálván a megtérés keresztségét a bűnöknek bocsánatára. És kiment hozzá Júdeának egész tartománya és a jeruzsálembeliek is, és megkeresztelkedének mindnyájan ő általa a Jordán vizében bűneikről vallást tévén. Ez a két kifejezés, amire szeretnék most hangsúlyt tenni, hogy a keresztség, a megtérés keresztsége a bűnök bocsánatára, és utána pedig azt, amit itt olvastunk, hogy kimentek az emberek, megkeresztelkedtek a Jordán vizében bűneikről vallást tévén. Tehát a bűnök bocsánata kerül valamilyen szinten előtérbe a keresztségkor. Mindjárt látni fogjuk, hogy milyen formában. A másik igét, amit az előbb már szintén olvastunk, Apostolok cselekedete 2. fejezetének a 38. verséből olvassuk. Péter pedig mondta nékik, térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára. Itt is azt hangsúlyozza, hogy megkeresztelkedni a bűnöknek bocsánatára. És szeretném még, hogyha az Apostolok cselekedetéből még egy igét elolvasnánk, a 22. fejezetének a 16. versét. Itt Pál apostol visszaemlékezése az ő megtérésére, visszaemlékezik ugye itt az elfogatásakor az ő. Megtérésére. Apostolok cselekedete 22.16. Tehát amikor visszaemlékezik Pál apostol az ő megtérésére és azokra az eseményekre, amik a damaszkuszi úton történtek, akkor utána így emlékezik vissza, és ezt mondja. Hogy tehát ugye ez volt, amit hallott, és amilyen útmaigazítást és útmutatást kapott. Azt mondja, hogy most annak okáért mist késetelmezel, kelj fel és keresztelkedjél meg, és mosd le a te bűneidet, segítségül híván az Úr nevét. Azt mondja, hogy keresztelkedj meg, és lemosván a te bűneidet, mosd le a te bűneidet. Tehát a bűnök megbocsátása, a bűnök bevallása, a bűnök megbocsátása, a bűnök lemosása, ez az, ami a keresztség folyamán bekövetkezik, és ennek az eseménynek a jelképe az alámerítéses keresztség. Tehát amikor jelképesen az alámerítésnek a cselekménye megtörténik, akkor mi történik tulajdonképpen? Akkor valaki a hullám sírban elmerült. Tehát minthogyha egy meghalás következne be. Meghalás következik be a régi életnek. Eltemettetik a régi élet, az összes elkövetett, az élet addig elkövetett összes bűne lemosásra kerül. Tehát az Isten azt mondja az ő igéjében, hogy a keresztségben bekövetkezik az a hatalmas nagy csoda, hogy az Isten lemossa rólunk egy összegben, elengedi a mi összes bűnadósságunkat, amilyen bűnt elkövettünk az életben. Az Isten egyszerre megszabadít bennünket minden bűnünktől.
fölvetődik a kérdés, hogy de hát nem bocsátja meg az Isten a bűneinket akkor is, amikor még keresztség előtt valaki hozzáfordul, és kéri a bűnbocsánatot? De az Isten megbocsátja a bűnt. Minden egyes őszinte bűnbánati imát az Isten meghallgat, és mindenkinek bűnbocsánatot ad. De akkor miben más mégis a keresztségkor való bűnök lemosása a naponkénti bűnbánatnál és a bűnbocsánat kérésnél? Mi történik tulajdonképpen ekkor? Ugye mindenképpen arról beszél a Szentírás, hogy itt a bűnök lemosása történik, tehát alapos önvizsgálattal, töredelmes lelkülettel kell készülni a keresztségre, a bűnök lemosására, de ha valaki ezzel a lelkülettel keresztelkedik meg, úgyhogy előtte minden általa ismert bűnére kérte a bocsánatot, akkor az Isten lemossa az életének az összes bűnét. Szeretném megkérdezni, hogy emlékezünk az életünk összes bűnére? De hogy emlékezünk? Töredékére sem. Töredékére sem emlékezünk. De az Isten azt ígérte, hogyha én szövetséget akarok vele kötni, ő fölajánlja a szövetségét, de hogy tud, ő kivel tud szövetséget létesíteni az Isten? Aki tiszta. Ki az az ember, aki önmagától tiszta lenne? Senki. De amikor valaki őszinte szívvel járul az Istenhez, és részesül a keresztségben, az Isten lemossa az életének az összes bűnét, és az Isten előtt olyan, mintha soha ebben az életben nem követett volna el bűnt. A keresztségnek ez a hatalmas ajándéka. Úgy bocsátja meg az Isten a bűnt, és olyannak tekinti az embert, mintha soha semmilyen bűnt el nem követett volna. Igen, az Isten így tud az emberrel szövetségbe lépni. És utána majd a beszélgetésnél kitérhetünk rá, most nem szeretnék ebbe a részébe belemenni, hogy de utána mi történik a szövetség után, a keresztség után, amikor az ember újra bűnöket követel, hogy akkor utána hogy van ennek a rendezése, erről mondom, ezt kicsikét szétfeszíteni ennek a kereteit, erről majd a beszélgetésben szólhatunk. De mindenképpen tehát a keresztségről tudni kell azt a hatalmas nagy igazságot, mondjuk így ki, hatalmas nagy igazságot, hogy a keresztségkor az Isten az élet összes elkövetett bűnét lemossa az emberről. Tehát ez a szimbólum ezt fejezi ki. Az ember meghal valaminek, az egész eddigi életének, eltemeti a hullámsírba mindazt, ami történt, és úgy támad fel egy új életre, hogy mint aki úgy, tehát tiszta lappal kezdi az életét, ha ezt a fogalmat lehet így használni, mint aki még soha nem vétkezett, és így, ilyen módon kezdi el az ember az Istennel való szövetségben való járást. De nézzük meg, hogy erről hogy beszél a római levél, 6. fejezetének a 4. verse. A római levél 6. fejezet 4. verse a következőt mondja. Eltemettetünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba. Figyeljük ezeket a kifejezéseket, következetesen erről beszél a Biblia. Eltemettetünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba. Eltemettetünk. De itt nem ér véget a szertartás, mert ugye amikor valakit alámerítenek, abból fel is emelik. És mit mond utána? Hogy amik éppen feltámasztatott Krisztus a halálból az atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk ő vele. Tehát ennek a csodának a kifejezése, a jelképe a keresztség, az alámerítéses keresztség, meghalni egy régi életnek, és feltámasztatni egy új életre az Atya ereje által, a Jézus Krisztusban való új életre. De nézzük meg ezt a gondolatot még tovább, és figyeljük meg, hogy mennyire hangsúlyozza itt a római levélben Pál apostol a 6. fejezetben, a 3. verset olvassuk el, itt az ezt megelőző verset, mennyire hangsúlyozza, hogy ez Jézus Krisztus áldozatával függ össze a keresztség. Tehát, hogy mennyire az ő áldozatára épül, mennyire a bűnök bocsánata az alapja, és Jézus áldozata nélkül ez nem következhetne be. Ezt olvassuk a 6. fejezet 3. versében. Avagy nem tudjátok hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg. Tehát azt mondja, hogy aki megkeresztelkedik, szövetséget köt Istennel Jézus Krisztus által, az az ember, mindenki, aki szövetséget köt, hogy keresztelkedik meg? Jézus Krisztus halálába keresztelkedik meg. Mit jelent ez?
azt jelenti, hogy az emberben tudatosulnia kell annak, hogy én az Istennel szövetséget köthetek, ennek volt egy előfeltétele, és ez nem volt más, mint Jézus halála. Az ő áldozata által lehetek én csak az élő Istennel kapcsolatban, mert én bűnös ember egy közben járó kiiktatásával közvetlenül nem érintkezhetek az Atyával. Kell egy közben járó Jézus Krisztus, az ő áldozata, ami által megbocsátja és eltörli az én bűnömet. Ez szükséges ahhoz, hogy én az Istennel szövetséget köthessek. Tehát azt mondja, hogy akik megkeresztelkedtünk, Jézus Krisztus halálába keresztelkedtünk meg. De álljunk meg még itt egy pillanatra, és szeretnék arról néhány szót szólni, hogy maga a bűnbocsánat is mennyire ezt fejezi ki. Mi történik akkor, amikor akármilyen bűnünkkel, egy bűnünkkel, de oda megyünk az Isten elé őszintén bűnbocsánatot kérve? Hogy történik a bűn megbocsátása? Mi az a jogrend az Isten szemében, az az egyedüli út, ahogy ő meg tudja bocsátani a bűneinket? Mi történik azzal az én konkrét bűnömmel? Mondjuk türelmetlenül, idegesen, goromban szóltam valakihez, megbántottam valakit, oda megyek az Istenhez, ezzel az én konkrét bűnömmel, őszintén bánva. Hogy történik a bűnbocsánat? Mi ennek a jogi elrendezése a bűnnek? Kimondhatjuk azt a kulcsszót, ami az egész bűnbocsánat kérdésén végigvonul, és a helyettesítő áldozat kérdésén végigvonul, hogy egy csere történik. Történik egy csere. Jézus Krisztus az ember helyére áll. És elveszi tőlem ezt a bűnömet, ezt a türelmetlen ingerült beszédnek a bűnét, és azok közé számítja az Isten, amikért Jézus szenvedett. Mert ezért az én bűnömért, amit most elkövettem, ami miatt a bocsánatot kérem, ezzel is több volt Jézusnak a szenvedése, amikor magára vállalta az én bűneimet. Elveszi ezt a bűnömet. De én ott maradtam semmi nélkül, már pedig valamit tettem. Akkor mi történik? Megtörténik a csere, az Atya Jézusnak az igaz életét számítja be nekem. Mintha én azt nem követtem volna el, ezt a türelmetlen ingerült beszédet, mintha Jézus lett volna ott, aki szeretettel szelíden szólt. Igen, ez a csere bekövetkezik, mintha én azt tettem volna. És az én bűnöm pedig Jézuson nyugszik, aki elhordozta azért a büntetést, amit én követtem el. Igen, és ezért mondja, hogy ez az alapja tulajdonképpen a szövetségnek, és ez teszi lehetővé, hogy lemossuk a mi bűneinket, hogy Jézus Krisztus a mi helyünkre állt. És ezért nem csak egy-egy bűnt mos le rólunk, hanem az életünk összes bűnét lemossa, hogy tisztán tudjunk megállni az Isten előtt. Igen, nyugodtan kimondhatjuk, aki megkeresztelkedik ezzel a hittel, bűneiről vallást tévén, elrendezvén, az az ember úgy jön ki a keresztség vizéből, mintha soha-soha ebben az életben bűnt nem követett volna el, de annak a tudatában, hogy egy Jézus Krisztus halálának a következménye, máskülönben ez nem lenne lehetséges, csak is az ő halála által. De nézzük meg tovább még azt a gondolatot, hogy a keresztség még mi mindent foglal magában. Sokan úgy gondolják, hogy a felnőtt keresztség, és annak alapján, amit elmondtam, talán innen is lehetne esetleg egy olyan gondolat, ami nem egészen fedi a helyét, nem egészen fedi a valóságot, és nem egészen helyén való gondolat. Sokan úgy gondolkodnak, hogy a keresztség, a felnőtt keresztség nem más, mint egy fogadalomtétel. Hogy megfogadom, hogy ettől kezdve ez is ez lesz. Mert ugye tulajdonképpen hasonló gondolatok húzódnak meg emögött, hogy egy új életben való járás, elfogadom az Isten törvényét, neki szentelem az életemet, és sokan ebből arra következtetnek, hogy ez nem más, mint az ember részéről egy fogadalomtétel. Az tény, hogy a döntő elhatározásoknak az ideje és az alkalma, de soha nem egy fogadkozásnak az ideje és helye, ilyen értelemben, ahogy az ember fogadkozni szokott. Ugye ismerjük az emberi fogadkozásokat, ugye ismerjük az újévi fogadkozásokat, és ugye amikor jön egy új év, és akkor elhatározzuk, hogy ebben az évben most ezt fogjuk tenni, vagy azt fogjuk tenni. Nem telik bele két nap, vagy három nap, és visszazökkenünk újra a régi kerékvágásba. Tehát nem ilyen értelemben fogadkozásnak az alkalma a keresztség, egészen más értelemben. Ennél az igénél maradjunk a római levélnél, a 6. fejezet 4. versébenél. Nézzük meg, milyen párhuzamot van itt a Szentírás Pál apostol,
a halálból való feltámadás, a keresztelő vízből való, vagy a keresztség vizéből való felemelkedés kapcsán. Mit mond? Eltemettetünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba. És most figyeljük, hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Jézus kitámasztotta fel a halálból. Kinek az ereje által támad fel a halálból? Nem a maga ereje által, mert ő azt letette. Az atya ereje támasztotta fel Jézust a halálból. És mit mond a Szentírás, mit mond Pál apostol? Pál apostol azt mondja, hogy ugyanez az erő szükséges a hívő ember életében is, a megtért ember életében is, hogy az Isten útján és törvényeiben járjon. Az az erő, amelyik Jézust feltámasztotta a halálból, azzal az erővel tud csak az ember új életben járni. A maga erejére támaszkodva, ha én megfogadom, hogy ettől kezdve ezt és ezt fogom tenni, annak semmi jó nem lesz a vége, mert nem tudom megvalósítani, mert bűnbe esett ember vagyok, akinek önmagamban semmihez nincs erőm. De ha az Isten erejét kérem, ha őre támaszkodom, az Atya erejére támaszkodom, akkor ő adni fogja az erőt ehhez. Szeretnék arra az egy gondolatra kitérni itt ennek a gondolatnak a kapcsán, hogy szövetség Isten és ember között. Egyáltalán a földi életben, nézzük meg, két fél szövetséget köt egymással. Ugye beszéltünk arról, hogy ugye ennek a törvény az alapja, de gondoljuk végig, hogy egy szerződésben, egy akármilyen szövetségben mind a két félnek megvannak a maga kötelezettségei, ugye? Mindenki vállal ebben a szövetségben valamit. Nézzük meg, hogy az Isten és ember szövetségében az ember mit vállal, és az Isten mit vállal. Mi az embernek a része, és mi az Istennek a része. Az ember részéről szeretném idézni az apostolok cselekedetében a 22. fejezet 16. versét, az ige, amit az előbb már olvastunk. Azt mondja ott az ige, amikor Pál visszaemlékezik, amikor ezt a szózatot hallja, hogy kelj fel, keresztelkedjél meg, segítségül híván az Úr nevét. Segítségül híván az Úr nevét. Tehát az embernek mi a része? Az embernek az a része, hogy állandóan segítségül hívja az Istent. A Péter íge úgy fogalmaz, hogy jó lelkiismeret kérése az Istentől. Mikor van jó lelkiismeretünk? Ha nem követünk el bűnt. Tehát amikor az ember szövetséget köt Istennel, akkor mire kötelezi magát? Arra, hogy komolyan veszi az Isten törvényét, hogy ezen az úton szeretne járni, de nem a maga erejére támaszkodik, mert tudja, hogy az teljességgel elégtelen, hanem az Istent hívja segítségül ebben a szövetségesi viszonyban az élete minden pillanatában. És a szövetségesi viszonyban az Isten, a másik szerződő fél mit vállal? Az Isten azt vállalja, hogy ha én kérem, őszintén kérem, akkor ő adja az erejét. Akkor ő vállalja azt, hogy engem az élet minden nehézségein keresztül segít, nem azon, nem azt vállalja, hogy elveszi a problémákat az életemből, hanem azt vállalja, hogy az élet megpróbáltatásai között is keresztül vezet, úgy alakítja, irányítja az életemet, hogy megtisztít minden hibától, minden bűntől, és ő adja nekem az erejét, hogy én az ő útjain tudjak járni. Gondoljuk meg, hogy mennyivel hatalmasabb az Isten része ebben a szövetségben, mennyi mindent ad ő, de elvárja az embertől, hogy igényelje az ő erejét. Mert az Isten nem adja csak úgy az erejét, hogyha én nem kérem. Az Isten nem kényszerít ránk semmit, minden csak a szabad akaratból. Ha én önként akarom, önként választom, úgy ad az Isten nekünk. Azt mondja, hogy kérjetek és adatik. Igen, kelj fel, keresztelkedj meg, és hívd segítségül az Isten nevét. Azt az erőt, amelyik feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz az erő a mi rendelkezésünkre is áll, hogy új életben tudjunk ővele járni. És ezek után nézzük meg azt, hogy a keresztség, a felnőtt keresztség mennyire fontos minden egyes hívő ember életében. Milyen hatalmas jelentősége van ennek. Ennek a jelentőségét Máté evangélium a 3. fejezetéből szeretném mutatni.
Máté evangélium a 3. fejezetének a 13-tól a 15-ig terjedő verseiben a következőt szeretném olvasni. Máté evangélium a 3. fejezet 13-tól 15-ig terjedő versei a következőt mondják. Akkor eljöve Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék ő általa. János azonban visszatartja őt mondván, nékem kell általad megkeresztelkednem, és te jössz én hozzám. Jézus pedig felelvén mondanéki, engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor engedett néki. Jézus maga a bűntelen, aki soha nem követett el bűnt. Elmegy keresztelő Jánoshoz, mint egy 30 esztendős volt Jézus, amikor elment keresztelő Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék a Jordán vizében. Amikor keresztelő János meglátta Jézust, tudta azonnal a Szentlélek kijelentése által, hogy ő a Messiás. Ő az, akiről ő bizonyságot tesz. Soha nem látta Jézust korábban, de a lélek megjelentette. És az a tisztaság, ami Jézusból áradt, összetévezhetetlen volt. És János mint egy visszahőköl, hogy én általam, bűnös ember által akarsz te megkeresztelkedni. És Jézus mit mond? Elhárítja magától ezt, és azt mondja, hogy engedd, így illik nekünk minden igazságot betölteni. Jézus, akinek erre nem lett volna szüksége. Miért? Igazságnak nevezi a keresztséget, hogy ezt betöltse, és ezzel minden embernek példát adjon a keresztségre, ezért cselekszi meg Jézust itt, amit pedig János el akar hárítani. És ne felejtjük el, Jézus igazságnak nevezi a keresztséget, igazságnak, amit ő maga iktatott be. És nézzük meg ezek után azt a gondolatot, hogy a felnőtt keresztség, ugye gondolom, hogy amiről idáig szóltunk, ez egyértelmű, hogy mindezek felnőttekhez kapcsolódó gondolatok, amiről szóltunk. De nézzük meg, hogy az igék egyértelműen hogy tesznek erről bizonyságot, hogy ez nem egy csecsemőkori keresztség, ez nem egy kisgyermekkorban történő esemény a bibliai formájában, hanem felnőtt emberek számára, érett gondolkodású emberek számára szükséges mindez, és járható út. Ugye Jézus példája, amiről az előbb már szóltunk, hogy Jézus 30 éves volt, mikor megkeresztelkedett. Akkor csak egy igét hadd idézzek, a Korintusi 2. levél 3. fejezetének a 17. versében azt olvassuk, hogy az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Szeretném megkérdezni, hogy egy csecsemő, akit megkeresztelnek, hogy tudja meghatározni, hogy ő ezen az úton akar járni, vagy nem? Azt tesznek vele, amit akarnak ilyen értelemben. És az Isten világrendjében, a lelki események között, egyáltalán, ami az Isten szolgálatával összefügg, az Isten semmit nem kényszerít az emberre. Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. A keresztséget, az Istennel való szövetségkötés sem erőlteti az Isten az emberre. Az Isten nem kényszeríti az embert. Az Isten a legjobb jót is önkéntes választásként adja az ember elé. Válaszd azért, önmagad válaszd. Vagy egy másik igét hadd említsek. Ugye, amiről az előbb is már beszéltünk, csak azokat az igéket hadd említsem meg. Megkeresztelkedtek bűneikről vallástevén. Ugye ez egy érett, felnőtt embernek a cselekménye, amikor felismeri a bűneit, amikor újjászületik, megtér, és mindezekről vallást tesz, és tudatosan választja az Istennel való szövetséget. De befejezésül egy egész rövid áttekintést szeretnék adni a tekintetben, hogy akkor mégis hogy alakult ki a gyermekkeresztség. Mégis mi ez, hogy a keresztény világnak a legnagyobb részében a gyermekkeresztség az uralkodó? Hogy torzult el akkor ez ennyire? Hiszen az első 3 században teljesen egyértelmű volt a felnőtt keresztség. A nagy fordulat a 4. században következett be, ugye itt Jelenések könyvéről is ugye már az első 15 fejezetet áttekintettük, és itt bőven beszéltünk már a nagy fordulatról, a 4. század elején a nagy konstantinuszi fordulatról. Ugye gondoljunk bele abba, hogy amikor a kereszténység kötelezővé lett, ugye amikor államvallásá lett, amikor mindenkinek kereszténynek kellett lenni,
ez egy idő után magában hozta a gyerekkeresztségnek a szokását és gyakorlatát. Mert mindenkinek kötelező lett azzá lenni, hát akkor már gyermekkorban is, ugye, hát akkor már megkeresztelik gyermekkorban, akkor a bibliai tanításnak az elferdülése is magával hozta ezt, hiszen gondoljunk arra, hogy mi egy általános katolikus egyház által képviselt tanítás, hogy amikor megszületik a gyermek, megszületik a csecsemő, akkor az bűnös. És hogyha netántán csecsemőkorban meghalna, akkor a bűnei miatt meg fog halni. Tehát örök kárhozatra jut, ugye? Ez az a tanítás, ami miatt elkezdődött, tehát pontosabban hozzájárult a gyermekkeresztség szokásának a bevezetéséhez. És ezért ugye megkeresztelték a csecsemőt, hogy a bűneit mindegy eltávolítani, hogyha meg is hal, akkor örök életet nyerhessen. Ugye a Biblia nem erről beszél. A Biblia azt mondja, hogy mi mindannyian bűnösök vagyunk, de amikor csecsemőként megszületünk és kisgyermekek vagyunk, akkor nem úgy vagyunk bűnösök, hogy aktívan ilyen értelemben, hanem ott van bennünk a bűnre való hajlam. Ezzel mindannyian születünk, ezt nem lehet lemosni. A felnőtt keresztség sem mossa le a bűnre való hajlamot. Ez ott marad egészen addig, amíg majd az újjáteremtéskor Jézus újjáteremti a megváltottaknak a testét. Ezt nem lehet lemosni. Tehát ettől ilyen értelemben nem lehet megszabadulni. És már pedig ugye e tanítás szerint, hogyha lemossák a bűnt, tehát az a kisgyerek aktívan bűnös, tehát hogyha lemossák a bűnt, ugye akkor üdvözül. Már pedig ugye a Biblia tanítása az, hogy az eredendő bűn, ami a bűnre való hajlam, az ott van mindannyiunkban, és akkor válunk aktívan bűnösökké, tehát tudatosan, személyesen akkor válunk bűnösökké, amikor a kívánságnak, a kísértésnek engedve saját szabad akarati választásunk alapján elkövetjük a rosszat. Ebben a pillanatban már bűnösökké válunk. De amíg tudattalanok vagyunk, addig ilyen értelemben személyes bűről sem lehet beszélni, amit le kellene mosnunk. És utána lehet végig gondolni azt, hogy a reformáció időszakában előkerült újra ez a kérdés, a felnőtt keresztségnek a kérdése, és Luther Márton is foglalkozott ezzel a kérdéssel, és szeretnék olvasni egy idézetet tőle. Ezt olvasom. A Postilla című művében a következőt olvassa. Következőt írja. A keresztség senkinek sem segít, nem is részesülhet benne más, csak aki saját magáért hisz, és saját hite nélkül senkit sem szabad megkeresztelni. Ha pedig nem tudjuk bebizonyítani, hogy a fiatal gyermekek képesek maguk is hinni, és hogy van saját hitük, akkor az én hűséges tanácsom és ítéletem az, hogy egyenesen álljunk el a csecsemő keresztségtől, minél előbb annál jobb, s ne merészeljünk többé egy gyermeket sem megkeresztelni, hogy ilyen balgasággal és szemfényvesztéssel, melynek nincsen semmi sem mögötte, Istennek felmagasztalt méltóságát gúnyoljuk és káromoljuk. Írja ezt 1521-ben Luther Márton. Tehát már rádöbbentek akkor is erre, de utána nem sikerült ezt az áttörést megvalósítani, utána visszadökkent minden ilyen értelemben a régi kerékvágásban, nem sikerült ezen a területen is egy döntő áttörést hozni. Utána az utóreformációs mozgalmak tettek bizonyos lépéseket e tekintetben. A mennonitákról olvassuk a 17. században, hogy ők a felnőtt keresztséget gyakorolták. Utána olvasunk még a metodistákról ilyen értelemben, akiknél megjelent a tanításukban az, hogy a felnőtt keresztség a biblikus, de ugyanakkor nem voltak következetesek a gyakorlatukban, mert ők csecsemőket, gyermekeket és felnőtteket is megkereszteltek. Utána az advent mozgalom a 19. században, amelyik a felnőtt keresztséget gyakorolta, tehát az utóreformációs mozgalmak közül ezek, és utána később a baptista közösség, amelyik a felnőtt keresztséget mint gyakorlatot alkalmazza, annak ellenére, hogy már ott is egyre jobban vagy egyre többször lehet tapasztalni egészen fiatal gyerekeknek a keresztségét, akik jól lehet nem csecsemők, de tudatban távolról nincsenek még ott, ahol egy érett embernek lennie kell, hogy tudatosan tudja vállalni ezt a szövetséget. Ennyit szerettem volna elmondani a felnőtt keresztség kérdéséről, és tudom, hogy sok minden kérdés még nyitva maradt, de a beszélgetésben lesz mindezekről lehetőség beszélni. Köszönöm szépen a figyelmet!

Kedves testvéreim, a mi úrvacsorai istentiszteletünkhöz alapigét olvasok a 116. Zsoltár 8. és 9., valamint a 12-től a 14-ig terjedő versekből. Tehát a 116. Zsoltár 8., 9. és a 12-től a 14-ig terjedő verseket. Kérem, hogy jegyezzétek meg ezt az igehelyet, mert ellapozunk majd egyszer-kétszer, de visszatérünk ehhez az igéhez, hogy ezt gondoljuk végig. Tehát a 116. Zsoltár 8., 9. és 12-től a 14-ig terjedő versei így hangzanak. Mivel, hogy megszabadítottad lelkemet a haláltól, szemeimet a könnyhullatástól, és lábaimat az eleséstől, az Úr orcája előtt fogok járni az élőknek földjén. 12-től. Mivel fizessek az Úrnak minden hozzám való jó téteményért? A szabadulásért való poharat felemelem, az Úrnak nevét hívom segítségül. Az Úr iránt való fogadásaimat megadom az ő egész népe előtt. Ezek az önmagukban is csodálatos bibliai igék az úrvacsorai alkalomnak a gondolatait is felvetik lelkünkben, ami általában az úrvacsoráról úgy gondolkozunk, mint a bűntől való szabadulás alkalmáról, amikor megemlékezünk az Úrnak értünk hozott áldozatáról, erre nézve egyenesen isteni parancs hangzik, hogy valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, de valahogy akarva, nem akarva, egy szomorú ünneppé válik legtöbb hívő számára. A közelmúltban is valahol úrvacsorát osztottunk, és figyeltem a munkatársamat, aki az igét hirdett, illetve aki az úrvacsorai igéket olvasta, még mindig az úrvacsora osztásánál is a bűnökről beszélgetett. És ez bizonyos értelemben érzi az ember, hogy ez magától értetődik, egy bizonyos bánat van a lelkünkben, hogy a mi bűneink feszítették keresztre a világ megváltóját, hogy mi vagyunk azok, akik elárulták,

hogy megújuljon a hálánk, a hódolatunk, a tiszteletünk a Jóisten iránt, hogy az az elközömbösödő lelkünk, amely olyan nagyon hajlamos rá, hogy úgy szinte a szabadesés törvénye szerint távolodjék az Istentől, hogy az a mi lelkünk visszatérjen hozzá, hogy megtaláljuk őt, hogy az első szeretetünk megújuljon, hogy az életünk egészen az övé lehessen. Pál apostol egyenesen ezt mondja az első korintusi levél 10. fejezet 16. versében, hogy mi a hálaadás poharát vesszük. A hálaadás poharát vesszük. Miért lehetünk hálásak az Istennek? Így olvastuk az igénkben. Minthogy megszabadítottad lelkemet a haláltól, szemeimet a könnyhullatástól, lábaimat az eleséstől. Megszabadítottad lelkemet a haláltól. A golgotai kereszt nélkül, Krisztus értünk hozott áldozata nélkül, mindannyian a halál fogjai vagyunk, ha élünk is. Jól ismeritek, nem kell erre visszatérnem, de az Úr azt mondta, egyszer valakinek, aki azt mondta, Uram, én követlek, csak hadd temessem el a halottaimat, azt mondta az Úr, nem. Csak temessék a halottak az ő halottaikat. És ennél drámaiabban nem lehetett volna kifejezni, hogy amíg Krisztus kegyelme meg nem újít, addig halottak vagyunk az Isten szemében. Milyen hatalmas ajándék, mint hogy megszabadítottad lelkemet a haláltól. Isten megszabadít a haláltól, az örök, megsemmesítő, testi, lelki, végleges pusztulástól, a kárhozattól. Van okunk a hálaadásra. Így olvastuk tovább. Lábamat az eleséstől. Megszabadítottad lelkemet a haláltól, szemeimet a könnyhullatástól. Mennyiszer élünk át olyasmit, hogy nem tudunk győzni. Hogy a lelkünk a gonosz fogjává lesz. Mennyiszer éljük át azt, hogy nincs erőnk a felemelkedésre, és könnyhullatással áztatjuk nyoszolyánkat, ahogy Dávid egy helyen mondja ezt. De milyen sokszor van ez így, hogy ezernyi dolog terheli le a lelkünket, e világi dolgok is, amelyek össze akarnak roppantani bennünket. Milyen kegyelem, hogy az Isten küldi a vigasztalót, a Szent Lelket, aki a szemeink könnyeit letörli, aki reménységet, aki hitet, aki odaadást, aki új odaszánást ajándékoz nekünk. Ezt teszi Isten az úrvacsoránál. Minden egyes úrvacsora után úgy mehetünk el, lemosta a szennyet az Úr rólunk, megvigasztalta a szívünket, erőt adott nekünk. Aztán egy kis gyakorlati dologra hadd térjek ki, testvéreim, mi így kell egymásra is nézzünk. Én olyan sokszor hallottam, és hallom, hogy X testvér ekkor-akkor 5 éve ezt tette. Az úrvacsora után én nekem csak úgy van jogom, ha tudom, hogy a testvér bűneit megbánta, csak úgy van jogom egy szót említeni a múltjáról, hogy én megtagadom tőle a golgotai kereszt áldozata folytán adott ajándékot. Ne felejtsük el, az Isten helyébe tornászom fel magam, mikor vádaskodom a másik iránt, aki az Isten kegyelmét elnyerte. Öröm, hála a szégyenkezés helyett. Ez az úrvacsorának az ajándéka. Mert a megváltó visszafogadott, mert az ő vérét újból rám terjesztette ki az ő vérének, az áldozatának az ajándékát. Ő kegyelmes volt hozzám. A szemeinket megszabadította a könnyhullatástól, felszárítja a mi könnyeinket. És milyen kegyelem, hogy amikor innen elmegyünk majd, ó, bárcsak ne így lenne, de milyen kegyelem, hogyha innen elmegyünk, és újból a gonosz megkísért minket, akkor oda menekülhetünk az Istenhez. Akkor oda fordulhatunk hozzá, és kérhetjük őt, hogy Uram, add a te lelkedet, a győzelemnek a lelkét. Töröld le az én könnyeimet.

0: de ne csak a múltamat bocsáss meg nekem, hanem adj erőt onnan felülről, hogy én győzedelmes életet tudjak élni. És tulajdonképpen ezzel függ össze a harmadik kifejezés, amit itt az ige mond, és lábaimat az eleséstől. Hányszor fordította meg lábainkat, hányszor segített vissza az ő útján, és az ő útjára. Én nem tudom, ti szoktátok-e átgondolni úgy az életeteket. Teszitek-e azt, amit a Zsoltár író így mondta, hogy áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Mindannyian úgy az egyéni életünkben, ha erre hozzászoktunk, akkor tudjuk, hogy ekkor is éreztem, hogy sodor a gonosz a bűn felé, a kísértés felé. Látunk olyan eseteket is, amikor ott látjuk magunkat elnyúlva, a kísértés után elesve, elbukva, iszonyatos állapotban. De hányszor látjuk azt, hogy az Úr megállított, visszafordított, majdnem úgy, mint ahogy egy visszafordította egy hűtlen szolgáját, Bálámot, mikor egy helytelen úton indult el. Megszabadít a kárhozattól. Visszairányítja mi lábainkat az ő útjára, az üdvösség útjára. Olyan szépségesen mondja ezt a Zsoltár a 25. Zsoltár 15. versében. 25. Zsoltár 15. versét így olvasom. Szemeim, mindenha az Úrra néznek, mert ő húzza ki a tőrből lábamat. Milyen kegyelem, ő húzza ki a tőrből a lábamat. Talán itt szintén érdemes megjegyezni, milyen hatalmas ajándék a testvéri közösség. Nem tudom, testvérem, hogy ti hányszor voltatok úgy, én nem egyszer. Szintén maradva még ezen a területen, a gonosz kísértett valamerre, és valaki úgy szeretettel megszólított, testvér, vigyázz. Látom, hogy az örvény húz lefelé, szállj ki belőle, fordulj szembe vele. Milyen kegyelem, mikor Isten a mi lábainkat kihúzza a tőrből, mikor szeretetével lehajol hozzánk, mikor lábunkat megőrzi az eleséstől, ahogy olvastuk ebben az igében. Van-e okunk mindezeket átgondolva mélységes hálára? Van-e okunk eszes, mint szégyenkezésre és bűnbánatra is, hogy hányszor viszont nem hallgattunk az isteni kérlelésre? De van-e okunk hálaadásra? Megköszönni, hogy mindez idáig megsegített bennünket az Úr, és megerősíteni lelkünkben azt a hitet, hogy aki elkezdte bennünk a jó dolgot, ha mi tudatosan a szívünket megkeményítve nem fordulunk ellene, akkor ő, aki elkezdte bennünk a jó dolgot, be fogja végezni azt. Lehet, hogy még tele vagyunk csupa seb, kelevény dagadással, ahogy Ézsaiás prófét erről szól, de az Isten be fogja fejezni. És testvéreim, hadd kérleljek, kedves mindannyiótokat, amikor egy diakonus meglátogat benneteket otthon, hogy ne azt arra gondoljatok, hogy most mit zavarnak engem. Hogy gondoljatok rá, Isten küldte egy szolgáját, hogy kérleljen, amikor megszólít valaki, mert te belefeledkeztél valamibe, és rosszul útra indultál, akkor ne megharagudj rá, hogy ez mindig rám szól. Légy hálás, hogy lábadat most akarja kihúzni a tőrből, amelyben Sátán elejteni akar. Légy hálás, hogy az Isten kegyelmesen fordul felénk. Aztán felvetem a kérdést, így olvastam ugye a 12. verset. Mivel fizessek az Úrnak minden hozzám való jó téteményért? Hát itt az a kérdés merül fel, hogy feleljek az Istennek? Az ő sok jó téteményére mivel válaszoljak? Azzal-e, hogy annyi sor megsegített, most is majd megsegít. Könnyelmen, lazán megyek bele mindenbe, ami az ő akaratával ellentétes. Vagy mivel fizessek az Úrnak minden ő jó téteményért? A 12. versben olvastuk ezt az igét, és azt mondja az Isten igéjét, hogy én fel kell, hogy tegyem az Úrnak a kérdést, Uram, mivel fizessek a te jó téteményedért? Mi az, amit te vársz? Mindenek előtt hadd válaszoljak azzal, nem azzal, hogy én fogadást teszek, hogy én mától kezdve jobban vigyázok. Helyes, ha teszek fogadásokat. Hogy oda akarok húzódni az Istenhez, jobban fogok vigyázni. De ne tegyek fogadásokat, hogy én más életet élek, nem tudok. erőtlen vagyok hozzá. De igen, így folytatja itt a Zsoltáriról tovább. Szabadulásért való poharat felemelem, az Úr nevét hívom segítségül. No, ezt tudom megtenni, hogy az Úr nevét hívom segítségül, Uram, jöjj! A te erőd nélkül nem tudok győzni, a te segítséged nélkül csak elbukni vagyok képes. Jöjj, Uram, segíts rajtam, emelj fel, segíts, hogy győzedelmes gyermeked lehessek. A szabadulásért való poharat felemelem, hálát adok újból és újból az Istennek, és az ő nevét hívom segítségül. Igen, ezt tudom tenni, hogy én eldöntöm a lelkemben, hogy így és így szeretnék élni. Tehát szinte fogadást teszek az Istennek, de úgy, hogy Uram, adj hozzá erőt, mert a te segítséged nélkül nem. Nem tudok győzedelmeskedni. Jöjj, segíts nekem, fordítsd vissza a szívemet napról napra te hozzád. Segíts olyan komoly ima életet élni napról napra, hogy az én lelkem a te szent lelkeddel kapcsolatba kerüljön, és tényleg oda tudjam adni az életemet neked teljességgel. Segítségül tudjalak hívni téged. És az Isten ezt az egyet kéri tőlünk, testvéreim. Ezt az egyet kéri. Sok-sok igét lehetne idézni. Hív segítségül engem a nyomorúság idején. Ézsaiás azt mondja, ahogy fogja meg erősségemet. Nem tud többet tenni az ember. Ezt az egyet tudja, és ezt kéri az Úr, hogy ezt az egyet, ezt tegyük meg. Legyünk hálásak mindenért, amit tett. És fogadjuk el ma, holnap, és az életünk utolsó leheletéig az ő végtelen kegyelmét, segítségét és erejét. Milyen szomorú, hogy nekünk sokszor még ez is terhünkre van. Kétségtelen tény, hogy a legnagyobb szellemi erőfeszítés ezen a földön, az én tapasztalatom szerint, a komoly ima. Az olyan szívet tépő ima. Az Isten nagyon kereső imádság az egyik legnagyobb szellemi erőfeszítés. Kétségtelen tény. Mégse engedjük meg, hogy olyan könnyedén ellenállunk. Azt mondjuk, nem, én nem kérem az Urat, mert ez nagyon nagy küzdelem. Én most engedem magam a kísértésnek, hogy vezessen, amerre csak vezetni akar. Ez a megváltó megtagadása. Ő ajánlja az ő segítségét, és ő mondja, hogy kérje tőlem, fogja meg erősségemet. Ő mondja nekünk, hogy az Úr nevét hívjad segítségül, az Úr nevét hívom segítségül, mondja ugye itt a Zsoltáríró. Ne tegyük, hogy mi közömbösen megyünk tovább az utunkon. És bár nem nagyon szeretnék így ilyen szlogeneket, meg bizonyos dolgokat mondani, de itt van ez az időszak, amire hívja a közösség, hát lényegében egymást, amit ugye Joel próféta könyvében így mond az ige, hogy hirdessetek böjtöt, szenteljetek gyűlést, tornác és az oltár között sírjanak a papok, és sok-sok mindent mondott el, hogy tegye ezt az Isten népe odaadással, ebben az időben még inkább keressük az Urat, bár mindig ezt kéne tennünk. De mivel az Úr látja, hogy egyénileg olyan erőtlenek, olyan gyengék, olyan tehetetlenek vagyunk, kér, hogy együtt fáradozzunk, majd az egységben erő is lesz, meg az majd segít nekünk, hogy a még meglévő problémáinkat ki tudjuk tisztázni, el tudjuk véglegesen rendezni, és győző gyermekeiként tudjunk a célhoz elérkezni. De könyörögünk az Istennek, hogy ő adjon ehhez erőt, segítsen kinyújtani a kezünket és megfogni az ő erősségét, nem pedig menni a kísértés útján, mert az könnyebb. Ezzel fizessünk az Úrnak az ő jó téteményért. Hogy hívjuk őt segítségül, hogy keressük az ő orcáját, és keressük mindaddig, amíg végérvényesen meg tud szabadítani, amíg győzőkké tud tenni bennünket. Milyen csodálatos lesz ez. Van Ellen White-nek egy megrázó látomása, Vándorlás a keskeny úton, ez a címe, és sokan ismerik, ezt nem akarom most elmondani, ezt hosszú lenne, és egy kicsit más irányba is vinne. Csak a végéről szeretnék szólni, arról szól az egész látomás, hogy haladtak egy úton, egy egyre keskenyedő, egyre meredekebbé váló úton, ahol a végén már először kényelmi berendezésekkel mentek, később már még az okniukat is levették, hogy le ne csúszanak az útról, és elérnek az út végéhez, és ott egy szakadék van, és a túloldalon egy csodálatos, csodálatos, pázsitos, gyönyörű terület. Akkor írja, hogy amikor a férjére nézett, hogy látomásban látta a férjét, írja, hogy a halántékán és a homlokán az erek duplájára dagadtak, és nyomorúságos felkiáltások törtek föl a férje lelkéből. És akkor láttak köteleket leereszkedni, megragadták, és írja, hogy a férjem átlendült a túlsó partra, azt mondja, én azonnal követtem őt. És így látja a látomásában, hogy ez az örökké valóság hazája. És akkor így írja, hogy átjutottunk oda, és én igen boldog, tökéletesen boldog voltam. Ezek a szavak is gyengék ahhoz, amit jelent majd az örökké valóság. Ezek a szavak is kis gyengék ahhoz, hogy igen boldog, tökéletes boldogság vár az Isten gyermekeire. Olvassátok el időnként az igének az ide vonatkozó ígéreteit, hogy mit ígért az Isten az őt szeretőknek. Milyen lesz, amikor ezt az Isten gyermekei elnyerik? Isten iránt való az Úr iránt való fogadásaimat megadom az ő egész népe előtt. Tehát akkor azt mondja itt az Isten igéje, hogy igen, szükségünk van arra, hogy döntsünk hitben, hogy én így és így akarok élni. Legyenek elhatározásaink, odaszánásaink, legyen hitünk, bátorságunk, hogy végig akarjuk járni az Isten által előírt utat, hogy győzelmet akarunk aratni az Úrért. Vissza akarunk térni hozzá, hogy teljes szeretettel szolgáljuk őt. És kedves testvérim, hadd kérdezzelek meg benneteket. Emlékezzetek vissza azokra az időszakokra, akár a kerességetek idejére, akár máskor az életetekben voltak olyan felívelő, hitéletben hatalmasan felívelő időszakok. Boldog emberek voltatok olyankor? Boldog emberek voltatok olyankor? Ül itt a sorok közt valaki, és bizonyára nem veszi rossz néven, hogy megemlítem. Akkor a kerességi felkészülésre kezdtünk, szóval a kerességi felkészülést kezdtünk, és ezt mindig úgy teszem, hogy először beszélgetünk egymással, ki ő, én ki vagyok, bemutatkozunk egymásnak, hogy gondolkozunk. Akkor így mondta nekem, hogy én egy állandó hálaadásban élek. Egy állandó hálaadásban élek. Na, milyen kegyelem, mikor valaki úgy él, hogy állandó hála árad a lelkemből, Uram, légy áldva, légy magasztalva, annyi jót tettél velünk, legyen dicsőítve, áldva és magasztalva te szent neved. Igen, ezt akarja az Úr, hogy elérjük időről időre, és ilyenkor különösképpen az Úr vacsoránál. Legyen az Isten kegyelmes hozzánk. Így olvastuk az igében, hogy az ő népe előtt, az ő népe előtt teszek eleget az én fogadásaimnak. Ezzel pedig arra utal a Szentírás, hogy minden egyes győző ember, akiből sugárzik az Istennel járásnak az öröme békéje, az bátorítás a másiknak is. Hányszor van úgy, hogy jönnek emberek a gyülekezetbe, hívő emberek, akiket a gonosz minden oldalról támad és elejteni kész akar, és érzik, hogy szinte már csúszik ki a lábuk maguk alól. Mikor találkoznak itt testvérekkel, akikből sugárzik, hogy van győzelem, akik el tudják mondani, testvér, én is küzdöttem nagy nehézségekkel, nagyon támadott engem is a gonosz, de az Úr erre által győzedelmeskedtem. Tarts ki, testvér, lesz győzelem, eljutunk oda, hova lelkünk vágyakozik. Igen, aki elkezdte bennünk a jó dolgot, be fogja fejezni azt az ő eljövetelére. És mi ott leszünk igen boldogok, örökre és tökéletesen boldogok. Segítsen az Isten, hogy ezt az áldást nyerhessük el ma az úrvacsorában. Segítsen az Isten bennünket arra, hogy el tudjuk mondani, és még egyszer hadd olvassam éppen ezért az alapigénket, hogy el tudjuk mondani a Zsoltáríróval együtt a következőket. Mint hogy megszabadítottad lelkemet a haláltól, szemeimet a könnyhullatástól és lábaimat az eleséstől, az Úr orcája előtt fogok járni az élőknek földjén. 12. Mivel fizessek az Úrnak minden hozzám való jótéteményért? A szabadulásért való poharat felemelem, és az Úrnak nevét hívom segítségül. Az Úr iránt való fogadásaimat megadom az ő egész népe előtt. Amen. a már sokszor olvasott, de csodálatos Zsoltárt, messiási Zsoltárt, a 22. Zsoltárt olvasom el kivonatosan, amely az Úr Jézus Krisztus földre jövetele előtt közel 1000 esztendővel vetetett papírra, amely így hangzik. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Távol van megtartásomtól jajgatásomnak szava. Én Istenem, kiáltok nappal, és nem hallgatsz meg. Éjjel is, és nincs nyugodalmam. Pedig te szent vagy, aki Izrael dicséretei között lakozol. Benned bíztak atyáink, bíztak, és te megszabadítottad őket. Hozzád kiáltottak, és megmenekültek. Benned bíztak, és nem szégyenültek meg. De én féreg vagyok, nem férfiú, embereknek csúfja és a nép útálata. Akik engem látnak, mind csúfolkodnak rajtam, félrehúzzák ajkaikat és hajtogatják fejüket. Az Úrra bízta magát, mentse meg őt, szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne. Mert te hoztál ki engem anyám méhéből, és bíztattál engem anyámnak emlőin. Születésem óta te gondod voltam, anyám méhétől fogva te voltál Istenem. Ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, aki segítsen. Tulkok sokasága kerített be engem, körülfogtak engem básán bikái, feltátották rám szájukat, mint ragadozó és ordító oroszlán. Mint a víz, úgy kiöntettem, csontjai mind széthullottak, szívem olyan lett, mint a viasz, megolvadt benső részeim között. Erőm kiszáradt, mint cserép, nyelvem ínyemhez tapadt, és a halál porába fektetsz engem. Mert ebek vettek körül engem, a gonoszok serege körülfogott, átlyukasztották kezeimet és lábaimat, megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek, és bámulnak rám. Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek. De te, Uram, ne légy messze tőlem, én erősségem, siess segítségemre. Édesatyánk, szerető jóságos áldott Istenünk, szívünk mélyéből köszönjük te néked a megváltás csodálatos elgondolását. Köszönjük néked, hogy nekünk nyomorult bűnösöknek, akiknek meg kéne a törvény szerint halnunk, akiknek az örök megsemmisülés kéne, hogy az osztályrészünk legyen. Te megtaláltad az utat, vissza te magadhoz, vissza a szerető atyához, mint nyomorult, mindent eltékozolt gyermekeid. Drága megváltó Jézus Krisztusunk, köszönjük te néked, hogy vállaltad a szenvedést értünk. Köszönjük, hogy a testedet engedted megtörni, és a véredet engedted kiontani. Ó, drága mesterünk, csak csodálni és magasztalni tudunk téged, bár olyan keveset értünk ebből, de mégis könyörögve kérünk, segíts meg minket, hogy elfogadjuk a te bűnbocsájtó kegyelmedet a te szent véred hullásában, és elfogadjuk az erőt tőled, a te tested nékünk ajándékozásában. Add, hogy hinni tudjuk abban, hogy igaz, hogy mi önmagunkban gyenge, botladozó emberek vagyunk, de mindenre van erőnk a Krisztusban, aki minket megerősít. És amikor magunkhoz vesszük ezt a szent jegyeket, könyörögve kérünk ad, hogy hittel vegyük, mint akik elhisszük azt, hogy hitben magunkba fogadunk téged, és tőled erőt nyerünk a győzelemre. Hallgass meg a mi könyörgésünk szavát, újból kérünk, hogy bocsáss meg minden bűnünket, és segíts, irgalmas Istenünk, hogy magasztalni, áldani, dicsőíteni tudjunk hálás szívvel téged, s hálából az egész életünket neked szentelni. A te végtelen kegyelmedből, drága mesterünk, és légy áldva, legyetek áldva, most és mind örökön örökké, mindannyiunk szíve mélyéből. Amen. Amen.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Köszöntelek benneteket, külön köszöntöm az itt megjelent kedves vendégeinket. 1910-ben Ady Endre megírt egy verset, ami nagyon mélységesen tükrözte az ő lelki állapotát, és ebből a versből egy rövid részletet engedjetek meg, hogy hagy idézzek, és tulajdonképpen az Isten tiszteletnek a gondolatmenetét erre a versre szeretném felépíteni. Most ebből a versből egy részlet így szól: hiszek hitetlenül Istenben, mert hinni akarok, mert sosem volt így rászorulva, sem élő, sem halott. Hát ennek a gondolatnak a fényében a mai alkalommal arról szeretnék szólni, hogy amikor a házastársainkkal konfliktusaink vannak, amikor nem jön ki a férj, nem a feleség, amikor problémák vannak az otthonainkban, amikor magánéleti viharaink vannak, amikor a szülők nagyon nem jönnek ki a gyermekeikkel, amikor valamilyen nagyon súlyos betegséget hordozunk a szervezetünkben, amikor a gyülekezeti életem közepette válságok vannak, nos ilyenkor vajon van-e bátorság bennem a saját hitetlenségemet legyőzve ezeket a nagyon súlyos problémákat a Jóisten kezébe letenni? Körülbelül 2 évvel ezelőtt láttam egy filmet, és ebben a filmben a szereplő elmondott egy történetet. Nagyon megragadott ez a történet, mert nagyon mai. Ez a történet arról szól, az Amerikai Egyesült Államokban játszódott, ez egy igaz történet, hogy ő ment az utcán, és egyszer csak meglátott egy autót. És ennek az autónak a rendszám táblája fölé egy felirat volt írva, és ez a következőt lehetett olvasni: ebben az életben az én Istenem csak a másodpilótám. Az én életemet én kormányzom, ebben soha senki ne szóljon bele, én pontosan tudom, hogy ebben az életben a problémáimat nekem kell megoldanom senki másnak, nem is akarom átadni senkinek a kormányzást, és az én életemben még Isten se szóljon bele, mert ő legfeljebb csak a másodpilótám lehet. Kedves gyülekezet, azt a kérdést szeretném feltenni, hogy mi biztos tudjuk jól kormányozni az életünket? Soha nem kerülnek bele az életünkbe úgynevezett homokszemek? Amikor bármi probléma van az életünkben, soha nem nincs bennünk kételj, nincs bennünk bánat, nincs bennünk idegeskedés, nincs bennünk dühösködés, valamilyen hitetlenség, amikor valami nagyon súlyos probléma nehezedik a mi életünkben, és azt gondoljuk, hogy ezt csak nekünk kell megoldanunk. A nagy kérdés az, hogy ilyenkor kinek adom át az életem irányítását? A hitetlenségemnek, az állandó idegeskedésemnek, a gőgösségemnek, a hitetlenségemnek? Vagy Ady szavaival élve a Teremtő Istennek, mert ebben az életben sosem volt így rászorulva, sem élő, sem halott. Hát ennek a gondolatnak a fényében, hogy ez a gyakorlati életünkben hogy nyilatkozik meg, egy ószövetségi történetet szeretnék bemutatni számotokra. A második Krónikák második könyve 20. fejezetében szeretném felolvasni Josafát történetét. Ugye ez egy nagyon-nagyon ismert történet, de ebben tökéletesen tükröződik majd az, hogy ebben az életben kinek adjuk át az irányítást, ki kormányozza az életünket, saját magunk, vagy pedig átadjuk a Jóistennek a kormányzást. Hát nézzük meg, hogy szól ez a történet. Tehát Krónikák második könyve 20. fejezetében az első 3 verset olvasom, és az a következő képpen hangzik. És lett ezek után, eljöttek a Moáb fiai és az Ammon fiai, és velük mások is az ammoniták közül Josafát ellen, hogy hadakozzanak vele. Eljöttek pedig a hírmondók, és megmondták Josafátnak: a tenger túlsó részéről nagy sokaság jön ellened Szíriából, és már Háséson Támárban vannak, ez az engedi. Megfélem lett azért Josafát, és az urat kezdte keresni, és hirdetett az egész Júda országában böjtöt. Ez egy félelmetes történet, ahogy kezdődik. Nagyon mai. Tudnik, arról van szó, hogy az egyik pillanatról a másikra, az egyik reggelről a másikra ez a király arra ébredt, hogy egy, és a nép is,
hogy egy szörnyűséges ellenség nem sokára az életükre fog törni, emberileg nem tudnak mit kezdeni ezzel az ellenséggel, és nyugodtan megfogalmazhatjuk azt a gondolatot, hogy tökéletesen tisztában voltak azzal, hogy nem sokára az egész életük romokba fog heverni. Egy szörnyűséges hírt kaptak, hogy jön három ellenség, akik az elpusztításukra igyekeznek. Tehát én nagyon egyszerűen úgy fogalmaztam meg önmagam számára ezt a kérdést, hogy emberileg nézve a helyzetük tulajdonképpen a nullával volt egyenlő. Négy pontban az ige alapján meghatároztam, hogy jöttek a lelki problémák és jöttek a fizikai problémák. Az első, hatalmas túlerővel voltak szemben, fizikai probléma. Ez az ellenség hirtelen tört rájuk, lelki probléma. Nem voltak rá felkészülve, megint csak egy fizikai probléma, és hogy az írás fogalmaz, nem volt bennük erő e nagy sokasággal szemben, megint egy lelki probléma. A történetben nincs benne, azt én tettem hozzá, hogy a 88. Zsoltár mit fogalmazott meg, hogy egyik pillanatról a másikra szinte az egész életük olyanná vált, hogy a Zsoltár szerző fogalmaz, hogy a sír gödör szélén álltak. Most Pál apostol azt mondja a Római Levél 15. fejezetének a 4. versében, hogy minden, de minden, ami tanulságunkra iratott le, akikhez a idők vége elérkezett, vagyis ez a történet is. Mert jelképesen megfogalmazva, amikor ebben az életben túlhajszolom magam, és az én életemre egyáltalán nem vagyok hajlandó odafigyelni. Amikor megfogalmazom azt, hogy én kormányzok, én irányítom az életem, és ebben még Isten se szóljon bele. Amikor idegileg túlterhelt vagyok ebben az életben, és emiatt a konfliktusokat nagyon-nagyon nehezen fogom majd tudni kezelni. Ott, ahol megfordulok az otthonomba, a munkahelyemen, a barátaim között, a gyülekezeti életemben, rendkívül indulatos leszek, ez hozza majd magával a magánéletemnek a kiüresedését, a reménytelenségét. Nagyon nehezen tudok kezelni majd egy-egy rossz hírt. Mert ez idegrendszerileg meg fog viselni, ha esetleg elmegyek az orvoshoz, és az orvos közli, hogy valami nagyon súlyos betegséget hordozok a szervezetemben, hitben ezt nagyon-nagyon nehezen tudom majd kezelni, vagyis ezek a problémák a mi életünkben is, jelképes értelemben az ammoniták, a moábiták, az edomiták, ugyanúgy sokszor hirtelen törnek ránk, és mi is megfogalmazunk egy gondolatot, hogy Uram, 2010. szeptember elején nincs bennem erő e nagy sokasággal szemben, nem tudok mit kezdeni az életemmel. És kedves testvéreim, azt a kérdést szeretném feltenni, hogy mi vezet odáig, hogy a mi ellenségeink is hirtelen törnek ránk, és nem tudunk velük mit kezdeni. Esetleg nem az a gondolat, hogy ebben az életben Isten csak a másodpilótánk. Jelképes értelemben nem az van, bocsássatok meg a kifejezésért, hogy az anyós ülésen nem én ülök, hanem én kormányzom az életem. Esetleg nem azért van, hogy a problémákat nem tudom kikerülni, mert valljuk be, nagyon-nagyon rosszul vezetünk ebben az életben. Nagyon-nagyon rosszul kormányzunk ebben az életben. És mi szokott történni? A problémák jönnek, a problémákat nem tudjuk kikerülni, és a problémáinkkal frontálisan ütközünk. És amikor a problémáinkkal frontálisan ütközünk, akkor testileg és lelkileg rendkívül elgyengülünk, nagyon meggyengül az idegrendszerünk, és mi is megfogalmazzuk, jaj, most mi lesz velem? Hogy olvastam a történetet? Azt mondja itt a Szentírás, hogy amikor a király meghallotta ezt a rossz hírt, megijedt. Persze, hogy megijedt, ez nem hitetlenség volt a részéről. Nagyon józanul gondolkodott. Látta, hogy ezt a problémát önmagában nem tudja megoldani. De itt nem a félelem a nagy probléma, hanem tudjátok mi? Mit választott ez a király? Itt azt kell nekünk meglátni, hogy amikor jött a probléma, akkor a király kihez menekült. És mi kihez menekülünk a félelmeink közepette?
Mi csinálunk mi, amikor ránk törnek a saját magánéletünk ellenségei? Tudni, itt dől el, hogy kinek adom át az irányítást. Még mindig én akarok kormányozni annyi kudarc, és annyi vereség, és annyi magánéleti tragédia után, még mindig görcsösen fogom a kormányzást, vagy pedig belátom, hogy Uram, nincs bennem erő e nagy sokasággal szemben. Tudjátok, miért csodálatos ez a történet? Mert rögtön a történet elején elmond valamit az írás, hogy Josafát az Urat kezdte keresni. Na ez a hit. Sokszor önmagam számára is megpróbáltam megfogalmazni, mi az, hogy hit. Azt gondoltam, hogy ezek valami nagy teológiai fogalmakat kell nekem megtalálnom, hogy megtaláljam a hitnek a mélységét, vagy egyáltalán, hogy meg tudjam fogni, mi az, hogy hit. Nagyon egyszerű dolog a hit. Végtelenül egyszerű dolog a hit. Nagyon egyszerű. Mit mond az írás? Josafát az Istenhez menekült. Na ez a hit. Amikor látta, hogy jön az ellenség, akkor nem esett kétségbe, nem siránkozott, hanem a legnagyobb dolgot ragadta meg. Uram, te kormányozz. Átadom a kormányzást, mert én már nem tudok az életemmel mit tenni. Sokszor önmagam számára is megfogalmaztam egy gondolatot. Sokan föltették nekem a kérdést, amikor én elkezdtem ide a gyülekezetbe járni 20 évvel ezelőtt. Akkor sokszor testvérek teljesen jó szándékúan azt mondták nekem, na elfogadtad az igazságot? És igazából ezt nem nagyon értettem, hogy ezzel most mit akarnak nekem, hogy mit kell elfogadnom. Mindig mondták, elfogadtad az igazságot? És most értettem meg, testvérek, valamit. Ha én el is fogadtam az igazságot, már pedig elfogadtam az igazságot, de ha ez engem nem visz a hétköznapokban közelebb a Jóistenhez, ha az igazság ismerete ellenére én kormányzom az életem, akkor tudjátok, hogy mit ér az igazság ismerete? A nullával egyenlő, semmit. Ezt ilyen bátran megfogalmazom nektek, semmit. Hogyha én ismerem az igazságot, de ez nem visz engem közelebb a Jóistenhez, akkor semmit nem ér. Mi a hit? Mi a hit? Itt van ebben a történetben. Uram, nincs bennem erő e nagy sokasággal szemben. Melletted döntök. Ez a hit. Ez a hit, hogy azonnal Josafát azt mondta az Istennek, hogy Uram, szeretném, hogyha ott lennél az életemben, és te irányítanál. Vagyis nem az a hívő ember, aki megfogalmazza nagyon szép kerek mondatokba a bibliai tanításoknak a lényegét, hanem ki a hívő ember, aki nyíltan, nagyon bátran bemer vallani önmagának valamit. Uram, sajnos tapasztalatból tudom, hogy mennyi fájdalmat okoztam a férjemnek, mennyi fájdalmat okoztam a feleségemnek, mennyi fájdalmat okoztam a gyerekeimnek, a hívőtársaimnak, saját magamnak, elég. Elég a vereségekből, elég a kudarcokból, Uram, nincs bennem erő e nagy sokasággal szemben, bocsánatot kérek, hogy eddig én kormányoztam. Na ez a hit, ez a kereszténységnek a lényege, hogy adok időt és teret a Jóistennek, hogy ott legyen az életemben. Erről szól a kereszténység. A kereszténység nem teológiai fogalmakról szól, meg nem doktorátusokról szól, végtelen egyszerű dolgokról. Odaadom-e az Istennek az életem, vagy nem? Ellen Gould White egyszer olyan szépen és nagyon hatásosan megfogalmazott valamit, és ez a gondolat így szól, hogy amikor egy nagy sokasággal szemben időt és szavakat találok az imára, akkor Isten is talál időt és szavakat a válaszra. Csodálatos ez a gondolat. Tehát amikor én odadom az időmet és a szavaimat a Jóistenre, fog válaszolni. És tudjátok, Sátán mitől retteg a legeslegjobban egy hívő ember életében? Nem attól retteg, hogy járunk egy gyülekezetbe. Persze azt is szeretné megakadályozni, de nem ettől retteg. Nem attól retteg, hogy én olvasom-e a Bibliát, vagy nem olvasom. Sátán egy dolgot akar nagyon-nagyon a mi életünkbe elérni, hogy az időnket, hagyj hangsúlyozzam még egyszer, az időnket ne a Jóistennek adjuk. Mert tudja, hogy ha ezt eléri, akkor a mi életünkben egy csodálatos győzelmet arat. Az igazi harc nem jelképes értelemben nem az edomiták, a moábiták és az ammoniták elleni küzdelem, nem az adott probléma, ami ránk nehezedik, nem ez az igazi harc, hanem hogy ezekkel a problémákkal,
a nap 24 órájában mennyi időt foglalkozom. Az időm nagy részét mi teszi ki a gondolatvilágomban? Csak az adott probléma, vagy pedig a megoldás, mert tudnék, Sátán itt tud nyerni, vagy veszíteni. Engedem, hogy csak az adott problémák uralják az időmet, vagy az időm nagy részét az én Istenemnek adom, én döntök. A nap 24 órájában azt mondom, hogy én kormányzok, végkimerülésig kihajtom magam, túlhajszolom magam, mert azt mondom, hogy a problémáimat csak én fogom megoldani, senki más, és akkor nem számít, ha rámegy erre a férjem, rámegy erre a feleségem, rámegy a családom, rámegy az egészségem, semmi nem számít, nem érdekel, mert a problémáimat én akarom megoldani, vagy pedig hívő szemmel megfogalmazom, hogy Uram, én csak a másodpilóta akarok lenni. Te kormányozz, és akkor csöndességben, reménységgel, a családommal való békességben fogom élni a hívő életemnek. Sátán időnknek pont azt a részét akarja fogjul ejteni, amit a Jóistennel való kapcsolatomra szánnék. Nagyon egyszerű dolog. Egy dolgot akar elérni. Ne add az idődet az Istenednek, ne beszélgess az Isteneddel, csinálj bármit, jár az gyülekezetbe, az se zavar. Csak az idődet nekem add. Testvérem, hoztam magammal egy könyvet, nagyon-nagyon sokan ismeritek, bízom benne, és olvastátok is a Menekülést Istenhez című könyvet. Ebben a szerző, és ez számtalan esetben ezt a gondolatát elolvastam, ebben a szerző elmond egy jelképes történetet. Most ebből a jelképes történetből csak néhány részt szeretnék kiragadni, de amíg olvasom, kérlek benneteket egy dolgot fogalmazzatok meg önmagatok számára, hogy ez a történet a ti életetekben naponta megtörténik, vagy távol vagytok tőle. Ennek a könyvnek a 36. oldaláról kezdeném. Még egyszer mondom, jelképes, de akiknek én ezt felolvastam, utána mindenki önmaga elé nézett, nem is nézett rám, és láttam a döbbenetet az arcukon. Tehát ez a történet a következőképpen szól. Tehát Sátán beszél a démonaival. Ide hallgassatok, démonok, nem tudjátok megakadályozni, hogy a keresztények eljárjanak a gyülekezeteikbe, mert el fognak menni. Nem tudjátok megakadályozni, hogy ragaszkodjanak a tanításaikhoz, vagy hogy imádkozzanak, mert meg fogják tenni. Meg kell változtatni a taktikánkat, ha tartós sikert akarunk elérni. Barátaim, a kulcs szó az idő. Meghagyhatjuk nekik a tanításaikat, az imáikat, a gyülekezetbejárást, ha ellenőrzésünk alá tudjuk vonni az idejüket. Az idő kulcs tényező, mert ennélkül sosem tudnak megváltó kapcsolatba lépni Jézussal, mondta Sátán undok sziszentéssel ejtve ki az utolsó szót. Majd a főgonosz így folytatta. Hadd gondolják azt, hogy megváltást nyertek, miközben mi uraljuk az idejüket, és már is a mieink olyan bizonyosan, mint azok, akik sosem tették be a lábukat egyetlen imaházba se. Hogyan tehetjük ezt? Nagyon egyszerű. Érjétek el, hogy belemerüljenek a lényegtelen tevékenységekbe. Találjatok ki számtalan programot, hogy ezek lefoglalják a gondolkodásukat. Vegyétek rá őket arra, hogy költsenek, dolgozzanak, és ne foglalkozzanak semmi mással. Töltsétek meg a postaládáikat minden csábító ajánlattal, tanítsátok őket arra, hogy a boldogság kizárólagosan csak a tárgyakból fakad, késztessétek a férjeket arra, hogy hetente 6-7 napon keresztül napi 8-10-12 órát dolgozzanak, keltsétek azt a látszatot, hogy a feleségeknek is dolgozniuk kell, sugalljátok nekik azt, hogy nincs más választásuk, ezután vegyétek rá a feleségeket arra, hogy hosszasan túlórázzanak, hogy a nap végén semmilyen erejük ne legyen a férjükre vagy a gyerekeikre. Terheljétek meg a gondolataikat, hogy ne hallják, ha Jézus suttogva szól majd a lelkiismeretükhöz. Bombázzátok az érzékeiket zenével, amely ott szól minden otthonban, munkahelyen és áruházban. Gondoskodjatok róla, hogy bárhová fordulnak, mindenütt csak a legrosszabb híreket hallják. Napi 24 órán keresztül használjátok fel erre az újságot, a magazint, a rádiót, a tévét. Tegyétek tönkre a házasságaikat, sőt már az ifjúságokat is, tegyétek tönkre az egész életüket, használjátok fel a televíziós csevegős sókat, hogy a társadalom legdeviánsabb elemei ott legyenek a nappaliukban,
a gyerekeiket is tegyétek tönkre, árasszátok el a gyerekeket mindenféle tevékenységgel, küldjétek őket az iskolába és iskola előtt és utáni mindenféle tanfolyamra, hogy minél jobban elkülönüljenek a szüleiktől, hogy kamaszkorukra már semmilyen közük ne legyen apjukhoz, anyjukhoz, merítsétek ki őket annyira, hogy mohón engedelmeskedjenek a késztetéseinkhez, és ha az emberek elkerülik ezeket a csapdákat, akkor használjátok fel ellenük a saját egyházaikat. Hogy mindenféle tisztséget töltsenek be, mindenféle pletykákkal és üres fecsegéssel foglaljátok le őket. Barátaim, az idő a mi legnagyobb fegyverünk és szövetségesünk, éljünk vele bölcsen, és hagyjuk őket, hogy még egy kicsit szenderegjenek az öncsalásukban. Sátán két kezét a magasra emelve buzdította csatlósait. Győzelemre fel, győzelemre fel, győzelemre fel. Micsoda tanácskozás volt. Talán nem írtam le pontosan a gyűlés minden részletét, de az olvasó megítélheti az eredményeket. A gonosz angyalok lelkesülten indultak feladatuk teljesítésére, hogy a keresztényeket mindenütt lázas tevékenységre, lótásfutásra késztessék, barátaim. Mi nem az egyszerű életvitel követői vagyunk. Életünk túl zsófolt, mindenki túl terhelt. Vajon sikerült Sátánnak végrehajtani elgondolását? A terv olyan jól működik a keresztények életében, hogy ez még a legmerészebb álmait is felülmúlta. Szeretném megkérdezni, mi a véleményetek erről? Ez csak egy jelképes gondolat? Sátán, érzitek, hogy miért akarja az időnknek a részét bitorolni, mert akkor tudja, hogy fogságba ejt bennünket tökéletesen. A kereszténységnek a következő lényege, kinek adom az időmet, és mennyit adok ebből az időből. Josafát kinek adta az idejét, amikor a probléma ránehezedett? Mit mond az írás? Hogy azonnal az urat kezdte keresni, és ettől a pillanattól fogva Istené volt az ideje. És egy csodálatos gondolattal folytatja a Josafát a gondolatot. Mit csinált? Azt mondja, böjtöt hirdetett. Sokáig nem értettem, hogy amikor valaki egy hatalmas problémával szembesül, most miért kell böjtölni? Mit jelent ez a böjt? Aztán megértettem, ez egy nagyon nagy gondolat volt. Mit csinált a böjttel kapcsolatosan? Elcsendesítette magát. Elcsendesítette önmagát, elcsendesítette a népet, megnyugtatta önmagát. Josafát nem a problémánál időzik, nem engedi, hogy ez túlterhelje az idegrendszerét, csak Istenre figyel, mert valamivel tökéletesen tisztában volt. Ha látható dolgokra nézett volna, ez teljesen fölzaklatta volna az egész idegrendszerét. Az élet taposó malmából, zaklatottságából kilépve nekünk is meg kellene tanulnunk ilyenkor a jó Istenre figyelni. Egyszerűen esélyt adni a Teremtő Istennek arra, hogy 2010. szeptemberében megnyugtasson bennünket. Mit csináltak az izraeliták? Elcsendesedtek, átadták Istennek a kormányzást, mert tudták, nem az ellenség a fő probléma, nem az edomiták, nem a moábiták, nem ők jelentik a fő problémát, hanem a saját énjük. És tulajdonképpen az elcsendesedésbe a saját énjüket kellett legyőzni. Most föl kell tennem egy kérdést nektek. Vajon mi el tudunk csendesedni, engedjük-e, hogy Isten a gondolatvilágunkon keresztül megszólítson bennünket, vagy nem? Szoktátok-e hallani a gondolatvilágotokon keresztül az Isten hangját? Vagy pedig a zajban élitek az életeteket? Mert ez a hívő élet alapja. Van-e kapcsolatom a Teremtő Istennel? Tudok-e beszélgetni a Teremtő Istennel, vagy nem? Elnézést. Itt kezdődik. Szoktam-e hallani itt a gondolatvilágomban az Isten hangját? A 20. fejezetnek a 6. versét szeretném felolvasni. Nagyon megdöbbentő, hogy fogalmaz tovább az írás. Azt írja, Josafát imádkozik az Úrhoz, és mondta, ó Uram, mi atyáink Istene, nem te vagy egyedül Isten a mennyben, aki uralkodsz a pogányok minden országain? A te kezedben van az erő és a hatalom, és senki nincsen, aki ellened megállhatna. Nagyon szép gondolat. Hogy szólítja meg az Istent? Uram, nem te vagy?
Most képzeljétek el, egy hatalmas problémával szembesül Josafát, és abban a pillanatban a legbensőségesebb kapcsolatban szólítja meg az Isten. Egyből kialakít az Istennel egy én-te viszonyt. Miért tudta ezt megtenni? Miért tudja így megszólítani, hogy Uram, nem te vagy-é? Josafát valamivel tisztában volt, amivel nekünk is tisztában kellene lenni, és nem lenne idegfeszültség az életünkbe. Egyszerűen soha nem fogalmaznánk meg azt, hogy én már idegileg nem tudom a problémáimat hordozni. Egyszerűen ez a gondolat idegenné válna számunkra. Josafát mivel volt tökéletesen tisztában? Hogy Isten mindig ott van mellette. Azért tudja így megszólítani, hogy Uram, nem te vagy-e az az Isten? Tudta, hogy minden pillanatban Isten ott van mellette. Képzeljétek el, egyszer olvastam egy könyvet, és ebben a könyv szerzője szépen megfogalmazta. Azt mondja, amikor én becsuktam a szemem, azt annyira közel éreztem magamhoz a Jóisten, ha kinyújtottam volna a karomat, akkor meg tudtam volna szinte érinteni. Ez az imádságnak a lényeg, hogy ilyen egyszerűen tudatosítani kellene a gondolatvilágunkban, hogy a rohanó, szürke hétköznapokban, amikor esetleg úgy gondoljunk a problémáink közepette, úgy gondoljuk, hogy Isten távol van tőlünk, akkor egyszerűen tudatosítani kell, hogy akkor van a legközelebb. Hogy amikor ránk törnek az ellenségeink, amikor úgy érezzük, hogy most már ebből nem tudok felállni, ebből a problémából, akkor valamit tudatosítsak, kedves testvérek, hogy Isten pont ilyenkor van ott velem. Vigyázz rám, vigyázz a családomra, vigyázz a gyerekeimre. Egyszerűen ilyenkor lenne az, hogyha engednénk, hogy a lelki szemeink megnyíljanak, akkor éreznénk, hogy Isten annyira közel van hozzánk, hogy szinte meg tudnánk őt érinteni. Soha nem mondanánk, hogy hol van az Isten, meg ilyenkor miért nincs ott az Isten, mert ez nem igaz. A Bibliában nagyon sok csodálatos gondolat van, de ez kiemelkedő, ami Ézsaiás könyvében található, vagyis hogy soha nem vagyunk egyedül, és Ézsaiás könyvében van egy gondolat Jézusról, hogy ő az Immanuelünk. Ugye tudjátok, hogy mit jelent az Immanuel? Velünk az Isten. Hogy nekünk mindig ő az Immanuelünk. Hogy amikor Jézus azt mondta, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, akkor ezt nagyon komolyan gondolta. Akkor ez abszolút egy igazság, hogy ő a mi Immanuelünk. Hogy mindig közel van hozzánk, ugyanolyan közel, amilyen közel volt Josafát királyhoz. A gondolatot szeretném tovább folytatni ennek a könyvnek a 123. oldaláról, és így szól. Isten pontosan ugyanúgy kíván vezetni bennünket, mint az Ószövetség népét. Lehet, hogy kevéssé bízunk benne. Talán egész életünkben nem bíztunk Istenben. Lehet, hogy még nem is ismerünk senkit, aki teljesen bízott volna Istenben. De Isten nem sértődik meg, mert tudja, hogy természetünknél fogva hajlamosak vagyunk elutasítani a vezetését. Mégis készen áll, hogy segítsen, mert ő meg van győződve róla, hogy szükségünk van a segítségére. Isten ismer minden problémát, ismer minden bánatot, amelyel ebben az életben szembesülünk, és ezek mindegyikére van megoldása. Most nagyon reménykelten hagy mondjam ezt, ismételjem meg ezt a gondolatot. Szóval ismer minden problémát, ismer minden bánatot, és azt mondja, ezek mindegyikére van megoldása. A puszta megoldásnál azonban sokkal, de sokkal többet jelent az, hogy a mindenség Istene együtt érez velünk küzdelmeinkben. Barátaim, ez nagyszerű hír. Jézus tudja, hogy mind megyünk keresztül, tudja, hogy érzünk, mennyire fáradtak vagyunk, megérti az olyan bánatot is, amelyet még a legközelebbi barátunkkal sem szeretünk megosztani. De a ráhagyatkozás az a kulcs, amely Isten kezét szabaddá teszi arra, hogy a problémáinkban segítsen nekünk. Ráhagyatkozás, ez a kulcs. Ismer minden problémát, ismer minden bánatot, ismer minden félelmet, minden küzdelmet, minden tud rólunk, és szeretne rajtunk segíteni, a ráhagyatkozás a kulcs. Ez a hívő életemnek az alapja. Mit mond meg, mit mond? Josafát, Uram, nálad van a hatalom. Tudjátok, mit jelent ez?
Uram, csak azt engeded meg az életembe, amit el tudok hordozni, se többet, se kevesebbet. Nálad van a hatalom. Életünk válságában, ezt tudatosítsuk magunkban, akkor van a legközelebb hozzánk. Egyszer egy gondolkodó nagyon-nagyon mélyen megfogalmazta azt, hogy Isten roppant keveset tud tenni azokért, akik nem azzal a gondolattal fekszenek, és nem azzal a gondolattal kelnek, hogy ő a mi Istenünk, hogy ő a mi Immanuelünk. Ha mi nem ezzel kelünk, és nem ezzel fekszünk, nagyon keveset tud tenni értünk. Egyszerűen egy dologgal tisztában vagyok, egy dolgot tapasztaltam én is az életem során, és ezt szeretném megosztani veletek. A mai rohanó világunkban minden, de minden egyetlen dologra irányul. Hogy ezt a csodálatos gondolati kincset, hogy nekünk van egy Istenünk, hogy ő az Immanuelünk, Sátán kitörölje a gondolatvilágunkból. Minden erre irányul. Mindent megpróbál Sátán annak érdekében elkövetni, bocsánat a kifejezésért, hogy radírozzon. Kiradírozza az elménkből, hogy nektek nincs Istenetek, nektek nincs Immanueletek. Ti az én foglyaim vagytok, és azt csináljátok, amit én mondok. Isten meg pont az ellenkezőjét mondja. Egyszerűen Sátán, tudjátok, hogy akar bennünket a kormánynál tartani? Ember, nem zavar, ha te kormányzol, nyugodtan. Én azt akarom, hogy te kormányozz, mert ha te kormányzol, akkor elértem a győzelmet. Akkor azt mondod, hogy nincs Isten. Akkor azt mondod, hogy nincs Immanuel. Akkor kormányozzál. De jönnek majd a problémák. Egyszerűen nekünk ennek ellenére mit üzen a Jóisten? Hogy kedves barátaim, kedves gyermekeim, nincs olyan élethelyzet, amiben én ne tudnék neked megoldást adni. Nincs, mert én egy Isten vagyok. Nincs olyan élethelyzet, amelyben a kudarcaidat, a magánéleti válságaidat, a családi konfliktusaidat ne tudnám semmivé tenni, de te döntesz. Te döntesz, én nem szólok bele a te döntésedbe, én nem fogok dönteni te helyetted. Felnőtt gondolkodó ember vagy, neked kell döntened. Továbbra is a kormánynál maradsz, továbbra is te akarsz irányítani, vagy átadod az irányítást. És ezután jön ennek az imádságnak a legfelelőbb,

Mit mond itt Josafát? Egy nagyon egyszerű dologra, most a jelenből visszamegy a múltba. Nagyon szeretem ezt az imádságát. A jelenből visszamegy a múltba, és a következőt mondja, Uram, amikor átadtuk neked az életünknek a kormányzását, akkor jöhetett háború, jöhetett ítélet, jöhetett dökhalál, jöhetett éhség, bármi jöhetett, te a múltban megszabadítottál bennünket, megszabadítottad az én népemet. És Josafát ezzel bátorítja magát. Ha a múltban Isten az Immanuelünk volt, ha a múltban is Istennel tapasztalatokat szereztünk, mert ő megsegítette az életünket, akkor mivel bátorítja magát? Hogy a múltbéli Immanuel a jelenben is Immanuel lesz. Ez egy csodálatos gond, hogy tegyük meg mi is, próbáljuk meg a gyakorlati életünkbe ezt átültetni. Egyszerűen próbáljuk meg egy kicsit levenni a tekintetünket, ha van jelen fájdalmairól. Már meg sem merem kérdezni, hogy vannak-e problémáitok, mert ez olyan költői kérdésnek tűnik. Ha van, próbáljuk levenni a tekintetünket, próbáljunk visszagondolni a múltra. Viszont azt hadd kérdezzem meg, van tapasztalatotok a jó Istennel, hogy a múltban segített rajtatok? Mindenkinek? Ez egy nagyon-nagyon szép dolog, mert akkor nagyon könnyű a helyzetünk, mert hogyha van, akkor tekintsünk vissza a múltba, és fogalmazzuk meg azt, Uram, 10 évvel ezelőtt, 5 évvel ezelőtt, 2 hónappal ezelőtt, kinek mi? Emlékszel, Uram, arra, és az Isten mondja, persze, hogy emlékszem, hogy amikor nem volt bennem erően nagy sokasággal szemben, és nem feladtam a küzdelmet, és nem gőgösen kormányoztam, hanem átadtam neked mindent, akkor milyen csodálatosan megsegítettél? Uram, amikor majdnem tönkrement a házasságom, de téged hívtalak segítségül, emlékszem, segítettél. Uram, amikor remegve álltam a gyermekem betegágya mellett. Uram, tudom, segítettél. Uram, amikor elmentem az orvoshoz, és az orvos azt mondta, hogy nagyon nagy baj van, és nincs segítség, és a te nevedet hívtam segítségül. Uram, segítettél. Amikor valamilyen rettenetes lelki gyötrelem okozott, mert valaki nagyon nagy bajt okozott, vagy nagyon nagy csalódáson mentem keresztül, és ilyenkor nem elhagytam magam, hanem Uram, a te nevedet hívtam segítségül. Uram, emlékszel, hogy segítettél, és milyen jó volt? Persze, hogy emlékszem. Vagyis mit mond Josafát? Hogy próbáljunk meg visszaemlékezni. Ellen Goldwight ezt ilyen csodálatosan megfogalmazza, hogy emberek az emlékezetetek csarnokába mindig idézzétek fel, hogy a múltban mit tett értetek Isten. Az Ószövetség erről szól, mindig emlékoszlopokat állítottak, mindig visszaemlékeztek arra, hogy az Isten mit tett értük, hogy a múltban is volt Isten, és tudjátok, hogy ez mit okoz majd a jelenben? Lelki nyugalmat. Egy hatalmas lelki nyugalmat, amiből senki nem tud majd bennünket ebből kihozni. A király is ezt tette. Egyszerűen tudatosította, hogy ki az Isten, tudatosította, hogy ez az Isten mit tett érte a múltban, és képzeljétek el, csak most kezd kérni Istentől. Mennyire mások vagyunk mi? Mert mikor jönnek a mi ellenségeink, akkor általában nem azt szoktuk mondani, hogy Istenem, emlékszel, hogy mit tettél velem a múltban? Istenem, te jóságos Isten vagy, Isten olyan jó veled beszélgetni. Általában az esetek többségében nem ilyenek vagyunk, hanem milyenek vagyunk. Jaj, Uram, nagyon nagy baj van, kérlek segíts, és kétségbe esünk az imádságunkban. De Josafát nem ezt tette, nem egyből kért. Mit csinált először a király? Rá hangolódott az Isten hullámhosszára. Elcsendesítette magát, megnyugodott lelkileg, miért? Hogy meghallja az Isten válaszát. Egyszer egy gondolkodó olyan szépen megfogalmazta ezt, hogy Josafát nem a kérésben bízott, hanem Isten személyében. És a kettő között nagyon nagy különbség van. Nem abban bízott, hogy a kérése az teljesül, hanem Isten személyében, és ahhoz, hogy meghallja a király hangját, el kellett csendesednie. Testvéreim, nekünk is csend kell. Mert az igazság elméleti ismerete az nem fog bennünket önmagában csak megnyugtatni, ha zajban élem az életem. A mi életünkben is csendre van szükségünk, és Sátán pontosan ezt akarja elérni. Időnket ne adjuk oda Istennek, és jön a másik dolog. Sátán folyamatosan zaj.

csap körülöttünk. A mai világunk alkalmas arra, hogy zaj legyen? Szeretném megkérdezni tőletek. Alkalmas arra, hogy zaj legyen? Itt a gyülekezetben is zaj tudunk csapni. Nagyon Sátán mindent elkövet, hogy itt hogy a gyülekezetben ne legyünk csendbe, hanem zajban éljük, mert tudja, hogy ha zajban éled az életed, járjál szombaton gyülekezetbe, meg beszélj az igazságról, meg jó hangosan beszélgessetek egymással. Ne legyen csend. És hogyha zaj csap, akkor nem fogjuk meghallani azt a halk, szelíd hangot, meghallottam az imádságodat, tudok rajtad segíteni. De ez egy halk hang. Ez egy halk hang. Mit mond a 46. Zsoltár 11. verse? Csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Testvérem, ezt a halk, szelíd hangot hányszor halljuk a nap 24 órájában? Szeretném megkérdezni. Hányszor hallom, hogy az Isten beszél hozzám a gondolatvilágomon keresztül? Hányszor? Mert azt ne mondjátok, hogy Isten nem szól. Mert ez nem igaz. Mert mit mond az ige, hogy ő az Immanuel. Ő mindig szól hozzánk, mindig. Mert minden napon veletek vagyok a világ végezetéig. De ha nem hallom ezt a szelíd hangot, akkor miért nem hallom? Talán azért, mert zajban élem az életem. Vagy azért, mert a saját panaszkodásom hangját jobban szeretem hallani. A saját hangomat jobban szeretem hallani, mint Isten hangját. Talán azért nem hallom meg az Isten válaszát az imádságomra. Hát egy tanulságos részt hagy folytassak tovább a 135. oldalról, és így szól. Isten módszerei közül, amelyek által hozzánk szóltán a gondolatok általi késztetést értik félre legjobban. Sokan ezt mondják nekem, sohasem hallom, hogy Isten úgy szólna hozzám, ahogy állított, hogy veled beszél. Ilyenkor mindig ezt válaszolom. De igen, Isten szól hozzád, csak nem hallod meg halk, szelíd hangját, vagy pedig annyira rászoktattad magad, hogy semmibe vedd figyelmeztetéseit, hogy többé már meg sem hallod őket. Azok az emberek, akik a vasút mellett laknak, szinte nem is észlelik az elhaladó vonatokat, míg a látogatók majdnem belesüketülnek a zajba. Istennel is megtehetjük ugyanezt. Ha álhatatosan semmibe vesszük figyelmeztetéseit, azok csak beleolvadnak a háttérzajba, míg végül szinte felismerhetetlenné válnak. Barátaim, nem arról van szó, hogy nem tudjuk meghallani Isten hangját, hanem mi szoktattuk magunkat arra, hogy ne hallgassunk rá. Ezt nevezem szelektív hallásnak. Emiatt van az, hogy úgy gondoljuk, életünk az ő irányítása nélkül folyik. Nagyon egyszerű. Van-e fülem a hallásra, vagy nincs? Vágyom erre a hangra, vagy a saját hangomat szeretem hallgatni? Egyszerűen, testvérem, meg kell fogalmazni azt, nyugodtan kimondhatjuk. Van tapasztalatotok arról, hogy ezt hallottátok már ezt a hangot a gondolatvilágotokban? Mert még egyszer, hagyj említsem, ez nem kitaláció. Ez egy valóságos hang, ezen keresztül bátorít bennünket a Jóisten, ezen keresztül tanácsol bennünket a Jóisten, figyelmeztet és megnyugtat. Hallom ezt a hangot? Elhiszem, hogy van egy ilyen hang? De ha nem hiszem el, hogy van egy ilyen hang, vagy ha nem hallom ezt a hangot, akkor miért nem? És az imádság úgy záródik, és ezzel szeretném zárni az Isten tiszteletet, hogy mivel először az Isten keresték, mivel a kormányzást átadták Istennek, egy csodálatos válasz jön, és azt mondja nekik Isten, ne aggodalmaskodjatok. Maradjatok veszteg, majd én a többit elvégzem, de ennek ez a gyümölcse, maradjatok veszteg, átadtátok az irányítást. Ez nincs benne a Bibliában, ezt csak én teszem hozzá. Ember, ne görcsölje már annyit. Hova vezetett a görcsölésed? Hova vezetett az aggodalmaskodásod? Hova vezetett a félelmed? Ne görcsöljél! Mit üzen nekünk a Jóisten? Figyeljetek ide, emberek! Én sokkal nagyobb vagyok a magánéleti problémátoknál.
Sokkal nagyobb vagyok az egészségügyi problémátoknál, sokkal nagyobb vagyok az anyagi problémátoknál, mindennél nagyobb vagyok. Ne féljetek, ha bármitől rátok, ha ti életetekben is jönnek ezek az ellenségek, ha betegség van, ha lelki kín van, ha lelki válság van, ha egészségügyi probléma van, ha sírás van, ha megkeseredtetek az életek felől, ne aggódjatok, mert én vagyok a ti Immanueletek. Csak egy dolgot kérek tőletek, hogy a kormányzást adjátok át. Egy dolgot kérek, hogy mellettem döntsetek. Ne görcsöljetek. Maradjatok veszteg, és várjátok az Úr szabadítását. És akkor a történet úgy záródik, hogy Josafát elmegy a profétához, a profét elmondja, hogy ne menjetek oda a harcba, ne is érintkezzetek az ellenséggel, mert legyőztiteket, bízzátok rám. És akkor azt mondja, hívjam a zenészeket. Csak egy költői kérdés, hogy tegyek fel nektek. Szerintetek hangszerekkel le lehet győzni egy fegyveres hadsereget? Emberileg le lehet győzni? Dehogy lehet. De az Isten meg azt mondta, hogy pont itt mutatom meg az én szabadításom rajtatok. Pont itt látjátok meg, hogy én milyen Isten vagyok. És azt mondja, hogy elmentek, és tulajdonképpen úgy megoldotta Isten ezt a helyzetet, hogy háborúba se kellett menni nekik, csak a zene kellett, hogy megszólaljon. Egymás kaszabolták le. És mit mond a 30. vers? És abban a pillanatban békesség volt mindenfelől a jó döntésük következményeként. Testvérem, akartok békességet az életetekbe? Ha persze, hogy akartok, mindenki akar. Ennyi, hogy megfogalmazom, hogy Uram, nincs bennem erőe nagy sokasággal szemben, és melletted döntök. Néhány kérdést hagyd tegyek fel, és ezzel zárjam. Merem meghallani ezt a hangot, amivel az Isten szól, vagy pedig elutasítom? Továbbra is én akarom irányítani az életemet, továbbra is én vagyok a kormánynál, vagy Isten a másodpilótám? Akarok-e békességben élni, vagy a saját magam hangját akarom hallani a nap 24 órájában? El tudok-e csendesedni, vagy a zajban érzem jól magam? Kihez menekülök, amikor az én életemben is jönnek az edomiták, jönnek a moábiták, jönnek az ammoniták? Ahhoz az Istenhez, aki csak lehetetlen eseteket vállal, ahogy egy gondolkodó mondta, nagyon szeretem ezt, hogy Isten olyan Isten, aki lehetetlen eseteket vállal, nyugodtan mehetünk hozzá, vagy a saját tehetetlenségemben akarok vergődni a nap 24 órájában. Jó, Isten fölkínálja nekünk a választás lehetőségét, csak ennyi, tessék, átadom neked, te kormányoz. És lezáró gondolatként a 177. oldalt szeretném felolvasni. Isten gyakran megengedi, hogy a legnagyobb sötétségbe jussunk, hogy megszabadíthasson bennünket, és emlékeztessen arra, hogy ő mindig a hatalmas mindenség Istene. Ha mindenben folyamatosan Istent keresünk, akkor megtapasztaljuk majd szabadítását. Isten hatalmat akar adni gyermekeinek, hogy megszabadítsa őket minden nehézségükből, próbájukból és minden kilátástalannak tűnő helyzetből. Hát nem akarod, hogy így legyen? Isten irányítani szeretné az életedet és minden utadat. Beleegyezel abba, hogy vezessen? Ekkor személyes tapasztalatra szert teszel majd Istennel. Ekkor majd olyan tapasztalatra teszel szert, amit el tudsz majd mesélni másoknak is. És elmondhatod, hogy ők is higgyenek. Isten nekem is azért adta ezeket a tapasztalatokat, hogy mások is higgyenek, ne csak én. Hadd kérdezzelek hát meg még egyszer, valóban hiszel az én Istenemben? Hiszek hitetlenül Istenben, mert hinni akarok, mert sosem volt így rászorulva, sem élő, sem halott. Köszönöm szépen a figyelmeteket, amen.

Aranyos gyerekek. Tudjátok, hogy én most panaszkodtam a felnőtteknek, hogy nem olyan könnyű olyan üzenettel, olyan gondolatokkal hozzátok fordulni, ami tényleg segít nektek, de amióta unokánk van, vagy unokáink vannak, én tőlük tanulok. És amit tőlük tanulok, azt elhozom ide. Mert hogy remélem, hogy azonos korosztály könnyebben megérti egymást. Ugye én csak a szóvivő vagyok, ezek a gondolatok inkább a mi unokáinktól származnak. Bizonyára a gyermekek között is az együtt játszás, az együtt élés olykor konfliktusokat, nehézségeket, szívódásokat teremt, és ezeknek a lerendezése olykor szülői közreműködéssel történik. Hát egy ilyen esetet szeretnék én is elmondani, ami a mi családunkon belül esett meg. A kisebbik unokánk, aki 2 éves volt akkor, püfölte a nagyobbiknak a fejét. Hát úgy, ahogy gyerekek összeszoktak akaszkodni, és hát persze a szülők rögtön közbeléptek, hogy hát mit csinál Zsófika, hogy képzelette azt, hogy ütöd a Dórika fejét, és hát a Dórika csak tűrte, a Zsófika leállt nagy nehezen, mert nagyon meg tudja védeni az érdekeit és a jogait, és egyszer csak, és mondta az anyukája a kisebbiknek, a Zsófikának, hogy Zsófika azonnal kérje bocsánatot a Dórikától. És hát a maga sajátos módján ez a kislány úgy mondta, hogy a bocsika, ugye, ahogy ezt gyerek szokta, és egyszer csak egy kisvártatva megszól a nagyobbik. Anyuka, tulajdonképpen nekem is bocsánatot kellene kérnem a Zsófikától. Hát miért? Mert én kezdtem. Szóval ez számunkra olyan tanulság felnőttek részére is, hogy ezt mindenképpen szeretnénk mi is alkalmazni, és azt kívánjuk, hogy ezt ti is, amikor összevesztek, vagy amikor valami játék felett esetleg a birtoklási jog kérdésessé válik, és esetleg összeakaszkodtok, akkor tudjátok elrendezni egymás között, és hogy aki elkezdte, aki a kiváltó oka volt ennek, az is tudjon bocsánatot kérni, mert ez nagyon fontos. Tudjátok, amikor egyik gyerek a másiktól bocsánatot kér, ennél meghatóbb és nagyszerűbb dolog nincsen. Mert ez a legnehezebb, amire mi emberek képesek vagyunk. És amikor valaki bocsánatot kér, az közvetett jele annak, hogy a Jóisten hat rá, hogy a Jóisten szeretete őt is megérinti, és elfogadja az Isten sugallatát a mennyből, hogy most neki ezeket a dolgokat rendezni kell. És még annyit hadd tegyek hozzá, hogy nagyon rossz olyan közegben élni, ahol egyenetlenség van, ahol cívódás van, ahol harag van, ahol egymásnak feszülnek az indulatok. Mennyivel jobb békességben élni, nem? Sokkal jobb játszani a másikkal, amikor szeretik egymást a gyerekek, amikor békesség van. És ennek előfeltétele az, hogy a közöttünk lévő problémákat lerendezzük. Szóval, aki bocsánatot kér, az mindig egy kicsit több annál, mint aki nem kér bocsánatot. Ezt jegyezzétek meg. Kedves testvéreim, Ézsaiás könyvét szeretném felidézni. Ézsaiás könyvének a jól ismert 53. fejezetét, de nem úgy, ahogy általában tenni szoktuk. Tudnék, Ézsaiás könyvének ez a bizonyos 53. fejezete egy nagyon beszédes és sokat mondó mesiási profécia. És ha úgy visszatekintek az én Bibliával kapcsolatos tapasztalataimra, akkor első körben ilyen gondolatok jelennek meg, hogy milyen nagyszerű volt olyan profétikus kijelentéseket olvasni a beteljesedés előtt, mint egy 6-800 évvel korábban született profétai kijelentéseket, amelyek azután a maguk idejében szóról szóra a lehető legapróbb részletekre is kiterjedő módon beteljesedtek. És az ember szíve megmelegedett, hogy láma Jóisten ígérete milyen könnyen valóra válik és megvalósul, hogy ezeket most mondtam néktek, Jézus szavait idézem, hogy amikor meg lesz, higgyetek. Tehát a proféciának van egy ilyen az Isten szava hitelébe vetett hitet ébresztő, és azt elmélyítő volta,
De én úgy gondolom, hogy a messiási proféciáknak nem csupán ennyi a funkció, ennél lényegesen több. Azt is tudom, és Ézsás könyvének ez az 53. fejezete is ezekkel a gondolatokkal indít, hogy a mélyebb értelmet, az Isten személyes szeretetének a megnyilatkozásait sokkal könnyebb, vagy sokkal nehezebb elfogadni, sokkal nehezebb szóbálni, mint egyfajta intellektuális élmény formájában megérteni azt, hogy 800 évvel korábban elhangzott valami, ami azután a maga idejében beteljesedett. Így kezdi ez a profétikus szakasz, ki hit a mi tanításunknak. Tehát ezzel a helyzeti hátránnyal indul minden ige hirdetés, amelyik Krisztus áldozatáról, vagy Krisztus értünk végzett szolgálatáról szól, ki hit a mi tanításunknak, mintha egyfajta nehézkedési erő telepedne ezekre az igei gondolatokra, mert az említett szakasz is a folytatásban ezzel a tehertétellel párosul. Az úrvacsora szereztetési ígei köteleznek bennünket arra viszont, hogy az Úrnak halálát hirdessük, amíg eljövend. És ha arra gondolunk, hogy az őskereszténységben napi rendszerességgel összejöttek a kenyér megtörésére, ami nem csupán közös étkezést, hanem közös úrvacsora vételt is jelentett, és ha ilyen gyakorisággal emlékeznek az Úr halálára, akkor nem válik-e elcsépelté, nem devalválódik-e az ebben foglalt üzenet, vajon lehet-e ennek kapcsán mindig újat mondani, vagy tud-e olyan elemi erejű hatással lenni ránk a Krisztus haláláról szóló bizonyságtevés, hogy annak eredményeképpen, annak befogadásaként megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy azután az Isten szeretetéből erőt merítve nem magunknak éljünk, hanem annak, aki érettünk meghalt. Ézsaiás könyvének ez a bizonyos 53. fejezete egy olyan profécia, ami szó szerint teljesedett. És hát ilyenekre emlékezhetünk, hogy gonoszok között feszítették keresztre, vagy adtak sírt néki, ennek a mi Kárli fordításunknak a szavait használva, gazdagok mellé jutott kínos halál után, hogy Arimátiai József még nem használt sírboltjába temették el. Aztán a 22. Zsoltár arról beszél, hogy megosztottak ruháin, köntösére sorsot vetettek, átlyukasztották kezeit, lábait, és ez már egy kicsit a személyes területet is érinti, hogy csak néznek és bámulnak rám. És Ézsaiás könyve 53. fejezete is voltak éppen ezeket a gondolatokat fogalmazza meg, és mielőtt ezekre térnénk, még egy bevezető gondolatsort engedjetek meg. Az úrvacsora számomra és a Krisztus kereszthez való viszonyulás számomra egyfajta diagnosztikai eszköz. Mert egy dolgot vet fel, egy alapvető kérdést vet fel, hogy hogyan viszonyulok Krisztus keresztjéhez. Amikor én a Krisztus halálával összefüggő profétikus kijelentésekkel foglalkozom, vagy akár az evangéliumok leírását olvasom ezzel összefüggésben, mindig felvetődik az a kérdés, hogy vajon történelmi hitelességű dokumentumot olvasok-e, vagy megjelenik-e a személyes érintettség kérdése és tapasztalata. Azt mondja Pál apostol, hogy vannak, akiknek a Krisztus haláláról szóló beszéd bolondság. Másoknak botránkozás. Ézsaiás könyve 53. fejezete a közöny szavait említi ezzel kapcsolatban. Olyan emberek viszonyulását, akik nem tudnak Krisztus keresztjével mit kezdeni. És az a sajnálatos tapasztalat él itt a mi soraink között, nem úgy ebben a gyülekezetben, hanem úgy általában a világban, hogy Krisztus keresztje többnyire hivatkozási alap, a kereszténység szimbóluma, de a tartalmi oldal nem kap akkora hangot, és a személyes érintettség még kevésbé, mint amekkorát kapnia kellene. Hogyan viszonyulok tehát Krisztus keresztjéhez?
Hát gondolom, hogy nem botránkozunk. Bolondságnak sem tartjuk. Egyetlen harmadik lehetőséget kínál az ige, hogy nekünk, akik megtartatunk, Isten ereje. De a három említett területen kívül van még jó néhány lehetőség, és Ézsaiás könyv 53. fejezete ezeket sorolja fel. Azt mondja itt többek között, nem volt néki alakja és ékessége, amiben gyönyörködhettünk volna. Itt elgondolkodtam azon, hogy vajon Krisztus miért jelent meg a mi létformánkban, miért született egy karavánszeráj környezetében, háziállatok körében, mert ugye olyan sok volt abban az időben a zarándok ott Jeruzsálem környékén, hogy már máshol nem jutott nekik hely. Miért a legszerényebb körülmények között, és valószínűleg Krisztus testi felépítésében sem volt igazán kirívó, kimagasló, mint mondjuk egy Absalom, vagy Dávid, vagy a többiek, akiről a Biblia úgy számol be, hogy férfiú szépségük mi voltában jelentek meg az emberek között, Krisztus egy átlag ember volt, olyan, mint mi. Mert Krisztus szépségét nem a külsőben kell keresni, hanem a belső értékek területén. És itt azt mondja a Biblia, nem volt néki alakja és ékesség, amiben gyönyörködhettünk volna, és itt már egy kicsit elevenebbre tapint, mert azt mondja, hogy utált volt, megvetett volt, elhagyott volt. Az eredeti szövegben az utált kifejezés az nem ennyire markáns, hanem inkább csak azt akarja kifejezésre juttatni, hogy nem gondoltunk vele. Úgy elmentünk mellette, és észre se vettük. Mert semmi olyan kirívó érdeklődést felkeltő nem volt benne. Az már egy kicsit izgalmasabb, amikor azt mondja a Biblia, hogy eltakarják és elfordítják orcájukat tőle. Nem törődtünk vele, mondja a kortársakról. A 22. Zsoltár már előbb idézett ígéje pedig így fogalmazott, hogy csak néztek és bámultak rá. És amikor Krisztus szenvedéseiről beszélünk, és olyan óriási hangot kap az és hangsúlyt, hogy milyenek voltak a keresztefeszítés körülményei, hogy mit, hogyan csináltak, és ez fizikai értelemben véve milyen élettani következményekkel járt, akkor hamis vágányon vagyunk. Mert Krisztus szenvedése az elsősorban az előbb említett állapotból és az erre való reakciókból származott. Utált volt, nem gondoltak vele, elfordították tőle orcájukat, csak néztek és bámultak rá, mert úgy eljönni ide és úgy vállalni kínos kereszthalált, hogy közben a megvetettség és az értetlenség vesz körül, ez felfokozza a fizikai fájdalmakat. És ezért írja Ellen White azt, hogy lelki szenvedése olyan nagy volt, hogy a testi fájdalmakat alig érezte. János evangéliuma már így kezdődik, hogy az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Ez önmagában is óriási lelki teher. Én tudom, hogy miért jövök, tudom, hogy milyen cél vezérel, hogy milyen belső szeretetből táplálkozó megnyilatkozások kísérik az életemet, hogy menteni, hogy gyógyítani, hogy emelni, az Isten dolga iránti bizalmat kialakítani vágyok, és eközben csak néznek és bámulnak rám. Utálnak, elfordítják orcájukat, nem gondolnak velem. Semmi nem készteti őket arra, hogy az Isten felé forduljanak. Jövök egy missziót teljesíteni, és ez a misszió látszólag kudarcra van ítélve, noha én mindent hátrahagytam, és mindent kárba veszni hagytam, ahogy Pál is fogalmaz a maga személyes vallomásában, Krisztus a mennyet hagyta ott, ahol megbecsült volt, ahol szeretet övezte, jó akarat, angyalok hódolata, ott hagyta a mennyet. Mi érettünk, akiknek alaptulajdonsága a hálátlanság, akiknek alapvető természetéből fakadó
megnyilatkozásai az itt felsoroltak. Elfordulunk tőle, utáljuk, nem kell, nincs mit kezdenünk vele. Egy eleve vereségre, kudarcra ítélt ügy mellé nem állunk. És amikor az arcukat elfordították Jézustól, akkor egy hamis gondolat húzódott meg a háttérben, mert azt mondja az Ószövetség tanúság tétele, hogy átkozott minden, ami fán függ. Azt hirdette a korabeli embereknek a kereszthalál önmagában, hogy akit keresztre feszítenek, az annak bizonysága, hogy attól még az Isten is elfordult. És pont az váltotta ki emberekben az ellenérzést, ami Krisztus áldozatának a leglényege volt. Hogy még az Isten is elfordult tőle, az Isten mindannyiunk vétkét őrá vetve, elfordulni kényszerült tőle, mert úgy kellett ránéznie, mint egy bűnében megáltalkodott, büntetésre méltó bűnösre. És ez váltotta ki leginkább az ellenérzést a környezetből. És ezért fogalmaz így Ézsaiás könyve, azt gondoltuk, hogy Isten csapása van rajta. Hogy ostoroztatik, hogy verettetik Istentől. Átkozott, aki fán függ, az Isten is elfordul attól. És ha megfigyeljük ennek a profétikus szakasznak a különleges ellentétekből összegyúrt mondani valóját, akkor nagyon sok különleges dolgot találunk. Pedig, hozzáteszi, ez volt az előzmény, és így folytatja pedig, betegségeinket ő viselte, felvette a természetünket. Olyannyira közel akart jönni hozzánk, hogy osztozott a létformánkban. Mindenestől fogva hasonlatossá lett az atyafiakhoz. Mindenekben megkísértetett, éppen a felvett természetből fakadóan. Hogy fájdalmainkat hordozta, ugye ez a mindenekben megkísértetett gondolattal kapcsolódik. Aki testének napjaiban esedezés, erős kiáltás, könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az Isten félelméért. Tehát testének napjaiban erős kiáltás, fájdalmak közepette. Hihetetlenül nehéz lehetett egy tiszta isteni lénynek, ami természetünkben élni. Ennek a természetnek minden visszahúzó, bűnrehajló, önzésre késztető tehertételével számolni. Felvette a mi természetünket, miközben az ő tiszta isteni lénye a szentségre, a tisztaságra, az Istennel való közösségre vágyott. Mi pedig azt gondoltuk, hogy ostoroztatik és verettetik az Istentől, miközben láttuk az ő szenvedését, pedig vétkeinket ő viselte. Egy másik fordítás így fogalmaz, vétkeink miatt kapott sebeket, és megrontatott a mi vétkeinkért. Mi a felszínen megrekedve azt láttuk, amit a látvány önmagában kifejezésre juttatott, pedig fájdalmainkat hordozta, pedig betegségeinket viselte, pedig a békességünk büntetése volt rajta, így fogalmazhatnánk, hogy ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. De az ember általában még Krisztus keresztjével összefüggésben is megreked a felszínen. És a kortársak véleményét veszi alapul, az általános elgondolásokhoz fordul, így fogalmaz, mindnyájan tévelyektünk, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindannyiunk vétkéért. Miközben mi a saját elképzeléseinket ápolgattuk, ki a maga útját járta, eközben és ennek hátterén azt mondja a Szentírás, az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt. Száját nem nyitotta meg. Juh, akit vágóhidra visznek, fogalmaz a Biblia, akit fogság és ítélet nélkül hurcoltak el, és ezzel szemben kortársai közül kitörődik azzal, hogy kiírtják őt a földön élők közül. Ugye Dániel könyvének 9. fejezetében a 26. vers mondja azt,
hogy kiirtatik a Mesiás. Ézsaiás könyve eredeti szövege pontosan ezt a gondolatot közvetíti. Kiirtják a földön élők közül, és hogy népe vétke miatt éri büntetés. És ami egy úrvacsorában hangot kap, és hangsúlyos, pedig sebeivel gyógyulunk meg. Az előbb felsoroltak látszólag nem segítenek rajtunk. Ha osztozunk a kortársak véleményében, ha nem az ellentétpárok másik oldalán állunk, ha csupán odáig jutunk el, hogy nem törődünk vele, vagy nem hat ránk, keresztények között is különben a Szentírás így fogalmaz, hogy vannak, akik nem becsülik a Krisztus testét. Úrvacsora szereztetési ígéi között találjuk ezt, ami nem azt jelenti, hogy megbotránkozunk, nem azt jelenti, hogy bolondságnak tartjuk, egyszerűen azt jelenti, hogy nem hat ránk, hogy egyfajta közöny él bennünk iránta. Megreked a felszínen mindaz, amit róla tudunk, vagy amit a kereszthalálról és Krisztus föld életének a viszontagságról a Szentírás elénk tesz. És van a Galata beliekhez írott levélben egy még plasztikusabb és elevenre tapintóbb megfogalmazás. Azt mondja ott a Galata beliekhez fordulva, akik elfordultak Krisztustól, Pál így fogalmaz feléjük fordulva, ti hatástalanná tettétek a Krisztust. Nem kell utálni ahhoz, és nem kell elfordulni ahhoz Krisztustól, hogy az áldozata hatástalan legyen. Elég, ha csak nézünk és bámulunk rá. Elég, ha egy formális cselekmény számunkra az úrvacsora, és alapvetően nem gondolunk vele. Nem rezdül meg a mi lényünk Krisztus kereszt halálát látva. Pedig a Szentírás azt mondja, hogy Krisztus halálát nem a fizikai szenvedés okozta. Én nagyon örültem, amikor, de meg is rendültem, amikor megtaláltam a Bibliában azoknak a Krisztus kereszt halálával élettani szinten foglalkozó gondolatoknak a valódi hátterét. Mert azt mondja a Biblia, hogy amikor a katona Krisztus oldalába szúrt, annak bizonyságát keresve, hogy vajon éle még, és a testen ütött sebből vér és víz folyt, ez az élettanászoknak, az élettani folyamatokat jól ismerők számára azt jelentette, hogy Krisztus halálát az okozta, hogy meghasadt a szíve. És a Bibliában ezt ilyen nagyon kifejező gondolatok adják vissza. A gyalázat megtörte szívemet. Ez volt Krisztus halálának az oka. Hogy azt a makacs ellenállást, azt a közönyt, azt az érdektelenséget, amit az atya elfordulása is megtetézett, azt már nem lehetett elhordozni. És lehetünk ilyen módon egy úrvacsora összefüggésében is Krisztus szenvedésének részesei. Már úgy értem, hogy kiváltói. Aki közönyünkkel, érdektelenségünkkel csak rásegítünk egy kicsit arra a szenvedésre, ami Krisztus kereszt halálát okozta. És felvetődik az a gondolat is, hogy vajon Krisztus szenvedései véget értek-e a kereszten. Én úgy gondolom, hogy nem. Igaz, ott van ebben a könyvben, Ézsaiás könyvében, hogy majd lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik. De mikor? Vajon abban a stádiumban van-e Isten népe, hogy ez a jóleső érzés uralkodhat el az Isten lényén? Hogy amiért én mindezt vállaltam, az működik, az célba ér. Emberek Krisztus erkölcsi képmására átalakulva hirdetik, hogy az önfeláldozó szeretetnek gyógyító hatalma van. Én úgy gondolom, hogy Krisztus szenvedései nem értek még véget. És akkor még egy ellentétpárt szeretnék megemlíteni. Az úrvacsora dicsérő énekkel ér véget. Ez a dicsérő ének minek szól, vagy minek kapcsán, milyen összefüggésben jelenik meg? Azért, hogy az Isten megint megbocsátotta a bűneinket? Aztán egy negyed év elteltével, majd megint jövünk, legalább annyival, majdnem ugyanazokkal, és akkor megint megbocsát az Isten. Szóval minek eredményeképpen csendül fel a dicsérő ének, a hála ének az úrvacsora végén? Én úgy gondolom, hogy elsősorban nem a bűn rendezésének hátterén és alapján. Mert az, ahogy már nem egyszer említettem itt előttetek, belépőjegy. Az úrvacsora nem csupán lábmosásból áll.
és nem csupán a bűnök rendezésére hivatott. Plasztikus a kép, kifejező a kép, hogy valamikor megkeresztelkedtünk, és a mi bűneink lemosása megtörtént, és hogy azóta itt járjuk a földi vándorútunkat, és a lábunkra port tapad, és az úrvacsora lehetőséget nyújt arra, hogy ezt a port időről-időre eltávolítsuk, ez egy része. De nagyon, nagyon erős bennem az a felismerés, hogy mi, ha a tékozó fiú példázatát veszük alapul, akkor az úrvacsora számunkra az atya és a fiú egymásba borulásával véget ér. Mert hogy a példázat arról nem beszél, hogy a fiú belépett az atyai ház ajtaján, vagy pedig sem. És miután a példázat erről nem beszél, teszem hozzá némi cinizmussal, ezért többnyire mi is kinn maradunk. És újra rendezzük a bűneinket, ami bennünket a küszöbig elsegít, aztán ott megállunk. Pedig az úrvacsora arról beszél, hogy az Isten szeretete erőt és hatalmat ad ahhoz, hogy mi Isten fiaivá legyünk. Nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. A bizalmat építi. A bizalmat, hogy tudjuk és akarjuk az Isten közelségét vállalni. Néhány ígét én itt felírtam magamnak, és ezt sokszor fogjátok hallani tőlem, ezeket az ígéket jó néhányszor idézni fogom, már csak azért is, mert az úrvacsora ezekről szól. Szeretném először Jób könyvét idézni, a 22. fejezet 26. versét. Amikor bekövetkezik Isten és ember egymásra találása a bűnök rendezése kapcsán, így folytatja itt, vagy így fogalmaz Jób könyve, ugye ez Mózes írása, tehát egyenértékű, időben legalábbis a Szentírás legelső könyveivel, akkor a mindenhatóban gyönyörködöl. A 22. Zsoltár Jézusról mondja, Jézus és Isten kapcsolatáról, mentse meg őt, hiszen gyönyörködött benne. Ez a fiúság. És a Zsoltárok könyvének 27. fejezetéből is hadd olvassak néhány verset. De leginkább a 4. Azt mondja itt, egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában. Ez a hazatalálás. Ez az Istenhez való visszatérés lényege. Helyreállt a rend, helyreállt a béke a bűnök rendezése kapcsán, és most én ott élek a kegyelem királyi székének környezetében. Az az atya, aki elém jött, aki elém szaladt, aki nyakamba borult, aki ölelgetett és csókolgatott, az megteremtette a bizalmi alapját annak, hogy én ezután ott akarjak maradni mellette és vele. A 37. Zsoltár. Ezeket azért idézem, hogy lássátok, hogy a Bibliában milyen egységes rendezőelv és kifejezési formák találhatók. Azt mondja egyfajta felhívás formájában, gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. 73. Zsoltár, ez talán még ismertebb, mint az eddig idézettek. Itt a 73. Zsoltárban azt mondja a Biblia, de én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben? Náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. 28. vers, de én, Isten közelsége, ó igen jó nékem, az Úristenbe vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedetedet. Erről szól az úrvacsora. És én úgy gondolom, hogy itt tanítás vonatkozásában és a hangsúlyok elhelyezését tekintve is vannak bizonyos problémák. Az előbb mondottak, erről szóltak. Az úrvacsora nem a bűnök rendezéséről szól. Ez a belépőjegy. A szövetség megújításáról szól. A szövetség megerősítés. A szövetség pedig azt jelenti, hogy én és az én szövetséges társam együtt vagyunk. Közösséget alkotunk. Ennek a közösségnek a bizalmi alapját az Isten jósága, amely megtérésre indít, teremtette meg.
és ennek eredménye a győzelmes élet. És ha nem győzelmes az életünk, akkor vagy gyengébb a szövetséges társunk, vagy nem vagyunk vele közösségben. Sokszor idéztem már, csak szeretném elrettentésül újra idézni. Azt mondja a János első levelének 4. fejezetében a 4. vers, hogy nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. Tehát mi predesztinálva vagyunk a szövetség révén a győzelmes életre. Ezzel szemben eleken feltettem a kérdést, Jones után szabadon, miben van nagyobb hatalom, a bűnben vagy a kegyelemben? Azt mondták, hogy a bűnben. Hát akkor már megértek mindent. Akkor megértek mindent. Akkor mi itt vallásoskodó emberek vagyunk, akik bizonyos vallásos formákat, bizonyos liturgiát követve, hát úgy időnként a jó barátság jegyében összerendeződünk, és hogy a barátság egy kicsit gyengül, úgy nő, vagy csökken,

győzelem, a győzelmes élet. És én már egy olyan úrvacsorában gondolkodom, hogy ti engem innen félreállítotok. Mert hogy olyannyira túlbuzog bennetek annak a sok-sok tapasztalatnak a felszínre jutni akarása, hogy ti ide sorban állva kijöttök és elmondjátok, hogy ettől szabadított meg az Isten, így és így. Ilyen tapasztalataim vannak, amit az Istennel kötött szövetség eredményeképpen mondhatok el most itt előttetek. Mi az ígére hivatkozunk, és mások tapasztalatára. Bibliai történeteket sorakoztatunk fel, győzelmes életű emberek történeteit, akik az Istenben gyönyörködtek, akik az Istennel jártak, akik az Istennel valóságos szövetségben éltek, és a Biblia született ezeknek a tapasztalatoknak a nyomán. Ebből nem következik, hogy új Bibliát kell írni, hanem arról szólna mindez, hogy ugyanazok az emberek, vagy ugyanolyan emberek az Istennel ugyanolyan jellegű tapasztalatokat szerezve hitelesen állhatnak egy közösséggel, és beszélhetnek arról, hogy az Isten engem győzelemre segített. És ezért mondja azután Pál, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, újjá lett minden, és ugyanebben a gondolatmenetben teszi hozzá, hogy én ti közületek test szerint többé senkit nem ismerek. Hát mi még ismerjük test szerint egymást, nem? Hogy milyen természetünk van, és szoktuk is mondani egy kicsit mentségül, hát így született, ilyen helyzeti hátránnyal, rossz természete van. Arról szól a kereszténység, hogy az Isten mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való, hogy azok által isteni természet részeseivé legyünk, itt egy fordítási korrekcióra van szükség, hogy azok által, az ígéretek által, mi Istennek a komolyan vétele által mi Istennel közösségbe kerüljünk, és ez a közösség jelenti a győzelmes életet. És szoktunk beszélni nem kis lelkesültséggel arról, hogy milyen lesz majd az örökkévalóságban, hogy de jó lesz majd akkor, majd Énokkal, meg Mózessel találkozunk, és majd különleges helyekre fogunk elmenni. Mit kezdünk azzal az ígével, hogy az Isten országa ti bennetek van? És hogy megszületett bennünk az Isten országa keresztségnél mondjuk például. Hát, hogy a bizalom helyreállt, és mi befogadtuk őt. És ettől kezdve Isten és ember közössége működő képes kapcsolat. És az Istent megismerhetjük tapasztalatok alapján. Azt mondja a Pál apostol, közületek némelyek nem ismerik az Istent. Nem azt jelenti, hogy nem tudunk az Istenről. Nincs közösség. És az úrvacsor ezt a közösséget hivatott helyreállítani. Hozzáteszi csak úgy súgva, és nagyon halkan mondom, Pál így folytatja, megszégyenítésetekre mondom. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés. A régiek elmúltak, újjá lett minden. Ha nem múltak el a régiek, nem lett újjá minden, nem vagyok Krisztusban. Tehát ez egy egyszerű matematikai képlet. De az ideális az, amit Pál így fogalmaz, egy csúnya korintusi gyülekezet felé fordulva, ahol elég sok baj volt, hogy én ti közületek többé test szerint senkit nem ismerek. Mert helyreállt a közösség. És aki Krisztusban van, új teremtés, és ezért a régiek elmúlnak. És én már tesz szerint senkit nem ismerek. Elmondtam a gyerekeknek egy példát itt a múltkor, talán még emlékeztek rá a gyerekek, remélem igen, hogy volt egy testvér, aki azóta testvér, aki az elő életében mindent elvitt, ami nem volt lebetonozva. És kérdezte tőlem keresztség előtt, hogy mit csináljon. És mondtam neki, hogy emlékszel azokra, ahonnan elvitted. Emlékszel a dolgokra, amiket elvittél? Megvannak-e még? Hát fogd őket és vidd vissza. És én erre a testvéremre úgy emlékszem, mint aki visszavitte, mert visszavitte. Szóval én őróla, ha test szerint már nem emlékszem rá. Arra se, csak elmondtam nektek, de én nem emlékszem rá. Nem ápolom a szívemben, és nem ez a kép él bennem, hogy ez egy tolva igaz ember, hanem ő a számomra, aki visszavitte. És úgy gondolom, hogy Pál is így tekint a kortársaira, így tekint a korintusbeliekre, és milyen jól lenne nekünk is így egymásra tekinteni, milyen voltál, fogalmam sincsen. A régiek elmúltak, újjá lett minden. Én most már csak azt látom, és csak azt akarom látni, amivé lettél a Krisztus erejével. És erről szól az úrvacsora, és én nagyon szeretném, hogyha ez nem pusztába kiáltott szó lenne, és nem kellene

úgy kezdenem legközelebb, ahogy a könyv 53. fejezete kezdi. Kiírt a mi tanításunkat. Én merem remélni, hogy ezt elhittétek, és elfogadtátok. És hogy ez a benne rejlő, az ígében rejlő teremtő erőnél fogva majd munkálkodik is bennetek és bennünk. A Jóisten el segítsen nékünk. Amen.

0: A lábmosás ígét olvasom, szíveskedjetek fennállva hallgatni. A húsvét ünnepe előtt pedig tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mert szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy. Felkelt a vacsorától, levette a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülkötötte magát. Aztán vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtölteni a kendővel, amellyel körül volt kötve. Ment azért Simon Péterhez, és az mondta néki, Uram, te mosod én meg az én lábaimat. Felelt Jézus, és mondta néki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondta néki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelt néki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondta neki Simon Péter, Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is. Mondta néki Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Mikor azért megmosta azoknak lábait, és a felső ruháját felvette, újra leülvén mondta nékik, értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram. És jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mostatok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte, ha tudjátok ezeket. Boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Amen. Felkérnék a diakonus testvéreket, hogy szíveskedjenek a szolgálatokat. Megkezdeni, mi pedig foglaljunk helyet és énekeljünk közösen.
1: Mikás proféta könyvéből olvasok. De én az Úrra néztem, várom az én szabadításomnak Istenét, meghallgat engem az én Istenem. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi örökségének maradékának vérkét. Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Hozzánk térvén könyörül rajtunk, eltapadja álnokságainkat, bizony a tenger mélységébe veted minden bűnünket. Hűséget mutatsz Jákobnak, irgalmasságot Ábrahámnak, amint megesküdtél atyáinknak, még az ősidőkben.

0: Olvasom a kenyér szereztetési igéjét. Kérem a gyülekezeteket, hogy szíveskedjék felállni. Mert én az Úrtól vettem, amit előtökben is adtam, hogy azon az éjszakán, amelyen Jézus elárultaték, vette a kenyeret. És hálákat adván megtörte, és ezt mondta. Vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely téretetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, míg eljövünk. Még mi hálát mondunk a kenyérért, kérem, hogy a gyülekezet együtt velünk boruljon le, akik tudnak.
1: Felséges Istenünk, gondviselő Atyánk, hálatelt szívvel mondunk köszönetet. Köszönjük, hogy ismét figyelmeztettél minket arra, hogy milyen hatalmas nagy dolog volt, mikor te ott hagytad azt a csodálatos mennyet, hogy minket bűnös, tőled elfordult, elvetemedett embereket megments. Köszönjük, felséges Istenünk, hogy te, akiről az Ó és az Új Szövetség együttesen úgy emlékezik meg, mint örökkévaló Istenről, Atyánkról. Köszönjük, hogy te nem tekintetted zsákmánynak azt, hogy te az Atyáddal egyenlő vagy, hanem megüresítetted magad, lejöttél értünk a földre, hogy megments minket. Kérünk, segíts, felséges Istenünk, hogy értékeljük ezt az áldozatot. Segíts, hogy megértsük ennek nagyságát, hatalmas voltát, és segíts, hogy lelki szemlélünk előtt nyilvánvalóvá lehessen, amennyire emberi értelmünktől képesek vagyunk rá, hogy micsoda hatalmas nagy dolog az örök élet, a menny, és hogy micsoda szörnyű a bűn, amelytől meg akarsz minket tisztítani, olyan áron, hogy a te testedet adtad értünk, és a te véredet hulladtad érettünk a kereszten. Segíts áldott Istenünk, hogy naponta föl tudjunk tekinteni a keresztre, és segíts, hogy naponta értékeljük az időt, amely adatot, hiszen nem tudjuk, mely órában jössz el, azt sem tudjuk, hogy az életünk meddig tart. Segíts, felséges Istenünk, hogy minden nap úgy éljünk, mintha ma jönnél el, hiszen ha nincs holnapunk, akkor már ma eljöttél a számunkra. Vagy így, vagy úgy, de segíts, hogy mindnyájan megállhassunk előtted. Segíts ezért meggondolni a mi útjainkat. Segíts, felséges Istenünk, hogy ne mondjuk az angyal előtt, hogy tévedésből esett, és segíts, hogy úgy tudjuk a te nevedet dicsőíteni, ahogyan itt el is hangzott, hogy várod azt, várja az egész világ a te fiaidnak a megjelenését, akik tiszta szívből, jó lelkiismeretből mindent feláldoznak azért, hogy a te nevednek dicsőséget, tisztességet adjanak. Kérünk, segíts ehhez hozzá minket, Urunk, hogy ne csak mint egy tűzből kikapott üszök lehessünk ott a te országodba, hanem megértvén azt a csodálatos, hatalmas áldozatot, hálás szívvel tudjunk követni téged, hogy olyan közösségbe jussunk veled, amely segít nékünk is hozzád jutni, és sok-sok embernek utat mutat majd. Köszönjük, hogy ezt te már régóta terbe vetted, és köszönjük, hogy ha mi magunk nem leszünk átjai, akkor te ezt megvalósítod. Áldjuk nagy nevedet a te megtört testedért, és a te kiontott véredért. Amen.
2: Az üdvözítő a tanítványok szeme láttára törte meg a kenyeret, mi is hasonlóképpen cselekszünk, addig szíveskedjetek helyet foglalni.
1: Olvassam a pohár szereztetés igéjét, kérem a gyülekezet állva hallgassa meg. És vévén Jézus a poharat, és hálákat adván ada azoknak ezt mondván. Ígyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Mondom pedig néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtökének ebből a terméséből, mind a manapig, amikor újonnan iszom azt veletek az én atyámnak országában. Kérném, hogy aki teheti, hajtsa meg térdét az imádsághoz.
0: Édesatyánk, örökkévaló szerető Istenünk, ami megváltunk, nevébe jövünk te hozzád. Nincs szó, amely kifejezhetné azt a hálát, azt a köszönetet, amelyért szent fiadra odaadtad mindannyiunkért, mindannyiunk bűnéért. Köszönjük, hogy a te véred által, a te áldozatod által van bűnbocsánat. Köszönjük, hogy a te véred által tisztulunk meg a mi hold bűneinktől. Mi oly sokszor megszomorítottunk téged életünkkel, beszélünkkel, cselekedetünkkel. Most azért jöttünk te hozzád, hogy mosd el minden álnokságunkat, minden bűnünket, tiszta szívet teremts bennünk, és segíts nékünk abban, hogy járjunk az igazság ösvényén, és vágyakozunk te hozzád egyre közelebb. Segíts, hogy a földi életben felemelve szemünket egy magasabb rendű élet cél felé szemléljünk téged. Urunk, még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, de tudjuk, hogy nyilvánvalóvá lesz, és hasonlókká leszünk te hozzád. Drága Jézusunk, segíts nékünk élni egy olyan életet itt ezen a földön, hogy sietethessük a te eljöveteledet, hogy a te eljöveteled valóban véget vessen a bűn történelmének, véget vessen mindannak a gonoszságnak, amelyek szemeink előtt történnek és játszódnak le. Drága megváltunk, arra szeretnénk kérni, hogy midőn magunkhoz vesszük, vettük a kenyeret, és magunkhoz vesszük a bort, amely te véredet jelképezi. Add, hogy valóban úgy tisztuljunk meg, hogy alkalmassá válhassunk az örök életre. Urunk, köszönjük, hogy majd egykor a dicsőség honában, a mennyei udvarban a te trónod előtt mindannyian énekelhessük Mózesnak és a báránynak énekét, hogy milyen úton, milyen tapasztalatok által vezettél bennünket üdvösségre. Köszönjük, Urunk, még egyszer értünk hozott áldozatot, köszönjük a bűntőlővért. Legyen áldva, dicsérve a te szent és nagy neved, mindörökké megváltunk. Amen.
3: Az ígében azt olvassuk, hogy az üdvözítő az úrvacsora végeztével, dicsőítő éneket énekelve, ment ki tanítványaival együtt az olajfák hegyére. Keressük meg és énekeljük a 139-es számú énekünket, mint hogy az Úr halálát hirdessük, amíg eljövend. Hát az úrvacsorában a Krisztus visszatérésére vonatkozó üzenet is benne van ezért. Ezt az éneket énekeljük.

0: Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök. A mai első témánk a kommunikáció a házasságban. Én magam ezt 29 éve gyakorlom, és talán már az alapfokon túl vagyok, és lassan felső osztályba léphet. De azt tudom mondani, hogy egy egész életen keresztül gyakorolhatja az ember, illetve délután 16:30 kezdettel hasonlóan fiatal, de kicsit fiatalabb korosztálynak szánom a párválasztás, házasság előtti együttélés, szerelem témakörben. Sok szeretettel látunk bárkit, akit ez érdekelhet. Mit mondhat a mai modern pszichológia ebben a témakörben? Nem is tudom, hogy először a könyvekkel kezdjem, amely inkább majd a végén ajánlok néhány könyvet. Először vágjunk bele. Hát nem tudom, hogy ki az, aki házasságban él, vagy párkapcsolatban él, és már gyakorolhatja a párkapcsolati kommunikációt. Na, látom, a többség. Van, aki nem tette fel a kezét, már felesleges föltenni, mert ezen sokat már nem fog javulni a helyzet. És én azzal szeretném kezdeni, így eléggé gyakorlatiasan szeretem megfogni a dolgokat, hogy most képzeljünk el, hogyha nők vagyunk, egy jó szándékú, igazi, kedves, szeretetteljes férjet, jó? Tudom, hogy ez szinte lehetetlen elképzelni. De próbáljuk meg elképzelni, hogy itt van mellettem valaki, egy képzeletbeli, tökéletes férj, aki odafigyel rám, aki empatikus, hogyha idegen szóval akarok érni, együttérző, ha kell, akkor támogat, hogyha kell, akkor meghallgat, amikor szükség van rá, akkor férfiasan erősebb kezű, és megmondja, mit kell csinálni, tehát vannak benne férfias tulajdonságok, és hát képzeljük el ezt az ideális férfit, jó? Nyilván a teremben is sok ilyen ül, remélhetőleg pont melletted, de ha nem, hát nem baj. És én most megpróbálok eljátszani egy ilyen ideális férfit, aki nem lesz ideális, de legalábbis ne vitassuk el, hogy jó a szándéka, tehát hogy jó szándékú. És nem kell messzire menni, én a saját életemből szoktam menni a példákat, a feleségem, aki itt ül, tudja ellenőrizni, lassan 30 éve élünk együtt, ez már előre egy szép teljesítmény, nem? És három gyermekünk van. Szóval tegyük fel, hogy hazajön a munkából, logopédus, és elmondja nekem, hogy most vannak a fizetésemelések. És azt mondja, hogy hát, kedvesem, gondold el, hogy most emelték a fizetéseket, és én csak 3% emelést kaptam, bezzeg az Iza úra, az 6% emelést kapott. Pedig kevesebb ideje dolgozik az óvodában, vagy az iskolában, mint ahogy én dolgoznék, és hát ez felháborító, hogy ilyen kivételezések vannak, és tudom, hogy csak a főnök miatt van. Ez a helyzet. Jó, ez egy hétköznapi házassági helyzet, nem? Ez bármelyik férfi szemben találkozhat, hogy a feleségének van valamilyen problémája, nem? Tudom, hogy az ideális feleséget másképpen képzelitek, akinek nincsenek problémái, de ez egy ilyen feleség. Érzelmei vannak, problémái vannak, és ezt így elmondja. Na most belépek az első tökéletes férjnek a szeretébe, jó? Aki megpróbálja. Azt mondja az első tökéletes férj, hát fiam, én keresek eleget, nem kell neked ezen aggódni, mindegy, hogy kapsz fizetésem, és hogy nem kell, ne is törődj vele, az a fontos, hogy mi boldogok vagyunk. Ez egy empatikus férfi. Jó válasz lesz ez a feleségnek? Nem értem, hogy miért nem. Nem értem. Megnyugtatja, eleget keresek, nincsenek anyagi gondjaink, nem azon múlik, hogy te most 2,5%-ot, vagy 5-öt fogsz kapni, és különben is én nagyon szeretlek téged. De azt mondják, a női hangot hallottam, hogy nem. Nem jó. Tehát az empátia nem elegendő, ugye? Pedig egy jó szándékú volt. És erre azt mondja, miért nem jó? Azt mondja a feleség, persze neked könnyű, mert te sikeres életet élsz, téged elismernek, de az én életem is fontos. Ugyan már ne bánkódjál miatt, de akkor is egyszer jól, hogyha figyelnél rám. Na ez a mondat, amikor eddig még csak a főnökére haragudott a feleségem, ugye? De most valami csodák csodája elkezd rám haragudni, pedig ő is szeret engem. És mind a ketten jó szándékok vagyunk. Tudom, ilyen előfordul, nem? Van egy külső helyzet. Elmondja nekem, vagy elmondja a férfinek, a férfi szeretne a maga képességei szerint valamit segíteni, és bum, már elkezdenek veszekedni. És akkor hát, na, veled nem lehet semmit sem megosztani, én meg csak próbáltam neked segíteni, akkor hagyjál is inkább békén, foglalkozz a fakannállal, én meg megyek, nézem az internetet. Persze, mert te ilyen faragatlan vagy, meg érzéketlen vagy, és nem is tudom, hogy mettem hozzád feleségül. Ugye, mert a nők azok olyanok, hogy ha itt van egy probléma, akkor az egész addigi életet megkérdőjelezik. Ezt nem tudom, észrevették ki a férfi sorstársaim, de soha nem szerettél. Soha.
Na oké. Ezt felejtsük el. Tehát nem volt jó válasz. Próbáltam őt vigasztalni, nem a pénz. Nézzünk egy másikat, jó? Egy másik tökéletes férfit. Ez a tökéletes férfi azt mondja, hát drágám, próbáltál a főnököddel beszélni? Hát miért nem mentél oda hozzá? Megmondtad volna neki, hogy te is 8 éve vagy már itt ennél az óvodánál. Ugyanolyan szolgálatosan dolgozó, nem érted ezt, hogy mi a helyzet? Hogy mondhatsz ilyen hülyeséget? Hát nem is tudod elképzelni, hogy az a főnök az miért, de nem úgy van, mint nálatok, hogy minden nyitva van. De menj csak oda! Hát ő is értelmes, meg fogja hallgatni. Ez a mondat jó lesz? A férjész? Nem tudom. Pedig olyan használható tanácsot ad, nem? Ez a mondat sem jó. Na, nem akarom tovább folytatni. Lehetne még a pszichológia mai állása szerint 12 ideális férfit mondani. Az egyik kérdez, a másik bagatelizál, majd mindenki felismeri a maga férjét. A harmadik humorizál, a negyedik azt mondja, gyere, menjünk el inkább egy cukrászdába, együnk egy krémest, és ne törődj ezzel. Az ötödik hibáztat, hogy lehetsz ennyire nyuszi, bezzeg itt engem ilyenkor, hát mindennek elmondasz, ott nyisd ki a szádat, ne itthon. Ugye, hibáztatja másikat. A következő tanácsot ad, a következő elterel, és így tovább. Ezeket a pszichológia úgy hívja, mert ez a témánk, a mai témánk, hogy kommunikációs blokkok, kommunikációs sorompók. Most nem tudom, hogyha így belegondolnak, hogy mi lehet ezeknek a kommunikációs sorompóknak, kommunikációs blokkoknak a közös tulajdonsága. Például azt mondja az egyik, ugye, hogy ne bánkodj, menjünk, együnk egy ludlábat. Vagy azt mondja, hát miért nem kérdezted meg? Vagy miért nem mentél oda hozzá? Vagy ugyan már, most ne ezzel foglalkozz, eltelik 2 hét, és már nem fogsz rá gondolni. Úgy hívjuk, ez mindegyik őróla szól. Ez ilyen te üzenet, az a neve. Te üzenet. Te üzenet. Hogy te miért nem csináltad ezt? Te miért nem gondolsz erre? Miért nem így, vagy miért nem úgy? Különben érdekes ez a dolog, mert ezt nem csak férjek követik el, ezt a hibát, hanem bármely ember. Akár szülő-gyerek viszonyban, melyik az a szülő, aki még nem mondta a gyerekének, hát megpróbáltál beszélni a tanárnővel? Ez a gyerek, azt gondoljuk, hogy milyen jó mondat volt, nem? Közben a gyerek ugyanúgy érzi magát ebben ez, mint hogy a feleség érezte magát a fér rossz kommunikációjában. Vagy azt mondja a szülő, biztosan, ha nem focisztál volna, hanem a kémia tankönyv felett ültél volna, akkor most jobb jegyed lenne. Ugye? Ez is a te üzenet. Róla szól. Harmadik, ugyan már ne törődj vele, nem ezen fog múlni, hogy mérnök leszel, vagy orvos, ne is törődj a tanárral. Tehát, hogy a te üzenet, az figyelmen kívül hagyja a másikat. Sőt, a kamaszok megtanulják azt, hogy anyával, apával nem igen szabad megbeszélni dolgokat, mert abból csak néhány dolog derülhet ki. Egy, bocsánat, hogy így fejezem, hogy én voltam a hülye. Vagy az első, ugye? Én csináltam rosszul. Kettő, hogy eleve velem volt valamilyen hiba, amit ott elkövettem, és másképpen kellett volna csinálni. Tehát a szülői kommunikációból, a fér kommunikációjából az jön ki, hogy nem érzek veled együtt, nem értelek meg téged, ha én lettem volna, akkor másképp történt volna, másképp csináltuk volna. Ez a te üzeneteknek a sajátsága. Na persze, belegondolunk, hát azért a feleséggel való kommunikáció nem arról szól, hogy megosztjuk egymás között, hogy tanácsoljuk egymást, bátorítjuk egymást, kérdésekkel feltárjuk a helyzetet, akkor mi lesz egy házasság, hogyha ezeket nem lehet elkövetni? Nem? Hát ez egy értelmes kérdés. Amikor először hallottam erről egy pszichológus beszélni, annak majd visszagondoltam, hogy az én kommunikációm az teljesen ez. Kérdezek, tanácsot adok, esetleg hibáztatok, jutalmazok, dicsérek, szidok, erről szól a kommunikáció. Erről szól a kommunikáció. Na de akkor tegyük fel a kérdést, hogy ebben a helyzetben mit kellett volna mondania a tökéletes férnek, ha van ilyen? Van-e valamilyen tippje valakinek? Az is egy jó. Akkor már biztos, hogyha semmit nem mond, ez helyes, hallgatni arany. Hallgatni arany, így igaz. Hát igen, az nem a legteljesebb kommunikáció. Az is kommunikáció, jó, csak nem az a kommunikáció, amit a feleségem elvárt. Amikor csöndben vagyok, akkor biztos, hogy nagy bajt nem csinálok. Bevallom itt a közönségnek, hogy én is már
volt olyan, hogy úgy voltam telefonban valakivel, hogy ő beszélt, és így csináltam, amit csinálni kellett, és akkor néha így belehümmögtem, hogy és így ment, és nagyon jól kommunikáltunk, tehát, hogy neki ez elég volt, úgy érezte, hogy együttusban vagyunk, odafigyelek rá, az együttérzés talán nem érezte ki, de azt se érezte, hogy én mondtam volna a kommunikációs blokkot. Tehát igen, ha az embernek más nem, hogy azt mondja, jó, akkor az alkalomban, különben a gyereknevelés érdekes, hogy próbálják ki, hogyha esetleg nem mondanak semmit. Hát, ha a gyerek tovább megy a kommunikáció. Nem mindig ilyen, nem mindegyik ilyen, de sok ilyen van. Tehát az első, igen. Ha nem mondok semmit. A második, ami segíthet az, van az empatikus morgás, hümmögés. Na jó, hát ez sem nagyon sokáig működik, mert egyszerűen azt mondja, hogy figyelsz te egyáltalán? Ugye megkérdezi a felső, hogy egyáltalán figyelek rá, vagy nem. És van a harmadik, amit úgy hívunk, hogy active listening, ez a külföldön, ez az aktív odafigyelés, odahallgatás, értő figyelem, úgyis szokták fordítani. Az angolban ez a listening szó az azért jó, mert eleve két jelentése van, az egyik, hogy hallgatom, a másik, hogy megértem. Ez magyarban nincs ez, tehát magyarban nincs olyan szó, ami mind a kettő egyszer, hogy hallgatom is, meg megértem is. Na jó, szóval az active listening, hogyan zajlott volna a férj és feleség között ez az active listening, ez az értő figyelem? Tehát hazajön a feleség, azt mondja, hát ezt nem bírom már többet elviselni, ez az állandó kivételezés, már megint csak 2%-ot kaptam, bezzeg az Izaura 5%-ot kapott. A férj itt van az aranyhelyzetben. Most a feleségem látni fogja, hogy én egy megértő, odaforduló, bátorító, szerető, tökéletes, egy olyan a világon fér vagyok. És ez nagyon könnyű. Mert fölteszem magamra a fordítókészüléket. A fordítókészülék a következő. Ezzel a mondattal, hogy annyira elegem van a főnökömből, mert megint csak 2%-ot kaptam, ezzel a mondattal mit akart mondani a feleségem? Azt akarta mondani, hogy jó lett volna oda menni hozzá és beszélgetni vele? Nem ezt akarta mondani. Azt akarta mondani, hogy ugyan nem számít, hogy 2%, mert úgyis a férjem eleget keres? Nem ezt akarta mondani. Hanem mit akart mondani? Mit akart üzenni? Elégedetlen, mérges, csalódott, fáj neki, megbántották. De nem tudom pontosan, hogy mi, de valami erre a tippem, ez a tippem. Körülbelül ezt akarja mondani. És azt mondja neki a férj, hogy rosszul esett neked az, hogy megint kivételeznek. Hát persze, hogy rosszul esik, hát hogy képzeli azt, hogy blablabla, bla, bla, ugye? Amikor azt mondja, hogy hát persze, hogy rosszul esik, akkor én, mint pszichológus, megkönnyebbülök. Tökéletes mondatot mondtam. Nem azt mondta nekem, hogy hát hogy lehetsz ilyen érzéketlen, hogy nem érted, hogy miről beszélek. Nem azt mondja nekem, hogy ugyan már neked vele semmit nem lehet megbeszélni, hanem azt mondta, hát persze, mert igazságtalan. Vagyis még mindig a főnökéről beszél. Még mindig arról beszél, ami benne van. És azzal a mondattal, amit mondtam neki, a hát persze, az azt jelenti, hogy igen. Igen, igen, igen. Jól tükrözted vissza, bár ő nem tudja, éppen visszatükrözöm, bár most már tudja, és ő is alkalmazza. Tehát nem tudja, hogy visszatükrözöm, de hogy azt írját, hogy igen, pontosan megértette a társam, a férjem azt, hogy én mit mondtam neki. És én azért kommunikáltam vele, hogy vajon ő együtt érez-e velem. Ezt persze nem úgy találták ki a pszichológusok, hogy egyszer csak úgy ültek egy ilyen a bölcsek székén, és rájöttek, hogy talán az értő figyelem lenne, ami működik, hanem úgy találták ki, hogy pszichológusokat, pszichiátereket felvettek videóra, amikor ők beszélgetnek bajban lévő emberekkel. És az egyik pszichiáter vagy pszichológus, mondjuk freudista volt, Sigmund Freud, pszichoanalízis, a másik mondjuk Rogersnek az elmélete alapján állt, aki a humanisztikus pszichológia képviselője, a harmadik, nem tudom, a behaviorista, viselkedéstan, hogy viselkedés és büntetés, jutalmazás, de ez mindegy volt. Ez mindegy volt, hogy melyik szakember milyen elméleti háttérrel rendelkezett, vagy milyen elméleti háttéren volt. Azt látták, hogy vannak bizonyos pszichológusok, akikkel való találkozás, beszélgetés segít a másik emberen, és vannak, akiknek ez nem segít. És nézzük, hogy mi lehet az a különbség. És azt mondták, hogy nem az iskola, nem az irányzat, hanem az a kommunikáció, amit ezek a pszichológusok, ezek a segítő foglalkozások, nem mindegyik volt pszichológus, segítő foglalkozásúak gyakorolnak. Tehát ez a fajta empatikus odafigyelés.
Folytatja tovább, hát persze, mert hogy tavaly is pont ugyanez volt, akkor is én kaptam néhány ezer forinttal többet, ő meg még többet, és ez már tényleg mindennek a teteje. Nem is tudom, hogy ott akarok-e dolgozni, vagy nem, a legszívesebben ott hagynám az egészet, ahogy van. Ez egy elképzelt párbeszéd, nem volt ilyen közöttünk, senki ne ijedjen meg, csak ez a példa. Akkor megint nem mondom neki azt, hogy azért gondold ezt át, hát itthon azért nem lenne a nagyon jó, unnád magad, meg most csak föl vagy indulva, és azért mondasz ilyeneket, hanem én tovább megyek vele ezen az úton. Semmi kedved nincs, hogy bemenjél. A legszívesebben az egészet ott hagynád, mert akkor érzed magad jól. Tudom, hogy valaki most hallgat engem, azt mondja, Gábor, hogyha velem a férjem így beszélne, hát én biztos kifutnék a világból. Ugye? Valaki erre gondol. De higgyék el nekem, hogy nem vennék észre. Amikor az ember érzelmileg felindult, amikor az érzelmei viszik, úgy mondjuk ilyen amerikaiasan, hogy a nem vagyok oké állapotban van, nem vagyok oké állapotban vagyok, akkor viszik az érzelmei, az indulatai. És ahhoz, hogy segítsek neki, hogy az oké állapotba kerüljön, azt mondjuk, hogy leeresztem a gőzt először a fejébe. Akár gyerekről van szó, akár rendőrről van szó, akár a főnökömről van szó, akár a feleségemről, a férjemről van szó. Úgy nem tudunk kommunikálni, hogy ő neki is dagad a feje, és én nekem is egyre erősebb hangon kommunikálunk egymással, és azt mondja valaki, hát Józsi, ez olyan érdekes, én senki mással nem szoktam elveszteni a türelmemet, de a férjemmel biztosan. Vagy őt szeretem a legjobban, de ővel szoktunk a legnagyobbat veszekedni. Ennek ez az oka. Ennek ez az oka, hogy egyik sem figyel oda a másikra, hogy hogyan lehetne az, úgy hívjuk, az ellenállást, a feszültséget, a gőzt kezelni. A gőzt kezelésének legjobb módja, hogyha visszatükrözöm a másiknak amit, az érzelmet, ahogyan mondja, és a tartalmát, amit mondott. Nézzünk egy példát, 4 éves kisgyerek, most ne a feleség, ez egy nehéz terep, egy könnyű 4 éves kisgyerek. Egy 4 éves kisgyerek azt mondja, klasszikus pszichológusi tankönyvi eset, oda megy anyukája, az apukája, muszáj oltást kapnom? Ezt már hallottuk, ezt a mondatot, nem? Muszáj oltást kapnom? Én is emlékszem, mikor a keresztest akarták adni, és elmondta az osztálytársam, hogy a keresztest úgy csinálják, hogy beleteszik a tűzbe leírta. Beleteszik a tűzbe, és amikor már jó forró, akkor oda nyomja a doki. Így mondta nekem. Te vagy a névsorban az utolsó, vagy V-betűvel, már mindenki megkapja, tehát én már halálra voltam révülve. Ez nem is 4 éves koromban történik, 14 talán, nem is tudom, mikor adták a keresztest. Szóval meg tudom érteni, hogy a gyerek azt mondja, hogy muszáj oltást kapni? Na most nézzük az intelligens szülőt, ugye, aki értelmiségi szülő, azt akarja, hogy a gyereke fejlődjön, azt akarja, hogy a világ nehézségeivel kellő módon tudjon szembeállni, és azt mondja, fiam, hát ott voltak éppen legyengített kórokozókat kapsz, az nem fáj annyira, az beviszik, akkor a szervezeted reagál, és akkor védekezni fogsz, és a legközelebb jön az erős kórokozó már, akkor nem fogsz megbetegedni. Köszönöm szépen, édesapa, tényleg. Nem ez történik? Az értelmi szülő elmagyarázza neki. Köszönöm, tényleg. Most már mennyugodtan, mehetünk, menjünk is, mert a kis kórokozó, nem tudom. A másik azt mondja, ne legyél már ilyen anyámasszony katonáját, hogy milyen katona lesz benne, mert 20 éves, aztán már nem fogsz erre gondolni. Hát legyél, mint az édes, mint az apád, férfias. Köszönöm, apa. Jó? Figyelj ide, hogyha megkapod az oltást, utána elmegyünk és veszünk egy hatalmas nagy fagyit. És most azt ketten elnyaljuk. Jó lesz? Szóval a szülő mindent megpróbál. Mindent megpróbál. Korosztálytól függetlenül. Először a gyerekével próbálja, tanácsot ad, elmagyaráz, diagnosztizál, jutalmaz, bagatelizál, de a gyereknek nem erre van szüksége. Ránézik a gyerekre, és látom, hogy sápadt, és remeg a hangja, ha muszáj oltást kapnom, akkor mit akart közölnöm a gyerek? Ugyanaz, mint a feleség, semmi különbség nincs. Azt akarta közölni, hogy félek. Nem nehéz megfejteni. Félek az oltástól. Félek. És akkor azt mondják, oda megyek hozzá, legugolok hozzá, szemkontaktust adok, nem fölülről lefelé, hanem oda, átveszem, félsz, hogy fájni fog, igaz? Hát persze, hogy félek, mert elmondta a bátyám, hogy beteszik a tűzbe, és akkor azt melegítik, és a szét fog égetni a kezemet, attól félsz, hogy az nagyon-nagyon tűz. Igen, mert erre. Tehát amikor így beszélgetünk, akkor a gyerek elmondhatja nekem azt, ami a szívét nyomja. A kamaszok azért nem beszélgetnek, nem mindegyik. Néhány kamasz azért nem beszélget a szüleivel 13, 14, 15 éves korára,
nem tudom, biztos megfigyelték, hogy bármilyen drága iskolába jár, akár kell tandíjat fizetni, akár nem kell tandíjat fizetni, egy közös dolog van az iskolákban soha semmi nem történik. Ezt tudjuk. Mi történt? A suliban mi volt? Semmi. Ezt fizetem a tandíjat? Sem. De miért nem történik semmi? Azért nem történik semmi, mert amikor valami történt, annak a vége mindig az volt, hogy vagy lesz

A szerencsés az a gyerek, aki egy olyan családból jön, hogy az apja meg az anyja már ismerik, és amikor ez volt, akkor odafordul fel, hogy fiam, megint egyes kaptam attól a hülye Leoncio bácsitól. Ugye? Akkor a szülő azt mondja, először is a tanárt nem szídjuk. Biztos nem voltak annak, hogy miért kaptál egyest, ugye? Ez a mondat. Ennek most ott nincs helye. Először azt mondom neki, hogy nagyon mérges vagy Leoncio bácsira. Igen, mert ez meg. Hadd mondja el. Hadd mondja el neked, hogy mi bántja a lelkét. És amikor elmondta, megjött a súlyból, kiöntötte a lelkét, vársz, nem szól semmit, megy tovább az élet. És majd este, mikor leülünk a vacsorához, és nyugodtak vagyunk, ő már Leoncio bácsit elfelejtette, én még nem, akkor leülünk, és akkor figyelj, nekem is van egy-két gondolatom ezzel a Leoncioval kapcsolatban, kíváncsi vagy rá, meghallgatnád-e, vagy elmondhatom-e? Persze, mondom, másik tanács, milyen érdekes, a szülő engedélyt kér a gyerekétől, hogy beszéljen. Észrevették, amit mondtam az előbb? Ülünk az asztalon, és azt mondom neki, hogy nekem is van Leoncio bácsival kapcsolatban egy gondolatom, elmondhatom-e? Amikor engedélyt kész a gyerekétől, ez nem azt jelenti, hogy te vagy a kisebb, hanem ezzel lopod a kommunikációs távolságot. Ez egy jó kommunikációs, persze, mondd el, papa, beszélj nyugodtan, vagy csak röviden. Vagy azt mondja, még nehezebb eset, megint prédikálni akarsz? Saját fiam. De amikor azt mondja, hogy megint prédikálni akarsz, akkor én már képzett vagyok, tudom, hogy bizalmatlan velem szembe, hogy ebből rosszul fog kijönni, tehát átváltok értő figyelembe. Attól félsz, hogy ennek nem lesz jó vége, hogyha én Leoncióról beszélek, vagy hogy igen, már múltkor is ez volt. Ígérem, hogy most másképpen lesz. Jó? Tehát úgy kommunikálunk, hogy egyrészt értő figyelem, engedélyt kérek a gyerektől, és amikor ez megvan, utána már elmondhatom, hogy én mit gondolok a helyzetről. Értjük, amit mondani szeretnék? Mert amikor a feleségem, vagy a gyerekem, vagy a férjem, vagy a főnököm a nem oké helyzetből visszajött az oké helyzetbe, akkor sokkal nyitottabb arra, hogy meghallgassam, amit én mondok. Nekem teljesen meglepő az, egy ilyen bibliai példa, sokat tanultam a Bibliából, Jézustól, hogy van egy ilyen eset, hogy egy özvegyasszony látunk, aki a temetésre viszi az egyetlen fiát, és már senki sincsen. Ott megy a temetési menet. És Jézus meg tudja, mint a legnagyobb pszichológus, hogy fel fogja támasztani ennek az asszonynak a gyerekét. És oda megy, és mivel kezdi? Azt mondja először, hogy ne sírj. Tehát először vigasztal. És utána megtesz az, amiről szó van. Tehát ő is betartotta azt, hogy visszatükrözi az érzelme, azon empatikus. Na szóval az első pont, amit szerettem volna a lelkünkre kötni, hogy a házassági, családi kommunikációban az egyik csapda az, hogy igazából nem akarjuk megérteni a másik ember üzenetét. Jó? Nagyon könnyű lenne, hogyha mindenkiben lenne egy ilyen kis modul, ugye? És nem kéne beszélni, hazamegyek, a feleségem kiveszi ezt a kis beépített elemet, beteszi a maga kis részét, és akkor a férjem így érzi magát, értem, akkor most legjobb lesz, hogyha sütök neki egy kis palacsintát. Jó, akkor én kihúzom az övét, beteszem, a feleség. Tehát ez lenne a tökéletes kommunikáció, nem? Itt nem lenne szükség arra, hogy erőfeszítést tegyünk. Itt egy örömhírt szeretnék mondani, hogy nem az a lényeg, hogy valaki pszichológia szakon végez, és képes az aktív figyelmet, az értő figyelmet profi módon alkalmazni, hanem amit, hogy magukkal kéne vinni a mai alkalomban, az lenne, hogy a szándék, hogy szeretném megérteni, hogy a másik mit üzent. Ezt kell hazavinni, jó? Lehet, hogy nem lesz nagyon profi elsőre. Lehet, hogy nem lesz profi nagyon elsőre. De az, hogy beszél a másik, és akár a gyerekem, akár a felnőtt, akár más, és megértem, hogy mit mond, és ezt próbálom neki visszajelezni. Ez először nagyon-nagyon nehéz. Úgy érzi az ember, mintha egy idegen nyelven beszél. Nem tudom, valaki közülünk tanult-e, biztosan mindenki valamilyen idegen nyelvet próbált-e tanulni, vagy tanultál. Az ember, amikor az idegen nyelvet tanulja, már akkor sok dolgot megért, amit a másik mond. És ha mindenki nem most akkor ő beszéljen, akkor nem akar megszólalni. Nagyon rosszul érzi magát, összetenni a mondatok, a mondatrészeket, a szavakat. Hát egyszerűen inkább ő beszéljen, én csak hallgatom, de én nem akarok megszólalni. Ugyanilyen furcsa az, amikor az először azt mondja az ember a feleségének, hogy csalódott vagy, mert úgy érzed, hogy igazságtalan volt veled a főnököd. Ez a mondat először nem jön ki az ember száján, mert nagyon-nagyon nehéz, vagy rosszul esett neked, vagy bármi más. De hogyha a másik érzi azt, hogy én együtt érzek vele, hogy én ki akarom fejezni vele,

hogy ő mit mondott, az önmagában egy nagyon nagy segítség. Jó? A másik kommunikációs tudnivaló, nem csak az, amikor ő beszél, hogy akkor én hogy fordulok hozzá. Különben még egyet elmondok a másikkal kapcsolatban, ugye a hallgatás, empatikus morgás, értő figyelem. Van itt még egy negyedik, amit úgy hív az angol, hogy door opener, ajtó nyitogató. Ez olyan, mint amikor vannak olyan gyerekek, de felnőttek is, akik nehezenben szóra bírhatók, nehezebben tudnak beszélni a dolgaikról. Ott ülünk az ebédlőasztalnál, vagy ott ülünk a családi fészekben, és a tűzhely mellett, és a tűzhely meg fészek, tűzfészek, igen. Nem a családi tűzfészek, hanem a családi fészek, vagy a családi tűzhely. Valamely kettő közül, de a kettő kombináció is jó. Tehát ott ülünk, és én annyira kíváncsi vagyok, hogy mi volt az iskolába. De akkor nem mondom neki, hogy mi volt az iskolába, hanem ehelyett azt mondom neki, mint hogy a kommunikálna. Hogy látom, hogy ma kicsit olyan jobb kedvem van, úgy látszik nekem, mint a fel lennél dobódva. Ugye ez olyan, mint az értő figyelem. Nem mondod semmit, de hogy visszajelzenek, hogy látom, hogy olyan vidáma van, hogy egy kicsit olyan most többen el az energia. Annyira kíváncsi vagyok, hogy mi lehet ez. Az annyira kíváncsi vagyok, hogy mi lehet ez, meg az alanya kicsoda? Ki? Én vagyok annyira kíváncsi. Ahogy megfigyelték. Annyira kíváncsi vagyok, vagy Majki fúrja az oldalamat a kíváncsiak, hogy mi volt délután azon a kosárlabda edzésen. Ugye nem azt mondják, hogy mondd el, hogy mi volt, vagy mi történt, vagy mit csináltál, hanem magamról mondok valamit. Ugye? Vagy azt mondom, hogyha róla kell beszélni, nem azt mondom, hogy lehet ilyen mufurc, vagy hogy lehet ilyen hallgatag, hanem látom, hogy lóg az órod. Látom, hogy lóg az órod. Tudok valahogyan segíteni? Nem tudsz. Hát, pedig annyira szeretnék. Olyan jó lesne, hogyha meg tudnánk osztani egymással. Kettő-három mondatért mondok, nincsen, akkor megyünk tovább. De értjük a különbséget, ugye? Nem faggatom. Nem teszek fel neki kérdéseket. Van olyan gyerek, aki a faggatásra is válaszol, a kérdésekre is válaszol. Nem minden gyerek egyforma, nem minden helyzet sem egyforma. Minden, meg a feleség sem mindig ugyanúgy működik minden helyzetben. De megpróbálom, hogy mint hell. Én nekem az a tapasztalatom a feleségekkel, mivel egy van, hogy a feleségek úgy működnek, hogy az ember odafigyel, akkor már olyan könnyen beszélnek. Alig várják, hogy kinyissuk az ajtót, és akkor rá, és akkor megy. És ez nekem nagyon jó, mert én meg nem szeretek annyira beszélni, bár itt éppen más látszik a mikrofon mögött. Na szóval ez az egyik csoport, amikor ő beszél, ő neki van problémája, de mi a másik oldal, amikor én akarok beszélni, és még nem teszek különbséget nemek között. Az előadásnak a következő részében lesz a rossz, hogy mi a különbség a férfi és a nő között. Most egyelőre mint ember. Nézzük például, gyerekekkel mindig könnyebb, hogyan érdemes dicsérni egy gyereket. Valaki azt mondja, te annyira okos vagy, fiam, vagy te olyan tehetséges vagy, lányom. Ez is egy jó dicséret. Vannak olyan apák, akik egyáltalán nem dicsérik a gyerekeket, hogyha már ezt kimondják, meg is nagyon nagy piros pont. Halleluja. De ennél van sokkal jobb dicséret. Ennél van sokkal jobb dicséret. Ugye megfigyelték, te olyan okos vagy. Te olyan jól zongorázzol. Senki sem tudja olyan jól a matek példákat megoldani, mint te. Ennek a te, ott a vége. Te vagy az üzenete. Te okos vagy, te ügyes vagy, te jó tanuló vagy, te jó testvér vagy, te jó gyerek vagy. Te. Ez sem rossz. Mert inkább mi magyarok úgy vagyunk, hogy azt tesszük, hogy jó szóval mi rossz. Miért nem ágyasztál be? Miért kell minden reggel várni, hogy mikor tudnánk végre már elindulni? Miért kell otthagyni a leves utolsó három kanalát? Nem tudom megérteni, hogy nem lehet egyszer az egész családnak együtt ülni, te mindig késve jössz le. Ez apák mondatai általában. Az anyák azok ennél sokkal kedvesebbek szerintem. Ezek az apák mondatai. Az anyák pedig akkor beleszólnak, hogy most miért kellett megint szóvá tenned. De ne szóljál bele, és már kész van a családi vacsora. Ugye? Nem tudom, csak könyvekben olvastam, hogy van ilyen amerikai családok. És akkor most miért szóltál be? Hát én csak jót akarok ennek a gyereknek. Tanulja meg a rendet, a fegyelmet. Belőlem is ember lett. Persze, ember lett belőle, de már mindenkinek görcsbe rándul az, amikor vacsora van, mondja a feleség. Vannak ilyen családok, nem tudom, biztos nem láttak ilyeneket, de vannak ilyenek.
És az egész azért, mert nem azért, mert három vagy négy rossz indulatú ember ül ott az asztal körül. Nem, nem, tényleg, higgyék el, nem így van. Az apa azért szólal meg, mert embert akar faragni a fiából. Hogy ne hagyja ott a tányérba. Az anya azért szólal meg, mert azt akarná, hogy szeretetteljes légkör legyen. Az apa azért szól vissza az anyának, hogy hát ne szóljon bele, mert akkor nem tudja nevelni a gyerekét. Az anya azért szól vissza, hogy ne szóljon bele, mert hát akkor ne veszekedjenek, és már veszekednek. Tehát, hogy mindenki jó szándékú, senki sem azért van, mert hogy ő pokolra akarja tenni a család életet. Na nézzük akkor, hogy amikor nekem van problémám, akkor milyen nyelvezetet használok. Hát először is, amikor még nincs problémám. Például nem azt mondom neki, hogy te vagy a legszorgalmasabb, hanem azt mondom neki, hogy annyira jól esett, hogy mikor ma lejöttél a reggelizni, akkor már beágyasztál, és készen volt a szobád. Hát nekem ez mindennél többet ér. Annyira boldog vagyok ettől. Ki az alany? Én vagyok az alany. A gyereket dicsérem, de úgy dicsérem, hogy elmondom neki, hogy nekem milyen érzés ez. Azt mondom, én még ilyen kelkáposzta főzeléket soha sehol nem ettem. Hát 30 év vagyunk házasok, és egyszer ez a kelkáposzta főzelék, ez nekem a menny. Sehol máshogy nem iszlelek ilyeneket. Nem mondom neki ezt, hogy milyen jó szakácsnő vagy, vagy te vagy a legjobb szakács, azt nem hinni el. De azt, hogy ez a kelkáposzta főzelék ízlik nekem, ezt elhiszi, nem? Tehát korosztálytól függetlenül. Férjem, ugye nekem, te vagy az, aki a legjobban be tudja durrantani a kazánt. Hát hihetetlen, 15 perc alatt már rotyog a tűz. Ugye, és akkor én úgy érzem, hogy vagyok valaki. Erről majd később beszélünk, hogy a férfiakat hogyan kell motiválni. De itt is nem azt mondja, hogy így vagyok. Persze a férfiak az is azt mondják nekik, hogy nagyon erős vagy, nagyon szép vagy, de ezt most ebben nem megyünk bele. Tehát, hogy mit akartam ezzel mondani? Amikor bajban vagyok, vagy amikor pozitív élményt élek át, akkor nem a másikról beszélek, hanem a saját érzéseimet osztom meg vele. A kisgyereknek, akinek azt mondják, hogy nagyon jó vagy matekból, képzeljék el, kedves szülők, vannak olyan gyerekek, akikben ez a dicséretnek szánt mondat szorongást kelt. Elhiszik, hogy vannak ilyen gyerekek? Azért kell szorongást, nagyon nem minden gyerekben, de vannak ilyenek, azért kell szorongást, mert azt hiszi, hogy most ez a matek példa éppen sikerült, de van olyan is, ami sokkal nehezebb. Akkor már nem fog elismerni anyu meg apu. Akkor már nem mondják azt, hogy jó vagyok matekból. Vagy engem csak azért lehet szeretni, mert jó vagyok matekból. Ha nem leszek jó matekból, értjük mi van benne? A gyerek nem tudja így megfogalmazni. De azzal, hogy annyira boldog volt, amikor láttam, hogy 92%-ra jött ki, az én rólam szól. Abban nincsen szorongáskeltő mondat. Abban az anya örül. Boldoggá tettem. Értjük a különbséget? Jó? Tehát ez az első. Házassági kommunikációnak az első, nyilván csak érintünk egy-két dolgot, felvillantunk ma, az első csoportja az, amikor a kommunikáció szabályait szegjük meg. Nem alkalmazunk az értő figyelmet, te üzenetet használunk, a másikat hibáztatjuk, kérdezünk, bagatelizálunk, vagy amikor dicsérünk, vagy valami baj van a másikkal, akkor nem én üzenetet küldünk. Például ahelyett, hogy ráültenék a gyerekre, hogy azonnal gyere le a mászókáról. Hogy képzeled, hogy csináltad ezt? Ezt mi mondatja velem? Az, hogy halálra rémültem, hogy fölment a mászók a legfelső fokára, pedig még csak 4 éves. Hát, hogy most le fog esni, összetöri magát, akkor vége van, abba belehalok. És akkor mondják is, hogy jól leszudom a gyereket. Pedig azt kellett volna mondani, tudom, ez egy új nyelv. Halálra rémültem, mikor láttam, hogy fönn vagy a felső fokára. Ez én nyelv. Értjük a különbséget? Hogy nem, hogy tetted ezt velem? Hogy lehetsz ennyire meggondolatlan? Hanem halálra rémültem, hogy esetleg leesel, és akkor mi lesz az én drága kicsimmel? Ez én vagyok. Felnőtt korban is a düh, a harag, ezek ilyen te üzenetek, egy fedő érzés. Nem azt mondja, hogy féltettelek, féltékeny voltam, hiányoztál, megrémültem, megijedtem, csalódott voltam, hanem ráöntje a másikra a haragot. Düvel reagál. Na, ez az első csomag. A második csomagot nézzük meg. Az még mindig nem függ attól, hogy valaki férfi vagy nő. A második csomag az, hogy én így fogalmazom, hogy mindenki másféle hátizsákokkal érkezik a házasságba. Érthet ez a mondat, amit akarok ezzel mondani? Mindenkinek különböző hátizsákjai vannak. Az egyik ilyen családból jön, a másik olyan családból jön. Az egyik ebben erős, a másik abban erős. Különféle hátizsákjaink vannak.
és különbözőképpen reagálunk bizonyos helyzetekre. Itt nem akarok most ebben nagyon belemélyedni, csak annyit szeretnék ezzel mondani, hogy időt kell adni a másiknak, türelemmel kell lennünk a másik felé, hogy megértsük azt, hogy bizonyos helyzetek neki mit jelentenek, és miért reagál úgy, ahogy reagál valamilyen helyzetre. És legyünk egymással elfogadóak ezekben a helyzetekben. De ezzel többet nem akarok foglalkozni, ez egy inkább pszichoterápikus dolog lenne, az most nem ide tartozik. A harmadik, amivel többet szeretnék foglalkozni, az, hogy mi férfiak és nők teremtettségünktől adódóan különbözünk egymástól. Nem csak kinézetre, hanem arra is, hogy mi a finomságokban, hogy milyen lelki, pszichológiai igényeink vannak. Jó? Különben néha visszaidézve a Bibliára hivatkozva, nekem nagyon furcsa volt, mikor Pál apostol, akinek nem volt felesége, ő írt a legtöbbet arról, hogy a férjeknek hogyan kell a feleségekkel bánni. Ugye? Hát mit jön nekem Pál, szingli, nem is elvált, felesége sincs, esetleg özvegy, nem tudom, de nincs benne a buliban, már bocsánat, így mondom. Tehát nincs egy napi tapasztalata. És akkor itt ő beszél arról, hogy a feleségnek mire van szüksége. Hát jó, volt egy nagy előnye Pálnak, ugye nyilván, hogy magától Istentől kapta a tanácsot, és azt adta tovább. De nem akarok most a Bibliáról beszélni, hanem csak azt, hogy a Bibliában is azt olvassuk, hogy Pál elkezdi mondani a férjeknek, hogy ti férjek, ti férfiak, szeressétek a ti feleségeiteket. Hát, amikor ezt olvastam, mondom, hát ez nem kell apostolnak lenni. Ezt én is tudom. Utána tovább olvasom ugyanazt a páli írást, 2-3 mondattal később megint elismétli, szeressétek a feleségeiteket. Úgy szeressétek, mint a saját testeteket. Senki se utálja a saját testét, nem gyűlöli, hanem ápolgatja, kényezteti, becézgeti. Szeressétek. És 7-szer elmondja, hogy szeressétek a feleségeiteket. És most elkezdtem gondolkodni rajta, hogy a férfiak ennyire értetlenek, ennyire debilisek, ennyire értelmi fogyatékosok, hogy 7-szer kell nekik elmondani, hogy szeressék a férjüket? Tudtam, hogy a feleségek bólogatni fognak. Tudtam. Igen, így van. Szerintem is. Mi férfiak ebben nagyon gyengék vagyunk. Azt gondoljuk, hogy szeretjük a feleségünket, mert miért ne szeretnénk, de a feleségek közül némelyek azt gondolják, hogy lehet, hogy te azt gondolod, de én úgy érzem, hogy nem. És azt mondja a Biblia, szeressétek, sőt a Biblia első lapján azt lehet olvasni, attól függ, milyen törésre, tördelés a Biblia, hogy ezt mondja Isten Évának, ilyen régies szóval, hogy te epekedni fogsz a férjed után. Hát ez a szó, ez mindennél jobb. Ez nekem nagyon tetszik. Nagyon ritkán használjuk, nem? Valaki eped valamiért. Az eped az azt jelenti, hogy érzelmileg hiánya van. Éhes. A szeretet tankja nincsen megtöltve. Azt mondja a bibliai pszichológia, vagy a pastoral pszichológia, csak elegánságok lenni, azt mondja, hogy a mai, nem csak a mai, a mindenkori Évák egyik legnagyobb hiánya, hogy a férjüktől nem kapják meg azt a szeretetet, amit meg kéne, hogy kapjanak. Ezért epekednek a férjük után. Ezért az érzelmi tankjuk nincsen annyira tele, mint ahogy kéne. És ezért mondja a Biblia 7-szer, hogy szeressétek. Ugye most már kezdjük kicsit, most ez a férfiaknak szól, aztán a nőkhöz is fogok szólni, hogy ne legyen ám ilyen a balansz, hogy fel van borulva. Tehát nekünk, mint férfiaknak azt mondja, hogy szeressétek. És közben a pszichológiának, ugye ehhez képest kellett várni a néhány ezer évet, még azt mondja, hogy való igaz, jó, bocsánat, mind a két nemnek szükség van arra, hogy szeressék egymást, nehogy félreértsük, csak a szeretet kifejezése, a szeretet kapcsolat a nők számára sokkal inkább ilyen értelemben emocionális és érzelmi jellegű. Sokkal inkább, mint a férfiaké. És ezért a pszichológ azt mondja, hogy milyen érdekes, hogy van itt egy teremtmény, a férfi, akinek az érzelmi intelligenciája általában alacsonyabb, mint a nőjé. Ugye így van? A férfiak érzelmi intelligenciája, empatikus készsége, belélő képessége, érzelmi kifejező képessége, egyáltalán, hogy beszéljenek az gondolatok, sokkal alacsonyabb rendű, mint a nőké. Nem mindegyiké, de a többségé.
A nőki meg magasabb rendű. Valamiben mi vagyunk jobbak, majd arra is lesz, nem sokára. Sokkal jobbak. Szóval hogy és milyen érdekes ez a dolog, hogy egy olyan leckét kaptunk mi férfiak, hogy egy olyan másik embernek kell nekünk az érzelmünket kifejezni, nekünk, aki ebben gyengébek vagyunk, pont annak, aki erősebb. De jó lecke, nem? Jó lecke. Lehet benne fejlődni. Hát ez csak egy habatorta, hogy azt mondja Isten, hogy adtam neked segítő társat, hogy fejleszen téged. És fejleszt is? Fejleszt is? Na nézzük meg, hogyan kell a férnek szeretni a feleségét. Én minden előadásomon elmondok egy mondatot. Ezt most el fogom mondani. Mindenük, akár bármely hangfelvételt meghallgatják, bármelyiket. Bármely kedvesen ott ülnek, ez egy mondat mindig elhangzik, és mindig el fog hangzani, amíg nem leszek, nem tudom, parkinsonos, vagy nem fejtek el valami. De ezt elmondom. A férj legfontosabb feladata, hogy felkeltse, elnyerje, és fenntartsa a maga számára mit? A felesége leggyengédebb érzéseit. Ez a mondat. Semmi másra az előadásból a férfiaknak ezen a mondaton túl nem kell emlékezni. A férj legfontosabb feladata, hogy a feleségének a leggyengédebb érzéseit a maga számára fenntartsa. Pont. Ez ma a pszichológia csúcsa. Nincs tovább. Ez egy iránytű minden férfi számára. Leülök a kelkáposzta főzelék mellé, megkóstolom, és amilyen arckifejezést fogok vágni. Az csak elég az. Nem is kell megszólalnom. A feleség letapogatja, úgyhogy háttal van nekem. És tudja, hogy... Na mi van, nem ízlik? Tehát az, hogy milyen arckifejezést fogok a következő 10 másodpercben magamra venni, az ebbe az iránytűbe, hogy a feleségem leggyengédebb érzését kelti el vagy sem, döntő fontosságú. És higgyék el nekem, az arckifejezésen lehet uralkodni. Lehet tanulni. Mi a fontosabb nekem? Azt mondom, hogy a kelkáposzta miatt baj legyen, vagy az, hogy boldognak érezze magát a feleségem? Én nem tudtam még megcsinálni, egyszer egy előadásban elmondtam, és Csilla mondta is nekem, hogy akkor gyakoroljuk ott, én most önkritikus vagyok, hogy egy ilyen nagyon jó kis példa volt, éltem vele, nem lett volna szabad, de most meginnélek vele, hogy a feleség leült, a férj leült az asztalhoz, elkezdte enni a borsólevest, amit a feleség elsózott véletlenül. A feleség tudta, hogy el volt sózva, és a férj elkezdte enni, és a sótartóhoz nyúlt, és megsózta. Ezek a férfiak, ezek. Ezekben az ember tud szerelmes lenni. Én mindenkiben szent vágyat szeretnék ébreszteni a sótartó iránt. Komolyan mondom. Ennyibe kerül. Most megeszek egy tányérlőest, ami sós, és akkor cserében van esti program? Nem azért teszem. De értsük meg, tehát, hogy próbáltam, hogy mert tudom, már nyomja a fenéket a szék, de hogy ez, a feleségem leggyengédebb érzései. Soha életemben ilyen kelkáposzta főzéket nem ettem még. De hiszen ez lencse főzelék. Akkor is. Ez a legjobb. Na értjük, ugye, mit akarok mondani ezzel. Itt is nem arról van szó, hogy profi vagyok, hogy hogyan csinálom, hanem az, hogy a szándék megvan bennem. Amikor jövök haza a munkahelyemről, nem csak én, bármelyik férfi, jön haza a munkahelyről, és a kilincsre fogja tenni a kezét, hogy benyisson az ajtón. Előtte átgondolja, most én, amikor belépek, akkor megkeresem, hogy a fiamat, a lányomat, a feleségemet, a kutyámat miért fogom megdicsérni. Ez nem jön magától. Ez olyan önmegtagadást kíván, hogy csak na. Az elején. Ezt saját tapasztalatban mondom. Mikor hazajössz fáradtan, hogy volt ilyen munkád, olyan tárgyalásod, és ki vagy teljesen, a legszívesebben magad elé merednél, életjelenség adása nélkül. Ez lenne a legjobb, ez adna neked energiát, és most be kell lépned, és tudod, hogy a fiad egész nap nem látott. Most fog látni először. És akkor neked ezt félre kell tenned, a feleséged, otthon volt, most a fél napja, mosott, takarított, stb. És te most reagálni fogsz valahogyan. Ez nem jön magától.
Szeressétek feleségeiteket, a leggyengédebb érzéseket keltsétek föl, ez kezdetben és sokáig, és alkalmattán aztán később is önmegtagadást kíván. A mai házasságterápiák azt mondják, akkor lehet egy házasságon javítani, ha a két fél közül legalább az egyik hajlandó önmagát feláldozni. Ez nagy szó. Így is mondhatnánk, tenni a házasságért. Azt is lehet mondani, hogy ott van egy ilyen képletesen élve, ott van egy kandalló, és a kandallóban kezd pislákolni a tűz, és azt mondja a feleség, hát hozzá te fát. Azt mondja a férj, hát hozzá te, majd ha te hozol, én is hozok. És mind a ketten megfagynak. Ahelyett, hogy az égész mondja, nagyon fáradt vagyok, de kimegyek, és behozom a fát, és ráteszem, hogy mind a ketten melegedjünk. Nagyon sok házaspár ott mondja el, hogy a másikra vár. Majd, hogyha a feleségemmel látom a pozitív változást, már nem egy házi sárkány, nem állandóan a hátamat kapari, hogy ez kell, az kell, az kell, ez a baj, az a baj, az a baj, akkor majd én szeretni fogom őt, mondja a férfi. Ez nem működik így, kedves férfi társaim. De a nőkre is igaz ez, hanem nekem, én vagyok az egyik fele, nekem tenni kell arra a kandallóra, hogy égjem. Ezért aztán, hogyha még maradjunk a férjeknél, hogyha például meglátom a mobiltelefonomon, hogy a feleségemnek a neve villog rajta, ugye? Akkor két lehetőségem van. Vagy azt mondom, hogy már mit akarsz már megint? Ugye, minek zavarsz? Hát fél órára jöttem el otthonról, mi ez a nagyon fontos? És már fönn vagy a plafonon, ugye? Ez a leggyengédebb érzéseit fogja fölkelteni? Az a baj, az a jó benne, hogy nagyon könnyen lehet erre válaszolni. Nem. Mi fogja a leggyengébb érzéseit felkelteni? Ránézek, megnyom a gombot, épp rád gondoltam. Nem hazudtam, hazudtam. Én komolyan kérdezem, hát megláttam a nevét a kijelzőn. Én nem hazudnék. Az nem egy keresztény érték, hogy hazudok. Épp rád gondoltam. Drága, éppen megyek a Böszörményi úton, stb. Idáig eljutsz a mondatban, és átveszi a szót. Azt mondja, ú, de jó, tényleg, és mi lesz, hogy lesz, majd aztán és beszél, ami neki energiát ad. Én meg annyira jó, hogy hívtál. Nem drága dolog. Biztosan olvastak már olyan házaspárokról, ami nem is élték át, hogy mind a kettő tudja, hogy most kéne mondani a másodnak két szót, pozitív lenne, és megszűnne a feszültség. De egyik sem. Nem? Ott ülnek, és én nem. Harcol benne, hogy mondja, én nem fogom. Majd ő. Alászkodjon meg ő. Miért mindig én? Ugye? Nem ugye, csak hogy... Szóval, hogy van ilyen, ugye? Van ilyen. Van ilyen. És nem. A férfi számára a leggyengédebb érzéseit kell felkeltenem. Tehát éppen rád gondoltam. A másik az ennél még jobb, hogy én hívom őt. Nem? Megnyom a gondot, miből te most már flottásak vagyunk. Ingyen van. Nem, a legtöbb házaspár flottában beszélget egymással, nem így van? A legtöbb az egy mobil szolgáltató. Egy fillérben nem, azt lehet mondani, hogy pénzbe kerül. Csak a szándék. Beszállok a kocsiba, vagy nem tudom, ülök a távolságbuszon. Hát akkor miért ne hívnám föl, hogy most éppen itt vagyok Mucsa és Öcsöke között, és most unom magam, és rád gondoltam, és mi a helyzet? És kész. A nőket annyira könnyű boldoggá tenni, főleg ha a feleséged. Nagyon könnyű. Nagyon könnyű. Mert annyira kevés elég nekik belőled. Már nem azért, hogy... energiát kapnak. Jó? Na nézzük tovább. Mi, ami ennél nehezebb egy kicsit? Ennél nehezebb egy kicsit az, hogy nem minden férfi számára, mint amilyen én vagyok, az átlag férfi számára ez nehéz, hogy ott vagy egy munkahelyen, bekerülsz különböző helyzetekbe, ott a helyzeket végigbeszéled, és az hazajönni, és elmondani, hogy mi történt aznap a munkahelyen. Hát ez bizonyos férfiak számára maga a pokol. Hát végre ott hagyta a munkáját, végre letudta, hogy itt már nem akar arról beszélni, hogy most erről beszélt a főnökével, arrébb vittek három zongorát, vagy ez volt a targon, tehát nem akar erről beszélni, hogy ilyen tárgyaláson vett részt, mert ez neki ez fárasztó. Tehát ott van az a másik, az meg annyira nő. A nőknek jellemzője, képzeljék el, kedves férfi társaim, mindent tudni akarnak az életedről. Mindent. Komolyan. Olyan, mint a kékszakálú hercegvár. Minden szobába be akarnak menni,
kivel barátkozol, mi történt az osztálytalálkozón, mit mondott a főnököd, hogy érzed éppen magad, éhes vagy, fáradt vagy, szeretsz-e még engem, mindent tudni akarnak állandóan. Ez így van rendjén különben, így van rendjén. Vagyis energiát követel a férfitől, nem mindegyiktől, van akitől ez nagyon könnyen jön, nekem nehezen megy, hogy leülsz, és akkor azt mondod, hogy figyelj drágám, ma ez volt a munkahelyen. És megosztod vele, hogy mi volt a munkahelyen. És beszélgettek erről. Szeret a részt venni. A férfire jellemző is, meg ezt a YouTube videót biztos, amikor egy amerikai pszichológus beszél arról, hogy ilyen boxokban élnek a férfiak. Ez a munkám, ez a hobbim, ez a gyerekem, ez a feleségem. És akkor a férfi mindig olyan analóg. Tehát, hogy egyszer egy dologra figyel. Ne? Most éppen égőt cserélek a konyhába. Tehát most már nagyon figyelek, fiam, hozd ide a csavarhúzót, hozd ide a cseréjégőt, tehát a férfi úgy dolgozik közben, hogy a nőt ugráltatja. Ez már megfigyelhető volt? Tehát, amikor ki kell cseréled, akkor ő csinálja, ő áll fel a székre, de a széket tegye fel az asszony, a cseréjégőt hozza oda, ez nem jó, hozzá ide a szelszámot, mert a férfi viszont benne, ő irányít, a veszélyes dolgokat elvégzi, de az ilyen piszticsáli dolog, leszállni föl, azt azért nem. Na jó. Tehát, hogy igenis bevonni őt, hogy mi történt velem. Vannak olyanok, akik azért válnak el, ilyen válási ok egy férfi számára, az ilyen spanyolul hangzik, hogy mi már nem vagyunk lelkitársak. Megépítette a házat, megvette a kocsit, a gyerekek már most már felsősök, vagy már gimnáziumban járnak, de már mi elhidegültünk egymástól. Nem beszélgetünk, nem mond semmit, hogy mi van, nem is szeret már engem. A férfi számára ez héberül van. Hát nem hiszem el. Látástól Mikulásig dolgoztam, megvan a ház, megvan a kocsi, megvan a gyerek. Mi baja van még ezen kívül? Külön világban élnek. Külön világban élnek. A nőnek éreznie kell, hogy részese a férfi életének. Na és most van két olasz pszichológus, egy házas pár, aki pedig azt találták, ami nekem személy szerint nagyon-nagyon sokat segített. Megvallom őszintén. Azt találták, hogy nem csak azok a házasságok sokkal boldogabbak, ahol a férfi elmondja a feleségnek, hogy mi történt vele, bevonja az életébe, hanem vannak olyan férfiak, és ez tényleg fantasztikus energiát tud adni, próbálják ki, azt tanácsolom mindenkinek, hogy amikor ott van egy helyzetben ez a férfi, és a felesége nincsen vele, nincs ott, akkor azt mondja magának, ebben a helyzetben milyen tanácsot adna nekem Csilla? Ezt a kérdést felteszi. Ez nekem azt jelenti, lesznek ketten egy testé. A feleség igazi segítőtárs. És én megvallom önöknek, hogy ez a kérdés, amikor ezt feltettem magamnak többször is, egészen más dimenziót hozott be az életembe. Értsük ezt, amit mondanak arok? Próbálják ki. És amikor olvastam a boldogmondások után, hogy azt mondja Jézus, hogy amelyik férfi egy másik asszonyra kívánság okáért tekint, az már házasságot tör. Amikor ezt olvastam évekkel ezelőtt, akkor a Bibliát én becsuktam, azt mondom, hogy hát azért vannak határok. Én nem vagyok képmutató, én nem ismerek egy olyan férfit sem, aki a feleségén kívül ne nézett volna valaki másra. Nem hiszem el. Hogyha ez a Bibliának a mércéje, akkor lehetetlen kér. De úgy lehetetlen, hogy nem is lehet megcsinálni. Egyáltalán. És az én tapasztalatom az, hogy amikor elkezd egy férfi beszélgetni a feleségével, amikor nem onnan indul, elkezd beszélgetni a feleségével, megbeszélik a nap dolgait, a beszélgetésen túl önmagának felteszi a kérdést, hogy vajon mit tanácsolna a feleségem ebben a helyzetben. Akkor egy olyan, nem is tudom kifejezni, mélyebb, sokkal több rétegű ragaszkodás és kapcsolat és szimbiózis alakul ki közöttük, hogy azzal lehetetlen versenyezni egy másik embernek. Értjük, amit szeretnék mondani? Nem azért nem tekint egy másik, mert tiltva vagyon, tiltva is van, hanem azért, mert annyira súlytalanná válik ez a másik. Nem mint ember, hanem annak a másik lehetséges kapcsolatnak az értéke egy ilyenhez képest. Átéltem. Én mindenkit arra szeretnék buzdítani, minden férfit. Próbálja meg megtanulni a házasságnak ezt a dimenziót, ezt a vetületét. És tudom, hogy ez úgy megy, a pszichológia azt mondja, van az első fázis, amikor
nem tudom, hogy mit csinálok rosszul, nem működik jól, egyszerűen nem is tudom, mit kell csinálni, mert nem is tudom, mi a rossz. Kész, ez az első. A második fázis, amikor már tudom, hogy valamit rosszul csinálok, de még nem tudom jól csinálni. Ez is egy szenvedésteli fázis. Az ember akkor legalább már küzd. A harmadik fázis, már tudom, hogy valamit eddig rosszul csináltam, és tudom, hogy akaratlagosan hogy lehet jobban csinálni. És elkezdem csinálni. Gyakorlom magam benne. Elbukom, de gyakorlom. És a harmadik fázis, amikor már a jót ösztönösen csinálom, szokásszerűen csinálom. Meg kell próbálni. Na, annyit a férfiakról, jó? Meg nem tudom, mennyi idő van, nincs nálam óra. 3 óra, tehát még van egy fél órám. Jó. Akkor térjünk át a nőkre. Ugye, mert a nőknél is... Áttérjünk a nőkre? Hát persze, ne érezzem magad, hogy olyan jól, igaz? Na, szóval, hogy érdekes, hogy ez, amikor az ember megnézi a pszichológiai tanulmányokat, akkor mondjuk lát egy ilyen amerikai felmérést, hogy megkérdeznek amerikai férfiakat, hogy szerinted a feleséged érzelmekkel viszonyul-e hozzád, érzelmekkel szeret-e téged? Tehát, hogy érzelmi kapcsolatban van-e veled? Az amerikai férfiak 95%-ig azt mondja, hogy persze, igen, hát ez egy bugyuta kérdés. Vagy szeret, vagy utál. Valamikor egy nap többször is. Most éppen szeret, aztán bocsánatot kell, aztán utál. A férfiak számára abban nincsen információs érték, hogy egy nő a szívével, az érzelmeivel viszonyul a férjéhez. Ebben nincsen bitérték egyáltalán. Tehát, hogy azt mondják, hogy egy nőnek azt mondaná valami tanács, hogy szeressétek a férjéteket, az persze. Hát erre vagyok teremtve. Így vagyok behúzalozva, hogy nagyon is akarom őt szeretni. Bárcsak méltó lenne rá. Na, itt van a nagy hír. A férfiak nem kérnek a ti szeretetetekből. Bocsánat, hogy így mondom. Nem. Neki ez nem. Már megint jössz, bújsz ide hozzám. Hagyjál már. A Messinél van a labda. Vagy nem tudom, Bart. Figyelj, menj már a tévétől arra, hát nem látom ezt. Mi lesz a meccs vége. Tudom, hogy szeret, csak menj már ki innen. Egy nővel ilyen nem fordul elő. Oda mész hozzá, jaj, úgy szeretlek, drágám, soha nem fog eltolni magától. Én nem láttam még olyan nőt, aki eltol, olyan feleséget, aki eltol magától. Nem láttam olyan feleséget, akinek küldenek egy SMS-t, hogy annyira szeretlek, drágám, visszaír, hogy ne küld többet, mert 64 forint darabja. Nincs ilyen feleség. Van ilyen feleség? Nincs ilyen feleség. Ha naponta 20 SMS-t küldök neki, hát hulla szerelmes lesz belém újra. Ha nekem küldnek 20 SMS-t, már 12-től nem olvasom el. Oké, jó van. Küldözgest. Nem? Ez is olyan. Férfi SMS, következő SZ. Ugye, hát ezt értjük, ugye? Ez két karakter, másfél másodperce elküldi, jó van. Erre a feleség visszaküld egy 164 karakterből szól. Annyira jó esett, tényleg szeretsz, hát még mindig, hát én is téged csak lehet gondolok, gyere már haza, már úgy várom, blá, még egy SMS, még. Na jó, NS, én is. Férfi és nő kommunikál egymással. Na jó, ez csak úgy pihentetésű. Na szóval nézzük csak, hogy igen, a férj számára abban nincsen információ, hogy szereti a feleség. Ezt úgy vesz, ez természetes. És miért is, hogy a Biblia nem azt köti a feleségeknek az orrára, vagy a lelkére, hogy szeressék a férjüket. Ilyen is van. Egyszer benne van, hogy ti fiatal feleségek szeressetek a ti férjeiteket, meg a magzataitokat. De 6-szor vagy 7-szer egy egészen más van benne. Az van benne, hogy ez nem lesz szimpatikus. Nagyon nem lesz szimpatikus. Annyira nem lesz szimpatikus, mint hogy a férnek az órára kötötték, hogy szeresse a feleségét. Azt írja a Biblia, hogy rendeljék alá magukat. Mutassanak tiszteletet. Respektálják. Ismerjék el. Nézzenek föl a férfiakra. Kedves feleségek, ha visszagondolnak, hogy az elmúlt héten hányszor mondták a férjüknek, hogy szeretik, és hányszor azt, hogy felnéznek rájuk. Hányszor mondták, hogy jaj, annyira szeretlek, vagy azt, hogy annyira büszke vagyok rá, hogy így vagy úgy, vagy amúgy. Nagy különbség.
A férfit az motiválja, hogyha elismerik, hogy ő férfi a javából. Már a kisgyerekkortól kezdve a fiúgyerek belelép az apukájának a nagy cipőjébe, hogy már mikor fog belenőni. Kihúzza magát, hogy még egy-két év, és akkor leszek, mint apa. Most már az ingis csak ideig ér, mindjárt már akkor lesz. A fiúgyerek az bennünk él. Higgyék el, 40 évesen, 50 évesen, 60 évesen. Ezt mindig el szoktam mondani, bocsánat, nem tudom kiadni. Bemegy a férfi ember a fürdőszobába, vagy van rajta valami, vagy nincs, attól függ, hogy ott van a gyerek, vagy nincs, de tuti, hogy egy másodpercen belül Schwarzenegger lesz belőle. Ott nézzük meg, figyelj meg a férfi, a tükör előtt úgy megfogni, nézeget, hát igen, igen. Még azért ott vagyok a szeren, kicsit behúzza a hasár, kidülleszti a mellét, kicsit még dolgoznom kéne vele, akkor jobb lenne, de azért ez se rossz. Energiát ad neki. Eljátszunk egy régi játékot? Ha vannak itt házaspárok, egymás mellett ülnek esetleg, akkor megkérem a nőtagokat, hogy szorítsák meg a férfinek a bicepszét. Most. Megszorították? Na, nem kell jelentkezni. Van olyan, ismerik persze, van olyan férfi, aki nem feszítette be a bicepszét? Mindegyik, úgy észrevétlenül. Nem vagyok egy puhány alak, ott vagyok, még mindig a szerep. A férfiakat ez motiválja. Tehát kedves feleségek, a férfiakat úgy lehet motiválni, hogy elismerem, hogy ő a családban az erő, ő a családban a tudás. Lehet, hogy nem így van, mert a nőnek az agyában a Pentium 4-es van, a férnek csak egy Commodore, de akkor is. Lassan, de biztosan végig gondolja. És eljöttünk oda, ahol akarunk. A feleség már rég messze jár. Már az ő, nem beszélünk, hogy pókhálószerűen gondolkozik, kommunikál, mindegy. Messze jár már a feleség, mert más műszer van neki itt. Kisebb, hatékonyabb, gyorsabb. Az enyém nagyobb, de lassú. Ezért aztán nem is dolgoz fel annyi ingert. Első lépés, második lépés, harmadik. Ez a férfi. A nő közben már befutott a Kenyát, Zimbabvét, és tudja, hogy mi van. Végre ideértél, drágám, akkor következő lépés. Na ezért nehezebb a feleségnek, mint a férnek is. Meg kell magát tagadnia. Keresni kell a férben, hogy igen, meg kell őt dicsérni. Nemesíteni kell őt ilyen értelemben. Tehát ki kell fejezni a tiszteletet a férfi iránt. Például, hogyha hazajön a férfi, mondjuk a kommunikációs példáknál, hogyha a férfi hazajön, akkor, és még fáradt, akkor nem kezdem ráönteni kapásból a nap összes problémáját. Csilla hallgatott néhány előadásomat, és annyira jól csinálja, és látom, hogy csinálja, de mégis jó lesz. Következő. Hazamegyek, megvacsoráztat, jó vagyok lakva, stressz szint alul van, tehát minden rendben van. Következő mondat. Profi. Tehát teljesen kész vagyok. Drágám, nagyon sok minden dolog van, amiről beszélhetnék, de csak a három legfontosabbat választottam ki. Így van? Kész vagyok. Profi. Csak hát, milyen kedves. Körülbelül tíz perc, elmondom, és még csak azzal sem akarlak terhelni, hogy megmond a megoldást. Cool, nem? Tehát én tanítottam őt erre, nem direktbe, hanem így a hangfejlődés. És mikor velem alkalmazza, egyszer nem veszem észre, csak úgy tudok, hogy fú, ez annyira jól esett. Komolyan mondom. És hát azt mondja, hogy csak a három legfontosabbat, csak 10 perc, és nem kell megoldani, se csak olyan jó lesne, hogyha megoszthatnám veled. Tehát milyen szerepbe tesz engem ezzel? Én vagyok az a nemes ember, az ő valakije, akivel szívesen elmondaná, de nem akar terhelni. Nem akarja, hogy tanácsot adjak, nem akarja, hogy megoldást adjak. Pusztán csak azt szeretné, hogyha elmondhatna nekem, és én figyelnék rá. Ebben milyen helyzetben vagyok? Azt mondja, persze, drágám, mondjad. Ugye? És akkor elkezdi mondani, amit elkezd mondani. Én megjegyzem, néha nem értem. Komolyan nem, de ezt ő tudja. Mert másképpen kommunikálunk, tehát, hogy
mondjuk azt gondolom, hogy az iskoláról beszél, és arról, hogy a gyereknek kéne a tanárral kapcsolatban valamit tennünk, de kiderül, hogy nem erről van szó, hanem valami egészen másról, hogy a tanár kivételezik, vagy rossz indulatú. Csak azt gondolom, hogy akkor be kéne telefonálni a tanárnak, hogy én betelefonálnék, de nem erről van szó, meg ne tedd. Tehát, hogy csak bepillantás engedek abban, hogy milyen egy férfinek ezért nem könnyű. Tehát még egy ilyen helyzetben is, hogy elmondja a legfontosabbakat, meg csak 10 perc. Szóval azt szeretném mondani a nőknek, hogy alkalmazzák ezt a technikát. Van egy híres német származású amerikai pszichológus, Gottman, úgy hívják. Gottman világhírű lett. Nem is akármiért. A pszichológia szempontjából azért világhírű, mert kitalálta a Love Labor kísérleteket, ahol bajban lévő házaspárokkal beszélgettek, ezt felvették, elemezték, de az elemzések végén ő 90% fölötti, vagy 90% körüli találati értékkel meg tudta mondani, hogy ez a bajban lévő házaspár együtt marad, ez meg el fog válni. Tehát, hogy ott volt 100 házaspár, mindegyikre megmondta, hogy mi fog történni, és csak 10-szer tévedett. Elég jó arány? Nagyon jó arány. De nem azért, mert ő valami természet fölötti dolog, hanem azt mondta, az egyik dolog, amit észrevettem, mondja Gottman, hogy vannak olyan nők, akik úgy tudják a problémáikat a férjüknek átadni, ami a férben, most pszichológus drága, nem tudom másképp beszélni, a férben nem okoz felesleges feszültséget, szorongást. Mert amit a nők nem tudnak, ez a következő, mondja Gottman. Amikor azt mondja egy feleség a férjnek, hogy a gyerek kettes kapott környezetből, nem eszik annyit, amennyit kéne, és úgy látom, hogy a húga ráadásul mostában kicsit nem alszik olyan jól, és ő mondja, meg ki kéne cserélni a függönyt, és jó lenne, hogyha, tehát blablabla, sok kis problémát, ami a nőben ez a megosztás a stressz csökkenti. Tehát amikor a feleség megosztja a férjével a problémákat, a sok kicsi problémát, a sok kicsi kérdést, nem azért osztja meg, mert fedről megoldást vár rá, jó valakinek elmondani. És miközben elmondja, az ő Pentium 6-osa vagy 4-ese simán feldolgozza, hogy mit fog csinálni. Tehát én, mint jó férfi, is hallgatom, és ő megoldja magának voltaképpen, de nem minden esetben. De szóval ez így elmondja, ez a nőben a stressz csökkenti. A férfi úgy van behuzalozva, egy probléma, még egy probléma, még egy probléma, még egy probléma, még egy probléma. Nagyon nagy baj van a házasságunkkal. Mert a férfi számára az igazi házasság, erről álmodunk mindannyian, kedves férfi sorstársaim. A férfi álma a jól működő család. Hazamegyek, megvacsorázom, bekapcsolom az NB1-et, és nézem a tévét, a feleségem boldog, a gyerekek tanulnak, 8 órakor fogatmosnak, 9 órakor lefekszenek, nincs egy hangos szó, én 10-kor felmegyek, és aztán mi is elalszunk. Ez a jó család a férfi számára. Nincsenek problémák. Egyáltalán nincsenek problémák. Csend van. Béke van, a feleség nyugodt, kielégített, megelégedett, jól lakott, minden. Nincs probléma. A férj számára ez a család. Higgyék el. Ezért van az, hogy a legszívesebben a férfi ül a kedvenc foteljában, és néz maga elé, életjelek nélkül. Mert az azt jelenti, hogy és végre csend van. Végre nyugalom van. Erőt eszembe. A legkönnyebb, ahogy egy nő motiválni, erősíteni tudja a férjét, próbálják ki, ne vessék el első pillanatra, próbálják ki otthon, nem most, mert most itt van a férj is, és hallja. Még egy hét múlva, amikor már elfejtette ezt az előadást, és őt még nem fejtették el. Egy hét múlva üljenek mellé a kanapéra. Amikor ő dühítően ott ül, mintha semmi dolga nem lenne, mintha a családban minden rendben lenne, nekem mosogatni kell, mosnom kell, vasalnom kell, gyerekekkel foglalkozni, ő meg ott ül, mert ő a családfő. Amikor ott ül, akkor ne bosszankodja, hanem próbaképpen menjek oda hozzá, és üljek le mellé, és ne szólaljak meg. Próbálják ki. Ez a férfinek olyan energiát ad, el nem bírom mondani. El nem, boldoggá tesz. És mire felébredek, 15 perc kell nekem is. Ott nézem a híradót, odaül mellém a feleségem, és csöndben van, és akkor 10 perc után rájövök, hogy ő nem azért ül mellettem, mert élvezi a híradót, vagy mert élvezi a csöndet, hanem mert, hogy miattam
miattam. És nagyon érzem magam. Ő is megtanulta ezt. És energiás, akkor 10 perc után kegyeskedek hozzászólni. Látod ezt a majmot? Blablabla, bla, bla, valamit mondok, valami okosat. Mind, teljesen minden. És akkor kapcsolatban vagyunk, elkezdek vele kommunikálni. Értjük, hogy mondani szeretnék ezzel? A feleség egyik eszköze, hogy oda megy a férje mellé, és ott van mellette. Annak idején, néhány ezer évvel ezelőtt, ha Ádám ott maradt volna, Éva ott maradt volna Ádám mellett, nem lenné most itt. De hát ez egy másik kérdés. A férfi azt is imádja, hogy elismerik. Például, amikor kimegy és a kertben a kerítést festi. Ugye? Húzogatja izét, azt a gurigát, fütyűrészget, stb. De amikor odaállsz ki mellé, valamilyen ürügyjel, nem tudom, mozol neki egy pohár limonádét, vagy valami, csak ott megállsz mellette, és nézed, hát akkor fülig ér a szája. Látod? Ez itt a izé, ez itt az ecset, meg ez itt, és ezt így kell csinálni, látod, nem csöppel le. Én és a feleségemnek már négyszer nem, hogy aztán hogy kell begyújtani a kazánt. Profi módon. Megvannak a lépései. Nem érdekli. De azért úgy tesz. Na jó, szóval, hogy értjük, amit mondani szeretnék ezzel? A férfi számára energiát ad az, hogyha mellette vagyok, hogyha találok olyan dolgot, amiért az elismerésemet, a megbecsülésemet kifejezhetem. Amennyire éhezik önök, kedves feleségek, azt, hogy azt mondja, hogy szeretlek téged, hogy kifejezem a szeretet, ugyanúgy éhezik a férfiak azt, hogy azt hallják, hogy el vannak ismerve. El vannak ismerve. Egyszerűen ők azt élik át, könnyű a sátérben ebből példákat hozni, én például azt gondolom, hogy a mi lakásunk az befejezett. Tehát, hogy nem tudom, a nők miért nevetnek, és miért csak a nők nevetnek, ezt én nem értem. A férfitársa sem ért. Nekem az a lakás be van fejezve. Képek vannak, függönyök vannak, szőnyeg van, erre elmegy az IKEA-ba, és vásárol valamit, egy új. Mondom, ezt miért kellett megvenni ezt a ágyterítőt? Hát mert ez a régi már kopott, vagy nem tudom mi. Hát nagyon jó még azt. Hát értik a különbséget a férfi és a nő között? Ja? Persze, hogyha jól viselik, mit mondok neki, hogyha hazahoz az IKEA-ból? Én is pont ilyen akartam már, éppen gondoltam rá. Na jó, nem mondtam, én is elbugok sokszor. Na, szóval, hogy elismerem őt. Amikor a munkájáról beszél, akkor érdeklődöm. És amit a Gottman mondott, ez, hogy megtanulja a feleség, hogy hogyan kell a problémák közölni. Első lépés, amit hallottunk, hogy azt mondom, hogy egy bizonyos időre tartok igényt. Van olyan férfi, akivel könnyen lehet beszélni mindenről. Tehát ezek az átlag férfiak. Megmondom neki, hogy nem megoldást kérek tőle. Tehát a szituációt definiálom, így mondom, idegen szavakkal. A helyzetet a számára értelmezem. Mert a férfi ugye úgy ül ott, hogy most mondani fog valamit, bippek benne ez a piros lámpa, és amikor beazonosítom, hogy ez a probléma, akkor az én Commodore 64, mert ez a megoldás. Mondja, hogy hallgassál már, Józsikám, nem ez, tovább, menjünk tovább, nem erő van. Tehát nem kell mondani, meg kell mondani a feleségek, nem kell megoldani, csak hallgass meg, de szeretem, amikor meghallgatod. És amikor én meghallgatom, de mégis megoldást mondok, mert ilyen vagyok, akkor a Gottmani feleség azt mondja, értékelem, hogy mondtad, de inkább csak hallgass meg, hogy hogyan mondanám tovább. És amikor vége van a 15 percnek, akkor kész. Az ilyen fajta kommunikáció egyrészt energiát ad mindkettőnek, de van egy veszélye. A veszélye az, ezt a hormonháztartásban ismerjük, hogy néhány férfi elalszik. Azért, de ezt most kicsit sarkosan fogalmaztam, de van, aki tényleg elalszik, azért, mert amikor a férfinek a helyzete az, hogy nincsen stressz, nem kell megoldani a problémát, akkor ő benne is oxitocin hormon keletkezik. Az oxitocintól vagy szerelmesek vagyunk, vagy álmosak. Ez a kettő lehetőség van. 18 éven felüli Karika, az oxitocin először szerelmesét, ezt aztán álmossá. Zárójel bezárva. Oké, ez csak ugye a humor kedvéért. Jó, tehát különben érdekes, hogy Gottman azt is mondta, ez most nem ide tartozik, hogy férfeleség. A másik, amit felismertek, az volt, azt mondta, honnan tudom, hogy nem fog egy férj és egy feleség elválni egymástól? Honnan tudom 90%-os biztonsággal? Onnan mondja, hogyha egy feleség azt
hogy lehet ezt magyarul mondani, hogy egy feleségnek az a percepciója, az a észlelése, az a benyomása van a férjéről, hogy a férje ő miatta akar még változni, akkor soha nem válik el. Hogyha a férj azt a benyomást kelti a feleségében, hogy ő a feleség miatt még akar változni, akkor a feleség nem válik el. A feleség akkor válik el, mikor a változásnak a reménye a feleségben összetörött. Még egy feleség addig, hogy ez a férfi nem változik, nem tud, képtelen rá, pont. Na akkor esetleg elválnak. Nem tudom, hogy lehetett-e követni. Ugye egyrészt beszéltünk arról, hogy a kommunikációnak nemtől függetlenül vannak szabályai, az értő figyelem, az empátia kifejezése, illetve az én nyelv használata. Nagyon örültem neki, jól esett, olyan büszke voltam rád, annyira boldog voltam, amikor, vagy annyira megijedtem, csalódott voltam, féltem, mikor ezt láttam, mindegyik már teljesen elfogadott. Vagy az, hogy felbosszantott téged az, hogy blablabla. Tehát az egy a kommunikációs szabályok. A másik volt az, hogy tekintette vagyunk arra, hogy mindenki más hátizsákkal érkezik. És a harmadik pedig az, hogy a nemek közötti kommunikáció különbsége. Ugye? Mást vár, az az All You Need Is Love, ez a Beatles szám, ugye, hogy csak arra van szükséged, hogy szeressenek. Ez úgy igaz, hogy a nő számára ki kell fejezni, hogy a leggyengédebb érzéseit tudjam felkelteni magam számára, és elnyerni, és megtartani. A férfi számára pedig jelzéseket kell adni, hogy tisztelem őt, elismerem őt, felnézek rá. Hogy valóban úgy tekintek rá, mint a családnak a fejére. Jó? Itt egy másik megjegyzés, ez már nem a férfeleségről szól, hanem apáról és anyáról szól. Kezdetben nagyon sok férnek azt tanácsolom, aki egyben apa is, nagyon kényelmes, de nem nagyon könnyű megtenni, hogy hagyja a gyereknevelést az anyára, a szónak abban az értelmében, hogy hadd lépjen ő interakcióba a gyerekekkel, és a férj vállalja magára csak a dicséretet. Ez az alapfok, amikor egy férj, egy apa változni akar. Először mondja azt, hogy kedvesem, nevelte a gyereket, sokkal jobb érzésed van hozzá, mert gyengédebb vagy, empatikusabb vagy. Az én feladatom az, amikor itthon vagyok, akkor dicsérjek. Akkor pozitív visszaélést adjak. És sok anya ezzel egyet fog érteni. Azt mondja, igen, fiam, ez egy jó kezdet lesz. Nem kell mindig feszültségben lenni a gyerekekkel. Ha? Én is. Mi egyszer elmentünk családi kirándulás, most egy kicsit pihentetőleg. Családi kirándulás, egy ilyen 7 személyes autó, 3 gyerek, a 2 jövendőbeli, meg mi ketten a szülők. Mi ültünk a leghátul a pótülésen. Gyerekek vezettek. Feleségem azt mondta, ez, és igaza volt, ez egy olyan kirándulás lesz, 2 napra mentünk egy ilyen wellness szállodába, vagy 3-ra 2 éjszaka volt, azt mondta, figyelj ide, lazítsd el magad, a gyerekek fognak becsekkolni, ők fogják szervezni a programot, neked nem kell egy bőröndöt sem megfognod, egy dolgod van, hogy dicsérd őket orba szájba. Bocsánat, ez a családi szleng. Dicsérd őket agyba főbe. Na, ülünk a kocsiba, megérkeztünk Bükre, vagy Bükkfürdőre, kiszáll a végcsalád, a tartozékokkal, végapuka előre fut, már a személyigazolványokat készítsük, a személyigazolványokat, hogy becsekkulja, vagy be tudjunk, csak Csilla rám néz. Ja, nem. Leültem a kanapéra, a recepció van olyan kanapé. Leültem a kanapéra, becsekkoltak a gyerekek, kiválasztották a szobát, felmentünk. Hát én majd szétrobbantam, mert már valamit irányítani kéne. Egy jó apa irányít. Nem? Csak dicsérni. Hát, hogy milyen jó a szobabeosztás, ezt milyen jól csináltátok. Mondták, hogy akkor vitatkoztak egy kicsit, először menjünk svédasztalozni, vagy menjünk fürödni, vagy akármi. Eldöntötték egy 15 perc múlva. Én már akartam mondani, hogy égyom óra kell fürödni, utána menjünk vacsorázni. Lehelyett akkor, hogy eldöntötték, menjünk először kajálni. Akkor mondtam, nagyon jó döntés. És milyen jó, hogy 10 perc alatt így meghoztátok, lementünk, akkor együtt ettünk, akkor volt palacsint, tehát ilyen nagyon izé. Az egész 3 nap arról szólt, nekem egy agymosás volt. Csak dicsérni. Mikor beszálltunk ebbe a kis autóba, egy ilyen Picasso kis izé volt, ilyen 7 személyes, mentünk hazafelé, azt mondja a lányom, mikor lesz a következő ilyen alkalom? Remélem, nem várunk 1 évet. Cool? Ezt mondja egy kamasz lány. Egy kamaszlány azt mondja, mikor lesz a következő, akkor együtt megyünk így el. Hát az mindennek a dicsérete volt. Értsük, amit mondanak, hogy én tudom, milyen tapasztalatból. Ki kell, nagyon nehéz.
reggel, mikor a reggeli, hogy is mondjam, hajtás megy, megállni azt, hogy nem teszed szóvá, hogy nincs beágyazva az ágy, hanem helyette te beágyazol. Vagy amikor be van ágyazva, akkor duplán megdicséred, hogy ú, de boldog vagyok. 15-ször, ha kell, mert úgy értem, 15 egymás között napon, és változik. Nagyon nehéz. A feleség

0: Semmitől nem félt. Egyetlen egy dologtól félt, és végül is így győzött Krisztus. Attól a szeretettől, ami a jellemnek a részévé válik. A beszédnek, a hallgatásnak a mozgatójává. A tetteknek, a döntéseknek az alapjává. Attól a szeretettől, ami mindannyiunktól a legtávolabb van. Nem tőled van távolabb, vagy tőled. Mindannyiunktól nagyon-nagyon messze van. Egyikünkhöz sincs közelebb. A különbség csak abban van, hogy melyikünk mennyit szemléli őt. Csak ebben különbözünk egymástól, testvérem. És ez nem érdem. Ehhez csak betegségtudat kell. Aki nem beteg, az nem fogja szemlélni. Aki beteg, aki halálra ítélt, az szemlélni fogja. Mert békességet szeretne. Mert gyógyulni szeretne. Én azt kívánom, hogy legyünk ilyen boldog latrok. Inkább. Mint hogy úgy járjunk, mint azok a zsidók, akik az a választott nép, amelyik hatalmas küldetéstudattal, hatalmas ismerettel, és minden népnél nagyobb tapasztalatokkal rendelkezett az Isten vezetése felől. De nem volt meg az az alázat, hogy szemlélje Krisztust. Testvérem, nem negatív gondolattal kell befejezni ezt a gondolatmenetet, mert a lator szemlélte és az örök élet ígéretét kapta meg ott a kereszten. Velem leszel a paradicsomban. Szemléljük Krisztust, úgy legyen. Amen.
1: Délelőtti alkalmunk lezárásaként keressük ki a 229-es számú éneket, és a 229-es számú énekünknek énekeljük el az első és a második versét. Tehát a 229-es énekünk első és második versét.

0: az imádsághoz lehetőség szerint boruljunk le.
1: Szerető édes atyánk, megköszönjük neked Jézus Krisztust, akit elküldtél erre a földre. Megköszönjük, hogy általa te mutattad meg magadat nekünk, és te fejezted ki azt, amire nekünk a legnagyobb szükségünk van erre a gyógyító türelemre, erre a gyógyító jóságra és szeretetre. Édes atyánk, magyarázzuk, értelmezzük ezeket a szavakat, történeteket, de hogy a szüntelen belülről ható erőként ott legyen az életünkben, ezt érezzük, hogy mennyire nem megy magunktól. Jó atyánk, köszönjük a te meghívásodat, hogy Krisztust azért állítottad közénk, és azért emelted fel, hogy mindenkor, életünk bármelyik időszakában megtapasztalassuk azt, hogy mit jelent nem hátrafelé nézni, ahogyan énekeltünk, nem magunkra nézni, ahogyan sokszor tenni szoktuk, hanem szemlélni és elváltozni. Szemlélni Krisztust és megérteni azt a magatartást, ami ő benne tökéletes és hibátlan volt. Jó atyánk, látod a mi jelen problémáinkat, a mi személyes életünkben, közösségi életünkben. Látod, hogy Krisztus, hogyha itt lenne, biztosan tudna nekünk segíteni, ezt gondoljuk, de köszönjük a te ígéretedet és a te mai üzenetedet, hogy Krisztus itt van és tud segíteni.

0: hogy semmivel nincsen távolabb tőlünk most, mint akkor volt ott a Lator mellett néhány méterre, és hogy jöhetünk te hozzád, és hogy megragadhatjuk most is hitáltal, hogyha nem érezzük, hogy elégedettek lennénk a magunk szavaival, indítékaival, beszédtémáival, akkor kapaszkodjunk beléd, és engedjük el ezeket a görcsös kérdéseket, amiket nem teszünk le te nálad hitben. Jó atyánk, taníts meg minket erre, mert látod, hogy túl bölcsnek tartjuk magunkat. Látod, hogy annyi tapasztalatot szereztünk már veled, hogy elhisszük, hogy ezek a tapasztalatok minket igazolnak, és hogy mi majd tudjuk, hogy mi a megoldás, de csak te tudod, hogy mi a megoldás. Jó atyán, Krisztusban ajándékozz meg minket újra egymással, hogy testvérek lehessünk, mert látod, hogy mennyire nyomorultak vagyunk enélkül. Jó atyánk, a te kegyelmeddel legyél velünk, és így tartsál meg bennünket, és a te szabadításod az tökéletes lesz, nem azért, mert embernek te igazat adsz, hanem azért, mert megalázol majd minket úgy, hogy felmagasztaltassék a te bölcsességed, a te szereteted, a te jellemed, jó atyánk. Erre vágyunk. És ehhez adunk neked, és ehhez kérünk téged, és ehhez adunk neked szabad kezet a mi életünkben is, hogy a mi üdvösségünkért bármit tegyél meg a mi életünkkel, bármit engedj meg, csak ne engedd, hogy mi önigazolásban maradjunk, és ezt a békétlenséget éljük meg, és vigyük magunkkal, ami most is kísért minket esetleg. Köszönjük, jó atyánk, hogy jöhettünk te hozzád, és hogy Jézus nevében meghallgatsz minket. Ez a mi erős reménységünk és vigaszunk te kegyelmedből. Amen.
1: Távozás előtt a megkezdett énekünknek énekeljük el a harmadik versét.

0: A hegyi ösvényen ketten bandukolnak. Egy idősebb, meghajlott ember, mellette egy fiatalabb, az újságíró, akinek nyilatkozatot adott, és akitől azt kérte, hogy ezt a nyilatkozatát csak halála után hozzák nyilvánosságra. A 70-es évek közepén, amikor Heidegger meghalt, a Der Spiegel című német lap közölte ezt a bizonyos nyilatkozatot, Nur noch ein Gott kann uns retten, már csak egy Isten menthet meg bennünket címmel. És ez a nyilatkozathoz készültek a fényképek. A fényképek elrendezése nem véletlen. Heidegger visszavonult a Fekete Erdőbe, ott egy kis kunyhót vásárolt magának, és ott élt feleségével nagyon egyszerű körülmények között. Az egyik fotón például egy kemencepatkán ül, és a felesége teát készít a konyhában. Talán visszautalás ez egy ókori történetre. Maga Heidegger idézi fel Arisztotelész egyik írásából, hogy egyszer ókori emberek, görögök, aténiak, akik csodálták Hérakleitoszt, a nagy filozófust, aki Efézusban élt, hajóra szálltak, áteveztek Efézusba, és keresték a nagy filozófust természetesen először a város előkelő negyedeiben, de ott nem találták. Aztán érdeklődésükre útba igazították őket, és egy város széli kis kunyhóban egy kemence patkán ülve megláttak egy idős embert. Csodálkoztak, ő lenne Hérakleitosz. Látva elképedésüket, az ókori bölcs állítólag ezt mondta nekik, ne csodálkozzatok, itt is jelen van az Isten. Heidegger is az egész életében az igazságot, a lét valóságát kereste. Új nyelvet teremtett a filozófiában, új gondolkodási formát. Járatos volt a görög nyelvben, ő fejtette meg Hérakleitosz töredékét, ethos anthropodaimon, amit rendre rosszul fordítanak például így, hogy az ember sajátsága a daimonja. Nem, mondja Heidegger, ez annyit jelent, az ember annyiban ember, amennyiben az Isten közelében él. Heidegger nem nevezte magát vallásos gondolkodónak, sőt kifejezetten ateistának tartotta magát, mégis élete vége felé járva egyre inkább foglalkozott a lét végső kérdéseivel, amelyet szerinte Pláton iskolája óta elfelejtett az emberiség, mert gondolkodni is úgy tudunk már csak, hogy résztudományokat képezünk a gondolkodás területéből, és a résztudományokról az egészre nem nyílik kilátás. Az egész európai kultúra Pláton óta, Arisztotelész óta egy ilyen holcvég. Nehéz lefordítani magyarra ezt a fakitermelő utat, tán így lehetne fordítani valami Arany Jánosi szójárással, hogy holt ösvény. Rossz ösvényen járunk. Holt ösvények ezek. Vissza kell térni a főcsapásra. De hol van a főcsapás? Ott, ahol az ember úgy tanul meg gondolkodni, hogy figyel arra, hogy az igazi gondolkodás mire vezeti őt. Ahol nem az ember akarja kigondolni a gondolatokat, hanem hagyja, hogy a gondolatok vegyék birtokába őt. Erről vall Heidegger 1947-es különös költeménye a gondolkodás tapasztalatáról. Ennek a költeménynek az elején és a végén két rövid versszakos kis vers áll, a legrégibb német költészet mértékében, a Spruch versekben, rövid, 3-4 szótagos sorokból állnak ezek a versek. És azután egy-egy természeti kép jelenik meg e keretversek között, és a természeti képhez 4-5 gondolat társul. A természet, amelyben elmélyedünk, a világ, a lét, amire oda tudunk figyelni, és ha odafigyelünk rá, akkor gazdagon megajándékoz bennünket. Hogyan is mondja Heidegger egyik kortársa, a magyar I. és Gyula, az a baja a mi kultúránknak, hogy az emberek előbb tanultak meg írni, mint olvasni. Hogyan is mondja Pilinszky János, olvasnunk kellene a világban, meg kell tanulnunk olvasni a világban. És ha elfogadjuk azt, ahogy a világ beszél, talán mi is feleletet tudunk adni rá. Heidegger ebben a három oldalas költeményében szinte összefoglalta bölcseletének minden egyes fő tételét. 1947-ben írta, de csak 1954-ben jelentette meg, aus der Erfahrung des Denkens, a gondolkodás tapasztalatáról címmel. Martin Heidegger a gondolkodás tapasztalatáról.
1: Út és mérleg, híd és ének egyösvényen együtt áll. Menj és hordozd, nincsed és szód, ott, hol csak egy utad jár. Midőn hajnalfény gyúl, a hegyek mögött csendesen.
0: A világ homája sohasem oltja ki a lét fényét. Az isteneknek túl későn érkeztünk, s túl korán a létnek. Ebben a költeményben kezdődik az ember. Egy csillaghoz tartsunk, ennyi az egész. Gondolkodni, egy gondolatra szorítkozni, mely majdan csillagként áll meg a világ egén.
1: Midőn vihar kerekedtén a szélkakas a kunyhó ablak előtt énekel.
0: Ha a gondolkodás hivatása lét kihívásából ered, a sors beszéde gazdagabb lesz. Mihely szemünk van a dologra, és szívünkben a szóra hallás, sikerül a gondolkodás. Kevesek tapasztaltak abban, hogy megkülönböztessék a megtanított tárgyat az elgondolt dologtól. Ha a gondolkodásban szemben állók volnának, és nem csupán vetélytársak, jobban állana a gondolkodás ügye.
1: Midőn a fölszakadozott esőfelhőn hirtelen napsugár siklik át a réteg sötétjére.
0: Nem mi találunk rá a gondolatokra, ők találnak ránk. Ez a beszélgetésre illő óra. Jöhet a derűs társas eszmélkedés, mely nem áll elő ellenkező vélemény fitoktatásával, sem nem tűr engedékeny beleegyezést. A gondolkodás álhatatos marad ügyében. Az ilyen derűs társalgás öröméből nyerhet a gondolkodás műhelye néhány mesterlegényt, hogy közülük egy, észrevétlen, mesterré növekedjék.
1: Midőn a nyár elejé mezőn magányos nárciszok elrejtve virágzanak, s a juharfa alatt hegyi rózsa csillan.
0: Díszes egyszerűség, csak alkotás éltet arcot, s az alkotás költeményben pihen meg. Kit járhat át bármi bátorítás, ha nem vállalja a szomorúságot? Ott árad el a fájdalom gyógyító ereje, hol nem is sejtjük.
1: Midőn a szél morogva tépázza a kunyhó gerendáit, s az idő kedvetlenre válik.
0: Három veszély fenyegeti a gondolkodást. Jó, és ezáltal üdvös veszély, a daloló költő szomszédsága. Gonosz, és ezáltal legkönyörtelenebb veszély maga a gondolkodás. Önmaga ellenében kell gondolkodnia, s erre csak ritkán képes. Rossz, és ezáltal zavaros veszély a bölcselkedés.
1: Midőn nyári napon pille telepedik a virágra, s csukott szárnyával vele leng a réti szélben.
0: Kedélyünk minden kedve, felelet a lét kedvességére, mely gondolkodásunkat a világ játékába gyűjti. A gondolkodás minden egyes dolgot kiemel, és maga előtt marasztal. A türelmes figyelem nagy lelkűséget nevel. Ki nagyot gondol, nagyot is téved.
1: Midőn a hegyi patak az éjszakák csöndjében arról mesél, hogyan zubog szikláról sziklára.
0: Gondolkodásunkban, ami a legősibb, mögöttünk jár, és mégis szembe jön velünk. Ezért várja a gondolkodás az elmúltak érkezését, és ezért visszaemlékezés. Öregnek lenni annyit jelent, idejében megállni ott, ahol egy gondolati út egyetlen gondolata a maga helyére ugrott. Akkor kockáztathatjuk meg, hogy a filozófiából visszatérjünk a lét elgondolásához, mikor már a gondolkodás eredetében otthonosak lettünk.
1: Midőn a téli éjszakában hóviharok rázzák a kunyhót, de reggelre a táj hófehérbe csöndesül.
0: A gondolkodás éneke csak azáltal nyugodna meg lényegében, ha lehetetlen lenne kimondani, mi kimondatlanul kell, hogy maradjon. A gondolkodást ilyen lehetetlenség helyezné a dolog elé. Soha nem az, amiről beszélnek, és egy nyelven sem az, amit kimondanak. Hogy újra és minduntalan van gondolkodás, kinek csodálkozása szeretné ezt kifürkészni?
1: Midőn alpesi völgyek lejtőin kolombszó hallik, s anyájak lassan-lassan bandukolnak.
0: A gondolkodás költői jellegét még homály fedi. Ahol megmutatkozik, hosszú időre valami félig költői sejtés utópiájának látszik. De a gondolkodó költés valójában a lét topológiája. Ez mondja meg neki lényegének illetőségét.
1: Midőn az esti fénysugár itt-ott betűz az erdőn, bearanyozza a fák törzsét.
0: Ének és gondolkodás a költészet szomszédos törzsei. A létből hajtanak ki, és igazságába érnek. Kapcsolatukról az jut eszünkbe, amit Hölderlin az erdőfáiról dalol. És a szomszéd törzsek ismeretlenek maradnak egymásnak, amíg csak állnak. Erdő pihen, patak zubog, szikla nyugszik, zápor zeng. Mező réved, kút megduzzad, szelek zúgnak, áldás leng.
2: Nagy szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket új sorozatunk első előadásán, amelynek az a címe, hogy az emberi lét kiváltságai. Köszönjük a megtisztelő figyelmüket, jelenlétüket, hogy ebben a hideg időben eljöttek, és reméljük, hogy nem csalódnak, hiszen valóban olyan témákról lesz majd szó ebben a sorozatban, amely tényleg nagy ajándék, az emberi lét nagy ajándéka. Így például a mai alkalommal is az agynak a különleges nagy képességeiről, hatalmáról lesz szó. Hatalmas nagy ajándék az agy, amivel rendelkezünk mindannyian, de sokan úgy éljük le az életünket, hogy egész életünk végéig nem tudatosul bennünk, hogy milyen nagy ajándéknak vagyunk a részesei, és mire lenne képes az agyunk. Majd mutatok néhány olyan példát, amikor meghökkenhetünk, és hát az igazság az, hogy tulajdonképpen mindannyiunk agya elképesztő dolgokra lenne képes, ha mi használnánk az agyunknak a kapacitását. Hát majd szeretnék egy-két gyakorlatot elmondani önöknek, vagy tanácsot, amivel gyakorolhatjuk, hogy felébresszük az agyunknak ezeket a különleges képességeit és erőit. Aztán a második témánk az önismeret lehetőségei és útjai lesznek. Mindannyian vágyunk reális önismeretre, hogy ne alacsonyabb rendűnek, vagy magasabb rendűnek képzeljük magunkat másoknál. Hogyan lehet ezt megvalósítani, mi a reális önismeretnek az útja. A harmadik előadás minden bizonyan nagyon izgalmas lesz, számomra is az egyik legizgalmasabb téma, a női és a férfi lét kiváltságai, illetve a csapdák elkerülése. Hogy hogyan beszél a nő, és hogyan beszél a férfi, és hogyan értheti meg a két nem egymást, hát nem kis kérdés ez. Ugye, akik házasságban élnek, azok nagyon jól tudják, hogy sokszor milyen nehéz megérteni egymást. Hát, hogyha megértjük azt, hogy teljesen másképp működik a női agy meg a férfi agy, akkor könnyebb lesz ezt megvalósítani, és hogyha itt tudunk lépéseket tenni a másik nem irányában, hát tényleg csodákra számíthatunk. Tapasztalatból tudom, jó néhány alkalommal beszélgettünk erről a témáról, tartottunk előadásokat, és minden alkalommal sokan úgy ráébredtek velünk együtt is, hogy milyen nagy lehetőségek vannak itt. Aztán a következő téma a kapcsolatteremtés, kommunikáció, hogy jól értsük egymást. Ez is nagyon fontos téma, hiszen van egy speciális területe a megértésnek, a kommunikációnak, a női és a férfi lét, de van egy általános területe, hogy minden emberrel kapcsolatban hogyan kellene viselkednünk, hogy tényleg jól értsük egymást, mert nagyon sokszor elmegyünk egymás mellett, mint a párhuzamosok. És ennek is vannak törvényszerűségei. Ha ez jól működik, akkor az a helyünkre kerülünk. Megfigyelték a Kék Zóna című könyvben, aki talán olvasta, a National Geographic adta ki, hogy a leghosszabb ideig élő és a legegészségesebben élő emberek azok, akik jó kapcsolatban vannak másokkal, akik szociális hálóban élnek, családi közösségben, akik megértetik magukat mással, és tudják közölni a szívük, lelkük érzéseit, vágyait, gondolatait más emberrel. Azért nem mindegy, nem? Tehát elszigetelten magányosan éljük-e az életet, vagy pedig úgy, hogy emberi kapcsolatainkban bőségesen, gazdagon tudunk adni is, és kapni is szeretetet. Egy üdítő téma lesz a természet szépségének gyógyereje, ahol végigvetíteni fogok, és a természeti képeken keresztül majd kérdéseket teszünk fel, hogy vajon mit jelent, mit üzen a természet? A szépsége mit üzen? Nagyon közel érint ez a téma, erről írtam is két albumot, sok fotóval megjelentettünk, és hát rengeteget tanultam a természettől, remélem sikerül valamit ebből megcsillantani. Aztán a testi-lelki tisztulás lehetősége, utolsó előtti témánk. Az emberi létnek nagy lehetősége az, hogy sajnos az időközben felgyűlemlett mérgeinket fizikai és lelki értelemben is egyaránt, hát kiürítsük, hogy megszabaduljunk tőlük. Ez a téma lesz ekkor soron, és az utolsó pedig tényleg koronája az egész sorozatnak, mint egy összefoglalója is, a szeretet életrendje. Hogyan tudunk szeretetben élni? Milyen törvényei vannak a szeretetnek? Sokszor kiderül, hogy teljesen mások, mint amit mi gondolunk szeretetnek. Mert a szeretet az egészen más, sokszor, mint a hétköznapi életben használt szeretet. Sokan azt mondják, hogy féltékeny vagyok, mert szeretlek. Csak az enyém légy, mert szeretlek, ugye? Pedig egyik sem a szeretet. Azt mondja a szeretet himnuszában Pál apostol, hogy a szeretet nem féltékeny. Nem irigykedik, nem kérkedik, nem gőgösködik, haragra nem gerjed. Mit jelent az, hogy mindent hisz? Remél a szeretet, és hogy nem fogy el soha. Semmi áron. Na hát ezekről fogunk beszélgetni, gondolkodni. Na de induljunk el a mai témánkkal. Az emberi lét kiváltsága, az agy csodálatos öngyógyító képessége. Ezt a címet Eldon Chalmersnek az Agy csodálatos öngyógyító képessége című könyvéből vettem. Nem bánom, hogy pontosan ugyanaz a cím, mert ez egy olyan könyv, amit úgy érzem, hogy ha lehetséges, mindannyiunknak el kellene olvasni. Nekem óriási élmény volt, évekkel ezelőtt olvastam. Az egész szemléletmódomat módosította, megreformálta, és egészen közel vitte, hogy úgy mondjam, a boldogabb léthez, és az örömteli élethez, ahol megismertette, és aztán abban különbözik más könyvektől, például mondjuk az Agy évtizedében dr. Bánki M. Csaba könyvétől, bár ez is nagyon érdekes, ajánlom kedves figyelmükbe, és más agy élettanát, anatómiáját leíró könyvektől, engem mindig is érdekelt ez a téma, biológia szakos tanárként, mindig foglalkoztam ezzel a kérdéssel, mert izgatott, de aztán mindig úgy el is kedvetlenedtem, mert letettem, és hát mondom, mit kezdjek én ennyi információval, most hogyan lehet ezt alkalmazni az életben, és ez a könyv ezért nagyszerű, mert ez gyakorlati tanácsokkal, konkrétan a hétköznapi élet perceiben, döntéseiben lebontva megmondja, hogy hogyan lehet ezt alkalmazni, hogy tényleg felébresszük az agyunknak gyógyító képességeit és erőit. És beszél két folyamatról, a lelki épülés folyamatáról és a lelki leromlás folyamatáról. És ezeknek a folyamatoknak, főképp az épülés irányában, olyan útját mutatja be, ami mindannyiunk rendelkezésére áll, élhetünk vele. Úgyhogy ezért ajánlom kedves figyelmükbe ezt a könyvet elolvasásra. Hát nem tudom, mennyire tudjuk beszerezni, sajnos kifogyott a kiadótól, de majd ösztönözzük őket, hogy nyomják ki újra. A közösségünk adta ki itt a könyvkiadónk, de hát sajnos elfogyott. Én azért egyet tudtam hozni, mert azt hiszem láttam ott is egyet, azt oda tudjuk adni, vagy esetleg kölcsönbe, és akkor az mehet körbe, addig érdemes elolvasni. Tehát ez a szerző egy rendkívül derülátó, optimista szerző, és különféle fontos dolgokat ír a könyvében, amikről majd szeretnék néhány gondolatot idézni is. De menjünk tovább. A lenyűgöző tények. Az első pont, amivel érdemes foglalkoznunk, egészen 1968-ig azt gondolták, hogy 12-14 millió agysejtje lehet az, milliárd agysejtje lehet az embernek, míg ekkor egy John Platt nevezetű híres ideggyógyász azt mondta a vizsgálatai alapján, hogy körülbelül 100 milliárd agysejtünk lehet. 100 milliárd, nem tudom, el tudják-e képzelni, mit jelent ez? Elképesztő, és minden egyes agysejtünk 1000 más agysejttel van átlagban kapcsolatban. Ez 100 billió ideg átkapcsolódási pontot jelent. Ez felfoghatatlan. Ez azt jelenti körülbelül, hogyha életünk minden egyes másodpercében, ha körülbelül 80-90 évig élnénk, hogyha minden egyes másodpercében körülbelül 30 ezer döntést hoznánk, akkor sem tudnánk kihasználni az agyunk kapacitását. Hát kihoz másodpercenként 30 ezer döntést, ugye? Felfoghatatlan. Ezek olyan tények, olyan... Tessék?
3: Beletartoznak az agynak azok a döntései is, ami a mozgást...
2: A vegetatív idegrendszeri folyamatok azok automatikusan zajlanak le, amelyek minél inkább az agytörzsi meg a gerincvelői folyamatoknál zajlódnak, de a szürke ezekben nem számít bele. Tehát ezek a tudatos részére írja, hogy ezzel függ össze. És még akkor is óriási szám ez, hogyha tudjuk, hogy naponta sajnos mintegy 50 ezer neuront, agysejtet veszítünk el, ez éves szintre lebontva körülbelül 18,5 millió agysejt veszteség. Nem beszélve arról, hogyha valaki alkoholizál, vagy olyan szereket szed, amikkel radikálisan pusztítja az agyát, annak ennek többszöröse, százszorosa, ezerszerese lehet. Tehát egy-egy alkoholos állapot, vagy egy-egy részeg állapot tömértelen mennyiségű agysejtet pusztít el, és úgy gondolták, és ez így is van, hogy az agysejtek a születésünk után nem sokkal teljes végleges számban vannak, és nem szaporodnak, de mégis az új kutatások azt mondják, hogy valóban, amikor egy agysejt elpusztul, akkor az úgynevezett makrofágok, ez egy ilyen falósejt, egy ilyen fehér vérsejte, ami pusztítja az elpusztult sejteket, felfalja, és a megmaradt űrt, ugye azért kell felfalni, mert az ott lévő elpusztult sejt különben a bomló rothadó anyagaival megfertőzni azt a területet, tehát el kell onnan tisztítani, de úgynevezett asztrocitákat küld a szervezet, amelyek ilyen csillagalakú támasztó sejtek, és ezek segítségével a megmaradt űrt, és itt jön nagyon fontos dolog, hogy vár az agyunk a parancsra, hogy milyen kapcsolatokat létesítsen, mert a megszakadt hiányérzeteket és a kapcsolathiányokat ő megpróbálja kipótolni, és kapcsolatokat létrehozni, és ha ösztönzést érez az agy, hogy valamilyen irányban mondjuk tanuljon, valamit végrehajtson, valamit cselekedjen, valami határozott döntés irányába mozduljon el, akkor elkezdi abban az irányban pótolni ezeket a kapcsolatrendszereket. Tehát nem sejtek épülnek újjá, hanem kapcsolatok gazdagodnak. Ez egy nagyon nagy felfedezés és lehetőség az ember számára. Tehát így, ha pusztulnak is az agysejtjeink, ha mi egy aktív szellemi életet élünk, hogyha használjuk az agyi kapacitásunkat minél inkább, ezért van létjogosultsága, a nyugati világban már sok helyen meg is tették, hogy egyetemeket nyitnak nyugdíjas korú embereknek, meg idős embereknek, és több egyetemet elvégeznek simán, ha használják az agyukat. Ha valaki pedig nem csak néz mellettem maga elé, vagy a tévét nézi, annak szépen leépül az agyi tevékenysége. Azt is megfigyelték, hogy az agysejtek leginkább a kérgi részen pusztulnak, tehát az agy külső, legaktívabb, új információkat szerzett részénél, míg a belső agytörzsi részénél, ahol a mozgás, a nyelés, az alvás, a légzés központjai vannak, tehát magyarul folyamatos használatban vannak, ott nem pusztulnak szinte egyáltalán. Ugye ezért is van az, hogy sokan elfelejtik az újabb szerzett információkat, de egészen régi gyerekkori élményekre nagyon emlékeznek. Tehát ezért is van egy törvény, amit a szerző így fogalmaz meg. Vagy használod, vagy elveszíted. Vagy használod, vagy elveszíted. Ez egy törvény. Tehát ne ijedjünk meg attól, hogy szellemi életet kell érni, ha könyveket kell olvasni, hogyha tudni, tanulni kell újra, hogyha új dolgokat kitűzünk, megtanulunk egy nyelvet. Emlékszem, kedves lelki édesapám 84 éves korában tanult meg pianinozni. Sose késő. Sose késő, bátran induljunk el és fedezzük fel. Rengeteg fajta kapcsolat van, nem sorolom fel őket, az agyi területek között különféle speciális rostok, a bal és a jobb agyféltekén keresztül is, meg egymással is, hosszanti és merőleges irányban is, mindenféle sugárirányban kapcsolatok vannak, szinte felfoghatatlan mértékben és mennyiségben. Így néz ki ugye egy mikroszkopikus felvétel egy agysejtről, neuronról, amelynek ugye dendritjei vannak és axonjai és egymással kapcsolatos összeszövődéseik, olyan, mint egy háló, és nagyon érdekes az egész felépítése is. Hát ugye itt az ábrán, az Emberi Test című könyvből kivett ábrán látható, hogy például az agykéregnek bizonyos felületei, nézzük meg, a legelemibb életani funkcióig is meghatározott területe van. Ezt úgy tudták megvizsgálni, hogy nyitott agyműtéteknél amikor a koponya kézzel fogható és látható volt, akkor adott ponton egy elektródával ingerelték, és mondta, hogy mondjuk a szemhéjam ekkor megvibrál vagy viszket, ugye? És akkor így egy nagyon alapos munkával feltérképezték. Feltérképezték, és persze, hát ugye látjuk, hogy millió fajta területe van, és ahol például történik mondjuk egy agyvérzés, vagy egy vérömlegy, vagy egy embólia, vagy valami elzáródás, hogy egy terület nem kap vért, rendkívül érzékeny az agy a vér minőségére, a vér oxigén és táplálék minőségére. Tehát nagyon fontos, hogy jó mélyeket lélegezzünk, hogyha helyes agyműködést kell megvalósítani. Egyik előadáson talán mondtam is, hogy megfigyelték szenilitásban, súlyos depresszióban szenvedő időseknél egy otthonban, hogy az ő tudtukon kívül csak egy résen beengedtek annyival több oxigént, hogy körülbelül a szobának az oxigén telítettsége 1%-kal megnőtt. És addig komor, bús, maguk elé néző emberek hirtelen felnéztek, elkezdtek kommunikálni egymással, vidámak voltak, mosolyogtak, semmi mástól, csak az oxigéntől. De egyáltalán nem mindegy, hogy milyen levegőt szívunk, és hogy hogyan lélegzünk. Például ez is nagy mértékben befolyásolja az agyi tevékenységet, olvashatunk erről sok érdekeset. Hát persze, sokak számára nagy kérdés, és számomra is, és hát nem véletlenül egy ilyen házban tartunk előadásokat, mert én nehezen tudom elképzelni, ezzel a témával is sokat foglalkoztunk, vannak erről külön előadás sorozataink a teremtés vagy evolúció kérdésével, hogy lehet az, amikor az evolúciónak egyik nagy állítása az, hogy olyan kapcsolatokat, olyan fejlődést, olyan lehetőségeket enged meg a szervezet, a biológiai szervezet magának, amit használ is. Hát mi másodpercenként 30 ezer döntést nem képtelenek vagyunk hozni, étrehozni. Sokkal több van az agyunkban, mint amit meg tudunk élni. Honnan van ez? Evolúciólag értelmetlen és indokolatlan, hogy valami olyasmit csinálni, ami sose használ. Vagy nagyon-nagyon ritkán, csak pici részét használja. Hát én számomra, megmondom őszintén, az az ige zeng a fülemben, meg a lelkemben, amit a Prédikátor könyve 3. fejezet 11. verse mond, hogy mindent szépen csinált az ő idejében, mármint a teremtő, és adta a világot is az ember elméjébe. Itt az eredeti héber szó azt jelenti szó szerint, hogy az örökké valóságot. A szerző is ír elő egy fejezetet, egyik professzorával beszélgetett az egyetemen, ahol tanult, és ezt a kérdést felvetette neki, és nem tudott rá válaszolni, hogy hogy lehet ez. Ez evolúció szempontjából logikátlanság, és én úgy gondolom, viszont ő is hivatkozott erre a gondolatra, hogy a teremtő olyan aggyal látott el bennünket, ami, hogyha nem romlott volna meg a gondolkodásmódunk, és a bűn által nem fertőződött volna meg az ember, képes lenne az örökké valóságot befogadni. Hihetetlen dolgok vannak az agyunkban, amelyeknek töredéknyi részét sem használjuk. Majd mindjárt szeretnék mutatni néhány példát, és ajánlom, hogy önöknek meg is tudják nézni az interneten, filmen az úgynevezett szavantokat, akik rendkívüli agyi képességgel rendelkeznek, miközben fogyatékosak. De majd mindjárt rátérünk erre is. Tehát ez is egy olyan kérdés, ami el kell, hogy gondolkodtasson bennünket, hogy Pascal jut eszünkbe, aki azt mondta, hogy az ember egy nátszál, egy kis semmi a világ mindenséghez képest, de gondolkodó nátszál. És a gondolkodásával fel tudja fogni a világ mindenséget, rá tud kérdezni. Se egy kutya, se egy macska, sem egy csimpánz nem képes rákérdezni a világ mindenségre. És a helyünkre ebben a világ mindenségben, és a saját agyunkra az ember képes erre. A teremtőt mutatja be ez a nagy lehetőség. Na hát a szavantok, ez a Leslie Lemke nevezetű úriember, ez egy olyan szegény gyermekként született, akinek az agya, amikor megszületett, teljesen be volt gyulladva, és hogy megmentsék az életét, a jobb agyféltekéjét ki kellett venni teljesen. De emellett be volt gyulladva az idegrendszere következtében a két szeme is, és hát látjuk is, hogy mind a két szemét is ki kellett venni. Ott volt egy kis lényként, egy kis vegetatív lényként a környezetében, a szülei nem is vitték haza, azt mondták, egy ilyen gyerekkel, hát agytalan, szemtelen, szóval hogy mit kezdjünk egy ilyen gyerekkel. Ott maradt a kórházban, és senki nem törődött vele, éppen csak etették, meg életben tartották. Aztán egyszer csak megjelent egy hölgy, ha jól tudom, tehát 8 éves kora körül, van is erről egy kis film az interneten, hogyha beírjuk a nevét, megtaláljuk. Aki magához vette ezt a gyereket, akkor kezdte el ölelgetni, simogatni, meg egyáltalán emberi hangokat adni neki, és és közbevetés. Ez a gyerek szinte semmire sem volt képes. Addig, amíg egyszer csak 12 éves kora körül, abban a családban, ahol volt, ugye ezt meséli el az a pót anyuka, hogy egyszer este szól a férjének, hogy kedvesen, kapcsolt ki a tévét, mert véletlenül úgy látszik, bekapcsolva hagytuk. Szerintem nem kapcsoltuk be, én nem néztem ma este a tévét. Hát hallod, a zene szól a szobából. Nem kapcsoltam be a tévét, és bementek, és mit láttak, hogy pár nappal előtte ez a bizonyos szavant, ugye, tehát olyan fogyatékos, aki rendkívüli agyi képességekkel rendelkezik, Csajkovszkijnak a nem tudom hány nappal ezelőtt hallott valami művét, talán valami zongora művét, hibátlanul, utolsó hang hibátlansággal lejátszotta. Ekkor vették észre, hogy attól kezdve, ha ő bármit meghallgatott, hibátlanul lejátszott. A világhírű zeneművészet belőle, járja a világot, és zenél. De nem tud fölöltözködni, de nem tud rendesen enni, nem tudja magát ellátni, tehát úgy tűnik, hogy valami olyan agyi képessége rendelkezik, ráadásul pont a jobb agyféltekét vették ki, ami pont a művészi hajlamok irányában a szintetizáló látásmóddal rendelkezne. Hát szóval ide jutott ez a szegény fiatalember, de aztán ide jutott ez a szegény fiatalember, és nem csak ő, van körülbelül, ha jól tudom, több száz ilyen szavánt a világon, meg lehet nézni a listájukat az interneten, lehet róla képeket szerezni, például ez a Stephen Wiltshire, nem tudom pontosan, hogy kell ejteni ezt a fiatalembert, őről is van egy 13 perces film, bemutatja, hogy felültették Rómában egy helikopterre, és körbevitték Róma városa fölött. Csak így nézte. És amikor lejött, akkor egy olyan 13-15 méter hosszú, félköríves, hatalmas, nagy vásznat látják ott, körbehelyeztek, és elindult egy ponton, és lerajzolta az utolsó pillanatig, és hát számos helyen rávetítették azt a pontot, ahol körülbelül látta, és a fényképet, és tökéletesen egyezett a Pantheon, a Kolosseum, stb. De ő is szavant, ő is fogyatékos. Aztán láttam egy olyan úriembert, aki képes arra, hogy amikor meglát egy tárgyat vagy egy állatot, a lehető legbonyolultabbat is mindegy, fogja az agyagot vagy a plasztilint, és úgy, ahogy van ott a kezébe, gyorsított felvételre mutatták, térben megcsinálja. Mint egy számítógép. Van egy másik szavant, aki képes, ahány könyvet elolvasott, mindegyik könyvet szó szerint tudja és ismeri, és pontosan oldalra megmondja, hogy melyik oldalon mi van, valaki a telefonkönyveket ismeri, valaki a stb. Egyik ilyen emberről olvastam, hogy már 12 ezer könyvet elolvasott, és hát folyamatosan olvassa tovább a könyveket, élő lexikontként kezelik, bárhova rákérdeznek, mindent el tud mondani. Az más kérdés, hogy szerintem mennyire érti, vagy nem érti, de képes rá. De miért mondtam ezeket a példákat? Nem azért, hogy különlegességekről beszéljünk, de hát ugye látjuk itt, hogy elindult például. És rajzol, utána többször ráállítják a térképet, és meg összevetik a térképpel, és hát döbbenetesen látják, hogy hát passzol, ott van. Honnan van ezekben a fogyatékosokban ez a képesség, illetve önökben bennem nincsen vajon? És azt próbálták leírni, nem tudták megfejteni ezt a titkot, mondanom sem kell, de azt azért jelzik, hogy nekünk, átlagos embereknek vannak bizonyos horizontális jellegű ismereteink, amelyek nem engednek bizonyos mélységben, mert az élet dolgaihoz az agyunk nem enged mélyebbre hatolni egy adott kérdésben. Bár azt is megfigyelték, hogy ha valaki vészhelyzetbe kerül, és valamire emlékeznie kell, amit már úgy gondolja, hogy rég elfelejtett, nem voltunk még itt el az életben. És nagyon akartunk rá emlékezni, és ezt csak beugrottak én. Én voltam itt többször is. Hát magyarul, ha nagyon akarnánk, elő tudnánk hozni ezeket a képességeket. Ismerek én is olyan embereket, olvastam könyvben, akik börtönben voltak, és nem juthattak hozzá például a Bibliához, mivel nem volt más lehetőségük, megtanulták a Bibliának a könyveit kívülről. Volt olyan valaki, aki az egész Bibliát megtanulta kívülről. Önök vajon nem lennének képesek rá? A színészek miért tudnak megtanulni 50-100 oldalnyi szöveget kívülről? Aztán vagy elfelejtik, vagy nem. Mi is képesek lennénk rá, ha így edzenénk az agyunkat. És ezzel csak annyit szerettem mondani, hogy ezt a szavantoknál valószínűleg egy olyan dolog van, hogy nincs ez a horizontális jellegű egyenletes eloszlás és gátlás, hogy úgy mondjam, hanem áttöri ezt a falat, és mélybe hatol az ismeret. és bár szeletszerű az ismeret, erre képes, de másra alig, de abban a mélységben hihetetlen dolgokra képes az agy. De potenciálisan ez azt jelenteni, szerintem, hogy a mi agyunknak is vannak ilyen képességei, csak valahol elrejtve, valahol eltemetve, valahol nincs a felszínen. Nem létszükséglet, nincs indok, hogy előjöjjön. De egy biztos, hogy azt, amit egyszer az életben megfigyeltünk, amire a figyelmünket fordítottuk, az az agyban ott megmarad, képként, emlékképként. És valamilyen formában előhozható lenne. De hogy hogyan, ugye ez egy nagy kérdés. No hát, menjünk tovább. Az agy öngyógyító képességénél legelőször mindenképpen az akaratról kell beszélnünk. Ellen Goodwight írja, az akaraterő az emberi természet irányító ereje, ez uralkodik összes képességeinken. Az akaraterő nem ízlés, nem hajlam csupán, hanem döntő tényező, amely az emberekben munkálkodik. Az akaraterő az, ami az egész lényünkön uralkodik, a döntés, a választás hatalma. Rögtön szeretném megemlíteni, hogy nyitott agyműtéteknél figyelték ezt meg, amikor kérdezték a pacienst, hogy most mit érez, egy adott ponton ingerelték, és mondta, hogy most egy emlékképet lát, most egy szagot érez, most ezt és ezt gondolja, stb., ami az illető agyterülettel kapcsolatos emlékkép felvillant. És akkor azt mondta az orvos, most arra kérem, hogy most gondoljon erre, vagy végezze el ezt a matematikai feladatot, és közben ingerelték azt a pontot, amit az előbb pontosan leírtak, hogy mit érez. Mondjuk egy emlékkép. És azt vették észre, hogy ha ő akarta, és ő úgy döntött, és úgy választott, hogy most nem ad teret annak a különben ingerlő, felszínre törő képnek, akkor az akaratával felül tudja írni. És ezt majd fogalmazza meg, hogy ez egy döbbenetes dolgot támasztott alá, magyarul, hogy az akarat szabad. Hiába jönnek bennünk elő képek, gondolatok, emlékképek, vagy érzések, ha mi mást akarunk, ha mi mást választunk, ha mi döntünk, ha mi határozott döntést hozunk, akkor képesek vagyunk felülírni a múlt, a jelen hatásait, ösztönző dolgait, szokásainkat, és rengeteg érdekes tapasztalatot fogalmaz meg arról, hogy hogyan vagyunk erre képesek, az akarat erejével. Azt mondja, ha uralkodik minden képességek, van gondolkodó képességünk, érző képességünk, érzelmeket érezhetünk, van képzeletünk, szándékunk, beszélő képességünk, cselekvő képességünk. Mindezeken az akarattal lehet uralkodni. Ugye tudjuk nagyon jó, hogyha valaki akar valamit, akkor általában ezt meg is csinálja. Nem? Az akaratnak olyan hatalma van, hogy az ember képes felhőkarcolókat emelni, vagy vannak olyan emberek, akik az óceánon keresztül mennek egy kis csónakkal, mert akarnak keresztül menni, és elképesztő teljesítmények, valaki bele is hal, de az út közben hal bele, vagy majdnem a célnál, ugye sokszor, mert ő végre akarja hajtani azt a dolgot. Ilyen az akarat, óriási nagy hatalma van. Hagy idézzek egy könyvből, egy kis nagyon rövid történet, pár perces, de nagyon mélyen hatott rám. Egy kisfiúról szól, az Erőleves a léleknek című könyvből, vagy bocsánat, majd, igen. Talán még előtte ezt, mert aztán így jön itt jön ez a bizonyos történet. Tovább olvasom a könyvből, azt mondja, az akarat hatalmas, annyival erős, hogy segítségével uralni lehet a képzeletet, sőt, még a betegségeknek is ellenállhatunk. Értelmünk és idegeink erőre kapnak és felfrissülnek, ha akaraterőnket gyakoroljuk. Az akarat erejét nem értékeljük kellőképpen. Tartsuk ébren akaraterőnket és irányítsuk helyesen. Ez élénkíti egész lényünket és csodálatos segítséget nyújt egészségünk megőrzéséhez. Nagy hatalom a gyógyításban. Megfigyelték, hogy ha valaki akar gyógyulni, a gyógyulás sebességét sokszorosára kapcsolhatja, ha akar. Ha valaki nem akar, ki is mondja, én nem akarok meggyógyulni, nem akarok tovább élni. Emlékszem, nemrég láttam egy ilyen filmet, ahol azt mondta idős férfi, aki elvesztette a feleségét, hogy nem bírom elhordozni a veszteségét. Nem tudok nélküle élni. Nem akarok élni. meg fogok halni, úgyhogy elmondom, hogy mi legyen a halálom után, és elmondta. És valóban így volt. Elmondta. Nem volt különösképpen semmi baja. Nem akart élni. És rövid idő múlva meghalt. Tehát élet és halál kérdése van az agyunkban, ha így mondjam, vagy az agy döntéseinkben. És hát erről majd szeretnék néhány példát elmondani, hogy hogyan tudjuk ébren tartani az akaraterőnket. Na de előtte ez a kis történet, az Erőlelves a Léleknek című könyvből való. Jack Canfield és Mark Victor Hansen írta ezt a könyvet. Különleges kis történetek, de valós történetek ezek. És ebben egy fiúról szól a szerző, aki kapcsolatban ezt olvasom. A kis vidéki iskola épület régi módi hasas szenes kályhával fütötték. Egy kisfiúnak kellett minden korán reggel begyújtani, hogy a tanítás kezdetére átmelegedjék a tanterem. Osztálytársai egyik reggel arra értek oda, hogy az iskola lángokban áll. Az eszméletlen fiúcskát félholtan vonszolták ki a tűzből. Az alsó testén súlyos égési sérülésekkel szállították a közeli megyei kórházba. Borzalmasan összeégett gyerek félájúton hallotta, mint az orvos az anyjával beszél. A doktor kijelentette, hogy biztosan meg fog halni, és minden jel erre is vallott, hiszen a tűz iszonyatos pusztítást végzett a teste alsó felén. A bátor kisfiú azonban nem halt meg. Eltökélte magát, hogy életben marad, és az orvos elképedésére ez sikerült is neki. Amikor túl volt az életveszélyen, ismét kihallgatta a felnőttek halk beszélgetését. Az orvos közölte az anyjával, hogy szinte jobb lett volna, ha a gyerek meghal, mert sérülései miatt annyi izomszövet pusztult el, hogy egész hátralévő életében rokkantságra lesz kárhoztatva, alsó végtagjai teljesen használhatatlanok. A fiú megint gondolt egyet. Márpedig ő nem lesz nyomorék, járni fog. Sajnos azonban a derekától lefelé teljesen elveszítette mozgásképességét. Vékonyka lábai haszontalan függelékké silányodtak, végül hazengedték a kórházból. Az édesanyja minden nap megmasszírozta a lábát, de az tökéletesen érzéketlenné vált. Egyáltalán nem tudta mozgatni. Elszántsága azonban egyre erősödött, hogy újra járni fog. Idejét ágyban vagy tolókocsiban töltötte. Egy verőfényes napon az anyja kitolta a kertbe, hogy friss levegőt szívhasson, ő pedig a helyett, hogy nyugton maradt volna, kivetette magát a kerekes székből, hasonkúszott a fűbe, maga után húzva a lábát. Így vergődött el a telküket szegélyező fehér léckerítésig. Emberfeletti erőfeszítéssel felhúzta magát a lécekhez, azután centiméterről centiméterre végigaraszolt a farács mentén, és egyfolytában arra gondolt, hogy járni fog. Figyeljük, nem azt mondja, hogy járni szeretnék, mert jó lenne, bárcsak. Nem, ő járni fog. Ettől kezdve nap-nap után gyakorolt, lassanként kikoptatta a gyepet a kert körül a kerítés mellett, mindennél jobban vágyott arra, hogy lábába visszaköltözzön az élet. A napi masszázs, a fiú vasakarata, meg a szüntelen gyakorlás végül meghozta az eredményt. Újra fel tudott állni. Aztán támaszkodva, később segítség nélkül járni. Majd pedig futni. Újra iskolába járt. Egy idő után futva, pusztán a futás öröméért. Az egyetemen bekerült az atlétikai csapatba. Azután elérkezett a nap, amikor az egykor halálra ítéltnek vért gyerek, akiről azt hitték, hogy soha nem tud járni, nem is reménykedhet abban, hogy egyszer futhat. Ez az elszánt fiatalember dr. Glenn Cunningham a Madison Square Gardenben felállította az egymérföldes futás világcsúcsán. Az akarat hatalma. Ez a fiú akart valamit, senki nem bíztatta. Senki nem reménykedett benne. Különben megjegyzem, ez a könyv azért azt is írja, hogy ha valaki hisz valakiben, ez egy furcsa dolog, felfoghatatlan, de ha valaki hisz valakiben, és bátorítja, és masszírozza a lábát, és próbál neki segíteni, bár szinte reménytelennek tűnik, de ha valaki szeret valakit, ez a szeretet, és eseteket ír le, ez a szeretet, valaki irányában nyújtott szeretet, most a Leslie Lemke talán más eset, de azért őt is valaki szerette, képes arra, hogy megváltoztassa a szinte fizikailag lehetetlen dolgot, ez persze agyi szintre lebontva azt jelenti, hogy az illető területre nézve halott agysejtek helyett a plasticitás elve érdekében a környező agysejtek között olyan kapcsolatok alakulnak ki, hogy átveszik azt a szerepet. És szinte ugyanúgy, vagy, lásd, még jobban el tudják látni, mint egy hétköznapi ember azt a funkciót. Kedves hallgatók, ez a képesség, gondolják, hogy csak ebben a kis nyomorult fiúnak az agyában volt benne? Az önökében nincs benne?

akarjuk magunkat feszíteni annak érdekében. Hát persze aztán itt is egy nagy kérdés vetődik fel, hogy mi az, amit olyan biztosan megcsinálhatunk és akarhatunk, ami emberi akaraterőnkkel. A Biblia azt mondja, hogyha egyezik a teremtő akarat erejével. Hogyha megegyezik azzal, hogy például jellemben fejlődjünk, hogy az önzésünkkel szembeforduljunk, hogy másik embernek segítsünk. Ez olyan dolog, amiért hasztalan feszíthetjük meg magunkat. Ebben támogatásunk lesz. Teremtő fog bennünket támogatni. Tehát hozzunk döntéseket. Kedves hallgatók, olyan szomorú megnézni a világot, például a legnagyobb kérdésekben sokan nem használják az agyukat. Nagyon sokszor az emberek úgy élik le az egész életüket, hogy beleszületés alapján vannak valamilyen helyzetben. Nagyon sok embertől már idős korában voltam, miért így étkezik? Vagy miért így él? Hát az anyukám, az apukám, de van ennél jobb is? Megszoktam. Hát ez nem az agy használata. Ezek berögzött, mechanikus cselekmények. Majd mindjárt beszélünk a szokások változtatásáról. Valaki egész életében, hány embertől hallottam, mert megkérdeztem, hogy a hitéről, hogy hogy gondolkodik, és azt mondta, hogy hát én ebbe születtem bele. De mondom, ha Indiába született volna, akkor indiai hitű lenne. Vagy hindul innen, vagy ha Mohamed, akkor Mohamed hitű lenne. Hát mondom, az embernek van lehetősége gondolkodni. És ha van jobb annál, mint amiben beleszülettünk, én is így egy 30 éves korom környékén hoztam egy nagy döntést, át kellett gondolnom az egész életemet, mert beleszülettem egy hitbe, egy vallásba, egy egyházba, és aztán a vizsgálódásaim, az utánanézéseim abban az irányba mozdítottak el, hogy hát ezt át kell gondolni. Ezt felül kell vizsgálni. Hát van ennél jobb is. Van ennél értékesebb is. Tehát magyarul hozzunk napi szinten döntéseket. Ne csak úgy éljünk a nagyvilágban, hogy hát szokás szerint. Ne, döntések szerint éljünk. Ez nagyon sokat. Ezzel ébren tarthatjuk az akaraterőnket. A másik nagyon érdekes dolog, amit tanácsolunk, hogy hozzunk olyan döntéseket, gyakoroljuk magunkat abban, hogy ha valamit meg szeretnénk tenni, és nem is tiltja meg senki, és nincs is semmi akadálya, és nem is rossz az a dolog, különben szívesen megtennénk, mondjuk ki rá bátran azt, hogy erről most lemondok. Önuralmat gyakorlok. Azt írja a szerző, akitől idéztem többször, hogy az a jellem nem más, mint a tudatosan kialakított szokásaink rendszere, az akaraterőből és az önuralomból tevődik össze. Ha mi tudatosan hozunk olyan döntéseket, amivel önuralmat gyakorlunk, ez hatalmas dolog. Senki se szabja meg, mi szabadon döntsünk. Megyünk mélyebb szintre. Hozzunk olyan döntéseket, ami nekünk nincs kedvünkre, de másnak örömet okoznánk vele. Tudom, kezdik érezni, hogy az énnel szemben, az önzéssel szemben hogy kezdünk mélyebbre hatolni? Tehát, hogyha mondjuk a házastársamnak, vagy a gyermekemnek valami jó lenne, de nekem nincs hozzá kedvem, mert meg kell magamat feszítenem, meg a kényelmemről le kell mondanom, stb. De megteszem ő érte. Ez az akaraterő ébrentartása és gyakorlása, és ez élénkíti a lényünket, mert akkor nem magunkra figyelünk, hanem a másik emberre. Megyünk tovább, a harmadik szint. Döntsük el, hogy például egy napon keresztül nem mondunk senkiről semmi rosszat. Beszél, önuralom. Hogy nem mondunk senkiről semmi rosszat. Hogyha valakinek mégis kritikát kell elmondanunk azért, hogy segítsünk rajta vagy a helyzeten, el lehet önök szerint a kritikát úgy mondani, hogy közben nem mondunk rosszat a másiknak? Tessék? El. Lehet. Lehet azt úgy körbeírni, lehet olyan kérdéseket feltenni, amivel a másikban élénkíthetjük a gondolkodást. Menjünk még mélyebbre. Döntsük el, hogy egy napon keresztül mondjuk, ja bocsánat, megyünk tovább, nem, hogy nem mondok róla rosszat, hanem jót fogok mondani az emberekről. Még azokról is, akikkel kapcsolatban vannak negatív észrevételeim, inkább a pozitívumai domborítom ki, és tudatosan figyelem magamat, hogyha szóba jönne az, hogy én most beszélnék negatívan,

0: negatívumáról, akkor tudatosan a pozitívumát emelem ki. Még mélyebb szintre megyünk, döntsük el, hogy nem engedünk meg rossz gondolatot a másik ember irányába. Zakariás könyvében olvassuk azt, hogy hogy is van pontosan, ha valakinek eszébe jut? Még szívében se gondoljon az embert gonoszt az ő felebaráta ellen. Gondolat. Tudják, hova jutunk ezzel? Hogyha gondolatainkat képesek vagyunk uralni, akkor nem a csapongó gondolataink, nem az össze-vissza járkáló fantáziaképeink uralnák a hétköznapunkat, hanem tudatos, akraterő által meghozott döntésekkel tudnánk élni. Micsoda minőségi többlet ez. Aztán majd külön nagy téma lesz, és majd a női és a férfi témánál majd szóba fogom hozni, hogy hogyan tudjuk gyakorolni az akraterőnket, és évben tartani a házastársa vagy a más nevű társunkkal kapcsolatban. Tessék?
1: Amikor ilyen rendszeresen gondolkozunk...
0: Nem. Nagyon jó a kérdés, és nagyon, nagyon vág. Azt kell válaszolni, hogy igen, ezáltal a tudatos akraterő gyakorlás által a probléma megoldó képességünk nő, és az asszociációk, az agyi kapcsolatok kezdenek átrendeződni. A kritikus látásmód és szellem helyett, mivel mindjárt a szokások kialakításánál fogom ezt elmondani, ami most következik, azt, hogy olyan bejárt pályáik vannak az agyunknak, amelyen a megszokott úton módon szokunk gondolkodni, érezni, akarni, képzelni, beszélni, cselekedni. Ehelyett, ha mi tudatosan kezdünk új pályákat kiépíteni, akkor képesek vagyunk új nyomvonalakat is ráépíteni. Ez pedig akkor, amikor majd egy mentalitás, vagy egy jellem, amiről ön kérdez, mint magyar jellem, vagy pedig egy magyar szokás, bizony képes ezt is befolyásolni. Persze ilyen tudatosan egy ország, hogy gondolkodjon az eléggé... Vagy alkotó jellem, igen, ez lesz a harmadik fejezet, ebből következik. Tehát a kérdései mind arra kérdeznek rá, amit majd el fogok még mondani, de annyit hagy mondjak el, hogy igaza van, amikor megvizsgálták azt, hogy például egy amerikai ember és egy magyar ember között egy felmérést végeztek, és felmérték mondjuk pszichológiai tesztekkel, hogy milyen a személyisége és milyenek a megoldó képességei, az IQ-ja és a EQ-ja, és azt állapították meg, hogy például mondjuk 80%-ban kimagasló képességei vannak. Tételezzük, hogy mind a kettő ugyanezt állapítják meg a magyarnál, meg az amerikaiainál. Van egy bizonyos százalék, ami mondjuk, hogy középszintű, és van egy-két olyan képesség, ami gyenge. Az amerikai embernél megfigyelték, egy örömújongás tör ki belőle, hogy 80%-ban ilyen jól vagyok. És akkor ezeket erősítenem kell. A magyar embernek pedig mi a legelső kérdése? Mi az az egy vagy kettő, amiben rossz vagyok?
1: Tehát melyik segíti elő jobban a személyiségfejlődést?
0: Nagyon érdekes, hogy a személyiségfejlődést a látásmód segíti elő. Hogy a látásmódunkban a pozitívumokra vagyunk beállítódva, az értékre, a szépségre, a továbblendítő mozzanatra, mert abból lehet kiindulni, arra lehet továbbra építeni, de hogyha arra vagyunk ráállítva, hogy mi nincs, meg mi rossz, akkor ez egy alapvető rossz szemléletmódot takar a háttérben. Na de itt vagyunk a szokásoknál, mindjárt a megváltoztatásáról már beszélünk is. Ugye logikus, hogy az akarat erő gyakorlásából következik az, hogy vajon megszabadulhatunk-e a rossz szokásainktól. A szokások tulajdonképpen nem mások, mint automatizált, ismétlődő cselekedetek, amiket nem kell gondolkodni. Csak úgy csináljuk, úgy automatikusan, ugye? Ezek az agyi szinten úgy működnek, hogy vannak az agyunkban idegsejtek, amelyek között egy bizonyos kapcsolat van egymással, különféle axonokkal, nyúlványokkal vagy dendritekkel kapcsolatban vannak, és ezeken keresztül, mintegy, hogyha most egy ilyen, mondjuk az agynak látnánk egy térképét, akkor hirtelen, hogyha fényjel jeleznénk, akkor azt a bejárt pályát, egy fény végigfúz, mint csíkként azon a két területen, és körülbelül vagy több területen, és akkor befényli azt a területet. Tehát körülbelül valami ilyesmi lehet az útja. Csak az érdekes, megfigyelték, hogyha például akkor, amikor ezt a mikroszkóppal, elektromikroszkóppal és nagyon finom mikroszkóppal megfigyelték, hogy akkor, amikor például az embernek ingerlik az agyát, és ő tudatosan a megszokott bejárt pálya helyett egy döntés miatt egy másik pályát jár be, például mondjuk hajlamos a kritikára, és a kritika helyett azt mondja, hogy tudatosan ellentétben egy dicséretet mondok. Abban a pillanatban egy úgynevezett bouton, ugye, ami mindjárt talán itt írtam le, vagy nem írtam le, mindegy. képes kialakulni egy ilyen kis végfácska egy másodperc alatt. Tehát magyarul, hogyha mondjuk eddig ezen a pályán futott le az információ, persze megfelelő szinapszisokkal, ahol ingerületváltvívő anyagok vannak, és mondjuk az acetilkolin, ami ilyenkor a szinapszisból kiáramlik, akkor ingerli a sejtet, hogy hajtsa végre azt az utasítást, akkor ő mondjuk ebbe az irányba gondolkodik, egy más pályát kezd kiépíteni, de ebbe az irányba minél többször hajtotta végre azt a cselekedetet, annál jobban megerősítette az agyi idegpálya rendszer magát ilyen kis végfácskákkal. Tehát egyre több buton kezdett kialakulni, gombocska, ugye így nevezik. És amikor elkezdi az ember az ellentétes pályán mozgatni a cselekedeteit, az akaratát, a gondolatait, akkor kezdenek kis butonok kialakulni a másik pályán is. És addig kell neki küzdenie mindig tudatos döntéssel, ugye logikus a dolog, ameddig több nem lesz, és egyszer csak akkor felülírta. Ez az ismétlődés jelentősége. Hogy meg kell törni a megszokott ritmust. Itt van különben ez a kis szinapszis, ahol ez a bizonyos ingerület vívő anyag van. Különben megjegyzem, az acetilkolin nevezetű anyag az, ami nyitott utat enged egy információ áramlásának, és van egy úgynevezett GABA nevezetű, ez is egy sav, ami viszont legátolja annak az információnak a futását, függően attól, hogy hogy döntünk. Tehát van egy támogató, meg egy gátló fázis, és ami azt mondjuk, hogy nem, például mondjuk az ember elhatározza, hogy a mai naptól kezdve nem vacsorázom, van rajtam 10 kiló fölösleg, és én úgy döntöttem, nem szeretnék meg jó enne, meg megpróbálom. Ugye ezt tudjuk, hogy emögött mi van. Az a magunknak kedvezmény van, hanem azt mondom, hogy úgy döntöttem, ami azt jelenti, így is fogok cselekedni. A döntés ez ezt jelenti. Határozottnak kell lenni a döntésnek, és egyértelműen. És nincs kis kiút meg, kis kapu. Úgy döntöttem, hogy ma este nem vacsorázom, de idáig mindig vacsoráztam. És idáig mindig azt szokott lenni, délelőtt nem voltam éhes, és inkább délelőtt nem ettem, és akkor este meg jól beettem. És akkor most akkor mi fog történni? Reggel nagyon éhes lesz, ugye logikus. Reggel fog jó ízűen enni, ami jó, nagyon, az egészség számára. És mondjuk egyen délbe, de nem fog vacsorázni, vagy délután egy kicsit, de nem fog vacsorázni. 3-4 napon keresztül ez egy kínlódás lesz. Gondolom tudják miért, ugye? Mert a megszokott pályákkal szemben kell cselekedni. Ez pedig lemondás, ez pedig akaraterő, ez pedig küzdelem. Ráadásul, ha még mások vacsoráznak is, ugye? Még végig is kell nézni, meg a illatokat érezni. De ennyi idő kell, kb. Egy 3 nap kell, amíg nagyon szenved, vagy szenved az ember, de utána kezd a dolog könnyebbé válni. Mert megfigyelték az agyban, hogy az agy az elmúlt 3 napnak a információból rakja össze a következő napra való elvárásait, vagy lehetséges útjait. Tehát hatalmunkban van kiépíteni új pályákat, és a szokásainkkal ellentétben új lehetőségeket, új pályákat kialakítani. Tudják, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy magunk teremthetjük az életünket, hogy magunk léphetünk új pályákra. Igen, szenvedést is jelent, amíg gyakoroljuk, amíg be nem járatjuk, de hát így van az izommal is, nem? Hogyha valaki elkezd edzeni, először nagyon fáj az izom. De utána, ha túlesik a fáradtságon, és egy hét múlva is edz tovább, ugye, vagy mi is, amikor szoktunk menni edzőtáborokba, vagy különféle helyekre, vagy elmegyünk síelni, akkor ugye az első napokban nagyon fáj minden. De a harmadik, negyedik napon már nem. Ötödik napon már élvezzük, hatodik napon pedig már úgy érezzük, hogy most már kicsattanó erőnk van. Hozzászokott a szervezetünk, bejáródtak azok a pályák, kezdtünk kiépíteni egy rendszert a szervezetünkben. Tudatos gondolkodással segíthetjük magunkat a szokásaink megváltoztatásában, a jellemünk megváltoztatásában. Érdemes ezeket a tudatos lépéseket megtenni, csak mindegyikről egy pár szó. Tudatosítsuk, hogy milyen rossz szokásaink vannak, amin szeretnénk változtatni. Vannak ilyenek? Vagy talán mindenki tökéletes? Nekem vannak. Ugye? És tudatosan döntsük el, hogy ezen változtatok. Tervezzük meg, hogy hogyan. Rendkívül fontos, hogy szeretem vagy nem szeretem kérdést feltesszük. Szeretem a csokoládét, de nekem nem jó a csokoládé. A szervezetemnek nem jó. Nem kell magyarázni, miért nem akarok belemenni, ugye? Milyen furcsa. Szeretem a testem, az érzékeim, a kívánságom szempontjából, az eszem meg azt mondja, hogy nem szeretem. Most akkor mit csinálja? Az értelemnek kell uralnia, az akaratnak kell uralnia az embert, nem az érzelmeinek vagy a vágyainak, hanem azt kell mondani, mint ahogy emlékszem arra az orvosra, Dr. Nixon, akit egyik szanatóriumban hallottam, ő csokoládéfüggő volt, egészen odáig ment, hogy már egy kilót megevett. És mivel szív specialista volt, egyszer ment haza az autóval, az egy kiló csokoládé elfogyasztása után, és egyszer csak érezte, hogy szívinfarktus jelei vannak. Gyorsan vette a telefon, telefonálta a kórházba, kollégáinak, készítsétek elő az a rendelőt, mert valószínűleg szívinfarktusom van, megyek vissza. És ment vissza. És ott magam elé nézett az ülőkére, ott voltak a csokoládék. Ez meg fog engem ölni. Ez meg fog engem ölni. És az autó úton eldöntötte, hogy ő többet soha nem eszik csokoládét, és ezt a halálos ellenségét ettől kezdve gyűlölni fogja. Tehát magyarul egy érzelmi ellenállást, egy érzelmi állásfoglalást kell azzal szemben kialakítanunk. Érdekes módon a Biblia ezt például alátámasztja, azt mondja, szeretem az igazságot, gyűlölöm a gonoszságot. Érdekes, soha nem a szemét, de a bűnt lehet gyűlölni. A szemét nem, a személyért Krisztus az életét adta, de a bűnt lehet gyűlölni. Nagyon érdekes. Nem vagyunk fakírok, senki se szeret szenvedni. A rossz helyett építsünk be valami jót, jutalmazzunk meg magunkat valami jóval. Legyünk értelmesek, ne menjünk a kísértés közelébe. Ha próbálgatjuk magunkat, előbb-utóbb elbukunk. És a saját erő sokszor kevés, magasabb hatalomhoz kell fordulnunk. Ez a számbavétel a tudatosságot célozza. A tervezés, a bűngyűlöletet, vagy a rossz szokással szembeni érzelmi állásfoglalást, ami mind fontos ahhoz, hogy tudjunk győzni, az, hogy a helyét valami jóval töltsük be, vagy pont ellentétes cselekedetet hajtsunk végre. Tehát például, egyszer emlékszem, egy bölcsidős embertől hallottam, azt mondja, hogyha a rossz kijönne a szádon, akkor abban a pillanatban bent hoz egy döntést, most a jó fog kijönni a számon. Arany János, amikor felidegesítették, azt mondják, hát biztosan felideges, akkor ön is nagyon káromkodik. Hát nem káromkodom, mondta Arany János. Hát mit csinál? Hallgatom. Na de hogyha nagyon felidegesítek, akkor mit csinál? Még jobban hallgatom. De hogyha már szétrobbanna, még jobban hallgatom. Tehát ő azt mondta, hogy ha látom, hogy direkt fel akarnak piszkálni, ki akarnak hozni a sodromból, akkor én azért sem úgy cselekszem, ahogy elvárják. Vagy, ahogy olvashatjuk Salamontól, hogy a szelíd felelet elfordítja a harag felgerjedését, a megbántó beszéd pedig támaszt haragot. Tehát az ember pontosan úgy cselekszik, ahogy nem várnák. Ideges embernek idegesen válaszolnak, ugye? De ha szelíden válaszolnak, és kedvesen. Én ezt a gyerekeimmel, tanítványaimmal megcsináltam kísérletként többször is. És olyan tapasztalatokat meséltek el, hogy csak ámultunk, de amikor ideges szülőkhez hazamentek, és ugye mondták, hogy nem ágyasztál be, nem csináltad meg ezt, nem csináltad meg azt, milyen gyerek vagy, és a gyerek mit csinál, hogy válaszol? Hát miért? Ismerjük ugye ezt a reagálást, és akkor nem mondom, most ezt felejtsük el, most ehelyett, tudjátok, mit kell mondani? Igazad van, anyu, megcsinálom. Na hát a szülők egy pillanat alatt lemerevettek. Egyiknek azt mondta az apukája, kislányom, csak nem vagy beteg, meg lázas vagy. Másik, mit akarsz elérni, mondjad. De azt mondja, semmit, nyugodtan, pihenjetek le, majd én elmegyek a boltba. Mondom, ha valaki két mérföldútra, ha egy mérföldútra kényszerít, menj el vele kettőre. Mondom, ha valaki szeretne még többet tenni ennél, akkor tegye azt, hogy anyu azt mondja, hogy nem mosogatta el, rendben, anyukám, igazad van, meg elfelejtettem beágyazni, be is ágyazok, és te csak pihenj le, elmegyek a boltba bevásárolok. Na hát az anyuka még ilyet nem hallott. És mondtam, csak mindez azért tegyétek meg először, hogy halljátok a választ, lássátok a reagálást. Kivétel nélkül mindenki azt mondta, hogy a feltámadt harag lecsendesedett. Pedig nem volt visszavágási terület. A megszokott ritmus mintázatot meg kell törni. A gonoszt jóval győzzük meg. Mert azért nagyszerű ez a könyv, mert a nagy bibliai alapelveket, amelyek sokszor olyan távolinak tűnnek tőlünk, az agyunk a lelki épülés céljából használja. És kedves hallgatók, ezt tudják, hol lesz döbbenetes eredményű? Amikor az ember például beteg. Ha egy beteg ember, mondok egy példát, hogy értsék, hogy miről beszélek. A szanatóriumainkban az egyik alaptétel, hogy az orvos, amikor lát egy beteget és kezeli, akkor megkéri arra, hogy keressen, ha lehet nálnál egy betegebb embert, és kezdje el neki segíteni. Hát egy beteg ember mit mond? Hát törődjenek velem. Itt vagyok most én vagyok a központ, most én vagyok a... Ugye értjük? De ha ehelyett az agyában egy más szemléletmódot alakítanak ki, hát ez aztán a régi szokás megtörése, a ritmus mintázat, ugye? És ez az önzetlen segítőkész magatartás olyan gyógyulási folyamatokat épít be, hogy hihetetlen. Indít el. Ha például minden alkalmat megragadtunk a lustálkodásra, ahelyett használjuk ki a lehetőséget, és menjünk el úszni, kertészkedjünk, vagy edzünk egy nagyot, kritizálás helyett dicsérjünk, agyagbigyeztés helyett mosolyogjunk, panaszkodás helyett énekeljünk. Tudják, miért érdekes ez? Mert megfigyelték az agyműködésben, hogy az agyban kétféle alapvető hormon képes termelődni, munkáját kifejteni. Az egyik a stresszkiváltó, pusztító, negatív hatást, immunrendszert elnyomó noradrenalin vagy epinefrin, a másik pedig az endorfin. És a hit, a bátorság, a bizalom, az öröm hatására endorfin termelődik, ami a legjobb immunerősítő, magyarul a gyógyulás eszköze és lehetősége. Tehát ezek a dolgok nem csak pusztán játék az agyunkkal, ezek mögött egy látásmód van, egy szemléletmód, egy hit van, egy odaszánás, egy teljes gondolkodásmód változás. Kérjünk erőt a megvalósításhoz, mert ezek a dolgok, amikről beszéltünk, nem emberi gondolatok pusztán, és szerintem az agyunknak itt van az a töblete, ami bele van rejtve az agyunkba, csak vajon észrevesszük-e, hogy nem emberi, lefordítom biblia nyelvén, nem a megromlott emberi természet szerint való igazán az agyunk működése, hanem egy megújult természet szerint, egy mennyei elv lesz és rendszer szerint. Magyarul az önzés ellen, ha működünk, ha a bántás, a panaszkodás, a kritizálás, a negatív látásmód helyett másképp látunk, ez a mennyei terv és a mennyei rendszer szerint való, és az agyi, fizikai építő tevékenységnek a segítését mutatja. Ez fantasztikus dolog. Ez fantasztikus dolog. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Krisztus így gondolkodott. Ő egészséges személyiség volt. Helyes gondolkodás és látásmóddal, és egészséges volt fizikailag is. Hát ez hatalmas dolog. Ha véletlenül elbukunk, akkor ne azt gondoljuk, hogy itt vége, nekem ez nem megy. Ha ezt mondjuk, amögött mi van? Pillanat. Bocsánat. Ha azt mondjuk, hogy hát ez nekem nem megy, nekem ez nem sikerül, amögött milyen gondolat húzódik meg? Milyen törekvés és akarat? Őszintén. Ez nekem nem megy. Én ezt nem csinálom tovább. Én nem tudok a vacsoráról lemondani. Például. Ön nem is akar. Nem akar? Hát jött egy nehézség. Hát és az élet tele van nehézséggel. Azért van ott a nehézség, az akadály, hogy legyőzzük. Hétszer elesik is az igazság, ugyan felkél. Az istentelenek pedig csak egy nyavajával is elesnek. Ha valamit igazán akar valaki, és elesik, akkor mit fog tenni? Ki átgondolja? Miért estem el? Most közel mentem a kísértéshez? Túl nem gondoltam át? Nincsen, csak magyarul kiértékeli a helyzetet, és most akkor kipipálom, erre figyelek a következő alkalommal. És magyarul egyre jobban szűkíti a bukás lehetőségét, és még a veszteségből is győzelmet formál. Így teljesedik be az ige a Római Levél 8. fejezetében, hogy akik Istent szeretik, minden a javukra lesz. Még a rossz is. Azt is építő módon lehet beépíteni, ha valaki akar valami jót tenni, vagy jó irányba haladni. Igen, a fizikai változások már 3-5 nap alatt könnyebbednek és megvalósulhatnak. A mentális változásokhoz, mivel nagyon gazdag a hálózata egy gondolkodásmódnak, sokszor egy hónap is kell, amíg azt megváltoztatjuk magunkban. Rendkívül fontos a társaságunk megválasztása. Ezért hívjuk mindig a kedves vendégeinket táborainkba. Mert nem mindegy, hogy hol töltjük az időt. Ezért hívjuk önöket olyan bibliatanulmányokra, ahol nem emberi gondolatokkal, hanem magasrendű isteni gondolatokkal találkozunk, mert és olyan közegben vagyunk, ahol egymást bátorítjuk, ahol nem egymást állandóan szídják azért, amiért ő ügyhez gondolkodni, hanem támogató társaság van a háttérben. Hihetetlen ajándék egy közösség, ahol egymást építő, segítő módon szeretnék támogatni a pozitív dolgokban. Éljünk hálaadással, ez egy gyakorlat, ezt nagyon sokszor tapasztaltam. Én nekem is van hajlamom, mint szerintem másoknak is, buslakodni, panaszkodni, kritizálni, negatívan látni, felsorolni, hogy mi a bajunk, meg mi van, meg mi nincs, stb. És akkor rendszeresen szokásommá tettem, hogy ha rám tör egy ilyen hullám, már szól a hang itt meg. Adj hálát. Van miért hálát adnod? Igen. Hát akkor kezd el sorolni. Mit? Hát adok azért, hogy például eljöttünk ide, van lábunk és kezünk. Ennek a fiúnak nem volt, akiről olvastam. Látunk, hallunk, gondolkodunk, eszünk, otthonunk van, meleg otthon vár haza, stb. Ezek nem olyan dolgok, amelyekért nem kéne hálát adnunk. És akkor még ezentúl mennyi minden van, családban élhetünk. Vannak szeretteink, vagy barátaink, vagy közösségünk, vagy kinek miért, ugye? Hát ezek olyan ajándékok, legyünk ezért hálásak. Megfigyelték, így fogalmazta meg az egyik nagy gondolkodó, a dicsőítő és hálás lelkületnél nincs jobb orvosság a test és a lélek betegségeire. Fizikai mérésekkel, kísérletekkel igazolták, ott vannak a helyek, ahol elvégezték, hogy a derűs, vidám emberek, akik bátorító módon örömteljen gondolkodnak és élnek, a szervezetük ellenálló képessége többszöröse a buslakodóiknak. Salamon mit mond? A vidám elme jó orvosságul szolgál, a szomorú lélek megszárasztja a csontokat. Tehát ilyen, ezek ilyen valóságok. A legnehezebb dolog idővel a legkönnyebb lesz. Jobb egyszerre és mindenkor abba hagyni azt, ami például a dohányzáshoz leszokás, vagy valamilyen szenvedélyről, mint hogy apránként. Ezt megfigyelték, hogy a legjobb döntés ilyen esetekben a minden vagy semmi döntés. És az is egy nagy erősítés, hogy nem kell titokban tartani. Ne sutyiba tegyük meg, hanem mondjuk ki, hogy én most leszokom. Legalább másfelé is ez a kötelezettség visszatartó erőt jelent. Hadd tudja meg az egész világ. Ves gondolatot, arasz cselekedetet. Ves cselekedetet, arasz szokást. Ves szokást, arasz jellemet. A jellem a szokásszerűen ismétlődő cselekedet. Ves jellemet, arasz sorsot. Itt teljesedik be a magyar közmondás, mindenki a saját sorsának kovácsa. Mindenki a saját boldogságának kovácsa. Mindenki a saját egészségének kovácsa. Én ezért folytatnám tovább így a sort. Nem véletlenszerű dolgok ezek. Ezek nem a véletlen függvényei, hanem kedves hallgatók mi, a tudatos, akarati döntés, a gondolkodásmód megfeszítése az agyunk használatának a következménye. Igen, hát ez egy kis összefoglaló. A jellemünktől függ az örök életünk vagy elveszésünk a Biblia szerint. Óriási a tét. Mi magunk vagyunk a saját sorsunk kovácsa. Ezt, látom, az időnk nagyon elment, bocsánat. Nem beszélek akkor most arról, hogy az agynak vannak, csak egy mondatban említem meg mindegyiket, szükségletei, fizikai szükségletei. Aki helyesen táplálkozik, akkor az olyan anyagokat vesz magához, hogy a szerotonin nevű agyi hormont, ami szükséges a helyes működéshez, elő tudja állítani a szervezet, ehhez pedig triptofán tartalmú élelmiszerek kellenek. Elsősorban a növényi részeket emelem ki. Nézzétek meg a tofuban, tökmagban, szezámmagban, mandulában, feketedióban, micsoda mennyiségű triptofán tartalmú aminosav van. Ezek képes legkevésbé a teljes tej. Az omega-3 zsírsav, lenmag, omega-3 zsírsav, lenmag, dió, buzacsíraolaj, szójabab, spenót, avokádó, mandula, eper, áfonya, stb. A folsav, röviden és velősen a hüvelyesek. A B12 vitaminforrás különféle növényekben adalékolt B12 vitaminokban kapható, vagy pedig buzacsirában, vagy különféle csirákban. Ugye itt ez egy másik kérdés. De ezek a, tehát a folsav, a B12, omega-3, omega-6, omega-9 zsírsav és a triptofán tartalmú ételek szükségesek az agyunknak, hogy egészségesek legyünk. De emellett a 8 alapelv gyakorlása is nagyon fontos. Hát én arra gondolok, hogy holnap, 2 hét múlva fogok beszélni erről, amit most itt kihagyok, a gondolatcseréről. Talán csak annyit villantok fel. Nézzék meg a Filippi levél 4. fejezetében. Egy óriási nagy tétel van leírva a pozitív gondolkodásnak, a helyes értelemben vett pozitív gondolkodásnak, amikor nem letagadjuk a valóságot, meg átszínezzük, hanem tudatosítjuk a tétele, hogy atyám fiai, amíg csak igazak, amíg csak tisztességesek, amíg csak igazságosak, amíg csak tiszták, amíg csak kedvesek, amíg csak jó hírűek, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Ugyanígy lehet a képzeletünkkel hatalmas dolgokat véghez vinni, például amikor elmondtam tavaly vagy tavaly előtt, amikor az idegrendszer megerősítéséről beszéltem, hogy ha egy gyerek fél este, vagy ha rossz hangulatunk van és nem tudunk elaludni, vagy megfigyelték, akinek magas a vérnyomásuk, képzeljenek el egy szép tájat, ahol jól érezték magukat. Képzeljék el, hogy csobog a patak egy erdőbe. Mondják ki magukban, de jó ez a hely. Milyen jó érzem magam, milyen jó nyugodtan így pihenni. Ebben nincs semmi rossz, szép dolgot elképzelünk. És megfigyeltük, hogy csökken a vérnyomás. Megfigyeltük, hogy megnyugszik az ember. De azt is mondhatom, hogy használom a képzeletemet. Nem az esti, nem tudom milyen filmek, ezek a akciófilmek világára, meg nem a perverzitások szemlélésére, meg a tévéhíradónak a csodálatos pozitív híreire, ugye? Hanem a saját magam által akart pozitív dolgokra, egy szép olvasmányra, egy szép zenére, egy szép képre irányítom a képzeletemet, és ez betölti a lényemet, és ez megnyugtat. Tehát használhatjuk a képzeletünket. Óriási dolog, hogyha meg tudunk bocsátani. A megbocsátásban egy olyan erkölcsi törvényre elég kedves hallgatók egy mondattal, hogy amit mi magunknak igénylünk valakitől, nekünk is azt kell adni másnak ajándékba. A megbocsátást. Ezért mondta a nagy mi atyánkban Jézus, hogy ha meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, néktek sem bocsát meg a ti mennyei atyátok. Ha nem tudsz megengesztelődni, akkor elveszel. Részesíts mást a megbocsátás ajándékában, és elnyered a megbocsátás kegyelmét. Magyarul az önzetlenség és a másoknak való adakozás törvénye van ebben. A hit a vége felé haladva, a hit, remény és a szeretet gondolatairól olyan csodálatosan ír a szerző, pár mondatot mindegyikről olvasok, aztán itt a vége felé haladva, 132. oldal. A Harvard Egyetem orvosi karán, valamint a Dallasban található Texasi Egészségtudományi Központban végzett klinikai vizsgálatok egyértelműen kimutatták, hogy a hitet gyakorló páciensek fehérvérsejt száma megnő, ugyanakkor az immunrendszeret serkentő hormonok szintje is megemelkedik a szervezetükben. A kételkedés és a negatív gondolatok viszont pontosan ellenkező hatást idéznek elő. Azt írja a szerző, a hit, szeretet és a remény ez a legnagyobb gyógyító hármas. Azt mondja, a reményteli embereket övező pozitív kisugárzás legalább annyira valóságos, mint a mágneses mező, amit a tudomány ma sem ért teljes egészében. A bennünket körülölelő reménységmező másokra is hatással van. Remény nélkül hiányzik a lelki növekedéshez a szükséges motiváció, nélküle vajmi kevés esély a gyógyulásra. A hit, a szeretet. Azt írja, már említettük, hogy az egészséges agyban a szükséges kémiai anyagok pontosan a kívánt mennyiségben és éppen a megfelelő helyen választódnak ki. Vegyünk egy példát. Az egyik agyi hormon, az oxitocin legnagyobb bőségben a homloklebeny területén választódik ki. A tudományos bizonyítékok pedig arra utalnak, hogy az oxitocin receptorok is itt találhatók a legnagyobb számban, amelyek egyébként az igaz szeretettel és a ragaszkodással mutatnak összefüggést. Ha aktiváljuk és megerősítjük a valódi agapé szeretet pályáit a homloklebenyben, akár a romboló hatások egész sorától távol tarthatjuk magunkat a gyűlölettől, az irigységtől, a félelemtől, a kapzsiságtól, a szexuális szabadosságtól, a házasságtöréstől, a gyermekekkel és házastársával való visszaéléstől, hogy csak néhány példát említsünk. A neurológiai és pszichológiai vizsgálatok eredményei igazolják ezeket a megfigyeléseket. Az efféle tudományos adatokat én mindig Isten kézjegyének tekintem az emberi természetben, amelyek csak megerősítik és érthetővé teszik a Biblia korábbi kinyilatkoztatásait. Nagyon érdekes ez a felsorolás, és hát a zárás felé utolsó két gondolat következik, az egyik, mire most nem tudok sok időt szánni, már érintettem egy picit, hogy az agyunk felfedezésre és alkotó életmódra teremtetett, és a kedves úr ezt a kérdést vetette fel, hogy pontosan így van. Azt szeretné az agyunk, hogy mi ne csak a megszokott gondolkodásmódban gondolkodjunk, hanem alkotó módon gondolkodjunk. Azt szeretné az agyunk, hogy például a Szentírást ne csak úgy olvassuk, hogy a más megmagyarázza nekünk, hanem mi magunk akarjuk megérteni a saját agyunkkal, hogy az öltözködésünket, a táplálkozásunkat, az életszokásainkat mind szabadon, újszerű módon próbáljuk megvalósítani. Merjünk újakat tanulni. Fizikai téren új sportágakat, lelki téren új információkat. Alkotó módon. Én a gyerekeimmel, akiket tanítottam, próbáltam elhitetni, utána pedig bebizonyítottam nekik, hogy tudnak verset írni. Mi nem tudunk, tudtak. Tudnak zenét szerezni. Zenészeknek mondtam. Mi nem tudunk zenét szerezni, de tudtak. Mindig rajztanár lévén, mindig azt mondták, mi nem tudunk festeni. Tudtak. Megmutattam nekik, tudtak. Rajzolni se tudunk, tudtak. Önök tőlem, ha megkérdezni, mit mondanának? Itt voltunk a táborban, Bozsván, és akkor itt csináltuk ezeket a gyakorlatokat, megmutattam nekik ezeket a rajzokat. 2 perc alatt lehet egy ilyen rajzot csinálni, nagyon nagy dolog kell hozzá, a sötétből a világosság felé kell halványítani a ceruzát. Szerintem önök is képesek rá. Az más kérdés, hogy hogyan helyezzük el. Na de volt nekik is fantáziájuk, mert ezeket már ők csinálták. 10 perc múlva. Miközben így kezdték a rajzolást, amikor megmutatták, mi nem tudunk rajzolni. Ezt most felejtsétek el, tudom, hogy az iskolában ezt halljátok egyfolytában, de most ezt felejtsük el, most tudunk rajzolni. Azt mondta az én rajztanárom, aki tud 10-ig számolni, meg tudja tanítani az arcrajzolását is. Persze az egy kicsit hosszabb idő kell. Festettem nekik a virágokat, és ezt már ők festették. Ezzel most nincs időnk foglalkozni, de majd máskor visszatérünk, és akkor az utolsó gondolat. Ezzel csak annyit akarok mondani önöknek, kedves hallgatók, hogy az agyunk felfedezése, alkotó életmódot rendet, és mi a legnagyobb alkotó életmód, tudják mi? A legnagyobb dolog, hogy hogyan gondolkodunk. Hogy hogyan akarunk érezni, milyen érzéseket engedünk meg, és milyen képzeleteket magunkban, és hogy az életünket úgy tudjuk-e szervezni, nem véletlenül az utolsó előadás témája a szeretet életrendje, hogy szeretetben hogy lehetne élni. Hogy lehetne egy családban egy szeretet közeget megvalósítani, baráti körben. Hát szerintem ez a legnagyobb alkotó életmód, amit el lehet képzelni, mert festeni, rajzolni lehet az embernek magányos szinteiren, de szeretetet gyakorolni csak mások közegében lehet. És az utolsó nagy dolog, és itt ezzel zárom, számomra egyik döbbenetes nagy tanítása ennek a témának, hogy képes bennünket a Teremtő az agyunk használata által és a döntéseink által új teremtésben részesíteni. És ez már nem elmélet, most már azok után, amit elmondtam önöknek. Így idézem a könyvből a 181. 182. oldalról. Ő úgy szabadít meg bennünket bűntudatunk terhétől, hogy egyúttal eltörli a számunkra kellemetlen agyi kapcsolatokat. Teljesen új sejtek közötti hálózatokkal, új impulzusokkal, új hajlamokkal, tiszta szenvedélyekkel és régi győzelmeink emlékeivel helyettesíti őket, mindezek új energiával töltenek fel bennünket, eredj el és többé ne vétkezzél, mondta Jézus. Hogy honnan tudom ezt ilyen biztosan, mondja a szerző. Mivel sok ezer olyan embert ismerek személyesen, akiknek a megváltozott élete igazolta a különböző bibliai ígéreteket, gondoljunk például a következőkre, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Vagy pedig, változhatok-e a ti elmétek megújulása által? 1984 óta bizonyított tény, hogy az agyunkban folyamatosan új sejtek veszik át a pusztuló félben lévők helyét. Faló sejtek távolítják el az elhalt sejtekből származó törmeléket, majd az atrociták hadserege kerül előtérbe, amelyek speciális növekedési faktorok elválasztásával új sejtek és kapcsolatok kialakítására késztetik az agyat. Működésbe lép Isten teremtő hatalma, vagyis a Biblia nyelvén szólva újjá lesz minden. Az efféle tudományos eredmények teljesen új megvilágításba helyezik a fentiekhez hasonló bibliai ígéreteket, ugyanakkor hatálytalanítják az agykutatók korábbi elképzeléseit, melyek értelmében az elpusztult agysejtek helyettesítésére nincs több lehetőség. Hát kedves hallgatók, amikor a teremtő megbocsátja a mi vétkeinket, gondolom már mindannyian átértük azt, hogy a bűntudat, az önvád leszakadt rólunk. Nem? Amikor úgy őszintén bocsánatot tudtunk kérni, vagy meg tudtuk bánni a vétkeinket, és leszakadt rólunk, és hirtelen úgy éreztük, hogy új világ született. Hogy az az emlék, az a nyomasztó teher, mintha úgy megszűnt volna. És most ennek a háttérén, amit itt olvastunk, mit tett a teremtés? Úgy tűnik, hogy az agyunkban teremtő funkciót léptet életbe, új agyi kapcsolatokat, új pályákat erősít meg vagy hoz létre, és abban, ha jól döntünk, és érvényben tartjuk a döntésünket, akkor abban a mederben engedi terelni a gondolatainkat. Hát ez hatalmas dolog. Magyarul mi most jelen pillanatban is a teremtés részei vagyunk. Ha akarjuk, ha el tudjuk fogadni ezt. Én úgy gondolom, nem kell agykutatónak lennünk ahhoz, és ez a záró gondolat, hogyha a mai agykutatási eredményeket és a bibliai igazságokat összevetjük, és el tudjuk hinni, hogy ez a magasrendű élet, amit felkínál mondjuk a Biblia, ha elhisszük ezeket az ígéreteket, ezt a magatartásmódot elkezdjük gyakorolni, hogyha ennek a fényében rendezzük az életünket, akkor a gyógyító erőket a szervezetünkben megindíthatjuk, és nagy tapasztalatokban részesülhetünk, és szembefordít bennünket ez a magatartás a jellemünk addig csökevényes részeivel, az én képünkkel, az önzésünkkel, és helyette a másik ember felé egy segítő, gyógyító, bátorító, elismerő, szeretetteljes magatartást tud kiépíteni. Hát én szívem mélyéből kívánom, hogy ennek fényében kezdjék el gyakorolni ezeket a nagy képességeket, erőket, az agyi képességeket, és hát ennél is, hogy egy picit hosszabb voltam a tervezetnél, csak hát én is először tartom ezt az előadást, nem volt benne gyakorlatom, hogy hogy lehetne rövidebben elmondani, de hát így sikeredett. Köszönöm a figyelmüket, türelmüket. Hát nem tudom, hogy legyen a kérdezés, hogy ilyenkor szoktunk? Igen, ha valakinek el kell menni, nyugodtan felállhat és elmehet, de ha valakinek van kérdése, akkor most fel lehet tenni.
2: Én tanárul azt szeretném mondani, hogy ez mind nagyon szép, de a teremtő megteremtett bennünket, és az ember az egy nagyon komplett biológiai egység. Az rendben van, hogy ön most beszél az agyról, csodálatos szervezet az. De mennyivel hátterált van a szív, vagy a máj, vagy bármi. Nos, például kimondta azt is, hogy az agy inkább igényli a vérellátást. Anatómiailag valahol úgy fogalmazzák meg, amivel a lelketlen világ lett, a lélekről nagyon keveset beszélt. Nem tudom, tudja, hogy az új kutatások kimutatták azt, hogy nem az agyunkkal gondolkodunk, a lélekkel. Minden a lélek. Ha a Bibliát emlegetjük, hát a magyar szó, a magyar nyelv magyarázó nyelv. Lelki pásztorról beszélünk, lelki atyáról beszélünk, nem agypásztorról, meg agypásztorról.
0: Ezt úgy is mondhattam volna mindig, hogy lelki tevékenységek.
2: Igen, és valahol anatomilag, valahol itt a szív körül határozzák meg a lelket, és minden a lélek, minden a lélek. Szóval csodálatos az agy, mint szerv. Fantasztikus.
0: Hát igen, most...
2: Lelketlen vagy. Mit
0: igen,
2: mondom, hogy
0: igen, értem, igen. Na most ez egy olyan kérdés...
2: Rá viszi a lelkiismeret?
0: Igen, tehát a kérdés nagyon jó, hogy a lélek szó hogy is áll, amikor a lelki tevékenységekről beszélünk, akkor tulajdonképpen én úgy érzékeltem a eddig ismereteim alapján, és így látom, hogy a lelki tevékenységeink az agyban zajlanak le. A szívben lévő lélek dolog, erről olyan objektív, konkrét vizsgálatokról én nem tudok, ami egyértelművé tenni, hogy ott van az ember lelke, ha úgy tetszik. Az agyban viszont láttuk, hogy a gondolkodóképesség, a döntő választóképesség, az akarat, a képzelet, az érzelmek, stb. A különféle beszédképességeknek a központja ott van. Tehát, hogy miből áll össze az ember lelke, ez is egy olyan kérdés, ami sok irányba kérdezhetnénk. Ha a Biblia felé fordulunk, és mondjuk azért teszem ezt meg, mert a tudomány nem tudta még megállapítani, hogy mi a lélek. Tehát a Bibliában viszont erről van tanítás, azt mondja, hogy nem más a lélek, mint hogy egyrészt kétféle fogalomban használja, az egyik a teremtőtől adott élet, erő vagy lehelet. Ezt lehelte az Isten az ember ollába az élet leheletét, első fogalom, és így lett az ember élő lélek ki, ami nem más, mint személyiség, mint jellem, mint akarat, mint döntés, de a személyisége a lényeg, tehát a személyiségének, például hogy önöknek is, én nézem az arcukat, meg gondoljam, amikor önök látják az enyémet, mindannyian mások vagyunk. Egy egyedi, különleges íze van minden embernek, ez a személyisége, és emögött rejlik az a millió döntés, kialakult jellem, szokásrendszer, képzelet, gondolat, stb., amiből összeáll egy ember, de ezt nagyon nehéz megfogalmazni, hogy mi is. Egy biztos, a Biblia nem választja el a testtől a lelket. A Biblia szerint az ember addig él, amíg fizikai funkciói vannak, és nincs testtől független lelke. Ezt tanítja a Biblia. A tapasztalat azt mutatja, hogy ez irreális. Az más kérdés, hogy a Biblia utána tovább beszél arról, hogy lesz majd feltámadás. De ez már egy újabb fejezet.
2: Mi a másik fogalom? Az egyik ez a lehelet.
0: Ja, így lett az ember élő lélekké, mondja, a nefes hájjá. Az egyiket a ruach szóval a héberben, a másikat a nefes hájjával, vagyis élő lélekké lett. Így lett az ember élő lélekké, és ez olyan értelemben lélek, mert van vagy 30-40 árnyalat a jelentésben, hogy mint egy személy, mint egy élő valaki, és erre például azt is mondja a Zsoltárokban Dávid, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán a lelkemet, vagy elveszett 150 lélek. Tehát ezzel azt fejezik, hogy az élet és a lélek maga szinte váltó fogalom. Itt ebben a felfogásban azért mondom, hogy nagyon nehéz ezt meghatározni, de egy biztos, hogy nem független a testtől és az agytól. Tudom jó, hogy vannak ezzel kapcsolatban vitapontok, de hát én úgy gondolom, hogy a legjobb abba belekapaszkodnunk, amiről nagyon sok tudásunk és információink vannak, és úgy én igyekeztem azokról beszélni, azokról a lelki vagy fizikai vagy agyi folyamatokról beszélni, amelyek mögött rengeteg kísérlet és konkrét tudás van, és mögötte pedig egy nagyon ősi, erkölcsi tanítókönyv a Biblia világa.
2: Tehát én innen... Nekem is, hogy a kettőt összehozom.
0: Igen, tehát én ebben látom az erősséget, számomra ebben volt az erő, és ezt próbáltam önöknek továbbadni. Hát más kérdésünk van-e? Köszönöm a kérdést. Más kérdés esetleg?
2: Hogy tulajdonképpen ezt a gondolatot bele kellene csöpögtetni a képpel meg hanggal foglalkozó terítő embereknek a lelkét. Ugye hát elsősorban nem lehet rögtön mindjárt a médiára úgy hatni, hogy a hivatalos nagy médiákról pozitívan álljanak az emberi kommunikációhoz, mint hogy ezt a Biblia és a józan parasztézis elvárja, de valamiféle olyan könyvet is kéne írni, amely ebben a tekintetben megsegíteni az amatőr videóköröket, és így az igényt jobban felkeltenék majd a későbbi média befogadók számára.
0: Hát igen, ez egy olyan dolog lenne szerintem, amit mindenhol kéne tanítani. Csak az a baj, hogyha valakinek vannak ismeretei például mondjuk a pszichológiáról vagy az agykutatásról, akkor nagyon sokszor a gazdasági emberek ezt úgy használják fel, hogy az önzés céljaira próbálják manipulálni az emberre. De a művészet terén viszont, tehát a videó, fotó, irodalom, képzőművészet terén viszont ezt a látásmódot például szerintem nagyon fontos lenne tudatosítani. Ugye egy művészettörténettel foglalkoztam hosszú időn keresztül, és Érdekes, hogy amikor a 20. századba lépünk, figyeljék meg, én így írtam egy, illetve összeállítottam egy művészettörténeti albumot, ahol 1034 kép van. És sorba, ugye mi azért ezt a főiskolán egyetemen megtanultuk, hogy körülbelül melyek azok a művek, amelyek eklatánsan képviselik egy kornak a etalonját. És amikor belépünk a 20. századba, akkor a művészet hirtelen szétesik. Na, nevezhetném így. Kubizmus, szürrealizmus, dadaizmus, magyarul lefordítom képi nyelvre, széttört formák, aránytalan szétfolyt arcok, nem valóságos képzelet, álomszerű dolgok összekapcsolása, és ott érzik? Irreálisan eltorzított dolgok, teljesen a valóságtól elhurasztott absztraktizmus, van önmagában jelentősége és jelentése, és értéke is, nem ezt mondom, de valami elmozdult a helyes irányból, és hogyha hozzáfűzöm, akkor a mai napig sem állt össze. Tehát valami történt a 20. században, különben nagyon érdekes, a bibliai proféciák pont azt jelzik, hogy a 19. századi végétől egy új korszakba léptünk, és ezt a végidő korszakának nevezi. Tehát úgy tűnik, hogy valami zuhanó sebességgel kezdett elromlani, és most nézzük meg a valóságot, ma a média, a tévé, döntő többségben, vagy az internet. És nézzük meg, most függetlenül attól, hogy most mi tetszik meg, mi nem, most csak úgy próbáljuk véglapozni a tévéújságot, vagy az 50 vagy 100 adón kinek mennyi van, és akkor lapozzon mondjuk este 8-kor végig, és most csak azzal a szemszöggel, nem az, hogy filmeket nézzen, vagy belnézzen ide-oda-almoda, semmit, csak hogy egy benyomást szerezzen magáról, hogy ma hol tart a videó, a látvány, a kor, a szellemiség, szemétdom. Szemét. Vér, erőszak, szélsőségek, önmagukból kiket felajzolt érzelmek, prostitúció, perverzitás, gyilkosság, gyilkosság, gyilkosság, gyilkosság és gyilkosság. Ja, és ha a hírértékről van szó, akkor katasztrófa, katasztrófa, hazugság, lopás, csalás. Hát, hogyan van? Ebből áll a világunk? Hát azért ma hallottunk talán máshol is, nem? Hát ma hallottunk arról, hogy teremtő erővel alakíthatjuk a sorsunkat. Tehát magyarul ideig jutottunk a mai világ a művészetben. Hogy lehet ezt visszafordítani? Én sokszor azt veszem észre, hogyha mondjuk egy ilyen információt megkap valaki, akkor a reklámiparba beépítik ezt úgy, hogy valami haszon legyen belőle. Tehát itt ezért nehéz dolog ez, de a művészetnél más a helyzet. A művészetnél értékorientált emberekről van szó, és azok viszont nem így gondolkodnak, mert ők valami pozitívumot akarnak létrehozni és megerősíteni az emberekben. Hát ennyit tudtam erről mondani. Van esetleg még más kérdésünk?
3: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Kedves gyerekek, először hozzátok szeretnék szólni. Egy olyan Biblia szöveget tanulunk meg, amit gondolom már hallottatok, és egy így hangzik: áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Halljátok a végét, el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Én tudom, hogy minden gyereket tanítanak a szülei, hogyha kap valamit, köszönje meg. Biztos volt már olyan, hogy édesanyátok vagy édesapátok rátok szólt, ha kaptatok valamit, és elfelejtettétek megköszönni, és megkérdezte, megköszönted, vagy azt kérdezte, mit kell ilyenkor mondani. Biztosan ismeritek. De megkérdezem tőletek, hogy kinek felejtünk el a legtöbbször megköszönni valamit, szerintetek? Én azt hiszem, hogy a Jóistennek. Még lehet, hogy úgy szépen megtanítottak az illemszabályra, hogy hát ha emberektől kapsz valamit, azt mindig köszönjük meg. Szüleidnek is köszönd meg a reggelit, az ebédet, a vacsorát, és mindent, amit tőlük kapsz. De én attól tartok, hogy a Jóistennel szemben vagyunk a leghanyagabbak is. Nagyon sok mindent nem köszönünk meg neki. Tudom, hogy szoktatok étkezés előtt imádkozni, de azért gondolkozzatok, mindig tényleg a Jóistennek köszönjük meg? Vagy a gyerek már érzi a finom ételszagát, és csak gyorsan elhadarok valamit, aztán minél hamarabb ehessek. Emlékszem, mikor a kis unokahúgomat tanítottam, kisgyerek volt, és magyaráztam neki, hogy mindent a Jóistennek köszönhetünk, az ételünket, az italunkat. A kislány rögtön azt mondta nekem, hogy de a vizet nem, mert a víz az a csapból jön, mondta meggyőződéssel. És akkor hát próbáltam rávezetni, kérdeztem tőle, de a csapba honnét jön a víz? Biztos volt a felelet, azt mondta, a Dunából. És akkor megkérdeztem tőle, na is a Dunába, honnét van a víz? És úgy kellett rávezetnem, hogy elmagyarázzam neki, és ha nincs eső, és emlékszel rá, amikor jártunk ott, és láttuk, sokáig nem volt eső, hogy leapadt a Duna, és ha még tovább nem lenne? És az emberek tudják-e az esőt befolyásolni? Csak halljuk, hogy ilyen idő lesz, vagy olyan lesz, de nem tudjuk. És gyerekek, szeretném, ha ti is elgondolkoznátok arra, hogy ez a világ fenn nem állna. Nem lenne ételünk, italunk, levegőnk. És a szüleinknek, ha nincs egészségük, ha nincs erejük, ha nincs munkájuk, ők sem tudnak rólunk gondoskodni. És az ételen, meg az italon, meg az ételen kívül még annyiszor tapasztaljuk, hogy a Jóisten megsegít minket. Kérlek benneteket, kérjétek a szüleiteket is, hogy meséljék el az életükből, hogy mikor tapasztalták, hogy tapasztalták, hogy a Jóisten megsegítette őket. És tanuljátok meg ti is, hogy este, mielőtt elalszunk, mindig gondolkozunk róla, ma mit köszönhetek meg a Jóistennek, azon kívül, hogy étkezések előtt köszöntem neki, remélhetőleg figyelmesen, és tényleg szívből. De ezen kívül még a mai napon mi történt velem? Mi volt olyan jó dolog, amiben tapasztaltam, hogy a Jóisten segített, és nem ulasszuk el megköszönni neki. Még egyszer mondjuk el az igét, amiről tanultunk. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. És szeretném, hogyha ti semmi jó téteményéről nem feledkeznétek el a Jóistennek, és legkevésbé neki felejtenétek el megköszönni, ami jót ad, és ami jót cselekszik értünk. Mehettek akkor a helyetekre. Kedves gyülekezet, olvassuk Bibliánkból a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét a Római Levél 16. fejezetéből. A Római Levél 16. fejezetéből a 25-től 26. verset olvassuk. Tehát Pál apostol rómabeliekhez írt levele 16. fejezetéből a 25. és 26. verset olvasom. Annak pedig, aki titeket megerősíthet, az én evangéliumom és Jézus Krisztus hirdetése szerint, ama titoknak kijelentése folytán, amely örök időtől el volt hallgatva, most pedig megjelentetett a prófétai írások által, az örök Isten parancsolata szerint, hitben való engedelmesség véget minden pogányoknak, vagy jobban érthetően minden népnek tudomására adatván.
Kedves gyülekezet, nagyon fontos és időszerű üzenetet tartalmaz számunkra ez a két Biblia vers, de alaposan át kell gondolnunk, mert a tömörségében biztosan nem fogjuk föl azonnal a mondani valóját, és még a régies nyelv is akadályt jelent, ezért haladjunk csak végig, mit is mond ez a két ige. Ugye az apostol a levele befejezésén írja ezt a rómaiaknak, és azt írja, hogy annak pedig, aki titeket megerősíthet. Tehát az apostol írt ugyan egy bátorító levelet a gyülekezetnek, de tudja, hogy ez egy emberi eszköz, és ez önmagában nem hozhat akkora pozitív változást a gyülekezetben, mint amire szükség van, hanem azt a reménységét fejezi ki, hogy az Isten, aki ő személyesen titeket megerősíthet. Aztán szól arról, hogy milyen eszközzel. Azt mondja, az én evangéliumom is a Jézus Krisztus hirdetése szerint. Vagyis az evangélium által, amelynek a középpontja Jézus Krisztus. És utána így folytatja. Ama titoknak kijelentése folytán, amely örök időtől fogva el volt hallgatva. Ugye itt a Bibliában ez az Isten titka, ama titok, Jézus Krisztus titka, ez mindig a megváltási tervre utal. És ez a titok szó azt is jelenti, hogy magasrendű, nem elrejtett egyszerűen, hanem olyan magasrendű, hogy azért titok, mert szinte nem tudjuk fölfogni értelemmel, nem tudunk fölnőni hozzá. És valóban Istennek igen magas gondolatai nyilatkoznak meg a megváltás tervében. És ugye az is titok nekünk, azt se tudjuk fölfogni, hogy örök időktől fogva létezett ez a terv Istenben, és elhallgatott volt, ahogy olvassuk, amíg a bűneset meg nem történt, addig Isten őrizte magában ezt a tervet, de benne teljesen kész volt, és kidolgozott volt ez a terv. Ugye olvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 15. fejezetének a 18. versében, hogy mindöröktől fogva tudja az Úr minden cselekedetét. Hát ugye ez titok, ezt emberi agy ebbe belehatolni, hogy Isten az ő végére mehetetlen bölcsességénől fogva mindent előre ismer, és mindöröktől fogva tudja minden cselekedetét. Itt mi nagyon törpének érezzük magunkat. És utána az apostol folytatja, ez a sok ideig csak Istenben őrzött, elhallgatott terv, ez a bűneset után, így olvassuk, megjelentetett a prófétai írások által, hozzáteszi az örök Isten parancsolata szerint, amivel azt akarja mondani, ezek a prófétai írások nem emberi bölcsességből és nem emberi akaratból születtek, hanem az örök Isten parancsolata szerint. És most jön az a rész, amiért tulajdonképpen az egész ige szakaszt elolvastam. Hitben való engedelmesség véget minden népnek tudomására adatván. Van itt egy különleges kifejezés. Hitben való engedelmesség véget minden népnek tudomására adatván. Hogy mondanánk ezt más szavakkal, hogy hitben való engedelmesség véget? Valahogy így mondhatnánk, önkéntes, szabad akaratú, egyetértő, együttműködés céljából. Hitben való engedelmesség véget, ezt körülbelül így mondhatjuk, kicsit közérthető mai nyelven, hogy önkéntes, szabad akaratú, egyetértő, együttműködés céljából. És felteszem, testvéreim, a kérdést, hogy vajon mi mit gondolunk a Szentírásban kijelentett bibliai prófétai beszédekről? Ezen belül különösképpen a Biblia történelmi proféciáiról. Hogy Isten azokat azért adta, hogy mi jól tájékozottak legyünk. Hogy mi kicsit még büszkék is legyünk, hogy én tudom, hogy látom, hogy mi következik, mert az Isten kijelentette. Nem, azt mondja, hitben való engedelmesség céljából. Azért, hogy egyetértve, önkénten, szabadon együttműködjünk vele. Ugye ugyanazt mondja itt az ige, mint amit Jelenések könyve elején is olvasunk. Ugye így kezdődik a könyv, hogy boldog, aki olvassa és hallgatja a könyv profétálásának beszédeit, és akik megtartják azokat, amelyek megírattak abban, mert az idő közel van. És itt értjük meg, hogy az apostol miért fogalmazott az elején így, hogy aki titeket megerősíthet a prófétai írások által, mert csak akkor erősíthet meg minket, hogyha mi ehhez hitben való engedelmességgel viszonyulunk, ha mi ezzel együtt működünk, megértve és egyetértve. És az emberben ott van az a kérdés, hogy de hát hogyan lehet együttműködni
az Isten kijelentett prófétai beszédével. Nem olyan régen egy bibliai igéről szóltunk itt az igehirdetésben, talán vannak, akik emlékszeznek rá, ez Márk evangéliumában olvasható, Jézus nagy profétikus beszédében hangzott el, figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok. Vagy még pontosabban fordítva, figyeljetek, virrasszatok és imádkozzatok. Ezt jelenti a hitben való együttműködés, hogy az ember összeveti a prófétai beszédet a beteljesedő valósággal, figyeli, hogy hogyan haladnak előre Istennek a tervei, virraszt, vigyáz a lelki éberségére, soha nem berül bele semmi olyan evilági dologba, hogy egy pillanatra is levegye a szemét erről, és imádkozzatok. És ma főleg arról szeretnék szólni, hogy hogyan lehet imádsággal együttműködni. Szabad akaratból együttműködni, hitben való engedelmességgel együttműködni az Istennek a terveivel. Ugye ez a harmadik része ennek a Jézus által közölt fontos felhívásnak, figyeljetek, virrasszatok és imádkozzatok. Ugye most mi meggyőződésünk, erről szólt az ének is, amit hallottunk, hogy az emberi történelem végidejében élünk Jézus Krisztus második eljövetele küszöbén. És ez olyan tömegű bibliai proféciának a beteljesedése, mint ami Krisztus első eljövetelének az időszakát jellemezte. És kérdés, hogy mi ezt a lelki magatartást tanúsítjuk-e, hogy figyeljetek, virrasszatok és imádkozzatok. Hitbeli engedelmességgel, hitbeli együttműködéssel viszonyulunk-e Isten terveihez. És itt szeretnék rámutatni arra, hogy én nagyon sokszor látom azt, hogy eluralkodhat egyfajta vétkes passzivitás a magatartásunkban. Ami első látásra talán nagyon hívő magatartásnak tűnik, de nem az. Mert úgy tűnhet, hogy valaki azt mondja, ó, hát csak tudjuk, hogy minek jönni kell, csak jöjjön az, aminek jönni kell, az Úr majd megóv minket. És egy ilyen passzivitással viszonyul ez, mert nem is fontos nekem annyira figyelni, nem is fontos nekem annyira imádkozni, úgyis meg lesz, amit az Úr akar, és az Úr úgyis megóvja a népét. Testvérem, szeretném nektek azt mondani, hogy ez nem hit, hogy én nekem nincs semmi tennivalóm, legfeljebb úgy általánosságban imádkozom, hogy Uram, oltalmazd meg, mert hát az Úr úgyis tudja az ő gondolatait, úgyis megvannak a tervei, úgyis véghez viszi. Tudjátok, mi ez a valóságban? Laodíciai önelégültség és restség. Mert olyan nagyon biztosak vagyunk, hogy mi jó helyen vagyunk, és minket úgyis megóv, és úgyis megvéd nekünk, ezzel nem is kell gondolkozni, vagy azért nem is kell tenni semmi különösebbet, és úgy gondoljuk, hogy nekünk ebben nincsen semmi részünk. De ez nagyon eltér attól, amit az apostol mond, hogy Isten a prófétai írásokat hitben való engedelmesség céljából jelenti meg, együttműködésünk céljából, és hogy boldogok azok, akik nem csak olvassák és hallgatják, de megtartják-e prófétálás beszédeit. És én gyakorlati példán szeretném ezt megmutatni, nem elméletben szólni erről. Szeretném, ha megnéznénk, hogy Dániel próféta életében hogyan valósult meg az, hogy ő hitben való engedelmességgel viszonyul az Isten kijelentett prófétai beszédéhez. Dániel könyve 9. fejezetét keressük meg, és nézzük meg azt, hogy Dániel próféta hogyan működött együtt imádsággal az Isten megváltási tervével. Dániel próféta könyve 9. fejezetét keressük meg, és a 9. fejezetből elolvasom először az első 3 verset, hogy lássuk, hogy milyen történelmi helyzetben viszonyult Dániel próféta hitbeli engedelmességgel, hitbeli együttműködéssel az Isten előre haladó történelemben megvalósuló megváltási tervéhez. Így olvassuk az első 3 versben. Dáriusnak, az Asvérus fiának első esztendejében, aki a média beliek nemzetségéből volt, aki királyát tétetett a káldeusok országán, uralkodásának első esztendejében én, Dániel, megfigyeltem a könyvekben az esztendők számát, amelyről az Úr igéje lőn Jeremiás prófétához, hogy 70 esztendőnek kell eltelni Jeruzsálem omladékain. És orcámat az Úristenhez emelém, hogy
keressem őt imádsággal, könyörgéssel, bőjtöléssel, zsákban és hamuban. Hát jó lenne, ha most itt lenne a hátam mögött egy tábla, akkor szemléletesebb lenne, de remélem azért tudjuk gondolatban követni. Ugye a mi Dáriusz első esztendeje, amikor Dániel ezt a könyörgést mondta, az időszámításunk előtt 538. És azt mondja Dániel, hogy ekkor ő megfigyelte a könyvekben az esztendők számát, amiről Jeremiás próféta beszélt, hogy 70 esztendőnek kell eltelni Jeruzsálem omladékain. Nos, az úgynevezett 70 éves babiloni fogság, ugye, amit valóban kerek 70 esztendeig tartott, ez 605-ben kezdődött, amikor Dániel prófétát is fogságba vittek, tehát amikor az első fogoly csapatokat Babilóniába hurcolták, és tudjuk, hogy az időt ugye visszafelé számítjuk időszámításunk előtt, tehát ha 605-től visszafelé számítunk 70 esztendőt, akkor 535-nél vagyunk. És akkor egy pillanat alatt mindenki látja, hogy 538-ban, amikor ezt az imádságot mondta Dániel, akkor még egy olyan 2-3 évnyi idő volt hátra a 70 éves fogságnak a lejártáig. És azon kívül, ha arra gondolunk, hogy eddigre mi minden történt, akkor azt láthatjuk, hogy elvben Dániel nagyon megnyugodhatott volna, hogy itt nincs semmi tennivaló, hát az Isten tervei mennek végbe. Ugyanis 538-ban megbukott a babiloni birodalom, és Ézsaiásnak 3 proféciája is feltűnően teljesedett. Ugye Ézsaiás proféta, amit egy 150 évvel előbb megmondta, hogy egy Círusz nevű valaki lesz az, akit az Isten majd szolgájának használ fel, hogy népét a babiloni fogságból megszabadítsa. És ez a Círusz nevű valaki volt a vezére a méd-perzsa seregeknek, amelyek megdöntötték a babiloni birodalmat. Ézsaiás azt is megjövendölte, hogy milyen körülmények között dől meg a babiloni birodalom. Megjövendölte azt, hogy majd Isten felemeli kezét az Eufrátesz fölött erős szárasztó szélben, és azt mondja a mélységnek, hogy száradj ki és apadj ki. És pontosan ez az ötlete jött Círusznak, hogy titokban csatornákat ásatott, és a kritikus éjszakán elvezette az Eufrátesz vizét, és a folyómederben hatolt be a városba. A harmadik dolog volt, amit megjövendölt Ézsaiás, hogy majd a kedves éjszaka remegéssé változik, vagyis előre szinte megjövendölte, hogy a Belsacár lakomájának a mámora következtében majd ellenállás nélkül vonulnak be a seregek, és lesz nagy riadalom és megrendülés. Tehát minden pont úgy történt, hogy az Úr mondta. És akkor az embernek az a gondolata, hogy hát itt csak hálát adni kellett volna is várni, nem? Hát az Isten cselekszik, teljesednek a proféciák, nekem semmi más dolgom nincs, mint hálát adni, hogy látom, jól mennek a dolgok, tudja az Úr a dolgát, végzi a dolgát, és nekem csak várni kell arra, hogy még 2 év, és lejár a 70 éves fogság. De Dániel nem ezt tette. Így olvassuk a 3. versben. Orcámat az Úristenhez emeltem, hogy keressem őt imádsággal, könyörgéssel, bőjtöléssel, zsákban és hamuban. Ugye a kor szokása szerint a mélységes megalázkodással és odaadó könyörgéssel, bőjtöléssel és könyörgéssel fordult Istenhez. Szeretnék néhány sort olvasni Ellen White-tól, aki a következő megjegyzést teszi ezzel kapcsolatban. Dániel tudta, hogy az Izrael fogságára kiszabott idő csak nem véget ért. Mégsem gondolta, mivel Isten megígérte szabadulásukat, nekik ne lenne szerepük ebben. Bőjtel, bűnbánattal és töredelemmel kereste az Urat, bevallva a maga és a nép bűneit. És Istenem, érezzük, milyen tanítás van ebben számunkra, milyen könnyen belecsúszunk mi egy olyan magatartásban, ami Dánielt éppen nem jellemezte. Mi nagyon könnyen belecsúszunk egy olyan magatartásba, hogy hát megmondta az Úr, teszi az Úr a dolgát, nekünk nincs más dolgunk, mint várakozni, az Úr majd úgyis megóvja az ő népét. De hadd olvassam el még egyszer ezt a mondatot. Dániel tudta, hogy az Izrael fogságára kiszabott idő csak nem véget ért, mégsem gondolta, hogy mivel Isten megígérte szabadításukat, nekik ne lenne szerepük ebben. Bőjtel, bűnbánattal, töredelemmel kereste az Urat, bevallva maga és a nép bűneit.
És én úgy gondolom, érdemes bele pillantanunk ebbe az imádságba, hogy milyen az, amikor valaki imádsággal, hitbeli együttműködéssel vesz részt Isten terveiben. Amikor imádságával együtt küzd az Isten szabadító, kegyelmes terveinek a megvalósulásáért. Még azt is észrevehetjük, hogy Dániel a maga idején mennyire figyelt is, mert nem akkor ismerte biztos először Jeremiás proféciáit, tudta ő azt, hiszen fiatal korától fogva biztos, hogy mindig a szeme előtt volt, hogy 70 évig fog tartani a babiloni fogság, de mikor ott közeledett az idő, azt mondja, megfigyeltem a könyvekben az esztendők számát, ellenőrizte, átgondolta, még jobban megérteni akarta, összevetette az éppen folyó történelmi eseményeket a proféciával. Testvéreink, példa számunkra figyelni kell. Dániel figyelte a könyvekben, és figyelte a történelmi eseményekben, hogy mi történik. És pontosan ez volt az, ami neki buzdítást és késztetést adott arra, hogy ébren maradjon, és virrasszon, és imádsággal is együttműködjön az Isten terveivel. És akkor nézzük meg az imádságot. Olvassuk el az imádságnak az első részét, így olvasom az 5.-6. verset. Így fordult Istenhez. Vétkeztünk, gonoszságot műveltünk, hitetlenül cselekedtünk, és pártot ütöttünk ellened, és eltávoztunk a te parancsolataitól és ítéleteitől. És nem hallgattunk a te szolgáidra, a prófétákra, akik a te nevedben szóltak a mi királyainknak, fejedelmeinknek, atyáinknak és az ország erő egész népének. És még a 4. versből elolvasom az imának az első szavait. Kérlek, ó Uram, nagy és rettenetes Isten, aki megtartja a szövetséget és a kegyességet azoknak, akik őt szeretik és teljesítik az ő parancsolatait. És ezt álljon az idézett bűnvallomás. Mintha Dániel azt mondta volna, Uram, te vagy az az Isten, aki megtartja a szövetséget és a kegyelmet. A te szövetséges hűséged az nem kérdéses. De a te ígéreteid teljesedésének van egy feltétele, mert így mondta, megtartja az ő szövetségét azoknak, akik őt szeretik és teljesítik az ő parancsolatait. Tehát Dániel egy pillanatig sem gondolkozott így, hogy amit Isten megmondott a proféciákban, az úgyis teljesedni fog. Hanem azt mondta, Isten az ő tervébe belefoglalta, beleszámította a hitbeli engedelmességet. Ezen kívül Istennek nem merev és statikus terve van. Olvassuk el Jeremiás könyve 18. fejezetét. Azt mondja az Úr, hogy ha én kijelentek valami jót, de a nép nem viselkedik megfelelően, akkor én megváltoztatom azt. Ha pedig kijelentek egy ítéletet, és a nép nem úgy viselkedik, akkor elfordítom az ítéletet. Mózes 5. könyve 28. fejezetében is olvassuk, ha figyelmesen hallgattok a szavamra, akkor teljesednek be az áldások. Ha nem hallgattok, másképpen lesz. Tehát az Isten terve állandóan igazodik. Az Isten terve állandóan ahhoz mérten alakul, ahogyan az emberi magatartás. Ahogy az emberi magatartás, az emberi viselkedés ezt lehetővé teszi. Mert az egész terv az ember hitbeli együttműködésére épül. És nézzük meg, hogy mikor ebbe beletekint Dániel, hogy benned nincs hiba, mert a szövetséget mindig megtartó Isten vagy, és nagy és hatalmas, de azoknak teljesíted a te ígéreteidet, akik szeretnek téged, és teljesítik a te parancsolataidat, akkor innét egy mély bűnvallomáshoz jut, és nézzük meg ennek a bűnvallomásnak a mélységét. Vétkeztünk. Ez nem elintézi egy szóval, hogy Uram, mi vétkesek vagyunk, hanem utána folytatja. Gonoszságot műveltünk, hitetlenül cselekedtünk, valósággal pártot ütöttünk ellened, fellázadtunk ellened. És így folytatja tovább, és még nem hallgattunk a te szolgáidra, a prófétákra, akik a te nevedben szóltak, akik a te nevedben intettek. Testvérem, lehet a mi bűnvallomásunk az ilyen felszínes, hogy tudom, hogy bűnös vagyok, tudom, hogy vannak hibáim, vétkeztünk. Uram, tudom, hogy vétkeztünk, hallgass meg. De az ilyen imára az Úr még nem cselekedhet. Mert Isten bűnnel együtt nem lakik. Isten nem ad kegyelmet, hogy a bűnnel való megalkuvást az ember folytassa tovább. És csak az Isten szín előtt egy igazi Istent kereső imádságban lehet odáig eljutni,
hogy az embernek a látása mélyül és tisztul, és látja, hogy én nem csak úgy általánosságban vétkeztem, nem vagyok tökéletes ember, hanem én elmentem odáig, hogy gonoszságot műveltem, hogy hitetlenül cselekedtem ebben is, abban is. Én és a te néped, ugye? Mert nem csak azt nézi, hogy ő, hanem az Isten egész népe mit cselekedett. És azt mondja, hogy nekünk is szoktunk mi azon gondolkodni, hogy mondjuk a mi gyülekezeteink, a mi népünk, mi hogyan viselkedtünk mondjuk az elmúlt esztendőkben. Vajon mi csak úgy általában vétkezgettünk, nem voltunk olyan jók, vagy igazából hogy értékeli Isten, ahogyan mi, mint egész nép viselkedtünk. És valóban van olyan, hogy olykor szinte úgy viselkedtünk, hogy pártot ütöttünk ellene. És vajon hallgattunk az intésekre, amelyeket küldött szolgálja a proféták által? Csak egy Isten színe előtti elmélyült, igazán mély alázatra jutó imádságba lehet odáig jutni, hogy az embernek a látása föltisztuljon. És látja, hogy Isten szemében hogyan is állunk. És utána így folytatja tovább. Tied, Uram, az igazság, miénk pedig orcánk pirulása, amint ez ma van Júda férfiain, Jeruzsálem lakosain és az egész Izraelen, közel és távolvalókon, mind a ma földeken, amelyekre kivetetted őket, az ő gonoszságuk miatt, amelyel vétkeztek ellened. Miénk, ó Uram, orcánk pirulása, ami királyainké, fejedelmeink és atyáinké, akik vétkeztünk ellened. Ami Urunké, Istenünké az irgalmasság és a bocsánat, mert pártot ütöttünk ellene. Ja, milyen egyértelmű, azt mondja, egy szövetségnek két oldala van, de mi csak úgy állhatunk meg előtted, hogy mi részünkön csak az orcánk pirulása lehet. Semmi érdem, semmi elismerni való, mert ha a kiváltságainkkal, a te kegyelmes cselekedeteiddel összehasonlítjuk a viselkedésünket, akkor azt mondjuk csak az orcánk pirulása a miénk. És Uram, mi az egyetlen, amiben kapaszkodni tud? De ami Urunké, Istenünké az irgalmasság és a bocsánat, mert pártot ütöttünk ellene. De azt mondja, egyetlen érvünk van, amiért kérjük a te segítségedet, és hogy mégis a te szabadításodat valósítsd meg, mert tiéd az irgalmasság és a bocsánat. És mi ebbe a te kegyelmedbe kapaszkodva könyörgünk, hogy mégis teljesítsd be a te jó ígéreteidet, noha nem vagyunk rá méltók, noha elismerjük a mi vétkeinket előtted. És utána így folytatja tovább. És nem hallgattunk az Úrnak, a mi Istenünknek szavára, hogy járjunk az ő törvényeiben, amelyeket előnkbe adott az ő szolgája proféták által. És az egész Izrael áthágta a te törvényedet, és elhajlottak, hogy ne hallgassanak a te szódra. Ezért ránk szakadt az átok és eskü, amely megvan írva Mózesnek, az Isten szolgájának törvényében, mert vétkeztünk ellene. És teljesítette az ő szavait, amelyeket szólt ellenünk, és a mi bíráink ellen, akik minket ítéltek, hogy nagy veszedelmet hoz ránk, mert nem történt olyan az ég alatt, amilyen történt Jeruzsálemben. Tehát azt írja, hogy nekünk nagy kiváltságunk volt, mert a prófétáid elénk tárták a te igéidet, de belátjuk, hogy sem a mi vezetőink, sem a nép nem tartottuk meg úgy a te törvényedet. És te valóban azt teljesítetted be, amit Mózes könyvében előre megmondtál, hogy ha nem hallgattok az én szavamra, mi fog következni. Ugye ma nem is tudjuk elképzelni, milyen óriási dolog volt, hogy ez a nagy hírű nép, amelynek hatalmas istene van, még évszázadokig élt az emléke, hogy kihozta őket Egyiptomból, és akkor a csodálatos, fantasztikus, a világcsoda jeruzsálemi templomot lerombolhatták, fölégethették. Úgy tűnt, hogy megszűnt az ország, fogságba hurcolták a népet. Ez egy óriási felkiáltó jel volt Izrael népének is, de a körülöttük lévő pogány népeknek is. Miért történt ez? Hogy történhetett ez? Erre mondja azt, hogy nem történt olyan az egész ég alatt, amilyen történt Jeruzsálemben. És utána így olvassuk a 13. versben. Amint írva van a Mózes törvényében, az a veszedelem mindre ránk jött, és most van egy nagyon fontos dolog, és az Úrnak, ami Istenünknek színe előtt nem esedeztünk, hogy megtértünk volna a mi álnokságainkból, és figyeltünk volna a te igazságodra. Ezzel azt mondja a prófét, hogy nem volt szükségszerű, hogy ez történjék. De mi még azt is elmulasztottuk, nem csak vétkeztünk, de még azt is elmulasztottuk, hogy esedezzünk az Úrnak, ami Istenünknek színe előtt, és megtérjünk a mi álnokságainkból. Testvérem, azt gondoljuk, hogy Isten tervei mindenképpen teljesednek? Azt gondoljuk, hogy semmit nem befolyásolja az Isten cselekvését, az, hogy mi hogy viszonyulunk hozzá?
És hogyha majd ránk jön egy veszedelem, akkor nem kell le, hogy eszünkbe jusson, hogy még azt is elmulasztottuk. Nem csak, hogy nem tartottuk meg a te szavadat mindent úgy, ahogy kellett volna, de még csak azt se tettük meg, nem esedeztünk a ti színed előtt, hogy megtérjünk a mi álnokságainkból. Szörnyű az, mikor az ember egy ilyen lelki ismereti teher kárul. Mint ahogy érezhették a júdabjeliek, nem kellett volna elpusztulni a Jeruzsálem városán, nem kellett volna ekkori nemzeti tragédiának rászakadniuk. Ha legalább, ha már el is követték a bálványimádás bűnét, hogyha ha rettenetes erkölcsi bűnök burjánzottak közöttük, de amikor hallották a proféták felhívásait, intéseit, akkor az Úrnak, ami Istenünk szín előtt esedeztünk volna, és megtértünk volna a mi álnokságunkból, akkor Isten még mindig elfordította volna ezt. De nem tettük. És ezért végül jött az iszonyú tragédia, és jöttek az óriási megpróbáltatások a népre. És utána így folytatjuk, a 14. verset nézzük. Azért készen tartotta az Úr azt a veszedelmet, és azt reánk hozta. Mert igaz az Úr, a mi Istenünk, minden cselekedetében, amelyet cselekszik, mert nem hallgattunk az ő szavára. Testvérem, milyen érdekes ez a mondat, készen tartotta az Úr a veszedelmet. Mintha azt mondaná, egy darabig csak lebegtette. Egy darabig késleltette. Gondoljunk arra, hogy Jeruzsálemnek a pusztulása 3 hullámban következett be. 605-ben még csak foglyokat vittek, és még a város éppen maradt. 597-ben már sokkal nagyobb csapat foglyot vittek, és a város még mindig állt. És már körülvették a babilóniaiak a várost, és Jeremiás próféta még mindig könyörgött Sedékiás királynak is, a fejedelmeknek is, a papoknak. Azt mondta, még csak fajárom lesz, és nem vasjárom, hogyha megalázzátok magatokat az Isten előtt, hogyha elfogadjuk az ő fenyítékét, hogyha a megtérés útjára lépünk. És nem esedeztek az Úr színe, és nem tért meg a nép az ő álnokságából. És azt mondja, készen tartotta az Úr a veszedelmet, de lebegtette, késleltette, várt arra, hogy történik valami ilyesmi, és nem történt. Megkérdezem újra testvéreim, hogy tőlünk független az, hogy Isten tervei mikor teljesednek, hogy teljesednek, van abban valami szerepünk nekünk? Kell nekünk hitbeli együttműködéssel viszonyulni az Istennek a cselekvéséhez, és függ ezen, és múlik ezen valami? És azután így olvasom tovább. Még a 14. versben még egy gondolatra visszatérek. Ez egy csodálatos kijelentés, amit tesz itt a próféta. Mert igaz az Úr, a mi Istenünk, minden cselekedetében, amelyeket cselekszik. Mondjátok, testvéreim, biztosak vagyunk mi ebben? Nekem itt eszembe jut Ézsaiás könyve 58. fejezetéből egy olyan részlet, hogy ahol profétikusan azt mondja, hogy az Isten népe sokszor, ha nem is hangosan, de morgolódik az Isten ellen, és kételje és panaszai vannak, hogy az Isten miért nem áldja meg őket jobban. Itt hadd idézzem föl egy pillanatra Ézsaiás proféta könyve 58. fejezetéből, tehát Ézsaiás könyve 58. fejezetében így olvasom, hogy hogyan panaszkodott a nép Istennek. A 2. és a 3. verset olvasom. Tehát ők olyan népnek tartják magukat, akik engem minden nap keresnek, tudni kívánják utaimat, mint oly nép, amely igazságot cselekedett, és Isten ne törvényét el nem hagyta. Kérik tőlem az igazságnak ítéleteit, és Istennek elközelgését kívánják. És ezt mondják, miért böjtölünk, és te nem nézed? Gyötörjük lelkünket, és te nem tudod. Ugye, ha nem is mondjuk ki hangosan, de sokszor van az emberben ilyen, hogy hát miért nem áldod meg a népedet jobban? Miért nem teszed nyilvánvalóvá te igazságodat? Miért nem támogatod jobban az evangélium hirdetés ügyét? És az emberben nincs az az Isten, az az abszolút bizonyosság, igaz az Úr minden ő cselekedetében, és mindig igazságot cselekszik. Nekem a hibát benne keresni nem lehet, nem szabad. Kételjnek egy pillanatnyig helyet adni nem adhatok, mert az Isten mindig igaz minden cselekedetében, amit ő cselekszik. Az ég és a föld előbb elmúlik, mint hogy ő megváltozik. Önnála nincs változás, vagy a változásnak árnyéka. Ő benne nincsen hamisság. Akkor hol kell keresnem az okot? Akkor nekem kell az Urat keresni,
és kérdezni, miért késik a te áldásod, miért nem nagyobb a te áldásod, miért nem nyilvánvalóbb a te támogatásod, miért nem lépsz közbe, hogy megáld és megsegíts bennünket. Tehát ezzel a lelki magatartással helyes mindig csak imádkozni, és gondolkozni a dolgok fölött. Az Úr biztosan igaz. Igaz minden cselekedetében. Dániel prófétának ez a leghalványabb kételje nem fért. A Jeremiásnak is hasonló volt a magatartása, mikor voltak neki döprengő, gyötrődő kérdései, de így fordult vele Istenhez. Igaz vagy, Uram, ha perlek is veled. Éppen azért hadd beszélgessek veled peres kérdésekről. Mintha azt mondta, Uram, felteszek neked kérdéseket, amelyeket nem értek, de azt előre bocsátom, hogy tudom, hogy te igaz vagy, és ebben nincsen kételjem. Ugyanilyen lelkülettel imádkozott Dániel is, azt mondta, igaz az Úr minden utában és minden cselekedetében, ez nem kérdés. De akkor mégis hogyan nyerhetjük el az ő kegyelmét? Mi az oka annak, hogy az Isten szabadítása elbizonytalanodott számunkra? És így olvassuk tovább. Az utolsó gondolatait olvasom az imának. A 15. verstől, most azért, ó mi Urunk Istenünk, aki kihoztad a te népedet Egyiptom földjéből hatalmas kézzel, és nevet szereztél magadnak, mint ma is van, vétkeztünk, gonoszul cselekedtünk. Uram, a te igazságod teljessége szerint forduljon el, kérlek, a te haragod és a búsulásod a te városodtól, Jeruzsálemtől, a te szentséges hegyedtől, mert a mi bűneinkért és a mi atyáink hamisságaiért gyalázatára van Jeruzsálem és a te néped mindeneknek mi körülöttünk. És most hallgasd meg, ó Istenünk, a te szolgádnak könyörgését és esedezéseit, és világosítsd meg az Úrért a te országodat, a te szent helyeden, amely elpusztítatott. Hajtsad, én Istenem, a te füledet hozzánk, és hallgass meg. Nyisd meg szemeidet, és tekintsd meg a mi pusztulásunkat és a várost, amely a te nevedről neveztetik. Mert nem a mi igazságunkban, hanem a te nagy irgalmasságodban bízva terjesztjük elődbe a mi esedezéseinket. Uram, hallgass meg! Uram, légy kegyelmes! Uram, légy figyelmes! Cselekedd meg! Ne késetelmezzél! Önnön magadért, ó én Istenem! Mert a te nevedről neveztetik a te városod és a te néped. Mi az utolsó érv is az imában? A te nevedről neveztetik a te városod és a te néped. Ez olyasmi, mint mikor a zsoltáros azt mondja, Uram, ne szégyenüljünk meg, ne szégyenüljenek meg miattam, akik benned bíznak. Mintha azt mondaná, mi ugyan nem érdemeljük meg, de mivel a te ügyedet képviseljük, a te nevedet, nekünk semmi érdemünk nincs, de még a mi bűneink miatt ne kerüljön gyalázatba a te ügyed is, még ne szenvedjen vereséget a te ígéd, a te megváltási terved miattunk, nincs semmi érdemünk, de a te nevedért cselekedjél. Milyen megindító ez a könyörgés. Milyen érdekesen mondja, azt mondja, te nagy neved, amint ma is van. Izrael összes bűne tévejgése ellenére az Izrael istenének a neve még mindig nagy volt a pogányok között. Még mindig emlékezetesek voltak az Isten nagy szabadító tettei, amelyeket értük cselekedett. És mintha azt mondaná, annál nagyobb a felelősségünk, hogy a te nevedet, a te ügyedet képviseljük. És a méltatlanok vagyunk, elismerjük, de kérünk, könyörülj rajtunk a te nevedért. És szeretném nagyon erőteljesen kiemelni a 18. versvet, azt, ami azt hiszem legtöbbünk Bibliájában vastagon szedett is, ami minden igaz imának a lelki magatartása, mert nem a mi igazságunkban, hanem a nagy irgalmasságodban bízva terjesztjük elődbe a mi esedezéseinket. Nem tudom, emlékszünk-e rá, a közelmúltban erről is hangzott el itt igehirdetés, hogy ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, mondta Jézus, még a hegyek is kimozdulnának helyükből. Vagy kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Na hát, amikor erre a lelki magatartásra kell eljutnunk, amit ezek a sorok fejeznek ki, hogy nem a mi igazságban, nagy irgalmasságodban bízva terjesztjük ki esedezéseinket. Mert a Jóisten csak akkor hallgathat meg minket, mikor mi kérünk tőle nagy, hatalmas, szabadító tetteket, ha a szívünkben semmi megalkuvás nem marad a bűnnel. Ha teljesen elismerjük a mi vétkeinket, és azoktól tényleg szabadulni akarunk. És amikor semmi dicsőséget nem akarunk tulajdonítani magunknak, amikor nem fenyeget az a veszély, hogy ha Isten megáld, megsegít, megszabadít, akkor elbízzuk magunkat, és magunknak tulajdonítjuk.
akkor van egy villan fel, ha csak egy mustármagnyi is abból az igazi hitbeli magatartásból. Mikor ezt tudjuk mondani, nem a te igazságban, hanem te nagy irgalmasságodban terjesztjük elődbe a te esedezéseinket. De nem kegyes szavakkal, nem úgy, hogy megtanultuk és elmondjuk, hanem ezt teljes szívünkből átéljük, átérezzük, ezt teljes egészében valóságnak látjuk. Ha csak egy mustármagnyi is felvillan ebből a hitbeli, ebből a lelki magatartásból bennünk, ha az Isten ezt be tudja érlelni bennünk, akkor azonnal cselekszik. Akkor valóban teljes szívünkből keressük őt. És azt hiszem ismerős, hogy milyen választ kapott Dániel erre az imádságra. Azt, hogy még be se fejezte az imádságot, és azt mondja, megjeleni Gábriel, a hatalmas angyalfejedelem, és azt mondja, sebességgel repülve illetett engem az esti áldozat idején, és azt mondja, a te esedezésed kezdetén egy szózat támadt, és én jöttem, hogy értelemre tanítsalak. Megkérdezem, milyen gyorsan válaszol az Isten, ha valaki teljes szívéből keresi. Ha csak egy mustármagnyi is fölvillan az igazi hitből, akkor milyen gyorsan cselekszik az Isten. Még ezzel is fokozza, hogy sebességben repülve is. Ha még az imádságot mondtam, és azt mondta, az imádság elején kaptam, hogy már itt is van. Ilyen közel van az Isten hozzánk, és a nagy szabadító tettekkel avatkozik közbe, ha mi teljes szívünkből keressük, ha mi nem formálisan, hanem megértve, átélve, átérezve tudunk ilyen lelki magatartással viszonyulni hozzá, hogy nem a mi igazságunkban, hanem a te nagy irgalmasságodban bízva terjesztjük elődbe a mi esedezéseinket. És én abban bízom, hogy mindnyájan megértettük, hogy mi az, amire én a figyelmet rászterelni szerettem volna ezzel az ige hirdetéssel, hogy itt vagyunk a végső események közepén, és egy vétkes passzivitás, nem hit, hanem egy vétkes passzivitás. Ha mi csak ilyen önelégülten azt mondjuk, jöjjön, ami jönni kell, az Úr majd beteljesíti az ő terveit, és úgyis megóvja a népét. Nem, az Úr azt kívánja, hogy figyeljetek, virrasszatok és imádkozzatok. Ő azt kívánja, hogy mi hitbeli együttműködéssel viszonyuljunk az ő terveihez. Ehhez figyelni kell, ehhez érteni kell a dolgokat, ehhez össze kell hasonlítani az írásokat, újra és újra tanulmányozni kell az írásokat. Nem beírni azzal, hogy hát én tudom úgy nagyjából ezt az egész profétikus vázlatot. Nem, hiszen annak kikutathatatlan mélységei vannak, apró részletei vannak, és amiket csak a beteljesedéskor lehet megérteni. Ehhez nekünk is meg kell figyelni a könyvekben, amit az Úr mondott. Össze kell hasonlítani, és igenis figyelni kell a beteljesedő valóságot. És kérni kell a Jóistent, hogy nyissa meg az értelmünk szemeit, hogy mi ezt értsük, lássuk. Nem pedig úgy, hogy éljük a mi kis életünket, végezzük a mi magunk dolgát, és hát majd az Úr majd megóv minket. Nem. Itt egy óriási küzdelem folyik. Az Isten megváltási műve az a démonok seregének az ellenállása közben megy végbe. És borzasztó gyenge tényező az emberi szövetséges, és Sátán egyenként is támadja az emberi szövetségeseket. És hogy így mondjam, az emberi szövetségesnek a gyengeségét csak az ellensúlyozza. Ellensúlyozhatja egyedül, hogy nem vagyunk tökéletesen Istennel együttműködő szövetségesek cselekedeteinkben is. És annyi hibát követünk el, ha az ember legalább önmagát megalázva, buzgón esetezik az Isten előtt, hogy ha nem is a mi igazságunkban, de mégis a te nagy irgalmasságodban bízva, kérünk teljesítsd a te jó ígéreteidet, kérünk lépj közbe, kérünk mutasd meg a te szabadító hatalmadat, amikor szükséges. És én szívemből kívánom, testvéreim, hogy változást eredményezzen a lelki magatartásunkban az, amit az igéből megértettünk. És Jézusnak ez a fontos felhívása, hogy figyeljetek, virrasszatok és imádkozzatok, hogy hitbeli együttműködés véget jelenti ki nekünk Isten a proféciákat. Ez megváltoztasson minket, és tegyünk úgy, mint Dániel. És ne úgy legyen, hogy már milyen régen nem is tettem ilyet, hogy bőjtel és imádsággal keressem az Urat. Nem az én anyagi gondjaimért, vagy családi problémáimért egyszerűen, hanem az Isten művéért, az Isten történelmi művéért, az evangélium hirdetés művéért. Hát testvére, mindegyikünk kérdezze meg magától, mikor tettem ilyet, hogy bőjtöléssel, esedezésekkel komolyan, teljes szívből járultam Istenni. Még imádságban sem veszünk részt igazán ebben a nagy küzdelemben. És így ne várjuk, hogy az Úrnak a csodálatos szabadító tervei és ígéretei teljesednek. Együtt éreznünk, együtt működnünk kell
az Istennek a gondolataival és az Isten terveivel. És én bízom abban, hogy ezt sokan szívünkre vesszük, és látjuk azt, hogy ennek óriási jutalma van. Mindig gondoljunk arra, hogy amikor Dániel így imádkozott, sebesen jött a válasz, sebesen jött a hatalmas isteni válasz. Mondjátok, van annál magasabb rendű dolog, mikor az ember átéli, hogy az imádság felmegy, és kézzel foghatóan lejön a válasz, az isteni szabadítás. Van ennél magasabb rendű öröm, van ennél hatalmasabb tapasztalat? Igenis, van eredménye, van áldása annak, ha mi együttműködünk egy szívbeli, lelki küzdelemmel, az Isten megváltási tervével, értve követjük azt is, és szívvel, lélekkel, együttérzéssel küzdünk vele együtt. Kívánom, hogy a Jóisten ezt mindannyiunkkal személyesen megértesse, és ez meghatározza a magatartásunkat. Amen.

Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és megköszönjük néked ennek az éneknek a bátorítását. De úrunk, azt is megértjük belőle, hogy a hitünk diadalma győzhet csak. És úrunk, bocsásd meg nékünk, hogy mi olyan álmatagok vagyunk, hogy mi ránk is jellemző, hogy nem csak hogy nem tartjuk meg sok-sok mindenben a te parancsolataidat, de még a te színed előtt sem esedezünk. És úrunk, kérünk, add, hogy megértsük, hogy óriási küzdelem folyik ma a történelemben világszerte, és te ezekről sokat szóltál nekünk a te profétikus igéidben, de mi mégis csak olyan egykedvűen éljük az életünket, és azt gondoljuk, hogy a hit azt jelenti, hogy mindent ráthagyhatunk, és nekünk csak egy ilyen olcsó kegyelemben való bizakodás a feladatunk. Drága jó mennyei atyánk, nyisd meg a szemünket Jézus Krisztus által, és taníts meg újra bőjtel esedezéssel, könyörgéssel járulni hozzád sorsfordulókon. Nem csak a személyes gondjainkért, hanem a te művedért, annak a megmaradásáért, annak az előrehaladásáért. Mert a te nevedről neveztetik, mert tudjuk, hogy mi emberek üdvössége forog kockán, tudjuk, hogy micsoda érdekek fűződnek ehhez. És ugyanakkor látjuk a magunk mérhetetlen gyengeségét, hogy a küldetésünket mi kevéssé teljesítjük. Urunk, add, hogy szívvel, lélekkel vegyünk részt a nagy küzdelemben a te oldaladon. Ó, Urunk, vezess rá erre bennünket, és add, hogy azokban az áldásokban, örömteli tapasztalatokban is részesülhessünk, hogyha teljes szívünkből keresünk téged, ha szívünket adjuk a könyörgésre és az esedezésre előtted, akkor nagy dolgokat tapasztalunk, akkor te nagy dolgokkal felelsz, akkor kézzelfogható bizonyságát adod annak, hogy élsz, létezel, megszabadítasz és megsegítesz. Urunk, kérünk, mozdíts ki minket a lelki restségünkből, önelégültségünkből, és tégy a te igazi hívő népeddé, ébresz fel, formálj át veled együttműködő hívő népé. Ez a mi kérésünk. Kérünk, hallgass meg minket, és maradj velünk. Amen.

Szeretettel köszöntöm is a kedves gyülekezetet. Sokat gondolkoztam én is azon, hogy az ember milyen felejtéken tud lenni. És tudjátok, hogy mit szoktunk elfelejteni, ami úgy kiesik a fejünkből. Egy nagyon fontos dolgot elfelejtünk, ami meghatározza az életünket és a létünket is ezen a földön. És meghatározza azt, hogy hogyan fogunk az Istenhez viszonyulni, és ő hogyan tud bennünket is tényleg, ahogy János mondta, formálni, és valóban olyan jellememberekké formálni, és van egy szolgálat, tudjátok, ami ezt a célt szolgálja, hogy mi valóban megtisztüljünk minden hibánktól, minden bűnünktől, minden hiányosságunktól, és tényleg az Isten képmását tudjuk az embereknek tükrözni. Ez pedig a főpapi szolgálat. Tudom, hogy ismeritek, és beszélgettünk is erről sokat meg nagy vonalakban, de én is ismerem, de ahogy múltkorában előjöttem, rádöbbentem arról, hogy ez hogy kiesik az én fejemből a mindennapokban. Mert talán eszünkbe jut, amikor itt vagytok és hallgatunk Isten tiszteletet róla, vagy valamilyen előadást, valamilyen témában, de a mindennapokban, amikor az ember él az életét, akkor egyszerűen megmondom őszintén, teljes elfelejtettem, lehet ezt a szót mondani, hogy elfelejtettem, hogy én a főpapi szolgálat, és mi a főpapi szolgálat idén élünk. Ugye kérdés, hogy ez miért fontos? Miért fontos az, hogy nekünk ez úgy előtérben legyen, és valahogy itt legyen mindig előttünk. Tudjátok, a zsidók mindig kötöttek a fejükre ilyen pántot, és volt egy kis kocka, valaki is doboz a fejükön, és rá volt, abba volt egy kis ige, hogy mindig ott legyen a közelükben, és eszükbe jusson meg. Az Isten is tett olyan dolgokat, hogy emlékeztesse őket, ugye volt az ő, meg volt a ruhájukon, a főpapuknak és a csíknek ilyen emlékeztető jelek, amelyek figyelmeztették, hogy ne felejkezzenek el dolgokról. Nem tudom, nekem is azok, hogy hol kéne felírni a homlokunkra ugyanél, hogy el ne felejtsünk dolgokat. És én is úgy mondtam, hogy elfelejtjük. Elhomályosul, talán olyan teológiai tannak is tűnik, hogy főpapi szolgált az olyan teológiai ízű valami, és nem gondolunk rá, én sem gondolok rá, hogy minden nap ebben élünk, és én elfelejkezhetem arról, hogy ez a szolgálat folyik a mennyben, de az Isten nem felejkezik el. Tudjátok, ez amitől valakit mi vendégségbe hívunk, mi nagyon várjuk, hogy meg elfelejt elmenni. Ez csalódás. Már annak, aki várja a vendéget. És kicsit talán az Isten is így van velünk, hogy csalódik, hogy ő a legtöbbet akarja most nekünk adni. Ő tényleg minket meghív ebben, hogy vegyünk részt ebben a szolgálatban, és hogy elfelejtettük. Elfelejt az ember. Nincs az homloknak a előterében. Csak szeretnék felolvasni a részt, hogy mennyire fontos ez a szolgálat a 1808-as üzenet című könyvből, amit Ellen White írt, itt a 145. oldalt, hogy ez a 10. rész ebben a könyvben, és ez a szentély megtisztítása 1808-as üzenet címmel van. És ebben így írja, hogy mennyire fontos ez nekünk mindig a szemünk előtt tartani. A szentély megtisztítás és a hit általi megúzás kapcsolatát alig ha lehet túlhangsúlyozni. Mégis annak az igazságnak a különös elhanyagolását tapasztalhatjuk. Sokaknak alig van valami értelmes gondolatok arról, hogy egyáltalán mit is jelent a szentély megtisztítása. Világosan meg kell értenünk ezt a mindenek felett fontos igazságot ahhoz, hogy megállhassunk az utolsó napokban. A szentély és a vizsgálatítélet tanát Isten népének jól kell ismerni. Mindannyiunknak tudnunk kell, hogy miben áll a nagyfőpapunk tisztsége és munkája. Ugye azt írja is, hogy egyáltalán se fogalmunk sincs, meg még elhanyagoltuk. Aztán nem lehet eléggé túlhangsúlyozni ezt a szolgálatot. Az Isten ezen keresztül szeretne minket sok mindenre felkészíteni, ami előttünk is van. Azt tudjuk, hogy mi bálátorik éppen a főpapi szolgálat? És ha délután lennénk, akkor most jó, meg tudnánk beszélni, hogy kinek mi jutna eszébe, hogy mi maradt meg tulajdonképpen, hogy egy teológiai tan, valamilyen ismeret, vagy az életében ez gyakorlattá válik, és úgy maradt meg az életében. De tudjuk, hogy a főpapi szolgálat azt 1840-ig kezdte el Krisztus a mennyben, és aki elolvassa a zsidókhoz írt levelet, most nem tudom elolvasni, a zsidókhoz írt levelben mindenki meggyőződött arról, hogy a mennyben van egy szentély, földi szentének a máslata, annak, amit az Isten mutatott Mózesnek, és ami elkészült még ugye a pusztában, aztán később egy Salomon is felépített, és annak a eredeti, ha lehet így fogalmazni, az pedig a mennyben van. És amiképpen a főpap is végezt itt a földön, ugye a szolgálatot
zsidó körében egy évben egyszer, hogy megtisztította a szentét, ugyanúgy Krisztus most végzi 1844-től, amennyiben ezt a munkát, hogy megtisztítsa a szentét, megtisztítsa az ő népét, és végülis az egész földet. Ugye a szentének a megtisztítása magában foglalja, aki odajárul, ahhoz hitárta, hogy megtisztítsa, magában foglalja magát az egész földet, és végül az egész világ mindenséget. Hogy nem lesz bűn. Örökre meg fog szűnni, és Isten el fogja törölni. Mindig elképesztő ez a szolgálat. A zsidókhoz írt levél 9. fejezet 21. verséhez lapozunk. Itt azt mondja a Szentírás, hogy mert nem kézzel csinál szentébe az igazán, csak a másolatában ment be Krisztus, hanem magában menj be, hogy most Isten szín előtt megjelenjék érettünk. Tehát ő nem a földibe ment be, hanem a mennybe, ahol van az igazi, és hogy érettünk jelenjen meg. Ugye ez a szó, hogy közben járás, ez nagyon sokszor használjuk, és a múltkor, amikor voltam Máté Szalkán, kérdeztem a testvéreket, mit is jelent ez a közbenjárás tulajdonképpen, és ez a gyakorlatban, ez hogy van? Hát néztünk egymás nagyokat, hogy most mit is jelent ez pontosan? És a gyakorlatban ez számomra miért jó hír? Ez miben segít engem? Krisztus, hogy jár érettem közben? Mit cselekszik abban a szentében? És akkor mindenki nézett, és igazán nem is tudtunk hirtelen mit mondani. Akkor ütött nekem szöget a fejem, hogy ezt jól elfelejtettük. Pedig ezt valamikor tanultuk és ismertük. Ugye, ami folyik a mennyben, most csak nagyon röviden, Krisztus szeretné eltörölni a bűnöket, de ahhoz, hogy eltörölje, meg kell vizsgálni a feljegyzések könyvét, hogy ki alkalmas arra, hogy eltörjék az életébe a bűnöket. Ugye, amit mindig odahárítunk. Ugye most is azért vagyunk itt úrvacsorán, mert nyilván követtünk el bűnöket, voltak hiányosságaink, ezt az Isten elé vittük, azt áthajtottuk ugye a mennyei szentére, és most fel van jegyezve, hogy most mit csináltam én tegnap, meg tennap előtt, meg azelőtt, meg még azelőtt. És lehet, hogy én elfelejtem, de az Isten nem felejti el, mert ő felírja. És az Isten ezt Krisztus megvizsgálja, és szeretné eltörölni. De csak akkor tudja eltörölni, ha látja rajtam, vagy látja rajtatok, vagy bennetek, vagy bennünk, hogy ettől mi komolyan elfordultunk, hitáltal ezt tényleg legyőztük, mi teljesen szembefordulunk vele, és nem akarjuk még egyszer elkövetni. Ha mi ezt tényleg megtettük, akkor azt mondja, hogy eltörli ezt. Ami még folyik, ugye, szeretné eltörölni, szeretné, hogy elpecsételje minket, szeretné minket az elváltozásban részesíteni, szeretné minket az Isten lelkében részesíteni, a késő eső. Egy kicsit szeretném részletezni, mit is jelent az, hogy eltörölni a bűnt. Ez is olyan, hogy mondjam, hát ez is olyan elméleti dolog, nem? Hát eltörölni, hát Krisztus a mennyben van, mi itt vagyunk, hát most azt se tudjuk, hogy egyáltalán mikor kerül a nevünkre a sor. Meg ha eltörli, akkor most én ebből mit tudok? Tudok én erről valamit? Hogy ez hogy zajlik ez tulajdonképpen? Ez számomra ez elméleti tudás csupán, vagy gyakorlati? El lehetne törölni úgy a bűnt a mennyben, hogy közben az életünkben tovább folytatjuk? Ezt szoktam úgy jellemezni, tudjátok, hogy olyan, mintha a lakást kitakarítanánk, de valaki meg a szemetet mindig befele hányja az ablakon. Csak sosincs vége. Ugye? De mindig takarítok, valaki mindig koszol. Ugye a szentély megtisztítása az azzal, hogy Jézus Krisztus először ma akar minket tisztítani itt. Az ő népét szeretné megtisztítani, és mindazokat, akik hitáltal járulnak hozzá. Ez miért különleges most? Régen nem így volt? Tehát Isten régen is, mikor mi bocsánatot kértünk az Istentől, ha őszintén bántuk a bűneinket, akkor az Isten elvette tőlünk. Nem csak megbocsájtott, hogy jó, megbocsájtak, és most már legyen békességed, hanem azt szerette tőlünk elvenni. Mivel több most a főpapi szolgálat, vagy a papi szolgálattól? Ő Krisztus nem csak, hogy megbocsátja, most is, nem csak, hogy elveszi, de szeretni eltörölni. És tudjátok, amikor azt mondja az írás, hogy mi szeretni eltörölni a szívünkben a bűnt, akkor ez a gyakorlatban hogyan zajlik le? Ugye, mert a könyvből elnézést ki tudnánk törölni, ugye, valahogy, de hogyan tudja kitörölni belőlünk? A zsidókhoz itt lejön, csak idézem az igéket, ahol esetleg akarjátok leírni, hogy ez mennyire így van. A 26. fejezetben, itt a 9. 26. fejezet, az egész 9. fejezet mondjuk erről szól. A 20. fejezet így mondja a Szentírás, mondja itt
Pál, hogy évenként is vittek árazatot, ugye? De azok nem törölték el a bűnöket, mert különben sokszor kellett volna szenvedni a világ teremtése előtt, így pedig csak egyszer jelent meg az időknek végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Ugye Krisztus az áldozatával egyszer és mindenkor eltörölte a bűnt azoknak az életében, akik ezt komolyan veszik. Mit tesz Krisztus azért, hogy eltörölje a szívünkben a bűnt? Vagy kitörölje a természetünkből? Most. Ugye a szolgálat ott van, én itt vagyok. És számomra hogy lehet ezt megragadni, hogy ez a mindennapokban ez gyakorlat legyen? Hogyan tudja Krisztus megtenni, hogy ez számunkra teljesen kézzelfogható legyen? Hát az első dolog az, hogy először is tudatosítja bennünk, hogy most ez a szolgálat folyik. Nyilván, ha nem tudunk róla, akkor eleve kizár dolog, hogy bármit is tudnánk tenni. Ugye tudjátok, hogy ez a főpapi szolgálatnak a tanítása, aztán más közösségben nem is ismert. Nem is tudják. Fogalmuk sincs róla, hogy most ítélkezés van a mennyben. Azt gondolják, akkor lesz ítélet, mikor Krisztus visszajön. Ez tévedés, mert Krisztus már akkor mindenkinek a jutalmát hoz, az ítélet az most folyik. Most dől el mindenkinek az örök sorsa. Szóval első dolog az, hogy nekünk ezt tudnunk kell. Jelenvált az elég olvastam, hogy nekünk ezt jól kell ismernünk. Nagyon jó. Nem elég az, ha hallottok itt bárkitől valamit erről. Nekünk személyesen, mindenkinek személyesen kell jól megismerni, hogy én, Krisztus és én olyan kacsora kerülünk, hogy gyakorlatilag értsem meg, hogy Krisztus ezt a mindennapokban, ma, holnap, holnap után hogyan akarja végezni az életemben. A másik dolog, hogy az Isten fejlesz minket arra, hogy ha tudjuk ezt, akkor tartsunk önvizsgálatot. Ugye általában, nem tudom, hogy vagytok vele, de mondjuk van egy úrvacsor, akkor talán kicsit jobban magunkban nézünk, mert szeretnénk tényleg őszintén az Istenre járulni és minden bűntől megszabadulni. De hétköznapokban, amikor az Isten úgy munkálkodik bennünk, szóbálunk bizonyos dolgokkal, vagy elhessegetjük magunkra, és hát majd ráérünk majd még később. Meg ez talán nem is olyan nagy bűn, vagy nem olyan nagy dolog. Vagy egyáltalán hagyja, hogy az ember, hogy az Isten lehat olyan a lelke mélyén. Az Isten hogyan tud bennünk munkálkodni? Ugye tanultuk a múltkor szombatiskolában is, hogy az Isten lelke az valami hihetetlen mélyre akar lejutni. Az Istennek nem, most nem hagyhat, hogy egyetlen rossz jellemvonás sem. A történelem Krisztus főpapi szolgált előtt, ugye Ábrám idejében, vagy később is, az volt a különbség, ha akkor valaki mondjuk megszabadult minden bűnétől, de utána mégis visszatévedt. Volt közbenjáró. És ismét bocsánatot kaphatott. De most olyan időben élünk, amikor tudjuk, hogy ennek a főpapi szolgálatnak van egy ideje. Egy rendeltél, amikor vége szakad. És nem lesz közbenjáró. Azt most nem játszhatjuk el, hogy engedek az Isten lelkének, aztán megint visszatérek. Aztán megint engedek, és megint. Mert egyszer csak vége szakad a közbenjárásnak, és ott állunk, hogy már akkor hiába menjünk oda. Nincsen. Közben járunk, és az Isten nem tudja megbocsájtani. Szóval komolyan kell vennünk az önvizsgálatot, hogy valóban az ember magába tekintsen, és elgondolkozzon az életén, hogy most én így akarom folytatni, hogy így fel, meg le, meg fel, meg le, meg mikor, hogy. Vagy én az Istenhez fordulok, én belekapaszkodok, hogy tudom, hogy Krisztus ott van, és most nem csak elveszi, gondoltok bele, hogy ha azt tapasztaljuk meg, hogy az Isten, ha elveszi tőlünk a bűnt, eltörli, hogy az én lényemben az nincs ott. Az milyen, mondjuk egy közös érde, milyen nagy dolog lenne? Ha itt megtapasztalnánk, hogy azok a rossz jellemvonások már nem választanak el minket, hanem közelebb kerülünk egymáshoz, mert nincsen elválaszunk. A magánéletünkben pedig, hogy azok a bűnök, amik mindig belestem, egyszer csak nincs ott. Bár megjegyzem, hogy Jézus Krisztus nem csupán arra akar minket elhívni, hogy most bizonyos rossz szokásokkal, gyakorlattal forduljunk szembe. Ő azt szeretné, ha magával a bűnnel fordulnánk szembe. A nagybetűs bűnnel. A foga, hogy ez az életmód, ez egy bűnös életmód. Lehet, hogy teszek jókat, mert nem vagyok mindig rossz, de ez akkor is rossz irányba visz. Én a bűn útját járom. Én nem tettem meg azt, hogy most jó vagyok, holnap meg megengedek a dolgokat. Vagy ez még belefér a hitéletembe, ez meg nem fér bele. Értetek? Hogy ami bűn, nem élhetek úgy,
hogy a bűn útját járom a legkisebb mértékben sem. A bűn nekem legyen utálatos. A bűntől én forduljak el. Teljesen távozzak el tőle. Ugye ez az önvizsgálat, hogy én most mire teszem fel az életemet? Erre akarok haludni? Én komolyan veszem azt, hogy Krisztus most értem, ott van a mennyei szentében, és a szent lelk által most bennem azért munkálkodik, hogy megszabadítson minden bűntől. Ha most minket nehézségek érnek, ha problémák gyötörnek, ha szembesülünk saját gyarlóságainkkal, ha más szembesít saját gyarlóságainkkal, ha küzdelmeink vannak, ezt tudjátok miért van? Hát pont azért, mert az Isten ma akar minket tisztítani mindenműt. Akkor látjuk meg, hogy milyenek vagyunk. Hogyan viselkedünk bizonyos helyzetek, bizonyos élethelyzetek. Mi van bennünk? Milyen erős a mi hitünk? Mennyire engedünk a bűnnek vagy a kísértésnek, mennyire nem? Ez minden nap most zajlik. Minden nap ez a küzdelem megvan. És egyre erősebb a küzdelem, biztos tapasztaljátok is, nem? Egyre nehezebb. Az ember érzi azt, hogy sokszor úgy elvinni a világ, de nagyon elvinni. Isten lelke meg küzdértünk, hogy nem. Ugye az ördög is a fegyvertárát felmutatja. Ugye az a példa, az, amikor azt mondja Krisztus, hogy bemegy a erős fegyveres házába, és elveszi a fegyverét, amiben bízott. Tudjátok, mi az a fegyver, amit elvesz? Az a sok rossz szokás, amivel az ördög minket le tud győzni. Szóval Krisztus, hogy ő elveszi. Ne legyenek ilyen fegyverek a kezünkben, amelyeket magunk ellen fordítunk, vagy az ördög ellenünk fordíthat. És ebben a mai napokban, minden napokban ti is tapasztaltok, hogy ez a harc nagyon kemény lenni. A magánéletünkben is, meg a társadalomban is. Kezd elfele válni, ugye, hogy az írás mondja, kezd az Isten népe vagy felsorakozik Krisztusnak a jobbján, vagy ott van a Szentek Szentjében, és imádkozik, és könyörög, vagy pedig éli a másik látszatvallásos életét. A másik nagyon fontos dolog, hogy ugye most a szombatiskolának és a szolgálatról szól, mennyire ismerjük mi meg Krisztust úgy, hogy nekem ő a barátom legyen. Szóval mennyire nekem barátom? Mennyire látom én Krisztus küzdelmét úgy, hogy értsem azt, hogy az ő küzdelme nagyobb volt, mint az enyém. És ne én érezzem úgy, hogy az egész világ rám szakad, és meg az Isten is alig segít. Ugye, mert néha így gondoljuk, nem? Elvisznek a terhek, a bajok, a problémák, vagy éppen a jólét, akinek éppen jólét van, és könnyebben fogja fel. Mennyire érezzük azt, hogy lássuk azt, hogy Krisztus keresztje, hogy ott van előttünk, hogy ő szeretne minket, ahogy most a szóval is olvastuk, hogy ő minden szenvedésüket szenvedte, hogy ő szeretne minket megszólítani, és meg is tud, ha akarjuk, ha hit által elfogadjuk. Gondoljuk bele, hogy minél jobban látjuk Krisztusnak az életét ezt a földön, annál inkább arra fele húz, hogy mi azt az életet éljük, és szeretnénk tényleg megszabadulni a bűntől. A bűnt akkor látjuk bűnnek, ha látjuk, hogy ezt mit tett a bűn Krisztussal, és mit tesz az emberisége, és mit tesz velünk is. Ha az ember ezt látja, akkor ő nagyon az Istenbe akar kapaszkodni, és ő nem akar ezen az úton járni, mert tudja, a bűn az halált nemz, és pusztulást. Ugye azt is látjuk, hogy ebben a sorrendben ugye volt az, hogy megismerjük a főpapi szolgálatát, önvizsgálatot tart az ember, nem csak úrvacsorakor, ugye, hanem minden nap tulajdonképpen, amikor az Isten csak rámutat valamire, és akkor nem mentegeti. Krisztust igazán ma akismerni Krisztusnak az áldozatát, sokkal mélyebben, mint ahogy eddig gondoltunk. Tudjátok, néha olyan felületesen beszélünk Krisztus áldozatáról. Krisztus meghalt értünk, Krisztus szeret minket, Krisztus szenvedett értünk, de ez üres lesz és semmit mondó. Bele tudok én tekinteni egy kicsit a mélységeiben? Ugye az 1800-ban pont ezt mutatja, mert hogy Krisztus megmutatta, hogy mit jelentett neki itt emberként értünk küzdeni. És nekem személyesen, nekem akarja megmutatni, hogy én te érted küzdöttem személyesen, és én meg tudlak menteni. De nekem is kemény küzdelem volt. De nekem egyedül kellett tapostom a borsajtót, neked meg velem kell. Én egyedül feszítettem meg, de én veled vagyok, ha megfeszítetnek a bűnnek. Neked nem kell egyedül meghalnod. Nagy különbség. Ugye ezt mennyire így fogja fel az ember. És még egy dolog, ami mi kell, hogy minket még késztessen arra, hogy mi tényleg komoly vegyük a szentélyi szolgáltat, hogy mi minden rossz vonástól szeretném megtisztulni. Szeretném felolvasni ezt a részt a 160. oldalról, mert tudjátok,
Mi motivál minket? Mi az indíték? A félelem, hogy elveszhetünk? Félelem a jövőtől? Vagy szeretjük az Istent, és a szeretet indít arra, hogy mi ne bántsuk azt, aki az életet adta érettünk? A 160. oldalról részt szeretnék felolvasni még ezzel kapcsolatban. Az Isten iránti tisztelet ténylegesen megnyilakozik népének jellemében, és az Úr tisztelete és trónja sértetlenség iránt tanúsított figyelmen és törődésen kívül semmilyen más indíték nem tudja elvezetni Isten népét az önzés és a bűn feletti győzelemre. Ez az indíték azonban hatalommal teljes. Ez a lelkület és gondolkodásmód nem más, mint maga az új szövetségi hit. Értitek, hogy mi kell, hogy az embert indítsa? Ugye, hogyha a családban valakit becsmérelnek, azért kiállunk kellene, nem szeretjük, ha bemocskolják a nevét. Na de milyen csúnya, hogyha én hozok szégyent a családra? Ugye, az se egy szép dolog, ha csak így emberi viszonyban nézzük. Az Isten, aki a szeretet, akit mi elfogadtunk és hitáltal befogadtunk, aki minket kiemelt ebből a sötét világból, nem az, hogy nincs, hogy az Isten neve most gyalázol ezen a földön? Hát ugye kétféleképpen majd gyaláz Isten a földön. Valakon nyíltan szidják az Istent, és vádolják, az Isten van a mennyben, akkor miért ilyen? Ez a időzőtélve, ez a jobbik. Mert az legalább szembe egy és egyenes. Van a másik, ami nagyon alattomos és aljas, hogy az Isten nevét felhasználva beszélnek az Isten olyan dolgot, ami hazugság. És meggyalázzák az Isten nevét. Amikor ugye nagyokat mondó szájon sokat szól a felséges ellen, és a nevében beszél. Amikor az Isten nevében ugye a világban mondanak és tesznek olyan dolgokat, ami Istennek semmi köze hozzá. És ha mi szeretnénk, hogy az Isten neve, az, ugye az Isten vád alatt van. Vád alatt van a sátán részéről, vád alatt van az emberiség részéről, és az ítéletben, amikor Krisztus ugye eltöri minden ember bűnét, és az Isten is oda kerül, és őt is fel kell menteni. A sátán őt is vádolja. És a világ is vádolja, hogy az Isten igaz, szent és jó. És az Isten rajtunk keresztül szeretné már nézést önmagát felmentetni. Hogy ő nem olyan. Ugye most olvastuk a szombatiskát, hogy Jézus Krisztus azért jött el, hogy pont bemutassa az atyát. Mert torz fogalmaik vannak az embereknek. Mi a mi dolgunk? Nekünk nagyon vigyázni kell arra, hogy nekünk az az indíték vezessen, hogy ne hozzak szégyent az Isten nevére. Ne mocskoljam én is be azzal, hogy csak könnyelmű vagyok. Hogy felelőtlen vagyok. Hogy megmagyarázom. Hogy engedek neki. Hogy kényelmes vagyok. Meg van nekem most éppen elég dolgom, most nem érkezek az Isten dolgával foglalkozni. Az nagyon meg kell gondolnunk. Az Isten nevét is gyalázzák a pogányok között. És hogyha, hogy mi az írás miatt akkor gyaláztatjuk az Isten neve a pogányok között, mondja az Úr Jézus. Hogy mi hogyan élünk a mindennapokban. Az Isten rajtunk szeretné bemutatni, hogy ő milyen. És végül szeretni, hogyha eltőle a bűneinket, tudjátok ezen, hogy mivel fog járni az egyén életünkben? Azt mondja Vagonel, hogy nem fog a eszünkbe jutni, hogy bűnt kövessünk el. Nem halatlan dolog? Most eszünkbe jut, ugye? Automatikusan. Nem fog eszünkbe jutni, hogy bűnt cselekedjünk. Azt mondja, eszünkbe fognak jutni régi vétkek, de azt mondja, azok idegenek lesznek, mintha nem is mi követtük volna el. Attól, hogy távol állunk. Nem fog eszébe jutni. Gondolj, hogy mennyit küszködünk sokszor a saját rossz tulajdonságunkkal. Az Isten mit szeretne elérni? Hogy még csak eszünkbe se jusson az, hogy mi bűn cselekedjünk. Itt a Földön. Nem nagyszerű dolog? Krisztus ezt a szolgálatot végzi. Ha mi ezt hittel követjük őt a Szentek Szentjében, megcselekszi a legkisebbel is. A legkisebbel is. Aki őt hitáltal követni, megteszi. És szeretné ugye eltörölni a bűnt. Még egy befejező gondolat. Tudjuk azt, hogy ugye mondjuk, hogy eltörölni. Tudjátok, hogy mi alapján lehet eltörölni a bűnöket? Az nem olyan, hogy már nem egy administratív dolog, már elnézés, hogy hát akkor megnéztük, megvizsgáltuk, eltöröltük. Hát, ez nem így van. Hogyan olvastuk, hogy mi a Biblia és a zsidókhoz itt olvashatjuk, hogy mikor felszentették a sártot, akkor mit csináltak, mivel szentelték fel? Amikor Mózes megépítette a pusztában. Azt ugye vérrel hintették meg. És mit ír az ige? Mert minden vérrel tisztítatik meg. Vér nélkül nincs bűnbocsánat. Azaz ne felejtjük, hogy Krisztusnak ez nem egy administratív tevékenység.
Amikor azt mondja, hogy én el akarom törölni a vétkeret, azt én az alapján tehetem meg, hogy az életemet adtam érted, és meghaltam a te bűneid miatt. Becsülöd ezt, vagy nem? Akarsz megtisztulni, vagy nem? Vagy megbeted azt, hogy én meghaltam érted, és téged ez nem foglalkoztat, vagy nem érdekel. Vagy könnyen veszed. Vér nélkül nincs bűnbocsánat. Vér nélkül nem tudja, vér nélkül Krisztus például nem lehetett volna főpap. Azt mondja, maga magát áldozta fel azért, nem úgy, mint a főpap, aki vitt áldozatot, ugye? Ő nem magát vitte, hanem vitt egy állatot. De ő maga magát áldozta, és azt mondja, maga vérén ment be egyszer és mindenkorra a szentébe, hogy nekünk örök váltságot szerezzen. Mindig a vér az alap, ezt soha ne felejtsük. Ugye azon az úrvacsora, pontosan a bor arra mutat, ugye most. Hogy most is, amikor úrvacsorát veszünk, akkor ne felejtsük el, hogy azért, mert ő meghalt. A bor erre emlékeztet. Nem élhetünk úgy a minden napokban, hogy hát az Istennek végül is az a dolga, hogy megbocsásson, meg szeret, akkor megbocsájt. De mindig a vér tisztít meg. Az Isten megbocsásson neki, le kellett jönni a föld, és meg kellett halni, és nem is akármilyen, akárhogy. Nem vehetjük könnyen a megbocsátást. Kedves testvérek, még sok mindent mondhattam volna, csak az idő elhaladt, és ugye az úrra csütörtökünk van. Én azt kívánom mindenkinek, hogy vegyük elő üzenetet folyamatosan, legyen a homlokterünkbe, mélyedjünk el benne, hogy tényleg ott legyünk Krisztussal a Szentek Szentjébe, hogy megtapasztaljuk azt az örömet, azt a jóit egyszer az életünkben, hogy nem gondolunk arra, hogy bűncselekedjünk, és azért, mert az az indíték vezet minket, hogy ebben a gonosz világban, egyre nagyobb a sötétség, az Isten jellemét igazán tudjuk bemutatni. Ugye az elpecsételés pont ezt szimbolizálja. Az Isten jelleme az elpecsételés, hogy ránk nyomja. És az elpecsételés, meg tudjátok, mivel egyenlő, az meg a késő esővel. Akit az Isten elpecsétel, azok nyerik el a késő esőt. És tudjátok, hogy miért kell az elpecsételés? Mert csak az Isten azzal tudja rányomni a pecsétet, aki tisztán az ő jellemét tükrözi vissza, mert az Isten, mikor Krisztus, mikor eljön, és akik reméljük, élve érjük meg, nem tudja elváltoztatni a bűnt. Nem tudja elváltoztatni. Egy mozdulat nem egy, hogy elváltoztatom a bűnt, mert nem vagy bűnös, vagy én majd elváltoztatom. A bűnt nem változtatja az Isten, csak azt, aki valóban megtisztult, és megférhet minden bűnétől. Én azt kell, hogy ilyen lelkülettel és valóban hittel vegyük az úrvacsorát is, hogy mert az úrvacsoránk se az, ami 1844 előtt volt. Azt ne felejtsétek el. 1444 óta az úrvacsorá azért van, hogy ne forduljunk mindig vissza. Mikor most úrvacsorát veszünk, az Isten most el is akarja törölni. Előtte még nem volt bűnetörlés. És úgy vegyük, hogy fogadjuk meg, és kössük magunkat erősen ahhoz, hogy tökéljük-e, vagy az Isten most minden bűntől megtisztít, nem akarjuk az Isten, vagy a bűn útját járni. Mi szeretnénk Krisztussal maradni a Szentek Szentjében, hogy valóban tiszták és igazak lehessünk. Amen.

Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit! Stramszky Istvánnak hívnak, és nekem adott ott a feladat, hogy a mai délutánon ennek a bizonyos sorozatnak a soron következő előadását megtartsam. Bizonyára tetszene tudni, hogy felváltva van gyakorlatilag két témasorozat, ha én jól tudom, és ez a mai az első ebből a másik feléből. Tudnék, a Zsoltárokról szól minden második alkalom, amiről itt szó lesz. És ez a mai első alkalmunk történetesen a 107. Zsoltárral foglalkozik. Ez a nyitó alkalom, ha úgy tetszik. Nincs semmi különleges ok, hogy miért pont a 107-kel kezdünk, ez is épp olyan szép Zsoltár, mint a többi. Talán vannak a hallgatóság körében, akik ismerik a Bibliát, és olvastak már Zsoltárokat, biztosan azok közé tetszenek tartozni, akiknek ez megadatott, akik szépnek találják a Zsoltárokat. Tehát a Biblia egésze is egy nagyon szép könyv, tényleg különféle megközelítéssel, különféle módon taglalja a tanítását, a mondani valóját. A Zsoltárok általában költői művek, illetve imádságok, egy sajátos műfajt is képeznek, és a legtöbb ember nagyon szívesen tanulmányozza és olvassa ezeket a Zsoltárokat. Talán azt is tetszene tudni, hogy vannak, akik megzenésítették, tehát fel is dolgozták már ezeket a Zsoltárokat. Ugye témájuk szerint a Zsoltárok csoportba gyűjthetők, hiszen nagyon sokféle téma köré csoportosulnak. A mai Zsoltárunk, a 107. az éppen egy ilyen csokorban is foglal helyet, még a sorrendiség is itt egybe gyűjti a Zsoltárokat. A 103-tól a 108-ig terjedő Zsoltárok, azok egytől egyig Istent dicsőítő Zsoltárok. Tehát ez a fő témájuk, ez a fő mondani valójuk. Itt szeretnék egy rövid bevezetést tartani ebben a vonatkozásban is, tudnék, jól tudom magam is, meg tapasztaltam másoknál is, hogy maga az az igény, ami mindig visszatér a Bibliában, hogy hát az Istent dicsőítse az ember, ez nagyon sokak szemében visszatetszést kelt. És emberileg megértem, hozzá kell tennem. Azt sohasem szeretjük, mikor valaki önmagának szeretne dicséretet igényelni, sőt a Bibliában is olvasunk ilyen tanácsot, nem tudom, tetszenek-e ismerni, nagyon frappáns és nagyon egyszerű, hogy dicsérjen téged más, és ne a te szád. De milyen szép és gyakorlatias megfogalmazás. Nem szimpatikus nekünk, hogyha valaki önmagát dicséri. Hát az Isten sem kerül szembe a saját állításával. Isten sem igényli az elvtelen tiszteletet és hódolatot úgy, ahogy a nagyon sok ember, nagyon sok emberi vezető igényelte és igényli a történelmünkben. Mindig azt olvassuk a Bibliában, hogy Isten csak a meggyőződésből fakadó elismerést igényli és fogadja el, és csak azt, ami önkéntes. Akkor mit akar mondani a Biblia, amikor arról beszél, hogy nekünk dicsőíteni kéne az Istent? Egyszerűen arról van szó, hogy mi leszünk kevesebbek azzal, ha nem fejezzük ki azt a tiszteletet, elismerést, hódolatot és hálát, ami az Istent megilletné. Tehát nem Isten kevesbül meg a mi hódolatunk híján, hanem valahol az embernek a saját erkölcsisége, lénye és értéke csorbul, ha nem adózik Istennek őszinte tisztelettel, ha egyszer ez illeti meg, és ezt látja, és ennek oka van. Ugye ez hívő emberek küzdelme is, hagyd tegyem gyorsan hozzá. Hívő embereké, akik, hogyha őszinték vagyunk, el kell, hogy ismerjék, hogy nem könnyű hálásnak lenni, nem könnyű kifejezni az elismerést és a dicséretet. Egész egyszerűen azért, mert nem fakad az emberi természetünkből ez magától értetődően, és ha valami nem fakad, akkor pedig iszonyatosan nagy a veszély, és iszonyatosan visszatetsző, hogyha az ember magára erőltet valamit, mert az olyan őszintétlen. Annál rosszabb nincs. Azt magunk is érezzük, ha így van, mások még jobban érzik, ez rendszerint így van. Tehát ezzel nagyon vigyázni kell. Ezért olyan nagy kérdés az, hogy mi az, ami felfakaszthatja a lelkünkből az őszinte, az igazi, a természetes, a kifejezésre jutni kívánó elismerést és hódolatot. Hát én azt hiszem, hogy erre a kérdésre ad majd választ nekünk a 107. Zsoltár, aminek majd a végére érve szeretnék a rövid összegzésben még egyszer visszatérni általános érvényel is erre a kérdésre. Hadd olvassam fel rögtön az első verset a Zsoltárból, így hangzik: magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Itt megjegyzem, hogy ez a Zsoltárnak a fő mondani valója, ami ezután lesz az alátámasztás, tehát az csak az érvelés hozzá. Még egyszer hadd olvassam: magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Itt minden szó mérlegelhető.

tengerést érdemel. Hadd kezdjem azzal, hogy amit itt így olvastam, hogy magasztaljátok az Urat, mert jó. Hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy a jóság az nem magasztalni való-e? Nem egy nagyszerű dolog-e, ami elismerést érdemel, és ennek a kifejezését is érdemli? Én azt gondolom, hogy egyet tetszenek velem érteni, ha azt mondom, hogy a mi világunkban azért ritka a jóság megnyilvánulása. Én nem azt mondom, hogy nincs, de hogy ritka, azt megkockáztatom. Sőt, még azt is megkockáztatom, hogy ritkul. Nem csak, hogy ritka, hanem egyre ritkább lesz. Azt hiszem, ezt nem túlzás kimondani, még hogyha még volt gyászos is ez a bejelentés. Nem tudom, tetszenek egy fény, mit szoktunk meg, általában mik a mi megnyilatkozásaink. Én úgy gondolom, ezt is feljegyeztem magamnak, hogy panasz, sóhaj, mindig a sötét dolgok látványa, és sajnos van alkalom rá. Tehát akárhova tekint az ember, van alkalom rá. Ugyanakkor mégis ez egy tanulság is, hogy mivel foglalkozunk többet. Az nem kérdés, hogy az életben úgy tűnik, hogy teret nyer a rossz. De ha ez így van, nem az-e a feladatunk, hogy annál többet időzzünk a jó tapasztalatoknak a szemlélésénél? Nem naivitásra gondolok, ne tessenek félre, hanem arra, hogy akkor annál inkább lássuk meg, becsüljük meg és értékeljük azt, hogyha jót látunk, és fejezzük ki annak az elismerését. Nagyon gyakori az az emberi életben, hogy én is átéltem gyerekkoromban, viszonylag jó tanuló voltam, és ha ötös hoztam haza, az magától értetődő volt, de hogyha öt alá, akkor megkérdezték, hogy az miért volt alá. És ez egy kicsit a mi szemléletünk, hogy ha valami nem a maximum, amit szeretünk, amit megszoktunk, akkor már a reklamáció, most bocsánat, ugye gyerek fejjel mondom ezt a szülőnek a reklamációjára, az a reklamációt vonja maga után, de ha valami jó, akkor az általában természetes. Ugye? Egy nagyon elvont példát hoztam, de mindennapos példákat hozhatnék rendre az életünkből, nekünk mindig természetes, ha valami jó, és mindig hát elégedetlenkedünk, és ennek hangot is adunk, ha valami szerintünk nem az a maximum, amit mi elvártunk volna. Ebből a szempontból nézve nagyon fontos az, hogy nekünk meg kéne látnunk és meg kéne becsülnünk a jót is. Ha azt mondjuk, hogy sötét a világunk, akkor annál inkább értékeljük az apró fénylő pontokat benne, a pozitív tapasztalatokat. És rögtön ki szeretnék térni még arra a kifejezésre is itt, amit így olvastam, hogy magasztaljátok az Urat, mert jó. Tehát nem azt mondta Dávid, hogy magasztaljátok, mert különben, bocsánat, hogy így mondom, de baj lesz, mert hát az Isten megköveteli, hanem azt mondja, hogy én nekem van egy indokom rá, hogy miért. Azért, mert jó. Oka van annak, amiért én azt mondom, hogy én magasztalom az Urat, és szerintem magasztaljátok ti is, mert jó. Úgy elgondolkoztam azon, hogyha megkérdeznénk még hívő embereket is, akik úgy vallják, hogy ők az Isten félig, tisztelik, követik, és hódolattal illetik, hogy meg tudnák-e mondani, hogy miért viszonyulnak úgy az Istenhez, ahogyan viszonyulnak. Én azt gondolom, hogy sokan biztosan választ adnának erre, de abban is majdnem biztos vagyok, hogy nagyon sokan vagy az Isten hatalmára hivatkoznának, vagy arra, hogy félelem illeti az Isten. Nagyon sokszor lehet hallani Isten félelemről, de ez egy rossz felfogású Isten félelem. Nem tudom, tetszettek-e már hallani. Én is hallottam nem egyszer, amikor szerintem a legjobb szándékkal akartak embereket Isten követésére hívni és tanítani, és akkor, hogy így mondjam, hogy fenyegetőztek, meg szinte zsaroltak, hogy mi lesz, ha nem úgy, meg amúgy. Tehát egyfajta megfélemlítéssel kötődik össze az Isten kép nagyon sok ember fejében, sőt vallásoknak a gondolatrendszerében. Dávid azt írja itt, aki véletlenül a Zsoltár szerzője, hogy magasztaljátok az Urat, mert jó. Azt mondta az Isten, hogy őt ne azért tiszteljük, mert ő a legerősebb. Ne azért, mert a legokosabb, bár egy fokkal nagyobb tiszteletet érdemel szerintem a bölcsesség, mint a puszta nyerserő. Erőben senki nem múlja felül az Istent. Bölcsességben sem. De azt mondta az Isten, hogy nem ez a legfőbb. Azt mondja, hogy a jóság az a legfőbb erény. Egyszer Mózes megkérte az Istent, sok évi szolgálat után különleges státuszban szolgált Mózes, ezt leírja a Biblia, hogy megkülönböztetett feladatköre volt, és megkülönböztetett kapcsolata az Istennel, és egyszer megkérte Mózes az Istent, hogy ő nem kér semmit, de azt az egyet hadd kérje, hogy az Isten mutassa meg neki az ő dicsőségét. Hogy találkozhasson, hogy láthassa az Istent. És az Isten azt mondta, más én is ezt állítja a Bibliának, hogy nem lehet. Nem azért, mert ő féltékeny, vagy irigy, vagy nem tudom, hogy mondjam, hanem azt mondja a Biblia, hogy ha mi meglátnánk az Isten dicsőségét ebben a mi földi állapotunkban, akkor meghalnánk. Ezt leírja az Új Szövetség, és ez egy állítás a Bibliának, hogy nem tudnánk elviselni az Isten dicsőségének a nyers megjelenését úgy, ahogy van,
De azt mondta az Isten Mózesnek, hogy valamit mutatok neked, és azt mondta, hogy azt művelem, hogy az én jóságom te előtted menjen el. Tehát megmutatom neked az én jóságomat. Ez azért fontos, mert itt is azt látjuk, alátámasztom, amiről beszéltem, hogy nekünk van egy értékrendünk. A Biblia azt írja például a 13. fejezetben Jelenések könyvében, hogy a történelem végén a föld lakosai nagy hódolattal adóznak majd egy hatalomnak, és azt mondják, hogy azért tisztelik olyan nagyon, mert nincs senki, aki viaskodhatna vele. Hadd kérdezzem meg, hogy mi szokott imponálni az embereknek általában? Az erő, a hatalom, az valahogy mindig oda toborozza maga oldalára tömegeket, az nagyon tud vonzani. Azt mondja a Biblia, hogy hát ha valakinek van hatalma ebben a világegyetemben, az az Isten. És az Isten azt mondja, hogy őt azért ne a hatalmáért tiszteljék, az nem sokat érő tisztelet. Azt mondta, hogy az Isten, ugye ez az emberi preferencia, vagy minőségi sorrend, ahogy mondhatnánk, hogy az erő, a hatalom az elsődleges, a második legfeljebb az ész, vagy a bölcsesség. Az Isten azt mondja, hogy nála a jóság az elsődleges. Nála az a valaki az első, aki jó. Azt mondta, hogy aki közületek első akar lenni, mondta a tanítványainak, az nem azt mondta, hogy az legyen a legerősebb, azt mondta, hogy az legyen a ti szolgátok. Az a jóságban legyen az első köztetek. És ezért mondhatjuk azt, hogy ez a Zsoltár pontosan ezt fogalmazza meg, és a legfőbb igazságot, hogy az Isten magasztalni méltó az ő jósága miatt. És még valamit hozzátesz, egy csodálatos vers, ez az egy rövid másfél sor az én Bibliámban ez a mondat. Így olvastam, hogy magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Hogyha megkérdezném, hogy miben áll a jóság, hogy miben állhat az Isten jósága, nem tudom ki mit mondana rá, de szerintem nagyon sokféle választ kapnánk. És lehet, hogy nagy részük igaz is, mert nagyon sok dologban megtestesül az Isten jósága. De hogy mi a jó, ugye, ezt csak azért is mondom, mert a mi életünkben is adódik úgy, hogy mondjuk, ha már szülőgyermek példával éltem az imént, a gyerek nem mindig értékeli nagyra, amikor a szülő megfenyíti, mert nem azt képzeli. Jónak azt képzel, aki mindent ráhagy. Általában a nagyszülőt, bocsánat, hogy így mondom, az ott általában jobb esélyekkel indul egy gyermek, és itt és itál. Tehát ez egy relatív, nekünk mindig az a jó, ami nekünk jó. Úgy érezzük, hogy nekünk jó. Az élet meg arra tanít bennünket, előbb-utóbb rájövünk, hogy az a jó, ami a hasznunkat, a javunkat szolgálja, a magasabb rendű értelemben. Lehet, hogy akkor nem örvendezünk fölöttébb, amikor valami fenyítéket szenvedünk el, de okos ember, hozzáteszem, az okos ember előbb-utóbb belátja, hogy az volt a javára való. Ezt azért mondtam el, mert ezzel akartam érzékeltetni, hogy még az sem magától értetődő, hogy mit tartunk jónak. És ezért mondja az Dávid, hogy amikor azt mondom, hogy magasztaljátok az Urat, mert jó, még mindig lehet, hogy nem ugyanazt értjük rajta. És ezért hozzáteszi, mert örökké való az ő kegyelme. Tehát az, hogy az Isten jósága abban ölt testet, abban nyilvánul meg a legmeggyőzőbb módon, hogy az ő kegyelme minden határt felülhat. Ő hosszan tűr. Ugye itt két verset írtam fel, látom, hogy többen jegyzetelnek, hadd mondjam akkor. Máté 5.48 és Lukács 6.36. Tehát Máté 5.48, Lukács 6.36. A két verset majd összefüggésében tessenek elolvasni. Szó szerint ugyanarról az esetről van szó, tehát látszólag ugyanazt fogalmazza meg, de egy pontban más a megfogalmazás, és ez segít nekünk megérteni, miről is szól. Tudnék, azt olvassuk ott a Máté 5. fejezet 48. versében, fejezet utolsó versében, a hegyi beszédben hangzik el ez a felhívása Jézus Krisztusnak, hogy legyetek tökéletesek, amiként a ti mennyei atyátok tökéletes. Hát ez a megszólalás néhány gondolatot megérdemelne. Egy pár hétvégét eltölthetnénk itt együtt, hogy hát hogy értsük azt? Egyáltalán hétköznapi értelemben is tökéletesnek lenni. Ugye ismerjük a mondást, hogy hát olyan nincs, tökéletes ember az nincs. Egyébként én is így gondolom, hogy nincs. Akkor Jézus Krisztus hogy mondhatta azt, hogy nem, hogy egyszerűen legyünk tökéletesek, ahogy ezt hétköznap semmi értjük és tudjuk elérni, azt mondta, hogy ahogyan a ti mennyei atyátok az. Hát ez még félelmetesebb, meg még érthetetlenebb. És Lukács 6.36 segít, úgy gondolom, ennek a megértésében, amelyik azt mondja, ez a vers azt mondja, ugyanez a beszéd van feljegyezve ezen a helyen, csak a megfogalmazást így jegyezte fel Lukács, ugye a görög orvos, aki mindenek utána jár, hogy legyetek irgalmasok, amiként a ti mennyei atyátok irgalmas. Itt mit olvastunk? Mert örökkévaló az ő kegyelme. Az ugyanazt jelenti, érezzük a lényegét tekintve. Tehát, hogy a megbocsátás, az ellenségeskedés félretevése, az emberi rászorultság fölötti megindulás, a másik mentésének a szándéka,
ez haladjon meg minden mértéket. Azt mondja, mi nem lehetünk olyan bölcsek, mint az Isten, nem lehetünk olyan erősek, nem is kell, van elég, egy elég, aki a legjobb, az legyen erős. De azt mondja, hogy legyünk mindannyian olyan irgalmasok, olyan kegyelmesek, bővelkedők a jóra és a jóban. Erre hív fel bennünket, és Dávid is ezt állapítja meg ebben a Zsoltárban. És ahogyan az imént jeleztem is, a Zsoltárban a második verstől kezdődően ennek a gondolatnak, ennek az egyetlen alapot vető vezérgondolatnak a kifejtését és az alátámasztását találjuk szakaszonként, én majd szakaszonként is olvasom. Miben mutatkozik meg tehát az Istennek az örökké való kegyelme? Hadd olvassam az első egységét a Zsoltárnak a második verstől a 9. Ezt mondják az Úrnak megváltottai, akiket megváltott a szorongatónak kezéből, és akiket összegyűjtött a különböző földekről, napkelet és napnyugat felől, északról és a tenger felől. Bújdostak a pusztában, a sivatagban, lakóváros felé utat nem találtak. Éhesek és szomjasok voltak, lelkük is elepett bennük, de az Úrhoz kiáltottak szorultságukban, sanyarúságukból megmentette őket, és vezette őket egyenes útra, hogy lakóvároshoz juthassanak. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csoda dolgaiért, hogy megelégítette a szomjúhozó lelket, és az éhezőket betöltötte jóval. Hogy tessék megfigyelni, hogy egy-egy ilyen szakasz úgy épül fel, az első versekben a konkrét leírást találjuk, az adott embercsoportról, mindig egy csoportról van szó, és a végén mindig eljut arra a megállapítás, amikor az Isten kegyelmét szemléli, hogy az hogyan működött a csoport életében, hogy adjanak hálát az Úrnak. Tehát ez mint egy visszatér, mint egy visszatérő refrén jó értelemben véve, amikor újra igazolva látja az első vers megállapítását. És mindig ott van az utolsó, ez mindig az utolsó előtti vers, és az utolsó mindig hozzáteszi, hogy azért, mert, és konkrétan elmondja, hogy ebben az esetben ebben nyilvánult meg az Istennek a kegyelme. Most nézzük akkor, hogy ez a csoport, ez milyen csoportja lehet az emberiségnek. Azt mondja, hogy ezek az Úrnak a megváltottai, akiket megváltott a szorongatónak kezéből. Hát nagyon messze vezetne, hogyha mindenre kitérnék, de hadd jegyezzem meg, hogy a szorongató kezéből, ez egy megszemélyesítés, megtestesíti nekünk azt, hogy van ellensége az emberi életnek. Egy egészen személyes, és ez Sátán. Ezt nagyon sok helyen mondja ki a Biblia, főleg János Evangélium a 8. fejezetében olvassuk ezt a 44. versben, hogy Sátán az, aki emberölő volt kezdettől fogva, ő a hazugság atya, másrészt olvassuk, hogy nem állt meg az igazságban, noha jól kezdte a létét ez az angyal fejedelem. Erről most nem szólhatok többet, az idő nem engedi, de ebben a Zsoltárban is ezt olvassuk, hogy van szorongató. Az ő kezéből menti meg Isten a megváltottakat, és milyen csoportja ez az embereknek? Tessék megfigyelni, ez az Ószövetség, amit olvasok, ugye? Zsoltárok könyve. A zsidó népnek a szent irataiból származik eredetileg, vagy annak a része. És mindenki azt várná, hogy hát ez az irat nyilván csak a zsidóságban gondolkozhat, mint megváltottakban. Azt olvastam, hogy akiket összegyűjtött különböző földekről, napkelet, napnyugat felől, északról és a tenger felől. Azt hiszem világos beszéd, hogy messze túlhaladja a választott népkörét. Akik ismerősek a Bibliában, azokban felidéződött a római százados esete, akinek volt egy beteg szolgája, elküldött a Jézushoz, ugye, akit hát Mesiásnak nem ismertek el, de hát akkor már így volt közöttünk, és kérte, hogy gyógyítsa meg a szolgát. És ő elindult, mert hát mindenkit meggyógyít, hát hogyha így kérték, és erre a százados űrre küldött valakit, hogy ő nem úgy értette, hogy jöjjön oda, hát arra nincs szükség. Hát ott, ahol van, ő mondja azt, hogy gyógyuljon meg a szolga, és a szolga úgyis meg fog gyógyulni. Mert ő hiszi, hogy van hatalma rá Jézusnak. Nem tudom, tetszenek emlékezni, hogy mit mondott erre Jézus, nem sokat olvasunk a Bibliában ilyet. Azt olvassuk, hogy így elcsodálkozott, hát azért Jézus csodálatba ejteni, meglepni, hogy így mondjam, nem volt könnyű. Úgy olvassuk, hogy elcsodálkozott, körülnézett, és azt mondta a tömegnek, hogy ő eljött ide Izraelbe, de ilyen hitet Izraelben nem talált. A római tiszt ennyire bízott az isteni hatalomban, és meggyógyította a szolgáját, és azután mondja azt Jézus Krisztus, bocsánat, végül meggyógyítja a szolgát, de amiért idéztem, hogy azt mondja, hogy bizony mondom nektek, hogy eljönnek majd napkeletről, napnyugatról, északról és délről minden népből azok, akik hisznek, hinni tudnak az Istenbe, úgy, ahogy a római százados. Ő volt az apropó, ennek az apropója mondta el ezt a kijelentést,
És amiért ez nekünk érdekes, az az, hogy nagyjából 1000 évvel korábban, amikor ez a Zsoltár íródott, akkor ugyanezt leírta ez a Zsoltár, nem? Itt olvastuk fel. Napkeletről, napnyugatról, északról, délről, mert sohasem limitálta, sohasem határolta körül az üdvözülendő körét az Isten. Érte egyformában igen, hogy mindazok, akik a Földön élnek. Ez az a kör. Ő mindig ezt szerette volna. Azt olvassuk tehát, hogy mindenki ott volt ebben a seregben, és egy nagyon érdekes leírást olvastam, most nem idézném újra, de talán tetszett egy fényben furcsa leírás, hogy bujdostak pusztában, sivatagban, nem volt lakóváros. Hát minnyien érezzük, én úgy gondolom, hogy ez csak jelképes lehet. Tehát ezt nem lehet szó szerint venni, ezt a leírást. Elnézést kérek, csak allergia gyötör pillanat türelmet. Tehát minnyien érezzük, hogy ez valahogy szó szerint nem érthető, hogy bujdostak, sivatagban, lakóváros nem találtak, utat sem, éhesek, szomjasok voltak, de az Úrhoz kiáltottak a szorultságukban. Mire vonatkozhat ez vajon? Én azt gondolom, olyan nagyon nagy fantáziára nincs szükségünk, hogy megértsük, hogy ez átvitt értelemben értendő, és magában foglalja az emberi élet, a mindenkori, hogy így mondjam, az átlag emberi életnek a lényegét, ez csak kilátástalanságát. Azt mondja, hogy ha őszinték vagyunk mi emberek, mi nagyon tudatosan éljük sokszor, úgy tűnik az életünket. De egy kicsit is őszinték vagyunk, mi sokszor azért szedjük le a fejünket és megyünk egy irányba, hogy nehogy fel kelljen emelni és meglássuk, hogy nem is tudjuk, hogy merre megyünk. Nagyon sok embernél pótcselekvés, az eltökéltség, az irányos haladás, hogy megkérdeznék tőlünk, hogy honnan jövünk, mifelé tartunk, mi a mi életünk vezérelve és célja, olyan hányan tudnának választ adni erre. Olyan az emberi élet, mint a bujdosás, puszta és sivatag, sivár az emberért, legyünk őszinték, sok öröm van benne, és legyünk hálásak érte, de azért nagyon sok szenvedést hordoz magában. Ugye erről szól például a 90. Zsoltár, Mózes Zsoltára is, most nem térek ki erre bővebben, és látjuk, hogy arról, azokról beszél ez a szakasz a Zsoltárban, akik felismerték azt, hogy milyen inség és milyen kilátástalan az emberi élet. Egy rövid élet adatik nekünk ezen a földön, igazi célok nélkül, ha csak az igazit meg nem találjuk a Biblia segítségével, és ezért írja azt, hogy éhesek és szomjasok voltak, lelkük is elepedt bennük. Máté 5-öt már idéztem, hadd idézzem újra, az elején tetszenek találni, nem tudom, az első 8 vers egyike, ez a boldog mondások egyike, hogy boldogok azok, akik éhezik és szomjuhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Erre sem tudok kitérni bővebben, de azért most itt a nagy segítség, most jó meleg van már egy ideje. Ugye a szomjúságot most jól át tudjuk élni minden nap több vízben is, hogy sokszor az ember nem vágyik másra, mint egy kicsit, ha lehet, még nem is egészen csapvízre, hanem valami hűvösebb folyadékra, hogy mindennel felér, hogy meg tudjuk becsülni. Azt mondja a Biblia, hogy van az, hogy az életünk magasabb rendű dolgaiban nem alakul ki bennünk egy ilyen szomjúság és éhség arra, hogy valami igazi kapaszkodót találjunk. Hogy van az, hogy nem veszük észre, hogy ugyanilyen sivár, meleg, már ilyen értelme, tehát a forró és embertelen az emberi élet úgy, ahogy van, nekünk ezt éreznünk kéne, és azt mondja, hogy voltak, vannak és lesznek olyan emberek, akik éhesek és szomjasok az igazságra, valami többre vágynak, sokszor maguk sem tudják, hogy mi az, de nem nyughatnak, már szólnak a jó értelmében. Lelkük is elepedt bennük, de az Úrhoz kiáltanak szorultságukban, és az Úr megmentette őket. Tehát azt mondja, hogy emberek sokszor eljutnak oda, én is hallottam ilyet, láttam ilyet, hogy nem azért kezdett valaki az Istennel foglalkozni, mert arra tanították gyerekkorától, vagy tudom is én, hanem kizárásos alapon végigjárta a világnak a lehetőségeit, és azt mondta, hogy se ebbe, se abban nem találta meg az élete értelmét. Prédikátor könyvét tessenek elolvasni, ez erről szól. Próbált vadászni, próbált boldogságot találni a gyönyörökben, a pénzben, a hatalomban, a hírnévben, a tudományban. Azt mondja, hogy egyik se tudta kielégíteni. Maradt a szomjúság. És amikor az ember végül felismeri ezt a hiányt, akkor a legtöbb ember hova fordul? Hát hova tudunk fordulni? Ezért valahol ott van az, hogy hallottunk az Istenről. Megtetszenek engedni a melegben üdítőként, már így átvitt értelemben egy rövid történet, egy gyerekkoromban hallottam és megmaradt bennem. Egy pár, 4 soros vers azt hiszem, és arról szól, hogy hányan tagadják az Isten, de aztán mikor baj van, akkor mégiscsak az Isten marad. Így szól a versik, hogy egy vén révésznek ócska csónakán ült 6 tudós, és azt beszélgeték, hogy nincs Isten, s mi bárgyú a nép, mármint azért, mert hisz benne. A csónak roppant, azaz összetört, és szólt a vén: no lám, ha tudnak úszni, hát most ússzanak.
jaj Istenem, kiáltott mind a hat. Ugye? Ez azért aranyos, mert elemezi azt, hogy ott van belénk idegződve az, hogy hát azért, hogyha baj van, a legateistább is azért nem a jaj evolúció alapon kiált fel, hanem, bocsánat, hogy így mondtam, csak ugye az ellenpontozás kedvéért, hanem mégiscsak azt mondja, hogy jaj Istenem. És ez azért érdekes, mert azért mondtam el mindezt, bocsánat, ugye talán annyit nem ártott, hogy egy picit így felfrissültünk ettől, hogy azért érdekes mindez, mert igenis lehetséges az, hogy egy ember nem neveltetésénél fogva, nem azért, mert valaki be akarja hálózni idézőjelbe vallásilag, hanem egyszerűen eljut oda, hogy valahol keres, és hát megpróbálja, hátha van Isten és megszólítja. És itt jön a csodálatos szakasza ennek az első kis szakasznak, bocsánat, hogy így mondom újra, hogy az Istenhez kiáltott a szorultságukban, sanyarúságukból pedig megmentette őket. Tehát azt mondja, hogy meghallgatta őket. Tehát mihelyt az igény kialakult, mihelyt a megszólítás megtörtént, ő rögtön válaszolt, vezette őket egyenes útra, hogy lakóvároshoz juthassanak. Ez egy csodálatos vers, ez mit jelent? Azt, hogy ez egy ember, aki az életében botorkál, mint hogyha nem lenne irányt, hogy most merre, hogyan, egyszer csak az Istennel találkozva, megértve a végső igazságokat, a Bibliát kézbe véve, megindul célirányosan az igazi cél felé. Most már tudja, hogy merre van az igazi cél. Azt mondja, ez út. Ez most már út, mert erre kell menni. Ugye az az út, amerre menni kell. És azt mondja, hogy lakóvároshoz jussanak. Mi lehet ez a lakóváros? Hát az, ahol lakni lehet. Ahol lakni érdemes. Én azt hiszem, egy dolog lehet, én úgy gondolom, ez csak az üdvösséget jelképezheti ebben a szövegben. Amiért érdemes ezt az egész életutat bejárni ezen a földön, hogy végül az ember célba érjen és megnyugodhasson. Azt mondja, hogy mihelyt az embernek igénye van többre, az Isten ezt az utat megmutatja és elvezeti. Nem csoda hát, hogy azt írja a Zsoltáros, hogy adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csoda dolgaiért, hogy megelégítette a szomjúhozó lelket, és az éhező lelket betöltötte jóval. Ez tehát az első szakasz. Ugye már jelzem, hogy azért a Zsoltárt egészében nem kívánom elemezni, még 2-3 szakaszra kitérünk, hogy egyáltalán kikkel foglalkozik, és majd azután összefoglalom a mondandóját, mert nem akarom itt ebben a melegben az időt túlzottan igénybe venni. De nézzük akkor a következő szakaszt. Ugye eddig azokról volt szó, akik igénylik az Isten vezetését, de sokáig nem ismerték. Ezt képest testen nézni a 10. verstől kezdődően, kikről beszél. 10-től 16-ig olvasom. Akik sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek, megkötöztetvén nyomorúsággal és vassal. Mert ellenszegültek az Isten beszédének, és a felségesnek tanácsát megutálták. Azért megalázta az ő szívüket nyomorúsággal, elestek és nem volt segítségük. De az Úrhoz kiáltottak szorultságukban, sanyarúságukból kiszabadította őket, kihozta őket a sötétségből és a halálnak árnyékából, köteleiket pedig elszaggatta. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csoda dolgaiért, hogy összetörte az ércskapukat, és a vaszárakat letördelte. Nem tudom, hogy tetszenek-e érzékelni, hogy itt egy másik embercsoportról van szó, talán a legárulkodóbb az a 11. vers. Azt olvastam, hogy mert ellenszegültek az Isten beszédének, ez csak egy másik csoport lehet. Ugye, mert az első, az bolyongott. Annak fogalma nem volt, az a tudatlanság állapotában volt. Ez a második csoport, ez nem egészen. Ezekről azt olvassuk, hogy ők tudnák, hogy mi az Isten beszéde, csak nem akarták. Ilyet is láttunk már, nem? Akár Isten iránt, akár, ha marad a példa, a szülő-gyermek viszonyban, ami mindig párhuzama valahol az Isten és az ő gyermekei viszonyának. Azt mondhatjuk, hogy az első szakasz, az talán leginkább az Isten ismerete nélkül élő pogányságra illik rá. Ez a második pedig azokra az Isten ismeretével bíró emberekre, mondjuk az ókori választott nép nagy részére is, akik bírnak ugyan az Isten ismeretével, ismerik az Isten kifejezett akaratát is, hogy mit vár tőlük, de van egy nagy probléma, hogy ellenszegülnek neki. Tehát ők már tudják, hogy mit kéne, csak nem teszik. És mit ír róluk ez a szakasz? Tehát ellenszegültek, ismerték, és azt írja le ez a lényeg, hogy őket sem hagyta magukra. Azt olvastam, hogy őket sem hagyta magukra, megalázta az ő szívüket nyomorúsággal, elestek, nem volt segítség, félelmetes dolgokat írja, de hát mit tehet az Isten?
nem mondhatja azt, hogy most majd megint kijelenti magát nekik, mert úgyis tudják, de nem akarják. Tehát ellenszegülnek. Akkor mi marad ilyenkor? Hát, mint a szülőnél is marad a fenyíték, hogy valahogyan ki kell józanítani a gyermekét. Itt is azt olvassuk, hogy megalázta őket, de a javukra, és ezt kell látni, hogy más az, amikor az Istentől szenvedünk el nehézségeket. Mert annak mindig célja van. Szemben Sátán sanyargatásával, aki örömét leli a szenvedésben, Isten eszköznek tekinti a próbákat és a nehézséget, hogy bennünket ezzel tanítson, neveljen, jóra vezessen. És itt is elérte ezt, mert azt olvastuk, hogy elestek, nem volt segítség, újra előállította azt a helyzetet, hogyha úgy tetszik, mint az előző csoportnál, hogy hát nincs mit tenni, és akkor mit tesz az ember a révész csónakja megint, bocsánat, hogy itt hivatkozok rá. Azt mondja, hogy az Úrhoz kiáltottak szorultságukban, és ez a döntő pont, hogy mit fog tenni az Úr. Mert nem ugyanaz a helyzet. Hát az egész más, hogy valaki nem tudta, keresi, és az Úr azt mondja, hogy itt vagyok gyermekem, azt vártam, hogy mikor keresel. De itt most azokról van szó, akik tudták, és nem tették. Vagy itt mit tesz az Isten? Én is ugye elgondolkoztam ezen, amikor mára készültem, tegnap, amikor átgondoltam ennek a Zsoltárnak a mondandóját, hogy nekünk talán az a legnehezebb, hogy nekünk egy igazságunk, vagy én ezt így tudnám megfogalmazni, hogy mi egyféleképpen tudunk viszonyulni az emberekhez. Például ebben az esetben azt tettük volna, hogy mi az első csoportot az igen, az iránt részvételt érzünk, mert nem ismerték az Istent, azokon segíteni kell. De ők, akik már ismerték, hát tőlük elvárható lett volna. Hogyha most kiáltanak, hát kiáltsanak. Bocsánat, hogy éneket kimondok, ez kicsit olyan, mint amikor Jézus a kananeus asszony kapcsán tanította a tanítványokat, hogy így keménykedtek ti a pogányokkal. Az nem az ő keménysége volt, hanem az egy illusztráció, hogy így bántok ti a pogányokkal. Itt is ilyesmit gondoltam én csak jelezni, hogy mi úgy éreznénk talán, hogy hát csak egyféle viszonyulása, és itt a csodálatos az Isten lényében, ez a legcsodálatosabb, hogy azokhoz úgy viszonyult, ezeket viszont nem veti el csak azért, mert ők már egyszer elvetették őt. Alig várt, hogy újra keressék. Előidézte a megaláztatásuk által a szorult helyzetet, és akkor, amikor hozzákiáltottak, a sanyarúságukból kiszabadította őket. Nem csoda, megint azt írja, hogy a Zsoltár írója, hogy a 15. versben, hogy adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fia iránt való csoda dolgaiért, de megint ott van, hogy de miért, esek, figyelj, nem ugyanaz a 16. vers, mint a 9. volt, tehát a megfelelő. Most azért adjanak hálát, mert az Úr összetörte az érckapukat, és a vaszárakat letörte. Hadd kérdezzek, hogy milyen érckapu meg vaszár szerepel itt? Az elején volt ilyesmi, ha tetszettek figyelni, hogy nyomorúsággal és vassal kötöztettek meg a halál árnyékában. Azt mondja a Biblia, ezt mutatja az emberi tapasztalat, hogyha az ember tudja, hogy az Isten mit akar, és újra meg újra ellenáll neki, akkor előbb-utóbb bezárja saját magát a rosszba. Mert nem tudja már az Isten jóra késztetni. Mivel késztesse jóra? És azt mondja a Zsoltár írója, hogy azért illeti meg Istent a hódolat és a hála, mert nem csak, hogy meg tudod, vagy hajlandó volt, inkább így mondom, megbocsájtani még az ellenszegülés állapotából megtérő gyermekeinek is, hanem mert éppen ő volt az, aki el tudta őket vezetni erre a változásra. Igaz, hogy kemény fenyítékek által, de letördelte a léleknek ezeket a bilincseit, a vaszárakat és az érckapukat, azzal, hogy áttörte az embernek a megáldalkozottságát és az ellenállását. Nem kis dolog ez. Ez egy óriási feladat, és az Isten kész volt ezt is vállalni, sőt képes volt meg is tenni. Itt egy megjegyzés, hadd fűzzek hozzá egy illusztrációt a Bibliából, csak röviden hivatkozok rá. Bírák könyve, a Bibliának ez az irata, gyakorlatilag ennek a leírásnak, amiről most beszéltünk, ennek a szakasznak az illusztrációjaként is tekinthető. Bírák könyvében azt olvassuk, hogy a zsidó nép, amikor elfoglalta Kánaánt, az ígéret földjét, akkor közösségben élt az Isten, csak az Isten erejével tudták elfoglalni, egyedül nem tudták volna. Aztán, ahogy belakták magukat, utána eltávolodtak az Istentől. Hanyatlani kezdett a lelkiség Izraelben, most a szónak a legkomolyabb értelmében, tehát nem valamilyen külsőség, hanem a közösség az Istennel. Az Isten magukra hagyta őket, erre jöttek az elnyomók, és sokszor évekig, meg évtizedekig idegen elnyomás alatt éltek. Aztán, amikor már nagyon rossz volt, akkor mit szokott tenni az ember? A vérrévésznek, Ócska csónakának, akkor kiállt, hogy Uram, segíts! Akkor az Úr meghallgatta őket, mindig küldött egy bírát. Innen van a könyv címe, a Bírák könyve, tudnék, mindig új meg új vezetőt küldött nekik. Akkor a vezető mindig az élükre állt, mindig reformot hajtottak végre, helyreállt az Isten tisztelet, az Isten közösséget vállalt velük,
nagyon sokszor harci vezető is volt egyébként a bíra, nem csak lelki, hanem katonai vezető is, és az ő vezetésével utána lerázták az idegeneknek az elnyomását, és újra felrendült Izrael sorsa. Egy darabig, és aztán megint kezdődött előről minden. Egy darabig, aztán megint a szörnyű. Erről szólt 350 évük. Egyébként sokszor a mi életünk is erről szól, hozzáteszem, tehát nagyon elítéljük őket, mert a mi életünk is sokszor vannak jobb időszakok, jó tapasztalataink az Istennel, és amikor nincsen jó tapasztalataink az Istennel, az nem azért van, mert az Isten nincs ott, ahol korábban volt, hanem azért, mert mi nem vagyunk ott, ahol korábban voltunk. Az egyikünk sem gondolja, hogy az Isten hagyott átmenetileg magunkra bennünket, mert ilyen nem történhet meg. Tehát a bírák könyve pontosan erről szólt, amiről itt szó esett, hogy ellenálltak, makacskodtak, az Isten elhagyta őket, megkapták a nehézségeket, a nyakukba zúdult, hogy így mondjam, na akkor kihozanottak, akkor hívták az Istent, az Isten pedig hajlandó volt. És sokadszor, és azért mondom a bírák könyvét, mert egy nép így élt évszázadokon át. És amikor nem tudom, hanyatszor megint ez a helyzet előállt, akkor azt mondta az Isten, hogy így beszélget velük, így írja a Biblia, hogy most már nem segítek. Hát hiába segítek, utána megint mindig ugyanaz lesz. Csak mondják, hogy nem, most az egyszer még segítsen. Tessék olvasni, hogy egy nagyszerű könyv a Bibliának, bírák könyve, olvasmányos is egyébként, mert történeteket tartalmaz. És kiderül ebből a leírásból, hogy azért, amit mi már korábban vártunk volna, az Isten csak sokadik alkalommal jegyzi meg, hogy hát azért ezt nem lehet így csinálni, hogy mindig előről kezdeni. Milyen csodálatos ez, mármint az Istennek ez a készsége és jósága. De gyorsan, tehát a következő szakaszra térek, 17. verstől, a balgatagok az ő gonoszságuknak útjáért és az ő hamisságukért nyomorgattattak. Minden étket utált az ő lelkük, és a halál kapujához közelgetének. De az Úrhoz kiáltának szorultságukban, sanyarúságukból kiszabadította őket. Kibocsátotta az ő szavát, és meggyógyította őket, kimentette őket az ő vermeikből. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az Isten, és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért. És áldozzanak háladásnak áldozatával, és hirdessék az ő cselekedeteit örvendezéssel. Ugye itt így jellemezte a 17. vers ezeket az embereket, akikről itt szó van, hogy balgatagok, az ő gonoszságuknak útjáért és a hamisságukért nyomorgattatnak. Itt így mondhatnánk, hogy itt elég megáltalkodott embercsoportról van szó. Ugye gonosz, hamis, balgatag. Ugye az előbb azokról beszéltünk, valószínűleg azokra gondolt a Zsoltár szerző az imént, akik ismerik az Isten akaratát, tehát formálisan hívő emberek, de valójában nem. Akikről itt van szó ebben a szakaszban, ebben a bizonyos harmadikban, a 17. verstől, ők minden bizonnyal azok, akik nem feltétlenül ismerik az Isten akaratát, hanem egyszerűen a lelki ismeret ellenében, mert azért az is van az embernek, megáltalkodottan rossz utakon járnak. Tehát nem csak az Isten ismeretéhez képest tehet az ember a saját érdeke ellen, meg üdvössége, hanem azt mondja, van lelki ismerete is az embernek. Isten ismerete nem mindenkinek van. Ez tény. A lelki ismerete az mindenkinek van. Azért hadd mondjak itt is egy rövid történetet, tudom, hogy vannak, akik már esetleg hallották, de talán tanúságos. Szintén gyermekkoromban hallottam, és nagyon tanúságosnak tartom. Egy misszionárius tapasztalata volt ez, ő élte át, hogy benszülötteknél járt, és magyarázta nekik, hogy a lelki ismeret, tehát hogy van ilyen egy lelki ismeret, és próbálta magyarázni, hogy az ember mit tesz, mit érez, tehát így az összefüggést, és hogy a benszülöttek hallgatták, és ez csak csillogni kezdett a szemük, hogy tudják, hogy miről beszélt, hogy ne tudták volna, nyilván minden embernek van a lelki ismerete, és mondták a prédikátornak, vagy ennek a misszionáriusnak, hogy ők nem tudták, hogy mi ez, de hogy van ez a jelenség, ezt ismerik, és ők ezt úgy élték meg, hogy olyan maguk között így beszélnek róla, mintha egy kis háromszög alakú idom lenne az ember mellkasában, és az ember rosszat tesz, akkor az mozdul egy picit, és hát az ugye egy olyan szúrós, kényelmetlen érzés, tehát nincs nyugalma az embernek belül. Mondta a misszionárius, hogy na, ez jó, tehát ő is ilyesmiről beszél. És mondták a benszülöttek, hogy igen ám, de ők azt is megfigyelték, hogy akinek sokat kell, hogy forogjon ez az idom a mellkasában, annak valahogy kopik a hegye, és már nem fáj annyira, ahogy múlik az idő. És hát ez is úgy csodát bejtett, hogy ezek az egyszerű népek hogy rá tudnak tapintani a dolgok lényegére, hogy milyen igaz ez, hogy azért a lelki ismeret is egy érzékeny dolog, az egy jó műszer, lehet finomítani, hogyha az ember odafigyel rá, meg lehet tompítani, sőt, teljesen kiiktatni, sajnos lehet idáig jutni. Ez azért érdekes, mert ez a csoport, akikről itt szó van, minden bizonnyal azt a csoportját jeleníti meg az emberiségnek, akik talán Isten ismerettel nem bírtak, de a lelkiismeretük ellenében is túlsúlyos dolgokat követtek el,
megátalkodtak, ugye balgatagok, a bolond az istentelent jelent egyébként a Biblia szóhasználatában. És azt írja, hogy verembe estek, halálkapujához közelgették, tehát reménytelen állapotba jutottak, és az Úrhoz kiáltottak, vannak egészen hétpróbás emberek, akik valahogy csak azt tudják már felismerni, hogy szóval a pokol tornácáig elmentek, és azt mondja, hogy van, aki onnan kiált az Istennek. És az a csodálatos, azt mondja a Zsoltárs, hogy az Isten arra sem mondja azt, hogy te már túl messze mentél el. Amíg kiált, amíg van rezonancia az ember lelkében a jóra, az isteni lélek munkájára, tehát azt viszonozza, amíg keresni próbál, addig az Isten feltétlenül kész menteni. Tessenek egy Júdásra gondolni az új szövetségben, hogy mi mindent meg nem tett, ugye lopott a pénzből, eladta a mesterét, már megalkudott. És még a végén is mindig úgy kezelte Jézus, hogy utat hagyott neki, hogy visszataláljon, sőt késztette, hogy még mindig nem késő megbánni, még nem vitted véghez. Vagy ha véghezíted is, de még megbánhatod. Az egy más kérdés, hogy ez nem történt meg. Ez a szakasz tehát ezekről az emberekről szól, és innen egy dolgot szeretnék csak kiemelni, a 20. verset, tudnék, hogy azt írja, hogy kibocsájtotta az ő szavát, és meggyógyította őket, és kimentette őket az ő vermeikből, itt ír a vermekről. Tehát ugye, mint egy kilátástalan állapot, hogy önmagában az ember nem tud kimászni már innen az életében. Figyelj, nem jogilag értem, hogy nem lehet kimászni, hanem a jellem, a lélek oldaláról közelítve meg. Itt azért idéztem ezt a verset, mert azt mondja, az Isten az, aki meggyógyította őket. Azt mondja, van gyógyulás, még innen is van gyógyulás. És mi által van gyógyulás? Az ő szavát kibocsátotta. Azt mondja a Biblia, hogy az Isten szavában erő van. Ha eltetszenek olvasni a Biblia elejét, a teremtés az az Isten szava által ment végbe. Ugye nagy dolog megmozgatni az anyagot, sőt a nem létező anyagot előállítani, megformálni a bolygót, megformálni az embert, megformálni mindent. Azt mondja a Biblia, az Isten mindezt a szavával végezte, viszont hányan gondolunk arra, hogy legalább ekkora munka egy eltorzult emberi életnek újra karaktert, képmást adni. Tudik az Isten képmását, mert arra akar bennünket visszavezetni. Azt mondja a Biblia, és ez a csodálatos benne, hogy ez sem megy másként. Ehhez is teremtő erő kell. Ehhez is az Isten hatalma kell, és ez is az ő szavában nyilvánul meg. Tehát az Isten szavát olvasva, a Bibliát olvasva tud az ember magasabb értékeket meglátni, megragadni, önmagát leleplezve látni, mint egy tükörbe tekinteni, így írja a kapapostól. Tehát azt mondja, hogy innen is van visszaút, innen is van gyógyulás, de csak egy. Nem ilyen-olyan terápia, most ezzel nem azt akarom lebecsülni, tehát nyilván annak is megvan a maga helye, de igazi megoldást csak az Istennel való találkozás, az Isten beszéde tud adni. És lépek is rögtön tovább. Talán nem olvasom már, inkább csak röviden jelzem, hogy a 23. verstől a 32-ig, tehát 23-tól 32-ig, egy újabb szakaszsal találkozunk, itt a hajósokat említi, a természettel közel élő népeket, arról beszél, hogy Isten még a természet ereje által is szólongatja az embert, hogy az ember érezze át a parány voltát, a kiszolgáltatott voltát. Talán tetszenek tudni, hát nem vagyunk egy nagy hajós nemzet, mi magyarok, de azt mondják, hogy a tengeri népek, akik tenger mellett élnek, főleg a hajósaik, azok rendszerint vagy nagyon vallásosak, vagy nagyon babonásak. De a tengeren az ember nagyon érzi azt, hogy akármilyen nagy mester a dolgoknak, de ott ki van szolgáltatva a természet erőjének. Szóval könnyű így szárazföldi emberekként nagyon tudattal rendelkeznünk, de próbáljuk meg egyszer a természet erejével a dacolást, és akkor kiderül, hogy kárja nagyra tartani magunkat, nem tudjuk. Így is elvesztünk sokszor hajókat, ezt azt a modern korban is, mert hatalmas úr a természet erő. Ugye Petőfi ezt tudjuk, hogy jelképesen mondta, hogy a víz az úr a Gájával szemben, de ez szó szerint igaz, tehát ő a természetből vette a valóságot hasonlatgyanánt. Erről szól, tehát hogy az Isten minden eszközt adba vet, hogy minden réteget elérhessen. Erről szól ez a bizonyos szakasz, a 32. versig. Utána általános érvény igazságokat mond ki, mondom én ezeket mindet nem tudom, nem kívánom, nem célom, hogy taglaljam, én csak a legvégére szeretnék már a Zsoltárnak kitérni. Tehát először a 40-41. verset idézem. Gyalázatot zúdított a fejedelmekre, és bújdostatta őket út nélkül való kietlenben.
De felemelte a nyomorultat az inségből, és hasonlóvá tette a nemzetségeket a junyájhoz. Ugye itt arról beszél már ez az átfogó része a Zsoltárnak, a 33. verses, csak a legvége ennek a gondolatsornak, hogy az Isten azért ura a mi világunknak. Sokszor ez nem így látszik. Itt is kimondja, hogy meg tudja alázni a felfúvalkodottat, és gondját tudja viselni a rászorulónak. Mi nagyon sokszor hiányoljuk ezt, hogy kívánnánk, hogy az Isten mutatná meg némelyik felfúvalkodottnak, meg tehetősnek. Szóval olyan értelme, aki nem tudja feldolgozni magában, és eltorzul, akár a hatalmát, akár a javainak a bőségét. Meg sokszor nem értjük, hogy Isten miért enged embereket szenvedni. Azért azt is ír a Biblia, hogy a gazdag és a szegény összetalálkoznak, és mind a kettőt az Úr szerzi. Tehát valahol őnek ilyen, ez a tudatában van, ő ezt megengedi. A szegényt próbára teszi azáltal, hogy hogyan viseli a szegénységet, tud-e becsületes maradni. A gazdagot meg azáltal, hogy hogyan tekint a szegényre, és tud-e rajta segíteni. Vannak nagyon szép leírások a Bibliában, Rút könyve például erről szól. A szegénység elhordozása és a gazdag megérése a szegények iránt. Erről szól tehát a Biblia, és azt mondja, hogy de ezen belül is felismerhetjük nagyon sokszor azt, hogy utaléri azért az Isten, elegyengeti a dolgokat. Szokták mondani, nem tudom, tetszettek annyi, hogy ebből szerzett jószág, ebből vészel. Ez egyrészt arra utal, ugye, hogy aki könnyen szerezte, azt könnyen eltékozolja, ez is igaz. De sokszor arra is mondják ezt, amikor azt mondják, hogy nem egyenes úton szerezte, nem is tarthatta meg sokáig a birtokában, mert nem engedte meg a gondviselés. Azért az Isten él, uralkodik, és igaz az a mondás is, azért sok igaz mondás alakult ki az idők során, az a népi mondás, hogy az Isten nem ver bottal, ezt mire mondják, hogy mi csak tetlek tudunk fenyíteni. Az Isten meg élethelyzetek által. Teremt olyan helyzetet, hogy, ahogy mondják, hogy ami jött, és nem kellett volna, az elmegy, ami meg elveszett, és nem kellett volna, ahelyett majd ad másikat. Vagy nagyon szép történt a Bibliában, egy izraeli király, egész pontosan Júdabeli, tehát a ketté szakadt ország idején játszódik a történet, déli országrész királya hadat visel az északival, meg annak a szövetségesével, és bocsánat, egy idegen nemzettel, és felfogadja Zsoltba az északiakat, tehát a saját testvérnépének a hadseregét, és azt mondja neki a proféta, hogy nem kellett volna. Te az Istenbe bízzál, és ne a szövetségesekben. Harcolj egyedül a te hadseregeddel az ellenség ellen. És azt mondja, erre a király Amásiának hívták, hogy hát mégis ő most már ezt belátja, csak egy problémája van, ugye a gazdasági szemléletű király azt mondja, hogy már odaadtam nekik nem tudom már hány ezer talentumot, tehát magyarul kifizette előre a hadjáratot, hogy most mi lesz. És olyan elgondolkozott, amit a proféta mond, én azért merem idézni, mert olyan általános tanulság van, mert azt mondja ki a proféta, hogy tedd azt, amit az Isten mond, még egyértelmű, azt kell tenni, és az Isten tud neked többet adni, sokkal többet adhat, így mondja. Persze nem mondja meg, hogy mikor, meg az ember azt mondja, hogy most honnan jönne annyi ezer talentum, de ez az Isten dolga. És akik már próbálták az életükben azt, hogy azt teljesítik, ami a kötelesség, vagy azt mondják, hogy egy emberen segítenek, mert rászorul, nekem nagyon sokan mondták el emberek, hogy teljesen máshonnan visszakapták, idézőjelbe. A vissza az csak neki volt vissza, mert ő ott állt a közepén a dolognak, ő össze tudta kötni, de akit ő kapta, az nem azért adta, mert ő adott, hanem az a saját önszántából adta. Ezzel csak azt akarom illusztrálni, hogy az Istennél összefutnak a szálak. Ő mindent mindennel összeköt, próbáljuk ki, meg lehet tapasztalni. Itt is erről van szó. Azt mondja, hogy bízzuk rá. Azt mondja, hogy ha felfúvalkodik az, aki tehetős, vagy aki hatalmas, azt megalázza, a nyomorultat pedig felemeli. És milyen jó egy olyan világban élni, ahol noha a világunk teljesen más rófra jár, de ilyen Isten tudhatunk a háttérben, aki nem nyúlkál lépten nyomon bele a mi világunk rendjébe, rendszerébe, mondja, hogy hagyj fejtse ki a maga, kitermeli a maga, bocsánat, így mondom, hogy váladékát a mi világunk, az önzés, a bűn meg a rossz, de azért nem hagyja teljesen magára, hogy gátlástalanul jelenjenek meg ezek a jelenségek, hanem egyensúlyban tartja, felügyeli ezt a rendszert. És mindezt úgy teszi, és itt szeretném ezt a fontos, hogy ez már az összegzésnél járunk, ennek a jegyében mondanám ezt ki, hogy ez a Zsoltár arról is beszél, hogy az Istennek minden ember egyformán fontos. Minden ember egyformán fontos. Nincs különbség. Azt írja, hányszor olvassuk ezt például az Új Szövetségben, hogy nincs sem szolga, sem szabad, sem kicsiny, sem nagy. A kicsiny és a nagy az nem gyerekre értendő, meg felnőttre. Hát ott végképp nincs különbség, hát ezt tudjuk az evangéliumokból is, hogy viszonyul a gyermekekhez, hanem társadalmi szerepet tekintve az Isten nem ismeri, hogy valaki kicsi, valaki meg nagy, mert ugye kulcsfontosságú szerepet tölt be, nincs különbség. Azt mondja, lehet görög, lehet zsidó,
A görög az azt jelenti mindig ilyenkor, hogy nem zsidó, azaz pogány. Tudni, görögnek mondták mindazokat a lakosait a birodalomnak, a római birodalomnak akkoriban, akik nem zsidók voltak, tudni, görög nyelvet beszélték a birodalomban, tehát más nemzetiségű. Az, amit mi pedig itt olvastunk a Zsoltárban, röviden átgondoltunk most közösen ebben az órában, az arról beszél, hogy lehet az ember tudatlan az Isten felől. Lehet az ember az Istennel ellentétbe kerülő, ellenszegülő, így olvastuk ugye a második esetben. Lehet a végsőkig megáltalkodott, ahogy a harmadik esetben. Lehet tudatlan és a természet feltételei között élő, ahogy a negyediket olvastuk. Ez sem tesz különbséget ember és ember között az Isten szemében. Nyilván az elérés eszköze, a módszer az különböző, mert hát az arra kell szabni, arra az emberre, embercsoportra. De hogy el akarja érni, vagy nem, hogy lemond arról az emberről, vagy nem, ebben az értelemben nincs különbség. És ezt látja a Zsoltár szerzője, és azt mondja, hogy hát azért ilyen Isten, ilyen nincs a pogányoknál. Sokféle istenük volt a népeknek a történelem során, de ilyen nem volt, és ezért adózik elismeréssel. Így olvasom az utolsó két versét a Zsoltárnak. Látják az igazak és örvendeznek, és minden gonoszság megtartóztatja az ő száját. Aki bölcs, az eszébe veszi ezeket, és meggondolja az Úrnak kegyelmességét. Azt mondja, látják. Hát megkérdezem, hogy nem erről szól a mi világunk? Ez a Zsoltár azt mutatja meg, hogy mit lát egy olyan ember, aki nyitott szemmel jár. Hogy látja, hogy hogyan küzd az Isten emberek életében. Ennél úgy, annál amúgy, ki milyen állapotában van éppen. És azt mondja, hogy látják az igazak, nem mindenki veszi ezt észre, de aki jó szándékú, és aki időt szán rá, az látja ezt, meglátja, örül ennek, mert az az egészséges, ha örülünk, hogy embereket az Isten visszafelé akar vonni a szakadék széléről. És azt mondja, hogy aki bölcs, az eszébe veszi ezeket. Tehát aki bölcs, az nem csak látja, szokták mondani, hogy tetszettek már, hogy nem főleg, mint hogy elbombul valaki, bocsánat, hogy mondom, hogy hát lássa is, ne csak nézzen, ugye, hogy nem csak úgy oda mered, de azt mondja, az életet azért úgy kéne élni, hogy valahogy lecsapódjon az, amit látunk. Hát vegyük már észre, hogy ezt látjuk magunkról, amit leír a Zsoltár, és ennek az eredménye az legyen, hogy vegyük eszünkbe. Tudnék, hogy a gondolatainkban csapódjon le. Ugye éppen délelőtt hasonló összefüggésben szóltam egy másén, és ott is idéztem, hogy nem jól olvasni egy ilyen mondatot, hogy számba vette már közülünk bárki is, hogy mi mindenért lehetünk hálásak az Istennek. Milyen egyszerű kérdés, de azért nem könnyű rá válaszolni szerintem. Vagy ha igen, akkor leginkább félek, hogy a nem a válasz, hogy szoktunk mi azzal időt tölteni, hogy ilyesmit számon tartunk? Már bocsánat, nem akarok provokálni, de mit szoktunk mi számon tartani? Ez bántott meg, azt mondta, itt fáj, ott fáj. Tehát mi nekünk ilyen a berendezkedésünk, hogy egy negatív listát könnyebb karban tartani, már bocsánat, hogy így mondom nekünk, hogy mik a problémáink, ilyen-olyan jellegű, mint egy pozitív listát, hogy azért mennyi területen nyilvánult meg az Isten jósága, kegyelme, sokszor emberek által, amit látni kell és meg kell becsülni. Ez valahol hiányzik, és amikor ezt olvastam, mondom, hogy számba vette közülünk valaki, akkor, vagy meggondolta-e már valaki, akkor arra gondoltam, hogy hát itt a kulcs kifejezés, hogy a gondolkozás, hogy a gondolkozásunk használásától függ, hogy mi látunk-e jól, és hogy leszünk-e hálásak. Hogy eljutunk-e arra, és itt érek vissza arra, amit ígértem a 107. Zsoltár válaszára, mert ez a válasz, hogy csak akkor fogjuk az Istent magasztalni, ha tudjuk, hogy miért. És figyeljük meg, a Zsoltár írója miért magasztalta az Istent. Legjobb esetben az emberek miért magasztalják az Istent általában? Ez a legeslegjobb eset, amit én láttam. Az, hogy a számon tartják, hogy nekik mi jót tett az Isten. Mert megáldott ebben, meghallgatott abban, és ez már nagy dolog, ha az ember erre emlékszik, sajnos. Szégyen, de ez a nagy dolog. De ez a Zsoltár azért hatalmas, én úgy gondolom, ez a 107. Zsoltár, mert egy hangot nem hallunk arról, hogy a szerzővel mit tett az Isten. Mi ébresztett hódolatot az Isten iránt a szerzőben? Azt mondja, az, amit látott. Mint hogyha kívülálló lenne, mintha nem is ember lenne, pedig az volt. Azt, amit láttam annak az életében, meg annak az életében, annak az életében, hát azt nem lehet egyrészt nem észrevenni, aztán látván mindezt, nem ismerni el az Istennek a jóságát és a nagyságát, aki így van jelen a világunkban, és így működik. Szinte, mintha így mondhatnánk, hogy kívülállóként szemlélni az életet, és azt mondaná, hogy attól függetlenül, amit az Isten értem tett,
már azért elismerés és hódolat illeti, magasztaljátok, mert jó, már azért ez illeti meg, amit én mások életében látok. És akkor már csak annyit tennék hozzá, hogy hát akkor, amit a sajátunkban, mert azért ott is látni kell, ott is észre kell venni. Ugye tetszenek érezni, hogy ez egy olyan zsoltár, hogy egy egyszerű, de nagyszerű felhívással kezdődik, és utána egy olyan levezetést foglal magában, hogy a végén nem lehet kitérni az érvelés erről, el kell ismerni. El kell ismerni, hogy ez az Isten, akiről szól, elismerésre méltó, egy dolog hiányzik csak én szerintem, már nem a zsoltárból, hanem nekünk, hogy ne csak a zsoltár író szemével lássuk ilyennek az Istent, hanem amiket ő itt leír, amiket ő megfigyel, ezek legyenek a mi húsvér tapasztalataink az életünkben. Mi is nyitott szemmel járjunk. Lássuk meg az általunk ismert emberek életében az Isten munkáit, és akkor alapokkal bíró lesz az a meggyőződés, amiről a zsoltár ír olyan őszintén és olyan felszabadultan ír. Ugye senkinek sem volt olyan érzése, hogy ez egy olyan hívőies beszéd, vagy őszintétlen tetszelgés itt a hívőiség mázában. Érezzük, hogy ezek egy meggyőződésből szóló, kikívánkozó, elismerő szavak voltak a zsoltár szerzőjétől. Hát én ezt kívánom befejezésül mindenkinek, hogy ugyanezt a tapasztalatot átéljük újra meg újra, mert az Isten munkája ebben a földi életben nem fog elfogyni, tehát apropója, alkalma mindig lesz, hogy felismerjük. Egyedül rajtunk múlik, hogy ezt a nyitott szemet, az ezzel való látást és járást, azt elsajátítjuk-e. Erről szól, úgy gondolom, a zsoltár erre akar bennünket megtanítani. Ennyi, amit elkívántam mondani. Köszönöm szépen a figyelmet.

És most ezek után nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk közösen a Szentírásból. János apostol első levele, második fejezetéből az ígét. János apostol első levele, második fejezetéből, így olvasom a 14. vers második részétől a 17. vers végéig. Írtam néktek, ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten igéje megmarad bennetek, és meggyőztétek a gonoszt. Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is. De aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Kedves gyülekezet, azt hiszem, mindnyáján érzékeljük, hogy mennyire időszerűvé vált ez az ige szakasz. És ha igazán számba vesszük a minket körülvevő tényeket,

0: és szembe merünk velük nézni, akkor egyenesen azt mondhatjuk, hogy különösképpen a 17. vers szinte drámai erővel szólít meg minket, mert így hangzik: ez a világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Igen, határozottan kimondhatjuk, hogy ez a megállapítása az igének, hogy ez a világ elmúlik, egészen közeli és kézzelfogható valósággá lett mindazok számára, akik gondolkodnak, és akik tényleg szembenéznek mindazokkal a tényekkel, amelyekkel nap mint nap szembesülünk. Miért mondhatjuk ki ezt ilyen határozottan, hogy ez a világ elmúlik? Ez ma nem csak a bibliai jövendőléseket ismerő embereknek, hanem mindazoknak, akik gondolkodnak, kézzelfogható és közeli valósággá lett. Három okot említenék. Három, azt hiszem, megcáfolhatatlan ok, ami nagyon egyértelmű. Az elsőnek említeném az emberi minőség romlása. És ha ezt az első okot egy picit részletezni akarjuk, hogy az emberi minőség romlása, akkor ilyeneket említhetünk. Elsőként azt, hogy az önző mentalitás, az önző gondolkozásmód olyan mértékben lett általánossá az emberiség körében, ami szinte döbbenetes és egyértelmű, visszafordíthatatlan. Csak úgy mosolyogva gondolunk szinte arra, hogy az előttünk lévő nagy történelmi korszakban még mi volt az emberiség legnemesebb jelszava? Szabadság, egyenlőség, testvériség. De külön érdekes lenne azt elemezgetni, hogy a humanizmus vagy a felvilágosodás, ezeket a jelszavakat vallástalanul ugyan, és a vallást elvetve, de ténylegesen mégiscsak a kereszténység közvetítésével ismerte meg. De valamikor ezeket az embereket valóban lelkesítették. De maig lelkesítik ma az embereket ezek a jelszavak. Szabadságon a többség ma már főleg azt érti, hogy nekem minden szabad. Az én szabadság jogaim korlátlanok legyenek, de hogy szabadság minden embernek, és ezt mindenképpen egymáshoz alkalmazkodva, vagy akár lemondás árán is biztosítani kell, ez már nem létezik. Aztán az, hogy egyenlőség, hogy én más embereket magammal egyenlő értéknek tekintsek, hol van ez már? Vagy az, hogy testvériség, hogy együttérzés és összetartás, szinte már kiejteni sem lehet ezeket a szavakat. Azt hiszem, nem kell sok bizonyság ahhoz, hogy érezzük, hogy az emberiség zuhanásszerűen hihetetlen mértékben romlott az önző mentalitás irányában. És még egy előttünk lévő pedig vallástalan és valláserkölcsöt elvető korszaknak még ezeket az egyszerű jelszavait sem tudja többé sem érteni, sem magáévá tenni, hogy szabadság, egyenlőség, testvériség. Gyakorlatilag minden nemű szolidaritás és összetartás, kivéve az egyeseket és a kisebb csoportokat, világméretekben tulajdonképpen kiveszett az emberiségből. Ugyancsak említhetjük a szexuális elfajulást. Mindenki tudja, hogy áll ez a dolog. Tulajdonképpen szeretet és szerelem szinte eltűnnek a nemek kapcsolatából. Egyszerűen csak az élvezet és a gyönyör hajszolása, ez válik uralkodóvá is, elfogadottá, végül közelfogadottá, és mindenféle elhajlás és perverzió is közelfogadottá, mert az emberiség nem tud jobbat, hogy amit sok ember tesz és amit sok ember követ, azt valahol végül annak létjogosultságot adni. És azután itt van az erőszaknak az elhatalmasodása, és nem a nemzetközi terrorizmusra gondolunk, a szervezett terrorizmusra, hanem arra, amit valaki nagyon egyszerűen így mondott, hogy az emberiség visszatér a kőbaltás korszakba. Az emberek az emberi hétköznapi konfliktusaikat is lassan már kizárólag csak erőszakkal tudják elintézni, és ez a ragály, ez a hozzáállás, ez az elintézési mód, mint a fertőzés, úgy terjed. És hogyha az emberi minőségnek ez a romlása teljesen egyértelmű, akkor megtesszük, hogyha a felnőtt társadalom ebben az állapotban van, akkor milyen nevelési kultúra létezik, mit tud átadni a következő nemzedéknek. És ezt mindenki tudja, hogy a nevelési kultúrának a gyengülésével és a romlásával, és a mintáknak a romlásával a következő nemzedékekben mindig sokszorozódik, mindig felerősödnek ezek a rossz tendenciák, és mindig veszedelmesebb és rosszabbá válik a helyzet. A másik tényező, tehát az egyik ok, azt mondtuk, az emberi minőségnek a romlása. A második oknak azt mondhatjuk, a környezetnek a pusztulása. Soha nem hallottunk ennyit erről, mint ebben az esztendőben, és ezen belül is, ha részletezni akarjuk, akkor három tényt említhetünk meg. Az egyik a természeti kincseknek a kimerülése. Korábban olvastam egyszer egy szakértő nyilatkozatot, amely azt mondja, ha a világon ma minden egyes létező ember annyit energiát fogyasztana, mint a legfejlettebb ország USA polgárai, akkor a föld olajkészlete csak 6 évig, a földgázkészlete csak 4 évig, és a kőszén készlete legfeljebb 80 évig lenne elégséges. Tehát az emberiség, a földön lévő természeti kincseknek a kimerülése, a jelenlegi civilizációnak a tendenciája miatt, ez teljesen egyértelmű, hogy ezen a ponton van, és utánpótlásról nincsen semmi remény és lehetőség gondoskodni. Egy másik tényező a szennyeződés, amit mindnyájan tudunk, mindennek a szennyeződése. Itt csak egy ENSZ jelentést szeretnék megemlíteni, mert a víz állapotáról szól. Azt mondja, hogy azok, akik a rossz víz miatt halnak meg, 2,2 millióra becsülik évente. Az egy főre jutó ivóvízkészlet a következő 2 évtizedben harmadára csökken. El tudjuk ezt képzelni? Az ENSZ hivatalos statisztikája szerint az egy főre jutó ivóvízkészlet a következő 2 évtizedben a harmadára csökken. A harmadik dolog a klímának a változása, amelyről mást már teljesen beismert tény, hogy úgy tűnik, hogy ehhez kell hozzászokni, hogy ez egy megváltozhatatlan tendencia, és nem csak egy rendkívüli évről van szó. Azt sem tudtuk elképzelni, hogy ez együtt jár ilyenekkel, mint hogy tűzvészek, amelyeket a legmodern technikával is alig-alig lehet megfékezni, hatalmas erdőterületeknek a pusztulása, amelyeknek megint tovább a klíma és a levegő tisztasága tekintetében vésztjóslóak. Ilyeneket hallottunk, ugye, hogy a klímaváltozás állandósul, olyan következményekkel járhat, hogy Dél-Európa elnéptelenedik, újabb népvándorlás indul el észak felé. Tehát ezek mind-mind igen aggasztó, de tényszerű dolgok, amelyek bennünket körülvesznek. És egy harmadik okot is szeretnék megemlíteni, és ez a harmadik pedig ok az, hogy egyszerűen nincsen remény arra, hogy ezt a tendenciát bárki, ezeket a tendenciákat meg tudja fordítani. Vagy szeretném feltenni azt a kérdést, hogy úgy gondoljuk, hogy az emberi erkölcsi minőségnek a romlását valaki meg tudja változtatni? Van erre reális esély? Tegyük még hozzá azt, hogy nincsenek az emberek között olyan ideológiák, amelyek hitet, vagy reményt, vagy erkölcsöt tudnának adni. Nincs, aminek valódi ereje lenne, ami valódi eszményt is erőt tud adni. Tehát még olyan új kovász sem látszik, amit az emberiség bevenne, és ami valami változást tudna hozni ezen a téren. Olvastam egy könyvet, amelynek ez a címe a kifulladt civilizáció. Ezt a címet adja, a kifulladt civilizáció, ahol egyszerűen nincs már erkölcsi erő, nincs eszme, nincs remény, ami még az emberiségnek a zuhanásszerű erkölcsi minőségbeli romlását meg tudna változtatni valami új kovászként, valami megújulást és pozitív változást tudna hozni. És másik tény pedig, ugyancsak ami ehhez a harmadikokhoz tartozik, gondolja valaki, hogy a környezetpusztuláson ezt meg lehet fékezni, vagy meg lehet még változtatni ezen a ponton, ahogy vagyunk. Itt van a kezemben például ugyancsak egy ENSZ jelentés. 1996-ban kidolgoztak egy programot, aminek az volt az elgondolása, hogy 2015-ben fele annyi ember éhezzen a világon, mint jelenleg. Tulajdonképpen szerény program volt, nem az éhezés megszüntetése, csak felére csökkentése, és elég hosszú távon 2015-re. Most a következőt állapítják meg, hogy az eddigi ütemet gyakorlatilag 10-szeresére kellene emelni, hogy 2015-re ezek a célok teljesüljenek. Ez abszolút nem látszik lehetségesnek, hogy 10-szeresére emeljék az eddigi ütemet, ahogy ezzel ellen védekezni próbálnak. És azt mondják, ha a végrehajtás csak a jelenlegi ütemben folyik tovább, a kitűzött célt 2015 helyett 2150 körül lehetne esetleg elérni, ha közben nem lenne ilyen, hogy klímaváltozás és háborúk és minden egyéb, amit akarunk. Tehát nyilvánvaló, hogy például ez a probléma megfékezhetetlen. Egy másik cikk is itt van előttem, amelyben ugyancsak egy kiváló szakértő azt írja, hogy a fogyasztói társadalomnak ez a jelszava, így olvasom, kialakította magában a fogyasztói társadalom azt, hogy érzéketlenné váltak az emberek az embertársa másik problémájára, és egyetlen egy jelszó létezik, fogyassz és élvezz. Mindegy, milyen áron, de gazdagodni kell, de ki kell elégíteni az embernek ezt a mérhetetlen mohóságát. És a multinacionális cégek sem hajlandóak semmiféle áldozatot hozni olyan dologban, ami akár egy cent veszteséget jelentene. Itt ténylegesen egy morális irányváltásra lenne szükség. Olyan irányváltásra, amelyhez az emberiségnek 3 millió év kevés volt, ugye ő 3 millió évvel számolt, de sokkal kevesebben számolunk a tényleges fogható történelem több ezer évével, akkor is így hangzik, több ezer év is kevés volt, erre most néhány évtizedünk van. Tehát azt hiszem, hogy ez a harmadik ok is cáfolhatatlan, hogy tulajdonképpen senki nem tudja sem az emberiség minőségi romlását, sem a környezet pusztulását megállítani. Közelmúltban vettem részt egy beszélgetésen, ahol valaki azt mondta, az emberi történelem ebben az esztendében belépett abba a szakaszba, amikor a létért való küzdelem szakasza kezdődik el, a fennmaradásért való küzdelemnek a szakasza, az ilyesmi pedig mindig tudjuk, hogy kíméletlen szokott lenni. És ez a kíméletlenség abban nyilatkozik meg, hogy ami javai még vannak a Földnek, ami még megőrizhető, hogy emberek azt megpróbáljanak azon a színvonalon maradni, ami jelenleg vannak, azt kik fogják birtokolni, és kik fogják maguknak biztosítani a többinek a kárára. Rendkívül értékesek számunkra azok az ígéretek, amelyeket a Szentírásban találunk, hogy Isten megígérte, hogy azért a vetés és az aratás, a tél és a nyár, amíg a világ fennáll, amíg a világ lészen, ugye ezzel közvetve az is benne van, hogy nem lészen örökké, de amíg lészen, addig ezek nem szűnnek meg, és csak azt értjük meg, hogy emberek tulajdonképpen nem tudják fékezni ezeket a folyamatokat, képtelenek tenni ellene. Igazából az Isten féken tartó eleje az, ami még annyi lehetőséget biztosít, amennyi most van. Nekem sokszor eszembe jut az is, hogy milyen csodálatos, hogy a Biblia van ilyeneket olvasunk, hogy annak idején mondott Isten ilyet Sodomával kapcsolatban, hogy 10 igazért nem veszt el egy várost. Hogyan munkálkodik a féken tartó isteni kegyelem, azt mi igazán nem tudjuk pontosan. Hogy Isten néhány igazért megkímél bizonyos területeket, vagy valahol, ahol az ő munkája felvirágzik, és ahol emberek javáért tenni fognak, ott jobban fékezi ezeket a pusztító folyamatokat. Fogalmunk sincs, hogy az Isten a háttérből hogy dolgozik. De mindenkit szeretnék egy tényre emlékeztetni. Azt mondja a Biblia, hogy amikor a 7 csapás időszaka bekövetkezik, ami tudjuk, hogy miért, hogy Isten teljesen visszavonul, elengedi a szeleket, amit addig az Isten angyalai féken tartottak. Ugye a Biblia mondja, ami mindenféle pusztító folyamatnak és pusztító erőnek a jelképe. Ugye emlékszünk, hogy a 7 csapás leírásánál a Bibliában miket olvasunk. Azt olvassuk, hogy elviselhetetlen forróság, ihatatlan vizek, és sok egyéb dolgot, visszájukat, emberek közötti visszájukat, és egyéb nyomorúságokat, és fekélyeket, és járványokat. És akkor ebből azt érthetjük meg, hogy amikor az Isten a fokozatos visszavonulását teljes visszavonulásra változtatja, mert az erkölcsi minőségében a végsőkig elfajuló emberiség nem kímélheti meg tovább az okokozati következményektől, annak a törvényszerűségnek az érvényesülésétől, hogy amit vet az ember, azt aratja is, hogy akkor, mikor ő teljesen visszavonul, akkor egyszerre ilyen drámai változás következik be, ez visszafelé azt is bizonyítja, hogy mennyi minden volt az Isten féken tartó munkájának az eredménye. Hogy amikor ő ezt megszünteti, abban a pillanatban az elviselhetetlenség szintjére kerülnek járványok, vizek állapota, hőség és egyebek. Tehát mi bizonyosak lehetünk abban, hogy a mi kegyelmes fenntartó Istenünk, aki a végsőkig próbál az embernek kegyelemidőt és megtérési lehetőséget adni, és aki néhány igazért is tömegeket kímél meg, aki mindenre tekintettel van, ma még a háttérből hatalmasan dolgozik, hogy ezeket a folyamatokat fékezze, de mindazonáltal érvényes az a törvényszerűség, amit így olvasunk az írásban, hogy a bűn pedig teljességre jutva halált nemz. Ugye így van ez az egyes ember életében is. Az a rengeteg fájdalom, félelem, egészségtelenség, fizikailag is, lehetileg is, ami ér bennünket, egyszer csak menthetetlenül megöregíti, és életképtelené teszi a szervezetünket, és végül meghalunk. De meg kell értenünk, hogy ez tömegméretben is igaz ez a törvény. A tömegek, embercsoportok által hajszolt önzés, az menthetetlenül meghozza végül a gyümölcsét, és összeroppantja a földi civilizációt és a földi életet. Emberek hogy reagálnak ezekre a körülményekre? Azt mondhatjuk, hogy főleg három reagálás jellemző. Az egyik reagálás az, hogy egy vak hit az emberi fejlődésben. Tömegek próbálnak még ebbe kapaszkodni, és azt mondják, az emberi faj rendeltetve a fejlődés. Az emberi történelem sok válságot élt át, de mint a macska mindig talpra esik, valahogy mindig talál valami kiutat, és valami lesz. De sajnos azt kell mondanunk, hogy ez az emberi fejlődésbe vetett hit ma már valóban vak hit. Itt már tényleg az van, hogy csak menekülésszerűen lehet ebbe kapaszkodni, és be kell hunynia a tények realitása elől a szemét annak, aki még ebbe akar kapaszkodni. Nagyon-nagyon rengeti minden ennek a fejlődésbe vetett vak hitnek a fundamentumait. Egy másik jelenség az apátia, egy ilyen kétségbeesés és beletörődés. Nem tudom, valaki figyelte azt a műsort, amely ugye itt a meteorológusokkal folytattak a tévében, vezető magyar meteorológusokkal egy beszélgetést, hogy ez a klímaváltozás véglegese. És miközben ők nagyon igyekeztek ilyen fejlődésbe vetett vakhitet képviselni ezek a meteorológus szakértők, és nyugtatni, és mintha felesküdtek volna, hogy mindent elbagatelizálnak, hogy nyugtassák az embereket. Közben futottak ugye ott az SMS-ek üzenetei a képnek az alján, és az egyik üzenet így hangzott, ezek itt össze-vissza beszélnek, megmérgezzük az egész környezetünket, és ebben mindnyájan belehalunk. És tulajdonképpen ez borzalmas, ha belegondolunk, hogy körülöttünk tömegek vannak, akik ilyen kétségbe esett apátiába vannak, akiket ezek a gondolatok szorongatnak, hogy mi itt mindent megmérgeztünk, itt minden elpusztul, és mi is elpusztulunk mindnyájan vele együtt. És ezeknek a tömegeknek is a száma nő, akiket belül ez a kétségbeesés, és ez a teljes apátia ural. És egy harmadik csoport pedig, akiket a vallásos erők befolyásolnak, és ez a csoport hatalmasan meg fog nőni, mert nagyon szomorú, hogy utoljára a kereszténység uralkodó irányzatai és erői fogják belátni azt, hogy itt valóban arról van szó, amiről a proféciák régen szóltak, és hogy az embernek az Istennel való szembesülésre és az Istennél való, az élő Istennél való menekvés keresésére van szüksége, hiszen olyan messze eltértek a Szentírás elveitől, az az Isten, akit képviselnek, már messze nem az élő Isten, a Biblia élő Istene, és olyan sokáig történt annak a hangoztatása, hogy ez a világ változatlanul fennáll, és itt ez már csak egy ilyen régi, középkori gondolkozás, hogy utolsó ítélet, meg Jézus szó szerinti visszajövetele, ilyen nincs, hogy tulajdonképpen sajnos ezt kell mondanom, hogy a vallási irányzatok és erők úgy tűnik az utolsók lesznek, akik hajlandóak lesznek ezeket a realitásokat elismerni, és ezekkel az embereket szembesíteni. Ellenkezőleg a Szentírás azt mondja, megrészegítik a föld lakosait, megrészegítik, azzal, hogy bátorítják alaptalanul, és azt mondják, hogy egy olyan vallási, erkölcsi alapokra épített társadalmat lehet produkálni, amely megállítja ezt a veszedelmet. Igen, nyugodtan mondhatjuk, hogy egy új Bábel tornya épül, csak ezúttal nem kövekből és nem egy fizikai építményként, hanem a földünk vallási erői próbálnak egy olyan Bábel tornyát építeni eszmékből és ígéretekből, hogy ha újra a vallásos elem nyeri meg a szellemi, eszmei vezető szerepet a világban, ha a világi hatalmak masszív szövetséget kötnek a vallási erőkkel, akkor ők képesek egy olyan új vallás-erkölcsi alapokra épített társadalmat produkálni, amely ezeket a veszedelmes folyamatokat megállítja, és a megújulás és hozza az aranykorszakot hozzá el az emberiség számára. De gondoljunk arra, hogy a vallásos erők az új milleniumnak a közepén csak reménységet öntöttek, csak az újjongás hangját szólaltatták meg, és szinte félreérthetetlenül arra utaltak, hogy a nagy reménységek, az aranykorszak beköszönte az, ami várható. Amikor sokat hallunk ma arról, hogy az Európai Unió alkotmányába belefoglalni azt, hogy Isten és Isten előtti felelősség, vagy valami ehhez hasonlót, akkor tulajdonképpen igazából erről van szó. Erről, amit vallási erők megrészegíteni akarnak embereket ezzel is. És a veszedelem küszöbén eltakarni a szemüket a realitások elől, és felbíztatni, hogy még meg lehet menteni ezt a helyzetet. Ha a vallások megkapják a vezető szerepet, a kellő hatalmat, ők át tudják formálni ezt a világot, és tudnak egy olyan állapotot teremteni, amely ezeket a veszélyeket elhárítja. És amikor ezeket olvassuk, akkor azt hiszem, mi mindnyájan érezzük azt, hogy nekünk életszemlélet változásra és életgyakorlat változásra van szükségünk. János apostol így szólította meg a korabeli keresztényeket, írtam néktek ifjak. Nem gondolom, hogy szó szerint a fiatalokra gondolt, bár így is nagyon szép ez az ége, de azt hiszem, hogy a hitben fiatalokra gondolt, amikor atyákat említ előtte, a hitben előre haladottakra, ifjak pedig a hitben fiatalokra. De milyen csodálatos, hogy az őskeresztény korban a frissen megtértekre, a hitben fiatalokra, akit is így lehetett jellemezni, erősek vagytok. Az Isten igéje megmarad bennetek, és meggyőztétek a gonoszt. Szeretném megkérdezni, kedves testvéreim, ilyen állapotban van ma most nem azt mondom, hogy az összkereszténység, hiszen az előbb beszéltünk a szomorú irányzatokról és negatív tendenciákról, de mondjuk így, a kereszténységnek a még őszintén hívő rétegei, vagy hozzuk egész közelebb az advent mozgalom, vagy hozzuk egész közel a mi saját gyülekezetünk. Ez a válságos időszak ebben az állapotban talál, hogy minket is szólíthatna meg az apostol így, hogy erősek vagytok. Isten igéje megmarad bennetek, nem az csak, hogy hallottátok, ismertek, hanem megmarad bennetek, él bennetek, meghatározza az életeteket, és meggyőztétek a gonoszt. Azt hiszem, érezzük, hogy bizony mindannyiunknak érvényes ez a felhívás, hogy ne szeressétek a világot sem azokat, amik abban vannak. Gondolom, nem érti félre senki, nem azt mondja, hogy akik abban vannak, azokat nagyon is, akik megmentésre szólnak, hanem amik abban vannak. És itt a világ szó szorosan összefügg azzal a szóhasználattal, amikor Jézus sátán te világfejedelmének nevezte. Tehát az apostol utána a továbbiakban megmondja, ami semmi más, mint a test kívánsága. A megromlott emberi természet kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kérkedése. Nagyon érdekes ez a kifejezés, régóta foglalkoztat az élet kérkedése. Úgy is lehet fordítani, hogy az élet dicsekedése, az élet csillogása. Ugye mindnyájunknak egy lehelet van az órunkban. Abszolút függ a világ léte Istentől, és minden pillanatban, ami létünk, az Isten kegyelmétől, hiszen annyi minden veszélyezteti a testi-lelki épségünket, az életünket, a fennmaradásunkat. És mégis ez a világ tele van az élet dicsekvésével, kérkedésével, csillogásával. És mi gondoljuk meg, hogy most mindnyájan egy pillanatra nézzünk magunkban, hogy a mi életünkben mekkora teret foglal el, amire azt lehet mondani, hogy semmi más, csak a test kívánsága. Az égvilágon semmi érték nincs benne, csak a szemek kívánsága, és csak az élet kérkedése, az élet hazug csillogása. Mennyit foglal el az életünkben ebben a pillanatban ezek a dolgok, és mennyit foglal el az Isten igéje, mennyire érvényes ránk nézve, hogy erősek vagytok, Isten igéje megmarad bennetek, és meggyőztétek a gonoszt. És ez az, ami azt hiszem mindnyájunkat arra késztet, hogy komolyan vegyük, ha most nem vennénk komolyan, azon a háttéren, amit Isten igéjéből ismerünk, amikor nekünk tényleg az a kiváltságunk, hogy az egész advent mozgalmat azért hozta Isten létre, hogy a kellő időben helyesen értékelje ezeket a folyamatokat, és hírül adja a világnak, és megtérésre késztesse. És tulajdonképpen réges-régen tudjuk azokat a bibliai proféciákat, amelyeknek ez a kézzelfogható beteljesedése. Tehát ott van az az ige, amit Jézus mondott, hogy ezeket most mondtam meg nektek, mielőtt meg lenne, hogy amikor meg lesz, higgyetek. Testvérem, szeretném megkérdezni, amikor meg lett, amikor itt van, hiszünk? Abszolút hiszünk. Erősek vagyunk. És meggyőztük a gonoszt, és helyén vannak a dolgok a mi életünkben, amikor most valóban hinnünk kell. Úgy gondolom, hogy tényleg hatalmas szemléletváltozásra van szükségünk, mert hol tartunk abban, hogy a megbízatásunkat teljesíteni tudjuk. Mindig az jut eszembe, hogy mi tulajdonképpen csak azoknak tudjuk átadni, hogy az Isten igéje hogyan elemzi ezeket a folyamatokat, és hogy mi az egyetlen reménység, és mi a kiút ebből a helyzetből.
1: Mi csak kizárólag azokat tudjuk megközelíteni, akik keresők, akik legalábbis észrevettek valamit, akik legalábbis félnek, vagy legalábbis valamit szeretnének tudni, vagy van bennük valami az igazságból. De mi van azokkal a hatalmas tömegekkel, akik a fejlődés vakhitébe menekülnek, mi van azokkal, akik kétségbeesésben és apátiában vannak, és hol vannak azok, akik ott a vallásos ígéretek részegítésének a hatás alatt hisznek az új Bábel tornyában. Márpedig nincs kivétel. Mindezeknek a csoportoknak, mindezeknek a rétegeknek ez a megbízatás erre szól. Minden népnek, minden ágazatnak, minden nyelvnek, minden embernek a földön átadni az üzenetet. Elborzadva szemléljük azt, hogy tulajdonképpen mi zajlik a világunkon, hogy az emberiségnek egy kis százaléka élvezi a föld javainak hatalmas részét, és nyugodt lelkismerettel élvezi ezeket a javakat, és fokozza a luxusát, és tovább keresi még a növekedést ezekben, miközben mások éhhalálban, vízhiányban, tragikus körülmények között pusztulnak el a világunkon és tudatlanságban. De testvéreim, most egyszer csak megdöbbenve szembesüljünk, hogy mi keresztények, mi hívők, mi bibliaismerő hívők, mi semmivel más magatartás, semmivel erkölcsösebb magatartást nem folytatunk. Miért? Mert nekünk meg itt az Isten igéje ismeretének a kincse, itt van ez a hatalmas gazdagság, itt van ez a hihetetlen érték, és mit csinálunk? Élvezzük magunk, miközben ezek a hatalmas tömegek, akiket az előbb soroltam, akik mindezekről semmit nem tudnak, vagy ha valamit érzékelnek, a megoldást nem tudják, miközben ezek hiány szenvednek, pusztulnak, kiszolgáltatottak. Az ember szinte belegondolni is fél, mivel hogyha egyszerre tömegek fogják érezni azt, amiben kicsit Dél-Franciaországba belekóstoltak néhány hétig az emberek, hogy mi az, amikor ez a stabilnak látszó és minden problémát megoldani tűnő civilizáció úgy tűnik, hogy csődöt mond, és teljesen kiszolgáltatottak vagyunk. Még csak egyelőre ilyen hiányoknak, meg viszontagságoknak, meg félelmeknek. De mi történik, mikor ezek a teljesen felkészületlenek luxushoz, önzéshez, kényelemhez szokott tömegek egy ilyen helyzetben szembesülnek? Testvéreim, ne kevésbé önzőek vagyunk, kevésbé vétkesek vagyunk, ahogy ilyen igeismerettel, ilyen gazdagsággal ülünk a babérjainkon, és élünk önmagunknak, és használjuk csak magunknak ezeket a kincseket, kevésbé vétkesek vagyunk, mint azok, akik a világnak a fizikai javait birtokolják kevesen, és a többiekkel nem törődnek. Döbbenetes szembesülés ez, de egyértelműen igazság. Nagyon mélyen meg vagyok győződve arról, hogy a Jóisten fel akar ébreszteni bennünket. Tényleg ez az esztendő egy nagyon komoly határvonal. Valóban így van, hogy az emberiségben tudatosul, hogy a létért való harcért, a fennmaradásért való harcnak a korszaka kezdődik. Annak minden kritikus ismertető jelével. És csak a féken tartó isteni kegyelem, amely még mérsékli és lassítja ezeket a folyamatokat. És most mi igazán úgy élünk-e, mint akik komolyan veszik, hogy ez a világ elmúlik, és annak ábrázata is, és csak az marad meg, aki az Isten akaratát cselekszi. Amikor a mi kis mozgalmunk 1975-ben indult, mi kevesen vannak már, akik erre igazán elevenen emlékeznek, akik ezt átélték, de az biztos, hogy akkor az Isten keze akart valamit, és az Isten munkálkodott. Emlékszem, én abban az időben azt szoktam mondani, hogy ha 100 legkiváló prédikátor minden erejét bevetve dolgozott volna, nem tudta volna elérni azt a lelki megújulást és változást, ami a gyülekezetekben történt. Anélkül, hogy bárki szervezte vagy felszólította volna őket, összejöttek kis csoportokban, Isten igéjét olvastak, imádkoztak, minden áldozatra készek voltak. Ha visszaemlékszem arra, hogy mikor ez az épület épült, egyszerre 50-en is dolgoztak ezen az épületen. Hétköznap, hétvégén, ha mondjuk ma ilyet meghirdetnénk, vajon ugyanez a lelkesedés, ugyanez a buzgó szeretet léteznék? És visszaemlékszem, mikor azok a viszontágságos idők voltak, a bontása ennek az épületnek. Emlékszem a hatósági bontás, ugye, amikor az állami egyházügyi hivatallal való konfliktus volt, és jöttek a testvérek hihetetlen fegyelmezettséggel, csapatokban, péntek délben, összesöpörték a törmeléket, eltakarították úgy, hogy meg lehessen tartani az Isten tiszteletet nádpallók és fóliák között, és nem hiányzott senki, és nem félt senki, és nem akar távol maradni senki. És nekünk látnunk kell, hogy egyetlen egy értékünk maradt meg, és ez az érték az igének a megnövekedett ismerete és a tiszta ismerete. De ez az érték, ez a kincs, ez döbbenetes módon, noha érték és kincs még kárunkra válhat, ha tovább merünk ezzel a kincsel ülni a babérjainkon, magunknak élvezni, és még miközben magunknak élvezik, még magunk is megengedünk kompromisszumokat, és még magunk is elkényelmesedünk, és nagyon sokat engedünk ennek, hogy a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kérkedése. És én mélyen hiszem, hogy a Jóisten változást akar munkálni közöttünk, és én abban is hiszek, hogy még nagyon sok őszinte hit és tiszta lelki energia van szúnyadóban. És az is nyilvánvaló, sokszor ezt így fogalmazok magamban, hogy százak állnak a kapuinkon kívül, akik hogyha a gyülekezet azzá válna, aminek lenni kell, akkor boldogan csatlakoznának, mint a bárkába, mint a menedékhez, úgy jönnének a Krisztus ige fundamentumára épített gyülekezetéhez, ha ez valóban láthatóvá válnék. Gondoljunk csak arra, hogy Jézus mit mondott a főpapi imájában. Azt mondta, azért imádkozott, hogy az övéi egyek legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. És ugyanakkor azt is mondta, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amellyel engem szerettél. Csodálatos egy kereszténynek a példája, egy kereszténynek a kisugárzása is, és a környezete észreveszi, de a világ számára megszólító, megrengető erő egyetlen keresztény itt és ott nem tud lenni. De amikor a Krisztus egész gyülekezetében az a szeretet van közöttük, amelyel Isten szeretett bennünket, az a mennyei eredetű szeretet is, amikor valóban egyek egymással, és amikor az önzetlen szeretet jegyében dolgoznak másokért, valóban dolgoznak másokért, amikor ez megtörténik, akkor elhiszi a világ, hogy létezik egy hiteles hívő mozgalom, létezik hiteles egyház. A Krisztus ugye él és munkálkodik. Testvéreim, az a változás, aminek én mélyen hiszem, hogy ebben az esztendőben be kell következnie, az, hogy elrettenünk azon, hogy ilyen kincs és gazdagság hátterén, egy ilyen veszedelemben lévő világban magunknak élvezzük, magunknak tartsuk. És most annak a változásnak kell megtörténnie, hogy mindenki egyenként, a gyülekezet tagjai egyenként egy teljesen új életszemléletre és életgyakorlatra állunk át. És pedig arra az életgyakorlatra, hogy ma ez a világ elmúlik, és annak ábrázata is, és félre a test kívánságával, és a szemek kívánságával, és az élet kérkedésével. Nincs szó fanatizmusról. Éljünk normálisan, és szeressük a szépet, de mindegyikünk meg fogja találni az egészséges mértéket, és meg fogja találni az arányt és a sorrendet, mert ma veszendő embereket kell menteni, ma az Istentől kapott szent megbízatást kell teljesíteni, ma bűn és gyalázat szeretetről beszélni, hogyha mi tovább ezt az állapotot tartósítjuk, mert meg se közelítettük, meg se szólítottuk azokat a hatalmas tömegeket, akik a fejlődés vakhitében menekülnek és vesztegelnek még, azokat, akik pánikban vannak, de teljesen reménytelenek és kétségbe esettek, azokat, akiket elhámítanak az új bábeli eszmék és megrészegednek tőlük. Meg sem mozdítottuk ezt a feladatot. Csak azokat a csekély keresőket, igazságból valókat találjuk meg. Szeretnék egy mondatot olvasni Ellen White-tól a Spalding Magan gyűjteményből, amely most jelent meg, a Kiadatlan bizonyságtételek gyűjteménye, és ebből ezt az egy mondatot, ez egy megrázó mondat. A tétlenség szégyenét nem törlik le a gyülekezetről, még az igazságban hívők úgy nem kezdenek dolgozni, mint önfeláldozó megváltónk. Hadd olvassam még egyszer. A tétlenség szégyenét, ami a mennyei seregek előtt szégyen, mindaddig nem törlik le a gyülekezetről, míg az igazságban hívők úgy nem kezdenek dolgozni, mint önfeláldozó megváltónk. Tehát látjuk mi a mérce, ahogyan az önfeláldozó megváltó dolgozott földi életében, aki azt mondta az övéinek, hogy ahogy az atya küldött engem a világba, úgy küldtem én is őket a világba. Addig a tétlenség szégyenét nem törlik le a gyülekezetről. És az a megújulás, amire vágyakozunk, az pontosan erre vonatkozik. Azok a bizonyos ima és dolgozó csoportok, amelyekről hallottunk. Testvérem, ezeknek egyetlen egy rendeltetésük van. tudunk egyedül, mióta érezzük azt, hogy az ima életünkön változtatni kéne? Mióta érezzük azt, hogy valahol a közvetlen környezetünkben dolgozni kéne, és tesszük? Egyedül nem tudjuk. Bátorításra van szükségünk. Arra van szükségünk, hogy egymás hite által épüljünk, egymást bátorítsuk, és együtt imádkozzunk ezekért a célokért. Testvéreim, világon sokfelé jártam, és láttam nagyon laza és legyengült adventista gyülekezeteket. Sajnos, mert bekövetkezett az, amit az Isten igéje meggyorsult, hogy ez a mozgalom is pont mire a küldetését kéne teljesíteni, addigra súlyos lelki hanyatlásba jut. Csak abban bízunk, amit az Úr szintén megígért, hogy innét felemeli. De tudjátok, a leglazább gyülekezetekben is egyet láttam. Hétközben összejönnek imaórára. Az elképzelhetetlen, hogy hétközben nincsen imaóra és közös összejövetel, csak szombaton találkozunk. Futva két és fél órára, sokan csak egy órára, és eltűntünk, és utána elnyer minket az életnek a forgataga, és majd egy órára megint összejövünk. Ez járhatatlan út. Be kell látnunk, hogy az emberi természetünk túl gyenge és túl esendő. Egyszerűen szükségünk van a közös ima erejére is, amire Jézus azt mondta, hogy ha ketten-hárman közületek egy akaraton lesznek minden dolog felől, megadja nékik az én mennyei atyám. Testvérem, egy pillanatra gondoljunk bele, hogy hogyan élhetünk mi ilyen ígéret mellett, mikor olyan szükség lenne az Isten erejére, az Isten segítségére, a világ megmentésére, a küldetésünk betöltésére, akkor hogy mi hogy mellőzhetünk egy ilyen segítséget, egy ilyen eszközt? Mikor azt mondta, hogy ketten-hárman egy akaraton lesznek minden dolog fel, megadja nékem az én mennyei atyám. Mennyi erőt, mennyi segítséget, mennyi mennyei beleavatkozást kaphatnánk mi, ha kérnénk. És én hiszem azt, hogy a Jóisten meg fogja áldani ezeket az erőfeszítéseket. Most tulajdonképpen azon a válaszúton vagyunk, hogy az igének az a felhalmozódott ismerete és gazdagsága, amit mindeddig tétlenül magunknak használtunk, de nem tanultuk meg igazán azt, hogy ezt hogyan kamatoztassuk mások javára, hogy hogyan dolgozzunk ezzel úgy, mint az önfeláldozó megváltónk. És hogy hogyan éljünk valóban ez szerint. Most erre kell megtanítanunk egymást. Erre kell bátorítanunk egymást. Ez az, aminek most egy áttörésnek kell következni, hogy az elméletből gyakorlati valóságá váljon az igének mindaz a gazdagsága, amelyet megismertünk. És ugyanerre vonatkozik egy másik törekvése a megújulási fáradozásoknak, hogy a tisztviselő képzés egy jól előkészített anyag alapján úgy induljon meg, hogy a gyülekezetekben minden talentum és képesség megmozduljon, és a gyülekezetek élő és összetartó és együtt dolgozni tudó közösségeké váljanak, amelyek nem függnek minden pillanatban a prédikátor noszoktatásától vagy felügyeletétől, mert anélkül nem képesek megmozdulni, hanem hogy a prédikátorok is felszabaduljanak nagy mértékben, hogy új területeken és új helyeken tudják előrevinni munkát, nem egyedül, nem pusztán egyedül, hanem a gyülekezetek teljes támogatásával és együttműködésével. Testvéreim, én szívemből kérlek benneteket, hogy imádkozzunk ezért a változásért, mert nincs az a jól átgondolt emberi terv, vagy az a világos emberi megértés, vagy emberi erőfeszítés, amely felébresztheti és a gyülekezeteket is elvégezheti ezt a változást. De az Istennek van hatalma és ereje hozzá. És ezt kell kérnünk tőle buzgón. Mert még egyszer mondom, én hiszem, hogy küldetése van ennek a kis mozgalomnak. Soha nem lehet elfelejteni azt, ahogyan indul. Ahogyan az Isten válságról válságra átsegített. És valahol el kell indulnia az egész advent mozgalom javára. És legalábbis a magyarországi javára is. És a körülöttünk lévő hatalmas, még mindig tudatlanságban és reménytelenségben veszkelegő tömegek javára, annak, amiről az Úr szólt. Véssük a szívünkbe ezt a mondatot, amit olvastam. A tétlenség szégyenét nem törlik le a gyülekezetről. Meddig? Mi a mérce? Amíg az igazságban hívők úgy nem kezdenek dolgozni, mint önfeláldozó megváltunk. Ennek a mércének kell megfelelnünk, hogy úgy kezdjünk dolgozni mindannyian, nem csak egyesek közöttünk, mint ahogy önfeláldozó megváltunk dolgozott. És ha ezt a Jóisten ebben a változásban meg tud bennünket segíteni, akkor nem tudjuk fölmérni ennek az áldásait és a kihatásait. Én szívemből kívánom, hogy szívünkbe vésődjék ez az ige, mint ami kézzel fogható és közeli valóságá lett. Ez a világ elmúlik, és annak ábrázata is. Csak az marad meg örökké, aki az Isten akaratát cselekszi. és érezzük azt, hogy nem késlekedhetünk, hogy az ige bizonyságtételét átadjuk, és hogy az embereknek valódi menedéket kínáljunk az Istennél. Bárcsak a Jóisten erőt tudna adni nekünk, és hamarosan a mi gyülekezeteinkről is így lehetne mondani, erősek vagytok, és az Isten igéje megmarad bennetek, és meggyőztétek a gonoszt. És úgy dolgozik a gyülekezet, mint ahogyan a mi önfeláldozó munkánk, megváltunk munkálkodott a veszendő világért. Isten hallgassa meg a mi imánkat, és adjon kitartást nekünk az ezért való könyörgésben. Amen. Szerető, jó mennyei édesatyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és az ének szavaival kérünk, hogy haragod ne sújtson minket, ami hosszú tunyaságunk, langyosságunk miatt, és könyörgünk, hogy ébreszt fel bennünk azt a lelket, amely sírni tud mások nyomarán, amelyet nem kápráztat és nem kábít el az élet kérkedése, hazug csillogása, hanem akik fölfogjuk, amikor nem csak a tényeket látjuk, hanem a te ígéd egyértelmű bizonyságtételét is, hogy ez a világ nagyon közel van ahhoz, hogy elmúlik, és csak az marad meg örökké, aki az Isten akaratát cselekszi. Könyörgünk hozzád, Istenünk, munkálkodj érettünk, és a te bölcsességedet árazd ránk, ahogy szintén az ének szavai szólnak, hogy megtaláljuk, hogy hogyan történhet igazi változás közöttünk, bennünk egyenként, hogy a tétlenség szégyenét a mennyben is levegyék rólunk, a mi gyülekezetünkről, és hogy beteljesüljön, amiért ami megváltunk, imádkozott, hogy az a szeretet van bennünk egymás iránt és a veszendő világ iránt, amellyel Istenünk, te szerettél bennünket, és hogy egyek vagyunk egymással igazán, és hogy úgy dolgozunk, úgy teljesítjük a küldetést a világért, ahogyan a mi önfeláldozó megváltunk, munkálkodott. Könyörgünk hozzád, jó Istenünk, helyezz szívünkre ezeket az ígéket, ezeket a valóságokat és igazságokat, és add, hogy mindnyájan összefogjunk, mindnyájan egy akarattal imádkozzunk, és egy akarattal egymás kezét támogatva haladjunk előre, hogy ezek a célok, ez az üdvös és halaszthatatlanul szükséges változás valóban elinduljon a mi gyülekezeteinkben. Kérünk, hallgasd meg imánkat, maradj a te kegyelmeddel és szereteteddel mindannyiunkkal. Amen.

0: Mindenkit köszöntök én is nagyon sok szeretettel ezen a mostani alkalmon, akik eljöttetek. Kedves gyerekek, először hozzátok szeretnék szólni. Látom, ott hátul is van egy kis csapat belőletek, és itt elől is. Hadd olvassak nektek valamit, de kérlek benneteket, hogy figyeljetek nagyon, amit olvasunk. Mint a fészkén felszálló sas, ahogy az ő fiai felett lebeg, kiterjeszti felettük az ő szárnyait, felveszi őket és tollain emeli és hordozza őket, az Isten is ugyanígy tesz velünk emberekkel. Megfigyelhettétek, hogy ahogy a sas bánik az ő fiókáival, kicsinyeivel, úgy bánik velünk is az Isten emberekkel. Azt szeretném tőletek kérdezni, hogy mit tudtok a sasról? Tudtok-e valamit a sasról? Tessék, ott hátul két kezet is látok. Hangosan mondjátok, hogy halljuk. Ragadozó, nagyon ügyes. Tessék. Jó a szeme. Így van. Vadászathoz kell. Aztán még mi jut eszetekbe a sasról? Nagy testi, tessék.
1: Fészekre
0: száll. Igen, ügyes vagy. Ugye az egyik legnagyobb testű madár a sas. Tehát amikor kiterjeszti a szárnyait, akkor így képzeljétek el, hogy ekkora, meg még egyszer ekkora. Tehát ilyen tényleg nagyon nagy. Nagyon sok felé él. Tehát van, amelyik inkább ilyen puszta helyen él, van, amelyik sziklás részeken, vagy pedig hegyek között. Nagyon szép madár, tehát amikor a sas repül, akkor nagyon méltóság teljesen, szinte alig mozgatja a szárnyait. Nagyon szépen ül ez a madár. Azonban valami, amit ez a madár ügyetlenül csinál, mit gondoltok mi? Nem tud menni. Alig tud menni. Tehát nagyon ügyesen száll, és nagyon szép, amikor ül, de a menésében olyan kis esetlen, botladozó szegény, hogy hát láthatjuk, hogy minden teremtménynek azért van valamiféle erős oldala, és van gyengébb is. Máshová fészkel, mivel többféle faja van, van olyan faj, amelyik magas fákra rakja a fészkét, van, amelyik inkább ilyen sziklás helyeken. És képzeljétek el, hogy olyan ügyes fészekrakó, hogy röptében lecsípi az ágat, a bokorról, a fáról, és aztán abból építi fel a fészkét. Tehát nagyon, nagyon ügyesen és hatékonyan csinálja ezt a dolgot. Mit olvastatunk a sasról itt a Bibliában? Hogy a sas ugye felszáll a fészkéről, és a fiai felett lebeg, kiterjeszti felettük a szárnyait, felveszi a fiókáit, és tollain emeli és hordozza őket. Szerintetek miért, tehát a sas miért lebeg a fiókái felett? Miért terjeszti ki felettük a szárnyait? Mit gondoltok? Tessék? Mondjad ott hátul, tessék?
1: Hogy védje őket.
0: Hogy védje. Mitől kell védeni a kicsinyeket? Mitől kell védeni? Tessék? Nagyon ügyes vagy. Így van. A másik dolog pedig, hogy felemeli tollain, hátára veszi a fiókáit, és úgy hordozza őket. Miért kell? Miért van erre szükség? Domi?
1: Védi a
0: ragadozó állatok. De miért emeli fel a kicsinyeit, és miért hordozza szerintetek? Tessék? Nagyon jó, szokják a magast. Tessék? Így van, nagyon ügyes vagy. Tehát amíg még a repülést

0: tanulják, és lehet, hogy csak egy ideig bírják, de aztán elfáradnak, akkor alájuk száll, felveszi őket, és akkor ott közben meg tudnak pihenni. Na gyerekek, azt olvashattuk, hogy az Isten is ilyen hozzánk. Az Isten is kiterjeszti szárnyait felettünk, mivel mi az ő kicsinyei vagyunk, még akkor is kicsinyei vagyunk, hogyha már 40 éves felnőttek vagyunk, meg 50 éves felnőttek. És miért kell, hogy kiterjessze az Isten szárnyait felettünk, és védjen bennünket? Mit gondoltok? Mitől kell bennünket? Sátántól kell. Aztán mitől kell még védenie bennünket? Mit gondoltok? Tessék?
1: Ragadozzájátok.
0: Hát nagyon sokféle baj leselkedik az emberre, és bennünket is védenie kell az Istennek, és a szárnyait ki kell, hogy terjessze fölöttünk. Tehát nagyon sok minden dologra gondolhatunk. Volt az én életemben, tudjátok, már több olyan, amikor a közlekedésben régen szerettem motorozni, meg jártam autóval, és bizony nagyon sokszor belekerültem olyan helyzetbe, hogy éreztem, hogy csak az Isten óvott meg, adott figyelmességet, vagy tette a másik embert is, a másik autóstársamat is figyelmessé, hogy nem történt baj, hogy nem estünk le az útról, vagy nem koccantunk össze. És akkor eszembe jutott az, hogy igen, az Isten angyalai óvnak bennünket, és az Isten kiterjeszti a szárnyait felettünk, hogy ne essen bajunk. Volt egyszer, képzeljétek, egy olyan költözésem, hogy egy ilyen néhány órás költözés volt, és előtte is esett az eső, meg utána is esett, de a költözés időszakában éppen kisütött a nap. És még az a sofőr bácsi is, aki vitt és segített pakolni, ő is megjegyezte, hogy micsoda Istenem van én nekem, azért ez egy érdekes dolog, hogy az Isten ránk így figyel, és így meghallgatja a kérésünket, hogy megoltalmaz az esőt. Hogy esőben azért elég nehéz költözködni, nem? Hát ott pakoljuk a dolgokat az autóra, és megázik minden. Az Isten kiterjeszti a szárnyait felettünk, és őriz bennünket. De mit gondoltok, az hogy valósul meg, hogy felvesz bennünket és hordoz bennünket az Isten ugyanúgy, mint a sasa fiókáit? Miért kell az embert hordozni meg felvenni? Na, mit gondoltok?
1: Majd meg kell védeni minket a szátántól.
0: Igen, meg kell védeni. De miért kell bennünket hordozni is? Mi emberek, van olyan dolog, amit nem tudunk csinálni? Vagy van olyan dolog, amiben elfáradunk? Mit gondoltok? Jut nektek eszetekbe olyan dolog, amiben kaptatok segítséget az Istentől, mert erőtelenek voltatok hozzá, vagy gyengék voltatok? Valamiben segített az Isten? Na, jut eszetekbe valami? Tessék, ott hátul. Tanulásban. Nagyon ügyes vagy. Voltak konkrét példák az életedben, amikor tapasztaltad ezt? Gyerekek, biztos emlékeztek arra az evangéliumi történetre, amikor Jézushoz úgy tudtak elvinni az emberek egy barátjukat, hogy felvették, megbontották a tetőt, és leengedték Jézus elé. Emlékeztek erre? Miért kellett azt az embert úgy vinni Jézus elé? Mert nem tudott járni, lebénult. És az Isten rendelt embereket. Azok a barátok, azok az Isten segítői eszközei voltak. Hogy vegyék fel, és vigyék oda. És az az ember tudjon Jézussal találkozni, és tudjon meggyógyulni. Voltunk egyszer Erdélyben kirándulni, és az egyik túratársunknak, egy lánynak kificamodott a bokája. Most mi lesz? Azt a lányt hordoznunk kellett az ölünkben, felváltva. Vinni kellett, mert nem tudott járni. Nem hagyhattuk ott, ővele is végig kellett menni az utat, és ezért felváltva fel kellett kapni az ölünkbe, még jó, hogy könnyű volt, és ezért ő is tudott részesülni a kirándulásban. És még egy harmadik esetet is hadd mondjak el nektek, egy gyülekezetben történt, ahol egy néni régóta imádkozott a férjért. Tudjátok, miért imádkozott? Mit kért? A férje régóta alkoholos ember volt, és az egészségét is már nagyon elitta, és régóta imádkozott azért, hogy ez az ember gyógyuljon meg, és az ő férje tudjon leszokni az alkoholról. Azonban már olyan régóta imádkozott ezért, hogy egyszer csak elfogyott már a türelme és az ereje, és azt mondta, hogy úgy se lesz ennek értelme, én ezt nem csinálom tovább. Én már ebben nem hiszek, hogy a férjem meg fog változni. És akkor azt mondták neki a testvérei a gyülekezetben, hogy ha te nem imádkozol, akkor mi fogunk imádkozni. És mi kitartunk veled, és mi továbbra is segítünk neked, és hordozzuk ezt a dolgot. És a bácsi már nagyon idős volt, 80 éves volt, amikor letette a poharat. Amikor abba hagyta. Fél évszázadot, 50 évet átívott az életében. És 80 évesen letette a poharat. Mert amikor ez az ember elfáradt már, és azt mondta, hogy én már ebben nem bízom, és én ezt már nem tudom csinálni, akkor az Isten felemelte őt. Felvette őt. Hordozta őt a hittestvérei által. A többi ember által, hogy de igenis mi segítünk neked, és imádkozunk, és ne adjuk fel, és csináljuk tovább. És megvolt az eredménye. Gyerekek, ne felejtsétek el, hogy ahogy a sas szeretettel gondoskodik a fiókáiról, szárnyait kiterjeszti felettük, védi őket, és aztán hordozza is őket, hogy tanuljanak repülni, tanuljanak élni. Ugyanígy bánik velünk az Isten. Hát kívánom, hogy sokszor tapasztaljátok ezt az életetekben, hogy így szeret bennünket az Isten. Köszönöm szépen a kedves figyelmeteket, segítségeteket. Kedves gyülekezet, az Efézusi levélből szeretném olvasni az igét a mai alkalmunk alapgondolataként. Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levele 4. fejezetéből olvasok. A 25. verstől a 32. versig terjedő részét olvasom az Efézusi levél 4. fejezetének. Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot ki az ő fele barátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. A nap le ne menjen a ti haragotokon. Se pedig az ördögnek ne adjatok helyet. Aki oroz, vagyis lop, többé ne orozzon, hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. És meg ne szomorítsátok az Istennek ama szent lelkét, aki által pecsétet kaptatok a teljes váltságnak napjára. Minden mérgesség, felgerjedés, harag, lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek. A felolvasott ige szakasz központi részének én a 30. verset vélem, és szeretném, hogy elsősorban erre irányítanánk a figyelmünket, ahol azt mondja Pál apostol, szeretettel erre kérlel bennünket, hogy mi meg ne szomorítsuk az Istennek ama szent lelkét, aki által mi elpecsételtettünk a teljes váltságnak napjára. Azért olvastam azonban hosszabb részt, hogy ebben az ige szakaszban lássuk, hogy mi mennyi mindennel meg tudjuk szomorítani a szent lelket. Milyen sok dolog kapcsán, milyen sok élethelyzetben, nem csak a felgerjedéssel, nem csak a haraggal, nem csak a lármával. Leginkább ehhez szoktuk kapcsolni ezt a felhívást, hogy a haragvó, felgerjedő, indulatos ember megszomorítja a szent lelket. Azért olvastam hosszabb ige szakaszt, hogy lássuk meg, hogy milyen sok minden egyébben is, és egyébbel is meg tudjuk szomorítani a lelket az életünkben, a saját lelkünkben, tehát mennyi mindent munkálna bennünk a Szentlélek, milyen sok ponton szeretne jót készíteni, jót elvégezni, vajon bennünk társakra talál-e? Megengedőkre talál-e? Nyitott szívű emberekre talál-e? Együttműködőkre talál-e? Vagy pedig ellenálló emberekre talál, akik megszomorítják őt, megszomorítják az ő munkáját és személyét. És ezért mondja azt a 30. versben, mint egy központi kérlelésként, hogy ne szomorítsuk meg, mert mi egy pecsétet kaptunk. Kedves gyülekezet, az Istennek a legfőbb vágya az, hogy az embert hitében, szívében, felismerésében, az Isten iránt megnyíló szeretetében elpecsételje magának. hogy az ember eljusson az életében egy olyan helyzetbe, hogy ki tudja azt mondani, hogy én most az Istené vagyok. Hogy egy pecsétet hordozok már az életemen, magamon. Az Isten elpecsételt magának. A Római Levél 5. fejezetének az 5. verse ezt úgy fogalmazza meg, hogy a reménység bennünket nem szégyenít meg, hogy céllal érünk, és ezt a célt el is tudjuk élni, és az Isten dicsősége majd ki fog ábrázolódni rajtunk, és ez nem magunknak köszönhető, hanem a Szentlélek formálja ki, és mivel ez a reménység nem szégyenít meg, azért nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk, ez a pecsét. Ez a pecsét. Az Isten elpecsételt minket magának. De hozzáteszi az apostol, hogy a teljes váltságnak napjára történt ez az elpecsételés. Ez mit jelent? Hát a teljes váltság mi a Bibliában? Római Levél 8. fejezetének a 23. verse azt mondja, hogy mi fiak, a lélek zsengéjének birtokosai, várjuk a fiúságot, a mi testünknek megváltását. Ez a teljes váltság. Amikor Jézus visszatér, a feltámadás és az átváltozás a megváltásnak az utolsó mozzanatát is, cselekményét is elvégzi rajtunk, hogy a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és a halandó test halhatatlanságba öltözik, és akkor elnyeletett a halál, és mi már teljesen az Istenéi vagyunk. Ez a teljes váltság. Krisztus váltság műve ott fog befejeződni. És kedves gyülekezet, amikor azt mondja a Biblia, hogy az Isten bennünket arra napra pecsételt el, a teljes váltság napjára pecsételt el, ez azt jelenti, hogy az Isten odáig bennünket szeretne elvezetni, azt is meg akarja valósítani. Nem hajótörött, küszködő, elbukó és aztán a végső győzelemről lemondó emberekként szeretne minket látni, hanem odáig elvezetni, hogy az is a miénk legyen. A teljes váltságnak napjára pecsételt el bennünket, és ennek az a nagy bizonysága, hogy megkaptuk a pecsétet. Hogy az Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkre, és hogy a Szentlélek a mában is, a jelenben is munkálkodik értünk, és munkálkodik bennünk. Tehát az elpecsételés tulajdonává tett az Istennek, és ha mi nem állunk ellene a léleknek, ha nem szomorítjuk meg a Szent Lelket, akkor már most biztosan tudhatjuk, hogy a végső váltság napjára is az Istené lettünk. És nem kérdés, hogy odáig el tudunk jutni. Az Isten odáig bennünket elvezet, és az a végső váltság is a miénk lesz majd. Kedves gyülekezet, ennek a hátterén mondja azt az apostol, hogy te ember, aki a Krisztust elfogadtad az életedben, egyetlen egy fontos dolgod legyen, vagy ez legyen a legfontosabb, hogy a Szentlélek munkáját ne hátráltasd, ne állj ellene, ne szomorítsd meg őt. Mert az is csoda, amikor valaki átadja a bűnös életét az Istennek, és azt mondja, hogy én tovább nem járom a magam életét, és már nem állok ellene annak a késztetésnek, aki éveken, évtizedeken keresztül, ahogy a Szentlélek engem késztetett egy más életre. Én már nem állok ennek ellene. Ez csoda. De ezzel még nem értünk be a célba. Ha nekünk ezután is szükségünk van a lélek tanácsára, megtartó erejére, vezetésére, és hogy ezt a lélek el tudja végezni, ehhez az szükséges, hogy mi ne szomorítsuk meg, és ne álljunk ellene, hanem működjünk vele együtt. Kedves gyülekezet, ezen a háttéren érthető az, hogy az Ószövetségben a papokat, a prófétákat és a királyokat miért kenték fel olajjal az ő beiktatásuk és felavatásuk idején. Miért kenték fel olajjal? Az olaj a Bibliában jelent valamit, a Szent Lelket. És ezen keresztül is ők megérthették azt, hogy legalábbis a megértésükben megerősítést kaptak, hogy én akkor leszek jó király, jó proféta és jó pap, ha a Szent Lélek, az Isten lelke ural engem, őriz engem, vezet engem, akkor tudom ezt betölteni. Ez a lehetőség a győzelemre. Ezen a háttéren érthető az, hogy amikor Elízeusnak az Isten felkínálja illés által, az ő elődje által azt a hatalmas lehetőséget, kérj, amit akarsz, akkor Elízeus tudja, mit kell kérni. A lélek kettős mértékét kérte Elízeus, mert tudta, hogy neki erre szüksége van. Ha csak nyomába szeretne lépni illésnek, neki kétszer olyan segítségre van szüksége, mint amennyit illés kapott. Tisztában volt ez az ember azzal, hogy mennyire semmit nem tehet az Isten nélkül. De ez nem elriasztotta őt és megijesztette, hanem azt mondta, hogy akkor adjon az Isten kétszeres segítséget nekem. És megkapta Elízeus? Megkapta Elízeus ezt a segítséget. És ezen a háttéren érthető az is, hogy miért bátorított Jézus bennünket arra, hogy kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert mindenki, aki kér, az kap. Ki keres, az talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Mert ha ti gonosz létetekre tudtok fiaitoknak jókat adni, mennyivel inkább áld az Isten, tessék, szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Mert az Istennek ez a legnagyobb ajándéka. Nem csak Salamonnak adatott az meg is Elízeusnak, hogy kérj, amit akarsz. Nekünk is megadatik. Minden embernek megadatik. Kérj, amit akarsz. Mit kérsz, ember? Amikor az Isten nagy dolgot akar adni, akkor az ő szent lelkét adja nékünk. És mennyire érthetetlen, hogyha az ember úgy él hitben, és úgy akar győzelmet aratni az életében, úgy akar előre jutni arról a bére, és úgy akar megoltalmaztatást nyerni a maga választotta varga betűktől, hogy közben nem ezért imádkozik leginkább. Nem ezért, nem a Szentlélek jelenlétéért, a vele való közösségért imádkozik leginkább. Az Apostolok története című könyv megfogalmazza, hogy Krisztus nem változtatott egyházának tett ígéretén, hogy a szent lelket ma is olyan készséggel kívánja elküldeni, mint ahogy az apostolok korában. Az, hogy a Szentlélek munkája ma nem látható annyira egyháza körében, annak tudható be, hogy nem kérik ezt úgy, ahogy kellene, és azért nem kérik, mert nem értékelik úgy, ahogy értékelhető. És ezért láthatunk sok esetben és sokfelé az Isten egyházában lelki sivárságot, sötétséget, hanyatlást és halált. Ezért. A Szentlélek a legnagyobb ajándék. És az Isten olyan mértékben kívánja ránk árasztani, amilyen értékben éhezzük, szomjazzuk, és befogadni kívánjuk. A Szentlélek azóta, hogy Isten életet teremtett a földünkön, azóta a Szentlélek életet ad, és életet tart fenn. Ilyen értelemben a Szentlélekkel minden embernek van kapcsolata. De az Isten többet szeretne adni. És nem csak a lelkiismeretre hatását szeretné adni a léleknek. Nem csak, amikor tekintünk olyan emberekre, népekre, akik Bibliát, evangéliumot, Jézust megváltott nem ismernek. De a Szentlélek által a lelkiismeret szavát hallják. Ez is nagy dolog. De nekünk az Isten még többet szeretne adni. A Szentlélek Krisztus helyettese. A Szentlélek befogadása Krisztus befogadása. Krisztusnak minden javában részünk lehet, ha a Szentlélek bennünk munkálkodik. Kérhetünk a Szentlélektől sokszor türelmet, sokszor békességet, sokszor bátorságot, sokszor örömöt. A lélek gyümölcsei ezek, és magunktól nem teremhetjük soha. De amikor a lélek bennünk lakozik, mindazt megkaphatjuk, amit az Isten Krisztus által nekünk felkínál, ami Jézus győzelmes életében látható. Testvéreim, mit jelent ezek után az, hogy ne szomorítsuk meg a szent lelket? Néhány példát engedjetek meg, hogy megfogalmazzak ezzel kapcsolatban. A legfontosabb az emberi életben, vagy nem akarok túlozni, fogadjátok inkább úgy, hogy az egyik legfontosabb dolog az életünkben, amit a Szentlélek szeretne bennünk munkálni, az az önvizsgálat. Az önvizsgálatra hívás. De nem ám akármikor, hanem minden nap. Minden nap. Elmulasztani az önvizsgálatot úgy, hogy napok telnek el az életünkben, ez a Szentlélek megszomorítása. Azért, mert a Szentlélek bennünket minden nap önvizsgálatra szeretne hívni. Mit szeretne munkálni bennünk a Szentlélek? Jézus azt mondta, János Evangélium a 16. fejezetében olvashatjuk, hogy ő elküldi a Szentlélket azért, hogy bennünket elvezéreljen minden igazságra. Milyen igazságról van itt szó? Minél többet tudjunk a Bibliából? Nem. Noha az is fontos, de itt nem erről az igazságról van szó. Amikor a Szentlélek minden igazságra szeretne bennünket elvezetni, akkor az azt jelenti, hogy minden élethelyzetben, mert minden élethelyzet más vagy új lehet, a fejlődést úgy biztosítja számunkra, hogyha mi ebben igaz módon megállunk. Ez a már az élet, ez nem egy eszme. Ha igaz módon megállunk. És ez a Szentléleknek a munkája. De igaz módon megállni, vagy az elbukásokból tanulni, ehhez önvizsgálatra van szükség. Az Isten bennünket fejlődő kereszténységre hívott el. Péter, aki megtagadta az ő urát, mert szolgák megkérdezték, hogy ismered-e őt, Péter nem vállalta fel, hogy Jézushoz tartozik. Mi lett ebből a Péterből? Mi lett ebből a félénk emberből? Bátor ember lett. Krisztusért mindenkor kiállni kész ember lett. Krisztusért a megfeszítést, a keresztre feszítést vállalni tudó ember lett. Azért ez elég nagy változás, nem? Lépésről lépésre vezette Pétert az Isten. És ahogy Pétert vezette lépésről lépésre a Szentlélek. És Péter nem szomorította meg a Szentlélket, hanem engedett, amikor őt önvizsgálatra hívta. Ezért a gyáva emberből bátor ember lett. És belőlünk is az Isten mindenfajta gyengeségünket tekintve más embert akar formálni. Győztes embert szeretne formálni. De ehhez mi kell? Ehhez önvizsgálat kell. És hogy mi, tudjátok, gyakoroljuk-e az önvizsgálatot, ez úgy gondolom leginkább az emberi kapcsolatainkban mérhető le. Hogy mi önvizsgálatot gyakorló emberek vagyunk-e? Veszély az a gondolkodásunkban, amikor azt mondjuk, hogy ha valamire a lélek nem késztet bennünket, azt nem kell megcsinálni. Gondoljátok, hogy így van? Vagy lehet, hogy késztet a lélek, csak én nem hallom. Csak én nem értem. Mindaz, ami a Szentírásban leíratott, és előttünk áll, abban nyugodjunk bele, hogy a lélek mindannyiunkat késztetni szeret. Az Isten, amit megfogalmazott az ő beszédében, ugyanazt szeretné munkálni a lélek által. A 25. és 26. versekben azt olvashattuk, hogy ne hazudjunk egymás ellen, ne hazudjunk az igazság ellen, és le ne menjen a nap a mi haragunkon. Ezt olvassuk. Én úgy gondolom, azt nem vállalnánk magunkra, hogy mi hazug emberek vagyunk. Nem, a hazugság az távol áll tőlünk. Azért annyira becsületes, őszinte emberekké váltunk már az Isten által, hogy mi hazug emberek nem vagyunk. De tessem, hadd kérdezzem, hogy az őszinteség, az igazi nyíltság annak a szintjén, ahogy a Szentlélek megvilágosítana a szemeinket és a szívünket, éle bennünk. És ezt mi el tudjuk-e fogadni? Nemrégen azt mondta az egyik testvérem egy másik gyülekezetből, oda ment az egyik testvéréhez, és azt mondta, engem annyira bánt ez a helyzet, hogy közöttünk nem az a kapcsolat van, mint régen. Tegyünk valamit ezért. És azt mondta neki a testvére, nem kellünk semmit tenni, nincs semmi baj közöttünk. És mondja, nem mondd már, hogy nincs semmi baj. Hát én érzem azt, hogy kerülsz engem. Hát én érzem azt, hogy mi nem olyan szeretett kapcsolat vagyunk, mint régen. Hát már, bocsánat, ezt már nem ő mondta, hanem én teszem hozzá, hogy még a kiskutyus is megérzi azt, hogy szeretem-e vagy nem. Nem ám a másik ember. Azt mondja, én nem tudom tőled ezt elfogadni. Te velem nem beszélsz úgy, nem köszönsz úgy, stb. Stb. Érzem, hogy nem az a kapcsolat. Aztán a testvérünk kényszerítve volt, és le kellett ülni, És meg kellett beszélni, hogy igen, nincs az a kapcsolat. És ez az ember nem volt szabad, hogy ellenálljon a léleknek, és nem volt szabad, hogy megszomorítsa a lelket. Mert olyan is van, amikor valaki kitart ebben, és azt mondja, hogy hát de értsd már meg, hogy nincs semmi problémám veled, és lehet, hogy még össze is vész a másikkal, hogy mit macerálsz engem, mikor semmi problémám veled. Egy másik esetről is hallottam, amikor az egyik testvér megkereste a másikat, és azt mondta, hogy te figyelj csak, le kellene már ülnünk beszélgetni egymással, mert olyan sok dolog feszül közöttünk, amit mi nem tárgyaltunk ki. És azt mondta neki, hogy hát nekem veled semmi problémám nincs, nincs miről beszéljünk. Hát úgy gondolom, ezzel árult el leginkább, hogy van miről, nem? Mert ha hozzám odajön bárki, akkor azt mondom, hogy hát veled, hát természetesen, hát örömmel, hát bármiről, hát testvérem vagy, nem? Hát beszéljük meg, és lehet, hogy tényleg nincs semmi, akkor az majd derüljön ki. Azt mondja az ige, ne hazudjunk az igazság ellen, és ne szomorítsuk meg a Szent Lelket, amikor segítene. Volt egy tapasztalatom, amikor felismertette velem a lélek, és úgy éltem meg, hogy szinte ez is csoda, hogy az ember átélhet úgy napokat vagy heteket az életében, ami még súlyosabb, hogy valakivel szemben feszült, vagy valaki úgy nem fér a bögyébe, a bocsánat, hogy így fogalmazok, csak hogy értsétek, tehát, hogy valaki úgy kiszorult a lelkéből, és én is tapasztaltam azt, hogy nem érzem jól magam. Valami miatt nem érzem jól magam. Aztán az Isten elcsendesített és rámutatott arra, hát azért nem érzed jól magad, mert háborogsz, berzenkedsz, és elégedetlenkedsz a te lelkedben a másik emberre nézve. Jól van ez így? Most át tudnád te őt ölelni? Vagy meg tudnád mosni a lábát? Vagy kész lennél bármire, hogy megcselekedd érte? És igen, el kellett ezt ismerni, és szembesülni kellett ezzel, hogy én nem szeretem a másik embert. Ez egy veszedelmes helyzet, ez a kárhozat. Uram, ments ki engem ebből. Ments ki engem ebből. És az Isten hatalma kiveszi ezt a mi lelkünkből, és mindent, amit a szívünk szintjén átadunk az Istennek, és engedünk a Szentléleknek, Isten megváltoztat bennünket, és átformál bennünket. Mert mi nem olyan emberek vagyunk, és nem olyan emberek leszünk, ami a saját erőnkből telik, hanem amire a lélek elvezet, és amivé akarunk válni, és amire nézve odállunk az Isten mellé, és letesszük, és azt mondjuk, hogy Uram, bennünket ilyen emberré formálj. Kedves gyülekezet, a Szentlélek bennünket a 32. versre emlékeztetve fog késztetni mindig. És a 32. versben pedig azt olvashattuk, hogy legyünk jóságosak, legyünk irgalmasak, engedjünk meg egymásnak, amiképpen a Krisztus is megengedett nekünk a Krisztusban. A lélek erre hivatkozva fog bennünket önvizsgálatra késztetni. Engedünk-e neki? Vagy megszomorítjuk őt? És azt mondjuk, hogy nem kell ezzel annyit foglalni. Mit kell annyit lelkizni? A kereszténységnek nem kenyere a lelkizés. Jól el vagyunk egymással a gyülekezetben. Igaz, hogy van, akit megölelek, van, akit meg valahogy elkerülgetek. De azért nem kell ezzel annyira foglalkozni. A Szentlélek azt mondja, hogy kell. Mert nem lehet ember, akit te ne tudnál szeretni. Nem lehet ember, akiben ne látnád az elveszett bűnös ember, akire irgalomra kell mozduljon a lelked. És nem tűrhetsz meg semmit, ami Sátántól eredne, és ami a szeretetlenségben ő tartana téged. Kedves gyülekezet, a Szentlélek azonban nem csak a bűnt felismerni segít bennünket, hanem szeretné azt is megmutatni az életünkben, és újból visszatér, és újból megszólít, hogy én vajon a helyemen vagyok-e az életemben. Helyemen vagyok-e az életemben a munkáimat, a szolgálimat, a tevékenységemet, az időfelhasználásomat illetően, annak értelmében és annak tükrében, hogy az Isten szeretné. Helyemen vagyok-e? Az Isten bennünket a lélek által vezetni szeretne. Én mindig megdöbbenek, és önvizsgálatra kényszerülök, amikor a római levél igéire gondolok, ahogy a 8. fejezet 14. versében azt olvashatjuk, hogy akiket az Isten lelke vezérel, azok az Istennek fiai. Ebből az következik, hogy akiket nem vezérel, azok nem az Istennek fiai. Ebből ez következik. Miben szeretne, mit gondoltok, vezetni bennünket a lélek? Miben? Mindenben? Azt hiszem, Példabeszédek könyve 3. fejezete megadja erre a választ. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére ne támaszkodjál, és akkor minden te utadban megismered őt. Az Isten ezt szeretné. Minden te utadban megismered az Istent. Mindenben. Legapróbb dolgokban is. Sokan vagytok ugye, akik autót vezettek. Kerülnétek ki mondjuk egy buszt, és éreztek egy késztetés, hogy most ne előzz, mert valaki lehet, hogy ki fog lépni. Tapasztaltatok ilyet? És nem előztél, és valaki kilépett. Egyszerű, a legalapvetőbb dolgokban. Mennyit költs egy cipőre? Ez minőség is legyen, de megvehető is legyen. Nemrégen voltam látogatni, és valaki megosztotta velem az egész életének a problémáját, baját, és biztos ismeritek azt az érzést, hogy hű, most mit segítsek? Uram, most mit adjak ennek az embernek? És az Isten adott gondolatot, hogy milyen könyvet adjak, milyen CD-t adjak. És amikor ezt elolvasta, meg aztán hallgatta, akkor azt mondta, hogy te eltaláltad, mi kell nekem. Mondom, én nem találtam el. Én nem tudom, hogy neked mi kell. Én nem tudjuk a másik embernek, mi kell. De az Isten tudja. Az Isten ad tanácsot és ad vezetést, hogy mi ebben tudjunk segíteni másoknak. Aztán egy másik dolog, tapasztaltam az életemben, hogy volt egy bizonyos helyzetben, egy költözés kapcsán egy egyértelmű vezetés. De az a vezetés az olyan volt, hogy imára nem jött semmi, imára nem jött semmi, aztán egyszer csak az imára jön egy olyan válasz az Istentől, hogy mint amikor kigyulladnak a reflektorok, és látod, hogy ez az út. És nincs kétség. Ez az út, és ezt kell cselekedni. Igen ám, de az történt, hogy én ebből éltem, és hát nyilván jó élni a tapasztalatainkból, és jó visszagondolni arra, hogy az Isten segített és lehajolt hozzám az ő emberéhez, és aztán jött egy következő ugyanolyan élethelyzet, és azt hittem, hogy az Isten most ugyanígy fog engem vezetni. Az ember azt várta, hogy amit az Isten egyszer megmutatott ilyen úton módon, vezetést és bátorítást adott ilyen úton módon, akkor én most nyugodtan várhatok, mert az Isten ugyanilyen úton módon fog majd vezetést adni. Szerintetek, ha ezt adná az Isten, az nekünk javunkra lenne? Abban semmiféle fejlődés nem lenne az életünkben. Egyszerűen lélek nélküli, gondolkodás nélküli, fejlődést nélkülöző emberek lennénk, és az Isten másképp is tud szólni, ami ebben a helyzetben számomra nyilvánvalóvá vált, hogy ne én szabjam meg az Istennek, hogy engem mindig ugyanúgy vezessen. És mindig ugyanolyan módon adjon értésemre és tudtomra valamit. Hanem az Isten engedelmességet vár. És az engedelmesség, a teljes szívből megnyílás az Isten előtt meg tudja ragadni azt a másfajta isteni vezetést is. Tehát belekerültem ebbe az újabb helyzetbe, és akkor megint azt vártam, hogy Uram, szólj, és adj nekem jelt, és add nekem ugyanazt a jelt, mert az én lelkemnek erre van szüksége, mert ha ezt nem adod, aki nem merek lépni. És az Isten nem adta azt a jelt. És hiába kértem, nem adta, viszont adott mást. Adott mást. Azt adta ebben az időben, hogy kezembe került egy reggeli áhítatos könyv, és megfogalmazta ott ezekben a vívódásos napjaimban, megfogalmazta, hogy az Isten nem szeretne bennünket ugyanúgy és ugyanúgy vezetni, hanem az engedelmességet kéri, és nekünk nem szabad, hogy azokra a mankókra építsünk és nehezedjünk, hogy ami a múltban volt, az biztos, hogy ma is így lesz, mert mi ugyanazt szeretnénk átélni, és ugyanolyan érzéseket szeretnénk elnyerni. Ezt így, ahogy van, megfogalmazta, és akkor azt mondtam, ez a válasz. Sokszor az Isten a belátásunkat kéri, a felismerésünket kéri, és nem akarja kiszolgálni abból a hitetlenségből származó igényünket, hogy adj jelt nékünk, mert a zsidók is csináltak ilyet, És minél több jelt kaptak, annál hitetlenebbé váltak. Nekünk nem mindig a jelre van szükségünk, hanem azt mondja az ige, hogy meggondolás őrködjék feletted, és értelem őrizzen. És amikor már beláttál valamit, hogy az kötelességed, akkor ne jelt kéreges. És akkor ne régi, sztereotíp módon várd az Istentől a régi mintára és a régi formára újra ugyanazt. Utólag nagyon hálás vagyok ezért, hogy az Isten tanított erre, és biztos, hogy van is szükségem a későbbiekben, hogy ne régi tapasztalatokból éljek ilyen értelemben. Világos, azt mondja a Biblia, el ne felejtkezzél semmi jó téteményéről, áldjad én lelkem az Urat. Emlékezzünk azokra a szabadításokra, amiket kaptunk. De nem fognak ismétlődni a helyzetek. És az Isten nem ugyanúgy fog bennünket vezetni. Az Isten engedelmességet vár. Szeretné az Isten megmutatni a tevékenységünket is, hiszen ha mi az Isten fiai, Isten gyermekei vagyunk, akkor az azt jelenti, hogy az Istennek lelke vezérel bennünket, és megmutatni ezt mindenféle foglalatosságunkban, és megmutatni a szolgálatunkban is. A bizonyságtétel azt mondja, hogy amennyire biztosan megvan a helyünk a mennyben, ismeritek ezt a részt? Hogy folytatódik? Annyira biztos, hogy megvan az Istentől készített feladatunk itt a Földön. Tessék, mi tudunk erről? Látjuk ezt? Értjük ezt? El tudtuk fogadni? Be tudjuk tölteni? Engedünk a Szent Léleknek, amikor erre rávezetne? Vagy pedig megszomorítjuk a Szent Lelket? A látásban járás megszomorítja a lelket. Sokszor helyünket, munkánkat, foglalkozásunkat, időtöltésünket illetően könnyen döntünk, könnyen határozunk, pedig azt mondja a Szentírás, hogy hitben járjunk és ne látásban. Sokszor lehetetlennek tűnő utakra nem merjük rátenni a lábunkra, tudjátok miért? Mert emberileg azt látjuk, hogy nem lehet és nem fog menni. Biztos? Biztos? Péter, amikor kivetette a hálót Jézus parancsára, akkor szembe kellett menni a logikával és a korábbi tapasztalatokkal? Szembe kellett menni, nem? Egész éjjel nem fogtak semmit tudni. Mégis Jézus akkor mondott valamit. Neked ezt meg kell tenned. Félre a logikával, félre az emberi tapasztalatokkal, félre az emberi félelmeiddel, neked ezt tenned kell. Testvéreim, a Szent Lélek így szeretne bennünket vezetni. És azt mondja, hogy ne szomorítsuk meg a Szent Lelket, hogy erre mi nem figyelünk, vagy nem fogadjuk el. De az Isten munkálkodik értünk, munkálkodik bennünk. Szeretné, ha dolgainkat rábíznánk. Szeretnénk, hogy ezáltal nem csak a bizalmunkban erősödnénk, hanem hogy a mi füleink is halljanak az Istenre, és legyenek élesek, legyen nyitott a lelkünk, hogy figyeljünk az ő késztetéseire. Azt mondja az ige, füleid meghallják a kiáltó szót mögötted, ez az út, ezen járjatok. A legkisebb bizonytalanságra jó egyébként ilyenkor odafigyelni, mert mondjuk, ha ebben az esetben úgy telnek a napok, hogy én elbizonytlanodom, és az Isten nem ad megerősítést, akkor biztos, hogy más az ő akarata. Akkor engedjük meg azt, hogy a lélek vagy megerősít valamiben, vagy pedig meggyengít. És aztán a későbbiek megmutatják, hogy igazán milyen eredmény született. A másik dolog, amiről engedjétek meg, hogy beszéljek, ez pedig a lélek szeretne bennünket lecsendesíteni. Ez nem kis feladatám a mai világban. Lecsendesíteni az embert egy ilyen szaladós, rohanós, semmire nincs időm világban. Az ige, amit idéznék Jakab levelében, azt mondja, hogy legyetek gyorsak a hallásra és késedelmesek a szólásra. Mit jelent ez? Vannak helyzetek, ahol gyorsnak kell lennem a hallásra, hogy meghalljam a Szentlélek mit mond, és késedelmesek a szólásra, mert lehet, hogy az indulatom vinne, és én szólnék, csak éppen fű nem fog teremni ott, ahol én szólni fogok. Ott meg lesz jócskán majd a baj. Mennyi kárt okozott az emberi világban a meggondolatlan beszéd? A bizonyságtétel azt mondja, hogy helyre nem hozható károkat okozott meggondolatlan beszéd. Így olvashattuk a 29. versében, Efézusi Levél 4. fejezetének 29. versében, hogy semmi rothadt beszéd szátokból ki ne menjen. Hogy a beszédünk